0: az iráni rakéta és drónraktárakat, valamint a partvidéken működő radarberendezéseket célozták. Washington szerint Teherán indokolatlan agressziója a tűzszünet nyílt megsértését jelenti, amire válaszolni kell. Keretmegállapodást írt alá a tartós és hosszú távú békéről Washingtonban, Izrael és Libanon. A részletek még nem ismertek, az egyesség után azonban Benjamin Netanyahu izraeli kormányfő bejelentette, hogy a zsidó állam kivonja haderejét a dél-libanoni területekről, és átadja a felügyeletet a helyi katonaságnak. Gázrobbanás volt Bosznia-Hercegovina legnagyobb acélművében. A balesetben hárman megsebesültek, egy ember súlyos égési sérüléseket szenvedett. Az üzemben folyékony oxigént fejtettek át egy tartályba, amely egyelőre ismeretlen okok miatt felrobbant. A baleset körülményeit vizsgálják. Az ország középső részén fekvő acélmű a balkáni ország egyik legjelentősebb ipari vállalata. Mindhárom magyar versenyző fináléba jutott a női elődöntőből a budapesti öttusa világkupa döntőben. Az A csoportból Guzi Blanka az első, és Erdős Rita a hetedik, a B-ből Mészáros Emma a második helyen kvalifikálta magát a legjobbak közé, de utóbbi a junior Európa bajnokság miatt nem indul a döntőben. Híreink végén az időjárásról. Folytatódik a kánikula, sok lesz a napsütés, legfeljebb a középső és északkeleti tájakon lehet felhő az égen, eső sehol nem valószínű. A szél mérsékelt marad, a hőmérséklet hajnalban 14-20, napközben 34-39 fok között alakul majd.
1: Ön a Kossuth Rádió éjszakai műsorát hallgatja. Kalendárium. A műsorvezető Süveges Gergő.
2: Vendégünk Farkas Róbert, a Budapest Bár Együttes alapítója. A zenekar a Margit Szigeti koncertjére készül. A Kossuth-díjas Madarasi István ötvös és szobrászművész Lélek által című kiállítása a fővárosban. 20. alkalommal rendezik meg június 26-a és 28-a között az Egri Szederinda Nemzetközi Fesztivált. Szombaton mutatják be Bújdosó Erika Ágnes Dicsérjük Szent László Király című filmjét. A Balaton felvidéken pedig megkezdődött a Vászói Nyár programsorozata. Köszöntöm Önöket, Süveges Gergő vagyok, ez a Kalendárium, a Kossuth Rádió kulturális ajánló műsora. A szerkesztő Márta Renátó, a felelős szerkesztő Babucs Kriszta.

0: Vendégünk a stúdióban Farkas Róbert, a Budapest Bár Együttes alapítója. Jó napot kívánok!
1: Szép jó napot kívánok! Sok szeretettel köszöntöm a kedves hallgatókat.
0: Hát azért a Budapest Bár története az izgalmas. Szóval 2007, ha jól olvasom, egy lemezre akartak összeállni, aztán lett belőle hű. Mi lett belőle?
1: Lassan 20 év.
0: Mennyi az, amennyi, tehát azok a tagok, akik fixek, és akik meg jönnek-mennek?
1: A Budapest Bár először, amikor az első albumot készítettük, 10 énekest kértem fel. Ma már 13 énekesünk van, úgyhogy sokkal többen jöttek, mint ahányan elmentek. Úgyhogy a nagyon hosszú életű a zenekar. Jövőre leszünk 20 évesek, úgyhogy szinte mindenki a csapatban van, sőt még jöttek hozzá.
0: A fluktuáció az énekeseket érinti?
1: Igen, igen. Bár zenekaron belül is volt, már a muzsikusokon belül is, itt a dobosunk az a Covid alatt egy kicsit elfáradt, annyira, hogy ő azt mondta, hogy ő már annyira megszokta ezt az életmódot, hogy ő már nem is szeretne rendszeresen koncertezni, úgyhogy a fia lett a Kisvári Ferenc, ezt váltott a fia Kisvári Bence, és most ő a dobosunk is, egy jó pár éve. Egy nagyon ifjú cimbalmosunk van, Ürmös Sándor, aki 17 évesen került be a zenekarba, és most 22 éves.
0: Mi adja a Budapest Bárnak a eszenciáját, vagy savát borsát? Azon kívül persze, hogy nagyon népszerű, nagyon ismert, és nagyon dallamos, és mindannyiunknak a szívében, lelkében benne lévő dalokat énekelnek.
1: A zene és a barátság köt minket össze.
0: A barátság az lejön a színpadról is, meg kijön a lemezről is?
1: Igen, igen, ezt érzi a közönség is, és ami pedig nagyon... Szeretjük azt, hogy nem minden koncertünk egyforma, ha egy héten többször játszunk, más a repertoár, hisz mindig más-más énekes van, ugye az a 13 énekes egyszerre nincs velünk, nagyon ritkán van a színpadon, 4-5-6 énekes szokott egy koncerten lenni, és mivel rotációban vannak, tudunk muzsikálni egy héten úgy több koncertet, hogy a repertoár is más, és akár az énekesek sem ugyanazok.
0: De ez azt jelenti, hogy a repertoár az rendkívül szertágazó, tehát mintha éttermi zenészek lennének, amit csettint a kedves vendég, azt önök játsszák.
1: Egyébként igen, de viszont fix programunk van. Több száz számot már játszunk, feldolgoztunk, sőt, saját számok is vannak, ilyen a 20 000 éjszakás kaland is, és mivel az énekesek is szeretik, hogyha nem mindig ugyanazokat a dalokat éneklik, ezért minden alkalomra, minden koncertre más-más dalokat szemezgetünk, és mivel több mint 10 albumunk jelent meg, így nagyon jelentős a repertoárunk.
0: Az énekesek döntenek alapvetően az aznapi koncertprogramról, vagy ez azért közös megegyezés?
1: Közös megegyezés, egy javaslat ki van küldve egy-két nappal előtte, azt, ha nagyon szeretnék, fölülírhatják, de örülünk neki, hogyha nem.
0: Egy-két nap az elég ezek szerint ahhoz, abszolút, hogy ebben felkészüljön. Abszolút, és ott legyen. Igen. Hát alapvetően a beszélgetésünk apropója a Margit Szigeti koncert, amely majd szeptember 2-án lesz. Igen, nagyon az... reméljük, hogy nem 40 fokban.
1: Hát de, nagyon bízom benne. Hát most közel járunk már ahhoz, igen, az biztos.
0: Miben különleges ez a koncert? Hogyan készülnek rá?
1: Hát eleve a helyszín, hogy szabadtéri helyszín és ülős. Ilyen nagy létszámú, közel 3000 férőhelyes ez a csodálatos helyszín. És hát az utóbbi években, azt hiszem 2 évvel ezelőtt, hát elég esősre fordult az esténk. Úgyhogy a közönségnek egy részét, akinek nem volt esemény, fel is hívtam a színpadra, hogy legalább ne ázzanak, mert rossz volt nézni, hogy ott esőnye nélkül. Soknak volt, akinek nem az ott volt a színpadon. Hát igazából ez már hagyomány, hogy mi a Margit szigeten játszunk, és ez a szezonzáró koncertünk az ott szokott lenni, nem augusztus végén, hanem szeptember elején, és nagyon izgalmas abból a szempontból, hogy már mutathatunk be olyan dolgokat, amivel ma az őszre készülünk. Úgyhogy mivel figyelős közönség van, lehet komolyabb, nem csak szórakoztató dalokat játszani, hanem a zenekarral egy kicsit jobban belemehetünk a mélységekbe, az énekesek is erőszeretettel énekelnek lassú, nagy volumenű dalokat, úgyhogy ezt ilyenkor megtehetjük, és csodálatos ennyi ember előtt játszani, és az a környezet meg magáért beszél.
0: És az, amit mond, hogy megmutatnak abból dolgokat, amikkel az őszre készülnek, ez azt jelenti, hogy az ősz az mindig valamiféle megújulás, valami újdonságot hoz a zenekar életében.
1: Igen, mert ősszel van jobban időnk összerakni dolgokat, de azért nyáron is össze-össze jövünk, és készülünk újabb dolgokkal, és hogyha már valami, mi úgy érzünk, hogy már ezt megmutatjuk a közönségnek, amit nagyon szeretünk, mindig új dolgokat a zenekar életében zeneileg mik azok az újdonságok, akár feldolgozások, vagy új dal, akkor az, ha már olyan állapotban van, akkor megmutatjuk, és talán szeptemberre már lesznek is ilyen dalok. És egyébként meg az ősz az a, és a téli időszak, amikor tudunk készülni nagyobb, komolyabb előadásokkal, újabb CD-vel, CD-re felkészülni, meg ilyesmi, és egyébként amit nagyon is fontos nekünk ez az őszi téli időszak, mert jövőre leszünk 20 évesek, úgyhogy most a dupla erővel készülünk.
0: És ez akkor azt is jelenti, hogy a szeptemberi koncertnek már nagyjából összeállt a repertoárja, vagy ez is olyan, hogy egy-két nappal előtte kiküldik, aztán még lesz valami?
1: Az ilyen fontosabb koncerteknél azért egy-két héttel, meg ahogy próbálunk, hogy az kialakul, de hát ha egy ilyen rutinszerű koncert van, új rutinszerű, hogy már olyan dalok, amik be vannak játszva, meg
0: folyamatosan, is
1: abszolút, akkor az énekesek is ugyanúgy is mi is, úgyhogy abban nincs nagy truváj, de amikor ilyen nagy volumenű koncerteket adunk, akkor mindig arra azért másképp készülünk, és jobban odafigyelünk.
0: Meg hát ezek szerint újdonságokkal is készülünk,
1: természetesen.
0: Amíg addig alakulgatnak, és hát addig is persze önöket számtalan helyen, különböző fesztiválokon lehet látni, most csak a holnap Salföldön, holnap után Veszprémben, délután, aztán Budapesten,
1: Ott még
0: utaznak is egyet, meg aztán persze majd lesznek Kapolcsi Fesztiválon, ilyen fesztiválon.
1: Ördögkatlan, stb.
0: Szóval a Budapest bárral lehet bőséggel találkozni, de akkor mégiscsak a nagy dobás az majd a Margit Sziget szeptember
1: másodikán
0: Budapesten. Hát ha már Budapest, akkor nékem csak Budapest kell. Farkas Róbert, a Budapest Bár Együttes alapítója volt a vendégünk. Köszönöm, hogy eljött.
1: Nagyon szépen köszönöm a meghívást.
0: Hallgatjuk is önöket. Nékem csak

0: versenyben áll a magas éggel.
1: Csak akkor válik a kép képpé, a szobor szoborrá, a szoborkép szoborképpé, ha a tűz és a láng által a lelket is sikerült beléjük olvasztanom. Ezt vallja a részből tűzecsettel alkotó művész, a Kossuth-díjas Madarasi István, ötvös és szobrászművész, akinek Lélek által című kiállítása Budapesten a Semmelweis szalomban nyílt meg néhány napja, és szeptember 15-éig látogatható. Csűrös Csilla beszélgetett az alkotóval.
2: A művész lelke festette lángecsetjével ezeket a csodálatos színvilágú részkompozíciókat, avagy pedig, miután ismerem Madarasi István mélyhitbéli elköteleződését, a Szentlélek vezette a kezét és kezében ezt a bizonyos tűzecsetet.
3: Igen, vezetett, mert ez vezet gyerekkorom óta a neveltetésemből adódóan is, az apámnál is ezt láttam, a nagyapámnál is ezt láttam. Tehát biztos, hogy ilyen értelemben van onnan föntről sugallat, átadás, irányítás, vezetés a lélek által. A lelkem sosem nyugszik, és azért nem nyugszik, mert mindig foglalkoztat valami új, valami más.
2: Hát igazából ön találta fel ezt a tűzecsetet is, tűz és láng lelke által. A réz olyan színkombinációi tudta melegítés különböző hőfokaival, most próbálom lefordítani a látványt, olyan elképzelhetetlen színorgia van a rész szobor képkóin, ami egyszerűen megragadja a nézőt.
3: Olyan jól mondta, hogy meg is tudná csinálni.
2: Hát ez biztos, hogy nem, de sodálni tudom.
3: Mi az, ami a kezemben van? Hát nem vízbe mártható ecset, hanem egy hegesztő pisztoly, aminek van egy centis 2000 fokot produkáló lángja. Ezzel rajzolni is tudok a rézlemezzel. Úgy, hogy a felületét megfolyósítom, tehát fölolvasztom, de csak a lemeznek a felső rétegét, hogy rajzolhassak rajta, és ezzel csinálom meg magát a képnek az alapját. Utána, ha kell, akkor rádomborítok, illetve a hegesztésből adott oxidációt letisztítom, és utána megszínezem mindenféle vegyszer és egyéb nélkül. Akkor, amikor ez a megtisztelő felkérés elhangzott, hogy jöjjek ide és csináljak az egyetemnek a szalonyát egy kiállítást. Bejöttem, leültem, és egy órát, másfél órát eltűnődtem azon, hogy magamba szívtam ennek a milliónek a sugallatát, a lelkét a teremnek, mert annak is van.
2: Összes könyvtár.
3: Ez motivált az, hogy valami újat találjak, és így jöttek a részkeretek.
2: Borzasztó érdekes tényleg, mert ezek a keretek azt szivárvány minden színében, meg ahogy a fény ráesik, olyan színekben pompáznak. Önálló műalkotások, miközben csak keretbe foglalják a másik műalkotást.
3: Igen.
2: Csak.
3: És éppen ez volt a poén, erre csak menet közben jöttem rá. Akkor, amikor a képnek a keretét az élekbe összehegesztettem, akkor a szivárvány összes színe megjelent a hőhatására, elszíneződött a keretnek bizonyos része. És az elsőnél, amikor összehegesztettem, azt mondom, ez így marad, mert ez még rásegít a kép kiemelésére is, még akkor is, hogyha kicsit konkurál a képnek a színeivel, de a kép színei sokkal intenzívebbek, mint a keretnek a szivárvány színe.
2: Szobrok és szoborképek szerepelnek itt ebben a két teremben, a Semmelweis szalomban, de nyilván nem véletlen, hogy a főhelyre a Sixtus kápolna freskója, a két majdnem összeérő kéz ihlette szoborkompozíció került.
3: Ez volt az egyik motiválom, hogy mindkét mester az anatómiával is úgy foglalkozott olyan behatóan, hogy példaértékű. Úgy gondoltam, hogy az Orvosi Egyetem megtisztelő meghívás kapcsán a két mesternek kell, hogy emléket állítsak, vagy omázs a Michelangelo és omázs a Leonardo. Ezért került a teremtés, mert hát a teremtő ott van fönt, ahonnan a lélek is jön. Az, ahogy az Ádámot megteremti, az újjuk, ahogy mondta, majdnem összeér. Én csak a kezeket akartam kiemelni. Semmi többet. Hát a karja, alkarja van meg a Jóistennek is, meg az Ádámnak is. És majdnem összeér az újjuk. Ez boldogság volt megcsinálni, boldogság volt alátenni ezt a két lemezt. A két lemez se ér össze, 5 centis távolságra van a kettő egymástól. Hát itt a lélek játéka, a két újnak a majdnem összeérése, tehát onnan csak a szikra hiányzik.
2: Akkor vegyük sorra néhány mondatban a lélek játékait, hiszen itt van szobor is, az orvosok védőszentjének, Szent Lukásnak a szobra, de vannak absztrakt kompozíciók is.
3: Igen, úgy gondoltam, hogy ég és föld. Hát a lélek ereje föntről természetesen jön, és a földi viszonylatot szerettem volna, ezért majdnem mindegyik kép ég és földből áll. Van, ahol van madár rajta, van, ahol fa van rajta, ami a földet, illetve a levegőt, az égit jelképezi. És hát a színekkel próbáltam továbbiakban is játszani a tűzecsettel. Akkor elkezdem a lemezt olvasztani, a lelket is beléjük.
2: Az a lényeg, nem? Hogy a lélek bennük legyen.
3: Igen. Ha elértem, akkor boldog vagyok én is, meg örülök, hogy adtam valamit a nézőnek.
4: Önök a Kalendárium műsorát hallják.
1: Hazai néptánc együttesek, külföldi előadók, népzenészek, koncertje, népdalénekesek, táncház, népművészeti vásár várja június 26-a és 28-a között a Szederinda Nemzetközi Fesztivál látogatóit. Az idén 20. alkalommal megrendezett találkozó Eger hagyományos programja, amelyen több száz táncos mutatja be tájegységét. Balog Ágnes művészeti vezetővel beszélgetett Pilisi Csenge.
5: Különlegesebb lesz ünnepi a 20. jubileumi fesztivál, mint az előző éveké?
6: Ahogy visszagondolok, hogy amikor elindítottam ezt a fesztivált, és megálmodtam, és hogy hogyan kezdtük, tehát hogy gyerekekkel, tájegységi táncokkal, és hogy hogyan nőtt ez ki magát, és hogy azért a mai napra már mennyi, de mennyi táncos, népzenész, koreográfus, és mennyi sok vendég megfordult ezen a fesztiválon, azt gondolom, hogy azért ez tényleg egy olyan értékes és rangos esemény Eger városának, hová szívesen jönnek a fiatalok, ifjúsági és az idősebb korosztály is. Most egy olyan meglepetés lesz, hogy a gála műsort úgy terveztem megnyitni, hogy a közönség még úgy soha nem találkozik és nem látja a művészeti vezetőket, mert hogy ők ugye felkészítik a táncosokat, az együtteseket, és arra gondoltam, hogy a gála nyitójaként a művészeti vezetők fognak közösen táncolni.
5: Nagyon komplex módon mutatja be a fesztivál a népzenét, a népi kultúrát.
6: A néptánc és zene, az ének, ez egy annyira összetett dolog, tehát ez egymás nélkül nem igazán tud működni, és egy olyan háttér van mögötte, tartalom, amin keresztül végül is a fiatalok, gyerekek rengeteget fejlődnek, és más értékrenddel bírnak, hogyha ebbe beleszületnek, illetve ebbe ezt hallgatják, de hogyha nem is művelik egyébként, csak hogyha már hallgatják, már akkor is egy olyan csodálatos érzést ad az ember számára, a lelkének egyfajta megtisztulást, hogyha hallgatja a sok népzenét.
5: Ezeket a hagyományokat hogyan mutatják be idén?
6: A szakmai bemutató lesz a néptánc együtteseknek, ugye a zsűri előtt, de azért azt kiemelem, hogy nálunk nincsenek helyezések, olyan díjak vannak, hogy a leghitelesebb, autentikusabb viseletért járó díj, legszebben éneklő együttes díja, tehát hogy egy ilyen személyre szabott, tehát hogy egy együttesen belül, ha egy kisfiú, vagy akár egy fiatal nagyon stílusosan táncol egy táncot, akkor nyilván, hogy ő kap egy személyre szóló díjat, vagy koreográfusi díj. Egyetlen egy nagy díjunk van, az pedig a fesztivál díj, ami azt jelenti, hogy abban a viselet, az ének, a koreográfia, a zenei összeállítás, előadásmód, ami mindezeknek maximálisan megfelel, illetve mivel külföldről is mindig jönnek hozzánk, ami nagy öröm számomra, és nekik külön külföldi díjakat, fesztivál díjakat osztunk ki, hiszen az ő tánckultúrájuk azért más, mint a magyar.
5: Gernek milyen helyszíneit kapcsolják be ide?
6: Most már egy jó pár éve a Dobótérre tük ki ezt a rendezvényt. Van egy nagy táncos felvonulásunk a belvárosban, ahol megpróbálunk ott is becsologatni az gálára, illetve hogy ott is a közönség ezt együtt lássa, ezt

0: meghallgathatja, láthatja, és utána pedig egy hajdúság táncot is tanulhatnak közösen az előadóval.
1: Szombaton mutatják be Bújdosó Erika Ágnes Dicsérjük Szent László Királyt című filmjét, amelyben magyarországi és székely fiatalok lovas zarándoklatra indulnak Szent László nyomában. Nagy Bálint Bújdosó Erika Ágnest kérdezi.
2: Hogyan született meg a Dicsérjük Szent László Királyt című film?
3: Amikor filmezni kezdtem, írtam forgatókönyveket, építettem filmterveket. A legnagyobb horderejű munkám mégsem a terveimből született, hanem két nappal egy lovas zarándoklat előtt felhívtak telefonon, hogy menjek filmezni. És én két nap múlva már Erdélyben voltam, a fenyvesek közt, Tencset fensíkján, és aztán felvettem egy filmanyagát, ami egészen más volt, mint amire fejben készültem. Az első gyanú, hogy itt valami sokkal mélyebbről van szó, az Dezső Tibor Bögözi templomban elhangzó előadás során merült fel bennem. Aztán Fülöp Szabolcs, Kelemen Éva, Demeter Sándor Lórend és Kincses Kálmán tanításait rögzítve és a székely tájban haladó lovasokról készült gyönyörű képsorok láttán, én éreztem, hogy olyan szépségek és olyan értékek vannak a felvételeimen, amelyeket el kell juttatnom sok emberhez. Én azt gondolom, hogy ennek a filmnek a pontos műfaja az, hogy zarándoklatfilm. Nem tudom dokumentumfilmnek hívni, mert az eseményeket nem oly módon dokumentáltam, mint ahogy egy dokumentarista gondolkodik, hanem ennek a lelki-szellemi útnak a szellemiségét dokumentáltam.
2: Na de akkor adódik a kérdés, hogy mi köze ennek Szent Lászlóhoz, akiről aztán a címet adták?
3: Ez egy Szent László lovas zarándoklat volt. A lovasok a gyönyörű székelytájban haladtak, és az állomás helyek olyan templomoknál voltak, ahol a falakon a Szent László legenda híres képsorai láthatók, ez a bizonyos lányrablásos jelenet. És a templomokban szolgáló lelkészek ezeket a falképeket elemezték, nem művészettörténetileg, hanem a képek lelki-szellemi mondani valóját kibontva. Ha ez mondjuk egy kalandfilm lenne, azt mondanám, hogy ez a magyar Da Vinci kód, de ez nem egy kalandfilm, hanem egy lelki utazás. Számtalan üzenet van, és ezeket az üzeneteket a filmben megszólaló lelkészek fogalmazzák meg ékes magyarsággal, és én nem szeretném őket felülbeszélni, tehát én azt gondolom, hogy az üzenetek megfejtésére és fogadására be kell ülni a moziba, és meg kell nézni a filmet, hogy miért fontos ez a film. Én azt gondolom, hogy nagyon fontos, hogy Szent Királyunk emlékezetét felidézzük, ápoljuk, és örökségét a jövő generációi számára is életben tartsuk.
2: Mikortól és hol látható majd ez a filmalkotás?
3: A film premierje június 27-én délben lesz az Uránia Nemzeti Filmszínház dísztermében, és azért épp a nyár közepén, mert első László királyunkat 1192. június 27-én avatták szenté, így Szent László emléknapja június 27-e. És hogy miért délben? Azért, mert a királyokat délben koronázták.
1: A Dicsérjük Szent László Király című filmet a bemutató után még több alkalommal láthatják az Uránia Nemzeti Filmszínházban a fővárosban. Nagy Bálint interjúja hangzott el.
4: Kalendárium.
1: Megkezdődött a Balatonfelvidéken a Vászai nyár programsorozat. A gyönyörű, szinte érintetlen, rusztikus kis faluban egymást érik a kiállítások és a zenei programok. Július 1-jéig lehet megnézni a most megnyílt tárlatokat, amelyek után sorban jönnek a következő rendezvények is. Felszegi Csaba összeállítása.
5: A Csipkére is nagyon büszkék vagyunk, a szomszéd faluban van egy privát gondozásban született csipkemúzeum, de hát ők állandóan csipkéznek és tanulják, hetente összejön egy kis közösség, és hagyományőrző módon ők úgy mondják, hogy a Mencshelyi, de igazából Balatonendrédről jött ide hozzájuk az a csipke.
6: Borosné Ivic Mária, a Vászai Fennmaradásáért közalapítvány elnöke.
5: Nagyon gondosan ápolják, és gyönyörű darabok születnek a kezük alatt, úgyhogy ezért is hívtuk meg őket ide most egyik kiállítónak, hogy hadd lássák minél többen, hogy milyen csodák születnek itt.
6: De azért van már fa és kő címmel is egy kiállítás.
5: Szabó László Zoltán a Vöröstoni élő szobrászművész. Először azt gondoltam, hogy Szabó László 85 lesz a címe, mert pont 85 éves lesz. Nagyon termékeny alkotó, nagyon érdekes, szép, nonfiguratív szobrai vannak. Ő az egyik kiállítónk.
6: Egy festőművész kiállítása is.
5: Igen, és Schulter Katinka, ki magyar lány, de Németországban él, és ott is tanult és dolgozik, úgyhogy nagyon érdekes, szép, színes képei vannak, és az jó ötletnek bizonyult, hogy összekevertük a szobrokat és a képeket, tehát a két teremben nem külön van egy szobor és egy festmény, hanem együtt vannak a falon a festmények, és lent pedig a érdekes szobrok, faszobrok is vannak, és

0: kőszobrok is, azért is ez a címe. Még van egy kis bemutató is itt a Nemzeti Művelődési Intézet támogatásával működik, ez az aszakkör, biztos sokan ismerik. Helyi közösség kézműves szakköre ez, lehet válogatni, hogy milyen témában, mint ilyen hagyományőrzés, milyen témában szeretnének bekapcsolódni a helyiek. Nálunk most ebben az időszakban a makramé haladó és a gyertyaöntés volt, tehát nekik adtunk egy lehetőséget, hogy bemutathassuk az alkotásokat.
1: És még két ízben lesz kiállítás, a Vászfőjéknál keretében, illetve hát koncertek már júliusban is.
0: Igen, július 4-én nyitjuk meg a következő kiállítási csokrot. Nagyon örülünk neki, hogy Keresztes Dóra, akinek a kiállítása nemrég volt a Műcsarnokban, ő Ferenci díjas grafikus művész és Balázs Béla díjas animációs rendező, ő elfogadta a meghívásunkat, úgyhogy az egyik teremben őt várjuk. Másik teremben lesz Kóbek Péter, aki rajzokkal és kis plasztikákkal jön. Nagyon sokat várunk Molnár Péter természetfotóiból, ő egy természetfotós, és ami nagy érdeklődésre szintén tarthat számot, Ilka Gábor miniatűr szobrai lesznek még a negyedik teremben.
1: Akkor most nézzünk be a múzeumba, és mondjuk nézzük meg a csipke készítők alkotásait. Balogh Ernőné, Bertalan Katalin, csipke készítő népi iparművész, terítőket állított ki itt a Vászfői kiállításon.
2: Igen, itt a Vászfői kiállításon valóban terítők vannak kiállítva, és láthatunk kettő nagy terítőt, az egyik kör alakú terítő, amelyik 8 részből készült, a másik terítő viszont 5 részből készült. A kör alakút azt a Vörösné Szélesi Anita készítette, az 5 részből készültet viszont én készítettem.
1: Egyedül készítettek ezt a hatalmas terítőkör?
2: Igen, a kör... Igen,
1: hát ez egy legalább fél év, nem, mire készen van.
2: A kör alakú terítőt egy év alatt készítette Anita, a másikat, amelyeket én készítettem, az egy fél év volt.
1: Ezek ugye a közeli pécsei csipkeházban lévő alkotások, de hát ez a baráti körnek az alkotásai.
2: Igen, ez a baráti kör alkotásai, akik itt a csipkeházban jönnek össze heti rendszeressége, és úgy próbáltam a kiállítást felrakni, hogy minden alkotónak egy-egy táblán rajta van az alkotása, és hogy ebből lehet látni, hogy milyen sokszínű alkotások születtek, és milyen szépen készítik a csipkekészítők a csipkéiket.

Kedves hallgatóink, a kalendárium műsora ezzel véget ért. Köszönöm figyelmüket a hangmérnök Lajer Rita, a szerkesztő Márta Renátó és a felelős szerkesztő Babucs Kriszta nevében is. Csüveges Gergőt hallották. Szép napot, minden jót!

0: napi műsorunkat ismételtük meg. A Kossuth Rádió Kaposváron FM 96,7. A következő műsor termékmegjelenítést tartalmaz. Felfedező a gazdaságról.
1: Jó napot kívánok, a szerkesztő műsorvezetőt, Pásztor Szabolcsot hallják. A világ sokáig azt tekintette fejlődésnek, ami növelte a GDP-t. Ma egyre világosabb, hogy ez önmagában kevés. Nem mutatja meg, hogy fogy a természeti tőke, milyen állapotban vannak a közösségeink, és mire készítjük fel a gyerekeket. A GDP nem méri a humán, társadalmi és természeti tőke változásait, ezért olyan mérési rendszerekre van szükség, amelyek a valódi fejlődést mutatják. A mai műsorunkat éppen ezért annak szenteljük, hogy mit látunk a növekedés határain túl, és azokat a kérdéseket tesszük fel, hogy hogyan lesz fenntartható a jövő, mit kell tenni a természeti pozitivitás kapcsán, mire lehet alkalmas a mérhetőség, és milyen eredményeket lehet elérni a tanítással és a szemléletformálással. Vendégeink a stúdióban Cippán Katalin, a Nemzeti Közszolgálati Egyetem Környezeti Fenntarthatósági Intézet címzetes egyetemi docense és a Kék Bolygó Alapítvány stratégiai tanácsadója. Itt ül továbbá Kőrösi Csaba, a Kék Bolygó Alapítvány stratégiai igazgatója és az ENSZ közgyűlés volt elnöke. Jó napot kívánok, és köszönöm, hogy elfogadták a meghívásomat.
2: Jó napot kívánok, mi köszönjük a meghívást.
3: Jó napot kívánok, üdvözlöm a hallgatókat és önt is.
1: Talán a hallgatók is tudják és hallottak róla, hogy Kőrösi Csaba az ENSZ-ben a fenntartható fejlődési célok egyik formálója volt. Mit jelentett akkor ez a munka, és mit lát ma? A világ közelebb került a fenntarthatósági szemlélethez, vagy inkább távolabb?
2: Az akkor és mosthoz egy rövid, intim bepillantást, amikor 2 éves tárgyalás után, 40 órás tárgyalási végjáték után teljesen kimerülve, több száz magammal együtt hátradőltünk, akkor valahol volt egy olyan érzésünk, hogy lehet, hogy valami fontos született itt, de arra nem számoltam volna, hogy 1-2 év múlva ezeket a bizonyos fenntartható fejlődési célokat az óvodáktól a tudományos akadémiákig, a nagy nemzetközi fejlesztési bankoktól a cégekig mindenhol viszont fogom látni. Ezek az SDG-k, ezek a fenntartó fejlődési célok, ez víziót, egy jövőképet rajzoltak le arról, hogy milyennek szeretnénk látni a világot és benne magunkat és a mi együttműködésünket 15 év múlva. Ez egy fejlődési fordulatot írt le. Annak a fő cölöpeit verte le, gazdasági, technológiai, társadalmi, környezeti értelemben egyaránt, de itt hadd tegyek egy nagyon őszinte beismerést, amit akkor ott nem hoztunk nyilvánosságra. Ez egy 15 évre tervezett vízió, amit 15 év alatt nem lehet megvalósítani. Azt vártam akkor, hogy a 15 év alatt ennek a fordulatnak a kulcselemei a helyükre kerülnek, és egy minimális pályáraállás meg fog történni, amit utána majd folytatni tudunk persze. A jó hír az, hogy a tudatunkba ez beépült. Tudjuk, hogy ezek a kulcselemek fontosak, és szerepet játszanak az életünkben. A rossz hír az, hogy a 15 éves időszak 2/3 eltelte után a kitűzött célok 1/3 tartunk körülbelül. Ez azt jelenti, hogy lassabban megy a dolog, mint szerettük volna, de legalább az irány, amiről tudjuk, hogy jó, az továbbra is szemünk előtt van.
1: A fenntartható fejlődés, de javítsanak ki, hogyha rosszul érvelek, sokaknak még mindig elvont talán diplomáciai kifejezés. Önök hogy látják, hogyan lehet ezt magyarul, hétköznapi nyelven és úgy elmagyarázni, hogy egy közösség, egy család, egy iskola, vagy egy kisvállalkozás is értse?
3: Szerencsére ma már nem elvont fogalom teljesen. Nagyon sokan találkoztak vele. Az még komoly kihívást jelent, hogy a legtöbben a környezetvédelmet azonosítják vele, és nem látják azt a rendszert, amit az előbb Csaba is felvázolt, hogy ez egy társadalmi, gazdasági, környezetvédelmi rendszer együttes kihívásaival állunk szembe. És ez a hogyan lehet tanítani, közelhozni? Én úgy szoktam, hogy mindenkinek a maga szintjén, a gyerekeknek teljesen mást kell, mint egy vállalkozónak, vagy egy köztisztviselőnek, és mindenkinek az életében vannak vagy olyan területek, amiket nagyon szeret, vagy esetleg beazonosít problémákat. És akkor kezdjük el ezeket elemezni, hogy ezeknek mi az oka, honnan jött, hogy erőforrásokra hogyan vezethető vissza, hogy miköze van ennek a társadalmi kapcsolatokhoz, az elidegenedéshez, a természettől való elidegenedéshez, és megpróbálom megkeresni azt a legkisebb rendszert, ami még elég zárt, de érzi azt, hogy amit az egyik oldalon teszek, azt a másik oldalon visszakapom. Tehát ez a ki a tuna levét iszza, saját levét iszza vissza rendszert így végig gondolni, és én így szoktam közel hozni az emberekhez.
2: Teljesen egyetértek Katalinnal. Az ön kérdésére még visszatérve egy pillanatig, a család szintjén hogyan értelmezhető, a hétköznapi ember szintjén hogyan értelmezhető, melyikünk ne hallotta volna gyerekkorunkban a szüleinktől, hogy kisfiam, kislányom, én azt szeretem, hogy a te életed jobb legyen. Hogy ez mit jelent? És akkor terjesszük ki a képet kicsit tudományos alapra. A fenntartható fejlődés azt jelenti, hogy a mai nemzedék fejlődési és jóléti igényeit úgy elégítsük ki, hogy ez a következő nemzedék vagy nemzedékek választási lehetőségeit ne csökkentse. Tehát ne a jövő számlájára próbáljuk meg a mai igényeinket kielégíteni. Ezzel szemben viszont, és ezzel a problémával szembe kell nézni, ezért kellett megalkotni egyébként a fenntartó fejlődési célokat. Ma benne vagyunk egy egymásra is ható és együtt gyorsuló válságok szövedékében. A hallgatók számára nem új fogalom az, hogy klímaváltozás, vízválság, biodiverzitás hanyatlása, elsivatagosodás, gyorsan növekvő számú fegyveres konfliktusok, a bizalomra épülő társadalmi és nemzetközi együttműködés hanyatlása, a nemzetközi jog relatívvá válása vagy szelektív alkalmazása. Tehát egy olyan fejlődési fordulatot keresünk, ami pragmatikus célokra építve próbálja megállítani ezt a veszélyes trendet. Gazdaság, a természeti környezet és a társadalom működésének összetartozó jellegét tudomásul véve próbál egy pályakiigazítást tartani, egy élhető környezetet, erre támaszkodó gazdasági fejlődést, és egy szabályok mentén működő, együttműködő társadalmat jelent, transzparens módon, amit együttesen egyébként jól létnek két ellen szoktunk mondani, tehát egy olyan intézményrendszert is keresünk, ami ennek a jól létnek az erősítését támogatja. Ezt szabályozni kell, ebbe befektetni kell, ezt tanítani kell, és ezt tanulni kell magától, ez a fordulat nem fog végbe menni.
1: Sok helyen előkerül a Beyond GDP gondolat. Legutóbb például a közgazdasági szemlébe volt egy ilyen tanulmány, vagyis hogy a GDP önmagában nem elég a fejlődés mérésére. Mi az, amit ma nem számolunk bele a gazdaság sikerébe, pedig egyébként bele kellene? Önök hogy látják, a tiszta víz, a talaj, a biodiverzitás, az egészség, a társadalmi bizalom, milyen tényezőket kellene még beletennünk?
2: Ugye, hogy segítsük a hallgatókat, a GDP azt méri, hogy egységnyi idő alatt, forintban, euróban vagy bármilyen pénznemben kifejezve, mennyi árut és szolgáltatást tudunk előállítani és a piacon értékesíteni. Egyébként ennek a koncepciónak az őse egy katonai koncepció volt még az első világháború után, amikor arra próbáltak választ keresni, hogy egy következő konfliktus esetén egy adott ország egységnyi idő alatt mennyi nyersanyagot tud feldolgozni, azt katonai eszközé alakítani és a frontra kiküldeni. A GDP ma sem tudja megmondani minden jó tulajdonság ellenére, hogy a gazdasági működésünk során hogyan alakulnak a társadalmi egyenlőtlenségek, mennyi természeti tőkét használunk fel a működésünk során, milyen állapotba kerül a társadalmunk, milyen állapotba kerül a környezetünk, milyen fejlődés tapasztalható az emberi fejlődésben, vagy képzettségben, vagy akár az egészségünkben. Talán egy kicsit segít a hallgatóknak megérteni, hogy valamennyi működésünk során, legyen az bármilyen tőkebefektetés, projekt, vagy egy államnak a vezetése, ötfajta tőkét használunk. Ezt lehet tőkének vagy értéknek hívni, a humán tőke, a társadalmi tőke, a természeti tőke, az épített tőke, néhányan azt mondják, hogy ez maga a gazdaság, és a pénztőke, van, aki a pénztőke helyett itt az intézményi rendszer által megjelenített értékrendet tartja. Ezeket egymásba alakítjuk folyamatosan. Annak a reményében, hogy az átalakítás során új értéket, többletértéket hozunk létre. De minden egyes ilyen átalakítás során mellékhatásokat, úgynevezett externáliákat is előidézünk, legyenek azok pozitív vagy negatívak. Csak ezeket nem nagyon szoktuk mérni. Azt mérjük, amit el akarunk érni, és amit pedig emellett előidéztünk, azt nem szoktuk számba venni, márpedig ezek nem kis dolgok. Ma ezeket úgy hívják, hogy klímaváltozás, úgy hívják, hogy vízválság, biodiverzitás vesztése, vagy éppen más olyan válságjelenség, amivel sajnos mindnyájan találkoztunk már. Az előbbi családi példára visszatérve talán segít megérteni, ahhoz, hogy a fejlődésünk jó módszerrel menjen előre és áttekinthető legyen, ugye ennek az öt nagy tőkefajtának az együttes értékét kell, hogy vérjük, és egy háztartásban az azt jelenti, hogy nem elég azt tudni, hogy mennyi pénz van a számlánkon, a bankszámlánkon. Tudni kell azt is, hogy mi van az éléskamrában, milyen állapotban van a házunk, milyen állapotban vannak a gyermekeink, az egészségünk, a családunk, ugyanis ez adja meg azt, hogy hogyan élünk. Ezt szeretnénk mérhetővé, tervezhetővé, menedzselhetővé tenni.
1: A fenntartható fejlődésnek van egy sztárja, méghozzá Dasgupta professzor. Az ő üzenetei között gyakran találjuk meg azt, hogy a természet nem ingyenes háttér, hanem a gazdaság alapja. A díszdoktori avatásán például arról beszélt, hogy a természeti erőforrások végesek, és tisztességesen kell számolnunk azzal is, amit pénzben ki tudunk fejezni, vagy egyébként nem. Önök hogy látják ezt a szemléletet és ezt a gondolkodásmódot? Hogyan lehet átvinni a döntéshozatalba és a vállalati gondolkodásba?
3: Mielőtt erre a kérdésre válaszol, szerintem Kőrösi Csaba az előző gondolatmenetet folytatva, én azt szeretném elmondani, hogy a természet és a környezetvédők régóta kongatták a vészharangot. Fogynak az erőforrások, fogy a biodiverzitás, gond van, klímaváltozás van, és igen, az ipari termelésnek kellene ehhez változni, vagy a gazdaság működésének. Számomra az a kulcsértékű, hogy egy közgazdász professzor egy közgazdász kutatás alapján fogalmazza azt meg, hogy a gazdasági rendszer az a természeti rendszerbe ágyazott, hogy az része. És hogyha ezt nem úgy tekinti, mint a saját erőforrását, akkor hosszú távon nem lesz működőképes, nem lesz fenntartható, és a saját működési alapjait veszélyezteti. Tehát ez a fejéről a talpára állítani a világot, számomra az egyik legfontosabb üzenete Dasgupta professzornak. A mérhetőséghez átadom a szót.
2: Teljesen egyetértek Katival, és én nagyon reméltem már egy jó ideje, hogy Dasgupta barátom megkapja a Nobel-díjat, mert már régen megérett rá az ő tudása és a munkája. Hogy megértsük ennek a problémának a teljesen átfogó jellegét, 100 évvel ezelőtt a világban 2 milliárd ember volt. És akkor a világgazdaság mérete a mainak körülbelül 5%-a volt. A rendelkezésünkre álló természeti erőforrások akkor nagyjából ugyanakkorák voltak, mint most, illetve lehet, hogy egy kicsit több, mert csökkentettük a nem megújuló forrásokat azóta. Akkor természetes volt, hogy szinte mindenkinek úgy tűnt 100 évvel ezelőtt, hogy a természeti erőforrások végtelenek és kimeríthetetlenek. Bármit csináltunk velük. Ma 9 milliárdan vagyunk, a gazdaság, világgazdaság mérete elérte a 120 billió dollárt, és nagyon is látjuk a természeti erőforrások végességét. Dasgupta arra tanít bennünket, hogy bármit teszünk, mindenképpen a természeti rendszer részét képezzük. Annak részeként működünk, és arra is hatunk vissza. Itt egy zárójelben mondanám, hogy ezért hívják antropocén kornak a mai korunkat. Antropocén ugye azt jelenti, hogy ember által meghatározott, hiszen az mi emberek váltunk az első számú tényezővé a Földön, ami alakítja az élet feltételrendszerét. Rá kellett jönni arra, hogy nem csak, hogy képesek vagyunk túlhasználni bizonyos erőforrásokat, hanem hogy visszafordíthatatlan válságot is képesek vagyunk előidézni. Nem azért, mert ezt akarjuk, hanem ez a mellékhatása a cselekedeteinknek. Tehát azt kellene elérni, és itt jön be az ő nagyon okos tanítása, hogy a jövőnk akkor van biztosítva, hogyha a felhasznált természeti erőforrások mennyisége tartósan nem haladja meg azt a szintet, aminek a megújulására a természet képes. Tehát ezt meg kell tanulnunk mérni, értékelni és a folyamatot kézben tartani. Kicsit azt tudnám hasonlítani a családra visszatérve, ha van egy bankszámlánk, akkor a gyermekeinknek a sorsa akkor lesz igazából rendezett, hogyha ennek a bankszámlának a kamatait és a hasznát használjuk fel. Ha elkezdjük a törzstőkét felhasználni, akkor előbb-utóbb a bank azt jelzi, hogy csődbe megyünk, és nincs honnan kölcsönvenni. A természeten kívül nincs más olyan forrás, ami biztosítani fog nekünk addicionális erőforrásokat.
1: Aki önöket hallgatja, gyakran hallhat egy olyan kifejezést, hogy természetpozitivitás, és önök gyakran azzal érvelnek, hogy a fenntartható jövő természetpozitív. Mit jelent ez a gyakorlatban? Elég kevesebbet ártani, vagy esetleg helyreállítani, visszaépíteni, regenerálni, és akkor a természeti rendszerek megújulnak, vagy valami több ennél?
3: A természethez való viszonya mindenkinek más és más. Van, akinek a teremtett világvédelme magától értetődik, van, akinek az erdő tisztelete, az élőlények tisztelete, az élet tisztelete, az egy alaptörténet, de filozófiai meggyőződéstől, vallástól, kulturális háttértől, családi neveltetéstől fogva mindenki másképp viszonyul hozzá. De azt senki nem tagadja, hogy az életfeltételeinket a természet biztosítja. Innen kapunk tiszta vizet, tiszta levegőt, élelmiszert. Ahhoz, hogy mondjuk az, aki önmagában nem tisztelni ezeket a természeti elemeket, vagy a természeti értékeket, megalkották az ökoszisztéma szolgáltatások fogalmát, ugye, ami azt jelenti, hogy a működő, élő, természetes ökológiai rendszerek képesek ezeket az ember számára szükséges szolgáltatásokat biztosítani. Nagyon antropocén kifejezés, nagyon emberközpontú kifejezés, de fogadjuk el. És hogyha már az előbb elhangzott, hogy ezeket az erőforrásokat sokáig úgy használtuk, mintha végtelenül és végtelen ideig rendelkezésre állna, de rájöttünk az iparosodással, olyan szinten megnövekedett a technikai lehetőségünk, hogy olyan szinten használjuk fel ezeket az erőforrásokat, hogy nem képesek megújulni, hogy a népesség növekedéssel olyan szinten használjuk, hogy nem képesek megújulni, tehát most már be kell avatkoznunk, nem elég békén hagyni. Én nekem nagyon tetszett, hogy a biodiverzitás részes felek találkozója 2 évvel ezelőtt. Ezen a találkozón a művészek megalkották a szimbolikus szobrát a találkozónak, és ez egy dzsenga volt. Ez egy biodiverzitás dzsenga volt, amiben ott volt a vizes élőhelyek, az óceánok, a természet, a minden élőhely. Volt már, ami benne volt, és volt nem is. Mit tud egy dzsenga? Egy darabig vehetem ki belőle. Eltüntetem. Feltöltöm ezt a kis láprétet a telkemen, kivágom ezt a sövényt, kivágom, lebetonozom az udvaromat. Mit számít ez a kicsi? A dzsengából sokáig vehetünk ki darabokat, és aztán az utolsó darab, és nem tudjuk, melyik az utolsó. Tehát a természet pozitív gondolkodás számomra azt jelenti, hogy beépül a gondolkodásunkba, hogy minden darab számít, hogy függünk a természettől, hogy része vagyunk a természetnek, és minden tevékenységünket úgy végezzük, legyen az vállalkozás, legyen az családi házépítés, legyen az vásárlás, hogy figyelembe vesszük azt, hogy a természeti értékekből élünk, és azokban segíteni kell azok helyreállításában.
2: Az előbb említett Dasgupta professzor szerintem azért is érdemel egy Nobel-díjat, mert rá vezetett bennünket egy olyan gondolatra, hogy nem csak részesei, haszonélvezői, hanem befektetői is vagyunk a természeti erőforrásoknak. Van, ahol mindössze annyit kell tenni befektetőként, gazdaként, hogy időt kell hagyni a természetnek, a megújuló képességének, hogy működjön. Néha ennyi elég, például ha a tengeri halászatot bizonyos régiókban korlátozzuk, hogy ne pusztuljon ki az ott lévő halállomány, vagy egyszerűen csökkenteni kell az üvegházhatású gázoknak a kibocsátását annak érdekében, hogy maga a természet fel tudja dolgozni azt, ami már kint van az atmoszférában. Van, ahol erre rá kell segíteni, ami már önmagában nem fog tudni helyreállni, vagy azért, mert nehéz lenne lemondanunk azokról a szolgáltatásokról, amit elég intenzíven használunk. Hát például ezért kell a földek termőképességének feljavításáról gondolni, vagy erdőket kell ültetnünk, de van, ahol az idő már nem segít. Például, hogyha kihalt egy faj, Kati által előbb említett dzsinga játékban, ha hiányzik a kocka, azt nem tudjuk visszatolni már, tehát ha kihalt egy faj, azt nem tudjuk visszafordítani. Azt fontos, hogy lássuk, hogy a mi tevékenységünknek mi a hatása. Hogyan alakul a jól létünket meghatározó teljes vagyonállomány, ami bennünket körülvesz. Ennek a vagyonállománynak a gazdálkodásával lettünk megbízva. függően attól, ha valaki hívő vagy nem hívő, ez a felelősség akkor is rajtunk van.
1: Két héttel ezelőtt ebben a stúdióban az Aszály gazdaságtanáról beszélgettünk, és a vendégeim azzal érveltek, hogy 30 év múlva a klíma olyan lehet Magyarországon, mint most Törökországban. Részint a vízhiány jelentette problémák miatt. Körösi Csaba a vízbiztonságot gyakran stratégiai kérdésként kezeli, és Magyarországon hajlamosak vagyunk azt hinni, hogy a víz adottság. Miért kellene a vízről nem csak környezetvédelmi, hanem gazdasági, biztonsági és oktatási kérdésként beszélni?
2: Valóban a víz nem csak gazdasági, nem csak környezeti kérdés, hanem társadalmi, kulturális, helyek közös, spirituális, technológiai kérdés is, amióta az ember él a Földön. A víz az egyik legszélesebb használói kört érintő természeti erőforrás. A legnagyobb fogyasztó maga a természet. Ezt ne felejtsük el soha. Az emberi tevékenység során a legnagyobb mennyiségben a mezőgazdaságra és élelmiszertermelésre használjuk a vizet. A legközvetlenebb értékét a víznek akkor érezzük, amikor iszunk. 7 napon túl senki nem bírja ki folyadék nélkül. Egyik legkomolyabb fogyasztó az ipar, a településeink, a közlekedés, az egészségügy. Ha nem okozunk vízválságot, akkor a víz a gazdaság egyik motorja, és a társadalmi működés támogatója, és a civilizációnk erre a rendszerre van ráépítve. A víznek 3 drámáját ismerjük egyébként, amikor túl sok van belőle, amikor túl kevés van belőle, vagy amikor szennyezett, és ezért nem támogatja az életet. Mindegyik képes megroppantani közösségeket és civilizációkat, de ha jól gazdálkodunk vele, erőforrás mennyiségét és minőségét is kézben tudjuk tartani, ha megtanuljuk ennek a módját, ha beépítjük a hétköznapi kultúrába, akkor a víz a jóllét támasza.
3: Oktatási kérdésként pedig azt teszem hozzá, hogy mindezt meg kell érteni, hogy a víz az egy integrált rendszerben keletkezik, egy integrált rendszerben működik, ha az egyik helyen kiveszek, az a másik helyre is hat egy vízgyűjtő területen belül. Az, hogy ki milyen módon fertőzi, az saját magára is ugyanúgy visszafoghatni. Tehát azt a rendszert, a víz kapcsán a rendszer megtanítható. A rendszer gondolkodás, mint olyan, hiszen átölel természeti rendszereket, társadalmi gazdasági rendszereket, és ez egy olyan elem, én azért is szerettem bele annak idején, hogy a vízzel kapcsolatos oktatást használjuk, mert tökéletesen segíti azt, senki nem kérdőjelezi meg, hogy az életünk alapja, hogy nekünk is szükségünk van rá, de ha a teljes rendszert nézzük, le lehet rajzolni, meg lehet mutatni, tehát nagyon segíti a gondolkodásban azt, amire a hosszú távon nagyon szükségünk van, a rendszereket látni egyben.
1: Pont erre utalna az utolsó kérdésem is. Oktatásnál dől el, hogy a következő generáció már rendszerekben gondolkodik-e. Önök hogy látják, mit kellene másképp tanítani? Több természettudomány, több gazdasági műveltséget, több terepi tapasztalatot, vagy inkább azt, hogy minden tantárgyban jelenjen meg a természet eltartó képességének gondolata?
3: Azt a vitát, hogy most minden tantárgyban vagy önálló tantárgyban, ezt évtizedek, de lehet, hogy századok óta folytatják az oktatáskutatók, én azt gondolom, hogy is. Tehát amikor én arról beszélek, hogy természet pozitívan gondolkozzunk, vagy a rendszerben gondolkozzunk, akkor nagyon fontos az, hogy minden tantárgyban megjelenjen ez a szemlélet, hogy a történelem beszéljen a történelmi ökológiáról, hogy a nagy hajózások kora, mit jelentett a Duna-delta hegyeire például, hogy milyen az most, hogy a földrajznál előjöhet akár a biológiai következtetések is. Tehát ezeket úgy egyben kellene, de én abban is hiszek, hogy kell egy integráló tantárgy, egyenlőre biztosan. Tehát az egyes tantárgyakon belül megtanult, nagyon szét van szabdalva a tudásunk. Az egyes tantárgyakon belül megtanult tudásokat valahogy egybe kell fűzni. Nem fog magától összeállni. Tanulok egy kicsit biológiából, tanulok egy kicsit kémiából, tanulok egy kicsit földrajzból, vagy kisgyerekeknél bárhol tanul. Ha ezt nem rakom egyben, nem fog összeállni a gyerekeknek. Kicsiben is, nagyban is érdemes ezt így egyben kezelni. Én azt szoktam mondani, hogy ahol összerakható a világ, és ez lehet egy terepi program. Ezért volt nagyon jó az erdeiskola, vagy még nagyon jó meg az erdeiskola, erdei óvoda is, mert ott minden van. Ott van közösség, ott van település, ott van környezet, ott van víz. Ha a terepi program nem csak arról szól, hogy megtanulmányozom a növényeket, állatokat, mindent, hanem kontextusában nézem, az egy fantasztikus. A projektek. A projektekben meg tudom tanulni, tanulási projektekben meg tudom tanulni a világra hatásomat. Tehát ezt az egészet valahogy egyben érdemes oktatni, szerintem.
2: Különálló értelmezéseknek a gondjait Kati elmondta, ezt hadd tegyem ki makroszintre. Ma a döntéshozók fejében általában a fenntarthatóság, a versenyképesség és a biztonság nem csak hogy egymástól elkülönül, de egymásnak szembeforduló kérdések, tehát alternatívái egymásnak, ami sajnos nem kell, hogy így legyen, nem is szabad, hogy így legyen, hiszen ez mind a mi életünkről szól. Ha részint az oktatáson, részint a tudomány további eredményein keresztül meg tudjuk fogalmazni azt a stratégiai összefüggést, ahol a fenntarthatósági fordulat, a piaci versenyképesség és a biztonság szorosan összekapcsolódik, akkor sokkal jobb helyzetben leszünk. A piacon lehet választani olyant, hogy kilépek valamilyen versenyből, de akkor lemaradok. Ha nem lemaradni akarok, hanem az országomat, a közösségemet olyan szerepben szeretném látni, ami részint trendnek határozó, akkor csak az integrált döntéshozatal az, ami jóra vezet.
1: Legyen ez a végszó. Köszönöm, hogy eljöttek hozzánk. A mai műsorunkban arról beszélgettünk, hogy mit láthatunk a növekedés határain túl. Vendégünk volt a stúdióban Cipán Katalin, a Nemzeti Közszolgálati Egyetem Környezeti Fenntarthatósági Intézet címzetes egyetemi docense és a Kékbolygó Alapítvány stratégiai tanácsadója, illetve Kőrösi Csaba, a Kékbolygó Alapítvány stratégiai igazgatója és az ENSZ közgyűlés volt elnöke. A beszélgetésből többek között megtudhattuk, hogy a környezetvédelem és a fenntartható fejlődés nem ugyanaz. A szakértőink felhívták a figyelmet, hogy a világgazdaság már régen egy antropocén korszakba lépett, de arra is kitértünk, hogy a legnagyobb problémát gyakran a különálló döntések anomáliája okozza. Kedves hallgatóink, hasonló témákkal egy hét múlva jelentkezünk ismét. A gyártásvezető Szőlős Éva és a hangmérnök Németh László nevében is köszönöm figyelmüket. A szerkesztő műsorvezetőt, Pásztor Szabolcsot hallották. Minden jót kívánok önöknek.
0: Az elhangzott műsor termék megjelenítést tartalmazott.

0: perhaps.
1: Néhány perc múlva a hírek után folytatjuk éjszakai műsorunkat itt a Kossuth Rádióban.
2: 3 óra hírek a Kossuth Rádióban, a mikrofonnál a szerkesztő Jávor Miklós. Mától 3 fokúra emelik a hőségriasztást, mert a következő napokban tovább fokozódik az extrém forróság. A hőhullám miatt Kedre több helyen a 41-42 fokot is elérheti a csúcs hőmérséklet. A katasztrófavédelem felhívja a figyelmet az ivóvízpótlás fontosságára, valamint az erős UVB sugárzás miatt a fej és a test napégés elleni védelmi. Rendkívüli állapotot vezettek be a Krímben és Szevasztopolban az elmúlt hetek ukrán dróntámadásai miatt kialakult ellátási és infrastruktúrális problémák kezelésére. Az orosz hatóságok szerint a cél a gyorsabb áram- és üzemanyagellátás biztosítása. Közben Oroszország és Ukrajna újabb hadifogoly cserét hajtott végre, amelynek során mindkét ország 160 katonát adott át a másiknak. Hazarendel 37 külképviseleti vezetőt a külügyminiszter. Az érintettek egy részének lejárt a megbízatása, a többieket szakmai okokból cserélik le. Orbán Anita hangsúlyozta, hogy megújul a diplomáciai kar felépítése és kiválasztása. Teljesítmény alapú diplomata életpálya modellt alakítanak ki, modernizálják a külügyi felvételi rendszert, és folyamatos szakmai továbbképzéseket biztosítanak a diplomatáknak. Jövő keddig lehet részletfizetést kérni a gépjárműadóra, figyelmeztet a NAV. Az 5 havi pótlékmentes részletre vonatkozó kérelmet a legegyszerűbben a NAV mobilban lehet benyújtani. Indoklást és igazolásokat nem kell csatolni. Szintén keddig kell bevallaniuk és befizetniük az érintett vállalatcsoportok tagjainak a 2024-es adóévre vonatkozó globális minimumadót. Forgalomkorlátozások lesznek ma a fővárosban a Pride felvonulás miatt. A gyülekező helyszínek kora délután az Andrássy úton lesz az opera előtt. A menet 15 órakor indul a Deák Ferenc tér felé, majd az Astórián és az Erzsébet hídon át sétálnak át Budára, ahol a Döbrentei tér és az Attila út érintésével jutnak el a vérmezőre. Milák Kristóf nyerte a 100 méteres pillangóúszást a Hét Domb elnevezésű római nemzetközi viadal nyitónapján. A szám regnáló olimpiai bajnoka 50,47 század másodperces eredménnyel győzött. Folytatódik a kánikula, sok lesz a napsütés, legfeljebb a középső és északkeleti tájakon lehet felhő az égen, eső nem várható, a szél mérsékelt marad. A hőmérséklet napközben, hajnalban általában 14-20, napközben 34 és 39 fok között alakul majd.
1: Ön a Kossuth Rádió műsorát hallgatja. A nap kérdése.
3: A Tisza kormány társadalmi egyeztetésre bocsátotta az alaptörvény 17. módosítását, amely a kabinet értelmezése szerint a Fidesz 2010 utáni hosszú közjogi mandátumokkal, sarkalatos törvényekkel, intézményi átalakításokkal és politikailag lojálisnak tartott személyi kinevezésekkel bebetonozott rendszerének felszámolását, valamint a jogállam helyreállítását szolgálja. A javaslat egyebek között azonnali hatállyal megszüntetné Sólyog Tamás köztársasági elnök mandátumát, visszaállítaná a 70 éves korhatárt az Alkotmánybíróságnál, erősítené a bírói önigazgatást, az alkotmányos szintre emelné a Nemzeti Vagyon Visszaszerzési és Védelmi Hivatalt. A kormány egyik legfontosabb érve az új rendelkezések mellett, hogy a változtatások átmenetiek, szeptembertől pedig átfogó népszavazással megerősített alkotmányozási folyamat indulna. Mozgalmas hét van Magyarország és a Magyar Parlament mögött, erről beszélgettünk majd a következő szűk fél órában. Jó estét kívánok, Csete Beáta vagyok. Tisztelettel köszöntöm mai vendégünket, Fodor Gábort, a Közép-Európai Rendszerváltást Kutatóintézet igazgatóját. Jó estét kívánok.
4: Jó estét kívánok, és én is szeretettel köszöntöm a hallgatókat, és önt is, Beáta, természetesen.
3: Köszönjük szépen. No, akkor kezdjük a beszéd témáinkat, amelyeket most a parlament heti üléséből kapunk. Kezdjük az alaptörvény módosítással és a tisztító tűz művelettel. Először is az alaptörvény módosításának a szükségességéről. Lehet, hogy érintettük már ezt korábbi beszélgetéseinkbe, de azért elevenítsük azt fel, azt kérem öntől, hogy mikor szükséges egy alaptörvényt módosítani. Ez a 17. módosítás, ami azt jelenti, hogy már volt 16 előtte.
4: Hát nézd, rögtön egy jó kérdéssel indított. Szerintem nincs ilyen általános szabály, hogy mikor szükséges egy alaptörvényt módosítani, vagy az alaptörvényt nevezhetjük alkotmánynak is, hiszen ennek a rendes neve alkotmány, csak a Fidesz keresztelte át annak idején 2010-ben, mert ne felejtsük el, hogy amit most látunk, azért annak a, hát tulajdonképpen a genézise ez a Fidesz kétharmadok alatt teremtődött meg, mert a Fidesz is 2010-ben azt gondolta, hogy fülkeforradalom van. Hát most ezt a forradalmi hangulatot látjuk sok tekintetben most is, és ugye ennek részeként azt gondolták, hogy ne is alkotmány legyen tovább annó 2011-ben, hanem alaptörvény, tehát ezért beszélünk most alaptörvényről. Tehát az alkotmány vagy alaptörvénynek a módosítása általában akkor merül fel normál esetben, hogyha van valami olyan nagyon erőteljes változás a világban, olyan erőteljes változás a társadalomban, ami indokolja ezt. Most normál esetben egy alaptörvény vagy egy alkotmány az a jó, hogyha stabil, és nem kell rendszeresen módosítani. Tehát vannak olyan országok, ahol nincsen alkotmány, lásd Anglia, például elég jól megvannak alkotmány nélkül, de vannak olyan országok, amelyek az alkotmányra jöttek létre, lásd Egyesült Államok például, amelynek összetartó ereje az alkotmány, és az amerikai alkotmány, hogy több mint 200 éves, kevesebb szer volt módosítva, mint a magyar alaptörvény.
3: Viszont, hogyha nincs alkotmány, akkor mi adja meg az alaptörvényi irányvonalakat?
4: A meghatározó és jelentős törvények, illetve a politikai kultúra. Tehát ezt ezerszer el szokták mondani, mi jogászok tudjuk azt, hogy például az Egyesült Királyságban, tehát Angliában 50%-a, nem is kétharmaddal, 50%-a minden megváltoztatható lenne, mégse teszi senki se, és ez átvezet a mai Magyarország kérdésére, és mégse teszi senki se, mert mindenki tudja, hogy a hagyománynak óriási ereje van, és nem azért, mert ájultan meg kell állnunk egy ponton, és azt mondani, hogy jaj, nagyon tiszteljük a hagyományt, hanem azért, mert ennek értelme van, mert ebből építkezünk, ebből táplálkozunk, ez adja a gyökerünket. Ez az, amit megtapasztaltunk, és az, amit kipróbáltunk. Na most szerintem a magyar alkotmány az kiállta az idők próbáját, mert ne felejtjük el, az alkotmány, most a rendszerváltás alkotmányáról beszélek, 89-90-ben született meg, teljesen jól működött egyébként 2010-ig, akkor a Fidesz azt mondta, hogy valamiért ki kell dobni az ablakon, a 90-95%-át átvette, úgy, ahogy van, szőröstől böröstől, egy kicsit megváltoztatta, tett elé egy preambulumot, és alaptörvénynek nevezte el. Az is működött egyébként mostanáig. Lehet apróságokba kifogást emelni vele kapcsolatban, de hogyha a Fidesz 16 évét kritizáljuk, nem azzal szoktuk kezdeni, hogy az alkotmánnyal baj volt, vagy az alaptörvénnyel. Na most ezt az egészet kirakni az ablakon szerintem egy értelmetlen dolog. Tehát amit látunk jelen pillanatban, például a köztársasági elnökkel kapcsolatban, ugye ez mondta a 17. alaptörvény módosítás, az nem azért születik, mert az alaptörvényel gond van, hanem itt egy személyre szabott jogalkotásról van szó. Egy olyan személyre szabott jogalkotásról, ez érdemes tudni a hallgatóknak is, hogy ez egy tilalmazott jogintézmény, tehát ezt mindenhol tudjuk, szerte a világban, Európában, mindenhol egyébként, ahol jogállamok működnek, ott határozottan tiltják azt, hogy személyre szabva jogot alkossanak. Tehát, hogyha jogot alkotunk, azt nem azért kell tenni, mert hogy X szemét el akarunk távolítani például a hatalomból, vagy valakinek meg akarjuk akadályozni a nem tudom, indulását, stb. Ezek ugye most folyamatosan ilyen személyre szabott konstrukciókat látunk az elmúlt hetekben, hanem azért, mert hosszú távon azt gondoljuk, hogy az lenne a helyes, és van körülötte egy társadalmi konszenzus. Én ezt hiányolom most a konszenzust is, illetve a hosszú távú gondolkodást.
3: Ugye azzal indokolja a módosítás szükségességét a Tisza kormány, hogy az alaptörvény eddig nem az egység, hanem a megosztottság szimbóluma volt. Mit gondol erről? Úgy, hogy a 2010 előtti időszak alkotmányának mondjuk 90-95%-át mégis átvette ugye, igen, az előző kormány.
4: Hát én azt gondolom erről, hogy nem az alaptörvényből ered ez a megosztottság a társadalomban, de abban a Tiszának igaza van, illetve Magyar Péternek, amikor ezt mondja, hogy a Fidesz elkövetett egy súlyos hibát 2011-ben, úgy alkotmányozott, hogy nem kérte hozzá az ellenzéknek a támogatását, tehát önmagában a kétharmados többség birtokában alkotmányozott. Egyébként Magyar Péterek ugyanerre készülnek most, tehát minden történet innen indul. Na most én annak idején is, tehát az 15 évvel ezelőtt is folyamatosan és azóta is folyamatosan bíráltam a Fideszt ezért, mert ezt tette, és sajnos hiba volt, mint ahogy a mostani a Tisza elképzelés is szerintem hibás lenne. De mit kellene helyette csinálni? Mert ugye ezt el szoktam mondani rendszeresen, hogy ez nincs rendben, de hogy lehetne más csinálni. És azért szeretném elmondani, hogy lehetne. Tehát lehetne ezt másként is csinálni. Mi lenne bölcs például szerintem ebben a helyzetben? Azt kellene tenni, hogy igen, lehet azt mondani, hogy nincs konszenzus az alaptörvény körül. Egyébként ez egy jogos állítás a Tisza részéről. Akkor én azt tenném, hogy mivel az alaptörvény és a rendszerváltás alkotmánya is kiállta az idők próbáját, hiszen, mint mondtam, 90-95%-a ugyanaz, amit annak idején mi megalkottunk az ellenzéki kerekasztalon, és amiben kulcs szerepe volt, megjegyzem, Sólyom Lászlónak, Antal Józsefnek és Tölgyesi Péternek, zárójel bezárva. Tehát ez az alkotmány szerintem rendben van. Néhány ponton érdemes hozzányúlni. Hol lehetne hozzányúlni? Szerintem például az alkotmánybíróságot gyengítette a Fidesz 2011-ben, rosszul tette. Lásd, a mostani vitáink mutatnak rá, hogy mennyire hibás volt ez az elképzelés, milyen fontos lenne most egy olyan intézmény, amely szélesebb körű jogosítványokkal rendelkezik, tehát ott érdemes lenne hozzányúlni, szerintem kéne egy ilyen javaslatot tenni a kormánynak, érdemes lenne egy szélesebb körű vitára bocsájtani, nem úgy, hogy pár napon keresztül a Facebookon lehet ötleteket beküldeni, mert az ötletbörze és nem pedig társadalmi vita, hanem a társadalmi vitát az úgy illik megcsinálni, hogy a pártokkal leülök, az ellenzéki pártokkal, civil szervezetekkel leülök, hosszabb vitát tartok, nyilvánosságot teremtek ennek, a nyilvánosságban vita zajlik erről a kérdésről, időt adok ennek az egész folyamatnak, fél évet, egy évet körülbelül, ami előttem van, vagy még többet, és a vita után egy kialakuló konszenzust megszövegezek. Azt és ahhoz mindenképpen ragaszkodok, mielőtt népszabadásra bocsájtanám ezt a kialakult konszenzust, hogy legyen mögötte az ellenzék egy részének legalább a támogatása. Ha nincs ott, akkor ezt nem tenném meg.
3: No, itt két dologra gyorsan hagyd térjek ki. Az egyik, nyilván itt ez egy viszonylag rövid válasz lehet, vagy mondjuk úgy inkább, hogy egy zárójeles kérdés. Ön is említette ezt a néhány napos társadalmi vitát. Ez egyébként már holnap le is zárul. Az a kérdésem, hogy az alaptörvény módosításhoz van-e egyáltalán szükség társadalmi egyeztetésre? Azért kérdezem, mert ugye a 3,5 millió szavazóból, akik Tiszára adták le a voksukat, mintegy 17 ezeren szóltak eddig hozzá társadalmi vitagyanánt. Az ő javaslataikat akkor beépíti a kormány az alaptörvénybe, hogy hogy kell ezt elképzelni egyáltalán a társadalmi vitát. Ráadásul én nem vagyok benne biztos, hogy minden hallgató, és talán erről is beszéltünk már, hazamegy, és akkor elkezdi az alaptörvényt bújni, hogy akkor hogyan lehet-e ezt máshogy vagy jobban. Tehát, hogy ennél azért talán magasabb szinten kellene, hogy eldőljön az, hogy az alaptörvény az hogyan határoz.
4: Hát természetesen ez a közvetlen részvétel problémája, amit felvetett. Tehát szerintem illúzió azt gondolni, hogy az emberek többsége hozzá tud szólni egy ilyen kérdéshez. Ez nyilvánvalóan nem így van.
3: De hát azért választjuk meg ugye a képviselőket, hogy
4: pontosan, hogy ők képviseljenek minket bizonyos ügyekben. Tehát én pontosan ezt akartam mondani, hogy az helyes dolog, hogyha lehetőséget adunk arra, hogy bárki, aki azt gondolja, hogy szeretne vélemény nyilvánítani, azt mondja el. De azért 17 ezer vélemény nem fognak tudni bedolgozni, főleg azért, mert a 17 ezer véleménynek egy része homlok egyenest ellenkezik egymással. Tehát itt valakinek dönteni kell arról, hogy mi a helyes vélemény. Tehát egyfelől az van privilegizált helyzetben, aki majd eldönti, hogy mi a megfelelő vélemény, és mi az, ami szerinte beépítendő. És igazság szerint, még egyszer hangsúlyoznám, a normál társadalmi vitát azt úgy szokás lefolytatni, ahogy mi annak idején csináltuk. Megjegyzem, a 90-es évek közepén, amikor volt egy új alkotmány előkészítő folyamat az első kétharmadán, a Szocialista Liberális Koalíciónál, mi úgy csináltuk, hogy vitákat rendeztünk, ahol ott voltak civil szervezetek, jogtudományi műhelyek, ott voltak az ellenzéki pártok, és folyamatosan egy állandó egyeztetés zajlott, és egy komoly jogi csapat próbálta beépíteni ezeket a javaslatokat, amiket állandóan egyébként a pártok vitáira bocsájtottunk, és az végül az országgyűlésben döntöttük el, hogy mi az a konszenzusos javaslat, ami az országgyűlés elé kerül. Tehát ezt csak így lehet lefolytatni, mert hogyha kijelentem, hogy társadalmi vita, jön 17 ezer javaslat, majd ki tudja, kik úgy döntenek, hogy ez jó javaslat, ez nem jó javaslat, majd oda kell, és azt lehet mondani, hogy kérem szépen, az emberek ezzel egyetértettek, hát ez szemfényvesztés.
3: No, említette ugye az ellenzéki kerekasztalt, ez volt az a fórum, vagy az egyik része, ami meghatározta aztán a rendszerváltás utáni Magyarországot. Horn Gábor volt a Jó reggelt Magyarország című műsor vendége tegnap reggel, aki azt mondta, hogy az ellenzéki kerekasztal nem jól mérte fel a helyzetet, mert túl könnyű kétharmadot szerezni, és véleménye szerint olyan kell, ami a valódi társadalmi mozgásokat sokkal jobban le tudja képezni. Mit gondol erről egyáltalán a kétharmadnak az intézményéről?
4: Hát azt gondolom, hogy egyébként kétharmad, szóval nem, kezdem azon, én nem értek egyet Horn Gáborra, nem értek egyet, mert szerintem az ellenzéki kerekasztal jól mérte fel a helyzetet, de gondoljunk bele, hogy 20 év alatt egyszer fordult elő kétharmad. Ez 2010-ben volt. 2010 után a Fidesz megváltoztatta a választójogi törvényt, és utána jöttek a sorozatos kétharmadok. Tehát nem az a helyzet, hogy az ellenzéki kerekasztal által kitalált rendszer, az tervelte a kétharmadokat, mert az egyszer produkált egy ilyet egy rendkívüli helyzetben, ugye 2010-ben. Szóval és ugye ott világgazdasági válság, meg magyar belpolitikai válság is volt, azért volt rendkívüli helyzet. Szóval én azt gondolom, hogy ez rendben volt az a rendszer, oda kéne visszatérni, amit mi az ellenzéki kerekasztalban kitaláltunk, azon kellene finomítani. Mert egyébként közben is tartottunk a 2000-es évek derekán, 90-es évek végén folyamatosan egy ilyen választójogi törvény reformjával foglalkozó tanácskozást a parlamentben, tehát volt erre egy bizottság, aminek én is tagja voltam, megjegyzem. És ebben a bizottságban konszenzus volt arra vonatkozóan, hogy egy picit, tehát jó a választójogi törvényünk, egy picit módosítani kellene az arányosítás irányába. Ehhez képest jött a Fidesz 2010-ben, majd aránytalanabbá tette a rendszert, tehát pontosan az ellenkező irányba változtatta meg, mint amiben egyébként politikai konszenzus volt. És az aránytalan rendszer, győztes kompenzáció és egyebek, de most nem akarok ilyen szakszavakat mondani, mert nyilván a hallgatók javarésze ez nem kell, hogy elmélyedjen ebben. Tehát ez a szisztéma, ez a rendszer eredményezte azt, hogy borzasztó könnyen lehet kétharmadot szerezni, és ez viszont nem jó. Tehát ebben viszont mindenkivel egyetértek, aki azt mondja, hogy rossz a társadalomnak az, hogy most már az ötödik kétharmadot éljük át. Hát ez katasztrófa szerintem.
3: Ráadásul meglátjuk, hogy marad-e ellenzéke a jelenlegi kormánynak vagy kormánypártnak. No de erre most úgysem tudunk válaszolni erre a kérdésre.
4: Igen, bocsásson meg, nem akarok a szavába, de annyit hagyj érezzek meg, hogy a demokrácia fundamentum, hogy legyen erős ellenzék.
3: Igen, de hogyha folytatjuk akkor ezt a vonalat, akkor több olyan kormánypárti képviselőtől is láttuk, talán Gerzsenyi Gabriella is egy céllövöldében illusztrálta azt, hogy hogyan kell az ellenzéket kiiktatni sajtóval, politikusokkal, mindennel együtt. Tehát a terv nem biztos, hogy akkor ennek az ön által említett demokráciának a fenntartása.
4: Hát én erről is nagyon másként gondolkodom. Nekem az a meggyőződésem, és ezt legutóbb az Indexen is írtam egy cikket, ott is leírtam már ezt nem először, hogy szerintem akkor lehetünk nyugodtak, a hallgatók részéről is, hogyha azt látjuk ebben az országban, hogy a győztes egy választás után az egyik első dolga közé tartozik, hogy kezet nyújt a vesztesnek, és próbál gesztust tenni az ő irányába. Azért, mert természetesen veszített, és nem véletlenül veszített, de az hazánk érdeke azt kívánja, hogy néhány kérdésben a győztes és a vesztes tudjon együttműködni. Mert egy társadalomnak egyensúlyra kell törekedni, nem arra, hogy a permanens forradalom tüzében ég, és azt gondolja, hogy én most jövök, és mindent átalakítom, mert minden rossz volt, ami előtte történt. Ez a katasztrófa projekt szerintem. Tehát amivel előre lehet jutni, az, hogyha az egyensúlyt próbáljuk megteremteni a társadalomban, tehát próbálunk gesztusokat tenni mindig a másik felé, nem diabolizáljuk az ellenfelet, a legyőzött ellenfelet, hozzátenem, ezt a Fidesz is ezt csinálta 16 éven keresztül, tehát ezt nem győzöm mindig hangsúlyozni. Hát ilyen értemben nem látunk újdonságot, mert most megint ezt látjuk a közéletben. Az újdonság végre az lenne, hogyha már felismernék a politikai lesz szereplői az, hogy ez nem vezet előre, ebből Magyarország nem fog profitálni.
3: Nem tartozik szervesen a témához, de amikor kimondjuk a demokrácia kifejezést, akkor számomra most már itt egy nagyon nehezen behatárolható szóról vagy kifejezésről beszélünk. Olyan, mintha minden kormány és Európa különböző országaiban is máshogy gondolkodna a demokráciáról.
4: Igen, mert a demokráciának sokféle változata van, van egy alapfundamentuma. A demokrácia az, hogy a nép akarat olyan tekintetben tud győzni, hogy a nép kívánságának megfelelően tud saját magának kormányt választani, és azt a kormányt, vagy a vezetőit, hogyha így mondjam, és azokat a vezetőket le is tudja váltani, tehát tudja is cserélni. Hát nagyjából ennyi a demokrácia fundamentum, azon túl, mert nagyon sokfajta demokráciát ismerünk, és amiről ön beszél, az egyébként egy önálló beszélgetést egyszer megérne, mert hogy csak egy picit így megmutassam, vagy felvillancsam, ha szabad így fogalmazni, az, hogy mi ebben az érdekes ebben a témában, az, hogy pusztán a nép akarat, hát ma már tudjuk, de ezt már évszázadok ezelőtt is tudták, az nem garancia arra, hogy mindig bölcsen döntünk. Itt is egy zárójeles megjegyzés, mondjuk, ha most Magyarországot megszavaztatnák, hogy halálbüntetés legyen, vagy ne legyen, az emberek többsége azt mondaná, hogy legyen. Nem lenne helyes ez a döntés, azt gondolom. Tehát nem lehet azt mondani mindig, hogy a többség az helyesen dönt. Ezért törekszenek mások arra, más országok, és ezért mondom, ez nem újszerű felismerés, az amerikai alkotmány ilyen például, ami több mint 200 éve született, hogy olyan elemeket is építsenek be, amik valamilyen módon kontrollt jelentenek erre. Tehát építenek be a demokratikus elemek mellé monarchikus elemeket és arisztokratikus elemeket is. És a három elemnek az egyensúlya együttese, megint ugye az egyensúly fogalom jön elő, az adja ki azt a rendszert, ami ki tudja a különböző hibákat, mert mindegyik szisztémának van a hibája, valahogy ki tudja egyensúlyozni.
3: No, nézzük a mostani alaptörvény módosítást. Ennek az egyik ága a köztársasági elnök megbízatásának rendezése. Április vége óta tart a húzavona ugye a köztársasági elnök hivatala körül, pontosabban nem ez a jó megfogalmazás, hiszen a személyével van alapvetően gondja Magyar Péternek és a magyar kormánynak. Eddig nem tudták eltávolítani, mi következik most?
4: Hát önmagában, ha szabad azzal kezdem a választ, önmagában az érdekes, hogy Súlyog Tamás ilyen támadás keresztüzébe került, mert azért érdemes leszögeznünk, hogy az összes eddigi köztársasági elnökünk közül ő az első, aki teljesen civil. Mert a többiek mind politikai szférából jöttek valamilyen módon. Ő az, aki az első outsider e tekintetben, tehát a kívülről jövő elnök. És nyilván lehet őt szeretné, nem szeretné, sokakban van antipátia,

0: alkot más rendszer meg, ami nem a vitára, a konfliktusra épül, hanem az együttműködésre. Na most ezzel megy szembe az ultimátum. Tehát ez nincs rendben szerintem, ez nem felel meg az én felfogásom szerint a jogállami normáknak.
1: Ugyanakkor mi történik most? Leváltható lesz, megfosztható lesz, mi a következő?
0: Hát a kétharmados többség birtokában sajnos, és itt még egyszer hangsúlyoznám, itt az előző kormányzatnak is komoly felelőssége van, és a mostaninak is ebben a kialakult helyzetben. A kétharmados többség birtokában meg lehet tenni azt, hogy leváltják az elnököt, vagy megfosztják a hivatalától. Szerintem ez mindegyik súlyos hiba. Egy olyan példát, hogy a jogi szaknyelve szólva precedens teremtenek, amely onnantól kezdve ragadós lesz, és romboló hatású szerintem a magyar társadalomra.
1: Éppen erre szerettem volna kiukadni, hogy mindez aztán magának az intézménynek a renoméját hogyan befolyásolja hosszú távon.
0: Hát
1: vagy az intézménybe vetett bizalmat.
0: Hát először is gyengíti szerintem. Ott lesz az a példa, hogy bármikor leváltható bármilyen többség által a köztársasági elnök, Ami szerintem gyilkos és nem jó, és nem beszélve arról, hogy a megválasztott köztársasági elnöknek, aki majd a mostani helyébe érkezik, hát mindenképpen szembe kell azzal néznie, hogy ő milyen körülmények között kapta meg ezt a hivatalt.
1: Hisz abban, hogy a következő köztársasági elnök bármilyen módon is független lesz, vagy lehet a politikától?
0: Hát nézed, teljesen nem kell függetlennek lenni a köztársasági elnöknek, hiszen nem ez a dolga, hiszen ő is politikus természetesen, vagy politikusnak is kell lennie valamilyen módon. Nem kell neki függetlennek lenni, inkább azt mondanám, hogy kell képviselni egy értékrendet, amely értékrendben viszont azt kell látni, hogy az nem lehet, tehát nem kötődhet pusztán egy párthoz. Tehát a köztársasági elnök által képviselteknek a magyar alkotmányos rendszerben annak olyannak kell lenni, hogy ő neki kell képviselnie a kisebbséget, meg a többséget is egyúttal. Ugye a miniszterelnök az a többséget képviseli. Az más kérdés, hogy oda kell figyelnie szerintem a kisebbségben levők hangjára is bizonyos kérdésekben. De neki az a dolga, hogy a mögötte lévő szavazókat, a többséget képviselje elsősorban. Az elnöknek nem ez a feladata. Az elnöknek az a feladata, hogy a többséget, meg a kisebbséget is képviselje. Tehát olyan ügyekben szólaljon meg, például jogállam kérdése, jogi normák kérdése, de nemzetközi kapcsolatrendszer, vagy bármi más, amiben a politikai hovatartozástól függetlenül ugyanazok az érdekeink.
1: Az alaptörvénynek a módosítását el kell az országgyűlésnek küldeni a köztársasági elnöknek aláírásra, elbírálásra?
0: Igen, el kell küldenie. Tehát itt ez még a köztársasági elnöknek van még némi mozgástere szerintem ebben az ügyben, nem csak az, hogy fejet bólint és aláírja, de ez az ő döntése lesz természetesen, hogy mit tesz. Azt kell, hogy mondjam, hogy Súlyog Tamás szerintem nem volt, vagy nem akarom most össze érinteni, inkább úgy fogalmaznék, hogy a politikai karakterét szerintem az elmúlt hónapokban teremtette meg ezzel a helyzettel, mert ő nagyon tisztességesen kiállt most a jogállami normák mellett.
1: No, akkor várjuk majd ennek az eredményét, és nyilván beszélünk még róla a Pokol Béla alkotmányjogász korábbi alkotmánybíró július elejére vizionálta nagyjából, hogy jelentősebb eredményt lehet majd ebben elérni. Nézzük addig viszont az alkotmánymódosításnak a többi pontját, függetlenebb alkotmánybíróság is szerepel benne, mert a módosítás újra bevezetni az alkotmánybírák 70 éves felső korhatárát, és kormány szerint ez segítené, hogy az alkotmánybíróság kiegyensúlyozottabb és függetlenebb testületként működjön, és az alkotmánybíróság tagjai ezentúl saját tagjai közül választhatnának elnököt. Az első kérdésem, hogy miért van szükség erre a 70 éves korhatárra? Mit tud egy 69-es, és mit nem tud egy 71 éves?
0: Hát nekem az az általános tapasztalatom, a nemzetközi példákból is kiindulva, elég mondjuk a lengyelországi viharos ügyekre gondolni, ahol pont egyébként a bíróságok és a bíráknak a szerepével kapcsolatban az elmúlt, mondhatnám azt, hogy évtizedben nagyon komoly vita zajlott. Ott is ezzel a konstrukcióval próbáltak élni, hogy korhatárt hoztak meg a bírókkal kapcsolatban, illetve a bírákkal kapcsolatban, és így próbálták kiszórni azokat, akik az adott kormányzat számára éppen nem voltak megfelelőek vagy szimpatikusak. Tehát általában akkor kerül elő ez a korhatár kérdés, amikor személyváltoztatás kapcsolatokat akarnak eszközölni valakik a testületben, tehát nyilvánvalóan most is erről van szó. Én ezt egyébként önmagában nem tartom ördögtől valónak, tehát a 70 éves korhatár, én nem mondom, hogy ez egy rettetes dolog. Sajnos benne van ez, ebben is a személyre szabott jogalkotás, azért ott lappang mögötte, és én nem örülök

0: csökkennek. Tehát, hogyha körül lenne egy konszenzus, hogy most 70 évnél idősebbek ne legyenek az alkotmánybírák, akkor elő lehetne egy értelmes vitát folytatni szerintem jogi berkekben, hogy ez jó vagy nem jó, de hogy most így ezt ilyen módon bevezetni, ez csak arról szól, hogy ki akarnak szórni alkotmánybírákat az alkotmánybíróságból, és ez meg megint nem bölcs, nem jó dolog, mert ez megint azt mutatja a közönségnek, hogy aha, tehát személyre szabva lehet jogot alkotni, vagyis aki nem tetszik politikailag, az ki lehet szórni hatalmi eszközökkel egy adott testületből. Egyébként pedig a korhatárt is megkérdezte Beáta, ezzel kapcsolatban annyit hadd mondjak, hogy én személy szerint, ha az én véleményemet kérdezi ebbe az ügyben, én nem látom értelmét az ilyen korhatároknak. Tehát például az amerikai legfelsőbb bíróság, ami az egyik legfontosabb testület, ott ugye nincs alkotmánybíróságot, ezt a feladatot tulajdonképpen a legfelsőbb bíróság látja el, ott élethosszíglani egyébként a bírák kinevezése, tehát ott addig tagja valaki a legfelsőbb bíróságnak, amíg él. Tehát ott nem az a koncepció, hogy 70 fölött, akkor már nem tud megfelelő döntéseket hozni.
1: No, 2 percünk maradt, és az egyik pont az, ami hát rengeteg bírálatot kapott most már a társaság, a szabadságjogok, jobboldalisággal nem vádolható társaság és szabadságjogok is bírálta ezt a döntést, mégpedig azt, hogy időkorlátot vezetnének be az országgyűlési képviselőknek, ugye 12 évig lehetnének, vagy 12 évre kaphatnának maximum mandátumot, és utána nem. Na most ez... mennyire demokratikus, akkor megint ezt a kérdést teszem fel.
0: Azon a válaszok is
1: erre. Akár a választókkal, akár pedig világos. A képviselőkkel
0: szemben. Én ezt a javaslatot a teljes abszurditásnak tartom, és mindjárt el is mondom, hogy miért, de ha megengedi, azért egy zárójeles megjegyzés, hogy tegyek, hogy említette a TASZ-t, ez ugye a Társaság a Szabadságjogok Szervezetet, amelyet előzőleg évekkel ezelőtt a jobboldali kormány folyamatosan Soros Bérencnek minősített, aki állítólag Soros György utasítására mondja el a véleményét. Hát csak erről ennyit, tehát hogy azért mégiscsak van függetlenség ebben a szervezetben, ami egyébként egy tiszteletre méltó szervezet szerintem, és örülhetünk neki, hogy van ilyen szervezetünk Magyarországon, mert most tessék, megfogalmazták a kritikájukat, tehát zárójel bezárva. Szóval az a helyzet, hogy én ezt egy teljes abszurditásnak tartom, ezt a javaslatot, és méghozzá azért, mert most gondoljunk csak bele, tehát szerintem a hallgatók is el tudják képzelni, hogy az helyes dolog lenne, mondjuk azt mondanánk, hogy egy orvos 12 évig lehet orvos, egy tanár 12 évig lehet tanár, egy újságíró 12 évig lehet újságíró, egy fodrász 12 évig lehet újságíró. Hát milyen be az észszerűség? Az emberi élet olyan, hogy tapasztalatot szerzünk, akkor leszünk érettek, ha van már egy bizonyos tapasztalatunk. Én képviselőként megtapasztaltam azt, hogy bizony kell egy 10 év hozzá, még valakiről azt tudom mondani, hogy ez olyan profi, beletanult ebbe a munkába, akkor ezek szerint most akkor rögtön kidobjuk az ablakon. Hát mi ennek az értelme?
1: Ráadásul képviselőnek lenni egyfajta érdekképviselet.
0: Hát ugye pontosan.
1: Az érdekeit kell képviselni.
0: Pontosan. Szerintem ez egyfelől korlátozza a szabadságunkat, hogy mi szabadon azt válasszuk meg, akit szeretnénk, másfelől pedig egyértelmű szerintem, hogy értelmetlen, mert pont a tapasztalatot dobja ki az ablakon. Hát ami szerintem egy teljes abszurditás. Még egyszer hangsúlyoznám, hogy ez fölösleges, és ebből az lesz, hogy kontraszelektált emberek fognak beülni képviselőnek, mert ki az, aki így elvállalja ezt a pályát, és azok fognak majd irányítani, akik mögöttük vannak, és nem lehet róluk egyébként dönteni demokratikus módon.
1: No, hát a tervezett témáimnak a feléig sem jutottunk, de akkor majd innen
0: folytatjuk
1: legközelebb. Fodor Gábor, a Közép-Európai Rendszerváltást Kutató Intézet igazgatója volt a vendégünk. Köszönöm, hogy elfogadta a meghívásunkat.
0: Örömmel.
1: Valamennyi kollégám nevében köszönöm hallgatóink figyelmét, szép estét kívánok, Csete Beátát hallották.
2: A műsort a Duna Média Szolgáltató Nonprofit ZRT megbízásából készítette az MTVA. Elhangzott műsorunk meghallgatható az interneten is a www.mediaclick.hu/Kossuth oldalon.

A Kossuth Rádió Vasváron, FM 91,6. Kedves hallgatóink! Most a Hely korábbi adását hallgathatják meg újra. További jó rádiózást kívánunk! A Hely! A műsorvezető Deák Dóra.

0: azt gondolom, hogy a nagy szeretet és az iskolában dolgozó pedagógusok is sokat tesznek ahhoz, hogy az INEZ az jól legyen.
1: Nagyon-nagyon fontos az iskola és a szülői csapatnak az együttműködése, hogy amit elkezdünk az iskolába, azt a szülő otthon is ugyanúgy vigye, mert csak így van értelme.
2: Ezen vagyunk, hogy tényleg a használható tudás legyen az az első számú, amit ők megkapnak itt.

0: Szegedi Gemma fejlesztő nevelés-oktatás végző iskolában járunk. Jó napot kívánok, kedves hallgatóink! Az intézmény fenntartója, egy non-profit közhasznú Kft., annak egyik vezető tisztviselője Vas Nelli az, akihez most megérkeztünk, és nagyon mutogatta nekem ezt a csigaformájú polcot.
1: Azért fontos, mert a Gemma, amit jelent, az egy csigaforma, és abban vannak a gyöngyök. Ez a szimbólum az intézményünknek, hogy mi vagyunk a védőjük ezeknek a kis gyöngyöknek.
0: Mi mindenben tudnak nekik segíteni?
1: Elsősorban, hogy nagyon jó a tanári gárda, illetve, hogy nagyon szép épületet tudtunk nekik létrehozni pályázati támogatásból, forrásból, és európai színvonalú lett ez az intézmény. Nagyon-nagyon szeretnek ide hozzánk járni, mindig mosolyogva jönnek, és a szünet után alig várják, hogy jöhessenek. Ugye a közhiedelemben az van, hogy ahol súlyos halmozottan fogyatékos gyerekekkel foglalkoznak, ott inkább azt tapasztalják az intézménybe belépő látogatók, vendégek, hogy nem a jó illat az, ami fogadja őket, hanem pont az ellenkezője, hogy gondozatlanság, meg az elhanyagoltság. Tiszta illat van, boldogok.
0: Tényleg tisztaság van, jó illat van, minden rendezett. Ez egy szép környezet. Ahogy mi már a folyosón végigjöttünk, nagyon szép kék-zöld fényben láthattuk a lámpát ott a lábunknál, és hát nagyon sok gyerekeknek való játék, illetve kézműves alkotás van itt az épületben.
1: Igen, így van, mert a főszínünk a kék és a sárga. Igaz, hogy itt a sárgát nem nagyon tudtuk megvalósítani benne az épületben, de kívülről igen, meg a külső környezetre is nagyon nagy hangsúlyt fektetünk, ezért van nagyon szép virágos kertünk, az udvar is gondozott, mert ugye a gyerekeknek nagyon fontos, az életük nagy részét itt töltik.
0: Nelli, hogy került ide a Gemma központba, az iskolába?
1: Több mint 10 évvel ezelőtt hallottam én arról, hogy Gemma egy kisfiú, aki elveszített az édesanyját, súlyos halmozottan fogyatékos. Az apukájával megismerkedtem, és akkor így kerültem én oda bele az életükbe, és amíg én tudtam haladni a saját fejemből az ő kis fejlesztésével, addig tök sok mindent elértem vele, viszont egy idő után megakadtam, és elkezdtem tanulni a gyógypedagógiát, és így jött be az életembe a Gemma, és így szépen megjártam a ranglétrát, és 2020 januárjában felkértek, hogy legyek a fenntartói csapatnak a tagja, mert hogy számíthatnak rám, ha kérnek, akkor mindig ott vagyok, jelentkezek, hogy segítek, és végül elvállaltam, és akkor így kerültem én bele a fenntartói csapatba a kisfiam által.
0: A számokkal kell foglalkozni, irodában kell ülnie, de mégis azt gondolom, hogy akkor ön azért, hogyha végigmegy a folyosón, vagy bemegy egy-egy terembe, akkor szakemberként is nagyon sokat tud segíteni a gyerekeknek.
1: Így van, szoktam is bemenni szerdánként az egyik csoportba. Nagyon-nagyon szeretek bemenni, nagyon cukik a gyerekek, nagyon várják, én is nagyon várom. Valahogy akkor így levetkőzik az, ahogy beléptünk ide, hogy szigorú fenntartó iroda, és akkor sokkal emberibb, sokkal közelebb vagyok a szívemhez állóbb feladat.
0: Kisfiaként emlegette, ugye?
1: Igen, igen, de nem a vér szerint kisfiam.
0: Attól ugyanúgy családtag.
1: Igen.
0: Miben tudott neki segíteni, mire volt szüksége?
1: Próbáltam kitalálni, hogy mit szeret, hogyan tudnám én az ő életét könnyebbé tenni, és nagyon, nagyon ügyes volt, nagyon jó felvette azt, amit én így kértem tőle. Gondolom, hogy értem, hogy mit mond, én szerintem megfejtem, szerintem ő is megfejti, amit én kérek tőle, mert tényleg nagyon sokat haladtam vele. Szobatisztaságban, az evés terén boldog voltam, de aztán elfogyott a tudásom, és jött a Gemma. Nagyon sokat tanulok az itteni kollégáktól, meg autodidakta módon is nagyon sokat tanultam. Nagyon-nagyon fontos az iskola és a szülői csapatnak az együttműködése, hogy amit elkezdünk az iskolába, azt a szülő értse meg, hogy mit miért csinálunk, és otthon is ugyanúgy vigye, mert csak így van értelme hosszú távon.
0: Ha valaki szeretne segíteni, akkor hogyan fordulhat a központhoz? Mire lenne szükségük?
1: Fejlesztő eszközök, abból sos elég. Meg ugye mindig vannak újdonságok, most ugye nagyon nyitott az intézmény, az innováció felé vezetjük be a robotikát, amennyire lehetőségeinkhez képest meg tudjuk ezt tenni. Gyerekek látjuk, hogy nagyon-nagyon élvezik. Egy robotkutya az, ami most a nagy tervünk, mert a robotkutya kiszámítható, nem jön a nyála, nem hullik a szőre, nem okoz allergiát, és némelyik gyermek fél az igazi kutyától.
0: Mennyire érdekes, hogy ezt mondja, mert pont azon gondolkoztam, hogy mondjuk kutya nincs itt, mert a kutyaterápiával ugye nagyon sokan szoktak foglalkozni.
1: Van állatasszisztálterápia is az intézményben, van kutya, van lóterápia, az egyik kolléganőnek van egy lovardája, és oda szoktak kivinni a gyerekeket, meg van egy nagy szőrű kutyus, akik be szoktak jönni, de nyilván vannak gyerekek, akik félnek tőle, meg aki olyan, azt nem is viszik el erre a terápiára.
0: vannak, akik szeretnének ezen a területen dolgozni, vannak, akik érdeklődnek azután, amit önök csinálnak.
1: Igen, nagyon sok megkeresés érkezik elsősorban e-mailbe, hogy szeretnének önkéntesen beletekinteni abba a munkába, ami az intézményünkbe folyik. Nagyon sokan vannak a gyógypedagógiai karról és hallgatók, akik nem azért jönnek, hogy a gyakorlatukat töltsék az intézménybe, hanem azért, hogy önkéntesen itt legyenek, és hogy szakmailag sokkal jobban felkészültebbek legyenek a társaiknál azáltal, hogy itt vannak nálunk, és megfigyelnek, segítenek, akár csak kimenni sétálni, mert ugye a súlyos gyerekeknél mindenki kerekesszékes, nagyon nehezen tudnak kimozdulni, csak így tudjuk megoldani, hogyha jönnek így önkéntesen segíteni, nagyon-nagyon örülünk.
0: Én civilként is jöhetek segíteni?
1: Igen, egy babakocsit vagy egy kerekesszéket szerintem sok ember tud tolni. Nyilván elmondják kollégám, mire kell odafigyelni, mert vannak helyzetek, amikor nem úgy kell tolni, meg kell fordítani, de felkészítik azokat az embereket, akik ide jönnek önkéntesen segíteni.
0: Besuhantunk az egyik szobába Szabó Tamással, a Gyermekcsoda Fejlesztő Közhasznú Alapítvány elnökével. Mindjárt megismerjük, hogy pontosan hogyan kapcsolódik az iskolához, de azt láttam, hogy minden kolléganőt ismer.
2: Hogy mi hogyan csatlakozunk így az iskola életéhez, elsősorban mint érintett szülő. Én is feleségem, ugye kislányunkkal Inezzel 4 éve érkeztünk ide a Gemma központba, és akkor láttam így magánszemélyként, meg így cégvezetőként azt, hogy el kell a segítség. Minden olyan jellegű támogatás, ami a minőségi működés fenntartását szolgálja. Ezek lehetnek anyagi segítségek, de bármely cég saját termékével, szolgáltatásával azt gondolom, hogy ugyanúgy tudna segíteni rajtuk. Én egy fémszerkezetgyártó szolgáltató KFT-be vagyok benne, mint résztulajdonos, és így az induló évek elején azt ajánlottam fel, hogy akkor amilyen kis lakatos munkák, bármi lenne így az iskola környékén, akkor azt szívesen felajánljuk, és innen jött, hogy akkor néhány üzlettársamat, vagy partneremet, kapcsolatomat is megkérdezem, hogy lenne esetleg szabad kapacitás, vagy olyan forrás, amit az iskola tudna használni, és ebből alakult ki egy olyan jellegű kezdeményezés, ami ma már ugye az alapítvány aktív működését jelenti.
0: Meg közben azért jótékonysági koncerteket is szerveznek, programokat.
2: Igen, igyekszünk így a Szeged és vonzás körzetében minden ilyen eseményen részt venni, ami nemes egyszerűséggel így a láthatóságunkat teszi így fókusz alá. Tehát én azt vallom, hogy minden olyan esemény, ami azt segíti, hogy rólunk kapjanak infót, az nekünk már egy fél siker.
0: Szeretném kiemelni a Gyermekcsoda Fejlesztő Közhasznú Alapítványnak a nevét. Gyermekcsoda, mi mindent rejt magában.
2: Ugye korábbi nevünk Komplex Fogyatékos Ellátásért Alapítvány volt, ami egyszer ugye hosszú és nem olyan jól csengő, és amikor ott tartottunk, hogy akkor bővülni fogunk támogatókkal és további tagokkal, akkor azt láttuk jónak, hogyha egy egyszerűbb névvel megyünk így a köztudatba, és jött így a név Gyermekcsoda.
0: Megismerhetjük a kislánya történetét?
2: Inezzel így a 4. évünket csináljuk, vagy az 5., most így folynak az évek össze.
0: Hány éves?
2: 11 éves lesz júliusban. Nyilván minden embernek a saját feladata problémája a legnagyobb. Nem hasonlítjuk máséhoz, de talán lehet azt mondani, hogy a miénk egy kicsit még nehezebb. Anyagcsere genetika betegséggel született az Inez, és nem sok jót jósoltak nekünk így az évek előre haladtával, de azt gondolom, hogy a nagy szeretet, amiben élünk vele, illetve jelenleg ugye a környezete, ahogy őt befogadja, és az iskolában dolgozó pedagógusok is sokat tesznek ahhoz, hogy az Inez az jól legyen, és legalább ugye az állapotát szinten tudjuk tartani, de azt gondolom, hogy nem csak ezt értük el nála, hanem sok fejlődés látható nála, illetve a lényeg az, hogy ő örömmel jön be ide, és jól érzi magát.
0: Akkor szereti ezt a kis közösséget?
2: Abszolút. Ha tehetnénk, akkor még többet jönnénk be, de a helyzetét tekintve ő néhány órát tud így az intézménybe eltölteni, viszont az nagy segítség ugye az anyukájának is, nekem is, így a gyógytornászatásában, fejlesztésében.
0: Itt az iskolában van egy összetartó szülői közösség, amivel szeretnék egymást támogatni például.
2: Több kis szülői közösség működik. Vannak olyan kézműves csoportok, ahol ugye édesanyák jönnek össze, és akkor csinálják ezeket a mindenféle apró kézműves tárgyakat, amiket fel tudunk ajánlani támogatóknak adományba például. De azt gondolom, hogy ennek a közösségnek inkább az értelme az, hogy az ember felejtse el azt, hogy milyen hétköznapi problémákkal kell küzdenie napi szinten, abban a percben, órában tudja jó helyen a gyerekét, és mellette egy kicsit ki tud kapcsolódni.
0: Szokott járni ebbe a közösségbe? Beszélgetnek rendszeresen?
2: Én nem járok, de nem azért, mert nem lenne kedvem. Egyszer azért, mert meghagyom a nőknek ezt a feladatot, hogy az ő kézügyességüket kamatoz. változtassák, másik pedig tényleg az időhiány. Tehát így a cég mellett így az alapítvánnyal foglalkozni, meg még ott van ugye a magánélete az embernek, ez már így nem fér bele sajnos.
3: Megnézzük a mákvirág csoportot, és majd utána megyünk tovább.
0: Házigazdánk Péntek Imréni Ági intézményvezető.
3: Sziasztok!
0: Jó napot kívánok, sziasztok! Bejöhetünk egy pár percre? Sziasztok. Jó napot kívánok, Deák Dóra.
4: Jó napot kívánok, Molnár Hajnalka.
0: Mibe zavartunk bele?
4: Hát semmiben nem zavartak bele. Most éppen ilyen kis gasztró órát tartottunk, ugyanis a jövő héten kirándulunk, és arra keresgélünk recepteket, ugyanis ott közösen szoktunk mindig főzni a fiúkkal, az ilyen ottalvós kirándulásokon. Reggelit, ebédet, vacsorát, tehát mindent közösen készítünk, és akkor most ilyen recepteket válogatunk. Mi az, amit meg tudunk majd csinálni, mi az, amihez egy picit több dolgot kell majd megvásároljunk.
0: Ebédidőhöz közeledve nagyon jó ilyen képeket nézni, amikor ott vannak a húsok meg a krumpli, azt hiszem megéheznek a fiatalok is. Ők segítenek a főzésben?
4: Igen, minden munkafolyamatot, amik ezzel kapcsolódnak, azokat velük szoktuk csinálni. A krumpli megpucolásától kezdve a főzésen keresztül, és nyilván együtt is fogyasztjuk el. Hát természetesen ez a legnagyobb dolog, amikor együtt tehetünk, de nagyon jó érzés az, hogy együtt készül, tudjuk az elejét, tudjuk a végét, tudjuk, mi került bele, úgyhogy nagyon, nagyon élvezetes szokott lenni. Picit tovább tart, mintha én otthon vagy a kolléganők otthon a konyhában sertepert élünk, de nagyon jó délelőttök szoktak lenni. És hát ugye miután egy kicsit megemésztettük az ebédet, már majdhogy nem a vacsora következik, az annak való előkészület. Mindenkinek ilyenkor megvan a saját feladata, nagyon élvezni szokták a fiúk.
0: Három nagy fiú van most itt a csoportban, és akkor van egy osztályfőnök és két segítő.
4: Igen, a csoportunkban 5 nagy fiú jár, tényleg mindegyik őjük már nagy.
0: Az mit jelent így nagyságrendek korban?
4: Ők már azért 16-18 éves fiatal emberek, csak nekünk gyerekek, és ők vannak 5-en, én az osztályfőnök, aki a pedagógus feladatokat látja, és 2 kiváló asszisztensem van a csoportban, akik mindenben segítik az én munkámat, illetve a gyerekek fejlődését is.
5: Püsköt, sajtos, rakott, krumpli.
0: Az lesz az egyik választott étel?
4: Hát most igen, a füstölt sajt az hatalmas kedvenc, úgyhogy az kimaradhatatlan. Valami sajtos fogás mindig szokott lenni. Van úgy, hogy a reggeliben és a vacsorában is van sajt, de a húsok sem maradhatnak el nyilván.
0: És azt nézem, hogy Szabi most ír is közben.
4: Igen, igen, igen. Szoktak másolni is belőle, sőt, le is szoktuk fénymásolni, be lehet a kis füzetbe ragasztani, és akkor lehet ízlelgetni, és a képekből puzzle-t is szoktunk csinálni, mert van, akinek pedig az a kedvence. Úgyhogy próbáljuk ilyen nagyon sokrétűen megközelíteni ezeket a kis apró feladatokat.
0: Van itt memóriakártya, kézműves feladatokhoz mindenféle papír, tojásokat lehet kiragasztani. Dobókockának a különböző számai, hogy azt mondjuk kézzel hogy kell mutatni, van itt egy olyan kis sarok, ahol szerintem le tudnak dőlni egy picit.
4: Igen. Próbálunk arra figyelni, hogy ne csak a tanulásé legyen a főszerep, mert azért el tudunk fáradni. Olyankor szoktunk azért vagy lent a játszótéren egy picit pihenni, vagy pedig a kiváló kanapé, ahol ilyen kis félkörbe lehet egymással beszélgetni is, vagy hogyha éppen más nem ül a kanapén, akkor el is lehet egy picit feküdni, ejtőzni, de azért szoktuk dolgoztatni a fiúkat. Bőven megvan a napi feladat is.
0: Azt érzékelem, hogy most kicsit lehet izgatottabbak lettek, hogy mi most megérkeztünk. Szeretnek ide járni a fiúk?
4: Én azt tapasztalom, hogy igen. Leginkább hazamenni nem szeretnek, tehát mindig így be kell őket csalogatni, hogy jönnek anyáik, most már lassan indulunk, úgyhogy inkább az szokott a nehézség lenni, hogy akkor mindenki hazainduljon, mert ők azért még maradnának. Szerencsére nagyon szeretik egymást is a fiúk, úgyhogy biztos, hogy a társaságnak is köszönhető. Mi is a kolléganőkkel megteszünk mindent, hogy azért minden kis feladat tényleg olyan legyen, ami azért tetszik nekik, amiből tudnak tanulni, és amit haza is tudnak vinni, hogy azért, amit itt megtanulnak, azt otthon is tudják alkalmazni. Úgyhogy ezen vagyunk, hogy tényleg a használható tudás legyen az az első számú, amit ők megkapnak itt.
0: És ön miért szereti ezt a segítő szakmát?
4: Hát én most már lassan 10 éve dolgozom ebben a szakmában. Én nagyon szeretem azt látni, hogy mennyit tudunk hozzáadni, akár a gyerkőcökhöz, akár a családoknak az életéhez, mert én azt gondolom, hogy nem csak a gyerekekről, a fiúkról szól az, hogy mi velük dolgozunk, hanem a családok életét is tudjuk egy picit komplexebbé tenni.
0: Péntek Imréni Ági intézményvezetővel folytatjuk az iskola bejárását.
3: Most ide csak be fogunk pillantani, mert ugye ebéd közben nem szeretném zavarni a kollégákat. Ugye mind a két szinten van ebédlőnk, és az ebédlőnek is azért van fontos szerepe ebben a fejlesztésben, mert nagyon sokszor úgy kerülnek ide a gyerekek, hogy nem tudnak még asztalnál ülni, nem tudnak még kanállal lenni, nem tudnak pohárból inni, nem esznek ételeket. Van, aki csak 3-4 félét. És nekünk az a feladatunk, hogy kinyissuk ezt a világot, és hogy tapasztalják meg, hogy milyen jó dolog az, hogy ételek vannak, hogy ízek vannak. És ebben azért a családok nagyon sokszor egyedül vannak, mert azért ez egy szakma. De egyébként a szülők nagyon ügyesek nálunk, és nagyon tanulékonyak, úgyhogy segítséggel azért eljutunk oda, hogy előbb-utóbb a gyerekek egy év elteltével már itt ülnek az asztalnál. Mert én azt gondolom, hogy ez is a társadalmunknak a része, meg a hagyományainknak, hogy asztalnál eszünk, és hogy ez nagyon fontos. Úgyhogy nálunk mindenkit kihoznak a csoportszobából, és itt az étkezőbe ebédelnek.
0: Megismerkedünk Markó Nórával, akinek bejöttünk az irodájába. Mi mindennel foglalkozik a mindennapokban?
6: Az alapítványnak vagyok a kuratóriumi tagja, és alapvetően a civil pályázatokat kutatom föl, valósítom meg, készítem el. Emellett pedig most már pedagógus végzettségű asszisztensként segítem a gyógypedagógus munkáját, és hogy ez az egész hogy történt, 2018-tól vállalkozóként kezdtem el együttműködni az Ágival, a férjem mellett családi vállalkozásunk volt, a férjem projektmenedzser pályázatíró. Én is elvégeztem egy ilyen pályázati koordinátori tanfolyamot, és menedzserként dolgoztam, és utána otthon abban a millióban. És a Gemma is ügyfelünk volt, és ezt az infrastruktúrális beruházást, ami a legfőbb projektje volt a Gemmának, egy ilyen uniós támogatásból megvalósított beruházás.
0: Az, hogy létrejöjjön ez az épület?
6: Hogy így nézzen ki, épületbővítés volt, és épületfejlesztés, azt a Laci menedzselte akkoriban, és én voltam az asszisztense, illetőleg egy másik uniós projektben meg menedzser voltam, és így a nappali intézménybe is, illetve ide a suliba is rendszeresen jöttem be ezekre a kooperációs alkalmakra, és én itt találkoztam ezzel a légkörrel.
0: Milyen ez a légkör?
6: Ez az a légkör, ami engem így elvarázsolt, és én igazából itt társadalmi munkában is elkezdtem így dolgozgatni a Gemmának. Vallom, hogy ugye az emberekkel való foglalkozás, a fejlesztés, önmagában a fejlődés, ezek kulcsfontosságú értékek az emberi életben, és gyakorlatilag így ide csatornázódtam, de úgy, hogy 2023-ban úgy kifutottak a pályázataink, és mi akkor már home office-ban voltunk a Covid-járvány után, ugye, ahogy sokan mások, és akkor elkezdtem volna beadogatni suli is, vállalkozásokhoz is az önéletrajzomat, mert végzettségemet tekintve francia-német szakos tanárnő vagyok, és akkor csörgött rám az Ági nyáron, hogy újra szeretné gondolni az alapítványt, újraélesztenénk igazából, és Tamást, engem és egy másik kolléganőmet kérte fel, hogy erre vállalkoznánk-e.
0: Itt említsük meg, hogy a Gyermekcsoda Fejlesztő Közhasznú Alapítványról van szó.
6: Pontosan. Na és akkor bejöttem az alapítványhoz dolgozni. Alapvetően pályázatokkal foglalkoztam, szervezési folyamatokban vettem részt, és akkor évvégén jött Ági, hogy mit szólok ahhoz, hogy ő szerinte én alkalmas lennék bemenni csoportba. És én mondtam Áginak, hogy én hozzám nagyon közel állnak a gyerekek, a szülők, az egész közösség is. Ugyanakkor azért volt bennem, hogy ez a pedagógiának azért egy másik szegmense, és vajon én erre alkalmas lennék-e?
0: Hogyan kell velük bánni, hogyan szóljunk hozzájuk. Ez szerintem sok mindenkibe felmerülnek ezek a kérdések.
6: Pontosan, ezek a gyerekek azért sokkal érzékenyebbek.
0: Szeretik, hogy közeledünk az irányukba?
6: Igen, igen, nagyon. És az a jó ebben az egészben, hogy részemről ez annyira természetesen adódott a hozzájuk való viszonyulás, tehát mindig természetességet éreztem, mind a szülők, mind a gyerekek, mind a közösség felé. És akkor szerencsére Ági javaslatára bementem, és nagyon jó, hogy nem vártam, kár lett volna, és így, hogy én több szinten is belefolyok így a Gemma meg az alapítvány életébe, és ott részt is veszek. Így ez nagyon hasznos, hogy mindent látok, minden szintet. És még azért kiemelném azt, hogy az Ági személye, hogy neki a szíve, a szemléletmódja meg a gondolkodása az az egész intézménynek megadja a vezérfonalát, és ez az energetika, amit itt érzünk, ez tőle jön.
0: Nyilván átragad másokra is, ugye?
6: És leszivárog a vezetői attitűd, ugye? És ezt nem csak én érzékelem, hanem ahányszor vendégeink vannak, vagy ellenőrök, vagy szakemberek, nem egyszer hallottam a szájukból elhangzani azt, hogy itt van valami csíit, van valami, ami annyira jó. És amit remélem, hogy önök is érzékeltek, mert azt hiszem, hogy ez így van, érez ők mindannyian.
0: Az idejáró gyerekek milyen családi körülmények között nőttek fel, mennyire támogatják őket a szülők, milyen területen van szükségük fejlesztésekre? Péntek Imréni Ági intézményvezető.
3: Azt gondolom, hogy mindenhol, attól függetlenül, hogy egy gyereknek milyen sérülése van, ha már azt mondjuk, hogy valamilyen sérüléssel, valamilyen fogyatékossággal él, akkor ez nagyon-nagyon befolyásolja a családnak az összetételét, az életét, és az, hogy milyen körülmények között nőnek föl ezek a gyerekek, én csak azt tudom mondani, hogy ha érzelmileg szeretnénk ezt így kibontani, akkor itt nagyon-nagyon szoros kapcsolat van a szülő és a gyerek között. Ugyanis nincs meg az a természetes leválási folyamat, mint egy egészséges gyereknél, hogy megvannak az életkorok, hogy amikor már nagyobb vagyok, akkor már kicsit van szükségem a szüleimre, és ahogy növök, nyilván akkor meg elindul ez az önállósodás. Sajnos nálunk ez a folyamat nincs így, és a szülőnek mindig ott kell lenni a gyerekek mögött. És ez, amit mondtam az elején is, hogy egy élethosszig tartó ellátás, amire a gyerekeknek szükségük van, hiszen ellátó szülő nélkül, támogató család nélkül ők önállóan nem képesek se döntést hozni, se élni. Tehát én úgy gondolom, hogy ezeknek a családoknak nagyon-nagyon sajátos a jellege, viszont nagyon sok olyan ellátásbeli hiányosság van, volt az elmúlt években, ami hiányzik a rendszerből. Köztük például ugye a szülősegítő klubok, ahol nem kell semmi másnak történnie, csak annak, hogy elmondják egymásnak a problémáikat, hiszen ezeket a problémákat egyébként nem lehet egyik pillanatról másikra megoldani. Ezek a gyerekek nem fognak meggyógyulni, és ezzel együtt kell élni, és ez egy iszonyatos teher a családnak, ezt feldolgozni. És én úgy gondolom, hogy ezek a beszélgetések arra is jók, hogy egymásnak erőt adjanak, hogy bizony ezt csinálni kell, és pozitívan egymást tudják segíteni.
0: A Gemma Fejlesztő Nevelés Oktatást Végző Iskolában jártunk Szegeden. A helyszínen a felvétel Dany Zoltán készítette, a hangutó munkát Schwarz Nóra, a gyártásvezetőnk Vancsok György volt. Adásunkat 60 napig újra meghallgathatják a mediaclick.hu oldalon. A szerkesztő Bestin Anita nevében is köszönöm a figyelmüket, Deák Dórát hallották.

0: Kedves hallgatóink, a Kossuth Rádió éjszakai műsora véget ért. További jó rádiózást kívánunk!
1: 4 óra jó reggelt kívánok, a mikrofonnál a szerkesztő Jávor Miklós. Meghaladta a 900-at a venezuelai földrengések halálos áldozatainak száma, és csak nem 3400 sérültről tudnak. Az ENSZ szerint több mint 50 000 eltűntek. A mentő alakulatok folyamatosan kutatnak a romok között, a munkát 35 nemzetközi csapat és több mint 100 mentőkutya segíti. A halálos áldozatok között külföldiek is vannak, köztük portugál, spanyol, brazil, olasz és kínai állampolgárok. Ismét iráni célpontokat bombázott az amerikai légierő, miután tegnap perzsa dróntámadás ért a Hormuzi szorosban egy kereskedelmi hajót. A légicsapások az iráni rakéta és drónraktárakat, valamint a partvidéken működő radarberendezéseket célozták. Washington szerint Teherán indokolatlan agressziója a tűzszünet nyílt megsértését jelenti, amire válaszolni kell. Idehaza ma hatályba lép a védett üzemanyagár kivezetéséről szóló törvény, miután a jogszabály megjelent a magyar közlönyben. A szabályozás megszünteti a hatósági üzemanyagárat, ugyanakkor lehetőséget ad arra, hogy rendkívüli piaci helyzetben a kereskedelem politikáért felelős miniszter ismét hatósági árat vezessen be. Minden népességi mutatóban csökkenést tapasztaltak a statisztikusok májusban. A születések száma 1,3, a halálozásoké 4,3, a házasságkötéseké pedig 6,5%-kal csökkent. Az év 5. hónapjában 5654 gyerek született, 9601 ember halt meg, és csaknem 5300 pár kötött házasságot, közölte a KSH. A templomok megnyitását kéri a hőség idején a Magyar Katolikus Püspöki Konferencia elnöke. Székely János felhívta a keresztény közösségek figyelmét arra, hogy a kánikulában különösen az idősek, a gyerekek, a krónikus betegek és a hajléktalanok egészségét veszélyezteti. A püspök azt szeretné, ha a templomokban bárki megpihenhetne és felfrissülhetne. 4-1 győzött Franciaország Norvégia ellen a labdarúgó világbajnokság első csoportjában Foxboróban. A 4-es másik találkozóján Szenegál 5-0-ra verte Irakot Torontóban. Ezzel a franciák megnyerték a csoportot, a második helyen a Norvégia végzett, és Szenegál-Irak sorrendben zárul a sor. Folytatódik a kánikula, életbe lépett a harmadfokú hőségriasztás, sok lesz a napsütés, legfeljebb a középső és északkeleti tájakon lehet felhő az égen. A szél mérsékelt marad, a hőmérséklet napközben 34-39, este 29-33 fok között alakul.
0: Hajnali népzene koránkelőknek.

Köszöntöm hallgatóinkat! Műsorunkban ezen a héten Nagy Zoltánra, a Palóc vidék egyik legnagyobb jelentőségű népdal és népmese gyűjtőjére emlékezünk. Zenei összeállításunkban Palóc földi falusi vonós bandákat hallhatnak. Pénzes Géza vagyok. Nagy Zoltán 1938. májusában született a Nógrád megyei Zabaron, munkás családban. Általános iskolai tanítója ösztönzésére készült a pedagógiai pályára. Kitűnő eredménnyel végezte el a balassagyarmati tanítóképző gimnáziumot, majd kitüntetéses oklevelet szerzett a pedagógiai főiskola magyar nyelv és ének szakán Szegeden. Tanulmányait később a debreceni Kossuth Lajos Tudományegyetemen folytatta, innen került Salgótarjánba, ahol általános és középiskolában, majd a helyi zeneiskolában tanított. Már fiatal pedagógusként érdeklődési körébe került a népzene, megtanult citerázni és furujázni, majd megalapította Salgótarjánban a zeneiskola népzene tanszakát. Úgy tartotta, hogy a népművészet és a népzene személyiség formáló ereje egész életre szóló útra valót ad növendékeinek. A 70-es évek közepétől kezdett komolyabban foglalkozni népdal és népmese gyűjtéssel. Célja a Palócföld néphagyományainak felkutatása volt. 2008-ban egy irodalmi esten így beszélt erről. Zabari kisgyermekkorom óta mindig is vonzódtam a kétkezi munkásokhoz, érdekelt a nehéz sorsú, sok megpróbáltatáson átment tiszta erkölcsű emberek élete.

Nagy Zoltán számára a folklór és néprajzkutatás soha nem lett kenyérkereső foglalkozás, tanári hivatása mellett járt gyűjteni. A meséket, dalokat legtöbbször falusi házak udvarán vagy a hegyoldalon legeltető pásztoroknál vette föl, a helyszíneket gyalog vagy kerékpárral járta be. A magnetofon szalagra rögzített dallamokat később lekottázta, a szöveget lejegyezte. Munkájára az Akadémia Néprajzi Osztálya és a Zenetudományi Intézet is felfigyelt, így idővel külső munkatársként alkalmazták. Gyűjtéseinek teljes anyaga megtalálható a Magyar Tudományos Akadémia zenei hangtárában, több száz általa gyűjtött népmese kéziratát pedig a Néprajzi Múzeum őrzi. 1990-ben az Iker tündérek címmel adta ki egyik legkedvesebb adatközlőjének, az agyvarónai Gajdár Bélánénak meséit. A Magyar Rádió hanglemezt is készített ezekből a történetekből, egyiket másikat az Esti Mese sorozatban is hallhattuk. Számos kiadványa közül kiemelkedően fontos a Kis Népmese Lexikon és Határozó. A 2008-ban megjelent könyv leírást ad a népmesék kialakulásáról, gyűjtésük kezdeteiről, bemutatja a mesék főbb típusainak jellemzőit és a bennük található szófordulatokat, fogalmakat. A kötet jelentőségét mutatja, hogy a Magyar Népköltészeti Lexikon szerzői is munkájuk fontos előzményeként jelölik meg. A magyar kultúra iránti elkötelezettségét jól példázza, hogy művét önerőből adta ki, és több száz példányt ajándékozott Nógrád megyei óvodáknak, iskoláknak, valamint határon túli magyar intézményeknek. Munkásságát 2011-ben Magyar Örökség díjjal ismerték el.

Kedves hallgatóink, műsorunkban Nagy Zoltánra, a Palóc vidék egyik legnagyobb jelentőségű népdal és népmese gyűjtőjére emlékeztünk. Zenei összeállításunkban palócföldi falusi bandákat hallhattak. Az adást a Duna Média Szolgáltató Nonprofit ZRT megrendelésére készítette az MTVA 2026-ban. A műsor újra meghallgatható a mediaclick.hu oldalon. Szerkesztőtársam Maruzsenszky Andor nevében is búcsúzom. Pénzes Gézát hallották. Jó reggelt kívánok!

0: Kedves hallgatóink! Önök a Kossuth Rádió műsorát hallják. A pontos idő 4 óra 30 perc.
1: Határok nélkül Bereki Anikóval.
2: Köszöntöm hallgatóinkat határokon innen és túl. Ma a következő témákat ajánlom figyelmükbe. A héten lezajlott az országos értékelővizsga Romániában. A nyolcadikosok a kísérettségének nevezett vizsgán kapott jegyek alapján kérhetik felvételüket a középiskolákba. 12. éve szakma a vatyuban. Egyre népszerűbb ez a hiánypótló képzés Temesváron. Most következzenek a részletek. A magyar gyerekeknek megterhelőbb a nyolcadik osztályosok abszolváló vizsgája, és nem csak azért, mert egyel több tantárgyból kell vizsgázniuk a többségi nemzet diákjainál, mondja Nagy Pál, a székelyudvarhelyi Gyermekeinkért mozgalom vezetője. Egy elvont fantasy regény részlete még a román anyanyelvűeknek is komoly fejtörést okozott volna, vélik sokan a román tantárgyból tett abszolváló vizsgáról. A matematika vizsga átlagos nehézségű volt idén, akárcsak a magyar. A héten lezajlott országos értékelő vizsga Romániában azért különlegesen fontos, mert a diákok az itt kapott jegyek alapján kérhetik felvételüket a középiskolákba. Gerép Krisztina vizsgázót és felügyelő tanárt is kérdezett.
3: Itt állunk a Benedek Elek Pedagógiai Liceum udvarán, és most ért véget az egyik képességvizsga. Hogy sikerült, mennyire volt nehéz?
4: Matematika vizsga volt, és nem volt annyira nehéz, ilyen közepes fokozatú volt, úgy érzem. A próba abszolválónál egyszerűbb volt.
3: A hétfőn zajlott a román, attól szoktak tartani a székelyföldi gyerekek. Milyen volt az?
4: Az elég nehéz volt, mivel a második szöveget nehezebb volt megérteni.
3: Mitől volt nehéz?
4: Sok ismeretlen szó volt és kifejezés, és egy olyan világba játszódott, amit ha nem ismertél, akkor nehezebb volt.
3: Fantasy, vagy nem tudom, sárkányok?
4: Én arra következtettem, hogy valami vámpírokról volt szó a címből, és sárkányokról is volt szó, de hogy mi közük van egymáshoz, azt nem értettem meg.
3: Hogy érzed, hogy mennyit kellett készülni erre a vizsgára? Ugye nagyon sokan még talán jobban tartanak ettől, mint az érettségitől. Ettől függ az, hogy melyik iskolába vesznek fel.
4: Szerintem elég jól. Fel voltunk készülve, a tanáraink jól felkészítettek, és remélem mindenki ki tudta adni magából, amit tanult egész évben. Én elég jó vizsgázó vagyok, sokat jártam versenyekre is, és ott is tanultam, hogy zárjam ki a feszültséget. Szerintem is elég nagy a jelentőség, és egész évben erre tanultunk.
3: Te mit szeretnél tanulni?
4: Én a gimibe természetangol osztályba szeretnék bejutni. Oda elég jó nagy jegyke.
5: Barabás Judit vagyok. Könyvtáros vagyok, én egyébként filozófia tanár.
3: Ön is bent volt a matematika vizsgán. Mit tapasztalt?
5: Elég nyugodtak és jókedvűek voltak a diákok, amíg megérkeztek a tételek. Most én nem vagyok matek szakos. Véleményem szerint egy ilyen közepes szintű volt. Elég ügyesen dolgoztak, tehát nem jöttek ki hamarabb, koncentráltak, remélhetőleg eredményesen.
3: Mitől függ a nagyon-nagyon fontos vizsgának a sikere?
5: Általában már tanév elején már ezzel szembesülnek a diákok, hogy ha ezt most nem tudod, mi lesz a képességvizsgán, tehát egész tanévet átíveli ez a gondolat, hogy ők ezért is muszáj pluszban mindenből készüljenek és tanuljanak. Most a mi iskolánk esetében azt mondom, hogy nagyon jó tanárnők volt, nagyon lelkismeretesen dolgozott velük.
3: Nagy Pál, a Gyermekeinkért mozgalom vezetője idén szülőként is végigaggódta a nyolcadikosok abszolváló vizsgáját. Különösen fontos ez a gyerekek életében. Egyet értesz el?
6: Nem véletlenül nevezik kísérettségének is egyébként ezt a más néven abszolváló vizsgát. Természetesen befolyása van a jövőjére is, mert ha olyan osztályba tud jutni, akkor az majd meghatározhatja azt is, hogy merre megy egyetemre. A román-magyar gyerekeknek egy plusz terhelés is, de ugyanakkor valahol elvárható dolog is, hogy nem két tantárgyból, nem három tantárgy. A román és a matek mellett az anyanyelv vizsga is kötelező, ami plusz megterhelést is jelent a gyerekeknek. Visszamenőleg meg az elmúlt sok-sok évben mindig egy csomó kérdője fölmerül, hogy a román nyelv, vagy akár a magyar nyelv tétel az és érettségénél is sokszor úgy tűnik nekünk szülőknek is, de talán még a szakembereknek is, hogy mintha nehezebb lenne. Tehát ez jó dolog, hogy akarjuk, hogy a magyar gyerekek azok állóképesebbek legyenek, de nem biztos, hogy kell nekünk még egy pupa hátunkra.
3: Úgy látom, hogy a gyerekeinknek nem a plusz magyar a megterhelő, hanem a román szokott megterhelő lenni.
6: Ez így van, de persze ez is természetes, hogy az alól nem lehet kibújni, nem is érdemes. Viszont a tételeknek a kidolgozása tulajdonképpen a mi közösségeinknek a képviselőiben van, tehát a tanárokban, és ezért az ő felelősség is az, hogy ez nem biztos, hogy jó dolog, hogyha mi a magyar gyerekek például nehezebb tételt kapnak, mint a többségi gyerekek.
3: Apaként hogy éli meg? Ugye a két vizsga már lejárt. Hogyan lehet támogatni a gyereket?
6: Ez gyerekfüggő is. Van, ahol a szigorúbb hozzáállás, van, ahol egy pozitívabb, motiváló hozzáállás érvényesül, és ez szerintem minden családban másképp van. Én nem mondom, feltétlenül kell tartani attól, hogy terheljük a gyerekeket, óvjuk mindentől. Egy old school szülőként én a szigorúbb hozzáállást venném, de van, amikor ez nem válik be, és nem is biztos, hogy pont mondjuk még nyolcadikban meg is éri, hogy annyira beleverni a gyerekekbe azt, hogy na most összedől a világ, ha nem. Tehát még azért nyolcadik után még vele van lehetőség korrekcióra. Úgyhogy a motiválás az inkább egy nyugodt, támogató légkör.
2: Még mindig maradjunk a közoktatásnál. A Temes megyei közoktatásban az alacsony diáklétszám miatt nincs magyar nyelvű szakképzés. Ezt próbálják pótolni a temesvári Bartók Béla Líceumban a 12. éve működő Szakma a Batyuban programmal, amely az érdeklődő magyarul tanuló diákoknak az érettségi mellett egy szakmában is nyújt képzést a Bartók Béla Alapítvány támogatásával. A diákok a nyári munkában, akár későbbi főállásban kamatoztathatják az itt megszerzett tudást, de arra is van példa, hogy az egyetemi tanulmányaik alapjául szolgált a szakmai tapasztalat. Az idén igen jelentős volt a képzések iránti érdeklődés. Munkatársunk Lehőc László, Iljeszkú Júlia programfelelőst, a Bartók Béla Líceum aligazgatóját kérdezte a Szakma a Batyuban programról.
7: 12. éve működik a temesvári Bartók Béla Líceumban a Szakma a Batyuban program, amely az érettségi mellé egy szakmai képzést és oklevelet biztosít. Ennyire veszik igénybe a 11-es diákok ezt a lehetőséget.
8: Minden évben egy kicsit nő azon diákok száma, akik kérik ezt a szakmai képzést. Valamikor, amikor indult ez a Szakma a Batyuban program, akkor arra koncentráltunk, hogy az, akinek talán nem fog sikerülni az érettségie, mégis ha 10 osztályt elvégezte, akkor már a felnőtt képzési rendszerbe beiratkozhat egy szakma elsajátítására, és akkor úgy gondoltuk, hogy ez nagyon jól segít neki a munkaerőpiacon való elhelyezkedésben. Ahogy teltek az évek, az úgymond jó tanulók is, akikről tudjuk, hogy az érettségük sikerülni fog, azok is kíváncsiak lettek erre a programra, és úgy gondolták, hogy az egyetemi évek alatt tudnának dolgozni, mint diák, diák munkaprogramban, és ehhez segíteni őket egy-egy szakma megtanulása. Az idén 19-en iratkoztak be a programba, akik közül 17-en vannak most valamilyen programban, vagy már elvégezték, vagy most a következő napokban vizsgáznak, illetve vannak olyan szakok, ahol ősszel, szeptemberben lesz a szakvizsga.
7: Mi iránt a legnagyobb az érdeklődés? Hogyan változik ez évről évre?
8: Még mindig a szépészeti szakma az, ami vonza a lányokat, a manikűr, a fodrászat, és az idéntől a fiúk is többen érdeklődtek a villanyszerelő szakma iránt, illetve az első év, amikor autószerelői szakra is iratkoztak fiúk.
7: Milyen időtartamú képzések vannak?
8: 3 és 6 hónap között terjed ez a képzési időtartam. Van elmélet és gyakorlati része is.
7: Hol végezhetik ezt a képzést a diákok?
8: A mi feltételünk az, hogy a felnőtt képzési rendszerben elismert tanfolyamszervező legyen az, aki kínálja a kurzusokat. Egy kivételt képez végeztünk az idén egy barista lány esetében, aki nem a felnőtt képző rendszerben, hanem egy másik képesítési rendszerben akkreditált az a cég, ahol elvégezte ezt a tanfolyamot, gyakorlatilag ő kávét tanult megkészíteni. Az összes többi az a felnőtt képzési rendszerben akkreditált, elismert egységek, iskolák keretében végzi a szakoktatást.
7: Mi történik a nyáron most? Milyen képzések folynak?
8: A szakácsképzés lezárult, most nem sokára zárul a manikőrképzés és a cukrász képzés. Nyáron viszont az autószerelők és a villanyszerelők járnak továbbra is, ők a gyakorlatot kezdik most.
7: Mit mutattak a korábbi évek tapasztalatai, mennyire tartják hasznosnak a diákok ezeknek a tanfolyamoknak az elvégzését?
8: Van olyan diákunk, aki ebből keresi a kenyerét ma. Van olyan alkalmazottunk itt az iskolában, aki szakácsként tanult ki a Szakma a Batyuban programban. Van olyan, aki diákként csak nyáron dolgozik abban a szakmában, amit elsajátított. Aztán van, aki hobbi szinten marad. Azt elfelejtettem mondani, hogy az idén még van egy olyan szakma, ami eddig nem szerepelt, az pedig az ékszerész. Villanyszerelők voltak még más évben is, és tudok olyanra példát, aki aztán nyáron a szakmában maradt, ahol gyakorlatozott, ott felvették és dolgozott. És most is van egy olyan diákunk, aki ahol gyakorlatozott, mint szakács, visszahívták nyáron dolgozni, és azt fontolgatja, hogy el is fogadja.
7: Tehát akkor hasznosnak bizonyulnak ezek a képzések?
8: Igen, segít abban, hogy elhelyezkedjen valaki a munkaerőpiacon.
1: Határok nélkül Berek Janikóval.
2: A bánságból most menjünk át Szatmárba. A magyar-román határ két oldalán az Interreg programban óvodapedagógusok együtt keresik az új kihívások közös megoldásainak lehetőségeit. A RÓHU program nyitórendezvényét Nyírvasváriban tartották. Ott készítette a következő beszélgetést munkatársunk Zsoldos Barnabás.
9: Nyírvasváriban egy olyan közös projekt nyitó eseménye után beszélgetek Orosz Anikóval, az óvoda vezetőjével, ami a határon átnyúlik, ugye az is a neve, hogy RÓHU. A két intézmény nem először találkozik, hanem régi az ismeretség. Miben csúcsosodik ki ez az együtt gondolkodás?
10: Mindenféleképpen a szakmai együttműködés a célunk mind a két országban dolgozó óvodapedagógusoknak, hiszen rengeteget változott a világ, és ehhez képest rengeteget változtak a gyerekek, és szükségünk van mindig módszertani megújulásra, hogy a gyermekeket úgy tudjuk fejleszteni, hogy megállják a helyüket az iskolában, később meg az életben. Természetesen várunk román nyelvű óvodapedagógusokat, és ehhez segítjük, hogy megértsék a programokat, tehát bevonjuk őket is, mert mindegy, hogy magyar vagy román gyerek, a gyermeknek fejlesztésre van szüksége, és mi ezt tartjuk elsősorban szem előtt.
9: Magyarországon, az anyaországban egyszerű, mert magyarul zajlik minden a határ túloldalán is.
10: Ahol lehetőség van rá, hogy megvan adva, hogy magyar nyelvű óvodák legyenek, azok biztosítva vannak.
9: A megnyitón kiderült, hogy megyéből, más településekről is jöttek óvoda pedagógusok, tehát szélesebb ez az együtt gondolkodás.
10: Az a célunk, hogy ne csak egy óvoda részesüljön ebből a tudásból, szélesebb körben hirdetjük a programunkat, illetve fogjuk hirdeni minden programunkat, és bárki, aki érdeklődik és szívesen részt venne, a program nyitott, mi örömmel fogjuk fogadni, hiszen az óvoda pedagógusok kicsit ki vannak már éhezve arra, hogy még több tudást szerezzenek.
9: Ez, amit bemutattak, ami különleges, újszerű, ez is ezt szolgálja?
10: Igen, mindenféleképpen. Ez egy nagyszerű eszköz. Az óvodánk eddig csak hallott róla, mindenképpen kíváncsiak voltunk arra, hogy mi is ez, és felvettük a kapcsolatot, aki ezt a programot szerkesztette, tervezte, és úgy gondoltuk, hogy mindent meg akarunk tenni azért, hogy ezek a gyerekek megfelelő irányba is jól fejlődjenek.
9: Tulajdonképpen egy kicsit számítógép, de egy kicsit játék, sőt nem is kicsit játék, és az ismereteket bővíti, tehát egészen másképp köti le a gyermeket.
10: Így van, és mivel tudomásul kell venni mindenkinek, hogy a digitális eszközök igenis léteznek, gyermek, a másfél-két éves gyermek is már szinte biztonsággal használja, ami nem biztos, hogy jó, de ki kell használni ezt a fajta érdeklődését a gyereknek, és ha ezt jó irányba fogjuk tudni kihasználni, már pedig ez az eszköz olyan eszköz, ami jó irányba fogja terelni a gyermeket, és valóságban is fejleszti, akkor én azt gondolom, hogy ez csodálatos dolog lesz, és bízunk benne, hogy igazam lesz.
9: Egy román-magyar határon átnyúló kapcsolat újraindult, hiszen volt már ilyen. Az óvodapedagógusok lehetőségeiről szól ez az együtt gondolkodás. Szilágyi Noémi, a Szatmár Németi Református Gyülekezet óvodájának vezetője. Van közös feladat, közös cél, elképzelés, amit mindkét oldalon is tápolni kell.
11: Nagy hálával és nagy szeretettel jöttünk ide Nyírvasváriban, és nagyon-nagyon örültünk annak a projektkezdeményezésnek, amit a magyar fél ismertetett velünk. Közösek a célok, közös a gyermeksereg, akit tanítunk, oktatunk, nevelünk. Úgy gondolom, hogy közösek a problémák is, amelyeknek megoldásában segítene ez a közös együttlét, ez a közös tanácskozás. Mivel a kompetenciafejlesztés az egy nagyon fontos része, úgy az itteni óvodapedagógusok munkájának, mint az ottani óvodapedagógusok munkájának. Gond az, hogy mi egy kicsit úgy gondolom hátrányba vagyunk még, de igyekszünk felzárkozni, pont ez a projekt lehet egy olyan előrelépés ebben az ügyben, ami segítene ezeket a kompetenciákat jobban fejleszthetőbbé tenni.
9: Az önök helyzetében összetettebb is a feladat. Az óvodába csak magyar ajkú gyermekek járnak, vagy román ajkú gyermekek is járhatnak. Feltételezem, felekezeti megkülönböztetés nincs.
11: Nincs. Mi a református gimnázium égisze alá tartozunk. 4 óvodaépülettel rendelkezünk, amiben vannak bölcsődei csoportok is, aminek nagyon-nagyon örülünk, hogy Szatmár Németiben is az első magyar bölcsőde az a mi óvodáink egyikében indulhatott be, és nagy népszerűségnek örvend. Nincsenek román ajkú csoportok a szárnyaink alatt, de viszont vannak olyan szülők, akik úgy gondolják, hogy a gyerekük meg kell tanuljon magyarul, éppen ezért magyar tagozatra vagy magyar csoportokba íratják. Elvétve 1-2 a csoportokban megtörténik.
9: Mennyien vannak az óvodában a gyermekek?
11: Hál' Istennek a 9 óvodai csoportban és a 3 bölcsődei csoportban több mint 250 gyerekkel büszkélkedhetünk.
9: Szerintem Szatmár Németiben az egyik legnagyobb óvoda.
11: Igen, hasonló nagysággal bír a Hám János római katolikus, szintén felekezeti óvoda, akikkel nagyon jó kapcsolatot ápolunk, tiszta magyar nyelvű óvoda, illetve a Kölcsei Ferenc főgimnázium óvodája, ahol 2 csoporttal működnek, de elvétve vannak a városban olyan román óvodák, ahol vannak magyar nyelvű csoportok is.
2: A képzések, a vizsgák, az oktatás után most figyeljünk a zenére, mégpedig a régi zenére. Felhívjuk hallgatóink figyelmét egy különleges programra. Több mint 4 évtizede a régi zene egyik meghatározó találkozóhelye Csíkszereda. A székelyföldi városban július 6-án kezdődik a nemzetközileg is elismert Régi Zene Fesztivál, amelyen egészen július 12-ig várják majd a közönséget összesen 220 romániai, magyarországi és több európai országból érkező fellépővel. A fesztivállal egy időben lesz a Régi Zenei Nyári Egyetem is. A részleteket a csütörtöki sajtótájékoztatón ismertették a szervezők. Bíró István összeállítása.
12: Idén a fantázia témát választották a fesztivál vezérgondolataként. Mivel várják az érdeklődőket? Ferenc Angéla, a Hargita megyei kulturális központ igazgatója, szervező.
13: Valóban a fantázia is ez a landhoz kapcsolódik, és ahogy az arculaton is látható, a land középpontban lesz a nyári egyetemen landos előadás, egy kicsit jobban megismerjük ezt a hangszert, amit a hangszerek királynőjének neveznek, illetve megismerjük azokat az érdekes figurákat, akik lantosként vannak jelen itt a zenetörténetben.
12: Számos más településen, városban is lesznek koncertek.
13: Igen, ez egy régi hagyomány, hogy a Szerhegyi Lázár kastélyt bevonja a Régi Zene Fesztivál, hiszen az tényleg egy történelmi helyszín, és igyekszünk kihelyezett koncerteket szervezni, és akkor így Székelyudvarhely is helyet ad egy nagyon érdekes koncertnek. A brassói Fiatalok Barokk együttese lépott föl, Gábor előtt nagyon tehetséges másik szeredai zenésznek a vezetésével. A részletes programot a www.régizene.ro honlapon lehet olvasni, illetve van egy Facebook oldala a fesztiválnak, és azon igyekszünk újdonságokat, filmeket, kis beköszöntőket a művészektől közé adni, hogy minél otthonosabban érezze magát az érdeklődő, aki jön a koncertekre, hogy kicsit érezze át ennek a fesztiválnak a hangulatát, a fellépőket, hallgasson bele, szoktassa a fülét ezekhez a dallamokhoz, és ne engedje otthon a fantáziáját, jöjjön a koncertekre.
12: Milyen évfordulókhoz kapcsolódik az idei Régi Zene Fesztivál? Filip Ignác, fesztivál igazgató, szervező.
14: Mindig figyeljük az évszámokat, és azt, hogy milyen évfordulók vannak. Az idén az 470 év, 450 és 400 év távlatából van ilyen ünnepünk, hogy Tiródi Sebestyén, Bakfart Bálint és Joe Dowland. Ez már egy olyan három egyéniség, ami egybe összeköti a magyar kultúrát, az erdély kultúrát és a nemzetközi angol kultúrát. Tinódi a magyar történelemnek volt egy krónikása, énekmondó, az azt jelenti, hogy amik ebben történtek, az versben és egy lanttal a kezében dallamokra megzenésítette. Bakfark pedig egy olyan egyéniség volt, brassói születésű, aki annyira nemzetközi figura volt, hogy az egész Európát járta. Érdekes, hogy a lengyelek is saját magukénak vallják, és van egy ilyen lengyel mondás, hogy Bakfark után landhoz nyúlni. Tehát annyira virtuóz volt, hogy a mai lantosoknak is egy nagy kihívás az ő műveit játszani. És a John Dowland egy olyan figura, aki zeneszerző, énekszerző, énekes, szintén lantos, és akkor, ha megfigyeljük, mindenkinél a lant volt az alaphangszere mind a három nagy egyéniségnek, ezért mondtuk, hogy a lant, azt most feltesszük arra a polcra, ezen a fesztiválon, ami őt megilleti, és két helyi ünnep, a Barozda a fesztivál alapítónak az 50. évfordulója, majd a Kódex együttes, amit én vezetek, az a 30. évfordulónkat ünnepeljük.
12: Honnan és hány országból érkeznek fellépők?
14: 14 koncert, 6 ország. Mirág Lodeanu fogja vezetni a barokkfesztivál zenekart, aki valamikor, mielőtt még nagy név lett volna európai szinten is, itt játszott a Csíkszeredai Régi Zene Fesztiválon, azóta is nagyon hálás nekünk, mert akkor ilyen szánybontogatóként felfigyeltünk Thomas Dollier, egyik legnagyobb énekes Európa szinten is, és a Peter Cotton meg a Tessa Ross, két svájci, szintén lant és egy énekes, tehát sok a lantos koncert. Ezek a legnagyobb úgymond meghívottaink, de hát persze most mi a magyarországiakra mindig úgy tekintünk, hogy már megszoktuk őket, de színvonalban szerintem, ha nincsenek is ott a legnagyobb fesztiválokon, hozzák azt a színvonalat, ami Európa szinten is elismer.
2: Most pedig képzeletben a Kárpát-medencéből menjünk az óceánon túlra. Kossuth Lajos Egyesült Államokbeli emlékének egy elfeledett epizódját elevenítették fel a washingtoni Kossuth házban. A New Yorkban máig látható Kossuth emlékmű avatására gőzhajóval érkezett hatalmas magyar küldöttség útjáról beszélt Matej Éva, a Debreceni Egyetem angol-amerikai intézetének kutatója, oktatója. A Kossuth házban állandó kiállítás is látható Kossuth Lajos 175 évvel ezelőtti tengeren túli útjáról, amelyen a magyar szabadság ügyének próbált támogatást gyűjteni. Matej Éva kutatóval Nárai Balázs készített interjút a washingtoni előadás után.
15: Matej Éva, a Debreceni Egyetem angol és amerikai tanulmányok intézetének megbízott tanszékvezetője, Washingtonban kutatja az 1928-ban Egyesült Államokban járt több száz fős magyarországi delegáció útjának nyomait. Az anyaországiak annak idején a New Yorkban máig látható Kossuth emlékmű avatására érkeztek, pontosan 98 évvel ezelőtt ide a tengeren túlra, 34 évvel Kossuth halála és 77 évvel Egyesült Államokban tett látogatása után. A magyar delegáció útja részben kapcsolódott az amerikai Kossuth kultuszhoz is.
16: Kossuth emléke az 1851-es 52-es útja nyomán kialakult pozitív, rendkívül pozitív kép, amit ő saját magáról, illetve a magyarokról kialakított, az ilyen módon tovább élt 1928-ban, de mondhatnám, hogy 1956-ban is. A szabadságharcos, a szabadságszerető, demokratikus ország képe pozitív képként él tovább itt az Egyesült Államokban, és lehet, hogy túl sok ember nem ismeri Kossuthot, talán mostanában, de a két világháború között jól csengett a neve, és a Kossuth zarándokok ki is használták, fel is használták, és a Kossuth szobor leleplezésére érkezvén tisztelektek a nagy államférfiú előtt.
15: Ja, szoktunk beszélni Magyarországon Kossuth kultuszról, és lehet azt mondani, hogy a 19. században itt az Egyesült Államokban is volt egyfajta ilyen jellegű tisztelete is, hiszen 10 000-es tömeg fogadta, ha nem nagyobb tömeg, amikor 1851-ben megérkezett ide az Egyesült Államokba a hajó kikötött.
16: Igen, hogyne, rendkívül népszerű volt Kossuth. Nyilván a politikai körök mindig egy kicsit óvatosabban bántak Kossuth útjával, illetve a politikai természetű tárgyalásokat óvatosan folytattak vele. De igen, Kossuth kultusz, egy ilyen Kossuth őrület alakult ki ide látogatása nyomán. Rendkívül népszerű volt, rendkívül jó szónokként meg tudta szólítani a tömeget.
15: Ez az 1928-as zarándoklat miről szólt? Említette, hogy a szobor avatásra érkezett 500 fős delegáció. Kikből állt ez a delegáció?
16: Ez egy nagyon érdekes delegáció volt, ők magukat turistáknak nevezték. Jól szervezett politikai kampány is volt. Az 500 fő nagyon jól leképezte az akkori magyar társadalom különböző rétegeit. Szem voltak közöttük magasrangú politikusok, arisztokraták, az egyház főméltóságai közül, de voltak olyan középosztálybeli orvosok, ügyvédek, rendkívül színes volt a paletta, iparos emberek is képviseltették magukat, és ez tükrözte azt, hogy tulajdonképpen a cél, amiért ide érkeztek, ugye Kossuth előtt tisztelegni, a szoboravatáson részt venni, ez szerintem jól leképezi azt, hogy Kossuth iránti tisztelet akkor még mindig nagyon erős volt, illetve a politikai cél az egy ilyen Trianon ellenes politikai kampány körút volt tulajdonképpen, ez viszont arra világít rá, hogy a két világháború között a revízió mint olyan ez ilyen alapvetés volt.
15: És ebben az értelemben Kossuth-tal is össze lehetett kapcsolni az ő gondolatával, akár Kossuth, aki beszélt egységes Európáról is.
16: Így van, így van. Tehát a Kossuth politikai hagyatéka, azok a politikai eszmék, amiket ő képviselt, az szépen becsatornázódott ebbe a politikai kampány körútba. Nagyon érdekes dimenzió ennek, hogy Washington emlékét is tulajdonképpen beemelték, hiszen a két világháború között egyébként is a 19. században is George Washington népszerű téma volt. Számos könyv jelent meg az életéről Magyarországon, magyar fordításban. Kossuth és Washington személye ilyen módon egy ilyen párhuzamba került.
15: Vég Sándor, a Kossuth házat üzemeltető Kossuth alapítvány elnöke hangsúlyozta, hogy a névadó életének, amerikai emlékeinek ápolását kiemelt feladatnak tartják. Különösen abban az évben, amikor az Egyesült Államokban a függetlenség 250. évfordulóját ünneplik.
17: Minden lehetőséget megragadunk arra, hogyha témába illő előadásokat tudjunk tartani, mint Kossuth alapítvány, ugye az épület is, a Kossuth ház is Kossuthról van elnevezve, így ez kiemelt szándékunk, hogy az örökségét így tudjuk őrizni, bemutatni, beszélni. A közönségünk vegyes, magyarok és amerikaiak. Itt nyilván a magyar átlag magyar ember azért tudja, ki volt Kossuth Lajos, de az amerikaiak felé ez egy nagyon érdekes téma, hiszen összeköti a két nemzetet.
2: Kedves hallgatóink, ezzel mai műsorunk végéhez értünk. A Határok nélkül is visszahallgatható a mediaclick.hu oldalon. A hangmérnök Pór István nevében is köszöni figyelmüket a szerkesztő műsorvezető Bereki Anikó. Viszont hallásra Határok nélkül.
1: Tegnapi műsorunkat ismételtük meg.

0: 5 óra jó reggelt kívánok, hírek a Kossuth Rádióban, a mikrofonnál a szerkesztő Jávor Miklós. Életbe lépett a harmadfokú hőségriasztás, a következő napokban tovább fokozódik az extrém forróság. A hőhullám miatt Kedre több helyen a 41-42 fokot is elérheti a csúcs hőmérséklet. A katasztrófavédelem felhívja a figyelmet az ivóvízpótlás fontosságára, valamint az erős UVB sugárzás miatt a fej és a test napégés elleni védelmére, aki teheti, tartózkodjon árnyékban, illetve légkondicionált helyiségben. Meghaladta a 900-at a venezuelai földrengések halálos áldozatainak száma, és csak nem 3400 sérültről tudnak. Az ENSZ szerint több mint 50 000 eltűntek. A mentőalakulatok folyamatosan kutatnak a romok között, a munkát 35 nemzetközi csapat és több mint 100 mentőkutya segíti. A halálos áldozatok között külföldiek is vannak, köztük portugál, spanyol, brazil, olasz és kínai állampolgárok. Ismét iráni célpontokat bombázott az amerikai légierő, miután tegnap perzsa dróntámadás ért a Hormuzi szorosban egy szingapúri kereskedelmi hajót. A légi csapások az iráni rakéta és drónraktárakat, valamint a partvidéken működő radarberendezéseket célozták. Washington szerint Teherán indokolatlan agressziója a tűzszünet nyílt megsértését jelenti, amire válaszolni kell. A konfliktusokat emberhez méltó módon kell megoldani, nem erőszakkal. Erről beszélt 14. Leó pápa a Vatikánban tartott bíborosi tanácskozást megnyitó misén. A katolikus egyház fő hangsúlyozta, a háború soha nem méltó az emberhez, és nem részesül Isten áldásában. A kétnapos konzisztóriumon a békéről, a közjóról és az egyház jövőjéről tanácskoznak a bíborosok. Idehaza támogatja az országgyűlési képviselők mandátumának maximális időtartamát az alaptörvény módosításhoz érkezett észrevételek 95%-a. Erről számolt be a miniszterelnök. Magyar Péter hangsúlyozta, hogy eddig 10 000 válasz érkezett. A kormányfő emlékeztetett, hogy az előterjesztés szerint egy országgyűlési képviselő legfeljebb 12 évig tölthetné be a tisztségét. A véleményeket ma éjfélig várják az egyeztetés.kormány.hu oldalon. Ma hatályba lép a védett üzemanyagár kivezetéséről szóló törvény, miután a jogszabály megjelent a magyar közlönyben. A szabályozás megszünteti a hatósági üzemanyagárat, ugyanakkor lehetőséget ad arra, hogy rendkívüli piaci helyzetben a kereskedelem politikáért felelős miniszter ismét hatósági árat vezessen be. Jövő keddig lehet részletfizetést kérni a gépjárműadóra, figyelmeztet a NAV. Az 5 havi pótlékmentes részletekre vonatkozó kérelmet legegyszerűbben a NAV mobil applikációban lehet benyújtani, indoklást és igazolásokat nem kell csatolni. Szintén keddig kell bevallaniuk és befizetniük az érintett vállalatcsoportok tagjainak a 2024-es adóévre vonatkozó globális minimumadót. Májusban több vendég némileg kevesebb éjszakát töltött el a szálláshelyeken, mint egy évvel korábban. Az 1.800.000-es létszám 2,5%-os növekedést, a csaknem 4 millió éjszaka 0,5%-os csökkenést jelent 2025 májusához képest, tájékoztatott a KSH. A legnagyobb mértékben 20%-kal Gyulán és környékén nőtt a forgalom. Idén is megnyitnak a hivatalos szabadstrandok a fővárosi Dunapart ikonikus helyszínein. A tervek szerint júliustól várja a fürdőzőket Óbudán a római parti plázs, és Újbudán az árasztó parti strand. A fürdőzés mindkét helyen csak a kijelölt zónákban engedélyezett. A pontos nyitási információkat az Óbudai és az Újbudai önkormányzat felületén lehet megtalálni. Megújult a Lajos Mize határában álló 14. századi puszta templom. A gótikus stílusú egyhajós templom maradványait az 1930-as és 1990-es évek régészeti kutatásai tárták fel. Az épület jellegzetessége a sokszög alakú szentély volt. Folytatódik a kánikula, sok lesz a napsütés, legfeljebb a középső és északkeleti tájakon lehet felhős az ég. A hőmérséklet napközben 34-39, késő este 29 és 33 fok között alakul majd.
1: Műsorajánlat.
2: Színpompás, virágillatú séta hazánk leghíresebb rózsatermesztő vidékén. Virágszimbolika, rózsatörténelem, a Hungarikum szőregi rózsacsodája. Madármegfigyelés, vízisportok, élmények két keréken, sátortábor a folyó mentén, a nyár pillanatai a Tiszaparton. Rózsalekvár, rózsabársonyba forgatott bombon, sültek rózsafűszersóval bolondítva, ehető virágok a tányéron, szőreg és a rózsaünnep természeti, kulturális és gasztronómiai kincsei.
3: Országjáró szombat délelőtt 10 órától a Kossuth Rádióban.
4: Természet, történelem, hagyomány. Idén nyáron ismét vár a Kárpát-medence. Minden nap 17 óra 50 perckor a Dunán.
5: Hajnaltáj. A vidék élete a Kárpát-medencében.
6: Jó reggelt kívánok, kedves hallgatóink! 2026. június 27-én szombaton a szerkesztő Bakos Csaba köszönti Önöket. Ma a Lászlók ünneplik névnapjukat. Az elkövetkező percekben két témát ajánlok ebből a fél órából. Levendula térképet készít a Magyar Agrár és Élettudományi Egyetem.
7: Az első magyar nyelvű kertészeti szakirodalom a középkorból fönnmaradt, ez a Lipai János Posoni, ugye Pozsonyi kert című munkája. A lavandula az a latin lavare, mosni, tisztítani szóból ered. Egyéb iránt hazánkba bencés szerzetesekkel évszázadokkal ezelőtt Olaszországból érkezett a levendula.
6: Idén a Kisszagyva völgyében Mikuska István méhei és az akácerdők is jól teljesítettek.
8: Úgymond beleszülettem nagybátyámhoz, 8. koromig rendszeresen jártam pergetni, pakolni, akkor még más világ volt, szintén nagyboszonáli kaptárakkal dolgozott, fizetséget természetesen nem kértünk, de mikor leszereltem, akkor ajándékba kaptam kis család miatt.
6: 6 óráig ma is a Hajnaltájt hallják itt a Kossuth Rádióban. Telefonszámunk 061-328-7373. E-mail címünk hajnaltáj@mtva.hu. Szabolcs-Szatmár-Bereg vármegyei vadászkamara ma Máté Szalkán tartja a vadászok ünnepét, a vadásznapot. Fazekas Gergely, a vármegyei szervezet titkára elmondta, ezen a napon a hosszú idő óta kimagasló munkát végzők elismerése, az érdeklődő nem vadászok befogadása és a kikapcsolódás kapja a főszerepet. Zsoldos Barnabás beszélgetett Fazekas Gergellyel.
9: A hétvégén szombaton nagy napra készülnek a Szabolcs-Szatmár-Bereg vármegyei vadászok. Vadásznapot tartanak Máté Szalkán. Nagyon kellemes erdővel övezett, nagyon szép helyszínen lesz. Fazekas Gergely, a vadászkamara titkára, hogyan készülnek? Van valami vezérvonal, vagy csak evésivás lesz a legfontosabb?
10: Természetesen az evésivás fontos, de messze nem ez a legfontosabb. Gyakorlatilag mindig olyan helyszínt keresünk ennek a vadásznapnak, hogy más részébe essen a vármegyének. Egyrészt azért, hogy a vadászaink lehetőleg mindenhol közel legyenek a rendezvényhez, mindenki tudjon ebből részesülni, másrészt pedig a civil társadalom fele tudjuk megmutatni azt, hogy azért a viccesen fogalmaz vadász is csak ember, tehát hogy mi is ugyanolyan része vagyunk a társadalomnak, mint bárki más. Erre van felépítve egész üzenete a vadásznapnak. Ünnepélyes mennyitóval kezdünk, ahol megköszönjük azoknak a vadásztársaknak a munkáját kitüntetésekkel, akik az átlagtól többet tettek a megye vadásztársadalmáért, azért, hogy menjen a szekér, azért, hogy egy-egy vadásztársaság jól működjön. Más nem mondjak, lesz 80 éves kitüntetettünk, aki már közel 60 évet folyamatosan a adott társaságnál vezető pozícióban volt. Nekünk nagyon fontos, hogy a új vadászaink fogadalmat tesznek, hogy betartják a vadászat írott és íratlan szabályait. Ez a fogadalomtétel is a színpadon zajlik, és gyakorlatilag ezzel mondhatni vége is van a hivatalos résznek, és átadjuk a terepet azoknak a helyi fellépőknek, különböző szakmai bemutatóknak, mondjuk vadászkutyás bemutatónak, ami arra hivatott, hogy a civileket egy kicsit megismertesse a vadászat rejtelmeivel. Még egyszer hangsúlyozom, hogy nem vadászt akarunk itt az emberekből nevelni, csak megmutatni, hogy miről is szól mondjuk egy vadásznak az élete, milyen feladatai vannak, mik azok a szép dolgok, amikkel találkozunk mi is az életben, és hát lesz nyilván egy csomó olyan szakmai kiállító, preparátor, solymászok, vadászkutyások, ruházat, természetesen ez nem maradhat ki, amik miatt érdemes bárkinek kijönni, hiszen nem kell itt attól félni, hogy vadászok közé jövünk, kellő nyitottsággal mindenben megtalálják a szükséges szépséget és élvezetet.
9: Amikor én kérdeztem, hogy mire épül a vadásznap, akkor arra is gondoltam, hogy magvas dolgokról is lehet beszélni, akkor azt inkább egymás között kis csoportos megbeszélésben tartják majd, hogy ASP, az őzek helyzete, szóval ezekre gondoltam.
10: Alapvetően mi a Vármegyei Vadásznapot nem szakmai fórumként kezeljük, a szakmai fórum az a szakmáé. Most is volt hivatásos vadászi továbbképzésünk, pontosan ezekről volt szó, vízpótlások, afrikai sertéspestés, amerikai májméthegy, ez a szakmáé. A vadásznap ez egy ünnep, ami arról szól, hogy mindenki jól érezze magát, kikapcsolódhasson, egy picit a szakemberek se a szakmával foglalkozzanak, főzzenek egy jót, baráti társaságok jöjjenek össze, üljenek le, beszélgessenek, mondják el a vadászélményeket, aztán majd hétfőtől megint mindenki a szakmával fog foglalkozni, ki a állategészségügye, ki a trófabírálattal, ki a vadásztatással. Az a szakma, ez itt nem a szakma, ez a kikapcsolódás, ez a megmutatkozás a társadalom felé, ez egy más fórum.
9: Trófeát is fognak látni azok az érdeklődők, akik nem vadászok, de civilként szívesen tartanak kapcsolatot vadászunkkal.
10: Mindenképpen a társaságok szívesen hozzák és mutatják meg a területükön esett vadnak a trófeáit. Nincs olyan szervezett trófea kiállítás, mint mondjuk itt az Őszbak Mustra, de mindig gondoskodunk róla, hogy azért aki kilátogat, lásson a színpadon, a színpad körül, a vadásztársaságoknál érdekes trófákat, sőt most a Nyíregyházi Állatpark is képviselteti magát, ugyanis van számos olyan a világban vadászható állatfaj, ami nemzetközi egyezmények alá tartozik. Nekik ebben nagyon komoly gyűjteményük van ezeknek az állatfajoknak a koponyáikból, tojásából, tollából, gereznából, és ők egy ilyen kiállítással fognak kijönni, úgyhogy még uram, bocsánat, sem kizárt, hogy Máté Szalkán oroszlán koponyát lehet látni.
9: Hát erre én magam is kíváncsi vagyok, de az elő volt egy fél mondata, hogy az evésre, ivásra is gondolnak a vadászok, már hogy meg tudják vendégelni azokat, akik ugye érdeklődést mutatnak, hány ben fog rotyogni az étel Máté Szalkán.
10: A pontos üstszámot nem tudom, mert az, hogy 23 társaság fog főzni, az nem azt jelenti, hogy 23 üst lesz, mert van, ahol 2-3 félét is főznek. Alapvetően lesz egy központi főzés, amit ugye azoknak az embereknek, kilátogató vendégeknek szánunk, akik kíváncsiak rá, hogy milyen a vadból készült étel, egy nagyon finom őszgulyással fogunk kedveskedni, annak, aki csak kijön, és mondjuk nincs vadászati ismerőse, vagy ha van, és akkor pont nem tud leülni ahhoz a sátorhoz, mert hát ugye vadászok összetartó csapat. Minden társaság, aki főz, nyilván tudja, hogy hány barát és ismerős, akit várhat, és alapvetően nekik főznek, na de hát a többi kilátogató is úgy illendő, hogyha már vadászati rendezvény, akkor valamilyen vadhúst hadd kóstoljanak, úgyhogy erre szolgál majd ez az őszgulyás.
9: Őszgulyás, de gondolom még egyéb más is lesz, mert azért most már a megyében, a Vármegyében gimszarvas bőven van, dámvad is van, vaddisznó is van, és ugye, mint tudjuk, jó, az ASP riogat mindenkit, de azért hála Istennek az emberre nem veszélyes.
10: Így van. Azt, hogy melyik társaság mit fog főzni, azt én is mindig a helyszínen tudom meg, de gyakorlatilag mondhatom azt, hogy a teljes hazai vadállományra van lehetőség, nem van akár muflonunk is. Úgyhogy én magam is kíváncsi vagyok, hogy mi lesz majd az üstökben, és mi lesz, amivel nyernek a főzőversenyen, hiszen ugye nem csak maguknak főznek, hanem ilyenkor egy főzőverseny keretében meg is mérettetnek, hogy aznap ott és akkor ki tudott a legízletesebbet főzni a vadból.
9: Azt azért nem árultuk még el a rádió hallgatóknak, hogy mikor érdemes Máté Szalkán az ipari út melletti parkerdőbe kilátogatni.
10: A hivatalos megnyitó 10 órától lesz, akkor halsanak meg a vadászkürtök, de nyilván, aki szeret kicsit barátkozni, néződni, már nyugodtan kijöhet 9:30-ra, akár 9-re is, elindul a főzés, elindul ugye a barátkozás, illetve hát én azt gondolom, hogy a megnyitó után olyan 11:30-12 körül szeretnénk terv szerint átadni a színpadot a többi produkciónak, tehát akit esetleg a megnyitó, a protokolláris rész kevésbé érdekel, az nyugodtan ilyen dél magasságában, ha kilátogat, már tartalmas programokkal fog majd találkozni.
5: Hajnaltáj, a vidék magazinja a Kossuth Rádióban.
1: Levendula térképet készít a Magyar Agrár és Élettudományi Egyetem. A gyógynövény turizmus ügyét szolgáló ötlet olyan hazai és határon túli levendulásokat jelöl, amelyek a közönség számára előzetes bejelentkezéssel vagy bejelentkezés nélkül látogathatóak. A Mata Gyógy és Aromanövények tanszékén évek óta folyik a levendulákkal kapcsolatos munka, hatóanyag meghatározás, valamint szaktanácsadás. Lakatos Márk mesteroktatóval Pilisi Csenge beszélgetett.
11: Micsoda illat.
12: De lila tenger olyan. Önök éppen itt fotózkodtak a levendula ültetvényen. Ez emlékbe készül ez a fotó? Direkt ez miatt jöttek ki ide?
13: Gyönyörű szép ilyen levendula ültetvény, és akkor mennyire szép képeket lehet itt csinálni, és hogy mennyire fantasztikus élmény.
12: És a levendulát egyébként használják otthon is, vagy fogja használni
11: igen,
12: majd?
11: Használom egyébként, igen. Illatosításra is, tehát a ruháinkra is, a szekrényünkben is. Nagyon jó nyugtató hatása van teában, sütiben.
7: Jelenleg mondhatjuk azt, hogy szinte az ország egész területén már teljes virágzásban van, vagy ahhoz közelít ez a valódi, vagy más néven francia levendula, a lavandula angusifolia.
12: Mondja Lakatos Márka, Mate Gyöngyösi Károly Róbert kampuszának, gyógy és hűszer növények felsoktatási szakképzésének mesteroktatója.
7: Körülbelül 2 hetes jó értelembe vett késéssel fogja követni majd a hibrid levendula, francia levendulának a virágzását.
12: Gondolom ez az időjárással van összefüggésben, hogy minden hamarabb érik.
7: A természet hamarabb ébredt, ez a kertészeti ágazatokra is érvényes. És úgy gondolom, hogy a korábbi évekhez képest egy legalább 3 héttel hamarabb kezdődik most a levendula szezon.
12: Ennek most, ami a kezében van, nagyon finom illata van, és érzem is, hogy egy picit tisztítja a légutakat.
7: Az első magyar nyelvű kertészeti szakirodalom a középkorból fönnmaradt, ez a Lipai János Posoni, ugye Pozsonyi kert című munkája. A lavandula az a latin lavare, mosni, tisztítani szóból ered. Egyéb iránt hazánkba, bencés szerzetesekkel, évszázadokkal ezelőtt Olaszországból érkezett a levendula hozzánk. Ugye elsősorban a nyugtató hatása az, amelyet kihasznál. Ezen kívül ugye a növény illóolajat tartalmaz, bár kevesebb, mint 1%-os mennyiségben, mégis nagyon erős antimikrobiális hatása van. Nagyon széleskörű, akár bőrproblémák esetén a megszárított virágzatából egy forrázatot készítve a bőrgyulladás enyhébb típusait kezelik vele. Az illóolaját az aromaterápia alkalmazza szinte világszerte, és az illatszeriparról sem szabad elfeled.
12: Egyre több kertben látunk levendula bokrokat. Ennyire elterjedt?
7: A mocsaras, a szikes és a nagyon gyenge, nagyon laza, szerkezet nélküli homoktalajok kivételével mindenütt eredményesen termeszthető a levendula, míg itt nálunk a Mátra alján is.
12: Hazánk levendula térképét készíti el.
7: A gyógynövény turizmus egy kutatott területem, és nagyon örülök annak, hogy a Magyar Nemzeti Agroturisztikai Stratégia a megalkotása megkezdődött. 217 hazai levendulásról van jelenleg tudomásom, és rögzítve van a térképen. Határon túli magyarok lakta területeket is nagyon fontosnak tartom, hogy az ottani levendulásokat is rögzítsem. Elsősorban Felvidéken, de Délvidéken, Erdélyben és Székelyföldön, Kárpátalján 53 ilyen levendulásról van eddig tudomásunk. Tehát aki akár kirándulás vagy nyaralás is szeretné feltérképezni, hogy a közelben milyen levendulások vannak, azt hiszem, hogy a program szervezéshez ez a nyilvános térkép egy nagyon jó lehetőség.
12: És ez hogy működik, hogy valaki bejelentkezhet, vagy a tapasztalatait osztja meg önnel?
7: Most már inkább megkeresések formájában, illetőleg közösségi felületekről is érkeznek ezek az üzenetek, hogy mi szeretnénk azon a térképen megjelenni.
12: Ekkora divat ma nálunk is Magyarországon akár bejelentkezni ilyen szed magad akció keretében, vagy egyáltalán néhány napot eltölteni egy ilyen levendulásban?
7: Én úgy gondolom, hogy ez egyfajta versenyre is ösztönözheti ezen levendulások tulajdonosait, hogy még jobban fejlesszék magukat, kínáljanak többet, hogy inkább őket válasszák ki. Hogyha egy ilyen levendulásban nem csak levendula szüretre van lehetőség, hanem mondjuk helyi termékekről szóló kézműves kirakodó vásár, akkor ez még inkább betöltheti azt a funkcióját, megmaradni vidéken, ápolni azokat a hagyományokat, és én mindig úgy tanítom a hallgatóknak, hogy egy helyi termékpiacra én nem azért megyek, hogy ott szappant, szörpöt, lekvárt, én élményt szeretnék. És hogyha a levendula önmagán kívül az a levendulás még plusz élményeket kínál, akkor szerintem így igazán méltó lehet arra, hogy a gyógynövényturizmusban szerepe helye legyen, akár a levendulásnak is.
1: A Cserhát keleti lankái közt megbúvó Kisszagyva völgyét a méhek is kedvelik. Nagy Keresztúr, Kisbárkány, Nagybárkány, Luszfalva és Sámsonháza határát. Itt ugyanis hatalmas akácerdők kínáltak az elmúlt hetekben terített asztalt a nektár gyűjtéséhez. Mikuska István méhei és az akácerdők is jól teljesítettek. De ettől még nem dőlhet hátra a méhész, ugyanis a felvásárlási árak egyelőre igen alacsonynak tűnnek. Tarnóczi László riportja.
14: Dunganak a méhek a Kiszagyva völgyében, Márkháza határában. Mikuska Tamás rengeteg kaptárral dolgozik. Ez szerintem több száz.
15: Hát ez 200. Itt 200 család van. A déli akasztról hazafele jövet nem tudtunk a másik telepére menni, mert pont esett az eső.
14: Amiket most pergetnek, az az északi akác?
15: Igen, az az északi.
14: És hogy sikerült?
15: Hát hál' Istennek jó. Egyik szemünk sír a másik nevet.
14: Mert hogy olcsó fogják majd eladni.
15: Hát 40%-kal akarja a felvásárló cég megvenni ezt a mézet. Hallott, semmi nem indokolja ezt. A mai világban minden drágul, nagyon kevés dolog az, ami 40%-kal visszaesik. És ezt nem tudják megindokolni, miért van.
14: Kis kiszerelésben ennyi mennyiséget nem tudnak eladni?
15: Nem, nem. Van egy webáruházunk, amit a fiam üzemeltet. Az ország minden pontjára szállítunk, ahonnan megrendelés érkezik. Próbálkozunk külföldre is, de ezt nem tudjuk eladni.
14: A környékben elegyes erdők vannak, most itt nyárfák tövében vagyunk. Itt, amikor hazaérkeznek, akkor honnan gyűjtenek a méheik?
15: Akácos, 70 hektár akác, ez ma lucavai erdő. Itt mögöttünk megint akácos van, itt ez a kicsi, ez megint akácos. Plusz a faluba is egészen Samsonig felvált vannak lombos erdők és akácosok.
14: Az akác már lecsengett.
15: Az lecsengett. De hát most még találnak ezek valamit, amit nem tudjuk, hogy mi, mert pár dekán sordás az nap mint nap van, tehát a somkoró az virágzik, gyönyörű szép virágport ad. Ugyanúgy lehet, hogy hamarosan kezdetét vesz itt. Szentkút határában van több helyen ársz, az ilyen vizes gödrökbe, völgyekbe, ott az megmarad, de azon kívül jelentősen nincsen. Plusz szabad virág, amit még most nem kaszáltak, mert láthatjuk, ami nincs legeltetve, azt ők a száják.
14: Innen nem messze Nagy Keresztúr gyümölcsös, annak közelében van. Örülnek a gazdák, hogy önök itt méhészkednek? Azért hát, a beporzásban komoly segítséget.
15: Igen, ezt főleg azok értékelik, akiknek a területére elvándorlunk, mint olyan növénytermesztőt, akár repce, akár napraforgó, ahol jelentősen 30%-kal tudjuk ezt a termés hozamot növelni.
14: Ez azt jelenti, hogy akár ingyen is szívesen helyt adnak önöknek?
15: Természetesen, sőt, nagyon segítőkészek. Már a termelők a hely elkészítésében, akár víz, akár gépes, akár traktoros segítségben, innen 160 kilométerre jártunk el, ott megcsinálták a helyet, Tiszántúlon, de kaszálták, IBC tartályban hoztak ki vizet, mert a közelben nem volt víz. Ezt hetente kétszer-háromszor, amikor kellett, pótolták, kijártak rendszeresen, szóval az nagyon megtisztelő hely volt.
14: Nagy bocsonádi kaptárokkal dolgozik?
15: Nem, nem. Fél nagy bocsonádi tamási rakodókkal dolgozunk, és van egy pár család olyanunk, ami úgymond magyar dadant, 42x30-as keretméret ebből van, vagy 40 család. A konténerünk, amit látható, ebből már kipakoltunk, majd üres, mert a feleségem és a fiam is besegít ebbe a szakmába. Ő nélkülük nem tudnánk ezt csinálni.
14: Ezt már csak főállásban viszi?
15: Nem. Főállásom az megvan. Hál' Istennek a munkabeosztásom az olyan, hogy ezt tudom mellette csinálni. A feleségem főállásban otthon őstermelő, ő végzi a kipalackozását, a mézek kiszerelését, postázását, vagy csomagküldését, elindítását, mindent.
14: Mi egészségügyileg hogy indultak a szezonnak a méhek?
15: Hát kicsit vontartottan indultunk, mert itt a kora tavaszi hideg azért az elvitte a termés jó részét. A virágpor itt lényegesen később indul, mint az ország közepén vagy déli részén.
14: Gyönyörű mezők vesztek minket körül, és nagyon nem látszanak virágok.
15: Hát nagyon nem, de hál' Istennek a méhek ezt megtalálják. Füzek azért csak vannak, itt kora tavasszal az nagyon sokat számít. A nyárfák szintén nagyon jó virágport adnak, sőt, a fűz az kétszer nektárt is ad, meg virágport is, tehát ez az alapja. Magyarul az kevés van, de az is fellel át a környező erdőségekben.
14: Tamás, hogy talált rá erre az elfoglaltságra?
15: Hát én úgymond beleszülettem nagybátyámhoz, 8. koromig rendszeresen jártam pergetni, pakolni, akkor még más világ volt, szintén nagybocsonádi kaptárakkal dolgozott.

0: embereket is meghívtak. A kínaiak számára nem ismeretlen a Balaton, ugyanis abból a tartományból már jártak a magyar tengernél politikusok és vállalkozók, akik azt követően döntöttek egy hosszabb távú kapcsolatról, ezért is volt fontos számukra a magyarok jelenléte. Közülük két szakemberrel beszélgetett Juhász Zsolt.
1: 44 országból 600-an vettek részt a nemzetközi eseményen. Androsics Ferenc balatonöszödi borász már visszatérő vendégnek számít Kínában, ahol a bor mellett a Balatont is képviselte.
2: Nagy múzeumot látogattunk meg, a múzeum az 400 hektáron terült el, és az összes császári palotát építették meg eredeti állapotában és méretében, és ezeknek a belsejében pedig hatalmas múzeumokat hoztak létre, de van színházi előadás, lézershow, maga ez a rendezvényterület napi 90 ezer látogató befogadására alkalmas. Maga a színvonal, a technológiája volt nagyon előremutató. Én azt vallom, hogy a Balatonnak is nagyon fontos lenne egy ilyen jellegű beruházás, amit nagyon bízok benne, hogy ez nemzetközi láthatóságot biztosítana a Balatonnak, úgyhogy dolgozunk nagyon erősen azon, hogy egy valami hasonlót tudjunk valamikor a jövőben összehozni itt a Balaton térségébe.
1: Tehát ebből lehetne tanulni a Balatonnál, illetve lenne mit átvenni?
2: Nem csak ez a múzeumpark, hanem van ott nekik wellness állatkert, tehát ugye ott egy közel 1000 hektáron lévő terület volt ilyen turizmussal kapcsolatosan felfűzve, és hát megfelelő infrastruktúrával ellátva, tehát hogy oda könnyedén ki tudjanak jönni a látogatók, úgyhogy nagyon érdekes volt ezt látni, hogy miben gondolkoznak ott.
1: Balatoni bort vagy a borkultúrát akkor ön képviselte?
2: Ketten voltunk, nagyon fontos fölmérni azt, hogy milyen helyzete lenne a magyar bornak ott kint. Én azt gondolom, hogy mindenképpen ez egy fejlődési lehetőség a bor számára. Borkultúra nem azon a szinten van, mint az európai borkultúra, de van rá igény, hogy ennek a fejlődésére. Úgyhogy ott az egyetemi oktatásban lévő borkultúrának az oktatása nagyon-nagyon fontos lenne, hogyha ott meg tudna jelenni. Magyarországon ez nagyon jól működik egyébként, és már előkészítés alatt van ennek a bemutatása, hogy hogyan lehetne integrálni a kínai egyetemeken. Több mint 40 millió ember végez évről évre a kínai egyetemeken, tehát hogy ott, hogyha a minőségi borfogyasztásnak az alapjai le lennének téve, akkor azért globálisan tudná ezt fölfejleszteni. Jelenleg ilyen 250 millió liternyi bort vásárolnak a világ minden pontjáról. Én azt gondolom, hogy Magyarországnak is megvan a helye, és a minőségi kategóriában ott lennénk ebben a témában, úgyhogy aktívan dolgozunk azon, hogy a mi boraink is megjelenjenek megfelelő számban.
1: Molnár Péter, a Lentiben található Kerka Gabona ügyvezető igazgatója szerint is a minőség lehet az a kitörési pont, amellyel a hazai vállalkozók megjelenhetnek a kínai piacon.
3: Az olajiparban lenne lehetőség. Tudnak nagyon nagy mennyiségű étolajat előállítani repcéből, napraforgóból, viszont ott minőségi problémák vannak. Erre nem jöttünk rá, hogy mi az oka annak. Azok napi problémákat Kínában.
4: Az önök cége akkor ezek szerint így a feldolgozott termékekkel vagy alapanyaggal tudna együttműködést kötni?
3: Tehát ilyen olajipari termékekben gondolkodunk, inkább kevesebbet, de minőségi olajat állítsunk elő, és ezt a kínai piacra szeretnénk értékesíteni. Nálunk 4 szántóföldi kultúra meghatározó, vagy akár mondhatom, hogy 5. Őszi búza, repce, napraforgó, kukorica, illetve cukorrépát termelünk.
4: Hát akkor gondolom a napraforgó, tehát olaj akár a kínai piacon megtalálhatná helyét.
3: Én abszolút úgy gondolom, hogy ennek lenne realitása, egy nyilván egy nagyobb volumennek, és ezt az egész rendszert egy jól menedzselhető cégen keresztül kellene megvalósítani, hogy kínai partner is kedvezően véleményezze ezt az üzletet.
4: Gondolom óriási mennyiségre tartanak igényt, hogy egyáltalán egy hazai vállalkozás, legyen az borászat, vagy mezőgazdasági termelő tudja teljesíteni.
3: Kínában a mennyiség az nem kérdés, tehát hogy ott annyit termelnek, amennyire szükség van, sőt szerintem még többet is tudnak előállítani. Én a minőségben látom ott a problémát, vagy úgymond szűk keresztmetszetet. Ezt kell nekünk kihasználni, de én szentül meg vagyok győződve, hogy Kína amilyen tempóban fejlődik, sajnos részünkről rövid határidőn belül ők meg fogják tudni oldani ezt a problémát is, tehát hogy minőséget is fognak tudni termelni.
0: A kínaiak számára nem ismeretlen a Balaton. Kedves hallgatóink, hamarosan 17:30, a hírek után folytatjuk a Hajnaltáj műsorát. A következő fél órában szólunk arról is, hogy Majoros Gábor a kertészetet cserélte fel a sertéstartással, húsfeldolgozással.

0: 5 óra 30 perc, jó reggelt kívánok, a szerkesztő Jávor Miklós, a bemondó Garami Zsuzsa. Életbe lépett a harmadfokú hőségriasztás, a következő napokban tovább fokozódik az extrém forróság. A hőhullám miatt kedre több helyen a 41-42 fokot is elérheti a csúcs hőmérséklet. A katasztrófa védelem felhívja a figyelmet az ivóvízpótlás fontosságára, valamint az erős UVB sugárzás miatt a fej és a test napégés elleni védelmére. Néhány éven belül teljesítheti Magyarország az euró bevezetésének feltételeit. Erről beszélt Magyar Péter, miután az Euróvezet pénzügyminiszteri testületének elnökével egyeztetett Budapesten. A kormányfő az államadósság csökkentését nevezte a legnehezebb kritériumnak. Hangsúlyozta azonban, hogy a 2030-as célt ennek ellenére reálisnak tartja, bár a tényleges euró bevezetés később történhet meg. Jövő keddig lehet részletfizetést kérni a gépjárműadóra, figyelmeztetett a NAV. Az 5 havi pótlékmentes részletre vonatkozó kérelmet a legegyszerűbben a NAV mobil alkalmazásban lehet benyújtani. Indoklást és igazolásokat nem kell csatolni. Jelentősen átalakul az éjszakai közösségi közlekedés Budapesten és környékén jövő szerdától, közölte a Budapesti Közlekedési Központ. A legforgalmasabb útvonalakon sűrűbben közlekednek majd a járatok, és több új közvetlen éjszakai busz is indul a külső kerületek és az agglomeráció felé. Ezen kívül éjszakai troli vonal is indul a belváros és az Őrs vezértere között. Folytatódik a kánikula, sok lesz a napsütés, legfeljebb a középső és északkeleti tájakon lehet felhő az égen, eső sehol sem lesz, a szél mérsékelt marad. A hőmérséklet napközben 34-39, este 29-33 fok között alakul. 6:30.
1: Hajnaltáj, a vidék élete a Kárpát-medencében.
2: Jó reggelt kívánok, kedves hallgatóink! A hajnaltáj telefonszáma 061-328-7373. E-mail címünk hajnaltáj@mtva.hu. A mai szerkesztő műsorvezető Bakos Csaba. Következzék néhány ajánlat az előttünk álló csak nem fél órából. Szabad-e megyfát ültetni a kipusztult megyfa után? Erre a kérdésre is keressük a választ.
3: Vannak olyan alanyok, amelyek egy kicsit jobban bírják a visszatelepítést. Vannak, amelyek nagyon nem szeretik. Tehát ilyen például a vadfajszi, amelyik nem szereti. A mirabolán különösen nem szereti. A gyengébb növekedésű alanyok, azok se szeretik. Illetve hát úgy is mondhatom, nagyon érzékenyek a visszatelepítésre vagy újratelepítésre.
2: Majoros Gábor a kertészetet cserélte fel a sertéstartással, húsfeldolgozással.
4: Egy fóliánk marad a feldolgozó mögött, ahol még van paprikám, kis paradicsom buborka, ugye mind a hárman járunk, a két gyerek meg én járunk kis piacra, ott árulunk egy kevés paprikát, paradicsomot, buborkát, meg retek, de a fóliás termesztésből már csak ez marad. Elfogyott a kézi munkaerő, mi már nem győzünk.
2: Egyebek között ezekről is beszélgetünk az elkövetkező fél órában.

0: Szabad-e megyfát ültetni a kipusztult megyfa után? Melyek a törpe növekedésű alanyok, hogy kisméretű fáink legyenek? A megyfák méretét, növekedési erejét és termésbiztonságát alapvetően az alany határozza meg, a gyümölcs minőségét pedig a nemes fajta.
1: Bozsik gazda rovata a Hajnaltájban.
2: Megyfákat kivettük az őszön a helyéről, a kertből, a nagy termőképes fákat, mert tönkrementek, és most oda a helyére ültethetek-e újabb hasonló kis megyfákat.
3: Megyfa után ültessen megyfát?
4: Én nem tenném.
3: Dr. Végvári György, egyetemi tanár, az Eszterházi Károly Katolikus Egyetem professzora.
4: Tulajdonképpen a csontvéjas gyümölcsű növények, azok érzékenyek az úgynevezett
3: újratelepítésre,
4: így van. Tehát jó esély van arra, hogyha újra telepíti az adott helyen a megyfáját, akkor az egyrészt nem lesz hosszú életű, másrészt pedig nagyon gyenge növekedésű lesz, tehát amennyire lehet, ezt kerülni kell.
3: Az alanyok világa, az megoldás lenne-e, kedves hallgatóknak, hogyha sajmeggy alanyon volt, akkor mondjuk vagy cseresznye alanyon ültetne, vagy vadmeggyen? Tanár úr ingatja fejét.
4: Nem, mert sajnos nem. Tehát ezek mind a prunus nemzetségbe tartozó növények. Ezek nem szeretik, hogyha ugyanoda kerül vissza ültetésre.
3: De hogyha lemond a megyfáról, akkor megyfa után professzor úr mit javasolna? Ültessen almafát?
4: Hát almafát, birset, vagy körtét, vagy hát valamilyen dísznövényt is igen ültethet, csak ne a rozáceai család prunoidea családjába tartozó növényfajt ültessen oda.
3: Tehát akkor ezek pedig ugye cseresznye, megy, szilva, kajszibarack, kőszibarack, mandula.
4: Ezeket ne. Vannak olyan alanyok, amelyek egy kicsit jobban bírják a visszatelepítést. Vannak, amelyek nagyon nem szeretik. Tehát ilyen például a vadkajszi, amelyik nem szereti, a mirabolán különösen nem szereti. A gyengébb növekedésű alanyok, azok se szeretik, illetve hát úgy is mondhatom, nagyon érzékenyek a visszatelepítésre vagy újratelepítésre. Őszibarack alanyokról is ez elmondható. Talán a GF 677-es az egy kicsit jobban bírja, de én nem ültetném vissza, hogyha nem muszáj.
3: Érdem beszélgetünk, és itt születtek a csodálatos magyar medgyek. Maliga professzor úrral, kedves hallgatóink, nagyon szívesen ültetnének medgyet. Professzor úr, milyen megyfajtákra hívja fel a figyelmet?
4: Igen, hát nagyon örülök, hogy szóba került Maliga Pálnak a neve. Ő világra szóló megynemesítési programot indított el. Amerikai Egyesült Államokban is termesztik az ő fajtáit. Én úgy gondolom, hogy a legjobb fajtája még mindig az érdi bőtermő, mind a mellett, hogy vannak hibái is. De hát ugye tökéletes, nincsen semmiből se. Nagyon oda kell figyelni a növényvédelmére és a korona kialakítására, mert könnyen széthasad a korona. Tehát amikor az ember elülteti a csemetét, akkor úgy kell a koronát kialakítani, hogy a vázágak azok ne egy pontból, vagy ne közel egy pontból induljanak, hanem legyen köztük elegendő távolság, és akkor jó eséllyel hosszú életű lesz ez a fa. De a Monilia nevezetű gomba az sajnos megtámadja és érzékeny is rá, úgyhogy ha nincsen megfelelő növényvédelemben részesítve virágzáskor, tehát virágzáskor kell gombaölőszerekkel kezelni, akkor ennek nagyon súlyos következményei lehetnek.
3: Édes testvére az érdi bőtermőnek, ugyanabból a kombinációból származik a meteor korai. Nekem kedves fajta, de ugye gyümölcs méretben például azért elmarad lényegesen az érdi bőtermő mögött.
4: Hát ez így van. De nagy előnye, hogy korai fajta, tehát korábban terem. A színe se olyan, mint az érdi bőtermőjé, kisebb a gyümölcse is, de mind a mellett egy jó fajta, úgyhogy ezzel is lehet próbálkozni.
2: Olyat szeretnék kérdezni, hogy kis növésű cseresznyefa van-e, és lehet-e valahol kapni?
3: Alapvetően a cseresznyét és a medgyet elsősorban sajmeggy alanyon lehet vásárolni, de kedves hallgatóink szeretnének törpe cseresznyefákat, törpe megyfákat vásárolni. Ezek a törpésítő alanyok mennyire terjedtek el?
5: Ma már nélkülözhetetlenek a cseresznyénél is és a medgynél is a törpésítő alanyok.
3: Bereznai Roland, faiskolás, okleveles kertészmérnök, növényvédő szakmérnök.
5: Sűrűn vannak telepítve akár fél méterre is egymástól a gyümölcsfák, sövénynek, stb. Stb. De hozzá kell tenni, hogy ennek ára van. Optimális termőhely, nagyon fontos, optimális tápanyagellátás, folyamatos meccés, akár júniusban is, nyári vegetációban történő meccés, így ezek a törpésítő alanyok kifejtik a hatásukat. Na most házi kertben nem mindig van erre lehetőség, hogy ezt ennyire úgynevezett intenzív körülmények között neveljük a gyümölcsfáinkat, és hozzáteszem, hogy akinek egy-két fája van, talán nem is feltétlen fontos. A megynél különösen nem okoz ez gondot, hiszen a megy egy-két fajtát kivéve azért nem nő az égig, cseresznye az már inkább. Meg lehet próbálni a lekötözés szintén, tehát hogy vízszintesbe lekötözzük a koronágakat és a termőrügy differenciálódást ugye elősegítjük, mert azért azt tudni kell, hogy minél előbb termőre fordul egy, és nem csak a cseresznye megy, hanem egy, mondjuk így általánosságban egy gyümölcsfa, annál előbb csökken le a növekedése, a vegetatív növekedési eréje is, hiszen a termés kiérlelése és az igen nagy erőt igényel, ami annak az a következménye, hogy a hajtás növekedés lelassul.
0: Bozsik gazda továbbra is várja kérdéseiket, hozzászólásaikat kiskerti problémákkal, tennivalókkal kapcsolatban e-mail címünkön hajnaltáj@mtva.hu. Akár szörpöknek is lehet gyógyhatásuk, a kérdés csak az, miből és mivel készülnek. Annak idején egy budakeszi családi házgarázsában is kézzel készültek a finomságok. Hamar népszerűvé váltak, és ma már üzemben gyártják a nemzetközileg is többszörösen elismert szörpöket és lekvárokat. Barta Bernadett járt az üzemlátogatón, amelyet a napokban tartottak Budakeszin.
6: A nyár szerintem magával hozza a szörp és lekvár szezon, legalábbis befőzés ilyenkor történik a legtöbb esetben. No de önök, ha jól tudom, akkor az év, ha nem is 365 napján készítenek szörpöt, lekvárt. Milyen alapanyagokkal dolgoznak hazai termelőknek, mennyire lehet látni a különböző gyümölcseit?
7: Igen, hát nem is 365-ön, de egy ilyen 345-ön napon keresztül mi főzünk folyamatosan.
6: Galajda Péter, a mai Eszörp ügyvezető igazgatója.
7: Gyakorlatilag úgy tudjuk megtenni, mi fagyasztott gyümölcsből dolgozunk. Hát szezonban leszedik, lesokkolják, és mi a fagyasztóházaktól heti töltésben kapjuk a gyümölcsöket, és így december közepén is tudunk piros eperszörpöt főzni és kis ízeket készíteni. Hazai alapanyagokra visszatérünk, az volt a célunk, a kezdetekkor csak hazai alapanyagot használunk. Sajnos ezt nem sikerült, tehát ezt nem tudjuk megoldani. Egyszerűen nem tudunk beszerezni olyan mennyiségben hazai alapanyagot, hogy ezt egész évben kitartson. Általában a szezon után egy pár hónapig elérhető a magyar alapanyag, de utána kifogy. És akkor környező országokból tudjuk ezt pótolni.
6: No, de a magyar gyümölcsök azok mennyivel jobbak, mennyivel ízesebbek mondjuk?
7: Megmondom őszintén, hogy szívem szerint azt kéne mondanom, hogy jobbak. Ugyanúgy egy szerb málna vagy egy lengyel bogyós gyümölcs az ugyanúgy top minőség tud lenni, mint egy magyar. Szívünknek sokkal kedvesebb a magyar, de igazából minőségben nem tud önmagában többet.
6: Az agráriumban sújtó mondjuk például viharok, azok mennyire tudják befolyásolni önöknek például a beszerzést?
7: Erre talán a legjobb példa tavaly a megy termés. Tehát olyan kevés volt a megy termés, hogy ezt egy nagy nemzetközi multi föl is vásárolta, és iszonyatosan elszállt a megynek az ára. Gyakorlatilag a mai napig a megy az egyik legdrágább gyümölcsünk. Tehát drágában szerezzük be a megyet, mint egy mangót, marakuját, ami átutazik a félvilágon. Egy időben a málna volt a legdrágább gyümölcsünk, de most többszörösébe kerül egy megy. És sajnos ezt nem is nagyon tudjuk lekövetni árakba. Tehát a megyet nagyon sok partnertől ezért ki is kellett listázni, mert egyszerűen olyan ára lett a megyszörtnek, hogy elérhetetlen lett.
6: Családi manufaktúraként kezdtek, most már azért üzemről beszélhetünk.
7: Mi mindig egy kis üzem vagyunk, tehát összesen 400 négyzetméteren vagyunk, de ebbe a bemutató kávézónk is, az iroda is és a raktár is benne van. Amit lehet, ami hasznos és kell, azt mi próbáltuk gépesíteni, hogy sokkal egységesebb minőséget tudjunk adni. Az elején 20 literes fazékkal kezdtünk, és kézzel volt szűrve minden egyes adag, de mikor mindenkinek intő egy gyulladása volt a családban, akkor rájöttünk, hogy ez egy passzírozógép, ez nagy segítség. Ráadásul sokkal hatékonyabb egy passzírozógép, sokkal jobban kiszedi a gyümölcsnek a tartalmát, kevesebb megy a selejtbe. Az üstök azok egyértelműen, azok elektromos üstök, elektromos rozsdamentes üstök, azokat kell használnunk, gépi passzírozás van, és félautomata töltőgépeket használunk. Amíg igazából kézi munka van, mi 6 fejes töltőink vannak, ezek főleg borászatból ismert gépek, és ezeket használjuk. Gyakorlatilag manufakturális jelleggel egy üveg szörpöt múltva számoltuk, 15-16-szor fogunk meg, mire kerül az üzemből.
1: Hajnaltáj, a vidék magazinja a Kossuth Rádióban.
0: 15 évvel ezelőtt még Dabassári főutcáján fólia sátor alatt nevelte szamócáit, zöldségeit és virágait Majoros Gábor feleségével. Malacaik ugyan mindig is voltak, de a családnak a kertészet adta a fő megélhetést. Az évek során azonban teljesen átalakult a gazdaság. A tanyán Majoros Gábor két fia is dolgozik, Zoltán a húsfeldolgozásban segít, Péter a szántóföldeket gondozza. Van tehát kinek átadni a feladatokat. Velényi Barbara járt a gazdaságban.
8: Amikor Majoros Gáborral először találkoztam Dabassáriban, akkor még egy hatalmas fólia sátor alatt nevelte a szamócáit. Azóta a sertéseket is kiköltöztette Sári határába, egy hatalmas tanyájuk van. Ez volt az álma.
9: Még mindig van terdő, de megvalósult az álom. Megépült 3 ól, 1 malacnevelő és 2 kízóhól.
8: Ők már vágáskészen állnak? Süldők?
9: Hát jó süldők. 80-asok, majd egy hónap múlva költöznek a fiatalabbak.
8: Nem volt már ideális bent a Sáriban?
9: Hát nem volt már illő. Ugye mi a falu közepén lakunk.
8: Szaga volt? Mivel volt a gond?
9: Hát jöttek szagolni az önkormányzattól. Szóltak a szomszédok, hogy néha kellemetlen, de mi minden nap trágyáztunk.
8: A kolbászt szeretjük, de a disznónak a szagát meg
9: Igen, a magyar ember szereti a sonkát, szalonnát, kolbászt, de valahogy a velejáró dolgokat nem szereti. Ebbe a faluba régen minden házban volt 4-5 hízó biztos. Általában egy 10-20. És senkit nem zavart. Most már modernizálódunk, sokan leköltöznek Pestről, azok nem nagyon szeretik.
8: Szóval talán az állatok az egyedüli, ami megmaradt. És
9: ön végig kísérte, igen.
8: A fólia alatt már nincs sok.
9: Volt sok virág, de már semmi nincsen abból. Egy fóliánk maradt a feldolgozó mögött, ahol még van paprikánk, kis paradicsom buborka. Ugye mind a hárman járunk, a két gyerek meg én járunk kis piacra. Ott árulunk egy kevés paprikát, paradicsomot, buborkát, meg lehetek, de a fóliás termesztésből már csak ez maradt. Elfogyott a kézi munkaerő, mi már nem győzünk.
8: Hát ön sem fiatal.
9: Hát már én öreg vagyok. Már lassan közelebb a 70-hez.
8: Tehát akkor inkább le kell építeni a gazdaságot?
9: Nincsen kézi munkaerő, nincs. Én már nem bírok mindent. Egyre gyöngülök. Azt mondják a gyerekek, hogy még agyilag is.
8: Nekem azt mondták, hogy apuka az ész a családban.
9: Hát jó, úgy indult. Én voltam a hentes. 87-ben volt az első év, mikor eladtam sonkát, szalonnát, kolbászt a piacon.
8: Ez nem
9: a sajátom.
8: 50 éve lassan?
9: Hát lassan 50 éve. És akkor 5, 6, 10, 15. És így minden éve emelkedett a sertésvágás. Én nagyon szerettem ezt. Központi dolog volt az, hogy saját hízó, saját nevelésű, saját takarmányon és saját feldolgozás.
8: Ez mind megvalósult. Tehát,
9: hogy igen, ez megvalósult. Egy ismerősen volt itt 2 hete. Azt mondta, hogy régen, ekkora sertéstelepen 10 ember dolgozott volna. Hát most gyakorlatilag Péterrel, fiammal csináljuk a etetés, darálást. Majdnem minden, amennyire lehet automatizálva, könnyebbítve van. Gabonát nem kell vödrözni a darálóba, magától folyik. A
8: keverőbe. De azért ezt egy embernek be kell kapcsolni, az állatokra rá kell nézni.
9: Minden reggel.
8: Azt a szalmát azért oda kell tenni.
9: Nem, csak a szalmát, a lucernát is. Tehát általában hétvégén én vagyok a ugye mindenes. A tanya gazda. Tehát én reggel kijövök, beszalmázok a malacoknak, lucernát dobok nekik, és utána kényelmesen tudok rágyázni.
8: Generáció átadásra, családi gazdaságként pályázni gondoltak-e?
9: Próbáltunk. Most... 5000 fölötti falura, ez nem vonatkozik, de ez város. A fiaim fiatal gazdára is hiába pályáztak, nem kaptak. Mi pályáztunk húsfeldolgozóra, napelem, meg gép, eszközvásárlásra nem kaptunk.
8: Az a nehézsége, ami az előnye önöknek, hogy közel van Budapesthez, de egy pályázat kell, akkor szinte lehetetlen.
9: Nekünk nincs. Mi nem akarunk bővíteni, tehát nekünk ez a 3 ól bőven elég.
8: Ez hány malac?
9: Hát 100 körül. Ez változó, mert ugye van, amikor lesüljek 70-re, van, amikor fölmegy 120-ra.
8: Csak azt nem értem, hogy el kell nevelni. Önök, akik a takarmányt is előállítják, feldolgozás szintén az övék, és valakinek ezt még el is kell adni a piacon.
9: Aján.
8: Ez most, ha csak számolom, 5-6 teljes állású ember. Most ehhez képest nem. Van az ön fia, a másik fia, és ön, aki már bőven nyugdíjba vonult.
9: Dolgozni kell. Klasszikus, parasztnak mondom magam. Aki délbe azért, ha úgy alakul, akkor egy órát nem tudok többet aludni.
8: Nem baj, de annyi kell. Lesz-e itt fejlesztés, vagy itt az a cél, hogy a két fia teljesen át tudja venni a gazdaságot, és esetleg betagozódjanak majd az unokák, és azt hiszem, 6-nál állunk, 6 unokánál?
9: Igen, 6 unokánál járunk, sajnos ebből 2 Skóciába rekedt, nem valószínű, hogy hazajönnek, de a 4 unokából itthon van még 2 fiú, meg még 2 lány, mind a 4 érdeklőket a traktor, meg a musi, meg a boci, meg a lovacska, de hogy ebből a 6 unokából esetleg lesz-e, aki tovább visz, azt nem tudjuk, de most nem az a kérdés. Az a kérdés, hogy én, nekem le kell lassan mondani a munkáról. A 2 fiam, örülök neki, hogy olyan fiaim vannak, akik látják azt, hogy ennek van értelme, ezt csinálni kell. Tudom, hogy nekem ez a jó. Amíg nem totyogok, meg nem esek el minden alkalommal, meg ki kell javítani a csapágyat, le kell húzni, meg kell hegeszteni valamit. Én úgy érzem, hogy szükség van rám itt a tanyán. Meg otthoni feldolgozóba, de a feldolgozóba is Nekem aktívan részt kell venni, mert kedden pontozunk, szerdán feldolgozunk. Szerdán 3 órakor kelek, begyűjtöm az üstöket, míg a fiúk fölébrednek, én megcsinálom a kolbát. A sütnivalót is, meg a üstrevalót is. Utána, hogy a fiúk jönnek, csináljuk a sajtot.
8: Mit lehet ebben szeretni?
9: Mindig van valami teendő. Biztos hasonlítom az apukámra, aki szabó volt, odállt az ólnak az oldalához, rákönyökölt, és nézegette a malacait. Anyukám mondta, hogy mit nézel, Pista? Számolom őket, meg látom, hogy milyen szépek, hát ezek napról napra szebbek. Nekem, a lelkemnek nagy boldogság az, hogy látom, hogy hogy nő a sertés, illetve elviszem a piacra az árut, ma is ott voltam, és azt mondják, hogy hú, de nagyon finom volt a sonka. Még kérek 3 tálca sonkát, adjál nekem kenyérszalonnát, vagy adjál kolbászt, hát ez olyan finom volt. Hát ettől nagyobb dolog nem kell az életbe.
0: Először csak az volt a dolguk, hogy legeljék a ház mögötti jókora kaszálót. Aztán a gazda rájött, hogy a szénát pénzé is lehet tenni, így aztán vége lett a gondtalan legelészésnek, és Bodor Enikőjék munkába fogták a kecskéket. Így indult a sejpi sajtüzem. Az önképző sajtkészítő tehetségére mi sem jellemzőbb, mint hogy sorra nyeri az okleveleket, arany és ezüst minősítéseket. Svájcban, a sajtok hazájában, a világbajnokságnak tartott World Cheese Awards versenyen 5000 jelölt között lett bronzérmes, és annak bizony érdekes magyarázata van, hogy miért nem arany. Bodor Enikő sajtmestert hallják.
1: És mit tud még? Kapuvári Gábor portrésorozata.
10: Mikor érkezett az első kecske a házhoz?
11: Hát úgy körülbelül 14 évvel ezelőtt a férjem ötlete alapján kezdtünk kecsketartásba. 2 kecskével indítottunk, majd...
10: Hogy került az a 2 ide?
11: Hát a férjem nagyon ragaszkodott hozzá, hogy ez egy hatalmas terület adott a mi lakásunkhoz, a házunkhoz, egy olyan földterület, aminek a megművelése gondot okozott, és erre egyfajta megoldásként szerette volna a férjem a kecskéket, és hát igazából furcsáltam ezt, hogy miért pont kecske.
10: Hát mert az mindent lerág.
11: Igen, de úgy nem elleneztem, tehát jóvá hagytam áldásomat, adtam rá, és így került ide az első 2 kecske. Majd a férjem elment külföldre dolgozni.
10: Nekem és itt hagyta magát a 2 kecskével.
11: Nekem itt maradtak a kecskék, jött az az időszak, amikor fejni lehetett őket, és annyi tejük volt, hogy ez már családi felhasználásra túl sok volt, így megoldásként elkezdtem keresni, hogy hogyan lehetne tartósá tenni ezt a tejet, és hát nyilván erre a legalkalmasabb a sajtkészítés. Ezt pedig az interneten kutattam fel ennek a különböző módjait.
10: Maga előtte könyvelő volt, ugye?
11: Igen, könyvelőként
10: dolgoztam. Tehát semmi köze nem volt.
11: Soha. Semmi. Társasházban nőttem fel. Együtt már a férjemmel vásároltuk ezt a házat, és itt kezdődött minden tulajdonképpen.
10: Na de a 2 kecskéből hogyan lett 30-40?
11: Elkezdtem készíteni az első termékeimet, nagyon sok mindent kipróbáltam, majd letisztult az, hogy mi az, ami a kecsketejhez leginkább illik, és én is meg tudom oldani a készítését. Aztán elkezdték kóstolgatni az ismerettségi körünkben, és visszajöttek újra és újra, és megint szerettek volna belőle, és ez így elindított egy folyamatot. Tehát ahogy nőtt rá az igény, úgy bővült folyamatosan az állomány, és én is próbáltam képezni magam, hogy minél változatosabban, minél minőségibb termékeket tudjak átadni a fogyasztóknak.
10: De egyszer csak eljött az az idő, hogy az egyik képzésem már csak a papírért ment be, mert többet tudott már, mint amit ott tanítottak.
11: Elég kevés új dolgot tanultam, de úgy gondoltam, hogy megszerzem ezt a papírt, aztán később részt vettem egy mesterképzésen, majd mestervizsgát tettem.
10: A falon ezernyi oklevél, elismerés, versenyeken való részvétel és győzelem. Ambicionálja ezt, hogy versenyeken induljon?
11: Igen, ez nagyon inspirál, mert egy visszajelzés, egyfajta visszajelzés a vásárlóktól, ami szintén nagyon fontos, de ez, amikor egy versenyen mérettetem meg a termékeimet, az egy szakmai visszajelzés, tehát számomra ez is nagyon fontos, hogy hol tartok.
10: Az egyik világversenyem, éppen most egy világbajnokságon, ezüstérmet szerzett, csak azért kérdezek rá, mert azt mondták magának a bírálók, hogy azért nem arany, mert nincsen benne a kecske szag, kecske íz, nem elég kecskés. A vásárlók meg pont ezért keresik. Hát hogy van ez?
11: Igen, ez az, amit mondtam, hogy van egyfajta szakmai szemlélet, és van az, amit a vásárlók igényelnek és érzékelnek, tehát ők pont ezt szeretik benne, hogy ilyen visszafogottabban jelentkezik, enyhébb az a mellékíze, ami egyébként a kecske tejtermékekre jellemző. A szakma viszont úgy látszik hiányolja, mert az aroma az, tehát lejjebb lett pontozva.
10: És akkor kinek enged?
11: Hát természetesen a vásárlóknak.
10: Akkor mindig ez is tényleg marad?
11: Nem, mert igyekszem azért megfelelni.
10: Hányféle sajtot készít?
11: Nagyon sokféle sajtot készítünk, tehát kecsketejből lát sajtokat, krémsajtokat, félkemény sajtokat, tehát ezeket a fehérpenészes sajtokat. Ebbe bontakozik ki leginkább a kecske tejnek az előnyeit, tehát ezekben a termékekben, de ugyanúgy készítünk félkemény sajtokat is, ezek több odafigyelést igényelnek. Most már tehéntejjel is dolgozunk, a tehéntartás az egy újdonság nálunk, tavaly kezdtük el.
10: És lesz tehenészetük is?
11: Nem szeretnénk nagyobb állományt, lassan építkezünk majd ebből is, de egyébként nyitottak vagyunk mindenre, tehát amit a vásárló igény hoz.
10: Tehát akkor lesz itt 100 féle sajt?
11: Nem, semmiképp.
10: Hány órakor kelnek?
11: Hát 3 óra és 4 óra között. A férjem egy kicsit korábban kell, ő már 3 órakor fent van, én pedig ahogy a piacra megyünk korábban, tehát ahogy a gyártás kívánja, de én is olyan 4 óra körül. Mi a lehető legkorábban igyekszünk nyugovóra térni emiatt.
10: Meddig folytatja a versenyzést? Mert hogy itt a műhelyben a fal már majdnem tele van oklevelekkel.
11: Amíg vannak ötleteim, vagy hogy is mondjam inkább, tehát még szeretnék olyan sajtokat kipróbálni, amit mindenképpen meg szeretnék mérettetni is, például a tehén tejjel, ahogy elkezdtünk dolgozni. Cheddar sajtot kezdtem gyártani, és ebben szeretnék tökéletesedni, és ebből is szeretnék visszajelzést a szakmától, és a vásárlóknak már most ízlik, de én még nem vagyok teljesen elégedett, és ezt mindenképpen szeretném a szakmailag megmérettetni, hogy hol tartok ezzel a fajta tejtermékkel.
10: Tehát a kecskével elég volt, és most a tehén tejjel folytatja?
11: Nem, a kecske az mindig a szívem csücske marad. Onnan indultam, és én valahogy a felé is húzok. Tehát nekem a kedvenceim a fehérpenészes sajtok, vagy a nagyon hosszan érlelt félkemény-keményebb sajtok. De nagyon sok, tehát számtalan lehetőség van a tehéntejben is, csak egy kicsit más jellegű. És ezeket is szeretném mindenképp megpróbálni, sőt jövőre juhot is szeretnénk tartani.
10: Kecske, tehén, juh. Mi hiányzik akkor még?
11: Hát van olyan sajt készítő, aki bivajtejjel is dolgozik, de szerintem ezt mi kihagyjuk.
10: Miért?
11: Az állat méretei miatt.
0: Bodor Enikőjék munkába fogták a kecskéket, így indult a sejpi sajtüzem. Kedves hallgatóink, a hajnaltáj hamarosan véget ér. Vidékmagazinunkkal holnap reggel ismét 5 és 6 óra között várjuk Önöket. Mai műsorunkat néhány perc múlva újra meghallgathatják a mediaclick.hu oldalon. Rövidesen Szombat reggel című műsorunk kezdődik. A hangmérnök Rácz Dorottya, valamint a gyártásvezető Szöllősi Éva nevében is köszönöm, hogy velünk ébredtek. A szerkesztőt Bakos Csabát hallották. Jó napot kívánok!

0: Szombati imádság.
1: Elmondja Géresi Róbert, református püspök.
2: A mi segedelmünk legyen az Úrtól, aki Atya, Fiú, Szentlélek, teljes szent háromság, egyörök igaz Isten. Ámen. A 120. Zsoltár verseit olvasom fel. Zarándokének. Nyomorúságomban az Úrhoz kiáltok, és ő meghallgat engem. Uram, ments meg engem a hazug ajaktól, és a család nyelvtől. Mit érdemelsz, mit fogsz majd kapni, te család nyelv? A hős hegyes nyilait reketje parazsával. Jaj nekem, mert mesekben kell tartózkodnom, Kédár sátrai között kell laknom. Régóta lakom már együtt a békesség gyűlölőivel. Én békét akarok, de amint megszólalok, ők mindjárt harcra készek. Fohászkodjunk. Urunk Istenünk, drága jó atyánk, te vagy a békességnek a fejedelme. Te vagy az, aki meg tudod változtatni az emberi szíveket és lelkeket. Bocsánatot kérünk tőled, hogy sokszor a mi nyelvünk, a mi ajkunk a rosszat szól, hogy nem téged zengés, téged magasztal, nem téged dicsőít, hanem éppen ellenkezőleg az emberi szenvedélyek valóságából szólal meg. Kérünk, Urunk Istenünk, hogy add békességet a szívekbe, a lelkekbe, az emberi életekbe, hogy így tudjunk te néked szolgálni, és így tudjunk téged magasztalni. Te vagy a mi hitünknek forrása, szentelj meg mindannyiunkat. Krisztusért, a megváltóért kérünk. Ámen.
1: Géresi Róbert, református püspök gondolatait hallották.

0: Szombat reggel. A Kossuth Rádió hétvégi információs magazinja.
1: 6 óra van, jó reggelt kívánok, Deák Dóra vagyok. Miről és hogyan társalognak a baktériumok? Találd meg a Családod című közösségi kutatási kampány a Néprajzi Múzeumban. És Kapu Tibor kutatóűrhajós lesz a Szombat reggel vendége felbocsátásának egy éves évfordulója alkalmából. A hírek után részletesebben is hallhatnak arról, mi mindennel várjuk Önöket. Most azonban krónika következik, a stúdióban Garami Zsuzsa.
2: Életbe lépett a harmadfokú hőségriasztás, a következő napokban tovább fokozódik az extrém forróság. A hőhullám miatt kedre több helyen a 41-42 fokot is elérheti a csúcs hőmérséklet. A katasztrófavédelem felhívja a figyelmet az ivóvízpótlás fontosságára, valamint az erős UVB sugárzás miatt a fej és a test napégés elleni védelmére. Aki teheti, tartózkodjon árnyékban légkondicionált helyiségben. Ismét iráni célpontokat bombázott az amerikai légierő, miután tegnap perzsa dróntámadás ért a Hormuzi szorosban egy szingapúri kereskedelmi hajót. A légicsapások az iráni rakéta és drónraktárakat, valamint a partvidéken működő radarberendezéseket célozták. Washington szerint Teherán indokolatlan agressziója a tűzszünet nyílt megsértését jelenti, amire válaszolni kell. Keretmegállapodást ért alá a tartós és hosszú távú békéről Washingtonban Izrael és Libanon. A részletek még nem ismertek, az egyezség után azonban Benjamin Netanyahu izraeli kormányfő bejelentette, hogy a zsidó állam kivonja haderejét a dél-libanoni területekről és átadja a felügyeletet a helyi katonaságnak. Marco Rubio amerikai külügyminiszter pedig azt hangsúlyozta, hogy nem a libanoni polgárok, hanem a Hezbollah muszlim terrorszervezet felelős az Izrael és Libanon közti konfliktusért, és mindkét országnak joga van a békéhez. Meghaladta a 900-at a venezuelai földrengések halálos áldozatainak száma, és csak nem 3400 sérültről tudnak, közölte a venezuelai parlament elnöke. Az ENSZ szerint több mint 50 ezeren eltűntek. A mentőalakulatok folyamatosan kutatnak a romok között, a munkát 35 nemzetközi csapat és több mint 100 mentőkutya segíti. A halálos áldozatok között külföldiek is vannak, köztük portugál, spanyol, brazil, olasz és kínai állampolgárok. Az ENSZ és a humanitárius szervezetek sürgős nemzetközi segítséget és akadálytalan hozzáférést kértek a mentési munkálatokhoz. Hazarendel 37 külképviseleti vezetőt a külügyminiszter. Az érintettek egy részének lejárt a megbízatása, a többieket szakmai okokból cserélik le. A cél az, hogy az új emberek a jelenlegi külpolitikai prioritások mentén hitelesen és hatékonyan képviseljék az országot, fogalmazott Orbán Anita. A tárcavezető közölte azt is, hogy megújul a diplomáciai kar felépítése és kiválasztása. A többi között teljesítmény alapú diplomata életpályamodellt alakítanak ki, megújítják a külügyi felvételi rendszert és folyamatosan szakmai továbbképzéseket biztosítanak a diplomatáknak. Idehaza az alaptörvény 17. módosításához beérkezett észrevételek 95%-a támogatja az országgyűlési képviselők mandátumának maximális időtartamát. Erről számolt be a miniszterelnök közösségi oldalán. Magyar Péter azt írta, eddig 10 000 válasz érkezett. A javaslat alapján egy országgyűlési képviselő legfeljebb 12 évig tölthetné be a tisztséget. A véleményeket ma éjfélig várják az egyeztetés.kormány.hu oldalon. Drágább lesz taxival utazni Budapesten augusztustól. A fővárosi közgyűlés módosította a taxirendeletet, amely szerint az alapdíj 200 forinttal 1300 forintra, a kilométerdíj 800 forinttal 521 forintra emelkedik. A percdíj 20 forintos drágulással 130 forintra nő, és bevezetik a 800 forintos reptéri díjat. A budapesti személyi taxiszolgáltatás tarifája több mint 3 éve nem változott. Forgalomkorlátozások lesznek ma a fővárosban a Pride felvonulás miatt. A gyülekező helyszíne kora délután az Andrássy úton lesz az opera előtt. A menet 15 órakor indul a Deák Ferenc tér felé, majd az Asztórián és az Erzsébet hídon át sétálnak Budára, ahol a Döbrentei tér és az Attila út érintésével jutnak el a vérmezőre. Délután 5:30-tól 7:30-ig lesz egy másik demonstráció is Budapesten, a Kodály körönttől a Kossuth térig, az útvonal mentén 15-30 perces átmeneti lezárásokra kell készülni, ami érinti a tömegközlekedést is. Folytatódik a kánikula, sok lesz a napsütés, legfeljebb a középső és északkeleti tájakon lehet felhő, az égen eső nem lesz, a szél mérsékelt marad. Napközben 34-39, késő este 22-30 fok várható. A híradást Jávor Miklós szerkesztette.
0: Nemzeti Sportkrónika.
3: Köszöntöm Önöket, a sporthíreket Kreisz Bálintó hallják. Franciaország és Spanyolország csoportgyőztesként jutott tovább a labdarúgó világbajnokság következő fordulójába, Uruguay viszont nagy meglepetésre már most kiesett. Az előző órákban két csoport küzdelme is véget értek az észak-amerikai rendezésű VB-n. Az ijelő négyesben Franciaország Ousmane Dembélé mesterhármasának is köszönhetően 4-1 győzött Bostonban a legnagyobb sztárjait pihentető Norvégia ellen. A másik mérkőzésen Torontóban Szenegál-Irak 5-0. A csoport végeredménye: Franciaország első 9 ponttal, Norvégia második 6 ponttal, Szenegál harmadik 3 ponttal, plusz 2-es gólkülönbséggel, így van még esélye tovább jutni, negyedik Irak 0 ponttal. A H-kvartetben Spanyolország 1-0-ra nyert Guadalajarában, Alex Pereira góljának köszönhetően, így az európaiak 7 ponttal első helyen zárták a csoportot. A másik mérkőzése Houstonban zöldfoki köztársaság Szaúd-Arábia 0-0, ami azt jelenti, hogy második helyen tovább jutottak a zöldfokiak, Uruguay csak harmadik lett, és mivel 2 pontot szerzett csak, így már biztosan búcsúzott. A negyedik helyen a szintén 2 pontos Szaúd-Arábia zárt. Jelenleg is tart 2 mérkőzés a G csoportból, Egyiptom, Irán és Új-Zéland, Belgium a közmédia sportcsatornáin és a Nemzeti Sportrádióban is. Szerződést hosszabbított osztrák válogatott labdarúgójával, Konrad Leimerrel a német bajnok Bayern München. A 29 éves hátvéd 2029-ig írt alá a bajoroknál, akikhez 2023-ban érkezett az RB Leipzigtól. Az elmúlt idényben 47 tétmérkőzésen erősítette a csapatát. A spanyol Real Madrid és a középpályás Dani Ceballos közös megegyezéssel szerződésbontot, így a 29 éves játékos 9 év után távozik a királyiaktól, számolt be róla a klub hivatalos honlapja. Ceballos is szabadon igazolhatóvá vált, és bár rebesgették vele kapcsolatban az olasz Comót, egyelőre még nem dölt, ahol folytatja pályafutását. Milák Kristóf nyerte a 100 méteres pillangóúszást a 7 dombel nevezésű római nemzetközi viadal nyitónapján. A Szám Regnár olimpiai bajnoka 50,47 század másodperces eredménnyel diadalmaskodott, több mint 4 tizeddel előzte meg a tavalyi világbajnokságon ezüstérmes svájci Noé Pontit. Ezzel megint övé a két legjobb idő az idei világranglistán, amelyet 50,22 század másodperccel vezet. Ezek voltak a sporthírek, további kellemes rádiózást kívánok!
0: A Nemzeti Sportkrónikát hallották.
4: Műsor ajánlott. Új világ.
5: Gödöllön a Király kastélyban fogott kezet és ígért újrakezdést a hét elején a visegrádi együttműködés a V4-ek, mind a 4 kormányfője. A visegrádi négyek együttműködése visszatért, fogalmazott Magyar Péter kormányfő. Andrej Babis cseh miniszterelnök pedig fontosnak tartotta azt hangsúlyozni, hogy a V4-ek, idézem, ismét egy hajóban neveznek. Londonban bejelentette lemondását Keir Starmer. Az Egyesült Királyság kormányfője a Szigetországnak új miniszterelnök lesz, nagyon nagy valószínűséggel Andy Burnham, manchesteri polgármester személyében. Bukarestben pedig a román államfő második miniszterelnök jelöltje is visszaadta a megbízatását, elhúzódik a kormányválság Romániában. A hét nem jelentéktelen eseményeit idéztem, interjúink és helyszíni tudósításaink, riportjaink, eheti témáit is. Tartsanak velünk!
4: Új világ. Külpolitikai magazin vasárnap reggel 8:30 után a Kossuth Rádióban.
6: Az EU Observer egyik közelmúltbeli kutatása azt mutatta ki, hogy az összes Európai Uniós ország közül a románok a leginkább Amerika pártiak. Ez egy nagyon komoly politikai tőkét jelenthet annak a román pártnak, amelyik az Egyesült Államokkal jó kapcsolatokat tud kialakítani, és jelenleg ez úgy tűnik, hogy az AOR.
7: Világpont Járai Judittal, keddenként új részekkel a Mediaklikken és a YouTube-on.
4: Szombat reggel. A Kossuth Rádió hétvégi információs magazinja Deák Dórával.
1: Óra 9 perc, jó reggelt kívánok! Kezdődik a Szombat reggel, a Kossuth Rádió hétvége indító magazinja élőben. A következő témákkal várjuk ma Önöket. 5 perc tudományrovatunkból kiderül, hogy mi az a bioinformatika, amely manapság az új gyógyszerek fejlesztésében is fontos szerepet játszik.
8: Miért van az, hogy a baktériumok csak az egyik helyen tenyésznek, a másik helyen nem? Hát azért, mert ilyen jelzéssel értesítik egymást, hogy itt jó lenni, és akkor komplex társadalmat alkotnak egyébként, amelyek mind jelzésen alapulnak.
1: majd kultúrával folytatjuk. A héten zajlik a tűzománc tábor Kápolnásnéken. Hogyan készül és mit lehet elsajátítani egy ilyen egyhetes alkotótáborban? Hamarosan kiderül. Fél hét után különleges kiállításokra látogatunk, például a Szentendrei Skanzenben nyílt Együtt a fenntarthatóságért című tárlatra, amely a környezetvédelmet állítja a fókuszba. Aztán Találd meg a családot címmel indított közösségi kutatási kampányt a Néprajzi Múzeum. 7 óra előtt a magyar járműgyártás aranykorába utazunk vissza a balassagyarmati Pannónia Motorkerékpár Múzeum kiállításán.
9: A Pannóniának a legnagyobb versenygyőzelme 1956-ban franciaországi 24 órás versenyen a Boldoron való részvétel. Itt két olyan motorkerékpár is van, ami ehhez köthető.
1: Motorkerékpár után pedig terepkerékpár. 4:48 után világjáró rovatunkban Lengyelországba utazunk egy aktív kikapcsolódásra Benec Ferenc, a Szia Lengyelország internetes oldal főszerkesztőjének vezetésével. 7:30 után vendégünk lesz Kapu Tibor kutató űrhajós és Balogh Tamás a Kossuth Rádió műsorvezetője, akikkel az Axiom 4 űrutazás óta eltelt egy évről beszélgetünk. 4:49 után pedig visszatérünk a földi természetbe, kapcsolunk a muzsikál az Erdő Mátrai Művészeti Napok első helyszínére, amely szakvezetéses erdei sétával indul ma délelőtt. A mai műsor szerkesztője Kovács Bernadett, a hangmérnök Hajósi Bence, a mikrofonnál Deák Dóra. Ébredjenek velünk! We got it together, didn't we?

0: perc tudomány.
1: A baktériumok sok mindenről társalognak, például arról, hogy egy adott helyen érdemes letelepedni. Kommunikációs technikáik megfejtésében segít egy viszonylag fiatal tudományterület, a bioinformatika, amely segítségével született új gyógyszer, például az AIDS, az influenza, a hepatitis C vagy bizonyos daganatos betegségek kezelésére. De miről is van szó? Az 5 perc tudományban Magimes Júlia vendége Pongor Sándor, a Magyar Bioinformatikai Társaság elnöke, a Pázmány Péter Katolikus Egyetem professzora.
2: A bioinformatika a biológiai ismeretek tudománya. Úgy indult, hogy a molekuláris biológusok rájöttek, hogy azokat az objektumokat, amiket ők használnak, ceruzával nem tudják lerajzolni. Mert az a legegyszerűbb ábrázolás szerint is mondjuk több ezer, néha több tízezer karakter sorozata.
3: Mondjuk arra gondol, hogy egy DNS láncot nem lehet lerajzolni, mert az emberi DNS-ben van 2 milliárd betű pár, és akkor igen, azt lehetetlen.
2: És régen ilyen kisebb darabokkal dolgoztunk, de már az is lehetetlen volt. És ugye a 80-as években kezdtek el megjelenni a személyi számítógépek, és ezek azonnal bejöttek a biológiai laborokba, és akkor a biológusok elkezdték ezek kell manipulálni a szekvenciákat, ami a gének betűsorrendje, vagy a fehérjék betűsorrendje, és akkor mindjárt elviselhetővé vált a dolog. És akkor azoknak az eszközöknek, programoknak, adatbázisoknak az összessége, amit a biológusok így használtak, lett a bioinformatika. Megjelentek az adatbázisok, ahol összegyűjtötték ezeket, és ott már nem csak ezek a betűsorrendek voltak benne, hanem mindenféle megjegyzés ennek a génnek a szerepéről, a gén által kódolt fehérjékről, hogy ezek mit csinálnak, hogy hol vannak leírva, milyen szervezetből, mondjuk emberi szervezetből lett ez izolálva, és ez egyre gazdagodott az idők folyamán, és ezt emberek tartották rendben, nem is sokan tudták ezt csinálni, mert mondjuk 2-3 olyan szervezet volt a világ körül, aki erre képes volt. És akkor most már, hogyha valaki például egy betűsorrendet meg akar találni, mert ő neki ez előjött a kísérleteiben, akkor hopp, nini, például ez a hemoglobinban van, és mit csinál? Hát mondjuk ez egy olyan mutációt kódol, ami embereknél betegséget okoz. Ugyanakkor azért borzasztó egyenetlen, mert úgy látjuk, hogy a hemoglobinról van, mit tudom én, 20 oldal, de például a bakteriális fehérjék feléről nem tudjuk, hogy mit csinálnak, az csak ott van, hogy ebben az organizmusban találták, nem tudjuk, mit csinál, tehát heterogén egy ilyen adatbázis, de ez köti össze a világ kutatóit a molekuláris biológiával. Tehát nem csak DNS adatbázis van, van egy fehérje adatbázis, akkor vannak a funkcióknak adatbázisai, tehát egy ilyen szócikk, az rengeteg összeköttetést, tehát ilyen linket tartalmaz különböző más adatbázisokhoz.
3: Fedező kutatást hogyan segíti a bioinformatika? Lehet-e például válaszolni olyan kérdésre, hogy egy biológiai rendszerben, egy sejtben, vagy egy szervben, vagy egy növényben milyen molekulákkal beszélgetnek?
2: Az egy speciális dolog, az emberi szervezetben vannak a jelátviteli rendszerek, amiket csinálják, de a sejtek közötti jelzés az nagyon általános a természetben, például a baktériumok is tudnak egymásnak jelezni. Ezek specifikus rendszerek, és lehetővé teszik például azt, hogy egy baktérium gazdaságosan éljen meg a természetben. Hogyha oda jön egy másik, akkor ezek elkezdik érezni egymást, és hogyha elég sokan összejönnek, akkor azt mondja, hopp, most már elegen vagyunk ahhoz, hogy mondjuk támadásba lendüljünk, vagy elegen vagyunk ahhoz, hogy egy felszínt kolonizáljunk. Nagyon érdekes egyébként ez a terület, ezen dolgoztam, és úgy kell elképzelni, hogy például a tengerfenék az ország nagyságú baktérium szőnyegekkel van tele. Miért van az, hogy a baktériumok csak az egyik helyen tenyésznek, a másik helyen nem? Hát azért, mert ilyen jelzéssel értesítik egymást, hogy itt jó lenni, és akkor komplex társadalmakat alkotnak egyébként, amelyek mind jelzésen alapulnak. Egy hatalmas szőnyeg, amelynek több rétege van, és az egyik réteg a tengerfenékről felszedi a fémeket, a másik a tengervízből kiszedi a különböző gázokat. Az az érdekes, hogy ezek a közösségek olyan helyen élnek meg a tengerben, ahol senki más nem tud. Tehát ilyen forró forrásokban és kommunikációs rendszerek közvetítik, vagy hozzák létre ezt a képességet. És nagyon érdekes, mert a baktériumoknak ez a rendszere ugyanazt az alapmechanizmust használja, mint az emberekben a jelátvitel, vagy az állatokban. Tehát ez a természetnek az egyik legősibb rendszere. Most ezeket meg lehet keresni, ezeket lehet analizálni, de másik oldalról pedig modellezni is lehet. Mert hát bioinformatikának ma már nem csak ilyen kereséses funkciói vannak, hanem modellezéses funkciói is. Csinálnak egy egyszerű kis programot, amelyik egy baktériumot képvisel. És akkor csinálnak ebből mondjuk 10 000 vagy 100 000 vagy még több darabot, és akkor megnézik, hogy mikor van az, hogy ezek elkezdik egymást aktiválni. Vagy ha aktív helyzetbe kerül az egész közösség, akkor mikor van, hogy ez az állapot tönkre megy. Mert épp úgy, mint az emberi társadalom, hogyha van kooperáció, akkor stabilan léteznek, de hogyha valami kezd tönkre menni, akkor nagyon hamar összedőlnek. Ezt a keletkezést és összedőlést, ezt modelleztük mi is régebben, és ez egy olyan jellegű modellezés, amit most már a kollégáim például az emberi társadalom modellezésére használnak. Mikor volt a Covid, akkor ők fejlesztették ki azt a rendszert, amelyik egyénre lebontva tudott egy várost modellezni, és akkor ezen a városban meg lehetett nézni azt, hogy hol fertőzik meg egymást leginkább, és akkor kiderült, hogy mondjuk szupermarketekben, vagy óvodákban, iskolákban, és ilyenkor kell ezt mondjuk egy kormányzatnak eldönteni, hogy bezárjuk-e az iskolákat, vagy pedig az iskoláknak nincs is köze ehhez. Ezt ki lehet próbálni. Színes!

0: 800-900 fokon ég a kemence, a hőség szinte elviselhetetlen, de az eredmény magáért beszél. Élénk telített színek, részletgazdag minták, egyedi zománc munkák készülnek. A Kárpát-medencei Művészeti Népfőiskola tűzzománc táborában a tűz és a művész találkozik. Ott készült Kobolák Attila riportja.
1: Lekes Gyula, zománc művész. Még mi itt beszélgetünk, a többiek folyamatosan dolgoznak a háttérben. Hogyan lesz valakiből mester?
2: Én 45 éve gyakorolom. Mai napig úgy szoktam fogalmazni, hogy gyakorlatilag ismerkedem a tűzzománccal. Lezárult folyamat az nem igazán létezik ebbe a műfajba. Állandó kihívás van, állandó újabb és újabb ötletek, nem csak a képi üzenet, hanem annak alárendelt szakmai tudás is, az anyagismeret, a színek, annak a vibrálás. Én grafikus lennék eredetileg, de mindig érdekelt a maga az üveg és az üvegnek a lehetőségei. 1979-ben, ilyen régót, megismerkedtem egy bukovinai székely származású zománc festő és zománc művésszel, Lőrinc Vitussal, aki nagyon sok mindent a tapasztalataiból átadott. És akkor ezt most úgy érzem, hogy én azt a 45 éves tapasztalatot akkor meg kell osztanom, akik kíváncsiak, vagy befogadók, vagy szeretnék megismerni, vagy esetleg még tovább vinni ezt a folyamatot.
1: Ezért is oktatja akkor.
2: Igen, ez a fő cél.
1: A tűzzománc egy több ezer éves ötvös művésztechnika. Mit fejez ki ez a művészeti ág?
2: Én azt szoktam mondani, hogy egy mélyebb tartalom esetén egy kódolt üzenet is megfogalmazódik. Egy olyan üzenet, amit kérdés az, hogy sikerül-e a nézőnek dekódolnia, megérti-e az üzenetet, vagy egyáltalán arra készteti-e, hogy azt az üzenetet tovább gondolja. Ennek a műfajnak egyik központja az Európában, Magyarország. 70-es, 80-as évek során, ugyanis Kecskeméten az idén 50 éve működött egy alkotóműhely, meghódította gyakorlatilag

0: folyamat, alkotási folyamat, a tűzdománc művészet.
1: Nézzük is meg az alkotásokat.
2: Én egy Mária képet készítek, Mária, hogy éppen tartja a kis Jézuskát.
1: Miért pont ezt készíted el?
2: Azért, mert engem is Máriának hívnak, és nagyon közel áll hozzám Mária.
1: A színválasztás az a te döntésed volt, zöld a háttér, és kék lepel van. Máriám, a kis Jézuson barna ruha, virág is van a szélén.
2: Igen, de Gyula is segített nekem a színválasztásban. Mellettem lévő lány is segített, mert sokszor nem tudom eldönteni, két hasonló szín, de hogy melyik mégiscsak a jobb, úgyhogy igen, kaptam segítséget, de igazából én választottam.
1: Ha már említetted a melletted lévő lányt, te mit készítesz?
3: Én egy napraforgós tájképet készítek. Szeretem a virágokat, és így legjobban ez fogott meg.
1: Festés előtt miket kell elvégezni? Milyen folyamata van ennek?
3: Először meg kell csiszolni ezt a rézlemezt, aztán egy sós ecetes vízbe beáztatni, majd jöhet rá az alapozó, és ezután jön a karcolás, az égetés és a festés.
1: Miért döntöttetek úgy, hogy részt vesztek ebben a táborban?
3: Nekem igazából anya adta először ezt az ötletet, és én szeretek kézműveskedni, ezért úgy voltam, hogy kipróbálom.
2: Ugyanúgy az anyukája mutatta ezt az ötletet, úgyhogy ugyanúgy szeretek kézműveskedni és kipróbálni.
1: Mit élvez a legjobban a tűzománc táborban?
4: Nagyon jók a mesterek, Kristóf meg a Gyula, nem csak szakmailag, hanem emberileg is szenzációsak. Szeretem a csoporttársaimat, szeretem a hangulatot, szeretek kicsit művészkedni, bár nem vagyok művész, de az embernek a lelkének jól esik. Ugye a művészet az is egy terápia, úgyhogy ha valaki úgy érzi, hogy bezizesedett a városba, akkor egy kicsit jöjjön akár ide is, próbáljon művészkedni, vagy kihozni magából a művész hajlamot, és mindjárt kisimítja az idegrendszerét, kisimítják a hullámokat.
1: Az alkotóházból már kijöttünk, alkotás az kint pihen a napon. Miért?
4: Nem pihen, hűl. Ki lett égetve, arra várunk, hogy kihűljön, és akkor újból tudjam folytatni a munkát.
1: És mit ábrázol, mi volt a célja? Mert ránézésre egy virágos kertre hasonlít.
4: Pontosan ezt szerettem volna, akkor lejött az, hogy mit gondoltam. Nagyon szeretem a színeket, imádom mindenféle színt, és ezért próbáltam, hogy úgymond nem egy árnyalatra, hanem ugye a színesre próbáltam az egész képet alakítani.
1: Háttér ilyen bőrszínű barnára hasonlít, van benne kék, sárga és vörös szín is. Sokat szokott kertészkedni?
4: Nem, sajnos nem, de ugye a virágok azok is egy olyan terápiás művelet, amikor gondozza az ember, és növekszik, és látja, és virul, és kivirágzik, és látja a színeket, jönnek a kis méhecskék, hát ez is nagyon-nagyon jó kis terápia.

0: Fél hét van, hamarosan folytatódik a szombat reggel, most azonban krónika következik, a stúdióban Garami Zsuzsa.
1: Életbe lépett a harmadfokú hőségriasztás a következő napokban. Tovább fokozódik az extrém forróság. A hőhullám miatt kedre több helyen a 41-42 fokot is elérheti a csúcshőmérséklet. A katasztrófavédelem felhívja a figyelmet az ivóvízpótlás fontosságára, valamint az erős UVB sugárzás miatt a fej és a testnapégés elleni védelmére, aki teheti, tartózkodjon az árnyékban, légkondicionált helyiségben. Néhány éven belül teljesítheti Magyarország az euró bevezetésének feltételeit, erről beszélt Magyar Péter, miután az euróvezet pénzügyminiszteri testületének elnökével egyeztetett Budapesten. A kormányfő az államadósság csökkentését nevezte a legnehezebb kritériumnak, hangsúlyozta azonban, hogy a 2030-as célt ennek ellenére reálisnak tartja, bár a tényleges euróbevezetés később történhet meg. Hazarendel 37 külképviseleti vezetőt a külügyminiszter. Az érintettek egy részének lejárt a megbízatása, a többieket szakmai okokból cserélik le. Orbán Anita hangsúlyozta, hogy megújul a diplomáciai kar felépítése és kiválasztása. Teljesítmény alapú diplomata életpályamodellt alakítanak ki, és modernizálják a külügyi felvételi rendszert. Meghaladta a 900-at a venezuelai földrengés halálos áldozatainak száma, jelenleg 3300 sérültről tudnak, közölte a venezuelai parlament elnöke, az ENSZ szerint több mint 50 000-en eltűntek. A mentő alakulatok folyamatosan kutatnak a romok között, a munkát 35 nemzetközi csapat és több mint 100 mentőkutya segíti. A halálos áldozatok között külföldiek is vannak. Itthon fokozódik a forróság, napos idő várható, kevés gomoly felhővel, de eső sehol sem lesz, a szél mérsékelt marad. Napközben 34-39, este 22-30 fok várható. A híradást Polyák Adrián szerkesztette.
2: Szombat reggel. A műsorvezető Deák Dóra.
0: 6 óra 32 perc van, jó reggelt kívánok! A következő fél órában az ország különböző pontjain térünk be egy-egy kiállításra. A Szentendrei Szabadtéri Néprajzi Múzeumban fenntarthatóságról szóló tárlaton megtudhatjuk, hogy hogyan lehet maradékmentes háztartást vezetni. A Budapesti Néprajzi Múzeumban felmenőink nyomába eredhetünk fényképek segítségével, Balassagyarmaton pedig nosztalgiázunk, bemutatjuk a Pannónia Motorkerékpár Múzeumot és azt az embert, aki mindezt megálmodta, megvalósította. Tartsanak velünk!

0: Maradékmentes háztartás, mértékletes vízhasználat, a helyben elérhető alapanyagok előnyben részesítése, a tárgyak javításának és újrahasznosításának gyakorlata. Együtt a fenntarthatóságért címmel nyílt kiállítás Szentendrén a Szabadtéri Néprajzi Múzeumban, melynek célja, hogy a jelen kihívásaira a múlt bölcsességével reagáljon. A látogatók praktikus tudással és azonnal alkalmazható zöld módszerekkel térhetnek haza. Kobollák Attila, Nagyné dr. Batári Zsuzsanna általános főigazgató helyettessel a kiállítás kurátorával beszélgetett.
1: Az Együtt a fenntarthatóságért kiállítás azért különleges, mert az ENSZ által elfogadott fenntartható fejlődési célokra épül az egész kiállítási koncepció. Kérdezhetnénk azt, hogy hogyan kerül ide, hogyan kerül a csizma az asztalra, és hogyan kerül egy néprajzi múzeumban mindez. Hát úgy, hogy mi úgy gondoljuk, a paraszti tudás, a paraszti bölcsesség, a paraszti tapasztalat, hozzáállás, az értékek, ezek mind egy olyan komoly tárházát jelentik a tudásnak, amelyeknek a nagy része ma is alkalmazható, és ezek a tudáselemek ahhoz is hozzá tudnak minket segíteni, hogy a fenntartható fejlődési célok megvalósulásáért tudjunk tenni.
2: A múlt bölcsességét alkalmazhatjuk a jövő építésében. Mely területeken nyilvánul ez meg?
1: Gyakorlatilag bármilyen területen megnyilvánulhat. A kiállítás úgy épül föl, hogy a 17 fenntartható fejlődési cél egy-egy külön installációt kapott itt a Magtárban. Nagyon fontosnak tartottuk azt, hogy a fiatalokat meg tudjuk szólítani ezzel a tartalommal, mert körükben is eléggé elterjedt most már sajnos a klímaszorongás, a klímadepresszió tulajdonképpen azt jelenti, hogy amiatt éreznek szorongást a fiatalok, hogy a változó világban hogyan alakul a jövőjük, lesznek-e erőforrások, kiállítási tartalmak mellett jó gyakorlatokat is megosztunk, tehát rögtön lefordítjuk a kiállítást, és ezeket a jó gyakorlatokat haza lehet vinni, és már kis lépésekkel el lehet kezdeni a változtatást.
2: Na de mit is tanulhatunk nagyapáinktól? Itt van például egy fehér vászonnadrág, ami látszik, hogy többször volt már toldozva, foltozva, így is szakadt, és nagy eséllyel mégsem dobták ki. Mondjuk ehhez köze van az akkori életkörülményeknek, de ez takarékos volt és nem pazarló.
1: Több üzenete van. Ez az egyik az, hogy javítsuk meg a tárgyainkat, nem kell rögtön mindent eldobni. De ide tartozik az is például, hogy ne nyújtózkodjunk tovább, mint ameddig a takarónk ér. Nem csak a szegény parasztokra jellemző hozzáállást jelentő értékek, ezek azért több paraszti rétegnél is megfigyelhető. Voltak, és mindig nagyon fontos itt kiemelni a kiállítás kapcsán, hogy ők nem tudatosan voltak fenntarthatók, de mégis az életmódjuk az volt. Itt nagyon fontos az, hogy milyen stratégiák voltak a paraszti világban, amelyek a szegénységnek a megélését segítették. Ilyen volt például az is, hogy a közösség segítette azokat, akik szegény sorba kerültek.
2: Ha már említettük az erőforrásokat, víz nélkül nincsen élet. Ez a kiállítási rész itt kifejezetten a vizek szennyezéséről szól. Főként a műanyag szennyezésről. Vannak itt műanyagpalackok, műanyagzacskók, de emellett a polcon látom van például tusfürdő és szappan is.
1: Igen, itt a 14-es célnál az óceánok és a tengerek védelme a fenntartható fejlődési cél, és az a fontos üzenet, hogy az élővizekbe kerülő műanyag az körforgásban van, és mikroműanyaggá válva bekerül az élővilágba, a halakba, flakonokból épített hal műanyag installáció, és ez egy kicsit ezt szimbolizálja, hiszen egy idő után már műanyaggá válnak a halak is, és aztán mi megesszük a halakat. Ugye a paraszti gyakorlatban nyilván megint a háttere más ennek is az értelmezése, de kevesebb tárgy volt, sokkal kevesebb tárgy elég volt ahhoz, hogy napi funkciót el tudja látni például a főzés-sütés területén a háziasszony. Tehát gondoljuk át, hogy biztosan szükségünk van-e mindarra a tárgyra, amit megvásárolunk, illetve a másik pedig itt a műanyag tárgyakra vonatkozóan, amit említett, van lehetőségünk arra, hogy válasszunk, és nem feltétlenül a műanyagot kell kiválasztani, és erre ajánl fel párokat a kiállítás, tehát látjuk a műanyag poharat is, mellette az üvegpoharat, a műanyag játékot és mellette a fajátékot. Ugye nagyon sok csomagolás termelődik, műanyag csomagolás, ha már csomagolt terméket veszünk, a megfelelő alapanyagú csomagolást választunk, azt újra hasznosíthatjuk. Mindenki ismeri ezt a viccet. Magyarországon, hogyha egy kokakolás üveget kapunk a kezünkbe, nem biztos, hogy víz van benne, hanem lehet, hogy pálinka lesz.
2: Az utazás mindennapjaink meghatározó része. Kiszámolták önök, hogy a múzeumon belül milyen messze, hány lépésre van az adott dolog. Például 3142 lépésre van a motorvonat, amely 2,2 kilométer, 2 kilométer, 200 métert ma már autóval is megteszünk. Ez itt a legnagyobb különbség, hogy régebben csak akkor ültek autóba, amikor muszáj volt?
1: A paraszti gyakorlatban szintén megint, hogyha nem rózsaszín szemüvegen át nézzük, a kerékpár használata, a gyalog és a szekérrel való közlekedés tulajdonképpen fenntarthatónak minősíthetők. Itt igazából az a gondolat került nálunk előtérbe, hogy bátorítsuk az embereket arra, hogy ma is minél inkább ezeket a megoldásokat használjuk a helyváltoztatásra.
2: A kiállítás egyik fő szenzációja az, hogy tanácsokat is adhatnak egymásnak az emberek. Például valaki azt írta, hogy szódakészítő gépet használva kevesebb a PET palack. Miért tartották fontosnak, hogy legyen erre lehetőség?
1: Azért tartottuk fontosnak, mert a közösségi tudás az a múzeum számára is fontos, tehát mi társadalmi múzeumként határozzuk meg magunkat, ami azt jelenti, hogy a társadalom számára fontos kérdésekről beszélünk. Ezekben a kérdésekben párbeszédet indítunk az emberekkel, várjuk mindenkinek a hozzászólását és kommentjét.

0: Találd meg a családod címmel indított közösségi kutatási kampányt a Néprajzi Múzeum, a Vágatlanul törékeny fényképek valósága című kiállításhoz kapcsolódva. A projekt célja, hogy a múzeum különleges üvegnegatív gyűjteményében szereplő, jelen tudásunk szerint ismeretlen személyeket ábrázoló fotókhoz új történetek és nevek kerüljenek elő, mindez pedig a közönség segítségével. Az olvasókat arra kérik, hogy látogassanak el a jövő hét vasárnap záró kiállításra. Vegyék szemügyre a képeket, nézzék meg a Nőklapja Café oldalát a közzétett fényképeket, lapozzák át a régi családi fotóalbumaikat, és keressenek a családi hagyatékban olyan papírképeket, amelyek azonosíthatóak a múzeum negatívjaival. Kovács Bernadett a kiállítótérben beszélgetett Bata Témával, a Néprajzi Múzeum kurátorával.
1: Valószínűleg mindenki arra kíváncsi most a hallgatók közül, hogy hogy találhatjuk meg a családtagjainkat így a képeken keresztül. Ígérem, hogy erről is hamarosan beszélünk, de hát mégiscsak azért néhány mondatot először mondjunk magáról a kiállításról, ami tulajdonképpen ennek a családkeresésnek, fogalmazzunk így, az alapját adja. Ez a Vágatlanul című kiállítás, és akkor itt át is adom önnek a szót.
2: Igen, tehát a Vágatlanul kiállítás egy nagyon konkrét anyagát mutatja be a Néprajzi Múzeum hatalmas fényképgyűjteményén. Az itt a tárlaton látható anyag azért több szempontból különleges. Ez 1921-22-be került a Néprajzi Múzeumba több mint 100 évvel ezelőtt, és 25 ezer üvegnegatívból áll, aminek a tömegességén és a technikáján kívül az egyik különlegessége, hogy ezt 72 darab vidéki település fényképészétől hozták be ide a múzeumba nagyon rövid idő alatt, ami azt jelenti, hogy ezeken többségében családi képeket látunk, amelyek az 1890-es évek között, de a többsége az első világháború idején készült.
1: Önmagukban ezek a képek is nagyon sok mindent elárulnak az adott korról. Ha csak az öltözködést nézzük, esetleg az emberi viszonyokat, például egy friss házas pár mennyire engedhette magát közel, mennyire lehetett intim pillanatot megörökíteni. Tehát, hogy nyilván azért ez is egy nagyon fontos kor dokumentum, kor lenyomat, de hogyha jól értem, és akkor most térjünk rá a családkutatásra? Nem családfakutatásról van szó, mert hogy itt most igazából önök kérnek segítséget.
2: Hát, vagy mi ajánljuk magunkat, hogy így mondjam. Ugye ezek a fényképek nagyon vegyesen adatoltak. Ugye amikor 1921-ben beérkeztek a fotók, attól függően, hogy melyik fényképésztől, van, ahol szerepelnek nevek, hogy kit látunk a fényképen, vagy hogy melyik faluból érkeztek, de a többségében azt kell mondani, hogy azt tudjuk, hogy milyen településről származókat látunk a fényképen. Tehát nincsenek adatok, vagy van, ahol van, de tömegével nincs, és tulajdonképpen ennek kapcsán már az elmúlt 10 évben, hogy ezzel az anyaggal én elkezdtem foglalkozni, rendszeresen jelentek meg például rövidebb írások, meg nyilván fényképek az Etnofotó blogunkon, illetve van egy online adatbázisunk, ami elérhető, és oda is töltjük fel ezeket a képeket, és számos e-mailt kaptam az elmúlt 10 évben, hogy az interneten keresgélők a saját családtagjaikat azonosították be a képeken. Ugye itt üvegnegatívokról van szó, ami azt jelenti, hogy ez a fényképészeknél maradt, és az előkészült pozitív képet kapták meg a családtagok. Az jó is, hogy itt állunk meg épp annál a résznél, ami erről szól, és gyakorlatilag az otthon lévő pozitív kép alapján jöttek rá, hogy a kép negatívja itt van nálunk, illetve összehasonlították az otthoni képeket az itt nálunk található fényképekkel, és ezt ki is aknáztuk itt a kiállításban, hiszen van egy olyan rész, ami erről szól, hogy olyan képeket mutatunk be, aminek a negatívja itt van nálunk, és a korabeli pozitív képe máshol. A kiállításban is, hogyha erre kanyarodunk, például itt a Borgula Ede kapcsán, aki Szekszárdon vont fényképész, itt a közreműködő kolléganőm három képet választott ki egy nagy festmény mellé, és teljesen véletlenül jött létre az a helyzet, hogy az említett online adatbázisba egy hölgy megtalálta azt az itt látható jegyes párról készült képet, és az otthoni fotóival összevetve arra jutott, hogy az ő dédszülei vannak a felvételen, és én nem tudtam róla, és eljött a megnyitóra, ő pedig nem tudta egyáltalán, hogy itt milyen képek lesznek, és bejött ide, és szembe találta magát ezzel a képpel, amit ugye ő ismert, de hogy számos ilyen találat lehet még, és van is. Arra is volt példa csak itt a kiállítás kapcsán, hogy valakinek volt egy nagyon értékes kép a tulajdonával, és az úr írt nekem e-mailt, hogy az egyetlen kép, ami megmaradt a nagyszüleiről, az nagyon fontos neki, és itt a kiállításban sétálva tudta meg a háttér alapján, hogy az melyik fényképészműterembe készült. Arra is volt példa, egy úrral fogok a jövő hét után találkozni, aki azt mondja, hogy a Sarkadi fényképeken felmenőit ismerte fel. Olyan is volt, aki bejött, hozta a családi képeit, megnéztük, átbeszéltük, hogy ki rajta nem tudott kapcsolódni, de nagyon visszarepíti őket abba a korba, és belehelyezkednek.
1: A kiállítás vége felé van egy érintőképernyő, meg van jelölve jó sok város, és mivel ugye Békésen nőttem fel, ezért akkor rákattinthatok arra, hogy Békés. És hogyha én például ezen a képen sejteném azt, hogy esetleg nekem lehet kötődésem ezen szereplő hölgyekhez, akkor én hazamegyek, írok önöknek, deríteni nem derít meg, hanem nem, akkor tényként nem. Kezelik, igen, és megbíznak a látogatókban.
2: Hát ugye feltüntetjük, hogy kitől van az adat ilyen esetben, ugye, ami nem publikus, tehát a publikus felületen nem elérhető, de fel szoktuk írni az adatbázisunkba. Ugye van, aki ilyenkor küld referencia fényképeket, azért ilyen időtávlatból el szokták küldeni az, hogy náluk megvan ez a fénykép, vagy pedig mellé rak hasonló korból képet, már hogy a képét készítésének korából a képen szereplőkről.

0: A Balassagyarmati Pannónia Motorkerékpár Múzeum egyedülálló időutazást kínál a magyar járműgyártás aranykorába. A több mint 50 példányból álló magángyűjtemény gerincét a legendás hazai márka, a Pannónia típusai adják, de a kiállítás jóval túlmutat ezen. Egy helyen látható a teljes magyar motorkerékpárgyártás fejlődése a kezdetektől a végjátékig. Szakács Lászlónak már a nagypapája és édesapja is motoros ember volt. A Pannónia szeretete és tisztelete számára gyermekkori élményekből fakad, amiket már ő ad át három gyermeknek. Tanúci László riportja következik.
1: Miből indult a gyűjtemény, és hol tart most?
2: Egy darab Pannóniát kell venni először. Nagyon sokan úgy gondolják, hogy itt meg lehet állni, de szerintem nem. Mindenképpen muszáj volt venni még egyet, aztán még egyet és még egyet, és a tömegvonzás törvénye érvényesült. Gyűltek a motorkerékpárok, akkor egy újságíró tette föl nekem azt a kérdést, hogy nagyon jó, most gyűlnek ezek, és itt vagyunk az első kiállításon belőle, de mi a cél? Annyira természetes volt a dolog, és annyira magától értetődő, hogy azt válaszoljam rá, hogy múzeumot szeretnénk ebből csinálni. Onnantól fogva átkapcsolt egy kapcsoló, és úgy gyűjtöttem a továbbiakban a motorokat, a kiegészítőket, a hozzátartozó relikviákat, hogy ebből egyszer majd egy múzeum lesz. Engem nagyon bánt, hogy nincsen állami szinten megbecsülve ez a magyar, és itt csupa nagybetűvel írandó a magyar motorkerékpármárka. Ezt a hiányosságot szerettem volna én a magam módján valahogy pótolni.
1: Hány évig volt magyar motorkerékpárgyártás?
2: Ezt elég nehéz megmondani, már a századfordulón kezdtek építeni motorkerékpárokat. A legtöbben nem is ismerek ezeket a magyar motorkerékpár márkákat, hogy Dédics, Hóra, Sámum. Nagyon-nagyon kevés feljegyzés volt belőle.
1: Ismerjük a Csepelt és a Pannóniát.
2: Ezzel egy kicsit könnyebb dolgunk van. Csepelen 1929 óta gyártanak motorkerékpárt. 1975. október 24-én fél 12-ig. Azóta érdembeli magyar motorkerékpárgyártás nem volt. Voltak próbálkozások, de érdemi gyártást nem éltek meg.
1: Melyik volt az első motorja, amit megszerzett, és az milyen állapotban került? Ezt kellett rajta javítani?
2: Igen, az első motorom, motorblokját nem kellett felújítani, de minden mást azt meg kellett csinálni rajta. Ő most nincs is itt, azóta már használtam annyit, hogy ismét ráfér egy újabb felújítás, de a mai napig megvan, és a nevemen van. Itt a gyűjteményben per pillanat 49 darab kiállított motorkerékpár van, azon kívül van még vagy 15 darab, ami még arra vár, hogy valamilyen alkatrész előkerüljön hozzá, vagy valami teljes restaurálást igényel.
1: Ezekben, ha öntenénk most benzint, akkor egy rúgásra indulnának?
2: Az itt található motorok nagy részével én motoroztam. Ha esetleg mégis olyan van itt, amit be se indítottunk, és úgy lett kitéve a kiállításba, akkor az is nagy valószínűséggel be fog indulni, vagy ha mégsem, akkor pedig egy óra múlva fog menni, mert a Pannóniában túl nagy ördöngőségek nincsenek.
1: Némelyik motoron rajzszám is van, ez azt jelenti, hogy ezek versenymotorok voltak?
2: Igen, így van. A Pannóniának a legnagyobb versenygyőzelme az 1956-ban franciaországi 24 órás versenyen a Boldoron való részvétel. Itt két olyan motorkerékpár is van, ami ehhez köthető. Az egyik az egy Csepel V-Sport Pannónia, itt mellettünk ez a 30-as rajtszámú. Ő az 1959-es Boldor versenynek az edző motorja, a felkészülésben vett részt, illetve van itt mellettünk ez a 4-es rajtszámú, ő pedig az 1972-es Boldor versenyen résztvevő motorkerékpár. Kettő darab készült belőle, itt van az egyik.
1: Felbecsülhetetlen az értéke ennek a gyűjteménynek.
2: Örülök, hogyha így gondolja, ezek szerint nem csak én vagyok így vele. Hát ez eszmei érték. Nem is jó ezt forintra váltani, és nem is szeretném.
1: Ön nősember, meg tudja ezt bocsájtani önnek valaki?
2: Nősember vagyok, igen. A feleségem így ismert meg ezzel a hóborttal együtt. A gyerekeim pedig ebben ülnek bele. A legkisebbik, ő 4 éves, a Panni lányom. Igen, ő nagyon szeret motoron ülni, pláne hogyha a bátyja viszi őt, a 12 éves bátyja motoron, mert hogy a 12 éves Zolikámnak már a második motor van, úgyhogy igen, ismerik a motort. Marcika fiam 11 éves, ő nagyon szeret az oldalkocsiba utazni.
1: Mert hogy oldalkocsis motorok is vannak itt szép számmal. Mik azok az alkalmak? Milyen motoros jambarik vannak, amiken ön szívesen ki is visz egy-két példányt, és meg is mutatja?
2: Hát az előbb említett család mellett nagyon kevés időm jut arra, hogy bármilyen rendezvényre is eljussak. Van rá példa, hogy elkérnek, hogy vigyek egy-egy motort bemutatni. Például az Esztergomban az akkor és most jármű történeti kiállítást ugye minden évben megrendezik, oda is legtöbbször szoktam vinni motorkerékpárt, de túl sok szabadidő mellett már végképp nincsen, úgyhogy inkább arra szoktam buzdítani a látogatókat, hogy jöjjenek el a múzeumba és itt nézzék meg őket.
1: Mi volt a legnagyobb elismerés, amit ezért egy üteményért kapott már?
2: Balassagyarmat város képviselőtestület megszavazta a Pro-Urbe díjat részemre. Ez egy nagyon nagy megtiszteltetés volt, a múzeum 10. születésnapján kaptam meg tulajdonképpen ezt a díjat, ami úgy gondolom, hogy egy elég komoly díj, és ez nagyon jó esett nekem is, hogy így értékelik a munkámat.
1: Voltak olyan hírességek, akik valahol kötődtek ezekhez a motorokhoz, és aztán megnézték, hogy jé, hát még léteznek ilyenek, működőképesen.
2: Igen, a balassagyarmati motorversenyzőkből egyébként is berendeztem itt egy nagyobb vitrint. Nagyon sok olyan motorversenyzőnk van, aki országos bajnoki címet is szerzett, nekik itt vannak a relikviáik, nagy részük, akik még élnek is köztünk vannak, ők visszajáró vendégek ide a múzeumba. Az én nagy örömömre, akkor mindig igyekszek tőlük megtudni egy-két érdekességet a régmúlt versenyeiből, de számos olyan motoros is kötődik ide. Lakner Pál egykori motorversenyző is kötődik a múzeumhoz. Nagyon sok relikviát sikerült tőle beszereznem, illetve Juhász Károly országos bajnok, ő is többször járt a múzeumban, de például a mellettünk álló motorkerékpár, az 1972-es Boldor, őt el tudtam vinni egy olyan rendezvényre, ahol az egykori motorosával tudtam beszélni, az egykori versenyzője, az ifjú Reisz Jánossal. Nagyon jó viszonyban, jó hangulatú beszélgetésbe keveredtem bele. Aztán később eljött a lánya is a családjával megnézni a nagypapának az egykori versenymotorját.

0: 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Reklám.
1: Vár a Lidl! Idén már 7. alkalommal az év zöldség és gyümölcs kereskedője lettünk. Válasz friss kínálatunkból. Szombattól vasárnapig a Cantaloupe dinnye kilója csak 599 forint, az 1,5 kilós magyar lecsó paprika csomagja pedig csak 999 forint. Lidl, igazán megéri. Az év zöldséggyümölcs kereskedője díjat a Lidl az évboltja nem reprezentatív versenye alapján nyerte el. További információ az évboltja.storeinsider.hu oldalon.
0: Reklámot hallottak. Szombat reggel. A Kossuth Rádió hétvégi információs magazinja.
2: 7 óra van, köszöntöm a Kossuth és a Dankó Rádió hallgatóit, Deák Dóra vagyok. Ma van a magyarországi lengyelek napja, ezért a világjáró rovatunkban Lengyelország az úti cél. Benec Ferenc túravezető és terepkerékpáros érkezik hozzánk 4-8 után. Most azonban krónika következik. A stúdióban a szerkesztő Király Erzsébet és a bemondó Garami Zsuzsa.
0: Krónika. A Kossuth Rádió hírműsora.
3: Életbe lépett a harmadfokú hőségriasztás, a következő napokban tovább fokozódik az extrém forróság.
4: Túlélők után kutatnak Venezuelában, óráról órára nő a földrengés halálos áldozatainak száma.
3: Készül Magyarország az euró bevezetésére, 2030 a céldátum, mondjuk a részleteket. Tovább fokozódik a hőség, akár 40 fok is lehet. A legmagasabb harmadfokú hőségriasztás lépett érvénybe. Az extrém melegben a keringési problémák, kiszáradási és hőguta miatti megnövekedett betegszám fokozott készenlétet igényel az egészségügyi ellátórendszertől is. Falucska Ivett összeállítása.
5: 400-450 plusz bejelentés is érkezett naponta a mentőszolgálathoz,
6: mondta Oroszi Beatrix országos tiszti főorvos. A nyári forróság az idősebbeket és a krónikus betegeket viseli meg leginkább, de az egészséges szervezetet is komoly kihívás elé állítja. Ezért, ha a hőguta jeleit észleljük, azonnal hívjunk segítséget. Fogalmazott Perédi Péter, az országos mentőszolgálat Közép-Dunántúli régiójának kommunikációs munkatársa.
7: Ha valaki a hőségben összeesik, elveszít az eszméletét, zavartá válik, nem tud megfelelően kommunikálni, gőcsolma jelentkezik akár, vagy nagyon magas testhőmérséklete mellett forró, száraz bőre van, azonnali ellátást igényel.
6: Perédi Péter hangsúlyozta, a mentők kiérkezéséig mi is segíthetünk. Ha a beteg eszméleténél van, vigyük árnyékos, hűvös helyre, lazítsuk meg a ruházatát és vizes borogatással, legyezéssel kezdjük meg a hűtését, illetve adjunk neki inni.
4: A kormány 2 óránként frissíti a hőséghelyzettel kapcsolatos információkat. Folytatódik a vízosztás, részben felfüggesztették a kamionstopot, és kiemelt figyelemmel kísérik a szabadtéri rendezvényeket.
3: A villamos energiaellátás biztonsága érdekében takarékosságra kéri az embereket a gazdasági és energetikai miniszter.
4: Kapitány István szerint különösen a 18 és 21 óra közötti időszakban kell odafigyelni az áramfogyasztásra. Aki teheti, mérsékelje a klímaberendezések használatát, mellőzze az elektromos autók töltését, illetve a nagyobb energiaügyi igényű háztartási gépeket is este 9 óra után működtesse.
3: A valaha feljegyzett legsúlyosabb hőhullám sújtja Észak-Nyugat és Közép-Európa nagy részét egy friss jelentés szerint. Sorra dőlnek meg a hőmérsékleti csúcsok, a forróság egyre jobban megviseli az embereket. Szabó Attila és Muntán Erik összeállítása.
8: Megteltek a kijelölt menedékhelyek Párizsban. A városvezetés középületeket nyitott meg, hogy a lakosok légkondicionált helyiségekben vészelhessék át a kánikulát. A hatóságok szerint már mintegy 2 tucatnyian fulladtak vízbe a hétvége óta, miután a hőhullám elől menekülve sokan tiltott fürdőhelyeken kerestek enyhülést. Nem lehet alkalmazkodni egy olyan hőhullámhoz, amelynek ma Európában nincs párja, és amely történelmünkben is példátlan. A hőmérséklet 15 fokkal emelkedett a szezonális átlag fölé, fogalmazott az elnök. Továbbra sem enyhül a hőség Olaszországban. Csütörtökön az ország 17 nagyvárosára adta ki vörös hőségriasztást. A főváros Róma különösen kitett a hőségnek. A sűrű forgalom, a hőt elnyelő aszfalt és kőburkulatok, a nagy árnyék nélküli terek, valamint az éjszakai lehűlés hiánya tovább fokozza a hőterhelést. Az előrejelzések szerint hétfőre helyenként már a 40 fokot is elérheti a csúcs hőmérséklet.
3: Meghaladta 900-at a venezuelai földrengések halálos áldozatainak száma, és csak nem 3400 sérültről tudnak, közölte a venezuelai parlament elnöke. Az ENSZ szerint több mint 50 000-en eltűntek. A mentő alakulatok folyamatosan kutatnak a romok között, a munkát 35 nemzetközi csapat és több mint 100 mentőkutya segíti. A halálos áldozatok között külföldiek is vannak. Szokolai Kinga és Mikja György összefoglalója.
9: Sikít vájult ismerősei karjába egy édesanya, miután 3 és 10 éves gyerekeinek holttestét kihozták a romok alól. Szörnyű, küzdöttünk, hogy élve kihozzuk a gyerekeket. Hárman voltak, egyet sikerült élve kimentenünk, de a többieket nem, mondta a gyerekek nagybátyja. Éjjel-nappal keresik a túlélőket a romok alatt. Aki tudja, a törmelékek közti lyukakon próbálja kidugni kezét, hogy jelezzen. Kapaszkodtam, amíg az összes emelet rám nem omlott. Aztán egyszer csak megláttam egy kezet, és megragadtam, mesélte egy túlélő. Az ügyvezető elnök felkereste a legsúlyosabban érintett északi régiót, és a kormány teljes támogatásáról biztosította az embereket. A tartományban 69 ezer családnak nyújtunk segítséget, 2600 tonna fehérje tartalmú élelmiszert és szárazárút küldünk, jelentette be Delcy Rodríguez, aki a katonaságot is kivezényelte a régióba. Az érintett területekre más országokból is érkeznek a segélyszállítmányok. Civilek és állami szervezetek egyaránt gyűjtik az adományokat. 14. Leó pápa 100 ezer eurót küldött a katasztrófa sújtotta országnak.
3: A katolikus Caritas is adománygyűjtést hirdetett a venezuelai földrengés károsultjainak megsegítésére.
4: A 1356-os adományvonal hívása 500 forintot ér, illetve lehet online vagy átutalással is pénzt küldeni a szervezetnek.
3: Japánban több mint 100 légijáratot töröltek és 2 millió embert evakuáltak, mert 2 trópusi vihar közeledik a szigetországhoz.
4: A hatóságok az árvízi és földcsuszamlás veszély miatt további területek kiürítését javasolták. A Meghala nevű vihar az előrejelzések szerint óránként akár 144 kilométert is elérő széllökésekkel érkezhet.
0: Krónika a Kossuth Rádióban.
3: Az ukrán elnök 40 napos offenzívát hagyott jóvá Oroszország ellen, így akarja kikényszeríteni a háború befejezését. Kijev jó ideje Moszkva energetikai és hadiiparának a támadására fókuszál. Májusban 13,5%-kal csökkent az orosz olaj- és kőolajipari termelés.
4: Volodymyr Zelenszkij Fehér Oroszországnak is ultimátumot adott, hogy ne támogassa Oroszországot az Ukrajna elleni háborúban. Közben az Európai Unió átutalta Ukrajnának a következő 2 évre tervezett 90 milliárd eurós hitel első részletét, közölte az Európai Bizottság elnöke. Ursula von der Leyen hozzátette, az Európai Unió és tagállamai már 200 milliárd euró gazdasági, pénzügyi és katonai támogatást nyújtottak Kijevnek.
10: Az Ukrajna támogatási hitel keretében pedig a következő 2 évben további 90 milliárd eurót biztosítunk. Ma átutaljuk ennek a hitelnek az első részletét is, egészen pontosan 3,2 milliárd euró makroszintű pénzügyi támogatást.
4: A bizottság elnöke azt is bejelentette, a következő napokban az Európai Unió megkezdi a dróngyártásra szánt 6 milliárd eurós támogatás első részletének kifizetését is Ukrajnának.
3: Felfüggesztette a Hormuzi szorosban veszteglő hajók és legénységük evakuálását az ENSZ, miután támadás ért egy hajót az ománi öbölben, ismertette a Világszervezet tengerhajózási főtitkára, aki hangsúlyozta, hogy a szüneteltetés a biztonsági garanciák megerősítéséig tart.
4: Donald Trump amerikai elnök szerint egy szingapúri hajót ért iráni dróntámadás, de hangsúlyozta, hogy az eset ellenére továbbra is biztosítják a közlekedést a szorosban.
3: Itt a krónika. A kormány célja, hogy Magyarország 2030-ra teljesítse az euróvezethez csatlakozás feltételeit, jelentette ki a miniszterelnök, miután Budapesten tárgyalt az eurócsoport elnökével, aki egyben a görög pénzügyminiszter is.
4: Magyar Péter úgy fogalmazott, Görögország mintaország, hiszen óriási nehézségeken ment keresztül a pénzügyi válságban, azonban ma már stabilitás jellemzi. A kormányfő hangsúlyozta, hazánkban kiemelten magas az euróvezethez való csatlakozás támogatottsága. Azonban jelenleg egyik csatlakozási feltételnek sem felel meg Magyarország.
11: szomorú azt mondani, látni, hogy amikor 22 évvel ezelőtt csatlakoztunk az Európai Unióhoz, akkor közelebb voltunk sok tekintetben egy esetleges eurózóna csatlakozáshoz, mint ahol most vagyunk. Sőt, talán mondhatom azt, hogy a csatlakozás környékén volt egy politikai egyetértés abban, hogy az a cél és az a jó az országnak, hogyha mielőbb csatlakozunk az eurózóna. Az ettől most messze vagyunk, de pár év alatt odaérhetünk, és azt gondolom, hogyha nézzük a társadalmi támogatottságát Magyarország eurózóna csatlakozásának, akkor azt mondhatjuk, hogy lassan ott vagyunk politikai támogatottságban. Hát annyi változott, hogy az ellenzék az nincs ott, és ők alacsonyabban vannak, úgyhogy megszületett egy ilyen társadalmi egyetértés ebben.
3: A Fidesz felszólítja a kormányt, hogy facebookozás és megszorítások helyett foglalkozzon a magyar családok valóságos problémáival.
4: Az ellenzéki párt közleményében azt írta, 2,5 hónappal a választás után bejelentették a jelzálog kamatstop megszüntetését, elérhetetlenné tették a kis- és középvállalkozások 3%-os kamatozású hitelét, és kivezették a védett üzemanyagárakat.
3: A külügyminisztérium hazarendel 37 nagykövetet, jelentette be Orbán Anita.
4: A tárcavezető közösségi oldalán azt mondta, olyan diplomatákra van szükség, akik aktívan hozzájárulnak Magyarország külpolitikai céljainak megvalósításához, valamint nemzetközi érdekérvényesítő képességének megerősítéséhez.
12: A változások egy része a lejáró megbízatásokhoz kapcsolódik, más esetekben pedig az a cél indokolja a személyi döntéseket, hogy Magyarország érdekeit olyan nagykövetek képviseljék, akik az új külpolitikai prioritások mentén hitelesen és hatékonyan tudják képviselni és szolgálni hazánkat. A személyi változások ugyanakkor egy szélesebb körű szakmai megújulás részét is képezik. A külügyminisztérium célja egy professzionális, magas szakmai színvonalon működő diplomáciai kar felépítése.
3: Megszűnt a közmédia jelenlegi vezetőinek megbízatása.
4: A jogszabály érinti a média tanácselnökét, Koltai Andrást és a testület tagjait, valamint a Duna Média Szolgáltató vezérigazgatóját, Altorjai Anitát és az MTVA vezérigazgatóját, Pap Dánielt is, aki már korábban lemondott. A közmédia irányításáról Grósz Judit miniszteri biztos gondoskodik az új vezetők kinevezéséig.
3: Letartóztatta Fonyód volt fideszes polgármesterét a kaposvári járásbíróság, tájékoztatott a törvényszék sajtószóvivője.
4: Vadóc Attila elmondta, Hidvégi Józsefet csalás, illetve pénzmosás miatt gyanúsítottként hallgatta ki, majd vette őrizetbe a rendőrség. A volt településvezető rágalomnak nevezte az ellene felhozott vádokat, és fellebbezést nyújtott be.
13: A bíróság három okot jelölt meg a döntés indokaként, egyrészt a szökésenrejtőzés veszélyét, másrészt a bűnismétlés veszélyét, harmadsorban pedig az eljárás esetleges meghiúsításának a veszélyét. A férfit egyébként az ügyészség, illetve a nyomozóhatóság gazdasági csalás büntettével, illetve pénzmosás büntettével gyanúsítja.
3: Július 1-én ismét elindítja nyári ellenőrzés sorozatát a Nemzeti Adó és Vámhivatal.
4: A NAV kommunikációs főosztályának vezetője elmondta, az augusztus 31-éig tartó akció során elsősorban a Balatonnál, a Velencei tó és Tiszatónál található üdülőhelyeken, strandokon és szabadtéri rendezvényeken vizsgálódnak majd a revizorok. Lincmájer Szilvia hozzátette, idén a szezonális szolgáltatás nyújtók, mint például a kerékpár és csónakkölcsönzők, az esküvőszervezők, valamint a séta és élményrepülési tevékenységet végző cégek is fokozott ellenőrzésekre számíthatnak.
14: A revizorok kiemelten vizsgálják ilyenkor az adóügyi szabályok betartását, a számla nyugtaadást, azt, hogy az alkalmazottját bejelenti-e a vállalkozó, illetve a forgalmazott árucikkek eredetét. Vizsgálják azt is, hogy a jövedéki termékeket szabályosan forgalmazza a vállalkozó, és azt is megnézik, hogy az online pénztárgép vagy akinél e-pénztárgép van, az rendesen szabályszerűen üzemele.
3: Hatályba lépett a védett üzemanyagár kivezetéséről szóló törvény.
4: A jogszabály ugyanakkor lehetőséget ad arra, hogy rendkívüli piaci helyzetben a kereskedelem politikáért felelős miniszter ismét hatósági árat vezessen be. Ha újra szükség lenne a védett ár bevezetésére, az adóhivatal ellenőrzi majd az intézkedés betartását a kutakon.
0: Autós percek.
4: Az Útinform tájékoztatása szerint dolgoznak az 52-es főúton Fülöpszállás és Solt között. Napközben a félpályás lezárások és az erős forgalom miatt mindkét irányban torlódásra kell készülni.
0: Időjárás jelentés.
4: Fokozódik a forróság, napos idő várható kevés gomoly felhővel, de eső sehol sem lesz, délután 34-39, este 22-30 fok valószínű.
3: Ez volt a Krónika 7 órakor, 40 perces híradással délben várjuk Önöket. Köszöni figyelmüket a bemondó Garami Zsuzsa és a szerkesztő Király Erzsébet.
0: Műsorajánlat. Korkóstoló. Tájak, ízek, történetek.
15: Egy DJ, aki a lemezjátszókat kovászra cserélte. Afrikai ízek Kongóból, gyilkosságokkal fűszerezett borokat is érintő történetek, és egy borvidék, amelyről többet gondolunk tudni, mint amennyit valójában ismerünk. Különleges életutak és konyhák, valamint izgalmas történetek a Korkóstolóban.
0: Korkóstoló. Vasárnap délelőtt 9:30 után a Kossuth Rádióban.
16: Örömünnep Torockón a Nemzeti Összetartozás jegyében. Fesztivál a Székelykő lábánál, ami idén is rengeteg látogatót vonzott. 12. Dunanapok Torockón. Összefoglaló. A harmadik rész ma 11 órakor a Dunavörðön.
0: Szombat reggel. A műsorvezető Deák Dóra.
2: 7 óra 15 perc van, jó reggelt kívánok! Már megérkezett a stúdióba Benec Ferenc szabadúszó újságíró, túravezető és terepkerékpáros, a Szia Lengyelország internetes oldal főszerkesztője, akinek élménybeszámolói garantáltan az aktív kikapcsolódásra fognak minket összenezni, akár a lengyel hegyekben is. Tartsanak velünk!

0: világjáró a szombat reggelben.
1: Az északi-balti tengeri partvidéket homokdűnék és tóvidékek kísérik, a belső területeket hatalmas síkságok uralják, délen pedig a Kárpátok és a Szudéták vonulatai, köztük a magas Tátra magas hegységei emelkednek. Lengyelország természeti adottságait rendkívüli változatosság jellemzi. Nem véletlen, hogy sokan nem csak az ételek, kulturális kincsek miatt utaznak oda, de miben rejlik a varázsa? Ennek járunk utána a következő percekben. Vendégem a stúdióban Benecz Ferenc szabadúszó újságíró, túravezető és kerékpáros, a Szia Lengyelország internetes oldal főszerkesztője. Jó reggelt kívánok!
2: Jó reggelt kívánok, üdvözlök mindenkit!
1: A magyaroknak Lengyelországról szerintem legelőször a történelmi testvériség, ami eszünkbe jött, ugye a közös vallási gyökerek és a mondás, hogy lengyel-magyar két jó barát. De mivel lehetne még ezt a felsorolást folytatni, hiszen annyira sok mindennel rendelkezik az ország?
2: Alapvetően szerintem, ha az ember kiutazik Lengyelországba, akkor pont ezzel a két jó barát érzéssel jön szembe, vagy ezzel találkozik. Valahogy a lengyelek nagyon szeretik a magyarokat. A két nemzet konyhája egyrészt közel áll. Szerintem ez is egy fontos kapcsolódási pontod lenni az ember gyomra, főleg a férfi embernél. És szerintem mind a két nemzet nagyon szeret túrázni és utazni is, bár a lengyelek jobban, de mi is szeretünk, és Lengyelországban rengeteg célpont van, ahova el lehet menni utazni, legyen az hegy, tenger, síkság, város, erdő, nagyon széles a választék.
1: Két keréken Lengyelországban címmel tartott nemrég előadást a Lengyel Intézetben, és ugye ebből már kiderül, hogy ez az az eszköz, amit előnyben részesít, bár itt már most hallhattuk, hogy a túrázás az egy nagyon fontos abban az országban is, de miért került a választás kerékpárra?
2: Lengyelország nagyon gazdag kerékpározási lehetőségek terén is. A déli részeken ugye ott hegyek vannak, Tátra, Beszádok, Beszkidek, amik a terepkerékpárosokat vonza inkább. Nagyon sok, több mint 20 bike parkjuk van, ami kifejezetten az ilyen lejtőzős szakágoknak ad teret. És a legjobb az ezek között, vagy ezekben, hogy ezen több mint 20 parkban találunk olyat is, ami a nagyon kezdők számára, tehát akár családok számára is kiváló célpont lehet, és a profik számára is van hely. De mindezek mellett, akik túrakerékpározni szeretnek, vagy gravel kerékpározni, ez a új trendi szó, ami tulajdonképpen a régi túrakerékpárnak az új változata. Ezekre is nagyon sok útvonalat találunk, tematikus útvonalat is, ami esetekben csak követnünk kell egy jelzést, és akkor úgy tudunk kerékpározni akár 2000 kilométert is, hiszen a Green Velo nevű útvonal, ami délről északra halad az ukrán határhoz közel, az 2000 kilométernél hosszabb. De ennél vannak persze rövidebb változatok is.
1: Ez olyan kicsit, mint itt Magyarországon a kék kör, csak ugye azt mondjuk gyalog teszi meg az ember?
2: Igen, vagy Magyarországon a Horizont nevű kerékpáros útvonal hasonlóképpen működik, kint is vannak ilyen jelzett útvonalak. Az egyik leggyorsabban, legkönnyebben itthonról elérhető ilyen túraútvonal, a kerékpáros túraútvonal az a Velo-Dunajec nevű útvonal, ami a Dunajec folyó mentén halad, 220 km hosszú, de különböző rövidségű, hosszúságú szakaszokat külön-külön is lehet teljesíteni, letekerni benne. Az egyik legnépszerűbb, és szerintem sok magyar is szokta tekerni ebből, az a Csorsztini tó és a Csavnica közötti Dunajeci rész, ahol például a tutajozás is megy a folyón, amit szerintem nagyon sokan ismernek itthon.
1: Hogyan kell felkészülni egy ilyen túra kerékpárútra vagy terepkerékpározásra? Mert ugye én például az a civil vagyok, aki felülök a kerékpárútra, vagy a kerékpárra, és akkor a kijelölt úton, a kerékpárúton haladok, persze közben próbálok jobbra-balra nézni mondjuk a Balaton partján, ha éppen arra jár az ember, de azért ez teljesen más.
2: Szerintem a lényeg elhangzott. Tehát legyen elszántság, hogy én el akarok indulni, vagy merüljön fel az indítatás, legyen egy kerékpárunk, de még sok esetben egyébként erre sincs feltétlen szükség. Most mondok egy példát, a Balti tenger mentén voltunk nem olyan rég a Velo Baltikát letekerni, ami a tengerpart mentén halad, 500 km hosszú útvonal, és még ott is lehetett bérelni kerékpárt, tehát ez már nem egy nagy akadály a mai világban, hogyha nincs saját bringánképpen. Kell egy minimális felszerelés, amire előre fel kell készülni, tehát mint első kabát a legfontosabbak egyike, sisak nélkül nem indulunk el, és ki kell nézni az útvonalat. Sok esetben pont az ilyen kijelölt tematikus útvonalak esetén még navigációs eszközre sincs szükség, hiszen ki van jelölve, táblázva az útvonal.
1: Körülbelül 20 éve vezet túrákat, illetve a kerékpár világa is átszőtte a mindennapjait, de 20 éve Lengyelországba is jár?
2: Nem, ez egy másik történet. Én 3 évvel ezelőttig a legtöbb magyarhoz hasonlóan, én azt hittem, hogy Lengyelország egy elérhetetlen távolságban levő ország, egy desztináció. Amúgy jó voltam földrajzból iskolában, de nagyon sokáig én csak szlovák oldalig jártam a Tátrába. Onnan pedig 3-4 kilométer lengyel oldal, de mégis valahogy nem jött át. És 3 évvel ezelőtt egy sajtóút keretében jártam először Lengyelországba, és akkor döbbentem rá, hogy bizony ez 4-4,5 óra alatt elérhető desztináció, és hogy milyen szép és milyen jó itt.
1: A Szia Lengyelország internetes oldalnak a főszerkesztője, ugye, hogy több munkatárs

0: jelenti egyébként, hogy tényleg egy egynapos kirándulásra, utazásra is el tudunk menni. Sokan mennek egyébként például a legnépszerűbb lengyelországi célpontra, Zakopánéba, ugye ez a Tátra fővárosa, ként is emlegetett település, sőt annyi magyar van, hogy sok esetben télen kitehetnék a megtelt táblát a magyarok miatt, tehát most az utóbbi két évben a legfrissebb statisztikák szerint a legtöbb idegen nyelv az a magyar volt.
1: Ezt jó egyébként hallani.
0: A kintiek nagyon szeretik, igen. Most már a kint Zakopánéba több étteremben is elkezdtek magyarul tanulni a pincérek pont emiatt.
1: 3 évvel ezelőtt valamit látott ott Lengyelországban, de hogy jött az, hogy utána pár kollégával összeálljanak, és tényleg egy honlapot elindítsanak, és mindent, amit csak tudnak, megosszanak Lengyelországról?
0: Alapvetően az egész abból indult ki, hogy szerettünk volna egy olyan csatornát nyitni, ami megmutatja pont ezt az általunk látott szépséget, és nagyszerűséget, hogy minél több emberhez eljusson, ami találkozott a Lengyel Idegenforgalmi Szervezet budapesti irodájának céljaival is, és akkor így kooperálva tudjuk ezt az oldalt, tulajdonképpen az Idegenforgalmi Szervezet irodájának segítségével tudjuk ezt csinálni.
1: Nagyon sok témát feldolgoznak, a lublini vajdaságról jelent meg például most 2 nappal ezelőtt egy cikke, aztán medvehelyzet a Tátrában, mit kell tudni, amikor az az időszak van, vagy például a vielickai sóbányáról is olvashatunk, most csak pár cikket említek meg, ami az ön nevéhez köthető. Mi az, amit leginkább javasolna mondjuk akár ebben a nyári hőségben, vagy hogyha valaki életében először megy Lengyelországba, akkor mi az, amit milyen oldalát mutassuk meg, nézzük meg?
0: Hát ez egy nagyon nehéz. Alapvetően szerintem Lengyelország nyáron azért nagyon jó célpont, kiindulási pont, hogy elmenjünk nyaralni mondjuk, mert tavaly volt egy olyan kampány, hogy Coolcation néven indítottuk, hogy menjen mindenki hűsölni nyaralás címmel. Ugyanis Lengyelország tengerpartja, a Balti tenger, az nagyjából ilyen 8-10-12 fokkal mindig hűvösebb, mint Magyarországon. Tehát 2 hete voltunk kint, itthon 35 fok volt, kint 20. Azért az egy nagyon kellemes hőmérséklet. És a Balti-tenger lengyelországi partja egy iszonyatosan szép hely. Tehát, hogy akinek van egy tengerpart a fejében, az felejtse el, és képzelje el újra. Fehér homokos széles tengerpart, végtelenségig nyúlva úgy, hogy jobbra és balra is úgy nézünk szét, hogy nincs beépítve. Nincsenek hotelek, nincsenek éttermek, teraszok, csak a fehér homokos part. Ez a fehér homokos part szépen dűnékbe folytatódik befele, hogy megyünk befele a száraz part fele, és aztán a dűnéket vörös fenyő erdő váltja. Ez egy leírhatatlan élmény, hogy az ember ott van.
1: Pont ez lehet a titka Lengyelországnak, itt a varázs, amit igen, mondjuk önt igen. Elvarázsolta, hogy tényleg egy tengerpart, utána meg erdő, hogy nagyon változatos a természeti kincs.
0: Nagyon változatos, és tud vad is lenni. Tehát például Kárpátalja, Podkárpátszki járásban, Vajdaságban úgy tudunk túrázni, hogy akár 2-3 napig nem érintünk településeket. Erre már nagyon kevés lehetőség van a világon, főleg Magyarországról könnyen elérhetően, mert például a Podkárpátszki 4,5 óra autóval Budapestről. Tehát de beszélhetünk a Tátráról is, csak a Tátrában nagyon sok már a turista nyáron, főleg több millióan mennek, főleg belturizmus is erős, mert nekik egyetlen egy magas hegységük van a Tátra, értelemszerűen nagyon sokan oda utaznak, plusz a külföldiek. De ettől független azért még a Tátrában is találni a gócpontokon kívül olyan helyeket, ahol kevés turista van, is kellemesen lehet hűsölni, magas hegység 2000 méter azért nagyon jó adottságai vannak, de vannak kisebb hegyek is. Aki már nem szereti a tömeget, de Zakopane tetszik neki, az menjen el Krinczyzdrójba, amit ugyanazokat kínálja, amit Zakopane, csak egy picit kicsibbe, és nincs tömeg.
1: És akkor még a téli időszakról nem is beszéltünk, most ugye itt vagyunk a hőségben, mikor fog legközelebb menni?
0: Szerintem 1-3 hét múlva lesz utam, ha jól emlékszem, és akkor újra.
1: De van olyan, amikor pihenni is van lehetősége, mert ugye ez ilyen tervezett, szervezett.
0: Nekem ez mind pihenés.
1: Mind pihenés?
0: Abszolút. Új helyeket felfedezni, vagy a régi, jól bevált helyekre elutazni, ez mindig áldás.
1: Van még olyan hely, amit nem fedezett fel?
0: Persze, a Lengyelország hatalmas. De még a hegyi rész is nagyon hatalmas ahhoz, hogy az ember azt mondja, hogy mindent látott.
1: Akkor még menni kell oda sokat, kerékpározni, sétálni. Nagyon szépen köszönöm Menec Ferenc szabadúszó újságírót.

0: túravezető és terepkerékpáros, a Szia Lengyelország internetes oldal főszerkesztője volt a Szombat reggel vendége. Köszönöm szépen.
1: Én is köszönöm.
0: Jó reggelt kívánok, 7:30, ismét rövid krónika következik, a stúdióban Garami Zsuzsa.
2: Ismét iráni célpontokat bombázott az amerikai légierő, miután tegnap perzsa drón támadás ért a Hormuzi szorosban egy szingapúri kereskedelmi hajót. A légi csapások az iráni rakéta és drón raktárakat, valamint a partvidéken működő radarberendezéseket célozták. Washington szerint Teherán indokolatlan agressziója a tűzszünet nyílt megsértését jelenti, amire válaszolni kell. A konfliktusokat emberhez méltó módon kell megoldani, nem erőszakkal, erről beszélt 14. Leó pápa a Vatikánban tartott bíborosi tanácskozást megnyitó misén. A katolikus egyházfő hangsúlyozta, a háború soha nem méltó az emberhez és nem részesül Isten áldásában. A kétnapos konzisztóriumon a békéről, közjóról és az egyház jövőjéről tanácskoznak a bíborosok. Támogatja az országgyűlési képviselők mandátumának maximális időtartamát az alaptörvénymódosításhoz érkezett észrevételek 95%-a, erről számolt be a miniszterelnök. Magyar Péter hangsúlyozta, hogy eddig 10 000 válasz érkezett. A kormányfő emlékeztetett, hogy az előterjesztés szerint egy országgyűlési képviselő legfeljebb 12 évig tölthetné betisztségét. A véleményeket mai félig várják az egyeztetés.kormány.hu oldalon. Új kerékpáros pihenőpont létesült a balatoni bringakörön. Az északi part Gyenesdiási Lidóstrandnál elektromos töltőállomás, valamint kert, játszótér és kilátó is helyet kapott. A fejlesztés 3 balatonfelvidéki település közös pályázatának része, és 192 millió forint visszanemtérítendő támogatásból készült el. Életbe lépett a 3. fokú hőségriasztás, a következő napokban tovább fokozódik az extrém forróság. Napos idő lesz, kevés gomoly felhővel, napközben 34-39, este 22-30 fok valószínű. A híradást Polyák Adrien szerkesztette.
3: Szombat reggel. A műsorvezető Deák Dóra.
0: Egy évvel ezelőtt, június 25-én egy ország figyelte Kaputibor kutatóőrhajós és az Axiom 4 csapatának felbocsátását a világűrbe. Vele és Balogh Tamás műsorvezető kollégákkal idézzük fel hamarosan a legemlékezetesebb pillanatokat és a visszatérés után eltelt egy év eseményeit. Maradjanak velünk!

0: Kedves magyarok! 45 éve Farkas Bertalan küldetése után engem ért el az elképesztő megtiszteltetés, hogy titeket képviseltek a világban. Hatalmas hálával tartozok nektek, azért a rengeteg támogatásért, szeretetért és büszkeségért, amit tőletek kaptam. Az az őszinte kívánságom, hogy amikor érkezik a felbocsátás napja, álljunk meg egy pillanatra, és ünnepeljük együtt mindazt, amit közösen értünk el. Közösen, mert erre az útra a ti álmaitokkal, jó kívánságaitokkal és a ti erőfeszítéseitek révén indulok el. Nagyon köszönöm.
1: Így nyilatkozott Kapu Tibor második magyar kutató űrhajós űrutazása előtt. Június 25-én volt az egyéves évfordulója annak, hogy az Axiom 4 csapata elindult a nemzetközi űrállomásra. Ennek kapcsán köszöntöm a stúdióban Kapu Tibor kutató űrhajóst és Balogh Tamás műsorvezető kollégánkat. Jó reggelt kívánok!
2: Jó reggelt, szervusztok!
3: Jó reggelt, sziasztok!
1: Tiborral már a legutóbb is tegeződtünk gyerekkori érintettségünk miatt, ezért így folytatnánk a beszélgetést. Csütörtökön a Millenárison ünnepeltetek, ahol Tamás volt a műsorvezető. Milyen volt a hangulat, mi minden került szóba?
2: Pont ezért volt nagyon baráti szerintem, hogy Tamás, most már tényleg nagyon-nagyon régóta dolgozunk együtt, ugye, amikor ilyen rádiós beszélgetéseink vannak. Én nagyon élveztem, viszont nagyon izgultam és féltem is a rendezvény előtt.
1: Miért?
2: Azért izgultam, és valójában kicsit féltem is, mert elképesztő hőség volt. Az, hogy lesznek elegen látogatók, ebben azért kicsit nagyobb optimizmusom volt, és kicsit jobban reménykedtem, de az, hogy nem lesz senkinek semmilyen egészségügyi baja, vagy valami, tényleg rekkenő hőség volt. Mindent megtettünk, párakaput hoztunk, napelnyőket és hasonlók, vizet osztottunk, amikor arra volt szükség. És szerencsére azt mondhatom, hogy a korai délutáni programoknál tényleg a rekkenő hőség azért megtette a hatását, de amikor már ott voltunk a színpadon mindketten Gyulával, és persze Tamással is, akkor már gyakorlatilag az a hely, amit erre kijelöltünk, az már telített volt. Úgyhogy mindenki remélem, hogy jól érezte magát, mindenki remélem, hogy kényelmesen volt, és tudtunk újat mutatni. Ugye bemutattunk egy dokumentumfilmet, a karantén és a felbocsátásnak az időszakáról megosztottuk a gondolatainkat, én is, Gyula is, és még sok más kollégám is, illetve ugye a szüleim is, és kishúgom is ráadásul. Úgyhogy ez egy 50 perces kis szösszenet volt, nyilván ugye az évfordulónak az apropója alapján, vagy az apropójára. És aztán pedig a napot a méltán híres élménybeszámolónkkal zártuk, amivel Gyulával így kvázi végig turnéztuk, és turnézzük is az országot és a világot. Aztán pedig volt egy kis meglepetés program, de nem akarom így elvenni a szót így rögtön a beszélgetés elején.
1: Azért, mert azért moderátorként, műsorvezetőként sem lehetett egyszerű egy ilyen ünnepségen részt venni, hogy összefoglaljon az ember egy évet.
3: Nem, egyáltalán nem volt. Én nagyon izgultam. Mindig ugye a műsorvezető az egy előretolt ember, olyan, mint egy lakodalomban, ugye a vőfé, ha nagyon rosszul csinálja, akkor nagy baj van. Igen. És azért izgultam, tehát, hogy a mások ünnepsége az jól sikerüljön, de úgy gondolom, hogy nagyon jól sikerült, és az vicces volt, amit Tibi is említett, hogy többen megemlítették, hogy milyen jó volt köztetek az összhang meg a dinamika. Hát 2023. június 5-én találkoztunk. Pontosan, először ebben a stúdióban.
2: Így van, igen. Így van. És megmondom tényleg, hogy amikor gondolkodtunk, hogy ki legyen a műsorvezetőnk, akkor egyértelmű volt a Tomi, és azért is voltam ebben annyira magabiztos, ugye mondtam, hogy féltem és izgultam, de nem emiatt.
1: Hanem, hogy ne nevessétek el az egész napot?
2: Egyébként igen, abban van valami. De az, hogy teljesen biztos voltam abban, hogy a Tomi most nem csak megbízást fog teljesíteni, hanem szívvel, lélekkel fog jönni. Mert tudom azt, hogy a téma az neked is mennyire fontos, így most már több mint 3 éve úgy beszélgetünk erről. Úgyhogy számomra ez egyértelmű volt.
1: A legelső megszólalásodnál azért a barátság szó elhangzott, és azt hiszem, ahogy most így végig nézzük ezt az elmúlt egy évet, akkor így kirajzolódik, hogy milyen kapcsolat van köztetek, mert hogy ugye 2023. március 7-én bemutatták a 4 űrhajós jelöltet. Cserényi Gyula, Kapu Tibor, Schlegel Ádám és Szakály András kapott lehetőséget a kiképzésre, ezután rendszeres vendégei voltatok a Kossuth Rádió Irány az űr című műsorának, aminek Horváth Ágnes és Balogh Tamás volt a műsorvezetője, és itt azért már tudtatok sokat találkozni. Milyen volt egyébként, Tomi, hozzád fordulok így műsorvezetőként végigkövetni ezt az utat?
3: Nagyon izgultam, tényleg. Folyamatosan, és mindig. Nyilván elején ugye gondolkodtunk, hogy a 4 közül ki lehet. Azt ugye láttuk, hogy szakmailag rendkívül felkészültek, és utána, amikor megtörtént a kiválasztás, és folyamatosan találkoztunk, és szurkoltunk, és láttuk, hogy azért néha nagyon fáradtak a srácok, nagyon nyúzottak, és hogy mi a következő lépés, akkor mindig próbáltunk, remélem sikerült erőt és energiát adni. Én ezt így néha egy-egy üzenetben is, amikor így eszembe jut Tibi, akkor leszoktam írni. neki, igen. Hogy fel a fejjel, és csináld, és nyomjad, és te egy nagyon jó ember vagy, és nagyon sokan mögötted vagyunk, és remélem, hogy ennek mindnek van azért egy pici hatása.
2: Van-em.
1: Meg nagyon sok mindent megismerhetünk, azt hiszem, hogy ilyen szakújságíróvá válhat az ember most így az űr témakör segítségével, mert nagyon sok mindent meséltetek.
2: Hát egyrészt sokat meséltünk, de egyébként amikor az első alkalom, amikor ugye pont ebben a stúdióban ültünk, egyrészt elképesztően izgultunk mi is, hiszen az első nagy rádiós beszélgetésünk és az első nagy rádiós interjúnk volt, és ott kicsit éreztem mind a hatunkon, ugye, és a második alkalom már sokkal üdítőbb volt, sokkal oldottabb, és nem emlékszem már pontosan a témákra, de hát, hogy az első alkalommal is felmerült már ez, de a másodikon a Tomi olyan tudást csillantott több esetben is, hogy csak így pislogtam, hogy hú, ez a srác, ez felkészült. Ez nem viccel. Úgyhogy igen, tehát a szakújságíró szerintem abszolút megállja a helyét, és nem csak azért, mert mi igyekeztünk okosítani ugye a témában bárkit, aki hallgat minket, hanem azért is, mert tényleg egy nagyon-nagyon alapos felkészülés volt itt műsorvezetői részről, ami nyilván jóval megkönnyíti a munkát.
1: Sok-sok munka, hosszú hónapokról beszélünk, ugrunk egészen 2025-ig, ugye júniusban volt az a pillanat, amikor Tibi, a Hunor Magyar űrhajós program csapata is elutazott Amerikába, illetve Balogh Tamás kollégánk is ment innen a Kossuth Rádió részéről. Volt ott egy várakozási időszak, de azt hiszem, hogy egy műsorvezetőnek, riporternek is egy újabb mérföldkő az életében, hogy ott van, kíséri ennek a fiúnak az útját, fogja a kezét a távolból, lelkiekben támogatja, és a helyszíni riportokat készíti.
3: Húha, igen. Nem, mai napig gondolkodom ezen rengeteget, hogy ez egy ilyen történelmi pillanatot egyáltalán fel tud-e fogni az ember.
1: Mert tényleg. Itt több történelmi pillanatról volt szó. Több, az, hogy 45 év után lett egy magyar kutatóűrhajósunk is.
3: Pontosan, és én majdnem napra pontosan akkor születtem, amikor Farkas Bertalant felbocsátották, tehát, hogy én ezt mondtam is neki a stúdióban, amikor beszélgettünk vele, és az is egy ilyen valahol én ezt egyfajta jelnek, kötődésnek érzem, és ezt, amikor a TV felbocsátása történt, azt a mai napig néha nagyon nem tudom a helyén kezelni, hiszen az egy akkora esemény volt, és ez egy akkora dolog is, hogy én ennek részese lehettem is, és én nap mint nap hálát adok ezért a dologért, mert tényleg egy fantasztikus. Az a másik fele, hogy álmodom is vele, hogy össze van készítve az összes akkumulátorpak, az összes kamera, az összes kábel, de tényleg állok a képkeneverrel mellett Floridában, a szállodaszobában, és nézem, hogy megvan, majd jön az e-mail, hogy halasztották meg a felbocsátást.
2: Volt pár olyan e-mail szerintem. Én hadd mondjam azt el, vagy hadd fűzzem hozzá, hogy ugye egy év most már eltelt, és az életem teljesen más, mint előtte. Az egy év, ami most mögöttünk van, az egy teljesen más típusú feladatokat igényel, és teljesen más típusú munkakör. Rengeteg kihívás van ebben is, és rengeteg fókusz. Az ember folyamatosan koncentrál arra, hogy tudja még jobban átadni üzeneteket, hogy tud még több helyre elmenni, hogy tud még több kisgyerekkel találkozni, és a többi. És ezek számomra tényleg mindennapos koncentrációt igényelnek, mindennapos fókusz, mindennapos kihívások. És ezekben a mindennapos kihívásokban én nagyon hajlamos vagyok elfelejteni, és megállni egy pillanatra, és belegondolni, hogy egy-egy embernek mit jelentett ez a felbocsátás. És az, hogy most hallom Tomi szájából azt, hogy számára mit jelent. Ő egy másik, ő nem én vagyok, egy másik ember. Nyilván az én életemben ez hatalmas, de a legtöbbször bele sem merek gondolni, hogy más magyaroknak ez mit jelentett. És az, hogy álmodik ezzel, az, hogy ott volt, az, hogy a saját szemeivel láthatta, és még voltunk ugye meg annyian ugye hunoros kollégák, a családom, és még sok mindenki más is. Ezek tényleg őszintén megmondom, hogy egy űrhajós életében felfoghatatlan élmények, és mégis mi nagyon-nagyon távol vagyok attól, hogy ezt feldolgozzam.
1: Egy kicsit idézzük fel ezt a pillanatot. Június 25-én Kapu Tibor és az Axiom 4 csapata elindult a nemzetközi űrállomásra. Hallgassunk meg ebből egy részletet.
4: Ha jól gondolom, most már csak egy perc van hátra, ugye?
5: Igen, kb. 45 másodperccel indítás előtt kapják meg az utolsó gót az irányító központon. Ekkor kezdődik el a visszaszámlálás.
4: Akkor azt hallgassuk meg, hogy az utolsó gót halljuk-e vajon?
6: Dragon SpaceX, go for launch.
7: AX4 is go for launch.
8: That is great news for Mission Control and from our crew on board Dragon. With that, we are just at T-minus 30 seconds to lift off of AX4.
9: Let's go AX4.
10: 15 seconds. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Ignition and liftoff.
7: For three nations, a new chapter in space takes flight. Godspeed, AX4.
11: T-plus 30 seconds into flight with the Axiom 4 crew on board Dragon headed to the International Space Station.
8: Mission control confirming.
12: Stage 1 Bravo.
8: That throttle up and we are...
13: Stage 1 Bravo.
14: Nem tudom, hogy ki tud megszólalni. Mert az én mindannyian lélegzett visszafolytva néztük, de talán Dr. Sápi Zsombor el tudja mondani, hogy akkor most melyik rakéta hogyan válik le, hol tartunk most.
5: Igen, szerencsére úgy néz ki, hogy minden tökéletesen működik. Körülbelül másfél perccel történt a felbocsátás. Már átlépte a rakéta legnagyobb terhelés pillanatát, ilyenkor kicsit visszaveszi a tolóerőt, tehát a nehezén úgymond túl vagyunk. Körülbelül 2 perc, 25 másodperckor, azaz fél percen belül fog következni az első fokozat leválása, és a második fokozat elindítása. Most erre készülünk hamarosan.
1: Mosolyogva hallgattuk ezt a részletet Kapó Tibor kutatóűrhajóssal és Balogh Tamás műsorvezetővel, amikor június 25-én az Axiom 4 csapata elindult a nemzetközi űrállomásra. Az én szívem most is dobog, amikor én ezeket a jeleneteket, pillanatokat visszahallgatom.
2: Hidegrázós nekem is, de még tényleg, még így rádióban is, és csak a hangokat hallva. Köszönöm szépen nektek az élményt, hogy ezt...
1: Te hogy élted meg ezeket a pillanatokat? Lehet, el sem lehet mondani, hogy mi játszódott le az emberben.
2: Ugye nagyon hamar történik ilyenkor minden. A maga a felbocsátás előtti 3 óra az eléggé lassú. Bent fekszünk a rakétában, volt 2 anomália, ami eltolhatta volna aznap is a felbocsátás. Ezek közül az utolsó volt egy nagyon komoly baj, és nem a hiba nagysága volt, hanem a hiba időzítése volt. Tehát tényleg csak másodpercekre voltunk attól, hogy elhalasztódjon az a nap is, ami 32 a várakozás után, ez már egy elég komoly törés lehetett volna szerintem nekünk. Nem így éreztük, de amikor ott feküdtünk bent a rakétában, akkor éreztem, hogy nagyon-nagyon-nagyon feszültek vagyunk abban a 6 percben, amíg azok a beszélgetések történtek, hogy akkor sikerülni fog-e vagy nem, és az utolsó másodpercben sikerült. És felbocsátásról 10 másodperccel volt csak az a pillanat, amikor én elhittem, hogy ez tényleg meg fog történni ma, és onnantól kezdve, hogy odaér a számláló nullára, és azt mondja az angol, hogy lift off, onnantól nagyon gyorsan történnek a dolgok, de azt mondhatom, hogy az első másodpercben, az első 2 másodperc után mind én, mind Suksz, mind kisgyerekek úgy örültünk és ordibáltunk, és tényleg a katarzis élményét éli át ilyenkor az ember, nem hasonlítható semmihez. Annyi mindent tudnék mondani, a rezgéseket, a hangokat, a gyorsulást, az, hogy az ember egyenesen, függőlegesen fölfelé megy. Ez is egy megtapasztalhatatlan érzés. A repülő is felszáll, de hát ugye az egy szép pályán, egy íven. A rakéta az nem kérdez, az megy fölfel egyenesen. Úgyhogy mindezek apróbb összetevőknek az összessége az tényleg a katarzist eredményezi.
1: Mikor volt az a pont, amikor már egy kicsit úgy megnyugodtál? Hogy igen, úton vagyunk, rendben vagyunk, oda fogunk érni.
2: Szerintem talán olyan 40-50 perccel a felbocsátás után, vagy talán még több, sok minden történik ilyenkor az emberrel és az ember testével is. 8,5 perc volt a felbocsátás, 200 kilométer magasan voltunk olyankor. Beszűrődik a földfénye, az gyönyörű volt, de utána még ugye előttünk volt a beszédünk, amit mondtunk 30 másodpercben, arra a beszélre nagyon büszke vagyok, az első magyar szavak sok-sok év után a világűrből. És aztán pedig elkezdődik egy olyan folyamat, amit már a nézők se nem látnak, se nem hallanak, de át kell konfigurálnunk a kabint, nagyon lassan mozgunk, hogy ne legyen abból rosszul lét, hogy ne az legyen az eredménye. Szóval valójában azt mondhatom, hogy amikor már tényleg nyugodt voltam, és úgy voltam el, hogy rendben, akkor most már nagyjából érzem, hogy a testem hogy fog reagálni a felmerülő dolgokra. Azt szerintem az igazából így utólag belegondolva 1-2 órával a felbocsátás után.
1: Lehet sok hallgató nevében mondom azt, hogy mi nem tudom, mennyire tudtunk megnyugodni, mert nagyon izgultunk, hogy a felbocsátás rendben menjen, de utána a következő napoknál is úgy azért aggódott az ember meg. Hát hány olyan személy volt, aki rakott ki képet, hogy mondjuk az ISS éppen hol látható ott a távolban.
3: Bizony,
1: azért ezek nekünk is, civileknek is csodálatos pillanatok voltak.
3: Hát a stúdióban nem tudtunk megszólalni, azt lehetett most hallani. Ezen gondolkodtunk, hogy ki kezdjen el beszélni, ki tud elkezdeni beszélni. Az örömnek szerintem nagyon sok formája van, ez számomra továbbra is egy ilyen megmagyarázhatatlan öröm, amit azóta sem tudok hova tenni, mert a sírás kerülgetett, de ugyanakkor így üvölteni akartam, hogy ez az sikerült tapsolni, örjöngeni bármit, meg úgy szurkolni, mert ugyan én sohasem találkoztam sem Pegivel, sem Sukszal, sem Szlavossal, de mintha mégis ismerném őket. Én az összes sajtótájékoztatót élőben ugye ott voltam, bejelentkeztem, sosem tudtam kérdezni, mert a Space Junkiesok beelőztek a Szabi.
2: Ebben nem volt protekció egyébként, tényleg.
3: Így. Mindig megelőztek. Előre kész voltak a kérdéseim, nem tudom hányadik voltam a sor.
2: A következőnél ezt orvosoljuk, ezt a hibát.
3: Szabadon foglak. Igen, de mégis olyan érzésem volt, hogy ismerem az egész csapatot, és akkor ó, te jó ég, most ez egy nagyon jó dolog, de ez egy veszélyes dolog, ahogy anyukáddal beszéltük, Tibi anyukájával, hogy ugyancsak 400 kilométer, na de az fölfelé.
2: Igen.
1: Nagyon sokan izgultunk, emlékszem én szerkesztőként, akkor azért könnyeztem. De nagyon figyelni kellett, hogy mi zajlik a stúdióba, illetve meg kell említenem, hogy Kovács Bernadett szerkesztő kolléganőm, ő például mesélte, hogy a 118-as buszon volt éppen, és elkezdte az élő közvetítést nézni, és úgy próbált kapaszkodni a buszon, és úgy figyelte, hogy tényleg a magyar emberek, a világ nagy része azért benneteket figyelt.
2: Nagyon sok ilyen történetet hallottam, emberek éppen túráztak, mentek valahova autóval, félreálltak az autóval, egy parkolóban ott nézték. Emelt szintű matek érettségi szóbeliket szakítottak meg 10 percre, tehát nagyon-nagyon-nagyon
3: bírósági
2: tárgyalás is megszakít. Nagyon sok történetet hallottam, ami így egy-egy ilyen, az tényleg egy kis színes, de ha mögé néz az ember, akkor tényleg rádöbben arra, hogy hát ezek nem olyan dolgok, amiket általában meg szoktak szakítani, tehát ahhoz tényleg nyomósindoknak kell lennie. És mi más legyen nyomósindok, mint egy ilyen nemzetegyesítő pillanat.
1: 18 napot töltöttél a fedélzeten. Röviden foglaljuk össze, hogy mi minden volt a feladatod.
2: 25 magyar kísérletet vittem fel, ezek között rengeteg minden volt, fizikai kísérletek, orvos-biológiai kísérletek, voltak összekötetések, technológiai demonstrációk, mindegyik elképesztően jól sikerült, mindegyik kutatónk nagyon boldog volt az adatoktól, a végrehajtástól. Ha lenne egy következő, már tudnák, hogy ők mit vinnének fel, tehát tényleg azt érzem, hogy ez egy nagyon jó katalizátora volt a kutatói szcénának.
1: Ugrunk megint egy picit az időben. Az Axiom 4 küldetés legénysége 2025. július 15-én magyar idő szerint 11 óra 31 perckor tért vissza sikeresen a Földre. És hát nem nagyon volt idő pihenni, mert utána Cserényi Gyula kiképzett kutató űrhajóssal elindultatok az országban, illetve határon túlra is, hogy mindazt, amit te átéltél, ezt a közös utatokat Gyulával, azt a sok tudást átadjátok az embereknek.
2: Így van. Ugye augusztusban tértünk haza, tehát azt mondhatom, hogy az elmúlt 10 hónapban járjuk mind az országot, mind a világot, legalább 120 helyen, legalább 130 interjúval kiegészítve, és ezeket az előadásokat legalább 40 ezer ember hallgatta meg eddig tőlünk, de ami aggasztónak nem mondanám, de mindenképpen lelki teher rajtam, hogy a meghívások, amit most még nem sikerült teljesíteni, az egy jóval-jóval magasabb szám ennél. Jelenleg 400 iskola vár arra, hogy én oda mehessek, és ez a szám, ez mondjuk pár hónapja még csak 160 volt. Nagyon dolgozunk a kollégákkal azon, hogy ez valahogy valamilyen formában létrejön, de mindenkinek azért tényleg a türelmét szeretném kérni, mert nem olyan egyszerű ennek a koordinációja.
1: Tomi, neked milyen volt ez az egy év, ezt az utat követni?
3: Ez egy nagyon-nagyon izgalmas és összetett utazás volt, amit tényleg csak úgy lehet csinálni, hogy szívvel, lélekkel, ezt nem lehet felületesen. Ezt nem lehet úgy, hogy előtte átolvasom a forgatókönyvet, leülök és mondok valamit, nem. Itt van, amikor éjfélig, hajnalig olvasgattam a Falcon 9-es rakétákról, hogy amikor visszatér az egység, hány Merlin hajtómű kapcsol be, hány kilonewton tolóerővel dolgozik, és a többi, hány decibellel, mire lehet ott készülni, hogyha ha oda jutok, akkor én úgy tudjam átadni a hallgatóknak ezt az egészet, hogy ugyan hallják, de szinte a szemük előtt van, és úgy történik meg ez a csoda.
2: És azt hagyd tegyem hozzá, hogy ugye én is most már sok interjún túl vagyok, de az, amit a Tomi beletesz, az elképesztően ritka. Tehát nyilván egy nagyon jó képességekkel rendelkező riportál bárkiben fel tudja ébreszteni azt az érzést, én úgy gondolom legalábbis, hogy ő ért kellőképpen ez a témához, de az, amikor Tomin egyértelműen látszódott, hogy ő készült, az egy hatalmas tisztelet. Tehát én nagyon-nagyon-nagyon megtisztelve éreztem magamat.
3: Köszönöm.
2: És nagyon kevesen teszik bele ezt a munkát, amit te beletettél, úgyhogy én ezt tényleg szeretném elismerni.
1: Tekintsünk a jövőbe, csütörtökön az Axiom 4 űrmisszió indulásának első évfordulóján tartott ünnepségen bejelentették, hogy Tibor, te veszed át a Hunor magyar űrhajós program vezetését, hogy fog kinézni a jövő, mi várható?
2: Ugye a Hunor az mindig is egy űrprogram volt, egy olyan permanens bármink, egy űriroda, vagy űrügynökség, vagy ilyesmi entitásunk az még nincsen. Volt a múltban, de az kicsit más időszak volt, és mint egy program a Hunor, annak ugye ez egy projekt, ennek le kell zárulnia. Megnézzük ezt, hogy tudjuk áttransformálni valamire, és ez a lezáródás, ez a határidő, ez most már jó régóta idén évvége volt. Úgyhogy a következő fél évet azzal fogjuk tölteni a kollégáimmal, hogy előkészítsük a jövőt, a Hunor programon belül annak kialakítsuk a jövőjét, és az űrszektornak, az űripar képviseletének, az űrkutatásnak az itthoni jövőjét. Rengeteg dolgunk van, meg kell ennek az új intézménynek a jogszabályi kereteit teremtenünk. Ez egy merőben más típusú feladattal fog járni, mint nekem is, és mindegyébként a kollégáimnak is, de hadd hangsúlyozom azt, hogy az a kompetencia, amit itt az elmúlt pár évben rengeteg ember felvett magára, felszerelt magára, Hunoron belül is, kívül is, az, amit nekünk mindenképpen meg kell tartanunk, sőt, szélesítenünk. Nem követhetjük el azt, hogy újra 45 évet kelljen várni egy következő emberes küldetésünkig. Ezeket a tudásokat, ezeket a momentumokat, ezeket frissen kell tartanunk, és még egyébként van meg annyi terület, amit a Hunoron belül eddig nem fettünk le. Az Európai Ügynökséggel kapcsolatban is van egy delegációnk, ami képviseli a magyar kis- és középfeladatokat, főleg európai és nemzetközi szinten. Ezeket a kapcsolatokat szintén szeretnénk megerősíteni, és azokat a forrásokat, amit a magyar állam ebbe beletesz, azokat a lehetőleg kompetensebb és a lehetőleg hasznosabb módon befizetni az ÉZÁ-ba. Pontosan azért, hogy annak az eredménye az legyen, hogy a legkompetensebb és a legrátermettebb magyar vállalatok tudjanak ebből fejlődni, és így tudjuk biztosítani azt, hogy az egyébként globális szinten nagyon világosan látszódó trend, hogy az űripar az egy jövőálló iparág, az itthon is egy önjáró és önfinanszírozó iparág tudjon lenni, ami végeredményben ugye rengeteg és tényleg kompetenciát és munkahelyet fog majd magával vonni.
1: Jó munkát kívánunk ehhez.
2: Nagyon szépen köszönjük.
1: Kapu Tibor kutató űrhajós és Balogh Tamás műsorvezető volt itt a vendégem a szombat reggelben, akikkel az egy évvel ezelőtti űrutazásról beszélgettünk. Köszönöm szépen.
3: Köszönjük.

0: 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Reklám.
1: Vár a Lidl! Idén már 7. alkalommal az év zöldség és gyümölcs kereskedője lettünk. Válasz friss kínálatunkból. Szombattól vasárnapig a Cantaloupe dinnye kilója csak 599 forint, az 1,5 kilós magyar lecsó paprika csomagja pedig csak 999 forint. Lidl, igazán megéri. Az év zöldséggyümölcs kereskedője díjat a Lidl az évboltja nem reprezentatív versenye alapján nyerte el. További információ az évboltja.storeinsider.hu oldalon.
2: Az MRME új évada elhozza önnek a világ és a hazai klasszikus zene legjobbjait. Foglalja le a legjobb helyeket a koncertekre. Renaud Capuçon, Hámori Máté, Ránki Dezső, Fehérvári Zoltán, Ilja Schmuklőr, Farkas Gábor, Lakatos György, Florian Helgát, Alexander Luken, Láng Dorottya és Pasztircsák Polina. Csak néhányan az MRME új évadának zseniális fellépői közül. Ne maradjon le a szezon legmeghatározóbb koncertélményeiről. Jegyek már elérhetőek az mrme.jegy.hu oldalon.
0: Reklámot hallottak. Szombat reggel. A Kossuth Rádió hétvégi információs magazinja.
3: Jó reggelt kívánok a most csatlakozó hallgatóknak is, Deák Dóra vagyok. 8 óra van, ez itt a Szombat reggel. Ismét összefonódik a zene és a természet. Ma délelőtt kezdődik a muzsikál az Erdő Mátrai Művészeti Napok. 8:45 után telefonon kapcsolunk a helyszínre. Most azonban krónika következik. A stúdióban Garami Zsuzsa.
4: Néhány éven belül teljesítheti Magyarország az euró bevezetésének feltételeit. Erről beszélt Magyar Péter, miután az Euróvezet pénzügyminiszteri testületének elnökével egyeztetett Budapesten. A kormányfő hangsúlyozta, jelenleg az ország egyetlen kritériumnak sem felel meg, amelyek közül az államadósság szintjének csökkentését nevezte a legnehezebben teljesíthetőnek. A 2030-as célt ennek ellenére reálisnak tartja, bár a tényleges euró bevezetés később történhet meg. A miniszterelnök szerint megszorításokra nincs szükség, helyette az uniós források hatékony felhasználását tartja kulcsfontosságúnak. A kormány még idén benyújtja az euró bevezetéséhez szükséges középtávú költségvetési tervet, jelentette be a pénzügyminiszter. Kármán András elmondta, hogy az eurócsoport görög elnökével és Magyar Péter kormányfővel tartott egyeztetésen szó volt az Európai Bankunióhoz való önkéntes csatlakozás lehetőségéről, valamint az európai versenyképesség javításáról. Ma hatályba lép a védett üzemanyagár kivezetéséről szóló törvény, miután a jogszabály megjelent a magyar közlönyben. A szabályozás megszünteti a hatósági üzemanyagárat, ugyanakkor lehetőséget ad arra, hogy rendkívüli piaci helyzetben a kereskedelem politikáért felelős miniszter ismét hatósági árat vezessen be. Hazarendel 37 külképviseleti vezetőt a külügyminiszter. Az érintettek egy részének lejárt a megbízatása, a többieket szakmai okokból cserélik le. A cél az, hogy az új emberek a jelenlegi külpolitikai prioritások mentén hitelesen és hatékonyan képviseljék az országot, fogalmazott Orbán Anita. A tárcavezető közölte azt is, hogy megújul a diplomáciai kar felépítése és kiválasztása. A többi között teljesítmény alapú diplomata életpályamodellt alakítanak ki, megújítják a külügyi felvételi rendszert és folyamatos szakmai továbbképzéseket biztosítanak a diplomatáknak. Drágul a taxizás Budapesten. Augusztustól az alapdíj 1100-ról 1300 forintra, a kilométerdíj 440-ről 521-re, a percdíj 110 forintról 130 forintra nő. Új tételként bevezetik a 800 forintos reptéri díjat. A tarifák 2023 óta nem változtak, és a taxi szervezetek már hónapok óta sürgették az áremelést, megemelkedett költségeikre hivatkozva. A fővárosi közgyűlés 19 igen szavazattal, 10 tartózkodás mellett fogadta el a taxirendelet módosítását. Idén is megnyitnak a hivatalos szabadstrandok a fővárosi Dunapart ikonikus helyszínein. A tervek szerint júliustól várja a fürdőzőket Óbudán a római parti plázs és Újbudán az árasztó parti strand. A fürdőzés mindkét helyen csak a kijelölt zónákban engedélyezett. A pontos nyitási információkat az Óbudai és az Újbudai önkormányzat felületein lehet megtalálni. Forgalomkorlátozások lesznek ma a fővárosban a Pride felvonulás miatt. A gyülekező helyszíne kora délután az Andrássy úton lesz az Opera előtt. A menet 15 órakor indul a Deák Ferenc tér felé, majd az Asztórián és az Erzsébet hídon át sétálnak át Budára, ahol a Döbrentei tér és az Attila út érintésével jutnak el a vérmezőre. Délután 5:30-tól 7:30-ig lesz egy másik demonstráció is Budapesten, a Kodály körönttől a Kossuth térig. Az útvonal mentén 15-30 perces átmeneti lezárásokra kell készülni, ami érinti a tömegközlekedést is. A változásokról a BBK Info oldalján lehet tájékozódni. A legmagasabb fokú vörös riasztást adtak ki a hőség miatt a hétvégére Szlovénia és Horvátország több térségére. Horvátországban Zágrábot, Rijekát, Splitet és Dubrovnikot holnap éri el a rendkívüli hőhullám. Az Adria partvidékén a nappali forróság mellett az éjszakák is rendkívül melegek maradnak, Szlovéniában pedig megdőlhet a júniusi melegrekord. Itthon életbe lépett a harmadfokú hőségriasztás, a következő napokban fokozódik az extrém forróság, ma napos idő várható, kevés gomoly felhővel, eső nélkül, a szél többnyire gyenge vagy mérsékelt marad, napközben 34-39, késő este 22-30 fokra számíthatunk. A híradást Polyák Adrián szerkesztette.
5: Sportkrónika. Spanyolország, Franciaország és Belgium is csoport elsőként jutott tovább a labdarúgó VB-n. Antonelli volt a leggyorsabb tegnap Spielbergben. Jó reggelt kívánok, Mujdrica Istvánt hallják.
6: Ez a Nemzeti Sportkrónika.
5: 1-0-ra kikapott Spanyolországtól, így nem jutott tovább a csoportkörből Uruguay a labdarúgó világbajnokságon. A kétszeres VB győztes dél-amerikai csapat így akárcsak 4 éve ezúttal sem lesz ott az egyenes kieséses szakaszban, míg Spanyolország csoport elsőként került a 32 közé. Szintén a H-jelű négyesben Uruguay vereségének is köszönhetően az első világbajnokságán szereplő zöldfoki köztársaság óriási meglepetése veretlenül csoport másodiként jutott tovább, miután gól nélküli döntetlent játszott Szaúd-Arábiával, amely búcsúzott a tornától. A Spanyolország-Uruguay mérkőzés után a Nemzeti Sportrádió állandó szakértője Vukovics László így összegzett.
7: Tudtuk a mérkőzés előtt, hogy Uruguaynak mindenképp minimum 1 pontot kell szerezni ahhoz, hogy életbe tartsa a továbbjutási reményeit. Ehhez képest a spanyolok óriási fölényben voltak az első félidőben, még ha ez helyzetekben nem is nagyon mutatkozott meg. A hatalmas labdabirtoklási fölény, Uruguay teljesen feladta a teljes félpályát, a saját 20 méterén védekezett, tehát 80 méterre volt az ellenfél kapujától, és hiába szerzett labdát, nagyon-nagyon messze volt, nem értek föl a spanyol kapuig. A spanyolok többször oda kerültek, de igazi helyzetet ők sem tudtak kidolgozni. A 42. percben megszerezték, mint kiderült utólag, az egyetlen gólját a mérkőzésnek, ami szintén nem helyzet volt. Baena, az Atletico Madrid 24 éves játékosa egy jobbról jövő labát jobb oldalra vett át, és teljesen kifordulva gyenge lövést eresztett meg a kapu közepére. Mindenki azt gondolta, hogy könnyű zsákmánya lesz Muslerának, de a pattanó labdát beütötte a saját jobb sarkába. Óriási potyagól. A szünetben Bielsa le is cserélte kapusát. Ez nem utólagos okoskodás, de az eddigi mérkőzéseken is nem védett túl jól Muslera, tehát szerencsésebb lett volna talán mérkőzés előtt, ha már Rosért kezd, de ez így alakult. A második fél időben teljesen más Uruguayt láttunk, nagyon jó mentalitással jöttek ki, igaz, hogy nem volt más választásuk, mint hogy gólt rúgni, mert különben búcsúznak a világbajnokságtól. Szép támadásokat vezettek, többször próbálkoztak helyzetbe kerülni, igazi nagy 100%-os helyzetet nem tudtak kialakítani, viszont már kerültek a védelem mögé utolsó passzos szituációk, ami magába hordozta a gólszerzés lehetőségét, ezt az első fél időben nem tudtuk elmondani, viszont a 86. percben itt már több csere volt, Ferran Torres bejött a spanyoloknál, és a 87. percben szép kényszerütő után ajtóablak helyzetbe állt Roséval szembe, de fölé lőtt, úgyhogy a kapufa érintésével fölé ment a labda. A végén kezdett nagyon eldurvulni a mérkőzés, uruguayiak, ugye tudjuk a dél-amerikai mentalitást, nagyon keményen játszottak, Canobbio nem bírt az idegeivel, és a hosszabbításban rácsúszott a spanyol játékosra, azonnali piros lappal kiállították. A vége nem volt szép, Uruguay búcsúzik a világbajnokságtól.
5: Most pedig hallgassuk meg a búcsúzó uruguayi csapat szövetségi kapitányát, Marcelo Bielsát, aki a cserékről is szót ejtett.
8: Nem beszéltem külön Muslerával, és nem én döntöttem a cseréjéről, hanem ő maga. Nem szeretett volna kijönni a második félidőre. Valverdét viszont én akartam lehozni, szerettem volna megerősíteni a támadójátékunkat. Viszont ez nem sikerült, nem tudtam kihozni a maximumot a játékosaimból.
5: Az I csoportban Franciaország az aranylabdás Ousmane Dembélé mesterhármasának is köszönhetően 4-1-re legyőzte a kulcsjátékosait, pihentető Norvégiát, így elsőként jutott tovább a 4-esből megelőzve Norvégiát, a csoport harmadik helyén pedig Szenegál végzett, amely 5 óra kiütötte a közel 80 percig emberhátrányban játszó Irakot, és ezzel nagy lépést tett a továbbjutás felé, Irak pedig kiesett. A szövetségi kapitány Didier Deschamps édesanyja halála miatt ezúttal nem ült le a francia válogatott kispadjára, az őt helyettesítő Guy Stéphan azonban neki ajánlotta a norvégok elleni győzelmet.
9: A mérkőzésen mindannyiunknak Didier Deschamps járt a fejében. Érte is szerettük volna megnyerni ezt a találkozót. Örömünkre szolgál, hogy ez sikerült, és hogy a következő edzésen ismét csatlakozik hozzánk. Norvégia ellen pontosan úgy játszottunk, ahogyan elvártam a játékosoktól. Nem kényelmesedtünk bele a mérkőzésbe, és nagy tempót diktáltunk. Dembélé és Doué külön dicséretet érdemel. Fantasztikusan játszottak. Néhány hiba ezen a mérkőzésen is becsúszott a játékunkba. Ezt az egyenes kieséses szakaszra feltétlenül ki kell javítanunk.
5: Franciaország, Norvégia, tehát 4-1, most pedig következzen a tartalékosan felálló norvégok védője, Leo Østigård.
10: Minden játékos megérdemelt, hogy pályára léphessen. Tudtuk azonban, hogy Franciaország ellen azzal a csapattal, amelyet pályára küldtek, nagyon nehéz mérkőzés vár ránk. Közel voltunk ahhoz, hogy szorosabb legyen ez a küzdelem, de kiadtuk a 11-est, ami bal szerencsés volt. Ennek ellenére fel fogunk állni ebből. A cél most az volt, hogy a teljes keret lehetőséget kapjon, és mindenki készen álljon a következő mérkőzésekre. Majd meglátjuk, hogyan alakulnak a dolgok. Ezt a döntést természetesen a szakma is tápozta meg. Erős keretünk van, és maga biztosan várjuk a folytatást.
5: A G csoportot pedig Belgium nyerte a labdarúgó világbajnokságon, miután magyar idő szerint ma reggel 5-1-re legyőzte az így búcsúzó Új-Zélandot. A 4-es második helyén Egyiptom végzett, amely 1-1-es döntetlent játszott Iránnal. Egyiptom biztosan ott lesz a legjobb 32 között, és a csoport harmadik Irán is jó eséllyel tovább juthat. A Belgium-Új-Zéland mérkőzést a Nemzeti Sportrádió állandó szakértője Bene Ferenc elemezte.
11: Rendkívül domináns játékkal nyitott Belgium, és gyakorlatilag teljes mértékben az új-zélandi térfélen zajlott a játék. Ennek meg is lett az eredménye, a 28. percben Trossard góljával vezetés szerzett Belgium. Mindvégig kreatívan és nagy tempóban futballozott a belga válogatott, és onnantól kezdve, hogy megszerezték a vezetést, egy nagyon kellemes szituációba kerültek, hiszen az új-zélandi válogatottnak egy esetleges továbbjutásért 2 gólt kellett volna szerezniük. Az új-zélandi válogatott reális kockáztatást vállalt, szerette volna megnyerni a mérkőzést, de nem volt olyan képesség a játékosaiban, hogy ezt érvényesíteni tudja. A belgák részére pedig egy nagyon kedvező mérkőzés szituáció alakult ki. Visszazártak a saját térfelükre a középső harmadba, letámadták az új-zélandi játékosokat, és ez kedvező lehetőséget teremtett a kontrajátékra. Onnantól kezdve, hogy nagy területük volt rendezetlen új-zélandi védelemmel szemben, természetesen ezeket ki is használták, hogy az lenni is szokott. Teljesen megérdemelten ilyen arányban is nyert Belgium. Én ugyanakkor azt is kiemelném, hogy megérdemelten nyerte meg a csoportot.
5: Ma este és holnap hajnalban 3 mérkőzést rendeznek a labdarúgó világbajnokságon, és ezzel be is fejeződnek a csoportkör küzdelmei. Az E csoportban 23 órától Anglia Panamával, Horvátország Gánával mérkőzik. A Kajoli 4-esben hajnali 13:30-tól Kolumbia Portugáliával, a Kongói Demokratikus Köztársaság Üzbegisztánnal csap össze, míg a E csoportban 4 órától Algéria, Ausztria, valamint Jordánia, Argentína találkozót rendeznek majd.
6: Nemzeti Sportkrónika.
5: Már a szezon elején csúcsformában kell lennünk, többek között ezt mondta a férfi kézilabda bajnokok ligája csoportkörének tegnapi sorsolása után Barta Csaba, a Veszprém vezérigazgatója. A férfiaknál változott a lebonyolítás, hiszen a csapatok 6 darab 4 fős csoportba kerültek be. A Veszprém az előző idényben bélezüstérmes Füsse Berlinnel is összecsap, emellett a Portóval is a szerb Partizánnal került 1-4-esbe, a Szeged pedig a portugál Sportinggal, a dán GOG-vel és a svéd Christian Staddal találkozik. Barta Csaba, a Veszprém vezérigazgatója a sorsolást követően így nyilatkozott.
12: Amikor az első kalapot kisorsolták, akkor egyértelműen az volt a véleményem, hogy hogy jó lenne, hogyha a két német csapat a mi águnkra kerülne. Most én nem akarok nyilván nagyon előre gondolkodni, de azért természetesen a mi fejünkben az van, hogy nem a csoportból való továbbjutás, meg a középdöntőnek a célja lebeg előttünk, hanem a Final Four-ba jutás, és mivel láttam, hogy a másik ágon a Magdeburg, illetve a Barcelona van, így azt szerettem volna, hogyha a Füchse Berlin Melsungen Aalborg az a mi oldalunkra kerül, és hát így is lett. Most az, hogy a Füchse Berlinnel egy csoportban vagyunk, az nyilván ez egy sportszakmai feladat az edzők részéről, hogy a formaidőzítést valóban már a szezon elejére úgymond csúcsformába kell tenni, de azért, hogyha arra gondolunk, hogy idén több bevezetése kerül a Superkupa, és augusztus 30-án a Szegeddel fogunk egy tétre menő mérkőzést játszani, akkor azt gondolom, hogy ez egy jó erőfelmérő lesz, és utána pedig a szeptember-október hónapban pedig 6 olyan mérkőzésünk lesz, ami azt gondolom, hogy nehéz.
5: Barta Csabát hallották. Huzi Blanka, Erdős Rita és Mészáros Emma is sikerrel vette az elődöntőt a budapesti öttusa világkupa döntőben, így mindhárom magyar versenyző bejutott a holnapi fináléba. Az A csoportból Guzi az első, Erdős a hetedik, a B-ből Mészáros a második helyen jutott tovább. Huzi Blankával a döntőbe jutás után Kreisz Bálint beszélgetett.
13: Sikerült a célokat teljesíteni, amiket már kitűztem. Nem olyan régen fejeződött be gyakorlatilag a budapesti világkupa, és arra voltam kíváncsi, hogy mennyire tudom magamat áthangolni, hogy ez egy teljesen más verseny. Azt gondolom, hogy ezt jól abszolváltam, ezt a feladatot, és fókuszáltnak éreztem ma is magamat, bár a melegítésem volt egy-két gyenge pont, amik úgy kicsit megrezegtették a lecet, de hál' Istennek ez már nem látszódott annyira utána a verseny közben. Amit mindenki szeretné kijavítani majd, az emelkedő majomnitának a gyorsasága itt az OCR pályán, illetve azt gondolom, hogy a lövészetben is hagytam most azért másodperceket, úgyhogy azokat szerintem lehet orvosolni.
14: Elég meleg van ma. Hogyan viseltette a körülményeket itt a kivenetelt a 35-40 fokba? Ez mennyire lehet mondjuk egy tényező a versenytáv alatt?
13: Szerintem ennyire nem örültem még annak, hogy egy belső arénában rendezik meg a futótávnak a nagy részét, mert egyébként jobban szeretek kint futni, de minden egyes alkalom, amikor kifutottunk, ugye kb. A harmada mondjuk kint van a pályának, akkor azért éreztem, hogy hát betyárlana, hogyha kint lenne ez teljes egészében, de nagyon-nagyon jó érzés volt befutni, és kicsit úgy le is tudtam hűlni. Próbáljuk ezt a meleget kezelni, vannak már praktikák, voltak már ennél sokkal-sokkal combosabb körülmények.
5: Az összetett pontversenyben vezető Kimi Antonelli volt a leggyorsabb a Forma 1-es osztrák nagydíj mindkét tegnapi szabad edzésén. A Mercedes olasz pilótáját a második gyakorláson, akit McLaren követte, Oscar Piastri, Lando Norris sorrendben. A harmadik szabad edzés ma 12 óra 30 perckor, míg az időmérő 16 órakor kezdődik majd, és az N4 Sporton élőben láthatják. Kedves hallgatóink, köszönöm figyelmüket, viszont hallásra!
15: Ez volt a Nemzeti Sport Krónika.
16: Műsorajánlat. Vasárnapi újság.
17: Országépítés. Lezárult az évtizedes munka, újra régi pompájában ragyog a diósgyőri vár. Védőnők a gyerekekért. Kampány az okostelefonmentes gyermeknevelésért. Ötlettár. Értékeljük az alkotmányváltoztatásokat. Olajhelyzet. Hogyan kerül a hormozi szoros a magyar benzinkutakra? Euró 2030. Megvan a csatlakozás céldátuma, de vajon csábító-e az, amihez csatlakozni akarunk? Magyarok országos gyűlése. Közösség, hagyomány, szabadság.
16: Vasárnapi újság. Közéleti magazin vasárnap reggel 6 órától és válogatás este 7 óra után a Kossuth Rádióban.
18: Éveken át halmozzák a győzelmeket minden kontinensen. Senki sem tudja útjukat állni.
19: Venus és Serena. Ikonok, akiket Amerika látni sem akart. Ma 11 órakor az M5 műsorán.
20: Szombat reggel. A Kossuth Rádió hétvégi információs magazinja.

0: 8 óra 20 perc van, jó reggelt kívánok, Deák Dóra vagyok. A természet és a zene kapcsolatával folytatjuk a műsorunkat. Ma Sástón veszi kezdetét a 23. muzsikál az Erdő Mátrai Művészeti Napok, amely immár több mint 2 évtizede hívja közös élményre a természet, a zene és a művészetek kedvelőit. A vonalban köszöntöm Szabó Lajost, a muzsikál az Erdő alapító ötletgazdáját. Jó reggelt kívánok!
1: Jó reggelt kívánok, szeretettel köszöntöm a kedves hallgatókat.
0: Amikor az erdőben sétálunk és figyelünk a hangokra, szinte a madarak adnak nekünk koncertet, de hogyan kerülnek cselló művészek, vagy éppen egy szimfonikus zenekar az erdőbe?
1: Hát a muzsikál az erdősöknek a meghívására kerülnek az erdőbe, hiszen nagyon fontos gondolat, hogy az erdő és a zene gyógyít, és olyan élményeket ad így együtt, külön-külön az erdő is, külön-külön a klasszikus zene, a népzene is, ami én úgy gondolom, hogy minden ember életében meghatározó élmény, de ez a kettő együtt különleges hatással van, igazi testi-lelki feltöltődést nyújt.
0: És ugye itt nem csak kimondottan zenéről beszélünk a muzsikál az erdő program sorozat alapján, vagy a napjai során, hanem például ma erdei divatbemutatót is fognak tartani, ez sem egy szokványos program a természetben.
1: Igen. A muzsikál az erdőnek a legfontosabb célja az, hogy közösségünket egy környezeti szempontból is fenntartható életvitel irányába fordítsuk, az erdő, a zene, a művészetek erejével. Igazándiból egy nagyon komoly összefogás jön létre az erdészek, természetvédők, önkormányzatok, civil szervezeteknek kell együtt, és ebbe az összefogásba mindenkit meghívunk, például a divattervezőket is. Tehát fontos, hogy van egy közös cél, és mindenki hozzáteszi azt, ami az ő szakterületéről ebbe a cél irányába vezényli az embereket, és hát a divatbemutatón általában az újrahasznosítás, mint környezettudatos gondolat mindig előkerül.
0: Már említette, hogy az, hogyha mondjuk a természetben vagyunk, a fák között, az nagyon jó hatással van az emberre. Ugye tényleg itt a zene mellett nagyon sok olyan programot szerveznek, ami tényleg nem szokványos, például mondjuk kézműves foglalkozás, hát azt nem feltétlenül ott szoktuk csinálni. Mi mindent ad az, hogy egy teljesen más környezetben vagyunk, és mondjuk nem egy szobában ülünk?
1: Hát az erdei helyszíneinket általában egy szakvezetéses erdei sétával közelítjük meg. Ezek a szakvezetéses erdei séták lehetőséget adnak, hogy áthangolódjunk az erdő természetes ritmusára. Egy kicsit lelassuljunk, és ebben a környezetben, ahol más a levegőnek a hőmérséklet, a páratartalma, más illatok terjengenek, más színeket látunk, igazán jobban érezzük magunkat, különösen a mostani nagy hőhullámban. Ezek frissítő pontok is, ezek az erdei helyek, és ezeken az erdei helyszíneken a természetes anyagoknak a felhasználásával csodálatos kis kézműves programokat lehet összehozni. És itt több olyan erdei varázsló van, kézműves programot adó a muzsikál az erdő helyszínein, akik professzionális szintre emelték ezt, hogy hogyan is lehet természetes anyagokból nagyon jó játékokat produkálni itt az ideérkező gyerekeknek, családoknak.
0: Hogyha nem kimondottan csak a mai sástói napot nézzük, hanem úgy általánosságban, akkor a környezettudatos, fenntartható életvitelre ösztönzik ugye folyamatosan az embereket. Mi mindent tanítanak meg nekik? Ugye most itt elhangzott, hogy mondjuk olyan tárgyakat is, természeti kincseket megismerhetnek a gyerekek, amit mondjuk utána otthon is bármit készíthetnek belőle, de mi az, amit még megtanulhatunk?
1: Nagyon-nagyon fontos az, hogy egy testközelbe, közvetlen kontaktusba kerüljünk a természettel, az erdei életközösséggel. Egy kicsit megismerjük azokat a fajokat, amelyek a társaink itt ebben a földi életben. Megismerjük azokat az ökológiai kapcsolatokat, amelyek során rájövünk, hogy tulajdonképpen az ember is része a természet nagy rendszerének, felelős érte, és óriási hatással van a természetre, mint ahogy a természet is óriási hatással van ránk. És hát ezek gyakorlatilag ezek a gondolatok folyamatosan előkerülnek az erdei sétákon, a környezeti nevelési interaktív programjainkon. Mai nap során például jön a Magyar Környezeti Nevelési Egyesületnek a

0: hirdetése is. Mi mindenről szól ez a fotópályázat?
1: Hát a Muzsikál az Erdő Alapítvány évről évre három témában hirdet pályázatot. Fotópályázatunk van, gyerekrajzpályázatunk van, és hát a Jókai Anna irodalmi pályázatunk is. Most az első napon a nyitó rendezvényen, amikor az erdő ünnep kezdődik, Jókai Anna így nevezte ezt anno, a gyerekrajzpályázatnak, illetve a fotópályázatunknak az eredmény hirdetése fog következni, és hát természetesen a fotó pályázaton nagyon sok elsősorban természetfotósok pályáztak, csodálatosabbnál csodálatosabb képekkel, és hát olyan képeket vártunk, ahol megjelennek azok a fajok, amelyek az erdei életközösségnek a részét alkotó elemeit alkotják, illetve az is fontos gondolat volt, hogy a ökológiai kapcsolatok, a fajok közötti kapcsolatok is megörökítésre kerüljenek, és az is fontos gondolat, hogy az ember-erdő kapcsolat is jelenjen meg ezeken a pályaműveken. Hát én úgy gondolom, hogy a zsűrinek nagyon nehéz dolga volt, és Haris László, aki a Magyar Művészeti Akadémia elnökségének is a tagja, fotóművész, ő a zsűri elnöke, mai nap már úton van ide a sástói helyszínre, és hát majd együtt fogjuk majd itt az eredményhirdetést megtartani, és hát most először fogják majd csodálni az ide érkezők ezeket a fotókat, de elárulom, hogy így a 9 nap során minden napról napra visszük magunkkal a gyerekrajzpályázatunkat és fotópályázatunknak a kiállítását is, és minden nap ezek megtekinthetők az összes Muzsikál az Erdős helyszínen, ahol bejárjuk a Mátra erdőségeit a cserestölgyesektől egészen a magas hegyi montán bükkösök világáig.
0: Vasárnap például Gyöngyöspatán tartanak programokat, hétfőn Mátra Szent Imrén, Mátra Verebé, Gyöngyös, ezek azok az állomások, amelyekre még lehet csatlakozni? Kérdezem inkább.
1: Hogyne, hát a mi programjaink ingyenesen látogathatók, igazi családi programok, a család minden tagja megtalálja az érdeklődésének megfelelő programelemet a Muzsikál az Erdőn, és amire föl szoktam hívni a figyelmet, az, hogy ne úgy készüljenek a Muzsikál az Erdőre, hogy egy-egy koncertet kiszúrnak, egy klasszikus zenei vagy népzenei koncertet, hanem készüljenek egy egésznapos erdőfürdőzésre, amiben csodálatos zenei programok vannak, és igenis nagyon fontos, hogy előre készüljenek, szervezzék meg az odautazást, hiszen ezekre az erdei helyszínek, ezek nem feltétlenül közismertek.
0: Csodálatos nem baj, helyszínek. Legalább most ugye meg lehet ezeket nézni, és megismerkedhetünk Magyarország természeti kincseivel is. Nagyon szépen köszönöm Szabó Lajost, a Muzsikál az Erdő alapítóját, ötletgazdáját kapcsoltuk, hiszen kezdődik a 23. Muzsikál az Erdő Mátrai Művészeti Napok. Shake your body, baby, do that conga. No, you can't control yourself any longer. Come on, shake your body, baby, do that conga. No, you can't control yourself any longer. Hamarosan 8:30, így a Szombat reggel mai stábja elköszön. A gyártásvezető Mali Andrea, a zenei szerkesztő Duva Szilvia, a hangmérnök Hajósi Bence volt. A mai műsort Kovács Bernadett szerkesztette. Ha tehetik, hallgassák továbbra is a Kossuth Rádiót, 3:30-kor D4 című műsorunkkal folytatjuk adásunkat. Én köszönöm a figyelmüket, Deák Dórát hallották. További szép hétvégét kívánok!

0: Ön a Kossuth Rádió műsorát hallgatja.
1: 8 óra 30 perc, jó napot kívánok, a szerkesztő Ponyák Adrián, a mikrofonnál Garami Zsuzsa. Meghaladta a 900-at a venezuelai földrengések halálos áldozatainak száma, jelenleg 3300 sérültről tudnak, közölte a venezuelai parlament elnöke. Az ENSZ szerint több mint 50 000-en eltűntek. A mentőalakulatok folyamatosan kutatnak a romok között, a munkát 35 nemzetközi csapat és több mint 100 mentőkutya segíti. A halálos áldozatok között külföldiek is.

0: vannak. Rendkívüli állapotot vezettek be a Krimben és Szevasztopolban az elmúlt hetek ukrán drón támadásai miatt kialakult ellátási és infrastruktúrális problémák kezelésére. Az orosz hatóságok szerint a cél a gyorsabb áram- és üzemanyagellátás biztosítása. Támogatja az országgyűlési képviselők mandátumának maximális időtartalmát az alaptörvénymódosításhoz érkezett észrevételek 95%-a, erről számolt be a miniszterelnök. Magyar Péter hangsúlyozta, hogy eddig 10 000 válasz érkezett. A kormányfő emlékeztetett, hogy az előterjesztés szerint egy országgyűlési képviselő legfeljebb 12 évig tölthetné be tisztségét. A véleményeket ma éjfélig várják az egyeztetés.kormány.hu oldalon. Ma van a Nemzetközi Parlagfőnap. Minden évben a csillagászati nyár első szombatján tartják, hogy felhívják a figyelmet a gyomnövény káros hatása elleni küzdelem fontosságára. A parlagfő virágpora súlyos allergiát okozhat, amelynek tünetei csak gyógyszeres kezeléssel csillapíthatók. Magyarországon a parlagfő irtása kötelező, ennek elmulasztása pénzbüntetéssel jár. Életbe lépett a harmadfokú hőségriasztás, a következő napokban tovább fokozódik az extrém forróság. Ma napos idő lesz kevés gomoly felhővel, napközben 34-39, késő este 22-30 fok valószínű.
1: Műsorajánlat. Korkóstoló. Tájak, ízek, történetek.
2: Egy DJ, aki a lemezjátszókat kovászra cserélte, afrikai ízek Kongóból, gyilkosságokkal fűszerezett borokat is érintő történetek, és egy borvidék, amelyről többet gondolunk tudni, mint amennyit valójában ismerünk. Különleges életutak és konyhák, valamint izgalmas történetek a Korkóstolóban.
1: Korkóstoló. Vasárnap délelőtt 9:30 után a Kossuth Rádióban.
3: Örömünnep Torockón a Nemzeti Összetartozás jegyében. Fesztivál a Székelykő lábánál, ami idén is rengeteg látogatót vonzott. 12. Dunanapok Torockón. Összefoglaló, a harmadik rész ma 11 órakor a Dunavörldön.
1: V4. A Visegrádi Négyek magazinja a Kossuth Rádióban.

Köszöntöm a Közép-Európa és ezen belül is a Visegrádi Együttműködés országai iránt érdeklődőket. A mikrofonnál Járai Judit. A héten különösen aktuális a Visegrádi Együttműködésről szólni. A hét elején tartották ugyanis Gödöllőn a Visegrádi négyek csúcs találkozóját, csak nem 2,5 éves szünet után. A csúcspolitikusok emlékeztek, elemeztek, értékeltek múltról és jövőről. Hazánk kormányfője Magyar Péter konkrét tervet is előterjesztett, például a visegrádiak fővárosai között létrehozandó gyors vasútról. És általában mindenki optimistán, nagyon optimistán nyilatkozott a visegrádi együttműködés jövőjéről. Ma erről lesz szó, és a csúcskonferencia pozsonyi visszhangjáról. Végül, mint egy szórakoztató könnyítésként tudósítást hallanak a veterán autók mustrájáról a Felvidéken. Tartsanak velünk!

0: Csaknem 2,5 esztendő telt el tehát azóta, hogy a visegrádi négyek ismét, mind a négyen kezet fogtak és egyeztettek. A Gödöllőn megtartott egyeztetés azonban nem egyszerűen hivatalos találkozó volt, hanem egyúttal az együttműködés féléves magyar elnökségének zárása is. Ennek a magyar félévnek a célja a visegrádi együttműködés egységének helyreállítása és a versenyképesség elsődleges fontosságú megtárgyalása volt. Versenyképesség, biztonság, konnektivitás, ez volt a magyar elnökség mottója. Nos, a politikai párbeszéd most Gödöllőn helyreállt. A visegrádiak mind a négy kormányfője fontosnak ítélte ezt, valamint a vitás kérdések rendezését és az együttműködések dinamizmusának újraindítását. Fontos és sokat mondó volt például Robert Fico szlovák kormányfő álláspontja, hiszen itt nem a nézetkülönbségekre, hanem az érdekazonosságokra kell helyezni a hangsúlyt. Csak is olyan témák kerülnek majd napirendre szerinte, amelyek összekötik a négy országot. A csúcs találkozó helyszínének megválasztása több elemző szerint is jelképes volt, hiszen Gödöllő a Habsburg korszak egyik fontos magyarországi központja volt, és meg lehet, hogy a szervezők éppen azt szerették volna sugallni, hogy a térség országait nem csupán a jelen politikája köt össze, hanem a közös történelem is. Tény, hogy most a négy miniszterelnök mindegyike bizakodóan nyilatkozott az együttműködésről. Andrej Babis cseh kormányfő arról beszélt, hogy a V4-ek ismét egy hajóba neveznek. Donald Tusk lengyel miniszterelnök ugyan óvatosan fogalmazott, turbulens időket élünk, mondta, de azért hozzátette, a V4 az egyik legnagyobb hatalom lesz. Magyar Péter kormányfő pedig azt ígérte, hogy ha ez a négy ország valamire nemet mond, az majd nem valósulhat meg az Európai Unióban. Márta Renátó összefoglalója a gödöllői csúcsról.
1: 35 évvel ezelőtt alapították újra, több száz év múltán a visegrádi országok együttműködését. Az utóbbi esztendőkben az alsóbb szinteken, a gazdasági és kulturális szférában zavartalannak látszott a közös munka, ám az aktuál politikai turbulencia, illetve az orosz-ukrán háború megítélése kissé megtépázta a négy ország egymás közötti viszonyát, főképp a diplomáciában, gátolva ezzel közös érdekeink képviseletét az Európai Unióban. Magyar Péter miniszterelnök, mint a V4-ek soros elnökségét betöltő ország vezetője, a hét elején Gödöllőn látta vendégül Lengyelország, Csehország és Szlovákia kormányfőit, s a csúcs találkozón több, már-már történelmi jelentőségű kijelentés, sőt, célkitűzés fogalmazódott meg. A csúcs találkozó végén mind a négy vezető egyetértett abban, hogy a közép-európai országoknak erősebb együttműködésre van szükségük, és közösen kell fellépniük az Európai Unión belül. Egységben az erő. Magyar Pétert hallják.
2: Kiemelten foglalkoztunk az Unió következő 7 éves költségvetésével. Egyetértettünk abban, hogy a kohéziós politika, a közös agrárpolitika továbbra is meghatározó eszközei az európai politikának, a regionális fejlődésnek. Egyetértünk abban, hogy olyan költségvetésre van szükség, amely támogatja a növekedést, a beruházásokat és az infrastruktúra fejlesztést, a versenyképességet. Volt szerencsém átadni a miniszterelnök uraknak egy anyagot, egy tervet, egy Varsó, Prága, Pozsony, Budapest gyorsvasút tervét, és arra kértem őket, hogy lehetőség szerint vizsgálják meg, és a szlovák V4-es elnökség alatt, ha van lehetőség, térjünk rá vissza, és próbáljunk ebben megállapodni, és erre uniós forrást is, plusz uniós forrást találni, hogy valóban kézzelfogható eredményeket tudjunk felmutatni a polgárainknak.
1: A magyar miniszterelnök szerint a négy ország együttműködése akkor lehet sikeres, ha gyakorlati eredményeket tudnak felmutatni polgáraik számára. Ilyen eredmény lehetne a négy állam fővárosai közötti gyorsvasúthálózat megépítése. Az Európai Unión belül a közép-európai térségben mintegy 65 millió lélekszámú népesség él, s ezek az országok, elsősorban is Lengyelország, jelentős gazdasági erőt képviselnek Európában. Magyar Péter hangsúlyozta azt is, hogy a cél olyan V4-es együttműködés felépítése, amely erős és hiteles hangként jelenik meg az európai döntéshozatalban. Az elmúlt években a visegrádi országok együttműködését több politikai vita és geopolitikai feszültség is terhelte, ezért az együttműködés lanyhult. Csak nem 2,5 év múltán, első ízben ezen a találkozón fogtak újra kezet a kormányfők. Több az összekötő érdek, mint az elválasztó tényező, vallották. Robert Fico szlovák miniszterelnököt hallják, magyarul természetesen az őt fordító tolmácsot hallhatjuk.
2: kellőképpen bölcsek vagyunk ahhoz, hogy csak olyan témákat tegyünk az asztalra, amelyek összekötnek bennünket. És a szlovák elnökség nevében szeretném megígérni, hogy az asztalra nem teszünk olyan témákat, amelyek elválasztanak bennünket, mert teljesen természetes, hogy az országok között eltérő álláspontok is vannak. De itt egy nagy közös agenda van, közös ügyvitel, ahol azonosak a nézeteink, és hogyha megállapodunk, még erősebbek leszünk.
1: Andrej Babis cseh miniszterelnök elsősorban a gazdasági versenyképesség kérdését emelte ki. A cseh kormányfő szerint az Európai Unión belül egyre erősebb a verseny, ezért a közép-európai országoknak összehangoltan kell fellépniük az ipar, az innováció és a beruházások támogatása érdekében. Babis hozzátette, a visegrádi együttműködés országai sok területen hasonló kihívásokkal néznek szembe, ezért közös stratégia kidolgozására van szükség. Andrej Babist és magyarul az őt fordító tolmácsot halljuk.
3: Meggyőződésem az, hogy az a koordináció, amivel mindig is rendelkeztünk, ami mindig ott volt az Európai Tanács ülései elő, hogy ki mit fog mondani, mit fog képviselni, hol jóvá hagytuk a közös fellépéseket, hogy sikeresek legyünk. Ez továbbra is ismételten így lesz, és nagyon szépen köszönöm a kollégáknak, hogy ismételten egy csónakban nevezünk.
1: Donald Tusk lengyel miniszterelnök már-már szállóigévé váló mondata a következő volt Gödöllőn. A V4 visszatért. Tusk szerint Közép-Európa csak is akkor tudja megvédeni érdekeit, ha térség országai együttműködnek, és nem külön-külön próbálnak érvényesülni Brüsszelben. Emellett hangsúlyozta, hogy az elmúlt évek konfliktusai után most lehetőség nyílik a bizalom helyreállítására és a regionális partnerség megerősítésére. Donald Tuskot és a tolmácsot halljuk.
4: Minden azon múlik, hogy visszatérünk ahhoz, ami sok évvel ezelőtt működött közöttünk, ami a bizalomra épített, a kölcsönös lojalitásra épült, és egymás megérzésére, hogy megérezzük közös érdekeinket. Ez elhalaszthatatlan Európában, és ez teljes mértékben dominál a különbségek fölött.
1: A gödöllői csúcstalálkozó végén a vezetők közös nyilatkozatban erősítették meg elkötelezettségüket a visegrádi együttműködés mellett. Egyetértettek abban, hogy a migráció, az energiabiztonság, a gazdasági versenyképesség és az Európai Unió következő költségvetésének kérdéseiben szorosabb koordinációra van szükség. A nyilatkozat aláírását követően a csoport következő soros elnökségének országa, illetve annak miniszterelnöke, a szlovák Robert Fico kormányfő Pozsonyba hívta a magyar, a lengyel és a cseh kormányfőt. A visegrádi együttműködés országainak miniszterelnökei tehát legközelebb Pozsonyban egyeztetnek közös jövőnkről, együttműködésünk feladatairól.

0: négy visegrádi miniszterelnök csúcs találkozóján sok mindenről szó esett, ám egy valamiről nem. A magyar-szlovák viszonyt megkeserítő Benes dekrétumok továbbéléséről. Pozsonyban Haják Szabó Mária interjújában, amely a csúcs szlovákiai vízhangjáról szól, erről is kérdezte Kollek Zsolt politikai elemzőt.
1: A szlovák sajtó optimistán ír a V4 találkozóról. Igaz, megjegyzik az elemzők, hogy vannak azért itt kockázatok is, de úgy általában, és ez így nincs kimondva, de úgy lehetett értelmezni a cikkeket, hogy Robert Fico győztesen került ki a budapesti találkozóról, Kollek Zsolt elemző.
2: Azt el lehet mondani, hogy Robert Fico céljainak megfelelően alakult tulajdonképpen ez a találkozó. Én úgy fogalmaznék, hogy Közép-Európa lehet a győztes, hogyha a V4-es együttműködés újra megerősödik, hiszen ez minden állam érdeke. És a szlovák kormányfő által elmondottak, miszerint a pragmatikus együttműködésre kell koncentrálni az ideológiai viták helyett. Ez fontos alapja lehet ennek az újrainduló visegrádi együttműködésnek. Ilyen szempontból tehát a szlovák kormányfő politikailag célt ért ezzel az üzenetével, és el ne feledjük, hogy júliustól Szlovákia veszi át a visegrádi elnökséget Magyarországtól, és ezek lesznek a szlovák elnökség prioritásai is. Ahogy Fico fogalmazott, nem a megosztó kérdéseket fogja a szlovák elnökség napirendre venni, hanem azokat a témákat, amelyekben egyetértés van a visegrádi tagállamok között, ilyen az illegális migráció feltartóztatása, a kohéziós alapok melletti közös lobby érdek, tehát a következő uniós költségvetés közép-európai szempontjainak felerősítés, ez minden államnak egyformán érdeke. Nyilván a beruházások bevonzása, infrastrukturális fejlesztések, ezekben is meg lehet találni a közös hangot.
1: Az, hogy a pragmatikus együttműködésre kell összpontosítani, és nem megosztó témákra. Ezt hallottuk az elmúlt időszakban is, amikor még Orbán Viktor volt a magyar kormányfő. Tehát e tekintetben tulajdonképpen nagy változás a szlovák kormányfő felfogása vagy hozzáállása szempontjából nincs.
2: El lehet ezt mondani. Itt igazából az volt a kérdés, hogy mi lesz a magyar reakció. Nyílik el ilyen kiskapu, amin keresztül ez a pragmatikus együttműködés folytatható. Az jól látható, hogy Magyar Péternek ez egy diplomáciai siker, hogy fogadta a négy visegrádi vezetőt, és ez egy alkalmat adott arra, hogy együttműködésről lessék szó, és a vitás kérdéseket egy másik időpontban nyissák meg. Konkrét időpontot nem hallottunk, de arra történt utalás a szlovák és a magyar kormányfő részéről is, hogy léteznek ezek a vitás ügyek. Lásd például a Benes dekrétumok kérdését, de ezt majd egy kétoldalú, négy szemközti találkozón fogják megbeszélni. Ez egy szerencsés fejlemény, nincs üzengetés Szlovákia és Magyarország vezetői között, hanem a tárgyalóasztalok mellett lehet a vitás problémákat megbeszélni. Viszont nem igazán látjuk a menetrendjét ennek a kétoldalú találkozónak. Ugyan Robert Fico meghívta Magyar Pétert szlovákiai látogatásra, konkrét helyszínről és konkrét időpontról nem esett szó. Ez a következő hetek, hónapok kérdése lesz, hogy a két diplomácia hogyan tudja összehangolni, és egyáltalán milyen prioritások mentén kerül sor erre a találkozóra.
1: Ismét elővették azt a korábbi tervezetet, hogy a visegrádi országok fővárosait gyorsvasúttal kössék össze, és ehhez a forrásokat elsősorban uniós pénzekből biztosítsák. Ez már asztalon volt, ezt a Covid állította le. Ez igazából Szlovákiának is érdeke lenne, mert hihetetlen, hogy 170 kilométerre fekszik Pozsony Budapesttől, és 2,5 óra vonattal az út, Varsóba pedig tényleg fél napig kell utazni.
2: Mind a négy kormányfő hangsúlyozta, hogy itt egy 65 milliós blokkról van szó, amely súlyánál, akár ipari teljesítményénél fogva nagyon komoly tényező lehet az Európai Unión belül. És láttuk már, volt olyan időszak a 2010-es évek közepén, amikor ez a négy állam összehangolta a politikáját, és tudta érvényre juttatni az elképzeléseit az Európai Unióban. Gondoljunk például a migrációs válság kapcsán, külön véleményükre, illetőleg a migrációs kvótákkal szembeni fellépésükre. Ha most ezek az államok az erejüket, a befolyásukat összehangoltan a fejlesztéspolitikára, a beruházások bevonzására fogják fordítani, és nem az ideológiai viták osztják meg, akkor sokkal inkább elképzelhető, hogy egy következő költségvetés kitárgyalásánál akár ilyen nagy beruházások, nagy projektek is előnyt kaphatnak Brüsszel részéről. Itt pusztán csak a lobby érdeket kell erősíteni, és felismerni azt, hogy az együttműködésben van az erő. Ilyen szempontból lehetünk optimisták, ha ez a négy állam megtalálja a közös érdekét. szerint. Persze nyilván a brüsszeli politika útvesztői, az egy másik kérdés, meg hát azért ne legyünk elrugaszkodottak, nem a következő években fog megépülni ez a gyorsvasút, de hogyha végre lesz egy olyan projekt, aminek lesz tervezhető időpontja, akkor már is előrébb léptünk.
1: A visegrádi együttműködés jelentőségét itt Szlovákiában elsősorban a kormánypártok hangsúlyozzák. Robert Fico ezt soha nem vonta kétségbe, és most a találkozó előtt is ilyen értelemben nyilatkozott, a találkozó után is. Ugyanakkor az ellenzéki pártok, amelyek elképzelhető, hogy 2027-ben kormányra kerülnek, mert annyira szoros fejfej melletti az eredmény a felmérések szerint, erről olyan sokat nem beszélnek, és nem is igen hangsúlyozzák. Ennek olyan belpolitikai oka van, hogy ez tulajdonképpen Robert Fico agendája, vagy pedig nem tartják annyira fontosnak mondjuk a progresszív Szlovákia.
2: Bárki is alakítsa a következő pozsonyi kormányt, mindenképpen szembesül azzal, hogy Szlovákia önmagában gyenge kis állam. Tehát muszáj szövetségeseket találni. A kérdés az, hogy milyen irányba mozdul. A szlovák politikában több ilyen irányú elképzelés is volt. Tartja magát egy olyan elképzelés, hogy a mag Európa része vagyunk, hiszen mi euróval fizetünk. Persze nyilvánvaló, hogy Szlovákia gazdasági erejénél fogva azért nem tartozik ehhez a mag Európához, sokkal több gazdasági politikai érdek köti a szomszédaihoz, mint teszem azt Belgiumhoz vagy Hollandiához. Tehát, hogyha gyakorlati oldalról közelíti a szlovák politika, bárki kerül kormányra, feltétlenül ebbe a keretbe kellett gondolkodni. Az egy másik kérdés, hogy alkalmilag a visegrádi partnerség is bővíthető. Ez el is hangzott most a találkozón, hogy ugyan nem állandó tagokat szeretnének fölvenni, teszem azt Ausztriát, Szlovéniát. Ebbe az együttműködésben van egy történelmi gyökere. A visegrádi együttműködésnek a középkori király találkozó, amikor a három középkori királyság, a csehek, a lengyelek és a magyarok megtalálták a közös érdekéket, tehát ez folytatódhat tulajdonképpen valóban. A bécsi áru megállító joga, a kereskedelmi kapcsolatok erősítése vagy állórábra állítása volt akkor a közös érdek, és most is ez lehet egy ilyen közös gazdasági politikai együttműködés. Na de visszatérve, szerintem Szlovákiában az a kérdés, hogy milyen regionális partnerségben gondolkodjanak. Budapest érdeke az, hogy ez a visegrádi együttműködés erősödjön, és ne egyfajta Slavkovi hármas felé tájékozódjon a szlovák politika, mint hogy erre utaltak jelek, amikor elhidegült a kapcsolat Budapesttel. Szerintem itt alapvető átrendeződés látható, és ilyen szempontból fontos az, hogy Robert Fico számára ez prioritás, de azt sem gondolom, hogy kormányra kerülve az ellenzék ne érezni ugyanezt, mert ennek gazdasági politikai racionalitásai vannak.
1: Egy kérdés erejéig visszatérve a Benes dekrétumokhoz. Tudomásom szerint Szlovákiában vezető politikus szájából még nem hangzott el az, amit Budapesten hallottunk Robert Fico szájából, hogy a Benes dekrétumos földek, azok tulajdonképpen már mind szlovák állami tulajdonú földek, ilyen értelemben folyik most rendcsinálás, és nem utólagos földelkobzás.
2: Adminisztrációs hibaként tekint a szlovák kormány arra, hogy azok a földelkobzások, amik a Benes dekrétumokból következtek, nem történtek meg akkor, amikor elrendelte az akkori jogalkotó. Idézőjelben mulasztásokat teszik rendbe. Ebben ugye az az elképesztő, hogy visszanyúlunk a történelemnek abba a szemét kosarába, amit azt gondoltunk, hogy már félretettünk, és akkor erre hivatkozva teszünk állításokat. Hát akkor az emberbe fölmerül, hogy az arizáció, ugye így hívták Szlovákiában a zsidó vagyon elkobzását, annak az utólagos jogkövetkezményt is most kéne még kiegészíteni. Ha elkövettek adminisztratív hibát a szlovák hatóságok, a Tiszófélem szlovák hatóság és valami zsidó embertől nem vették el, akkor most elveszik a leszármazóitól, mert akkor a jog érvényes volt. Hát ugye ez megint az a kérdés, hogy politikában sok mindent lehet mondani, de hát a pofátlanság az mégiscsak pofátlanság.
1: És ez az, amit tulajdonképpen a szlovák közvélemény és a szlovák politikum egy az egybe elfogad, valahogy nem akarja megérteni a magyar érveket.
2: Szlovákiában mai napig nemzetállami logika működik, és bár az elmúlt években a magyar ellenesség éle csökkent az országban, legalábbis a közbeszédben erre mutatnak jelek, nyilván összefüggött azzal, hogy a két állam között nem volt látványos konfliktus, de a szlovák mentalitás, a szlovák gondolkodás ebben a kérdésben nem változott. Muszáj szembesülnünk, hogy még igazán partner se nagyon találni a szlovák politikában, még az értelmiségi körben sem arra, hogy a magyar érvelést elfogadják, vagy legalábbis befogadják. Elfogadni nem is kéne, csak vita alapként kéne végre kezelni azt, hogy itt ember emberellenes intézkedések történtek. Tehát ez az út folytathatatlan, hogyha valaki tényleg stratégiai partnerségbe gondolkodik a szlovák-magyar kapcsolatok tekintetében. Jó lenne, hogyha ezt nem csak a magyar fél gondolná komolyan, és tenne mindig engedményeket abba az irányba, hogy akkor foglalkozzunk azzal, ami tényleg összeköt, és tegyük jobba az emberek életét, mert hát senki nem érdekelt a konfliktusban. Láthatóan minden kormány erre az útra kénytelen rálépni egy idő után, ha nem akarja Szlovákiával végletesen elmérgesíteni a kapcsolatait, de azért mégiscsak Szlovákia részéről kellene valamiféle elmozdulás a 21. századba, ha már olyan sokat beszélünk erről a pragmatizmusról. A pragmatizmushoz hozzátartozik az is, hogy a történelmet ott kezeljük, aholva való. Mi sem a sérelmeiket emlegetjük, és a szlovákok sem ezt a történelmi narratívát erőltetnék ránk, ekkor lehetne szerintem megbékélésről és végre stratégiai együttműködésről beszélni a két ország kapcsolatában.

A visegrádi készfogás jelentős esemény volt a magyar diplomácia számára is. Holnap, azaz vasárnap az Új Világ című külpolitikai magazinban vissza is térünk rá, a térség szakértőjének elemzésével.

0: Most pedig egy vidám és szórakoztató téma. Veterán autók látványos rallijáról a Felvidéken. Néhány nappal ezelőtt több mint 120 veterán autó és motor és a vezetőik gyülekeztek a felvidéki Nagy Mihályban. Veterán autórallira érkeztek, de persze nem csak az autósok, hanem az egyszerű érdeklődők is. Már hagyományossá vált nemzetközi autós túra ez, aminek keretében a résztvevők ezekkel a régi-régi autókkal járják be a Zemplén régió és a felvidéki Zemplén, a Bodrog köztájait. A többnapos jubileumi találkozó a térség egyik legnagyobb veterán autós eseménye volt. A megnyitó és a veteránok kiállítása után a látványos felvonulás a Zempléni sziget üdülőközpontjain keresztül a Szobránc régióba indult, érintve Szobránc városát is, majd a történelmi Tokaj térségébe autóztak. A résztvevőket és az érdeklődőket majdnem mindenütt kiállításokkal, zenés programokkal és koncertekkel várták. Ott volt Tomolyka Tünde is, az ő riportját halljuk most.
1: Tizenöt veterán járgány parkolt le a Millennium téren Királyhelmecen. A város főterére a régi autók csodájára járhattak az érdeklődők. Ocsenás Rudolf az unokáját hozta el, Magura Szabina pedig a Ford A-modellben ülve mindenképpen szeretett volna egy fotót.
2: Kijöttem a kisunokámmal, a régi autókat mutogatom neked, amiket mink is átéltünk, amivel mink is jártunk.
3: Mivel nagyon tetszett nekem ez az autó, ez a favoritom, így jöttem egy fényképre.
1: Ezt a modellt Európába 1932-ben hozták be, a jelenlegi tulajdonosa 2005-ben vásárolta meg. Felújította, és 2008 óta jár vele a veterán autós találkozókra szerte Európában. Bivoly Kolást hallják. Négy éven keresztül gyártotta az autógyár ezt a modellt. 4 millió darab készült belőle 20 különböző karosszériával. Elárasztotta elsősorban Amerikát. Ez a mindenki autója volt. Mi ide Olomócról érkeztünk, 556 kilométerre vagyunk az otthonunktól. Így az út nagy részét Platón tette meg a jármű, de itt a környéket is be tudjuk vele járni, mondja az autó tulajdonosa. Többen korabeli öltözetben járják az autó a térséget. Iveta Pucskovicová Trencsénből érkezett a családjával. Azt mondja, ahogy beleül a régi modellbe, azonnal lelassít. A mai rohanó világ zajától elvonatkoztat az autónak és a találkozónak köszönhetően. Ők az 1930-ban gyártott Aeroval érkeztek. Engem teljesen elvarázsol ez a világ. Nagyszerű látni, ahogy ezek az autók működnek, és ahogyan az emberek, az autók tulajdonosai működnek együtt. Segítőkészek segítik egymást. Úgy érzem, meg is sérteném a járművet, ha egy farmer nadrágban és pólóban ülnék bele, mondja a trencséni nő. 1920-ban gyártották a legidősebb autót, a legkorosabb motorkerékpár 1935-ben jött le a gyártósorról. Az idei zempléni veterán rallin 115 négy és két kerekű járgánnyal 230 résztvevő vonult fel, mondja Mikulás Koscsó, a főszervező, a Zemplén Veterán Klub elnöke. Meg szeretnénk mutatni az autógyártás történetét az idősebb generációnak azért, hogy nosztalgiázzanak, a fiataloknak pedig elsősorban azért, hogy lássák, hogy hogyan is fejlődött a motor, az autóipar, mondja a veterán autómustra szervezője. Az egykori Csehszlovákia egész területéről érkeztek a veterán autók. Idén is 3 napon át járták a térséget a 20. alkalommal megrendezett zempléni veterán rally autósai. Számos helyszínen megálltak, Királyhelmecen harmadízben jártak, mondja Pataki Károly, a város polgármestere.
4: Úr eljött hozzánk a 20. veterán Zemplén Rally, amely először 2008-ban látogattam a Királyhelmecet, utána a 20-as évek előtt újra itt volt, és most harmadszorra tudjuk vendégül látni a gyönyörű veteránokat. Mindenki imádja a szép dolgokat, a szép tárgyakat, és ugye milyen sokan autókat, motorkákat vezetnek, itt külön van egy kötődés a régi, nosztalgikus gyerekkori autóinkhoz. Nagyon sok olyan autó van itt, amit gyerekkorunkban láttunk, illetve nekünk is volt otthon, illetve olyan akár 100 éves autók is megjelentek, amik magában gyönyörűek, de az, hogy még működnek és az úton tudnak haladni minden jogosítványos papírokkal, ez lenyűgöző egyszerűen.
1: Az érdeklődők számából látszik, hogy a rendezvény Királyhelmecen nagy népszerűségnek örvend.

A Visegrádi Együttműködés országaival foglalkozó V4-es magazint és Járai Juditot hallották. Duba Szilvia zenei szerkesztő, Pór István hangmérnök és Szőlősi Éva gyártásvezető nevében is köszönjük megtisztelő figyelmüket, amelyre számítunk a jövő szombaton is.

0: Kossuth Rádió. Otthon a világban.
1: 9 óra, jó napot kívánok, a szerkesztő Paják Adrián, a mikrofonnál Garamis Zsuzsa. Hajnalban újabb földrengés rázta meg Venezuela északi partjait. A 4,9-es erősségű földmozgást egyebek között a fővárosban Caracasban is érezni lehetett. Károkról egyelőre nem érkezett jelentés. A dél-amerikai országot szerdán két úgynevezett Iker földrengés is érte. Az egyik 7,2-es, a másik 7,5-es erősségű volt. Azóta számtalan kisebb utórengést mértek. A legfrissebb adatok szerint a 7 közepi földrengésnek legalább 920 áldozata van, de félő, hogy számuk elérheti akár a 10 000-et is. Az eltűntek száma meghaladja az 50 000-et. Ismét iráni célpontokat bombázott az amerikai légierő, miután tegnap perzsa dróntámadás ért a Hormuzi szorosban egy szingapúri kereskedelmi hajót. A légicsapások az iráni rakéta és drónraktárokat, valamint a partvidéken működő radarberendezéseket célozták. Washington szerint Teherán indokolatlan agressziója a tűzszünet nyílt megsértését jelenti, amire válaszolni kell. Néhány éven belül teljesítheti Magyarország az euró bevezetésének feltételeit. Erről beszélt Magyar Péter, miután az euróövezet pénzügyminiszteri testületének elnökével egyeztetett Budapesten. A kormányfő hangsúlyozta, jelenleg az ország egyetlen kritériumnak sem felel meg, amelyek közül az államadóság szintjének csökkentését nevezte a legnehezebben teljesíthetőnek. A 2030-as célt ennek ellenére reálisnak tartja, bár a tényleges euró bevezetés később történhet meg. A miniszterelnök szerint megszorításokra nincs szükség, helyette az uniós források hatékony felhasználását tartja kulcsfontosságúnak. Hazarendel 37 külképviseleti vezetőt a külügyminiszter, az érintettek egy részének lejárt a megbízatása, a többieket szakmai okokból cserélik le. A cél az, hogy az új emberek a jelenlegi külpolitikai prioritások mentén hitelesen és hatékonyan képviseljék az országot, fogalmazott Orbán Anita. A társvezető közölte azt is, hogy megújul a diplomáciai kar felépítése és kiválasztása. A többi között teljesítmény alapú diplomata életpályamodellt alakítanak, kit megújítják a külügyi felvételi rendszert, és folyamatos szakmai továbbképzéseket biztosítanak a diplomatáknak. Megszűnik mától a közmédia jelenlegi vezetőinek megbízatása, miután megjelent a médiatörvény módosítása a Magyar Közlönyben. A jogszabály érinti a média tanács elnökét, Koltai Andrást és a testület tagjait, valamint a Duna Média Szolgáltató vezérigazgatóját, Altorjai Anitát, és az MTVA vezérigazgatóját, Pap Dánielt is, aki már korábban lemondott. Az átmeneti időszakban a közmédia irányításáról Grósz Judit miniszteri biztos gondoskodik az új vezetők kinevezéséig. A harmadfokú hőségriasztás miatt rövidített ügyfélfogadás lesz a NAV-nál azokban a kirendeltségekben, ahol nincs légkondicionálás. Ezek a helyiségek hétfőn és kedden csak délig fogadják az ügyfeleket. A klimatizált központi ügyfélszolgálatok a normál rendtár szerint tartanak nyitva. A személyes ügyintézést választóknak itt pihenésre, lehűlésre is lehetőségük van. A NAV emlékeztetett, hogy az online felületeken szinte minden adóügyet el lehet intézni. A templomok megnyitását kéri a hőség idején a Magyar Katolikus Püspöki Konferencia elnöke. Székely János felhívta a keresztény közösségek figyelmét arra, hogy a kánikula különösen az idősek, a kisgyerekek, a krónikus betegek és a hajléktalanok egészségét veszélyezteti. A püspök azt szeretné, ha a templomokban bárki megpihenhetne és felfrissülhetne. Ma van a Nemzetközi Parlagfűnap. Minden évben a csillagászati nyár első szombatján tartják, hogy felhívják a figyelmet a gyomnövény káros hatása elleni küzdelem fontosságára. A parlagfű virágpora súlyos allergiát okozhat. Magyarországon a parlagfű irtása kötelező, ennek elmulasztása pénzbüntetéssel jár. Életbe lépett a harmadfokú hőségriasztás. A következő napokban tovább fokozódik az extrém forróság. Ma napos idő várható, kevés gomoly felhővel, eső nélkül. A szél többnyire gyenge vagy mérsékelt marad. Napközben 34-39, este 22-30 fok közötti értékek várhatók.
0: Műsorajánlat.
2: Színpompás, virágillatú séta hazánk leghíresebb rózsatermesztő vidékén. Virágszimbolika, rózsatörténelem, a Hungarikum szőregi rózsacsodája. madármegfigyelés, vízisportok, élmények két keréken, sátortábor a folyó mentén, a nyár pillanatai a Tiszaparton. Rózsalekvár rózsabársonyba forgatott bombon, sültek rózsafűszersóval bolondítva, ehető virágok a tányéron, szőreg és a rózsaünnep természeti, kulturális és gasztronómiai kincsei.
0: Országjáró szombat délelőtt 10 órától a Kossuth Rádióban.
3: A Rádió Kabaré mai sztárvendége Takács Tamás.
4: Bulgáriában egy haverom oda ment a tengerparton a sörsátorhoz, és mondta, hogy kérek két sört. És akkor azt mondta, hogy van egy nincs igaz. Jó, kérek kettő sört. Nézett rá, majd megfordult, és azt mondta, nem szolgálnak ki a külsőm miatt.
3: A házigazda Vida Péter. Humor nélkül lehet, de érdemes.
0: Rádió Kabaré. Ma 13 óra 30 perc után a Kossuth Rádióban.
5: Éveken át halmozzák a győzelmeket minden kontinensen. Senki sem tudja útjukat állni.
6: Venus és Serena. Ikonok, akiket Amerika látni sem akart. Ma 11 órakor az M5 műsorán.
7: Oda nézek a...
8: Kuruc sziget a Labanc világ közepén.
9: Katonailag nem komoly.
8: Az utolsó hős.
10: 100 aranyat ír a fejed.
11: Ameg a dicsőség.
12: Élve van, ahova te el kell foglunk!
8: Akit az ellenség fenyeget.
13: Egy halc!
14: Engedelmével egy kicsit később.
8: Ám az igazi betyár mindig kivágja magát.
15: Megölhetném, de nem teszem.
16: A császár nevében gyűjtsd!
8: Zente Ferenc.
17: Hogy írja Balázst az üzenetet?
18: A szenked kapitánya.
8: Dupla részekkel. Vasárnap 16 óra 50 perctől a Dunán.
0: A Kossuth Rádió Sopronban FM 96,8. A következő műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz, és 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Kabaré Matiné. Válogatás a Magyar Rádió legendás jeleneteiből. A szerkesztő Babucs Kriszta.
19: Idén 160 éves a fővárosi állat- és növénykert. Hazánk első állatkertje ma is igen népszerű hely, amely elsősorban a gyermekeket vonza, de sok a felnőtt látogató is. Már az ókori egyiptomiak is üzemeltettek állatkert. Az első modern korit, a Schönbrunnit Bécsben Mária Terézia főhercegnő alapította 1740-ben. A Városligetben található, hazánk legnagyobb gyűjteménnyel rendelkező állatkertjét 1866-ban alapították, és 1986 óta természetvédelmi terület. Azok közül, akik ellátogatnak a fővárosi állatkertbe, sokan nem csak az ott élő állatokra kíváncsiak, hiszen a 160 éves intézmény számos ikonikus épülettel rendelkezik, így például a szecessziós kapuja, az elefántház, vagy a pálmaház is vonza a kíváncsi közönséget. Köszöntöm Önöket! Ma Maksa Zoltán állatkerti sétájával indul a Kabaré Matiné a szerző tolmácsolásában.
20: Gyerünk gyerekek, gyerünk, gyerünk irány az állatkert, nem marad le a vége. Fogd meg a Zsoltika kezét. Na és ha három ujja van, tudod, hogy másik iskolából jött. Figyelem, megveszem a jegyeket, addig mindenki külön-külön együtt marad. Jó napot kívánok! Egy felnőtt és 18 gyerek. Nem egy apától, nem. Mennyi lesz? Úristen, akkor kérek egy felnőttet és 6 gyerekjét, majd 3 turnusban nézünk körül. Köszönöm. Itt vagyok, gyerekek, mehetünk. Azért választottam nektek már az állatkertet, mert egy I-38-as magas nyomású zárt vízterű gázkazán fűti. Ez a legújabb típus, mindenképpen megnézzük. Utána együtt megszámoljuk a karimás csőkötéseket az állatkertben, jó lesz? Na, hát ez az én szakmám, mese nincsen. Madárházba is bemegyünk, ott egy Waldenhaase féle abszorpciós hűtőrendszer üzemel. Ó, képzeljétek! Csak ammónium nitrát a hűtőközeg. Júj, de izgalmas! Aki jó lesz, megérintheti a mínusz 180 fokos folyékony nitrogén edényét. Utána elköszönünk tőle, mert elengedni többé nem tudja. Nos, aki megmondja, hány bár nyomáson ment az iskolánkban a kazán, míg volt fűtés, nyerhet egy kombinált fogót. Nos, ha nem megy, lehet tippelni is. Nem jó, nem jó, sajnos. Ezek szerint úgy tűnik, megmarad a kombinált fogom, de én meg nem akarom lelőni a poént, mert a majomház kazányának a névleges nyomása szintén ugyanennyi, gyerekek. Ó, milyen szép lett a bejárat. Új köntöst kapott, mint a Pisti nagyapja a kórházban. Menjünk be. Jé, milyen állat ez? Ja, bocsánat, uram. Kicsit gyenge már a szemüvegem. Igen, a csoporttal vagyok, sétálgatunk. És maga? Csak így szabadon? Gyertek, gyerekek, a bácsi állateledelt árul, aki etetni akar, most jöjjön. Kérünk szépen egy zacskó makkuktét a madaraknak, répa őrleményt a rágcsálóknak, és azt az antilopot a ragadozóknak. Pista, Gézus, ti dobjátok majd be az oroszlán ketrecbe, jó? Tessék, ki jön érte az oroszlán? Úgy is jó, legalább nem kell emelgetni. Na, nézzünk körül. Mihez, de jó, hogy ki van írva minden állatra, hogy micsoda, azt mondja, mongóliai közellátó bogár. Mongólia erdős dombsíkságán élő bogár, mely ősszel is télen gyalog végigjárja a többi bogarat, és ellátja őket táplálékkal, mivel rosszul lát, nem kaphat jogosítvány. Érdekessége, hogy utódait nem hozza a világra. Mik vannak? És ez, na gyerekek, kitalálja ki, milyen állat ez, Zolika? Úgy van, ez egy mosómedve. Nézzük meg, hogy most 40 fokon. Ne nyaggass már, Erzsike, megyünk a tigrishez, csak előtte át kell mennünk a zebrán. Minden madár a saját hangjára koltozik. A fecskék fecsnek, a pacsirták pacsnak. Na, de itt van az áhított kazán. Igen hangos, mert 2000-es fordulaton megy a keringető szivattyúja. Ez itt fent rajta egy visszacsapó szelep, itt engedik ki a felesleges 100 fokos nagy nyomású gőzt, csak nem tudjuk mikor. Na, kiáll oda mellé? Pasztilla, tessék, akkor menj oda egészen közel, ha rövid tűsi hajat szeretnél. Az ott egy csőköteges hőcserélő, ott leadja a rendszer a felesleges hőt, mert bizony itt állandó hőmérsékletnek kell lennie, télen nem fagyhatnak meg a madarak. Tényleg, ki látott már fagyott madarat repülni? Hogy ne repülne, csak viszonylag rövid távon is előtte fel kell dobni. Most pedig mindenki álljon készen, megnézzük a denevéreket. Laci, különösen figyelj, te készülsz Batmannek, ugye? Oké, leveheted a szájkosarat, amíg válaszolsz. Jogi, tőlem senki nem tudja meg, hogy a faterod egy pitbull. Tessék, Erzsikém, itt a tigris. Milyen csontváz? Ja, ott mellette? Itt a tábla a rácson, olvassuk el, azt mondja, állatgondozót felveszünk. Jaj, milyen rendes ez a jeges medve. Ott olvasom, hogy nagy melegben járja a ketreceket, hogy hűsítse a többi állatot. Ez meg itt egy amerikai szövőlepke, egyenesen New Jersey-ből. Nézzétek, milyen gyorsan dolgoznak. Estére kész egy pulóver. Imikém, ne igyál több sört, már háromszor pisiltél, mióta itt vagyunk. Figyelj, nem akarsz inkább örökbe fogadni valami kis állatot? Az azt jelenti, hogy te veszed neki a kaját, bejöhetsz hozzá, dédelgeted, de hazavinni nem lehet. Na, válasszunk neked valamit. Esetleg egy borz, csak nagyon kényes az alomra. A borznak készült alom a borzalom, gyerekek. De választhatsz mást is. Van Szent János bogár saját akkumulátorral, ebi hal, ami az eb és a hal keresztezéséből születik, vagy itt az angolna a közeli rokona a németne. Erről jut eszembe, ki tudná megmondani, kik a sügér szülei? Na, Irénke, úgy van, a sűrés az egér. A sügér akkor fogant, amikor a sűrít takarítás miatt odébb rakták egy ketreccel. Szóval, milyen állatot fogadjunk örökbe? Nagyon jó ötlet, a tintahal, gyerekek, azt legalább órán is tudjuk használni. Hát nem tudok betelni ezzel a sok szépséggel. Hogy megszépült ez az állatkert? Béluska, nem megyünk most már az elefánthoz, el kell indulnunk hazafelé. Nem láttál még elefántot? Nézd csak meg a hédikét, pont ilyen. Gyerekek, sorakozó, mennünk kell haza. Jesszusom, Bélus, hogy nézel ki? Hát miért kell neked a struccot utánoznod, csupa homok a fejed? Erika, most látom téged, meg letottyantott egy galamb. Kinder Guano. Itt a WC nyomás mosdani? Na, tessék, mivel jók voltatok, készültem egy kis ajándékkal nektek. A mai kirándulásunk emlékére mindenki kap egy mosógép fűtőszálat és egy centrifugálszivattyú katalógust.
19: Társas lények vagyunk. Szeretünk beszélgetni, vitatkozni, nevetni vagy bosszankodni egymással. Ha mindezt udvariasan, kellő tisztelettel tesszük, biztosan hamarabb találunk megnyugtató megoldást egy kellemetlen helyzetre is. Nádas György Szivassuk egymást gyerekek című jelenetében a szerző Balsai Mónika, Görög László és Mészáros Máté társalognak egymással.
9: Figyú, azt hallottátok, hogy eltűnt egy amerikai vadászgép, és a lakosság segítségét kérték a beszolgáltatásra? Én ezt nem értem. Vadásszák a vadászgépet. És mi az a vadászgép?
13: Na, Tüci, röviden elmagyarázom neked, hogy te is megértsd. A vadászgép nevéből is kiderül, hogy az egy robot, ami megy az erdőben, és az igazi vadászt vadásza. Na, így jön létre az ökológia egyensúly.
9: És mi az az ökológia?
21: Az egy csúnya bőrbetegség.
22: Jaj, Szomjas, te olyan paraszt vagy, hogy az óvodában biztosan gumicsizma volt a jeled.
21: Én paraszt? Hát ki kéne magamnak? Hiszen ma reggel ébredéskor magam voltam a hét vezér egyike.
9: Hét vezérből az egyik? Melyik voltál?
21: Reggel? Álmos.
13: Tüci, te borotválod vagy dantázod a lábad?
22: De táltos, hogy jön ez ide? És egyáltalán miféle indiszkréció ez?
13: Nem indiszkréció, komolyan érdekel.
9: Nem, semmi baj, nem gáz. Őszintén megmondom, én gyantázni szoktam a lábam.
21: Tüci, csak egyre figyelj. Pálinka ugyanolyan, mint a gyantázás. Ha egybe húzod le, akkor hatásosabb és kevésbé fáj.
13: Te mondd, Szomjas, neked nem kínos, hogy mindig ilyen hülye vagy? Hát egy nő bármennyi idős, igenis oda kell figyelni a szépségére. Kleopátra például minden nap szamártejben fürdött, így őrizte meg fiatalságát.
22: Hát, ez érdekes, nekem a fiatalkori büntetéseim már a időskori céljaimmá váltak.
9: Ezt hogy érted?
22: Korán lefeküdni, nem hagyni el a lakást, nem menni el a buliba.
21: Tüci, én azért veled még buliznék.
13: Tüncit nem olyan könnyű táncba vinni.
9: Én nem vagyok ám olyan. Nekem feltételeim vannak.
21: Na és mik azok?
9: Hát például leszoknál az én kedvemért a piálásról?
21: Igen.
9: És a dohányzásról?
21: Arról is.
9: És rám bíznád majd a fizetésedet?
21: Igen.
9: És nem fogsz majd más nők után járni?
21: Soha.
9: Akár az életedet is odaadnád, értem?
21: Természetesen.
9: Ó, igen.
21: Persze. Hát minek kellene egy ilyen élet nekem?
13: Hát igen, az élet az nehéz. Lassan egy éve, hogy építkezem, de úgy felmentek az építő anyagárak, hogy nem győzöm fizetni. De Csumpi, no. Hát te úgyis itt laksz a szomszédban, át tudnál jönni a hét elején egy-két napra segíteni?
22: Persze, haver, de te meg add kölcsön a flexedet hétvégére.
13: Jó, szívesen kölcsönadom, és te mit akarsz csinálni?
22: Aludni.
9: Fiúk, ti okosak vagytok, és remélem, hogy titoktartók is. Adnátok nekem egy tanácsot?
13: Na mondd, mi történt, Tüncike?
9: Képzeljétek, megcsaltam a férjemet. Most mit csináljak, hogy a lelkiismeretem megnyugodjon? Hát
22: szerintem, ahányszor megcsaltad, annyiszor járt körbe a templomot.
9: Hülye vagy? Gyalog annyiszor?
21: Tücike, én nem csodálkozom rajtad. Neked nem az számít, hogy egy férfi hogyan néz ki, vagy hogy mennyi a pénze, hanem a kettő együtt.
13: Hogyan mondhatsz ilyet egy hölgynek? Hát vigyázz a szádra! Uracik, te nem tudod, hogy én ki vagyok.
21: Majd te megtudod, hogy én ki vagyok, hogyha megmondom, hogy te ki vagy.
13: Miért?
21: Te ki vagy?
13: Ki vagy? Ki vagy? Ki vagy? Ki vagy? Ki vagy? Ki vagy? Ki vagy? Ki vagy? Ki vagy? Ki vagy? Ki vagy? Ki vagy? Ki vagy? Ki vagy? Ki vagy? Ki vagy? Ki vagy? Ki vagy? Ki vagy? Ki vagy? Ki vagy? Ki vagy? Ki vagy? Ki vagy? Ki vagy? Ki vagy? Ki vagy? Ki vagy? Ki vagy? Ki vagy? Ki vagy? Ki vagy? Ki vagy? Ki vagy? Ki vagy? Ki vagy? Ki vagy? Ki vagy? Ki vagy? Ki vagy? Ki vagy? Ki vagy? Ki vagy? Ki vagy? Ki vagy? Ki vagy? Ki vagy? Ki vagy? Ki vagy? Ki vagy? Ki vagy? Ki vagy? le mindenki.
22: Nyugodjon micsoda? Le. Hát nyugodjak le! Hát tegnap megnéztük az asszonnyal a Tökéletes Gyilkosság című filmet.
9: Az jó kis film.
22: Az. De hogy a feleségem végig jegyzetelt, az nem tetszett. Ja, jut eszembe. Táltos, neked hogy van a kedves nejed?
13: Sajnos 2 hete beteg.
22: Jaj, szegény, veszélyes.
13: Na, akkor nem, de látnád, amikor egészséges.
21: De az egészségről jut eszembe. Ti szoktatok cuccokat a netről rendelni? Hát étrendkiegészítőt vagy gyógyszert?
9: Persze, nekem nagyon bevált a netről rendelés. Gyógyszert ugyan nem, de rendeltem már szempillaspirált, körömlak lemosót, meg cicanadrágot, ja, de ahelyett tévedésből egérfogót küldtem. Én nagyon mérges voltam.
21: De semmi! Mert én tegnap rendeltem ételfutártól a kedvencemet, cigánypecsenyét, kinyitom a dobozt, erre a dobozból megszólal egy hang, szia uram, olcsó parfüm, nem érdekli?
22: Ja, jut eszembe, azt hallottátok, hogy piásan frufrut tetováltatott magának egy kopaszodó fiatalember Arkanzasban, de aztán nagyon kiakadt a mesterre reggel, amikor meglátta magát.
13: Vaj, te, ugye, te tűnci, te! A te fotóidon láttam, hogy tele van tetoválva a tested. Hm. Belegondoltál már, hogy mit fogsz majd mondani majd a gyerekednek?
9: Azt, hogy kezdjen el spórolni, mert nem olcsó.
19: Vannak olyan munkahelyek, ahol muszáj minden nap a váratlan helyzetekre is felkészülni. Ürmös Zsolt a Határvadászok titkos élete című jelenetében Schneider Zoltán és Vida Péter a közreműködő.
1: Bázis, itt Búbos Pöcsök. Megérkeztünk a helyszínre, megkezdjük a határkerítés ellenőrzését. Vége. Ja. Te, mi az a kezedben?
21: Ja, semmi, csak egy afgán magyar szótár. Tanulom, hogy kell mondani afgánul, hogy mit csináljak én most magával, Abdul.
1: Már akartam kérdezni neked, mi a hívó szavad?
21: Általában az, hogy kész a vacsora.
1: Nem otthon, a szolgálatban.
21: Ja, barna varangy.
1: Barna varangy? Ha? Ó, miért pont az?
21: Mi, mert a csillámpóni már foglalt volt.
1: Te, ha nézzed már, ezek már megint szétszették a határkerítést.
21: Ha, tudod, hogy van a mondás? Minden gyoda 3 napig tart.
1: Meddig vagyunk a szolgálatban?
21: 8-ig, este 8-ig.
1: És kik jönnek utánunk?
21: Tatai Laciék.
1: Ó, a Laci a példaképe.
21: Te!
1: Olyan szőrös a mellkasa, hogy eltévednek a migránsok a mellszőrzetében. Én a köldök piercingemet turbóztam fel. Ide nézd.
21: Na.
1: Így, csak sima piercing.
21: Aha.
1: De ha itt megnyomom, ha...
21: Hey.
1: Gumibot!
21: Hey. Az semmi. Nézd a cipőmet.
1: Ami van vele, jó koszos.
21: Álcázásból. Ez taktikai támadó mamusz. Eldobom, fejbevágja a migránst, azt visszajön.
1: Az semmi, az én cipőm meg befogja az Arab Hír TV-t.
21: Aztán... Jó, az az angyalcsira. Jó van, te nyertél.
1: Na, azért. Tegnap miért nem voltál?
21: Volt egy kis fusi melóm. A tájházban zárás után én toloncoltam ki a látogatókat. Mert itt volt valami?
1: Hát úgy este 10 körül. Kémleltem a határt az őrtoronyból, aztán látom, hogy jön át a határon egy libanoni lány. Utána meg egy szír fiú.
21: Ezt mit csináltál?
1: A lányt azt hagytam. De a szírt azt bekísértem az elmeosztályra.
21: Az elmeosztályra miért?
1: Hát tudod, bolond a kis szír egy lány után.
21: Te mivel riasztod el már ezen kívül a migránsokat?
1: Hát, mindig van nálam Fási Ádám CD. És te?
21: Én kolbászos zsömével. De nem annyira hatékony, mert délutánra már olyan éhes vagyok, hogy mindig megeszem. Vigyázzál, föl ne bukja a létrába.
1: Ó, ez a rengeteg létra is, amivel átmásznak a kerítésen. Meg mennyit széthagynak. Alig győzöm föltenni őket a vaterára.
21: Ha
2: Hát amikor én először megláttam ilyen kormos arcú létrás gyereket itt a határon, megfogtam a gombomat, azt mondtam, kémény seprőt látok, szerencsét találok. De aztán mondta a parancsnok úr, hogy inkább fussak utána, ha nem akarom egész hétvégén a körletet takarítani.
1: Ó, ne is mondd, múlt hétvégén asszonyjal kirándulunk a Bölzsönybe, a szlovák határ mellett. Tudod, már oda is bepofátlankodtak ezek a migránsok.
2: Nem.
1: Azt látom ám, hogy a falu szélinél ott az ismerős létre. Aha. Mászik fel a csávó, igencsak iparkodva, kapkodtam a lábát.
2: És mit csináltál?
1: Azonnal szolgálatba helyeztem magam, utána mentem, azt leszedtem onnan a magasból, mielőtt még átmászott volna.
2: És? Migráns volt, vagy embercsempész?
1: Kábel-tévészerelő.

0: tagja.
1: De miért jöttél ide?
0: Hát tudod, akiket elkapok, itt is szidják az anyámat, de itt legalább nem értem.
1: Na készülődjünk, úgy látom, ott egy csoport jön át a határon.
0: Na bízsak rá, majd én visszazavarom őket Szerbiába. Figyeljet, hogy csinálja ezt egy profi? Nem mentek el innen azonnal! Az anyátok mindenségi! Mész vissza a kerítésed! Adok énnek! Hey. Nem jössz te be ide!
1: Bubos vöcsök, itt barna varan, gyere vissza, téves liasztás! Ezek nem migránsok, hanem küldöttség Brüsszelből!
2: Egyik munkahely sem unalmas. Mindig történik valami, amin lehet mosolyogni, vagy éppen bosszankodni. Nincs ez másként a rendőrségen sem. Fenyvesi Csaba rendőrségi színesek címmel gyűjtött össze néhányat, melyeket Balsai Mónika, Schneider Zoltán és Vida Péter előadásában hallunk.
3: Rendőrségi jelentések, jegyzőkönyvek.
0: Egy környezet tanulmányból.
4: A fiatalkorú érdeklődési körét a teljes érdektelenség jellemzi.
0: A gyanúsított életrajzi vallomása.
5: Van egy öcsém, aki fiú.
4: Rendőri jelentésből.
3: Négyen voltak, három rendész és két német juhászkutya.
4: Egy szembesítési jegyzőkönyvből.
0: A szemedbe mondom, Rozi, hogy ismerlek, mert a feleségem vagy.
3: Szó szerinti idézet egy rendőrségi jelentésből.
4: Az esti órákban ismeretlen tettes felgyújtott egy utcai könyvesboltot. A kár nem haladta meg a hasznot.
0: Idézés hátulján írta egy arab anyanyelvű terheltnek a rendőr.
4: Amennyiben nem tud magyarul, úgy hívjon fel, hogy tolmácsot biztosíthassak.
3: A gyermek sokat hiányzott, de mindig hozott magával egészségügyi papírt.
4: A bogádi faluszélen leszállított biciklis ember legudvariasabb cselekedete az volt, hogy nem vert meg. Verekedéshez mentem ki, ahol a verekedő elküldött melegebb éghajlatra. Én elmentem, majd másodmagammal visszatértem.
0: Tetten értem, amin a padon fekve csavargott.
2: Önök a Kabaré matinét hallották. Munkatársak voltak a hangmérnök Berta Zsolt, a gyártásvezető Kajzer Hajnal, az archívumi szerkesztő Simon László. Köszöni figyelmüket a szerkesztő műsorvezető Babucs Kriszta. A műsort a Duna Média Szolgáltató Nonprofit ZRT megrendelésére készítette az MTV-a 2026-ban. Műsorunkat újra meghallgathatják a mediaclick.hu oldalon. A Krónika után a Szellem a fazékból című műsor következik, itt a Kossuth Rádióban.
6: Az elhangzott műsor termékmegjelenítést tartalmazott. Ön a Kossuth Rádió műsorát hallgatja.
7: 9 óra 30 perc, jó napot kívánok, a szerkesztő Polyák Adrián, a mikrofonnál Garami Zsuzsa. Minden hivatásos szolgáljon a törvény és a haza iránti hűséggel, mondta a miniszterelnök a Nemzeti Közszolgálati Egyetem tisztavató ünnepségén Budapesten. Magyar Péter azt kérte a végzett hallgatóktól, legyen bátorságuk felszólalni, ha törvénytelenséget látnak, legyen tartásuk jelezni, ha méltatlan parancsot kapnak, és legyen erejük kiállni, ha a hivatásuk becsülete sérülne. Életbe lépett a harmadfokú hőségriasztás, a következő napokban tovább fokozódik az extrém forróság. A hőhullám miatt kedre több helyen a 41-42 fokot is elérheti a csúcs hőmérséklet. A katasztrófa védelem felhívja a figyelmet az ivóvízpótlás fontosságára, valamint az erős UVB sugárzás miatt a fej és a test napégés elleni védelmére. Aki teheti, tartózkodjon árnyékban, légkondicionált helyiségben. A hőséggel kapcsolatos legfrissebb hírekről a kormány.hu/hőség oldalon is lehet tájékozódni. Folyamatosan frissítik a hőséggel kapcsolatos aktuális információkat. A miniszterelnök mindenkitől azt kérte, hogy kövessék a hőséggel

0: kapcsolatos híradásokat. A hőkupola miatt vízkorlátozást vezettek be több Pest vármegyei településen, erről írt a Telex. A portál információi szerint takarékos vízhasználatra szólították fel a lakókat Erdőkertesen, Szadán, Örbottyánban, Veresegyházán. Kiemelik, Veresegyházon és Szadán csak javasolják a szokásos vízhasználat mellőzését. Örbottyánban és Erdőkertesen viszont egyenesen tilos az ivóvízhálózatról egyebek mellett a járdák, utak mosása, úszómedencék feltöltése. Folytatódik tehát a kánikula, napos idő várható, kevés gomoly felhővel eső nélkül, a szél mérsékelt marad, napközben 34-39, késveste 22-30 fok várható.
1: Műsorajánlat.
2: Vasárnapi újság.
3: Országépítés. Lezárult az évtizedes munka, újra régi pompájában ragyog a diósgyőri vár. Védőnők a gyerekekért. Kampány az okostelefonmentes gyermeknevelésért. Ötlettár. Értékeljük az alkotmányváltoztatásokat. Olajhelyzet. Hogyan kerül a hormuzi szoros a magyar benzinkutakra? Euró 2030. Megvan a csatlakozás céldátuma, de vajon csábító-e az, amihez csatlakozni akarunk? Magyarok országos gyűlése. Közösség, hagyomány, szabadság.
2: Vasárnapi újság. Közéleti magazin vasárnap reggel 6 órától és válogatás este 7 óra után a Kossuth Rádióban.
4: 30. Bartók Béla Nemzetközi Kórus Verseny. Kortárs művek, ősbemutatók csendülnek fel a Laudícia Gyermekkar, a Kodály Kórus Debrecen és a Kodály Filharmonikusok előadásában. Élőben július 3-án 19 órakor és július 5-én 15 óra 6 perckor a Bartók Rádióban.
5: 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Reklám.
6: Vár a Lidl! Idén már 7. alkalommal az év zöldség és gyümölcs kereskedője lettünk. Válasz friss kínálatunkból. Szombattól vasárnapig a Cantaloup dinnye kilója csak 599 forint, az 1,5 kilós magyar lecsópaprika csomagja pedig csak 999 forint. Lidl, igazán megéri. Az év zöldséggyümölcs kereskedője díjat a Lidl az évboltja nem reprezentatív versenye alapján nyerte el. További információ az évboltja.storeinsider.hu oldalon.
5: Reklámot hallottak. Szellem a fazékból. Az ételek sava, borsa. Vinkó József műsora.
7: Szép délelőttet, jó főzést mindenkinek. Pontosabban jó fröccsözést. A babona szerint minden népnek arra van a legtöbb szava, amit a legtöbbször művel. A franciáknak a szerelem örömeire, a görögöknek a hajózással kapcsolatos teendőkre, hát nekünk a fröccsre.
8: Amikor találkozom a barátommal, hosszan beszélgetünk a semmiről. Kizárólag olyan mondatokat mondunk egymásnak, melyeket előttünk ezren és ezren elmondtak. És ez így van jól. Megéheztem. Kérek egy hosszú lépést, meg egy rántott húsos kenyeret. Váratlanul olyan bizalomgerjesztő kinézete van, mintha ember csinálta volna. Mintha a büfésnő személyesen klopfolta volna a húst. Azért ez túlzás. Viszont a hosszú lépés jó hideg. Van nyelv, amelynek a létezésre van sok szava, van, amelyiknek a fröccsre. Nem látom a különbséget.
7: Nem is bánom, hogy ellentétben a legendával fröccs szavunkat nem is Vörös Marti Mihály találta ki Fáy András Fóti Présházában 1842-ben. És hogy a szódásüveg sem jedlikányos szabadalma. Inkább annak örülök, hogy amíg más kultúrnépek a bor és a szóda keverési arányának csak néhány változatát ismerik, vagy az sem, addig mi a szikvíz és a lélek rezdülésének több mint 100 árnyalatát fedeztük fel. A nagy találmány ugyanis nem a szódásüveg, hanem a bor és a szikvíz keverési aránya. Ez hungarikum. Ehhez kellett a nemzedékek fortéja, hogy a magyar föltalálja a fröccsöt, mint a hosszú élet titkát.
9: A magyar, mikor feltalálta ezt a csodálatosan bölcs és óvatos vegyüléket, mely elég tömény ahhoz, hogy sarkalja a borozgató férfi képzelő erejét, s ugyanakkor eléggé szelidített, hogy ne ártson a nemesebb szerveknek, mély élettapasztalatról tett tanúbizonyságot. mert minden ásványvíz gyászos dolog elrontja a bor jellemét, de a szikvíztől a badacsonyi vagy egri fehér illata nem változik, s a fröccs óvatos okos keverési aránya, hála az évszázados gyakorlatnak, megóvja a magyart mindenféle kilengéstől.
7: Ez az okos, óvatos keverési arány, a fröccs nevek mögött megbúvó önirónia, szerintem ez a magyar titok. Mert hogy lehetne az ámuló angol turistának lefesteni annak a szesztestvérnek az állapotát, aki a Kiskoszos nevű kocsmában poharát nyújtva fordítottat rendel a csapostól, aki rezzenetlen arccal félkézzel tölti a pohárba az egy deci bort és a két deci szikvizet, azaz a nagy fröccs fordítottját, amit Kródi Gyula csak így kért, gyógyító víz rendel. És mely kocsmai bölcsesség szülötte a sóherfröccs, amely olyan gyenge, hogy inkább a vesét vizsgáztatja, mint az elmét. Tudta ezt Kródi apánk is, aki ha gyorsan akart berúgni, akkor a rövid utat választotta, nagy fröccs házmester, ha meg lassan, akkor a hosszú utat, azaz ezek fordítottját. A rövid út több bor, kevesebb szikvíz. A hosszú, több szikvíz, kevesebb bor. Így cselekedett Kródi majdnem minden hőse. Szimbád és Rezeda Kázmér, Estvefáni, a hajdani táncosnő, és az utolsó magyar nihilista, Csete Lajos szerkesztő is, aki a Vörös Postakocsi című Kródi regényben a Kövér Ligeti kocsmájában issza ezredik spritzerét. Ő is legendás alak a fröccsök történetében. Szerepel a Hírlapíró és a Halál című kultikus novellában is. A Csetevájó nevű spritzert itt isszák. Egy deciliter bor, egy deciliter szóda, egy deciliter parádi. Mert fizezték a bort a görögök is, igaz. Két rész víz, egy rész bor. Ez volt a Szokratész vegyíték. Ám ezt nem a kedély állapotuk miatt tették, mint a magyarok, hanem a bor rossz minősége miatt. Vizezték a bort akkor is, ha túl erős volt. A 17. századi életmódkönyvek kivétel nélkül a bor vízzel elegyített fogyasztását javasolják. A jó egészségről szóló könyvében 1693-ban ezt teszi Felvinci György, erdélyi író is.
8: Mentül jobb bort iszol, attól jobb lesz véred. Ha fekete, attól restlészen tested. Tiszta, vékony, s nem új, kit kívánjon ínyed. Állapodott borod, vízzel elegyítsed.
7: És ezt tanácsolja 1787-ben megjelent Dietetika című egészségkönyvében Mátyus István, orvosdoktor is.
9: Az igen erős bort vízzel tetszésed szerint gyengítheted, amennyire tudniillik a véred forgása és a fejed gyengesége kívánja. Nincs ez a mi természetünknek ellenére kivált nyárra, főként a forró vérűeknek, akik sok italhoz szoktatták magukat. A vizes bor a tiszta bornál jóval egészségesebb.
7: Ötvös Károly Balatoni utazás című művében Moyzer uram, a jó öreg tapolcai kocsmáros, aki Cinkotai Iccével mérte a bort, sokszor kéretlenül is vizezte azt. Ötvös Károly évődve meg is kérdezte tőle. Hát egy kis víz nem jön a borba, Moyzer uram.
1: Jön az, de csak okkal móddal. Az első üvegbort mindenki tisztán kapja. Mikor az első üvegbor elfogyott, akkor már látom, hogy az én emberem mennyit akar inni, és miként bírja a bort. Ha jól bírja, a többi bort is tisztán kapja. Ha nem bírja, és mégis mérték nélkül akar inni, akkor vízzel kapja, mert a részeg embert utálom. Kocsmámban meg nem szenvedem.
7: Vizes bort ivott a német költőfejedelem Goethe is. És Kródi is nyilván ezért nevezte gyógyvíznek a hosszú lépést. Egyik kedvence a savanyú nyíri vinkó. Sokáig azzal bosszantottak a barátaim, hogy őseim nyilván borhamisítók voltak. Lehet, hogy igaz.
1: A zsíros ételekre bor kell. A legjobb a vinkó. Nyíri vinkó. a filoxéra előtti időből, amikor még nagyobb szabadsággal, vadabban tehát, ízesebben termett a régi szőlőtőke, mint manapság. Elszállítani nem lehetett ezt a bort, ott helyben kellett meginni, ahol termett. Jó volt hozzá a parádi víz, a szolyvai víz, a bikszádi víz, de végül nem nagyon nézegette az ember a savanyú vizeket, mert hiszen előbb-utóbb megunja őket, mint a felesleges gyomortöltelékeket. Talán legtovább tud versenyt menni a vinkóval a rochlit szóda vize. Mert az megpesdíti, megkarcosítja, örömösíti a vinkót. Valamit elvesz az üvegzöld, homoksárga színéből, és jelenteti a habzásával, hogy nem pincében, présházban vagy otthon vagyunk, hanem a kocsmában, ahol minden nap megfordul a félszemű szódás, és hordja a rózsaszínű kék zöld üvegeket.
7: Ember legyen a talpán, aki kiigazodik a fröccsnevek dzsungelében. Eszem ágában sincs a tisztelt hallgatót az eddig összegyűjtött fröccstípusok elnevezésével és keverési arányával untatni, csak néhány nagyobb csoportot kísérlek meg felvázolni. Kezdjük az egyszerű spritzerek családfájával. És bocsássuk előre, hogy fröccsöt kocsmában csak amatőr kér. Hiszen fröccs nincs, az a szótárírók találmánya. Van viszont kis fröccs, 1 deciliter bor, 1 deciliter szóda, amit József Attila fütynek nevezett. Rendelhetjük álneveken is, rövid lépés, macskaugrás, tréfa, feles. Gundel Imre a vendéglátás emlékeiben így ír erről a változatról.
9: Amikor a szendvics becsületes neve kenyérke volt, a makaróné csöves laska, a snédlingé hagymafű, a kaviáré gyöngyhalikra, akkoriban a 2 deciliternyi kisfröccs még a füty névre hallgatott, mert egy fütyre ki lehetett inni. Később az itallapokon kisfröccs helyett tréfát írtak.
7: Van aztán nagyfröccs, 2 deciliter bor, 1 deciliter szóda, amit Móra Ferenc hajtásnak nevezett, mivel egy hajtásra lehetett a gallér mögé küldeni. Hívják így is, spritzer, húzás, löket. A hosszú lépésnek, ha nagy fröccs után rendeljük, fordított a neve, hiszen a keverési aránya épp fordítottja a nagy fröccsnek. Gundel Imre így hívta.
8: Decitele. Ha a kocsma előtti sorban álláskor rendeljük, akkor a becsületes neve spárga.
7: Külön nemzetség a házmesterek családja. A házmester 3 deciliter bor és 2 deciliter szóda. Fordítottja a viceházmester. Az 50-es években, ha egymás után 2-3-at rendeltünk elkeseredésünkben, akkor több házmestert kellett mondani. A több házmesterek többnyire besugók voltak. A rendelés már önmagában lázadásnak számított. Hát még ha valaki kádárkolbászt kért melléje. Ugyanis a rendőrök gumibotját nevezték így. A féliteres fröccsöt persze meg lehetett inni erősebb változatban is, azaz 4 deciliter bor, 1 deciliter szóda. Ezek névváltozata így hangzott.
10: Házi úr, Bivajcsók, nagyházmester.
7: A fordítottjuk pedig...
10: Lakófröccs.
8: Kisházmester.
10: Sportfröccs.
7: Külön csoportot alkot a harmatos vagy rezzentett fröccsök világa. Itt az a lényeg, hogy a csapos, a kutyaijesztő üvegből, Tömörkény István így hívta a szódásszifont, elspriccel a bor fölött, és ami belehullik, az a harmat. Ha 1 deci bor fölött rezegtetünk, akkor az kispermet. Ha fél liter fölött, akkor nagy permet. Így kérte Latinovics Zoltán. Boncz Géza a spriccelésről lemondott, szerinte ugyanis a vizet a kocsmáros már előre beleöntötte a borba. Előfordult persze, hogy a szesztestvér gyorsan akart berúgni, hiszen az élet olyan, mint a motor, be kell rúgni. Ilyenkor durvább változatot kellett rendelni. A durvább fröccsökről így emlékezik meg Gundel Imre.
11: Maflásnak titulálták a fél liter bor, fél liter szóda, Csatosnak a hazavitt egy liter bor és fél liter szóda változatot, Lámpásnak a másfél liter bor, fél liter szóda keveréket.
7: A maflást hívták anyós csóknak is. A Csattos kevésbé ismert neve Pájszer volt. A Független Újság 1948. november 21-i számában erről így ír Szabó Béla.
11: Vagy 10 évvel ezelőtt hallottam az egyik kocsmakertben vitázni egy vendéget a pincérrel.
12: Pincér, hozzon egy pájszert, kérem.
9: Betörni készül az úr.
12: Most azt akarja nekem mondani, hogy élemedett kora ellenére nem tudja, mi az a pájszer?
9: Nem ismerem, pedig kocsmatamból írtam a disszertációmat a hátsó asztalnál.
12: A pájszer 1 liter bor és 1/2 liter szóda, egy másfél literes csattos üvegbe töltve. Ne menjen ki belőle a buborék, amíg a kollégákkal verjük a blattot.
9: Szóval csattos tetszik. Miért nem tetszett mindjárt így mondani? Szóból ért az ember. Na, kis türelmet hozom.
7: Ez a kártyások kedvelt változata volt, mert miután töltögettek belőle, az üveget lecsatolva az asztal lábához helyezték, nehogy kimenjen az ereje. Egy ilyen csattos üveget találtak a halott kémek Kródi Gyula asztalán az író halálakor. Az üveg érintetlen volt. Méretes adag a Puskás fröccs is, a legendás 6-3-as magyar-angol futballmeccs emlékére, és a polgármester, ami 6 deciliter bor, 4 deciliter szikvíz. Fordítottja értelemszerűen az alpolgármester. A lámpást, másfél liter bor, fél liter szóda, Babai József író nevezte el. Aki ilyet rendelt, lámpással kereshette a józanságot. Kőbányán ezt a változatot beöntésnek gúnyolták. Zákányos állapotba persze apró lépésekkel is el lehetett jutni, ahogy Pogány Kázmér hírlapíró hőse teszi 1928-ban.
12: Tudod, komám, én alapjában gyűlölöm az italt. Fogalmat sincs róla, milyen gyötrelemmel nyelem le az első fröccsöt. Undorító, csömörletes. A második fröccsnél ez a csömörérzés még tart, de a harmadik pohárnál megszűnik. Ez a pohár indiferens, akár meg se innám. A negyedik pohár már kezd ízleni. Az ötödiket határozottan kívánom. Itt már megfeledkezem az élet kisebb-nagyobb bajairól, s csendes, derült kedvem támad. Mégis szép az élet. A hatodik fröccsnél gyönyörű témáim születnek, s úgy rajzanak körülöttem, mint a Szent János bogarak. A hetedik, nyolcadik fröccsnél ez az állapot tart, de sajnos a fröccs nem tart. A kilencediknél némi tompultság következik be, ülök, üldögélek, az áróra már közeledik, fizetek, és hazamegyek.
7: Vannak aztán fröccsök, amelyek egy-egy hírességtől származtatják pedigréjüket. A Gródi fröccsben 9 deciliter bor, 1 deciliter szóda, a víz csak megnevetteti a bort. Fordíthatja a távolugrás, 1 deci bor, 9 deci szóda, amely inkább a vesét vizsgáztatja, nem az elmét. Ezt nevezik még így is.
11: Deákbóli,
12: józanság itala,
11: Sóher fröccs.
7: Ismert különlegesség az újházi fröccs. A híres színész Van Petics Ligeti vendéglőjében, ez volt a Gundel elődje, szikvisz helyett jégbe hűtött kovászos uborkalével kérte a bort, mondván így többet tud meginni. Csak a teljesség kedvéért még néhány spritzer fajta.
11: Avasi fröccs,
12: bunda fröccs,
11: kéményseprő,
12: konflis.
11: Hármasugrás.
12: Kisvadász.
11: Nagyvadász.
12: Kisróka.
11: Nagyróka.
12: Előrelépés.
11: Próbafröccs.
12: Adifröccs. A próbafröccsben a 2 deci bort 1 kupaknyi szódával higítjuk. Az adifröccs bodzalével készül.
7: A koldus, orosz vagy színészfröccs összetétele 2 deciliter szóda, 2 deciliter csapvíz, de az is langyosan. Ez olyan, mint a proletár szendvics. 2 szelet kenyér között 1/3. A bakteranyós 2,5 deciliter bor, ugyanannyi szóda. A balamás fröccs az málna szörp, ezt az apuka kérte a kisfiának a kocsmában, de hívják libafröccsnek is. A vágás pedig körülbelül másfél deci bor, mivel a csapos nem szabályosan mér, hanem a két decis poharat találomra belevágja a kannába. A fröccs jelentőségét mi sem bizonyítja jobban, mint hogy a magyar közlöny már 1892-ben közzétette a házmester kötelező összetételét. A másfél millió lépés Magyarországon című televíziós sorozatot pedig csak így nevezte a kocsmák népe. Másfél millió hosszú lépés. A fröccsnek persze mindig is voltak ellenségei is. És nem csak az antialkoholisták. Festig Imre báró már 1908-ban a fröccs betiltását követelte az Alföldi Híradóban.
9: A fröccs nagyon kényelmes valami. A kocsmáros annyi vízzel keveri a bornak nevezett italt, amennyivel akarja. A vendégnek nem kell fáradni a bor és víz keverésével, és a szódavíz hatása alatt szugerálja magának azt, hogy vizes bort iszik. Tudok olyan esetet, amikor egy társaság tisztán műecet és szódavizes itallal mulatott egész este. A fröccs meghiúsítja a legjobb bortörvények hatását. A kocsmáros útja be, ahogy neki tetszik, hiszen a szódavíz mindent eltakar.
7: De hol van már a tavalyi hó? Hová tűntek a krúdiféle kis kocsmák és fröccs barátok? A törzsvendégekkel együtt elsüllyedtek a kegyhelyek is. A tabáni mélytorok, a szegedi hadcsöcsű, a kispesti bakegér, a budai temető mellett az utolsó esély, a kövértetű, a zokogó majom, vagy a taknyos varjú. Az utolsó nagyivót Márai Sándor búcsúztatta az újság 1936. január 29-i számában.
8: Meghalt Kankalina jeles ivó. Mint minden igazi jellem és nagy tehetség, Kankalin is tántoríthatatlanul egyetlen eszmény, a tiszta megalkuvás nélküli ivás szolgálatába szegődött. Minden nap ivott, rendszeresen és sokat. Mint a nagy zenészek, ő is azt tartotta, hogy gyakorlat nélkül nincs tökély. Ha egy napig nem iszom, észreveszem én. Ha két napig nem iszom, észreveszi a közönség, mondogatta. Kankalin magányos maradt, mint a nagy művészek. Nem foglalkozott politikával, nem alapított családot, nem bíbelődött pénzszerzéssel, nem váltotta fel tehetségét apró pénzre, s nem törődött a tömegtapsaival. A kortársak közül azok, akik néha tanúi lehettek rendkívüli tehetség megnyilatkozásainak, áhítattal emlékeznek meg Kankalin ivói rendszeréről. Négy ujjal fogta a poharat, s az ötödik ujjat, a kis ujjat, kissé a magasba emelte. Mindig hosszú, három decis poharakból ivott. Jellemes ivó volt. Élete utolsó szakaszában kitartott igazi műfaja a fröccs mellett.
7: A legtovább az óbudai kiskocsmák tartottak ki. Főleg azok a helyek, mint a Kéli, ahol generációk rúgtak be. Itt bóbiskolt Krúdi apánk is, és itt rúgott be a fiú, a papa, a nagypapa. Ahogy a Pesti Napló 1937. április 18-ai száma írja.
9: A korona tér a szíve Óbudának. Itt minden a bor és a fröccs körül forog, egész Óbuda jön, megy különféle vendéglőkbe, mindenkinek megvan a saját kedvenc bora, vize, keverési metódusa. Az utcákon kendős asszonyokba ütközünk, hónuk alatt két literes kristályos üvegekkel. Ezek az okos asszonyok megvédik a házi békét, amennyiben nem eresztik el hazúról az urukat, viszont házhoz szállítják nekik a bort. Csak maradjon otthon. Este 8 órakor egész Óbudán mindenfelé azt a bizonyos üveghangot hallani, ahogy a tölcsiet kiveszi a csapos a palackból, s leteszi a bádok pultra. Szódák sziszegnek vadul, köpködve mindenfelé, amerre járunk, mintha a lelküket adnák ki, hogy jó legyen a fröccs.
7: Már a fröccsözés úri huncutság lett. Nem kimért, hanem drága palackosbor, finom, elegáns talpas poharak, Csálinger helyett szomeljé. Így aztán nem csoda, hogy Szabó Béla Kocsmológia című írásában már 7 évtizede azt nyilatkozta, ha gazdag lesz, akkor fröccsöt termeszt. Vesz egy holt földet, a felébe szőlőt termel, a másik felébe szódát, mert szereti a saját termésű kis fröccsöt.
8: Ha gazdag ember leszek, szerződtetek magamnak egy csapost, aki majd a fröccsöt csak nekem csinálja. Mert nem elég tudni a bor és a szódavíz keverési arányát. A fröccsöt érzékkel is kell készíteni, és már rájöttem a nagy titokra. Ezt csak a csaposok értik.
7: 20 éve gyűjtöm a fröccsneveket, eddig 100 körül járok. Legújabb szerzeményem a Gasztrorégész nevű blogger találata, az Ümbüs. Ferencvárosban hívják így a 4 deci bor, 6 deci szóda keverékét. Hogy mit jelent? Nem tudom. De vannak még újabb szerzemények. Például a 76-os nevű keverék. Ez a hosszú lépés neve a boldog békeidőkből. A katonaságnál ugyanis a diszlépés hossza szigorúan 75 cm volt. Aki tehát egyen nagyobbat lépett, az már hosszú lépés volt. Még néhány újdonság. A horgászfröccs, a hármasugrás, a bokorugró, a futólépés. Ez 2 deci bor és 1 deci tej, nyilván nem véletlenül nevezik így. De a népnyelv humorát tekintve azt hiszem, a fröccsök száma végtelen. Köszönöm figyelmüket a szerkesztő Gellért Gábor nevében is. Az idézeteket Magyar Kinga, Baranyi Péter, Szombati Gyula, Molnár Ervin tolmácsolták. Ez volt 616. adásunk. Egyben lehet, hogy az utolsó is, hiszen a műsor léte bizonytalanná vált. Ha nem találkoznánk többet, akkor a Fazék Szellemei nevében is köszönöm 13 évi kitartó hűségüket.
13: A Duna Média Szolgáltató Nonprofit ZRT megrendelésére készítette az MTVA 2026-ban. A műsor újra meghallgatható a mediaclick.hu oldalon.

0: Országjáró szombat délelőtt a Kossuth Rádióban.
1: Pontosan 10 óra van, jó napot kívánok, Cifra Szilvia vagyok. Színpompás virágillatú sét a hazánk leghíresebb rózsatermesztő vidékén. Virágszimbolika, rózsatörténelem, a hungarikum szőregi rózsa csodája. Ültetés, szemzés, növényvédelem, bevált tippek, szakmai fortélyok közvetlenül a termesztőtől, ami a kiskert tulajdonosok kertjében borul virágba. És madár megfigyelés, vízisportok, sátortábor a folyó mentén, nyári élmények a Tisza parton, és egy kis rózsalekvár, rózsabársonyba forgatott bombon, hideg, hűvös gyümölcslevesek sültek rózsafűszersóval bolondítva. Talán kitalálták, szőregről, a rózsaünnep színes, illatos virág kavalkádjából jelentkezik ma az Országjáró magazin. Tartsanak velünk 17:30, ha jobban, a rózsák talán jobban bírják, mint mi a hőséget, de kitartunk, szóval 17:30 szőregről jelentkezünk. Már is kezdjük a felfedezést, előbb azonban krónika, Budapesten a stúdióban Garami Zsuzsa.
2: Életbe lépett a harmadfokú hőségriasztás, a következő napokban tovább fokozódik az extrém forróság. A hőhullám miatt kedre több helyen 41-42 fokot is elérheti a csúcs hőmérséklet. A katasztrófavédelem felhívja a figyelmet az ivóvízpontlás fontosságára, valamint az erős UVB sugárzás miatt a fej és a test napégés elleni védelmére, aki teheti, tartózkodjon árnyékban, légkondicionált helyiségben. A hőséggel kapcsolatos legfrissebb hírekről a kormány.hu/hőség oldalon is lehet tájékozódni. Folyamatosan frissítik a hőséggel kapcsolatos aktuális információkat. A miniszterelnök mindenkitől azt kérte, hogy kövessék a hőséggel kapcsolatos híradásokat. A hőkupola miatt vízkorlátozást vezettek be több Pest vármegyei településen, erről írt a Telex. A portál információi szerint takarékos vízhasználatra szólították fel a lakókat Erdőkertesen, Szadán, Őrbottyánban, Veresegyházán. Kiemelik, Veresegyházon és Szadán csak javasolják a szokásos vízhasználat mellőzését, Őrbottyánban és Erdőkertesen viszont egyenesen tilos az ivóvízhálózatról, egyebek mellett járdák, utak mosása, úszómedencék feltöltése. A harmadfokú hőségriasztás miatt rövidített ügyfélfogadás lesz a Nemzeti Adó és Vámhivatalnál, azokon a kirendeltségeken, ahol nincs légkondicionálás. Ezek a helyiségek hétfőn és kedden csak délig fogadják az ügyfeleket. A klimatizált központi ügyfélszolgálatok a normál rend szerint tartanak nyitva. A személyes ügyintézést választóknak itt megpihenésre, lehűlésre is lehetőségük van. A NAV emlékeztet, hogy az online felületeken szinte minden adóügyet el lehet intézni. Minden hivatásos szolgáljon a törvény és a haza iránti hűséggel, mondta a miniszterelnök a Nemzeti Közszolgálati Egyetem rendészeti karának és katasztrófavédelmi intézetének tisztavató ünnepségén Budapesten. Magyar Péter azt kérte a végzett hallgatóktól, legyen bátorságuk felszólalni, ha törvénytelenséget látnak, legyen tartásuk jelezni, ha méltatlan parancsot kapnak, és legyen erejük kiállni, ha a hivatásuk becsülete sérülne. Azonnali belső vizsgálatot kér a honvédelmi miniszter az Újdörögdi gyakorlótéren tavaly márciusban történt kézigránát baleset miatt. Ezt közösségi oldalán jelentette be a tárcavezető. Ruszinszendi Romulus közölte, tudomásul veszi az ügyészség döntését. A büntetőjogi felelősség megállapítása nem az ő feladata. Hozzátette ugyanakkor, nem lehet következmények nélkül lezárni egy olyan esetet, amiben valaki mind a két kezét elveszíti. Meg kell állapítani, hogy van-e benne katonai, szakmai felelősség, és van-e benne politikai felelősség, fogalmazott a miniszter. Hajnalban újabb földrengés rázta meg Venezuela északi partjait. A 4,9-es erősségű földmozgást egyebek között a fővárosban, Caracasban is érezni lehetett. Károkról egyelőre nem érkezett jelentés. A dél-amerikai országot szerdán két úgynevezett Iker földrengés is érte, az egyik 7,2-es, a másik 7,5-es erősségű volt. Azóta számtalan kisebb utórengést mértek. A legfrissebb adatok szerint a hét közepi földrengésnek legalább 920 áldozata van, de félő, hogy számuk elérheti akár a 10 000-et is. Az eltűntek száma meghaladja az 50 000-et. Forgalomkorlátozások lesznek ma a fővárosban a Pride felvonulás miatt. A gyülekező helyszíne kora délután az Andrássy úton lesz az opera előtt. A menet 15 órakor indul a Deák Ferenc tér felé, majd az Astórián és az Erzsébet hídon át sétálnak át Budára, ahol a Döbrentei rés és az Attila út érintésével jutnak el a vérmezőre. Délután 5:30-tól 7:30-ig lesz egy másik demonstráció is Budapesten, a Kodály köröntől a Kossuth térig. Az útvonal mentén 15-30 perces átmeneti lezárásokra kell készülni, ami érinti a tömegközlekedést is. Fokozódik tehát a forróság, napos idő várható, kevés gomoly felhővel, de eső sehol sem lesz, a szél többnyire gyenge vagy mérsékelt marad. Napközben 34-39, este 22-30 fok közötti értékek várhatók. A híradást Polyák Adrien szerkesztette.
0: Műsorajánlat.
3: Egy hajléktalan férfi a kutyájával. Egy a boltból kirobbanó fiatalember, aki odalép hozzájuk. Egy 20 dekás csomag, amit odaad. Párizsi. Nem az embernek, a kutyának. Együtt nézik a soványka állatot. Aztán készfogás, tovább szalad. Egy gesztus, egy pillantás, egy egészen emberi pillanat. Pedig nem történt semmi különös, csak az, amit így hívnak, empátia.
0: Családok, történetek. Vasárnap 14 óra után a Kossuth Rádióban.
4: Az első dalunk a Takarítónő, azért arról nem írtak még olyan sok dalt a világtörténelemben, ezért tudott figyelemfelkeltő is lenni, hogy nem a sablon lett, hanem valamitől más, amire az ember úgy szeret felfigyelni.
5: Amikor otthon csináltuk a kazettákat, ugye az első 5-6 évben nálunk konkrétan a panelben, 5. emelten egyik kézzel szintit nyomogattunk, a másik kezünkkel csörgöztünk.
6: És a hibáztatok előről.
5: Így van, így van. Vagy úgy maradt.
7: Csináljuk a fesztivált, kulissza. Már elérhető a Mediaklikken és a Közmédia YouTube csatornáján.
0: 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Reklám.
8: Vár a Lidl! Idén már 7. alkalommal az év zöldség és gyümölcs kereskedője lettünk. Válasz friss kínálatunkból. Szombattól vasárnapig a Cantaloupe dinnye kilója csak 599 forint, az 1,5 kilós magyar lecsópaprika csomagja pedig csak 999 forint. Lidl igazán megéri. Az év zöldség gyümölcs kereskedője díjat a Lidl az évboltja nem reprezentatív versenye alapján nyerte el. További információ az évboltja.storeinsider.hu oldalon.
0: Reklámot hallottak. A következő műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. Országjáró szombat délelőtt a Kossuth Rádióban.

0: A mi madárkánk itt Szőregen, Szekeres Kornél, 6. osztályos ifjú fiatal gyerkőc, akin azért ebben a hőségben helytált, mert hogy azért azt gondolom, hogy ebben a melegben nem csak létezni nehéz, hát még énekelni, de szerencsére Kornélnak ebben már van rutinja. Nagyon sok felé énekelt már. Ma az országjáró szőregi műsorát indította nekünk. Itt vagyunk a Monti Parkban, ahol a rózsa ünnep különféle eseményei vannak. Kornél, megnyugodtál már?
1: Szerintem igen.
0: Szerintem is. Most már azt hiszem, hogy tudunk beszélgetni. Hányszor énekelsz egy nap? Gyakran eszedbe jut egy-egy nóta, egy-egy dal, és akkor úgy elkezdesz énekelni saját kedvedre?
1: Hát igen, elég gyakran szoktam otthon is, meg máshol is, hogyha felkérnek, szívesen vállalom.
0: Mert hogy téged már felkérnek, a anyukád, részben felkészítő tanárod Fehér Márta is mondta, hogy hát nagyon sokféle dolgot csinálsz, sokféle színpadon álltál már. Melyikre vagy a legbüszkébb, melyik pillanatra?
1: Én szerintem a Varázsfolla című operára vagyok a legbüszkébb Mozarttól. Énekeltem benne egy tercetbe szoprán szólamot, és hát igen, elég sokan voltak, ugye ez a Nemzeti Színházban volt, és szerintem, ja, ez az, ami...
0: Hány éves is vagy, Kornél?
1: Most leszek 13 októberben.
0: És 13 évesen, majd 13 évesen már a Nemzeti Színházban is énekeltél, de énekelhettél volna népdalt is, de muzsikálhattál is volna nekünk, hegedülsz, és ha minden igaz, még zongorázol is. Hát a zene az a te életed, úgy tűnik.
1: Igen, nagyon szeretek zenélni, zongorázok is, és hegedültem is, már 2 hangszerrel játszottam.
0: És melyik áll hozzád közelebb, az ének vagy a hangszeres muzsika?
1: Hát igazából mindkettő nem tudok választani. Mind a kettőt szeretem nagyon.
0: Hát ez is egy nehéz döntés, hogy melyiket válaszom. Közben ide lépek anyukádhoz, Fehér Mártához. Hát hogy vették észre, Márta, hogy Kornél ilyen zenei tehetségén? Viccesen azt kérdeztem, mielőtt elkezdődött volna a műsor, hogy már a bölcsőben is úgy gőgicsélt, hogy az beillett egy éneknek?
2: Jó napot kívánok, köszöntök mindenkit. Óvodás korában már teljesen tisztán visszaénekelte a gyermekdalokat, úgyhogy akkor már észrevettük, én zenetanárként dolgozok, és hát hamar észrevettem, hogy jó füle van, tehetséges az énekben.
0: Akkor gondolom, ön is nagyon sokat énekelt Kornélnak, illetve a testvére is itt szurkol, itt áll mellettünk, tehát hogy biztos, hogy a gyerekek gyerekdalban nőnek fel. Na de hát azért itt egy olyan méves énektudást hallottunk Kornéltól, ami tényleg színpadra való, és hát képzett ének van mögötte. Tehát nem csak egy ilyen idézőjelbetéve csak ott, hogy született tehetség, hanem érződik, hogy ezen dolgoztak már.
2: Igen, sok zenetanárának köszönhetünk remek felkészítéseket. A Szegedi Vántos István Promuzika Zeneiskolába folytatja jelen pillanatban a zenetanulmányait, és Erdős Kinga tanárnő készítette fel ezt a népdalcsokrot.
0: És hát van egy nagyon büszke pillanat az életükben, nem is olyan régről, Budapestről egy nagyon szép érmet, egy serleget, díjat hoztak magukkal.
2: Igen, most Budapesten a Dalderbi Országos Énekverseny 3. helyezettje lett Kornél, és egy nagyon szép tanfolyamot is nyert a Jandim, úgyhogy egy hetet Budapesten fog tölteni.
0: Kornél, mi leszel, ha nagy leszel? Lehet, hogy buta a kérdés.
1: Hát én nagyon szeretnék zenével foglalkozni továbbra is, és énekkel is.
0: Hát kívánjuk, hogy minden álmod valóra váljon. Mi meglepődtünk, bevallom őszintén, Szekeres Kornélt hallották, aki 6. osztályos tanuló, és mint hallhatták, nagyon sokféle színpadon áll, nagyon sokféle díjat nyert már. Úgyhogy gratulálunk Kornélnak is, sok sikert kívánunk. Az országjáró ma Szőregről, az első rózsaszárral, mert megkezdődött, hiszen itt vagyunk a rózsa ünnepen.
3: Túrák, tájak, élmények. Országjáró vándorbit.
0: Az országjáró vándorbatot elhoztuk Szeged-Szőregre is. Kollégám Domokos István már is leszúrja.
4: Szeged-Szőregen vagyunk a rózsa ünnepén, és nézem a hőmérőt, hogy mennyit is mutat, olyan 34,2-t, de lesz ez még több is. Egyébként nemrég futóverseny volt, a futók jól bírták, és egyre többen vagyunk itt ezen a téren. Ünnep van ma, a rózsa ünnepe. De hát Szőregről mit kell tudni, a múltban, mikor írták le először mondjuk a nagy történelemkönyvben, erről is beszélgetünk itt a folytatásban Monostori Andrással, aki helytörténész, és hogyan fogalmazta meg pontosan?
5: Helytörténeti előadó, idegenvezető, ilyenek.
4: Ez azt jelenti, hogy nem csak elviszi az embereket, megmutatja, hogy milyen érdekességek vannak a múltból, mi az, ami ránk maradt, hanem mesél is hozzá.
5: Szándékaimban áll, ugyanis szeretném így Szegedet, így ezáltal Szőreget is jobban megismertetni a népekkel, fiatalokkal, idősekkel egyaránt, és azt megmutatni, hogy sokkal több van itt Szőregen, a Rózsán túl is. Rengeteg minden található itt. Hajlamosabb manapság Szeged városrészeként hivatkozni Szőregre, de ennél sokkal pontosabb, hogyha egy közel 1000 éves településről beszélünk, aminek a területe már a népvándorlás kora óta lakott volt, folyamatosan jöttek itt a népek, hunok, gepidák, avarok, aztán később magyarok. Ugye már olyan terület volt, amihol rengeteg volt az átéri erdő, rengeteg volt a füvességség, minden tekintetben megtelepedés alkalmas volt. Emlegették már a nagyobb Gellért legendában, tehát ez már a Songon egy 800 éves történelmet val. Volt egy nagyon híres monostora, amit aztán később sajnos leromboltak a történelmi viharokban, de annak is megvan a régészeti jelentősége. A régészeti területként Móra Ferenc is ásatott itt, nagyszerű tárcákat írt innen. Jóval később a török korszakban elpusztult, szerbekkel telepítették újra, ugyebár ezáltal kapott egy még gazdagabb kultúrát, mert amikor véget ért így a török meg az osztrák elnyomás ezen a vidéken, akkor újra megjelentek a magyarok, egyesítették a kultúráikat, a szerb és a magyar kultúra egyaránt virágzott itt, és ez adott neki egy hatalmas nagy értéket. Megmaradtak a történelmi hagyományai, amiket így a régi monostorból, meg a mi régi plébánia templom romjai által maradtak, megvolt a történelmi öntudatuk, és aztán így kerültünk el a 20. századig, amikorra már kiteljesedett az, amit úgy hívnak, hogy szőregi virág és rózsakertészet.
4: Igen, de ez a vidék miért települ be? Szóval itt jók voltak az adottságok? A föld olyan termő volt, hogy érdemes volt ide letelepedni?
5: Tökéletesen jelentős volt ennek a jelentősége abból a szempontból, hogy ez a Maros-szög vidéke, ez lényegében Szőreg akkoriban pont a Maros folyó mellett terült el.
4: Hát ilyen hordalék, stb.
5: Hát a Maros az egy nagyon változékony medrő folyó volt, de aztán a folyószabályzások után nagyjából egy kilométerre terül el most már Szőregtől, de régen itt folyt emellettünk, tehát a kereskedelem, az Erdélyből folyó vízi kereskedelem érintette, a fát, aranyat, sót innen szállították, nem hiába volt Ajtony birtoka, ahogy a legendák is megemlékeznek róla, ráadásul, mint én mondtam, ártéri erdők, füves legelők voltak, a Maros menti földek jók voltak a gazdálkodása, jók voltak így a földrajzi adottságai, jó volt a napsütés és órák száma, később a napsütés és órák száma, amitől majd kicsikét szenvedünk, ezt termékenyített meg a helyi rózsát is.
4: És hogyha a Szőreget, mint települést nézzük építészetileg, akkor hogyan lehet leírni?
5: Vegyesen. Azért vegyesen, mert ez 1700-as évek elején újra megjelentek itt a magyarok, akik a török korszakban meg a hódítás korszakában nem voltak itt, ők főleg alsóvárosról települtek ki, és behozták a szép napsugaras házoromzatokat. Ezeknek szép példát lehet manapság is látni, de ugyebár megjelent már így a szerbek által némi barokk stílus, ez gyönyörű szépen prezentálható a fantasztikusan jó állapotban levő templomukon is. És mellette ugyebár megvan a hagyományos népi építészet, és utána pedig a kádár korszakák, ami a 20. század népi építészetének számít. Ezek mind itt vannak reprezentatíve.
4: És hogyha a jelenben beszélünk, akkor azt mondjuk, hogy Szeged, Szőreg, így használjuk.
5: Szeged, Szőreg, de én azért szívesebben mondom azt, hogy közigazgatásilag Szeged város része, viszont a helyiek öntudata, meg az itteni borzasztóan erős hagyományok, a régi szokások szerintem független, különálló faluvá teszik, aki manapság mindig megáll a helyét kulturálisan.
4: Hát akkor azt mondja, hogy van egyfajta szőregi identitás.
5: Van, és kell is lennie, mert az identitás elengedhetetlen ahhoz, hogy így a szerb hagyományok, a rózsa fönn maradjon, Móra Ferenc tárcanovelláinak az emléke, a plébánia templom, a monostor romjainak az emléke, az identitás kell, hogy ezek fönn maradjanak. Szőregnek olyan kulturális értéke van, ami elképesztő, és ez az identitás elkerülhetetlen.
4: Móra Ferencről beszél, akkor Tömörkényét is meg kell említsük, ugye, mert neki is egy forrása ez a vidék.
5: Pontosan, Tömörkény Istvánról van elnevezve az itteni művelődési ház, és nem véletlenül, hogy Tömörkény a magyar paraszt novelláknak a mestere volt, ahogy Kródi jellemezte őt, ő volt a próza Petőfie, és szerette az egész Csongrád-Csanád megyei tanyavilágot leírni, legfőképpen a felső tanyákat, ami ma Ásotthalom meg Mórahalom környéke, de rendkívül gyakran lejárt ide Szőregre, és ahogy azt elejtette így a novelláiban. Számos novellát írt innen, és ő ilyen volt, volt, mert Szőreg nevét helyenként csak elejtette. De hogyha az egész novellát úgy keretében értelmezzük, akkor viszont rendkívül értékes történelmi, meg helytörténeti információkat szolgáltat minden egyes novellájában.
4: Most hallgatva önt, azt kell megállapítsuk, hogy ez egy romantikus helyszőreg.
5: Abszolút, minden szempontból is, nem csak a virág a rózsa teszi ilyenné, az egész közel ezer éves történelmének minden egyes pórusa romantikussá teszi, és ideálissá. Nem hiába költözik ki ide annyi család, annyi fiatal család gyerekekkel, ifjú házasként, mivel minden szempontból tökéletes helyszín. És aki bele akar kóstolni egy kicsikét a történelmébe, annak ez a legjobb helyszín.
4: És mindenről még akár olvasni is lehet, mert ön ezt földolgozta, a könyvet is kiadott.
5: Füzeteket adtam ki egészen pontosan, a Tömörkény István Művelődési Ház jóvoltából elkezdtük írni a szőregi helytörténeti füzeteket. Hát jelenleg most adom le a harmadik példányt Szőreg templomaival, de legalább még egy 16-18 van még tervben, úgyhogy hosszú lesz az itteni működésem reményeim szerint.
4: Ez is azt jelenti, hogy van mit megörökíteni, leírni Szőregről, Szőreg gazdag történetéről, történelméről. Vendégünk volt itt az Országjáróban Monostorni András István, akit hallhatnak, minden tud erről a vidékről.
3: Kincsek, értékek, legendák. Országjáró a Kossuth Rádióban.
0: Csupa-csupa rózsa mindenfele, de főleg a következő vendégemen. Hegedűs Adika érkezett meg hozzánk, ő a Magyar Rózsatermesztők Egyesületének elnöke, a Rózsa Hölgyek Rendjének Egyesületének szintén elnöke. Csupa rózsában, mert hát ilyenkor akkor rózsás viselet, rózsás ruha dukál. És milyen szépek a hölgyek, rózsaszálak önmagukba, hát ha még rózsával vannak ékesítve. Mióta foglalatoskodik rózsával, Adika?
6: Köszöntök szépen mindenki hallgatót. Hát mi rózsával több mint 40 éve foglalkozunk, és tulajdonképpen ez a szeretet ez abból jött, hogy én agrármérnök végzettségem van. Annak idején én Erdélyből születtem, és ott meg egy kutatási központban szőlőve és gyümölcse foglalkoztunk. Átjöve Szőregre, mivel itt telepettem le, így sikerült, hogy hát itt a rózsák hazája, hát akkor termeljünk rózsát, úgyhogy rózsát és gyümölcsfát termelünk.
0: Körülbelül mi a titka a szőregi rózsának? Mert ugye hungarikum is.
6: A szőregi rózsa tényleg hungarikum, hát ez a talajadottság, a generációs tapasztalat, a minőség, tehát ez adja és vitte oda, hogy a szőregi rózsa ma hungarikum. De ez egyben felelősség is, hiszen minőséget termelünk, felelősséget vállalunk azért, hogy ami termék innen kimegy, az minőségi termék legyen. És el kell mondanom, hogy a szőregi rózsának pár évvel ezelőtt, talán egy 5-6 évvel ezelőtt 4-5 millió rózsa termeltünk, rózsatövet, tehát kihangsúlyozom, termeltünk Szőregen, és ennek szinte 98%-ba exportba külföldre került. Jelen pillanatban körülbelül 50 termelő maradt a 250-ből, meg a szőregvirág dísznövény ápvész is megszűnt, így az a pár vállalkozó rózsatő termelő ellátja a hazai piacot, továbbá az áruházláncokat, és zömében inkább bértermelés folytatunk Franciaország részére, meg a környező, tehát meg a nyugat-európai országok számára.
0: Hozott nekünk rózsákat mutatóba, mert hát a szőregi rózsa az nagyon sokféle. Én itt látok fehéret, rózsaszint, halvány rózsaszint, egész bordót, sárgát, narancssárgát, szóval tényleg mindenféle színben lehet szőregi rózsát találni.
6: Hát ez így igaz, tehát azt mondanám, hogy kezdeném a tearózsáktól, floribunda rózsák, azokban is vannak az ágyás rózsák, a parkrózsák, ez azt jelenti, hogy egy tövön több virág van, főleg közterületekre célszerű az ilyeneket kiültetni, akkor talajtakaró rózsák, történelmi rózsák, magas törzsű rózsák, tehát minden, ami létezik, Szőregen megtalálható.
0: A szőregi rózsa, ugye itt már egy félig meddig beszéltünk róla, hogy a különleges talajnak köszönheti, hogy itt Szőregen lett az ős hazája, a hazája. Mi az, ami még itt adott? Ez az óriási hőség, amitől mi most szenvedünk. Ezt a rózsa szereti?
6: Hát amint látják most is 38 fok, vagy lehet, hogy 40 fok is lesz. Tehát a rózsa az egy napigényes növény. És itt Szegeden a 2200 órás napsütéses órák száma, amit a rózsa igényel, az megvan. Tehát hát tápanyag, napfény és víz.
0: Van még egy fél percünk, hogy a rózsa hölgyekről is beszéljünk, mert a hölgyek azért tényleg a rózsába burkolózva, akár a ruhájukon, akár a szívükben, akár a kezükben szépek, és azért tevékenykednek igen sokat.
6: Igen, a rózsahölgyek 2004-ben alakultak, az akkori művelődési ház igazgatója Makó Mária volt ennek a megálmodója, és tulajdonképpen a rózsaünnepek alkalmából, ami idén már 26-dik, egy kicsit rendhagyó, mivel a felvonulás nem lesz, és ez nagyon szívügyünk, hogy ez elmarad, de tulajdonképpen a rózsahölgyek ebben az időszakban virág beszereztek, kötöttek el, kimentek a termesztőkhöz, begyűjtötték a virágokat, szervezkedtünk kiállításokat és az összes teljes felvonulást, és ezt hagyományból, szeretetből, odaadásra lelkismeretesen mindenki csinálta.
0: Hát erre ma sok bizonyíték lesz. Érkeznek hozzánk a rózsahölgyek, most Hegedűs Adikának, a Magyar Rózsatermesztők Egyesületének elnökének, illetve a Rózsahölgyek Rendjének Egyesületének elnökének. Köszönjük, hogy ilyen rózsás kedvet hozott nekünk. Folytatni fogjuk még.
3: Köszönöm. Országjáró a Kossuth Rádióban.
0: Halmos Mónika fitoterapeuta, az ehető virágok szakértője, minden virág szerelmese. Rózsakonyhó alkotó műhelyében rendszeresen szervez virágkóstoló sétákat, közös főzéseket, mely ételek különleges alkotó eleme, vagy épp nem mindennapi hozzávalói, a virágok. Halmos Mónika kertjében Domokos István járt.
7: A világban hányféle rózsa lehet összesen?
8: Komoly botanikusok tudnak megmondani, hogy összesen hányféle van, de szerintem lehet, hogy ezt ők sem tudják, hiszen a rózsákban annyi félét alkotott már meg maga az ember, hogy ez valószínűleg már nem számszerűsíthető.
7: Rózsákból az ön számára melyik a legszebb?
8: Lehet, hogy furcsának fog tűnni, de nekem a vadrózsák. Én azokat szeretem legjobban. Itt a mi környékünkön rengeteg vadrózsa van kint a mezőn, és az én kertemben is van egyrészt a sövénynek egy részében, és annyira különlegesek, hogy egyszerűek. Nincsen bennük semmi extra különlegesség. Maga az egyszerűségükben van valami nagyon-nagyon gyönyörű, és az ember nem gondolna, hogy ez a néhány szirom, ami egy vadrózsára van, hogy az mennyire intenzív és mennyire finom tud lenni.
7: A rózsák hogyan bírják ezt a nagy meleget, hogy nem hervadnak el, mégis megtartják a színüket, meg az illatukat, hisz látjuk, hogy még a darazsak is, bogarak is zsongják, tehát nem csak az ember szereti a rózsát, hanem nagyon sok állat, meg bogár is.
8: Hát igen, a rovarok is nagyon-nagyon kedvelik a rózsákat, és a rózsa meg alapból ugye egy melegkedvelő növény. Nem véletlen, hogy a világ legnagyobb rózsatermesztő vidékei azok ugye Törökországban, Bulgáriában, a Perzsa-félszigeten vannak, tehát a rózsa szereti a meleget, viszont ezt a nagyon erős légköri aszályt és ezt a borzasztó erős napsütést én úgy vettem észre, hogy itt nálunk a rózsák azért megsínlik. Tehát mondjuk 10 évvel ezelőtt nálunk sem történt olyan az én kertemben, hogy mondjuk május végén megperzselődnek a rózsaszirmai. Ez sajnos a klímaváltozással együtt jött ez a dolog, és így át is kell az embernek értékelni ezeket a növényekkel kapcsolatos elvárásait. És ugye a kertészkedés

0: tüskékben, és mégis van egy ilyen védekező szára, amin óriási tüskék vannak, és az embert megszúrja. A szívét melengeti, a kezét megszúrja.
1: Ez egy nagyon jó kérdés, hogy miért találta ki a teremtő azt, hogy bizonyos növényeket felruházott ilyen védő eszközökkel. Gondolom ennek az egyik oka az lehet, hogy a szépséges virágokat ne egyék meg az állatok. Egyébként, ahogy észrevettem, a kertembe jövő állatok nem is szokták bántani a rózsákat, tehát azért ez akkor egy hatásos védelem.
0: A rózsával, a rózsaszirmokkal sok-sok mindent tehetünk, akár szagos vizet, ugye húsvétre is lehet készíteni, de meg is lehet kóstolni, de lehet ezt tartósítani például?
1: Lehet tartósítani is természetesen. Ugye a legegyszerűbb tartósítási mód az a szárítás. Itt nagyon fontos, hogyha az ember rózsaszirmot szeretne szárítani, akkor ezt minél gyorsabban kell tenni, tehát hogy minél gyorsabban száradjanak meg a rózsaszirmok, és hogy ezt soha ne tűzőnapon tegyük, mert ugye az pedig elveszi a színét a rózsaszirmoknak.
0: De le kell szedni a szirmokat egyesével, vagy pedig csak lefele lógatom a szárával, úgy szárítom.
1: Hát, hogyha az ember teának szeretné, vagy valami olyan formában eltenni a rózsaszirmokat, hogy későbbiekben valamilyen kulináris élvezetet nyújtson neki, akkor mindenképpen érdemes a szirmokat leszedni, szétteríteni, akár egy gyógynövény asszalóban, vagy nekem például az bevált, hogy nagylapos papírdobozokba szoktam beletenni ezeket, akkor ki is lehet tenni akár a tűző napra, mert akkor a nap nem fogja érni őket, viszont nagyon hamar meg tudnak száradni, és akkor a sötét helyen tárolva egy éven keresztül megőrzik a színüket, meg az aromájukat. És hogyha az ember így megszárította a rózsát, akkor rengeteg formába fel lehet így is használni, mert akár teát lehet belőle készíteni, akár különböző desszertekhez használhatjuk föl, beletehetjük gyümölcslekvárokba, azokat lehet vele aromásítani. Nagyon jó pofa felhasználási mód az is, hogyha az ember ezeket a szirmokat összetöri, tehát porrá zúzza tulajdonképpen akár egy mozsárban, akár egy kávédaráló segítségével, és akkor ezt a nagyon illatos, nagyon szép színű és aromás rózsaport vagy rózsabársonyt, ezt fel lehet használni torták bevonására, virágos bombonokat lehet belehempergetni, tehát ez is egy nagyon-nagyon jó felhasználási mód, illetve hát a másik az, amit én szoktam ajánlani azoknak, akik nem akarnak órákat a konyhába eltölteni, hogy egy rózsás vajat készíteni egy vasárnapi reggelihez, hát ez egy annyira finom dolog, és annyira különleges, hogyha az ember ezt rákeni reggel egy szelet kalácsra, egy kenyérre, és tényleg az visszaidézi az egész nyári virágos kertet.
2: Az Országjáró délutáni műsor részében egyébként további ötleteket és recepteket hallhatnak majd Halmos Mónika fitoterapeutától.
3: Helyi érték az Országjáró szombat délelőttbe.
2: És akkor jöjjön mai délelőtti játék. Kérdésünk így hangzik: melyik évben lett Hungarikum a szőregi rózsa? Tehát egy évszámot írjanak meg nekünk SMS-ben. 0639665 az SMS számunk, és a leggyorsabb helyes megfejtőnk természetesen vendéglátóink ajándékát kapja majd.

0: Fél 11 van, a folytatásban Szeged Szőreg természeti értékei, kalandozás két keréken vagy csónakban, nyári táborok a Tiszaparton, majd madárles és környezeti nevelés, már is az égre emeljük a tekintetünket a rózsaföldek felett, és kiderül, ki lett az idei rózsafutás győztese, hiszen innen a Monti Sándor Parkból startoltak ma kora reggel a futók, és már a hőség előtt be is értek a célba, már is kiderítjük, hogy kik voltak a leggyorsabbak ma. Szőregre, a rózsaünnepre hívjuk ma önöket az országjáróban, tartsanak velünk 4-6-ig, már is folytatjuk, előbb azonban krónika, Budapesten a stúdióban Garami Zsuzsa.
1: A valaha feljegyzett legsúlyosabb hőhullám sújtja Észak-Nyugat és Közép-Európa nagy részét egy friss jelentés szerint. A hőséget egy úgynevezett hőkupola okozza, amely csapdába ejti a forró levegőt Európa felett és meleg levegőt szível a Szaharából. Az Egyesült Királyságban 50 éve nem tapasztaltak ilyen csúcshőmérsékleteket, Franciaországban minden idők legforróbb napjával dőlt meg a meleg rekord. Itthon életbe lépett a harmadfokú hőségriasztás, a következő napokban tovább fokozódik az extrém forróság. A hőhullám miatt kedre több helyen a 41-42 fokot is elérheti a csúcshőmérséklet. A katasztrófavédelem felhívja a figyelmet az ivóvízpótlás fontosságára, valamint az erős UVB sugárzás miatt a fej és a test napégés elleni védelmére. Aki teheti, tartózkodjon árnyékban légkondicionált helyi.

0: hőségben. A hőséggel kapcsolatos legfrissebb hírekről a kormány.hu/hőség oldalon is lehet tájékozódni, folyamatosan frissítik a hőséggel kapcsolatos aktuális információkat. Aki szabadtéri tömegrendezvényen kíván részt venni, az indulás előtt hozzon felelős döntést saját egészsége és mások biztonsága érdekében. Erre hívta fel a figyelmet az egészségügyi miniszter közösségi oldalán. Hegedű Zsolt azt írta, a hőség komoly egészségi kockázatot jelent, és különösen veszélyeztetettek az idősek, a várandósok, kisgyermekek, a krónikus betegek, a szív- és érrendszeri betegségben érintettek. Nekik a tárcavezető azt javasolja, hogy lehetőség szerint ne vegyenek részt szabadtéri tömegrendezvényen. Folytatódik tehát a kánikula, napos idő várható, kevés gomoly felhővel, eső sehol sem lesz, a szél mérsékelt marad, napközben 34-39, késő este 22-30 fok várható. A híradást Polyák Adrián szerkesztette.
1: Országjáró szombat délelőtt a Kossuth Rádióban.
2: Az országjáró ma Szőregről, a rózsaünnep helyszínéről jelentkezik. Szeged Szőregen vagyunk, és azt már megbeszéltük, hogy amitől mi szenvedünk, ez a kánikula, az a rózsának kifejezetten kedves. Hát kíváncsi vagyok, hogy a környék természeti értékei mennyire kedvelik a hőséget. Gallé Róbert érkezett meg hozzánk, ő egyébként ökológus, az Ökológiai Kutatóközpont tudományos munkatársa, és hogyha választani kell egy állatot az állatvilágból, akkor melyik az ön kedvence, Róbert?
3: Én pókokkal foglalkozom, a pókok a kedvenceim.
2: Hát hogy lehet pók valakinek a kedvence? Itt szerintem sok hölgy most gondolatban felsikított.
3: Már egyetemista koromban pókok irányába terülődött a figyelmem, és igazából ez egy nagyon jó választás. Rém érdekes ízeltlábúakról van szó, melyek bizonyos szempontból nagyon egységesek, tehát szinte minden fajuk, majdnem minden ismert fajuk ragadozó, azonban az, hogy hogyan ejtik el a zsákmányokat, az nagyon változatos. Majdnem minden szárazföldi élőhelyen tömegesen fordulnak elő, hatalmas diverzitással rendelkeznek. Nagyon érdekesek a pókok.
2: Nem véletlen szerintem, hogy a vók muzsikája szólalt meg itt a rózsa ünnepen, hiszen a környezetről, a természetről beszélgetünk. A pókok kedvelik a rózsákat? Megbújnak benne? Jó táplálék lehet akár nekik? Vagy bármilyen, nem tudom, nedvesség utánpótlás?
3: A pókok előfordulnak rózsákon is természetesen, ugyanúgy, hogy a kertekben itt Szőregen egészen sok különböző pókfaj fordul elő. Hogyha a kerteket úgy műveljük, hogy egy kicsit tekintettel vagyunk az élővilágra, elsősorban az ízeltlábúakra és így a pókokra is, ezzel hatalmas nagy eredményeket érhetünk el, és tényleg nagyon komoly diverzitás alakulhat ki egy-egy kertben.
2: Mostanában sokat beszélünk arról, hogy nem kell mindent 2 centis pázsittá alakítani, minden kertet. Tehát egy kicsit szabadjára kellene jobban engedni a kertünket, az is lehet szép, persze ott is kell egy gondoskodó figyelem. Miért annyira fontos, hogy akár én, mint kiskert tulajdonos vagy kert tulajdonos, egy kicsit engedjem a természetet? Én egy vagyok a sokból, na és hát majd akkor a szomszédom kertjében jól érzi magát a rovar, meg a pók, meg a nem tudom, akármilyen virág.
3: Kialakíthatunk egy természetközeli életközösséget. Például úgy, hogy ültetünk olyan magokat, amelyek olyan növényeknek a magjai, mely Magyarországon is előfordulnak, tehát még Szőreg élővilágára, természetes élővilágára jellemzőek, és az ebből kialakuló gyepen nagyon nagy mennyiségű különböző ízeltlábú, és mondjuk például lepkék is, látványos lepkék is előfordulhatnak. Mi ezt csináltuk a kertünkben, ültettünk egy ilyen magkeveréket, és ennek köszönhetően évente egyszer vagy maximum kétszer vágjuk le a füvet, így is kikerülve azokat a növényeket, amelyek éppen virágzanak. Tehát ez egy ilyen vastag árnyékoló réteget alakítunk ki a növényzetből, ami akadályozza a talajból a nedvességnek az elpárolgását, ezáltal mondjuk a locsolási mennyiséget is erőteljesen csökkenthetjük. Egy kicsit kedvezőbb, nedvesebb mikroélőhelyet alakíthatunk ki.
2: Hiszen, hogyha folyamatosan virág vagy növény takarja a földfelületet, akkor kevésbé párolog, és akkor talán a klíma a kertemben kellemesebb lesz. Nem fog égni a talpam alatt a föld, szó szerint.
3: Igen, ez egy fontos célja az egész beavatkozásnak, illetve hát a beavatkozások számának csökkentésének, mert hogyha gyakran vágjuk a füvet, jól kiszárad a növényzet, jól kiszárad a talaj, tehát sokkal sűrűbben kell öntözzük is a kertünket. Tehát még nem csak a fűnyírás, hanem az öntözést is megspórolhatjuk, hogyha egy kicsit nagyobbra engedjük a növényzetet.
2: A mai napokban, vagy a mostani napokban ugye mindenki az árnyékot kedveli, keresi, hogyha lehet, akkor a fák árnyékába húzódunk, akár mi is itt a Kossuth Rádió sátrával. Van-e itt a környéken olyan erdőfolt, vagy egy olyan kellemes hely, zöld felület, ahová érdemes kirándulni, hogyha már minden rózsát megcsodáltunk?
3: Igen. Ahol állunk innen egészen közel, kevesebb mint egy kilométerre található egy erdőfolt, a Szőregi erdő, a Budzsáki erdő. Ez egy elsősorban tölgyfákból álló erdő. Viszonylag nagyocska, tehát hogyha a tanösvényt, mert létezik benne egy tanösvény, kifejezetten ilyen kirándulási céllal kialakított, hogyha a tanösvényt követjük, akkor bizony közel egy órás sétát is tehetünk benne. Tehát ez egy nagyon klassz program ilyenkor nyáron, főleg amikor óriási a hőség.
2: És ezekben a napokban a természet is szomjazik, ezt nem tudom, hogy nyilván természetjáró emberként sokkal jobban látja. Mi árulkodik erről, hogy összépöndörödnek a levelek, vagy később nyílnak ki a virágok, és akkor előbb becsukódnak, mielőtt jönne a hőség? Vagy hogy van ez? Mit lát ön a természetben ebből a nagy hőségből?
3: Hatalmas a probléma. Tehát országszerte itt az Alföldön és kifejezetten Szőregen is nagy a probléma, hogyha tekintjük ezt az erdőt, amiről éppen beszéltünk. Ez alapvetően egy viszonylag nedves erdő volt, még egy 10 évvel ezelőtt is. Időszakosan víz is állt az alján, már a teljesen kiszáradt, tehát egy növényzeti változás alatt indul el, tehát az aljnövényzetnek a struktúrája, faj összetétele jelentősen változik a szárazodásnak következtében.
2: Tehát nagyon vigyázzunk a vízzel, vízre, és csak ésszel használjuk, és arra, amire kell. A környékben tehát sok olyan természeti érték van, amit érdemes felkeresni. Erről mesélt az előzőekben Gallé Róbert ökológus.
1: Barangolás, kalandozás, találkozás. Országjáró a Kossuth Rádióban.
2: Folytatjuk a természeti értékek sorolását, keresését, Domokos Istváné a szó.
4: Szőregen és Szőreg közelében nagyon sok a zöld felület, árnyatadó nagylombú fák, ezért fontos a természet az itt élőknek. Mellettem van Szekeres Sándor Gábor, a Tömörkény István Művelődési Ház intézmény vezetője, ahol ugye környezeti nevelés, óvodásoknak, iskolásoknak, szóval minden szinten próbálják bemutatni a fiataloknak, hogy miért is fontos, hogy megvédjék a környezetüket. Itt a mai nap jól mutatja egy nagy lombú fa, egy hűs fa alatt árnyékban állni, milyen a nagyszerű dolog.
5: Hát igen, sokat jelent, főleg ilyen 38-40 fokban, hogyha vannak ilyen hűstadó árnyak.
4: Most érezzük csak igazán, ugye, hogy a fának mi a jelentősége egy fának.
5: Hát igen, hogyha például most kiállnék a napra, az szinte perzsel, szó szerint perzsel, beállok az árnyékba, és azt mondom, hogy elviselhető a hőmérséklet.
4: Hát egy pár percig.
5: Egy pár percig, utána azért jobban vágyunk a hűszobára. No, de akkor a környezeti nevelésre terjünk egy picit vissza, hisz tényleg óvodásoknak, iskolásoknak, felnőtteknek egyaránt van egy igazi ismerterjesztő programsorozatunk, illetve projektünk, ami a tavalyi évben például úgy nézett ki, hogy kezdtük az előadást Szendőfi Balázs természetfilmessel, aki iskolásoknak tartott előadást, és hihetetlen meggyőző volt. Iskolásokat nem is láttam ennyire komolyan természetfilmet nézni, és utána kérdezni, merni kérdezni ebbe a témába. Óvodásoknak jó magam tartottam a Föld napján egy nagyon-nagyon jó kis előadást, illetve hát azért mondom, hogy jó kis előadás volt, mert szenzációs csillogószemű óvodások mertek szintén ott is kérdezni, illetve mindenféle olyan dologról beszéltünk, ami fontos a természetvédelem, környezetvédelem kapcsán. Hát az előttem szóló Gallé Róbert is csatlakozott ehhez a misszióhoz, hisz a pókokról tartott előadást iskolásoknak, és hát ugye a pókok az általában ilyen visszataszító lényekként ismerjük őket, de Robi azért meggyőzte a kicsiket, az iskolásokat, hogy a pókokat érdemes és kell is szeretni.
4: És ön hogyan látja, hogy a mai fiatalok, óvodások, iskolások mennyire fogékonyak a környezetük védelmére, óvására?
5: Én ugye a helyi iskolásokat és óvodásokat tudnám mondani, hogy azok biztosan, hiszen az előadások kapcsán annyira jó kérdések és annyira jó válaszok születtek az én kérdéseimre, hogy számomra nagy öröm volt azt hallani, hogy például egy iskolás is ismeri azt a szót, hogy például mulcsozás, vagy ismeri azt a szót, hogy vízgazdálkodás és ilyenek. Tehát fantasztikus dolgokat lehet tapasztalni.
4: De hogyan kell ezt elkezdeni? Mik itt az alapok, hogy a fiatalok, a fiatal generáció mindezt magáénak érezze, és utána ezt majd felnőtt korba tovább vigye, vagy mondjuk még itt a jelenbe hazavigye a családba, és ugye a családot rábírja arra, hogy ne dobjuk el a szemetet, meg vigyázzunk a zöld növényzetre, és a többi, és a többi.
5: Hogyan kell elkezdeni? Hát igazából példamutatással, hogyha a családban is azt látja, hogy mondjuk apuka nem nyírja minden nap 2 centiméteresre a füvet, hanem meghagyja és a természetnek teret ad, vagy mondjuk nem dobja a szemetet, csak egy fölhívja a figyelmet, hogy látod ott a szemetet, tehát oda dobjunk mindent, és ne szemeteljünk. Tehát az első kör a példamutatás, a második körben már be tudunk mi is csatlakozni a környezeti neveléssel, nem csak mi persze, hanem a pedagógusok is, de mi is az ismeretterjesztő előadás sorozatunkkal. ez egy második lépés. A harmadik lépés talán az, amikor már az iskolás is és az óvodás is szól rá a anyára, apára, hogy bármilyen felnőttre, hogy tessék vigyázni jobban arra, hogy ne szemeteljünk, tessék vigyázni jobban a környezetre, ne tapossuk el azt az adott bogarat, ne hesegessük el a virágról a beporzókat és a többi. És szerintem ott kezdők, hogy amikor már az iskolás óvodás így meg tud szólalni, az már példaértékű, mert könnyebben fogja majd a következő generációnak átadni ezeket az értékeket.
4: És ehhez a környezeti neveléshez, ahol most itt beszélgetünk, ez a Monty Park itt is folyik oktatás? Kijönnek ide? Ez is egy szép hely.
5: Ez is egy szép hely. Egyénileg biztos kijönnek ide. Mi inkább a művelődési házba, mivel hogy technikai háttér is kell az előadásokhoz, helyileg ott szoktuk ezeket az előadásokat tartani, és oda szoktunk meghívni különböző előadókat.
4: Szóval Rózsa ünnepén vagyunk, ugye ön az egyik főszervezője, oszlopos közreműködője itt Szőregen. Ez a fesztivál, ez az ünnep, ez mikor kezd kialakulni itt önöknél?
5: Ennek nagy hagyománya van, ez a 26. Tehát már 26 éve, kivéve ugye a Covid évet, mert akkor nem tudtuk megtartani, 26 éve létezik ez a rózsaünnep, 26 éve csalogatjuk ki az embereket a szobából ide a gyönyörű szép környezetbe, és hát tényleg ilyenkor minden rózsás, minden rózsába borul, legalábbis próbáljuk, mert hát azért azzal mi is küzdködünk, hogy egyre kevesebb a rózsa, egyre kevesebb a rózsatermesztő, de azért próbálunk olyan rózsás hangulatot keríteni, nem csak a rózsák jelenlétével, hanem tényleg a programokkal, ami szerintem méltán jó érzést és jó kedvet kelt az emberekbe.
4: De a környezet is jó, ugye ilyen fás, sőt van itt ilyen futó rész is, ahol egy futóverseny volt, olyan, mint egy amfiteátrum, mert nézek hosszan elő de magam elé, akkor lelátót látok, ilyen természetes fával elhatárolt, majd hogy nem olyan lelátó?
5: Igen, a természetes környezet nagyon fontos, és hát minél több programot azért próbálunk ide kihozni, ha nem is ismeretterjesztő programokat, pedig annak is a jelenne itt, de különböző kulturális programokat azért már hoztunk ide ki. A rózsaünnepnek mindig ez a központi helye, kivéve akkor, amikor a futópálya épült, akkor a pályatérre mentünk át, és ott volt a helyszínünk, de például szabadtéri filmvetítéseket szoktunk ide kihozni, ami szintén nagy siker. Az emberek kiülnek ide, és hát este csillagok alatt nézhetnek különböző magyar produkciókat, de a táboraink túlnyomó részében is a gyerekek ide szoktak kijönni, felfedezni Szőreg környezetét, illetve hát van egy jó kis játszótér itt, és természetesen azt is igénybe veszik.
4: Tehát ez is a környezetvédelem, az iskolában, a tanteremben megtanulják, hogy miért fontos a természet, itt meg megélhetik.
5: Itt meg megélhetik, így van, ez teljesen így van.
4: Nagyon szépen köszönjük Szekeres Sándor Gábornak, a Tömörkény István Művelődési Ház intézmény vezetőjének, hogy egy kicsit beszélt a fesztiválról, meg arról, hogy mennyire fontos a környezet nevelés.
1: Kincsek, értékek, legendák. Országjáró a Kossuth Rádióban.
2: És az előbb azt ígértem, hogy az ég felé emeljük majd a tekintetünket a rózsatövekről. Most az ég felé fordulunk Lovászi Péterrel, a Magyar Madártan és Természetvédelmi Egyesület helyi csoportjának vezetőjével. És én nézem az eget, hát felhőt nem látok, de nagyon madarat sem. Szerintem ebben a hőségben ők is elbújnak.
6: Igen, a madarak is érzik a meleget és elbújnak. Tehát, hogyha valakit madarat szeretne látni, akkor leginkább kora reggel, hajnalban vagy este érdemes, mert azért vannak olyan fajok, mondjuk egy sallós fecskék, ilyenkor is a városban röpködnek és hallatják a hangjukat.
2: A fecskékről az elmúlt években sokat beszéltünk. Volt egy időszak, mikor nagyon rohamosan fogyott a fecskék létszáma. Hogy vannak most a fecskék?
6: Madártan Egyesületnek van egy olyan programja, amiben a gyakori madaraknak az állomány nagyságváltozásait követjük, és innen tudtuk, hogy volt egy talán 40% körüli csökkenés a fecskéknél, molnár fecskénél, füsti fecskénél. Most úgy tűnik, hogy stabilizálódott a helyzet, hála Istennek. Itt is és több más madárfajnál, tehát akár a mezőgazdasági területeken élő madaraknál is hasonló.
2: Jó ezt hallani, mert akkor nem véletlenül, vagy nem volt hiába valahogy sokat beszéltünk erről. Ahogy érkezett az országjáró csapata ide Szeged-Szőregre, nézegettem a villanyoszlopok tetejét. Gyerekkoromban kedves elfoglaltságom volt, hogyha utaztunk, akkor kerestem a gólyafészkeket, és ez valahogy úgy megmaradt a lelkemben. Én láttam most gólyafészkeket, és voltak benne gólyák is. Ők a meleget szerintem bírják, gondolom én, de lehet, hogy nagyon tévedek, még nem beszélgettem gólyával.
6: Igen. ők eredetileg is sziklafalakon vagy nagy fákon költöttek, úgyhogy valószínűleg nem véletlen, hogy a villanyoszlopokat is megszokták, megszokják, még akár a Mediterráneumban, tehát Spanyolországban, Portugáliában is nagy feszültségű oszlopokon költ rengeteg, ott aztán tényleg meleg van. Ugye eleve a fehér szín segít nekik, de olyan is van, hogy a szülők hoznak vizet, és ezt a fiókákra locsolják, és ezzel hűtik őket.
2: Árnyékot tartanak, ugye?
6: Árnyékot tartanak, igen, a piciknek a szülők.
2: Ilyen szép pillanat, az olyan szívet melengető látni a gondoskodást, még a madaraknál is, vagy az állatoknál is. És vissza egy kicsit magához, a nyárhoz, mert ugye ilyenkor, amikor már egy hete kitört a vakáció, akkor persze az első pihenés után jön a gondolat a szülők fejébe, hogy hát mégis valami élményt is kellene a gyerkőcnek adni. Hát gondolom a Magyar Madártani és Természetvédelmi Egyesület is szervez táborokat, akár itt Szegeden vagy a környéken.
6: Országszerte is elég sok tábort szervez a Madártani Egyesület, akár a herpetológia két éltő hüllő témában is, nem csak madaraknál. Legtöbb helyen madárgyűrűző táborokat szervez az Egyesület, inkább a nagyobb középiskolás egyetemista korosztályának. Nálunk is a Szegedi Fehértón egy ilyen tábor indul hamarosan.
2: És hát ha már a tavat említette, akkor gondolom a halastavak környékén egy egészen más növény és állatvilág és madárvilág fogadja a természetkedvelőket. Tehát azért megint egy ilyen romantikus tüskevári élmény lehet.
6: Igen, az biztos, hogy a vizes élőhelyek oázist jelentenek, főleg itt lent a homokhátságon, a délalföldön, a melegben. Hogyha valahova az ember tényleg ki akar menni kirándulni, madarat nézni, akkor akár egy nagy széksósi madár rezervátum, Bihaj rezervátumra érdemes kimenni, ahol közelről meg lehet nézni a madarakat, egy mártei holtiszához érdemes menni, akár egy ladikozás, evezés közben lehet nézni a récéket, más madarakat, de itt akár az újszegedi Holtmaros is egy olyan célpont lehet, ahol kellemesebb az idő, mint a betonrengetegben.
2: A természeti táborok meg a környezetvédelmi táborozók jó helyzetben vannak, mert nekik ugye kínálják is ezeket a programokat. Én családanyaként, kirándulóként azt tapasztalom, hogy az ember megérkezik egy településre, akár legyen ez egy kisebb falu, akár a víz közel, a Tisza partja vagy bármi, nagyon nehéz olyan embereket találni, akik úgymond programszerűen kivisznek a vízre, nehéz megtalálni a kapcsolódást. Biztos, hogy ott vannak, csak hogy egyszerűen a turista vagy a pihenni vágyó család, ha nem készül fel előzetesen oda haza, hogy mit szeretne, meg hogy szeretne, akkor ott a helyszínen kevés információt kap. Kiket lehet megkeresni? Nemzeti parkot, a Magyar Madártani Egyesület helyi csoportját? Önök tudnak például akár vizitúrához is ötleteket adni, hogy kit keressünk, kit hívjunk? Tehát van ilyen fajta összefogás?
6: Nehéz téma, mert valóban egy nagyon komoly anyagi és megélhetési háttere van, tehát amíg helyben van egy pályázat, és megy az a 4-5 év fenntartási idő, akkor lehet, én is találkoztam sok olyan helyen, Felső-Tiszán, hogy láttam a hirdetést az interneten, aztán nem találtam nyitva az adott helyet. Valószínűleg a nemzeti parkigazgatóságoknál elég sok információ elérhető, hiszen ők foglalkoznak is ökoturizmussal, csoportvezetéssel, barlang bemutatással és sok hasonló dologgal.
2: Akkor a Nemzeti Parkot is, és a Magyar Madártani és Természetvédelmi Egyesületet madárgyűrűzés szempontjából keressék, ők is csinálnak táborokat országszerte. Lovászi Péter a helyi csoportvezetője volt most az Országjáró vendége.
1: Országjáró a Kossuth Rádióban.
2: És a folytatásban most a csendes, nyugodt ég kémlelés után egy kicsit pihegünk már az árnyékban, mert hogy futócipőt húztak itt nagyon sokan ma reggel Szeged-Szőregen. Domokos Istváni a szó.
4: Nagyon sokan álltak rajthoz itt a futóversenyen, a Rózsa futóversenyen, így hirdették már, a 5. esztendeje tart ez a futóverseny minden egyes alkalommal, amikor a fesztivált megrendezik. Erről beszélgettünk Huszár Lászlóval, a Szeged-Szőreges elnökével, aki maga is futott, vagy csak nézte a futókat, és ugye várta a rajtnál, meg a célnál.
7: Hát igen, köszöntök én is mindenkit. Hát én nem futottam, mert én a szervezéssel ilyenkor is, hogy a színpadon szoktam fent állni, és onnan koordinálni az eseményeket, elindítani a futókat a különböző távokon, és utána az eredményhirdetést is ugye én szoktam tartani.
4: Sokkal álltak rajthoz ebben a nagyon nagy melegben?
7: Igen, számomra is meglepő. 249 indulónk volt. Én azt gondolom, ez a családi futófesztiválzás, ez a meleghez képest nagyon-nagyon jó eredmény, szép szám.
4: Néztem a legkisebbeket, az óvisokat, az óvodát. futásokat, ők hány kilométert tudtak lefutni?
7: Hát ők fél kilométert, 500 méteren szoktuk az ovisokat megmérettetni. Nagyon lelkesek, és mindig azt szoktam mondani, hogy ők szoktak a legtöbben lenni, hogy a helyi óvodák lelkesen gyűjtik a kis indulókat, és akkor ilyenkor kijönnek és futnak egy jót.
4: Azért néztem, hogy ilyen félmaratoni táv a leghosszabb, majd hogy nem?
7: Igen, a 21,1 kilométer a leghosszabb táv, utána a 10 a következő.
4: Bátorok ezek a futók, ugye, mert azért vállalkoznak egy ilyenre, és mire áll a győztesnek rózsakoszorú?
7: Nem, hát különböző támogatóink által felajánlott ajándékokat kaptak, amellett ugye mindenki szár rózsát természetesen, és egy befutóérem, és egy emlékplakett, ami minden befutónak vagy helyezetnek jár.
4: Itt a Monti Parkban azért a hétköznapokban is lehet futni, van itt egy ilyen futó rész, ami hát egy rekordtámpája?
7: Igen, ez egy rekordtámpája, és az a sajátossága, hogy ugye két távból áll tulajdonképpen, egy 800, és van egy kis kör, ami egy 400 méteres részt foglal.
4: És használják is az emberek, mert amikor itt a műsort készítettük elő, még annak idején, egy jó pár héttel ezelőtt, akkor is futottak délelőtt.
7: Igen, és az volt egy kicsit ilyen megmosolyogtató reggel, amikor mi 6 órakor ide érkeztünk, akkor is már futottak, és a mi rendezvényünkön lévő hölgyek itt futottak a rekordtámpáján.
4: Beszéltem olyannal, mondta, hogy ő Szegedről jár ide ki futni, mert kellemes a környezet.
7: Igen, ez nagyon jó, mert hát kicsit dimbes, dombos is, valaki azt is szereti, ugye, hogy változatos a távok, vagy a környezet, a pálya nagyon jó.
4: És hogyha a Szeged szőregeséhez átmegyünk egy pillanatra, akkor ott milyen szakosztályok működnek?
7: Hát jelenleg a Szeged szőregese judó és úszás szakosztályai működnek, de folyamatosan terve van a bővítés, ugye a kézilabda, foci és a hasonló sportágakkal is.
4: És miből jobb, a judóból vagy úszásból?
7: Hát azt gondolom, hogy mind a kettő teljesen jó is.
4: Ez egy ilyen új egyesület még?
7: Ez 5 éve alakult, vagy hát alapítottam ugye ezt az egyesületet, és folyamatosan növünk és fejlődünk.
4: És hogy látja egyébként, hogy mennyire aktívak a fiatalok? Szóval a judó, akár mondjuk az úszás, vagy más sportágak, mennyire vállalkoznak ilyenre a mai fiatalok ebben az egyébként másfajta a világban, ahol ezek a számítógépek, kütyük, stb. Mások működnek?
7: Én azt gondolom, hogy saját tapasztalatot mondok, nyilván valaki másképp látja. Nagyon-nagyon nehéz a fiatalokat mozgásra, és igazából azt látom, hogy kitartásra nevelni, mert ugye azt gondolom, hogy sport az a kitartásra is jár, hogy eljövök, edzek, rendszeresen mozgok, és ez a fiatalokból hiányzik egy kicsit.
4: Azért. Látom, ön is egy lelkes, mert az enélkül nem megy, ha nincsenek olyan lelkes emberek, vezetők, edzők, akkor talán nem is működik.
7: Ez így van, én közel 30 éve foglalkozom a judóval, az edzősködéssel, és ugye 5 éve csinálom a saját egyesületemet, ezt másképp nem lehet, azt gondolom.
4: És mit lát, hogy a fiatalok, akik ott vannak önöknél, judóznak, sportolnak, ahhoz kell egyfajta kitartás, ez azért olyan hozadékkal jár, hogy mondjuk a hétköznapi teljesítményük más területen ott is tetten érhető?
7: Én azt gondolom, hogy igen, és nagyon-nagyon szoktam szeretni, amikor a szülőktől kapom a pozitív visszajelzést, hogy látszik a gyereknek a fejlődésén, hogy hozzánk jár, és nem csak a testi, hanem a szellemi fejlődés.
4: Eredményhirdetés a rózsafutásra megtörtént? Már átadták az okleveleket?
7: Igen, átadtuk, ez sajnos a nagy meleg miatt egy párra nem várták már meg, de igen, megkapta mindenki a neki járó díjat.
4: Lesz.
7: Így van.
4: Meleg ide, meleg oda.
7: Így van. Ezt szoktam mondani, hogy minden évben meleg van ezen a rendezvényen. Lehet, hogy most egy kicsit extrémek, de soha nem hidegben futunk.
4: Nagyon szépen köszönöm. Köszönjük szépen Huszár Lászlónak, a Szeged szőregese elnökének. Hallhatták, rózsa futással indult a nap itt a rózsa ünnepén.
1: Országjáró a Kossuth Rádióban.
2: Arról ma már volt szó egy mondat erejéig, hogy a rózsaünnep sikeréhez a közösségek összefogása is kell, legyenek a rózsahölgyek, legyen a sportos csapat, vagy hát akár az önkormányzati szervező közösség. Mert ahhoz, hogy egy esemény sikeres legyen, ahhoz nagyon sok ötlet kell, meg nagyon sok kéz kell, meg nagyon sok lelkes ember kell. Nagy Nóra érkezett meg hozzánk, ő Szőreg közösségfejlesztője. Hát gondolom, a rózsaünnep ugye 26. alkalommal van, már megvannak az úgymond bejáratott kedvelt elemek, de mindig kell valami újdonságon gondolkodni, és ahhoz lelkes emberek kellene, könnyű megszólítani a szőregieket, ha a rózsáról van szó?
8: Igyekszünk mindenkit megszólítani, és az összes generációnak igyekszünk megfelelő programot biztosítani. Nagyon-nagyon nagy jelentőség van a rózsaünnepen a generációk megjelenésének, hiszen az időseknek a szívügye a rózsa, és ezt a lelkesedést próbáljuk a frissebb generációra átadni, bár egyre inkább csökkenő számot mutatnak a rózsatermesztők, de azért Szőreg mégiscsak a rózsa hazája.
2: És ennek a generációs átadásnak akár a rózsaherceg-rózsahercegnő választás is jó példa lehet, ahol az unokákat lehet benevezni hercegnőnek vagy hercegnek, és hát ezért azt gondolom, akkor az egész család, az a több generáció magáénak érzi az eseményt.
8: Így van, gyakorlatilag egész generációk szoktak megjelenni a programjainkon, minden generáció képviselteti magát, és minden generáció elfoglaltságát és szórakozását igyekszünk biztosítani a rendezvényen.
2: Hát a mai nap főszereplője nyilvánvalóan a rózsa, de van, amikor az almáspite a főszereplő egy-egy eseményen, és akkor most Nóra arca mosolyra húzódott.
8: Igen, volt már olyan rendezvényünk, ahol konkrétan almáspitevő versenyünk volt. Nagyon-nagyon lelkes volt az összes jelentkező, és ott is nagyon érdekes volt, hogy minden generáció képviseltette magát, gyermekektől a nagyszülőkig, úgyhogy mindenki élvezte a versenyt.
2: Hogyan jönnek az ötletek? A szőregiek jönnek egy idő után, mernek ötleteket adni, hogy olyan jó lenne, nem tudom, akár egy bogrács főzőverseny, vagy akár egy futóverseny, vagy bármi más, tehát, hogy mernek ötletekkel előállni?
8: Abszolút nyitottak vagyunk a szőregi javaslatokra, és szoktunk is erről a közösségben beszélgetni, szoktunk foglalkozásokat tartani ezzel kapcsolatban, mi az az újdonság, és mi az, ami megszólítaná, ami érdekelni a közösséget, és ami érdeklődés mutat számot. Nagyon-nagyon sok ötlet szokott érkezni, természetesen igyekszünk ezeket megvalósítani, nyilván a lehetőségeinkhez képest.
2: Mi az, ami a legsikeresebb mostanság? Gondolom itt a nyár esték, amikor lemegy ez a hőség, az egy jó pillanat, mert akkor az emberek úgy kivágynak újra, kirajzanak a természetbe, és ez a park, a Monti Park, ez egy jó helyszín.
8: Ez egy tökéletes rendezvényhelyszín, az egyik legnagyobb sztárunk a az esti filmvetítés. Gyakorlatilag 250-300-400 látogató is kiszokott érkezni az esti filmvetítéseinkre, ahol gyakorlatilag a generációk ugyancsak összekapcsolódnak. Az egyik legsikeresebb filmünk a Futni mentem volt, ami tavaly nagyon nagy siker volt. Minden generáció részt vett rajta, mindenki képviseltette magát, és ehhez kapcsolódott egy sportcipőversenyünk, aki a sportcipőjét magával hozta. Az egy külön versenyen vett részt, és értékes ajándékokat nyert ezzel. De hát mindenki nyert, mert egy szuper estét eltöltött a Monti Parkban, a közösségben.
2: Biztos vagyok benne, hogy akkor a szőregiek, Szeged szőregiek olyan futósak, mert hát ebbe a hőségbe is futottak ma reggel itt a rózsafutáson, ugye erről is szó volt az előbb, és hát persze a film apropóján sokan tudtak cipőt hozni, edzőcipőt. Mi az, ami leginkább az ön szívének kedves? Melyik az a rendezvény, amit úgy mindig évről évre nagyon vár, és akkor úgy szereti összefogni a csapatot, vagy már esetleg a jövő éven gondolkodik, hogy jövőre lehet, hogy egy ilyesmit is kéne rendezni, szervezni, tehát hogy formálódnak az ötletek.
8: Hát a legnagyobb ünnepünk mindig a rózsa ünnep, és igyekszünk azt mindig feltölteni újabb és újabb programelemekkel, de nekem gyakorlatilag nagy kedvenceim a kis rendezvények, ahol kisebb csoportokat, kisebb létszámban meg tudunk beszélni. Az egyik nagy kedvencem volt például a női létről és a női kihívásokról volt beszélgetésünk, ahol nagyon-nagyon nyitottak voltak a résztvevők, és azt gondolom, hogy az egyik legfontosabb problémákról beszéltünk, amiről a mostani időszakban talán érdemes is egyre többet beszélni.
2: Ha választani kell, milyen színű rózsát választ Nóra magának?
8: Köszönöm, nekem rengeteg van. De...
2: Na nem adom oda, ennek én örülök, hogy itt van, csak hogy mit választana virtuálisan?
8: Akkor én egy gyönyörű vajszínű rózsát választanék hosszú szárra.
2: Gyönyörű szépek a szőregi rózsák. Azért adunk az rózsából önnek is. Nagyon köszönjük, köszönöm, hogy hoztak nekünk is. Nagyon szépen köszönjük Nagy Nórának, szőreg közösségfejlesztőjének, hogy a generációk összefogásáról beszélt az országjáróban.

0: Országjáró szombat délelőtt a Kossuth Rádióban.
1: Pontosan 11 óra van, jó napot kívánok, Cifre Szilvia vagyok. Fényes csizmák, libbenő szoknyák, hegyke kalapok, rózsás arcok lendülettel járják, szívből dalolják a Hadd te tudnád táncszonda ifjú néptáncosai. A rózsaünnep hangulatát is színesítik, hamarosan hozzánk is eltáncolnak. Majd kislapát, minigerebje, apró szorgos kezek, a kertészeti alapismereteket már óvodáskorban érdemes a gyermekek fejében és a szívében is elplantálni. Már is egy óvi kertben is körbenézünk. És mesélő tárgyak egy különleges rózsás gyűjtemény kincsei. Itt a folytatásban Szőregre hívjuk ma önöket a rózsaünnep apropóján. Tartsanak az országjáróval 4-6-ig. Már is folytatjuk, előbb azonban krónika. Budapesten a stúdióban Garami Zsuzsa.
2: A valaha feljegyzett legsúlyosabb hőhullám sújtja Észak-Nyugat és Közép-Európa nagy részét egy friss jelentés szerint. A hőséget egy úgynevezett hőkupola okozza, amely csapdába ejti a forró levegőt Európa felett és meleg levegőt szív el a Szaharából. Az Egyesült Királyságban 50 éve nem tapasztaltak ilyen csúcshőmérsékleteket, Franciaországban minden idők legforróbb napjával dőlt meg a melegrekord, és Európa más régióiban is megviselte az emberek egészségét a kiugróan magas hőmérséklet. Itthon életbe lépett a harmadfokú hőségriasztás, a következő napokban tovább fokozódik az extrém forróság. A hőhullám miatt kedre több helyen 41-42 fokot is jósoltak. A katasztrófa védelem felhívja a figyelmet az ivóvízpótlás fontosságára, valamint az erős UVB sugárzás miatt a fej és a test népégés elleni védelmére. Aki teheti, tartózkodjon az árnyékban légkondicionált helyiségben. A hőséggel kapcsolatos legfrissebb hírekről a kormány.hu/hőség oldalon is lehet tájékozódni, folyamatosan frissítik a hőséggel kapcsolatos aktuális információkat. Aki szabadtéri tömegrendezvényen kíván részt venni, az indulás előtt hozzon felelős döntést saját egészsége és mások biztonsága érdekében, erre hívta fel a figyelmet az egészségügyi miniszter közösségi oldalán. Hegedűs Zsolt azt írta, a hőség komoly egészségi kockázatot jelent, és különösen veszélyeztetettek az idősek, várandósok, a kisgyermekek, a krónikus betegek, a szív- és érrendszeri betegségben érintettek. Nekik a tárcavezető azt javasolja, hogy lehetőség szerint ne vegyenek részt szabadtéri tömegrendezvényen. A hőkupola miatt vízkorlátozást vezettek be több Pest vármegyei településen, erről ír a Telex. A portál információi szerint takarékos vízhasználatra szólították fel a lakókat Erdőkertesen, Szadán, Őrbottyánban, Veresegyházán. Kiemelik, Veresegyházon és Szadán csak javasolják a szokásos vízhasználat mellőzését. Őrbottyánban és Erdőkertesen viszont egyenesen tilos az ivóvízhálózatról. Egyebek mellett a járdák, utak mosása, úszómedencék feltöltése. Minden hivatásos szolgáljon a törvény és a haza iránti hűséggel, mondta a miniszterelnök a Nemzeti Közszolgálati Egyetem rendészeti karának tisztavató ünnepségén Budapesten. Magyar Péter azt kérte a végzett hallgatóktól, legyen bátorságuk felszólalni, ha törvénytelenséget látnak, legyen tartásuk jelezni, ha méltatlan parancsot kapnak, és legyen erejük kiállni, ha a hivatásuk becsülete sérülne. A Nemzeti Közszolgálati Egyetem rendészettudományi karának 173 hallgatója tette le ma a tiszti esküt. Azonnali belső vizsgálat elrendelését kéri a honvédelmi miniszter a vezérkari főnöktől az Újdörögdi Gyakor lótéren tavaly márciusban történt kézigránát baleset miatt. Ruszinszendi Romulus azt mondta, ők és a sérült sem ért egyet az ügyészséggel. A honvédelmi miniszter szerint nem lehet következmény nélkül lezárni egy olyan esetet, amiben valaki mind a két kezét elveszti. Hozzátette, a vizsgálat körülbelül 60 napig tart, lezárta után nyilvánosságra hozzák annak eredményét. Hajnalban újabb földrengés rázta meg Venezuela északi partjait. A 4,9-es erősségű földmozgást egyebek között a fővárosban Caracasban is érezni lehetett. Károkról egyelőre nem érkezett jelentés. A dél-amerikai országot szerdán két úgynevezett Iker földrengés is érte, az egyik 7,2-es, a másik 7,5-es erősségű volt. Azóta számtalan kisebb utórengést mértek. A legfrissebb adatok szerint a hétközepi földrengésnek legalább 920 áldozata van, de félő, hogy számuk elérheti akár a 10 000-et is. Az eltűntek száma meghaladja az 50 000-et. Az utakról erős a forgalom az M7-es autópályán Balaton felé, az M0-as autó csomópontja és Székesfehérvár között szakaszos lassulás, időszakos torlódás alakult ki. Folytatódik tehát a kánikula, országszerte süt a nap, elvétve van néhol néhány gomoly felhő, a szél mérsékelt marad, napközben 34-39, késő este 22-30 fok várható. A híradást Polyák Adrien szerkesztette.
0: Műsorajánlat.
3: A Rádiókabaré mai sztárvendége Takács Tamás.
4: Bulgáriában egy haverom oda ment a tengerparton a sörsátorhoz, és mondta, hogy kérek két sört. És akkor azt mondta, hogy van egy nincs, jó, kérek kettő sört. Nézett rá, majd megfordult, és azt mondta, nem szolgálnak ki a külsőm miatt.
3: A házigazda Vida Péter. Humor nélkül lehet, de érdemes.
0: Rádiókabaré. Ma 13 óra 30 perc után a Kossuth Rádióban.
5: Kuruc sziget a Labanc világ közepén.
6: Katonailag nem komoly.
5: Az utolsó hős.
6: Száz aranyat ér a fejedbe.
7: Meg a dicső.
8: Ahova te el kell foglunk!
5: Akit az ellenség fenyeget.
8: Meghalsz, rebel is kutya!
9: Engedelmével egy kicsit később.
5: Ám az igazi betyár mindig kivágja magát.
10: Megölhetném, de nem teszem.
8: A császár nevébe gyűjjét!
5: Zente Ferenc.
11: Hogy írja valást az üzenetet?
12: A szentes kapitánya.
5: Dupla részekkel. Vasárnap 16 óra 50 perctől a Dunán.
0: Országjáró szombat délelőtt a Kossuth Rádióban.
1: Az országjárom a Szegedszőregre hívogatja önöket, itt vagyunk a rózsa ünnepen, és hát csodálatos virágzó rózsák a termesztőknél, virágzó rózsák a vázában, és virágos népviselet. Domokos István a szó.
13: Köszönjük szépen a szót, Szilvia. Táncra fakadunk, bár ebben a nagy melegben nem biztos, hogy szerencsé, de a szavak erejével ezt mindenféleképpen megtesszük itt a folytatásban. Érkezett hozzánk Számfira Nagy Zita és kedves párja Számfira Máté, akik néptáncosok, néptáncos pár. Egy párt alkotnak a Ha te tudnád tánctanoda és a Szőregi Rezegők néptánc csoport vezetői, jól mondom?
14: Igen, szeretettel köszöntünk mi is mindenkit. A Ha te tudnád tánctanoda egyik csoportja a Szőregi Rezegők. 4 gyermekcsoport és 2 felnőtt csoporttal működünk, immár 7 éve.
13: És ennek a gondolata annak idején hogyan jött, hogy alakítsunk egy tánccsoportot, mert jó lenne az?
15: Igazából abból kiindul, hogy mi is aktív táncosok voltunk, és ugye ebből igen hamar ki lehet öregedni ebből a műfajból, a táncos műfajból, és az oktatás az a szívügyünk és a tanítás, és ez hozta létre azt az ötletet, hogy saját csoportot alkossunk.
13: Hát nem akartak kitáncolni mindebből, mert szívük közepe ez önnél, például az Ita a néptánc az hogyan kezdődött? Az első lépéseket mikor tette meg, a tánclépéseket?
14: Az első lépéseket Solcent Imrén, ott születtem, ott éltem egészen középiskolás koromig, és a szüleim jelenleg is ott laknak, ott táncoltam először általános iskolás koromba, és ott megfertőzöttem a néptánccal, a népzenével, a népi ének szeretetével, és aztán, amikor elkerültem középiskolába, illetve egyetemre, ott is kerestem azokat a közösségeket, ahova csatlakozhatok.
13: És Máténál hogy alakult? Mikor húzott először táncos csizmát? Ez box csizma egyébként?
15: Igen, ez egy teljesen bőrcsizma, egy kemény szárú csizma. Én általános iskola második osztályos koromban ismerkedtem meg a néptánccal a Mezőberényben, Szabó házaspárnak köszönhetően, és ez végig is kísérte az összes tanulmányomat, hiszen középiskolai tanulmányaimat is táncos irányba folytattam.
13: Mivel ez egy rádió, a hangok segítségével próbáljuk leírni, hogy ki hogyan néz ki. Hát egy lajbi, ugye a táncos csizma, egy fehér ing, és ami nagyon fontos, ott a kalap, de ami még ennél is fontosabb, az a bajusz. Ez milyen bajusz?
15: Hát ez egy sajátos bajusz, mert én föl szoktam nyírni az oldalát, alávágok a bajszomnak, és így sokkal szebben ki lehet pödörni.
13: Ez a pödrés azért nem semmi, ez minden reggel ki kell így szépen fenni, vagy hogy mondják így szakkifejezésileg?
15: Én úgy gondolom, hogy pödrés.
13: Elő.
15: Minden reggel természetesen, és ki is kell fésülni.
13: Milyen jól áll a bajusz, ugye?
14: Igen.
13: Kérdezem Zitát, ön a férfeleség?
14: Igen, valóban nagyon jól áll neki a bajusz.
13: Ritka egyébként ilyen fiatal ember ilyen szép bajusszal, kackiás bajusszal.
14: Igen, bár a néptáncosok között egyébként ez nem ritka, mert gyakran és szívesen viselik, és jól is áll nekik.
13: Hát én mondtam Máténak, hogy jó lenne, hogy elindulna egy bajusz versenyen, de azt mondta, hogy még várni kell azzal, igaz?
15: Természetesen még szerintem meg kell ahhoz érni, hogy én elinduljak egy bajusz versenyen.
13: Na és akkor a táncról van szó, táncoktatás minden korosztály?
14: Igen, egészen óvodáskortól nyugdíjas korosztályig oktatunk néptáncot. Az oktatás mellett táncházakat, táborokat is szervezünk, illetve koreografálunk, előadásokat rendezünk. Pont tegnap volt egy műsorunk, Bartók Béla, Csodálatos Mandarin című művét kortárs néptánc előadással mutattuk be Mórahalmon.
13: És hogy látják, hogy a fiatalok a táncra mennyire fogékonyak, az ilyen táncra, a népi táncra, a hagyomány megélésére, ilyenféle formában?
15: Szerintem reneszánszát éli most ez a műfaj, és igen, sokan kezdik el már gyerekkorban is a táncot, nem idegen tőlük, és nem félnek tőle. A felnőtt korosztályban pedig kivált kép nagyon trendi most szerintem elkezdeni táncolni felnőtt fejjel, mert azért valljuk őszintén ez egy közösségi lét, és szerintem sok személynek, sok embernek leginkább a pandémiás időszakot követően szüksége van a közösséghez tartozni, és ezek a táncos közösségek pedig abszolút elfogadóak, és mindenki számára nyitottak.
13: És hol szoktak fellépni? Ugye elkezdik az első lépéseket, van több csoport, bemutatkozási lehetőségük is van?
14: Igen, szerencsére van, itt Szeged szerte is nagyon szívesen megyünk fellépni, illetve a mai nap folyamán itt a Szőregi Rózsa ünnepen is fellépünk, minden évben meghívást kapunk, és ezt nagyon szívesen el is fogadjuk, és most is gyerekek és felnőttek is jönnek a tanodából, és egy közös kis műsort fogunk adni Patyi Zoltán népzenésszel.
13: Máté viseletéről már beszéltünk, de Zita, hogyan érkezett? Ez is helybeli viselet? Nagyon szép.
14: Igen, rajtam tápi viselet látható.
13: Ez ilyen rózsaszínes és rózsás.
14: Igen, nagyon szerették a virágmotívumokat, a kötényemen apró virágok, csíkok, illetve a szoknyámon, a felső szoknyámon nagy virágmotívumok láthatóak. Én szeretem a rózsaszínt. Egyébként már lassan a korom nem fogja megengedni, de még azért.
13: Ilyet nem mondja, egy fiatal hölgyről, asszonyról van szó.
14: De még azért belefér. Nagyon szerették az élénk színeket, a kéket is, a zöldet is, a rózsaszínt szint is, úgyhogy bátran használták a mintákat és a virágmotívumokat a viseleteiken. Rajtam van egy blúz, egy virágos felső szoknya, illetve egy keskeny kötő.
13: Aminek... bekötött fejjel nem lehet sokáig rózsaszint használni?
14: Hát ugye akik már megházasodtak, ők mind bekötött fejjel.
13: Hát vagy ugye itt Zitán is van egy kendő, be van kötve a feje.
14: Így van, rajtam is egy színben a viseletemhez passzoló kendő látható, egy sejemkendő, és hát igen, egy idő után már azért szerették a sötétebb színeket, ahogy az életkorukban előre haladtak, viszont egyébként az olvasható a tápéi monográfiában, hogy a tápéi nők és asszonyok, amit összegyűjtöttek házasodásig viseleteket, ők azokat hordták életük végéig, tehát igazából akár még belefért sokáig a világos színű ruha is.
13: És Zitának hány viselete van otthon? Hányféle?
14: Elég sokféle van. Szerencsére vannak a saját viseleteim, amiket csak én hordok, illetve a tanoda viseletei is nálunk vannak, úgyhogy nagyon sokféle viselet megtalálható kis Magyarország, illetve erdélyi viseletek.
13: És Máté mutat a cipelője felé. Az is én nem, ugye takarás a szoknyából, most már látom. Hát csodálatos, ez valami szegedi?
14: Ez egy szegedi papucs.
15: Szerintem egy 30 pár szegedi papucsunk van otthon.
13: És mondta, hogy sallai, ugye, mert igen, az utolsó igen. Közül van a papucskészítők közül ő az.
14: Igen, sallai cipész.
13: Saját lábra készítette.
14: Így van. A sallai házaspár készítette a papucsomat, és ez egy fehér jegy papucs, pipacs, búzavirág, búzakalász motivumok láthatók rajta, a gyönyörű kézzel hímzett.
15: Ez az eljegyzésre kapta.
13: Még egyszer, bocsánat.
15: Jegy papucsnak nevezik ezt, az eljegyzéskor kapta tőlem Zita ezt a papucsot.
13: Azért ez nagyon komoly, és fordítva ön mit adott Máténak?
14: Igen, a szívemet.
13: Az a legfontosabb egyébként.
14: Keszkenőt szokás adni ilyenkor.
13: Azért nagyon szép lett ez az esküvő. Nagyon romantikus, gondolom én. Most itt egy kicsit eltértünk a tárgytól, de azért ez is lényege annak a milliónek, amit önök ugye próbálnak megteremteni, megélni, mert akik mondjuk táncolnak, most önöknél kicsik, felnőnek, férjhez mennek, házasodnak, lehet, hogy akkor ilyenféle formában akarnak majd házasodni.
15: Persze, természetes. Hát a tánc oktatás mellett azért elengedhetetlen a néprajzi gyűjtés is, és igyekszünk azért itt a helyi hagyományokat is felkutatni. Kiskundorozsmény cigányság táncával sokat foglalkoztunk, a szegedi visellettel itt a mélyebben foglalkozott, és hát nem mellesleg ugye itt Szőregen, a szőregi kultúrával, a szőregi hagyományokkal is foglalkozunk, hiszen a doktori mestermunkámnak is részese lesz, és érinteni fogja a szőregi kultúra.
7: Ha csak egy-egy mondatban itt befejezésről kellene arra a kérdésre válaszolni, hogy mit jelent önöknek a tánc, akkor mit tudnak elmondani?
15: Az életet.
14: Igen, életformát.
7: Köszönjük szépen, jó volt önökkel beszélgetni. Én megmondom őszintén, még azt is elfelejtettem, hogy körülbelül olyan 35 fok lehet, mert annyira magukkal rántottak, és figyeltem arra, hogy mit mondanak, miért olyan fontos a hagyomány, a múlt megélése, amit önök saját maguk is megtettek. Vendégünk volt itt az országjáróban Számféra Nagy Zita és párja Számféra Máté, néptáncos házaspárról van szó, a Ha te tudnád néptánc tanoda és a szőregi rezgők néptánc csoport vezetői.
0: Kincsek, értékek, legendák. Országjáró a Kossuth Rádióban.
1: A néptáncosoknál is vannak apró cseprő lábak, akik már ropják. Hát a folytatásban is a gyerekekről beszélgetünk. Körösiné Csiszár Anita érkezett meg, a szegedi Óvi Magyar utcai óvodájának tagintézmény vezetője. Csodás rózsás rajzokkal érkezett. Hát már az óvisok is tudják, hogy Szőregen, ahol ők születtek, vagy laknak, vagy élnek, a rózsa mindenkié.
16: Így van, köszöntöm én is a hallgatókat. Hát mindenképpen ezt próbáljuk azért belőlük is beléjük nevelni, hogy azért a hagyományőrzés nagyon fontos az ő számukra is, és ezt képviseljük, mint szőregi óvodaként. Nagyon sok rózsával rendelkezünk.
1: Óvi előtt vannak rózsák, azt mondta nekem büszkélkedve, hogy önök még az a régi hagyományos óvoda, ahol még a rózsatő ott van az óvoda előtt.
16: Így van, így van. Próbáltam visszaidézni ugye a dátumot, ha jól emlékszem, 2003-ban kaptunk kb. 100 tő rózsát, amit elültettünk az óvoda előtt szülők és az alkalmazotti közösség segítségével, és ez a mai napig részletben azért még megvannak és virágoznak, úgyhogy, és ők evel díszítik természetesen az óvodánk előtt azért az utcát, úgyhogy vigyázzunk, ápoljuk őket mindenképpen.
1: De ha nem a rózsakertben, akkor az óvi kertben azért serénykednek a picik, vannak kislapátok, kisgerebjék, ültetgetnek mi mindent, akár kis paradicsomtöveket, palántákat?
16: Így van pontosan. Van három, minden csoportnak van egy-egy kis kertecskéje, most jelen pillanatban koktél paradicsomjaink lesznek, úgyhogy elültettük, gondozzuk, locsoljuk, kapálgatjuk, úgyhogy próbálkozunk azért mindenképpen megteremteni a lehetőséget, hogy a gyerekek kapcsolódjanak így a környezethez.
1: Mert hogy önök zöld óvoda.
16: Így van, így van. Harmadik alkalommal nyertük el a zöld óvoda címet, és erre nagyon büszkék vagyunk. Emellett madárbarát óvoda is vagyunk, biztonságos óvoda is, és idén megpályáztuk az állatbarát óvoda címet is. Úgyhogy mindenképpen a környezetvédelemmel elkötelezettek vagyunk.
1: Ez azt jelenti, hogy ha állatbarát óvoda címet birtokolják, hogy lehet, hogy van halacska, vagy nem tudom, béka valamelyik óvoda csoportba, óvodai csoportba?
16: Volt rá példa, így van, teknősünk is volt, meg aranyhalaink is voltak, hát ők is azért egy idő után előregszenek, úgyhogy
1: elnőttek, ugye?
16: Így van, és kirepültek az óvodából, és kiúztak, úgyhogy most jelen pillanatban éppen semmilyen állatunk nincsen, viszont nagyon szeretjük a kutyákat, cicákat, és ezzel, amikor állatvédelmi nap van, találkozhatnak a gyerekek, behozhatják a kedvenceiket, esetleg megmutathatják a többieknek.
1: És hát nagyon fontos, hogy a rózsa ünnephez különféle fellépésekkel is kapcsolódnak. Itt mi a Monti Parkban vagyunk, ugye a színpad egy kicsit tőlünk távolabb van, de hallottam a zenét, amire az óvisok táncot lejtettek.
16: Igen, igen, nem olyan régen volt az Alma együttes zenéjére táncoltak a kis óvodásaink. Minden évben igyekszünk valami újdonsággal fellépni azért, és megmutatni magunkat, hogy milyen ügyesek a gyerekek, és az óvónénik nagyon szépen felkészítik őket ilyen kis táncokkal, versekkel, dalokkal, mikor milyen hangulatban sikerül esetleg ezt megvalósítanunk.
1: Egy fél mondattal már szó esett a rózsaherceg, meg rózsahercegnő választás, ugye óvodás, illetve kisiskolás, tehát mindenféleképpen gyermekkorú fiúk és lányok lehetnek rózsahercegek, meg rózsahercegnők. Vannak az óvisai között, akik valaha voltak, vagy akár idén versenyeznek ezért a szép címért? Beszélünk majd erről a délutáni műsor részben is, de vannak ilyen óvisai?
16: Vannak, igen, természetesen vannak, meg voltak is, meg gondolom, hogy lesznek is, úgyhogy bízom benne. Megmondom szintén, hogy szőregiként igazából saját élményeim is vannak, mert hogy az én saját lányom is volt Rózsa Hercegnő, úgyhogy...
1: Akkor jó helyen kérdeztem. Hát ez valahogy itt azért benne van a családok benne. Történetében a rózsa.
16: Benne, így van, így van. Így szocializálódottak a gyerekeink, úgyhogy akár a kolléganőimnek a gyermeke is. Kicsit visszanézegettem a fényképeket, és például kis babahordozóba vittük magunkkal a saját gyermekeinket is a felvonulásra, úgyhogy mindenképpen benne voltunk ennek a sűrűjében.
1: Akkor nevelgessék a rózsabimbókat úgy, hogy a szőregi rózsa kultusza hagyománya ne vesszen el, nyilván nagy felelősség, meg szép feladat is, nehéz feladat is. Körösiné Csiszér Anita tagintézményvezető óvodapedagógus volt az országjáró vendége.
0: Barangolás, kalandozás, találkozás. Országjáró a Kossuth Rádióban.
1: Rózsa mindenhol, különleges tárgyak gyűjteménye, Domokos Istváné a szó.
7: Mondhatni, hogy rózsás a hangulatunk itt Szőregen ebben a nagy melegben, és a rózsáink sem hervadnak, szerencsére próbáljuk itt spriccolni vízzel, lelket önteni beléjük. A folytatásban érkezett hozzánk két rózsahölgy, kezicsókolom, Bányai Istváné Marika, és kedves lánya Bányai Ildikó, és hát ilyen szépen rózsásan öltöztek.
17: Igen, jó napot kívánok. Ez a formaruhánk, ha ezt így lehet mondani.
7: A rózsa hölgyek formaruhája?
17: Így van, így van. Ez az ünnepi ruhánk.
7: És mikor alakultak a rózsa hölgyek itt Szőregen, vagy egyáltalán miért?
17: 2004-ben alakult Szőregen a rózsa hölgyek rendje, és a rózsa ünnepünket 25 évet gyönyörűen megünnepeltük. A megálmodója Rózsa Hölgyek rendjének az az aktív közösség Makó Mária hozta életre, és segítségül társul támogattuk, hiszen a rózsatermesztésből éltünk a legtöbbünk, és a rózsa szeretete összeköt minket.
7: De a családon belül annak idején hogyan kezdtek el rózsával foglalkozni, vagy miért? Mert valahol barackot termesztettek itt meg rózsát?
17: Igen, igen, igen. Így volt a Tiszamaros szög, az a terület, Szőreg Deszk Szent Iván kübekháza, ahol a legoptimálisabb a talaj a rózsa termesztése, tehát a gyümölcsfa meg a gyümölcs termesztés mellett itt Szőreg és környéke erről híresült el, megélhetési forma volt, családjaink csinálták.
7: Nehéz mesterség rózsát termeszteni?
17: Igen, igen, ez a kérdés komoly, mert ezt egyedül nem lehet csak két kezi munkával előállítani. Ehhez nincs csak a szemzéshez gépesítése, robottechnika, tehát amikor most 35 fokot érünk meg a rózsaföldbe, a szemzők legalább 10-szer többet. Tehát komoly fizikai megterhelést ad.
7: És Ildikó, mi az, amit önöknél itt, ugye rózsahölgyeknél lehet tudni, tanulni?
17: Hát mindenképpen a hagyománya a legfontosabb. Mi azért jöttünk létre, hogy hagyományt őrizzünk. A rózsa szeretete mellett, a rózsa, mint kultúra, hungarikum, ugye évekkel ezelőtt hungarikum lett nyilvánítva, tehát ebből adódóan nekünk ez a legfontosabb feladatunk. Már nem a tanulás, hanem a hagyományőrzés.
7: És nem jöttek üres kézzel, sok-sok minden van itt. Mi rózsa, tea lehet ez?
17: Igen, szeretnénk önöket.
7: Rózsa szirommal.
17: Igen. Igen, gondoljuk, hogy jó esik ebbe a melegbe. A rózsaszobában egy gyönyörű gyűjteményünk van, és azt gondoltuk, hogy nem hozzuk hiába, hanem amiket készíteni lehet rózsából, egy pici ízelítőt szeretnénk önökkel megkóstolni.
7: Látom, a rózsalekvár, rózsadzsem.
17: Igen, rózsadzsem.
7: És milyen fantasztikus az illata.
17: Igen, köszönöm. Illatos rózsából, ez nem véletlen, és egy kuriózum, különlegesség.
7: De ezek az edények. Ugye ez a kiöntő, meg kis csuporkák, csészék, kancsók, maguk is világosak, rózsamintások.
17: Igen, mindegyike a Rózsa Múzeumunk gyűjteménye, és ezt a közösségünk, amikor életre hoztuk a Rózsa Hölgyek rendjét, családok generációkon át a fértbe őrzött kincseiket hozták és bízták ránk, és ezek szinte mindegyike egy-egy család emlékét őrzi, és ezt a hagyományt mi tiszteljük. Termesztő edényeink vannak, rengetegféle dolog a Rózsa Múzeumunkban. Tulajdonképpen mi egy kis ékszerdobozként éljük meg, és így mutatjuk be az ide látogatóknak.
13: De honnan van ez a sok-sok rózsás dolog, akár kiöntő, váza, rózsamintával, sőt, látok itt terítőt is. Igen. Sőt, szalvétot.
17: Igen, ez mindegyike adomány. Kaptuk, hogy megőrizzük és bemutassuk a család féltve őrzött emlékeit, a szőregi emberek bízták ránk ezt a gyönyörű dolgokat, szülőről, nagyszülőről és bemutatási eszközként, hogy gyönyörködhessenek benne az ide látogatók.
13: Mondja ezt Marika, ugye az édesanyja, mert hogy itt áll Ildikó is, azért ez komoly felelősség azért, ugye anyukát hallgatni az édesanyját, mert szóval együtt dolgozva nagyon sok mindent megtanult tőle.
18: Ez így igaz, és az az igazság, hogy nem csak komoly felelősség, hanem komoly kihívás is, mert édesanyám 80. évébe fog jövőre lépni, és még mindig úgy pörök, hogy alig győzzük utána a lépéseket tartani.
13: Nagyon szépen köszönjük, hogy itt voltak, hoztak nekünk rózsás italokat hűtve, köszönjük, megkóstoljuk, és akkor minden jót kívánok, és akkor kitartást, köszönjük, kezdjük sokkal a minden jót!
0: Országjáró a Kossuth Rádióban.
1: A folytatásban még mindig virágok, meg virágzó kertek. Kollár Lipai Erika érkezett meg hozzánk. Az önök kertjében van rózsa, vagy önöknél nincs rózsa?
19: Természetesen van rózsa.
1: Van rózsa, mert ugye Szeged Szőregen azért a rózsa az dukál, de ön legszívesebben másfajta virágokkal is szívesen foglalkozik, évelőkkel. Mi az, ami mondjuk leginkább virít most ezekben a napokban az ön kertjében?
19: A sásliliomok, az íriszek már elvirágzottak, ehináciák, kúpvirágok, mexikói kalap.
1: Mexikói kalap? Ez egy virág?
19: Ez egy virág, igen, és ezt mindenkinek nagyon ajánlom, mert nagyon szárazságtűrő, és egész nyáron virágzik. Ilyenkor kezd el virágozni, és egészen őszig a fagyokig.
1: Ebben a hőségben biztos, hogy ők jól érzik magukat, a mexikói kalapok, mi kevésbé, de hát azért beszélgessünk a folytatásban is arról, hogy a kert azért egy hűs pont lehet a napban, bár most már leginkább hajnalban, meg késő délután, kora este lehet leginkább kimenni és kertészkedni ebben a hőségben. Mi az, amit most kell tenni a kertben, hogy mindig szép legyen?
19: Mulcsozni mindenképpen, talajtakarás nagyon fontos, és érdemes fákat, cserjéket is ültetni, hogy

0: És az, igen, és azokat a növények, amiket az elég felsoroltam, azok mind most virágoznak. És egész nyáron, és igazából, amit oda kiválogattam növényeket, egy sem pusztult el, mind megmaradt.
1: Erika kertész?
0: Nem, hobbi kertész, de nagyon lelkes.
1: Nagyon lelkes, ugye ezt mondták itt többen is, hogy hát Erikával érdemes beszélgetni, meg érdemes a kertjébe bekukkantani, mert hogy nagyon különleges, ahogy bánik a növényekkel, virágokkal, még a házi rendbe is beírja, hogy mikor, hol szabad kaszálni a kedves férjének.
0: Igen, mert olyan szerencsés lettem, hogy lett egy vadvirágos kertem, ahol elszaporodott a kígyószisz, ami ugye gyógynövény, és egy egész telepet hozott létre, és ott megtiltottam a kaszálást. Található még ott lándzsásúti fű, cickafark, tejoltógajaj, amit mind a szél hordta oda a magot, és így magától alakult ki, és azért úgy gondoltam, hogy akkor ezt a területet megvédjük, és ott nem szabad kaszálni.
1: A családjával azért ott volt a kertészkedés hagyománya? Tehát volt, vagy van mire visszaemlékezni, hogy édesanyja, nagymamája esetleg gondozott virágokat, gyógynövényeket?
0: Igen, a nagymamámnak nagyon szép kertje volt, és ugye mindig láttam, hogy ő kertészkedik, locsolja, gondozza őket, és igazából ez olyan kamaszkoromban lett egy ilyen kattanás, és onnantól kezdve. De én úgy gondolom, hogy az, amit gyerekkorban az ember lát, és magába szív, az egy idő után átvált, és ő is gyakorolni fogja ezt a dolgot.
1: Biztos vagyok benne, hogy csodálatos a kertje Kollár Lipai Erikának, és hogyha most hazamegy, akkor még nem veszi elő a locsolókannát, ma csak este a hűvösbe, ugye?
0: Mindenképpen csak este vagy hajnalban.
1: Köszönjük szépen, hogy itt járt nálunk, és hát van a rózsán kívül más csodálatos virág itt Szeged Szőregen, erről beszélgetünk Kollár Lipai Erika, lelkes hobbi kertésszel.

0: Fél 12 van a folytatásban. Rózsa lekvár, rózsa zselé, rózsa bársonyba forgatott bombon sültek, akár rózsa fűszersóval is bolondítva, és hűsítő gyümölcslevesek rózsaúszája. Szóval már is az ehető virágokkal is foglalatoskodunk, ami lehet rózsa. És kiderül a titok, vagyis hogy mi kerül itt Szeged Szőregen az országjáró kincses ládájába. Tartsanak ma is az országjáróval, Szőregre hívogatjuk önöket a rózsa hazájába. Már is folytatjuk, előbb azonban krónika. Budapesten a stúdióban Ceglédi Edit.
1: A híreket Polyák Adrián szerkesztette. Európa szerte tombol a hőség, itthon harmadfokú hőségriasztás van érvényben. A következő napokban tovább fokozódik az extrém forróság. Az egészségügyi miniszter arra hívja fel a szabadtéri tömegrendezvényekre készülők figyelmét, hogy a hőség komoly egészségügyi kockázatot jelent. A forróság miatt vízkorlátozást vezettek be több Pest megyei településen. Minden hivatásos szolgáljon a törvény és a haza iránti hűséggel, mondta a miniszterelnök a Nemzeti Közszolgálati Egyetem rendészeti karának tisztavató ünnepségén Budapesten. Magyar Péter azt kérte a végzett hallgatóktól, hogy legyen bátorságuk felszólalni, ha törvénytelenséget látnak, legyen tartásuk jelezni, ha méltatlan parancsot kapnak, és legyen erejük kiállni, ha a hivatásuk becsülete sérülne. Az Európai Bizottság egyenlőségért, felkészültségért és válságkezelésért felelős biztosát fogadta a szociális és családügyi miniszter. Kátai Németh Vilmos közösségi oldalán számolt be a találkozóról. Mint írta, az egyeztetésen szóba került, hogy a magyar kormány szeretne javítani a fogyatékossággal élő emberek esélyegyenlőségén. Azonnali belső vizsgálatot kér a honvédelmi miniszter az Újdörögdi gyakorlótéren tavaly márciusban történt kézigránát baleset miatt. Ruszin Szendi Romulus szerint nem lehet következmények nélkül lezárni egy olyan esetet, amiben valaki mind a két kezét elveszíti. Hozzátette, a vizsgálat eredményét nyilvánosságra hozzák majd.

0: Szerte süt, tehát a nap elvétve van néhol, néhány gomoly felhő, a szél mérsékelt marad. Napközben 34-39, késő este 22-30 fok várható.
1: Országjáró szombat délelőtt a Kossuth Rádióban. Országjáró kincses láda. Értékek az utókornak.
2: Az Országjáró kincses ládai már 8. éve járja velünk az országot. Mindenhova elvisszük magunkkal, ha ilyen az hazai műsor, vagy külhomba érkezik az Országjáró csapata, mert szeretnénk, hogy mindenki, az az adott település, ahol a műsor megfordul, elhelyezzen bele egy értéket. Akár egy olyan tárgyat, amely egy kicsit róla beszél, róla árulkodik, és az Országjáró következő műsor helyszínén egy kicsit vissza is nézünk az előző állomáshelyünkre. Múlt szombaton az Országjáró Szolnokról jelentkezett, ahol egy igen különleges, erre az alkalomra készített gombot formáló emlékérem került az Országjáró kincsesládába, amit Debreceni Ildikó jelmeztervező helyezett el a kincsesládánkba. Azzal az üzenettel, hogy ahogy egyetlen gomb összetartja a ruhát, úgy fogja össze a kultúra egész nemzetünket. Hát erre a különleges kincsre vigyáztunk az elmúlt héten, ezt hoztuk most el ide Szőregre, a rózsaünnepre, amit kollégám Domokos István már is átad.
3: Köszönjük szépen a szót, Szilvia, itt van mellettünk az Országjáró kincsesláda, és itt áll Avramov András, önkormányzati, térségi önkormányzati képviselő. Szép napot kívánok! Ön sem érkezett üres kézzel, mert hogy hozott egy ajándékot, sőt kettőt is az Országjáró kincsesládába, amit tovább viszünk a műsor következő helyszínére. Mi lesz ez?
4: Két ajándékkal érkeztem, ugye az egyik az a szöregi rózsaünnepnek egy ilyen kis köszönő tálja, amit minden fellépőnknek odadunk. Ez az egyik ajándékunk, és a másik ajándékunk pedig egy szegedi pincé a rózsa, rozé nevezetű bora. Ebben az a különlegesség, hogy ez a pincészet szegedi nevezetességekről nevezte el az idei bor kollekcióját, és a szőregi rózsát méltónak tartotta arra, hogy névadója lehessen az egyik különleges rozéjuknak. Tehát ezt mi nagy szeretettel küldjük tovább ezzel az országjárásra, és bízunk benne, hogy nagyon jó helyre kerül, és messze viszi Szeged és Szőreg hírnevét.
3: Gázboldog házára megy a műsor, tovább oda visszük, és egyébként itt a rózsa ünnepén vagyunk, az önök számára ez a mai nap nagyon is ünnep, ezt hogy ünneplik meg? Tehát a szívükben azt látom, hogy mindenki boldog, vidám, de milyen programok vannak?
4: Alapvetően közösségi programokra helyezzük a hangsúlyt, hiszen ebben a rózsa ünnep az egy olyan alkalom, amikor egyrészt Szőreg megmutatkozik és bemutatkozik, másrészt pedig mi is egy pillanatra megállunk abban a munkában, amit most már közel 150 éve végeznek a szőregi rózsatermesztők. Ez egy nagyon gyönyörű, de ugyanakkor nagyon nagy kihívásokkal rendelkező munka, és hát most kezdődik a csúcs szezon, hiszen a szemzési időszak következik a mi munkánkban, amikor tehát a tűző napon egyesével lehajolunk minden egyes rózsatőhöz, és ugye kevesen ismerik azt a dolgot, hogy mi 3 éven keresztül gondozzuk azokat a rózsatöveket, amit majd a végül valakinek a kertjét fogja díszíteni. Egy nagyon-nagyon kedves barátom, aki nagy rózsatermesztő volt és komoly szaktekintély volt, az ő mondását engedjék meg, hogy idézzem. Ő azt mondta, hogy egy rózsatőhöz több mint 40-szer kell lehajolnia egy valakinek ahhoz, hogy abból a végén termék legyen.
3: Akkor ez sokkal derekat próbáló, hajlott hátat próbáló, mint mondjuk a szőlészek is mondják, hogy a szőlőültetvényben az is hajlott hátat kíván, hát akkor a rózsa meg még inkább, és még ott a töv is.
4: Így van, tehát nincsen rózsa töv is nélkül, ez a kedvelt, vagy sokat használt magyar közmondás. Mi egyébként a rózsa tövisét egy gyönyörű virág kellékének tartjuk, és megtanultuk azt, hogy ne szúrjon bennünket.
3: Szőregen vagyunk, ugye Szőreg rózsa ünnep, de a hétköznapokban mennyire rózsás itt az élet?
4: Hát alapvetően azt kell, hogy mondjam, hogy rózsás az élet, hiszen azért mégiscsak a Dél-Alföld egy gyönyörű városának vagyunk, egy kertvárosias városrésze.
3: Ez Szeged,
4: így van, és ugye Szeged egy gyönyörű fesztiválváros. Szokták ugye mondani azt, hogy 2100 napsütéses órával a napfény városa, és hát a mai nap is mutatja, hogy bizony-bizony a napfény városa. A szőregi közösség egy igazán összetartó közösség, nagyon-nagyon sokféle elég sokszínűek vagyunk, de ez adja igazán azt az erőt, azt az egyéniséget, ami ugye a mindennapokban előre lendíti ezt a városrészt.
3: Az kiderült számomra, hogy a szőregieknek megvan a saját szőregi tudatuk, identitásuk, ugye ragaszkodnak itt a gyökerekhez, ami nagyon-nagyon helyes, de az is igaz, hogy Szőreg a Szeged kertvárosa, tehát nagyon sokan kiköltöztek ide, itt építkeztek.
4: Így van, tehát 1973-ban csatlakozott Szeged Szőreghez.
3: Mi ezt mondták össze?
4: Hát mi ezt így mondjuk, hogy Szeged hozzá csatlakozott Szőreghez. Egyébként egy nagyon érdekes történelmi tény Péter László tollából származik ez, aki egy irodalomtörténész és helytörténész volt, egyébként Szeged díszpolgára. Azt, hogy Szőregről a történelemben hamarabb van írás és emlék, mint Szegedről.
3: Igen, ezt beszéltük meg én is, mikor kerestem itt az írásokat, hogy készülve erre a műsorra, hogy Szőreg nevével sokkal, de sokkal hamarabb találkoztam, meg hamarabb volt ez itt ilyen lakottabb vidék.
4: Így van, tehát a Szőreg egészen az ősidők óta lakott település, hiszen itt egykor 7 hatalmas lőzdom volt, ami kiemelkedett ebből a Tiszamaros deltájából, és nagyon-nagyon régi történelmi emlékeink is vannak, és egészen, amit említettem, az 1100-as évekre visszavezethető az az írásos emlék, amivel mi rendelkezünk. Éppen a napokban fejeződött be egy feltárás, amiben egy szeri monostor, a vetekedő nagyságrendű monostor romjait tárták föl a Móra Ferenc Múzeum régészei, tehát hogy ez folytatódni fog majd tovább, és egyszer tényleg bebizonyosodik, hogy itt egy nagyon-nagyon komoly vallási centrum is volt az 1100-as években Szőreg.
3: Akkor én nyugodtan megállapíthatom itt a hallottakból a délelőtt folyamán, amit már kaptam információt, hogy Szőreg az a világ közepe lassan.
4: Hát így is lehet nézni, ugye van egy másik nagy közmondás, hogy minden út Rómába vezet.
3: Meg Szőregre.
4: De ezek az utak Szőregről indulnak.
3: És egyébként itt a lakosság, a szőregi városrész, ugye Szeged-Szőreg együtt kezelve, milyen méretű lélekszámban, hányan élnek itt?
4: Szigorúan az a városrész, ami az egykori Szőreghez, önálló Szőreghez tartozott, az most nagyságrendiekben 5500-6000 fős lakosság. Ez nagyjából 2100 ingatlant érint. Tehát azért azt kell, hogy mondjam, hogy ez egy ilyen kisváros nagyságrendű. Ugye a mai napig őrzi a falusias jegyeit, az identitását, ugyanakkor mégiscsak a Szegedhez való tartozásnak az előnyeit is élvezve a városiasodás is megtörténik, de én úgy gondolom, hogy ez egy nagyon szerencsés szimbiózis. Mindegyiknek az előnyeit igyekszünk jól kezelni, és hát természetesen ettől függetlenül azért ragaszkodunk a hagyományainkhoz, a saját ünnepeinkhez és a saját gyökereinkhez.
3: És ön, mint fiatal ember, mi az, amiért itt maradt? Azt mondta, hogy innen nem megy, tapottat se, itt építkezik, itt éli az életét.
4: Hát az én az édesanyám Szőregről származik, és az én nagyapám Szőregen, ő volt az első, olyan, ő műszerész volt, és az 1950-es években ő volt az első, akinek televíziója volt, és ez a meg fényképezőgépe is, és nagyon sok fénykép dokumentációt csinált.
3: Akkor el tudom képzelni, magam előtt látom, amikor mondjuk akkor ugye a futball nagyon népszerű volt még, az aranycsapat, hogy hányan ülhették körbe azt a televíziós készüléket itt Szőregen.
4: Igen, biztosan nagyon sokan ülték, ez ugye...
3: Rádiót hallgatták.
4: Így van, ez egy ilyen helyi városi legenda, hogy ez így történt, és tulajdonképpen édesanyám születésanyakönyvi kivonátában még Szőreg szerepel, mert akkor ugye még önálló település volt, én már a csatlakozás után születtem, de a 80-as évek eleje óta élek Szőregen, a mai napig is Szőregen élek, és azt gondolom, hogy az egy nagyon fontos dolog, mondjuk, hogyha egy képviselő életében, hogyha a saját körzetében lakik, és a saját körzetét, mint a benne élő kezeli, és így tekint arra, hogy fejlődjön ez a körzet.
3: És milyen legyen ez a városrész mondjuk 10-15 év múlva, milyen álmai vannak önnek, meg az itt élőknek?
4: Ez egy nagyon-nagyon érdekes kérdés, hiszen ebben a kérdéskörben azért Szeged egészét, vagy inkább a Dél-Alföldet egészben kellene kezelni. Én bízom benne, hogy 10-15 év múlva ez egy még összetartóbb közösség lesz, és nyilván sikeresen fogunk alkalmazkodni minden olyan típusú kihíváshoz, ami előttünk áll, legyen ez akár a klímaváltozás, vagy legyen akár bármilyen társadalmi vagy gazdasági változás. A szőregi emberek alapvetően nagyon rugalmasak, rugalmasak tudnak lenni, nagyon alkalmazkodóak tudnak lenni, tehát én bízom abban, hogy ez a közösség megtalálja az útját bármilyen kihívás mellett is.
3: Nagyon szépen köszönjük Avramov András térségi önkormányzati képviselőnek, hogy itt volt és elhozta az Országjáró Kincsesládába azt az ajándékot, amit elviszünk a műsor következő helyszínére, Jászboldogházára. Minden jót kívánunk!
4: Köszönöm szépen!
1: Tájak, ízek, emberek a szombat délelőttben.
2: Az Országjáróban ma már nagyon sokat beszéltünk arról, hogy milyen izgalmas a rózsa, hogy mennyiféle módon termesztik, és hogy milyen komoly kultúrája és hagyománya van. Na de hát már egy félig meddig szóba került a kertészet apropóján a szegedi bolgároknak a közössége, akik szintén itt vannak a rózsa ünnepen. Dr. Lippai Halasi Barbara érkezett meg hozzánk egy csodálatos kalácssal, majd erről is beszélünk. De hogyan kerülnek a bolgárok ide Szegedre?
5: Magyarországra alapvetően három hullámban érkeztek bolgárok, és a szegedi bolgárok leginkább a harmadik hullámban érkeztek a gazdasági migrációval az 1860-as évektől kezdve egészen a 20. századig telepedtek le. Az én dédnagyapám az 1920-as évek végén érkezett meg Deszkre bolgár kertészként.
2: És itt a rózsaföldeken is dolgoztak a kertészek? Tehát, hogy azért benne van a vérükbe, úgymond nem csak a kertészet szeretete, hanem az is, hogy gondoskodni kell a növényekről?
5: Abszolút benne van. Nyilván nem csak a rózsával kapcsolatban, nyilván gondolom hallottak az árkosításról, a mezőgazdaságon belül a kertészeti technikákat. Bocsánat.
2: Öntözéses technikákat.
5: Öntözéses technikákat, így van, a bolgár kertészek hozták be Magyarországra, és az ő technikájuk miatt lett picit fejlettebb az akkori időben a mezőgazdaság.
2: Tehát akkor itt megtalálták a számításukat a bolgárok, és a kertészeti területeken jól tudták hasznosítani a tudásukat. Na és a hölgyek hogyan tudják hasznosítani a rózsa felhasználását, akár a konyhájukban?
5: Mindent csinálunk rózsából. Kekszet, lekvárt, szörpöt készültünk is. Egyébként hoztunk bemutatót Bulgáriából is, illetőleg saját készítésű házi kekszet hoztunk alapvetően magunknak, de azért nyilván tudunk kóstoltatni.
2: És ez a hatalmas kalács, ami itt van a kezében, ez is olyan, mint hogy ilyen rózsa bimbókból, rózsa formájú virágokból állna össze.
5: Igen, ennek a formája, a rózsa formájú, az íze azonban sós, ez a klasszikus pitka, egy kalács, egy sós pitka, milyen joghurtos, olajos, sóstúrós kalács, amit ünnepekre szoktunk készíteni, a formája viszont rózsaformájú, ezt ma reggel sütöttem.
2: Gyönyörű szép, és hát igazán szép nagy adag lett belőle. Ez kell tészta? Akkor ez azért is dagadt meg ilyen szépen nagyon?
5: Igen, igen, élesztővel készül.
2: És sokat sütnek még ilyen jellegű rózsakalácsot a bolgárházi asszonyok, vagy akár a lányok is megtanulják? Ön is egy fiatal asszony, tehát én azt gondolom, hogy valakitől tanulta.
5: Igen, én ezt a nagymamámtól, illetve a nagynénémtől tanultam még Bulgáriában, de én ezt otthon sütöm, és hát remélem, hogy a családban a gyerekek is viszik tovább a hagyományt. A férjem kisebbik lánya előszeretettel gyakorolja a sütés művészetét, úgyhogy reméljük, hogy ez majd folytatódik.
2: Hát nagyon szépen köszönjük dr. Lippai Halasi Barbarának, hogy a bolgár rózsa kalácsot is elhozta ide az Országjáró műsorába, amihez akár egy jóféle rózsalekvárt is kóstolhatunk. Domokos Istvánné a szó.
3: Rózsalekvárból azt gondolnám, hogy nem lehet eleget fogyasztani, ha az ember már csak kinyitja ezt a szép varázslatos kis üveget, letekeri a tetejét és megérzi azt a rózsa illatot, hát semmihez sem lehet hasonlítani, azt gondolom. És erről is beszélgetünk itt a folytatásban Bányai Istvánné Marikával, mert hogy a rózsa az azon túl, hogy szívügye, de a konyhába is beviszik.
6: Igen, ez pontosan így van, és elmondanám akkor, hogy a rózsalekvárt hogyan készül. Hajnalban az illatos rózsákból, ami még rajta van a harmat.
3: És akkor ezt húzzuk alá, hogy hajnalban, mert nem mindegy, hogy mikor szedjük le azt a rózsát.
6: És az illatos rózsákról, és a rózsa szirmából akkora mennyiséget fölhasználva tudnak készülni a lekvárt. vagyok.
3: De mennyi kell hozzá, mondjuk egy, nem tudom, most sok, milyen mérték?
6: Sok.
3: Vegyünk egy 5 literes lábast.
6: 5 literes lábas, töménytelen rózsaszírom kell hozzá, és egy kis zselésítő, és sokáig főzve, áturmiszolva készül ez a fantasztikus különlegesség, és ezen kívül a rózsaszirmokból még, amiből egy pici ízelítőt hoztunk csak a teába, hogy ennyire választékos, illatos, szép színű rózsákat például tortadíszítésre,
3: Hát ez már kandírozott szirma.
6: Nem kandírozott, hanem a napocska által segített a hajnali rózsaszirmot tojásfehérjébe mártjuk, fölverjük, és kristálycukorba mártva egyessével kipakoljuk tárcára, így hűtjük, szárítjuk a nap segítségével, és utána dobozoljuk, úgy rakjuk. Ebből már egy részéből cukorban, mert speciálisan, amikor rózsatortát készítünk, ezzel ízesítjük, és
3: átveszi a rózsa aromáját, illatát.
6: Igen, minden erről szól, hogy ehető rózsaszirmok, meg rózsák, amiket most termesztenek már, és vannak vendéglátó egységek, amik az ehető rózsára specializálódtak Pesten is, itt a Szegedi iskolában is voltak itt nálunk, és ez vizsga munkadíj volt, hogy mire lehet még használni például a rózsát.
3: Ez fontos egyébként, hogy az ehető nagybetűvel, mert ha bemegyünk mondjuk egy virágboltba, és ki tudja, honnan érkezett, tengeren túlról, messziről permetezett, tehát ezzel óvatosan, nem mindegy, hogy honnan származik a rózsa, mert hogyha az ember azt fogyasztja, ez egy bizalmi termék.
6: Természetesen, így van, ahogy ön mondja, hogy ez egy permetezetlen állományból, ami
3: ez az igazi bio.
6: Igen, erre specializálódva mi mindent készülhet belőle, ezt szeretnénk érzékeltetni és bemutatni, és még nagyobb tiszteletet adni a rózsának, hiszen a rózsa termesztése után a rózsa hagyományát meg kell, hogy őrizzük az utókornak, hiszen 150 éves múltra visszavezethető ezen a településen a rózsa termesztés.
3: És ugye beszéltünk erről a tojássárgájában, vagy bocsánat, fehérjében beleforgatott rózsáról. Ezt mondhatnám, hogy valamikor egy pár tíz, húsz, még egy 100 évvel ezelőtt ez egy édesség volt, akkori édesség.
6: Most is.
3: Most kuriózum
6: most
3: már.
6: Kuriózumként újra, tehát a hagyományt megőrizve mi erre szövetkeztünk, hogy mindannyian a rózsát szeretjük, tiszteljük, és ezt szeretnénk az utókornak és az ide látogatóinknak megmutatni.
3: De ezt lehet tanulni, és akkor bekopogtatunk oda önökhöz, és akkor kezicsókolom Marika néni, mondom, és akkor megmutatja, hogy kell készíteni?
6: Hát nem tudjuk megmutatni, mert arra soha nincs annyi idő.
3: Ilyen kár.
6: Igen, biztos így van, de a futólag megtapasztalhatják, akik meglátogatják a rózsaünnepünket, és bízunk benne, hogy jövőre már ennek újra átértékelve a rózsaünnepet, hiszen kevés termelő van, és aki ezt tudja már csinálni, viszont a hagyomány tisztelete nagyon fontos.
3: De nézem ezeket a rózsákat, a szőregi rózsákat, van itt dekorációnak érkezett, kaptunk itt a helyi szervezőktől néhány szár rózsát, hogy ezek tartják magukat ebben a hőségben, hogyha például egy nagy áruházban vásárolok rózsát, az hazaviszem már lehet, hogy el is her, vagy lekókad.
6: Hát ez biztos.
3: Mi a titok?
6: Nem titok, csak a jó ápolás, a jó kezelés, és ezek, amik ennyire szépek és tartósak, mindegyike fóliaház által termesztett, tehát ilyen tagjaink is vannak, akik kezdetektől fogva segítették a rózsaünnepünk szépséget és színvonalát emelni.
3: De szabad téren is termesztenek még rózsát?
6: Szabad rózsát termesztenek, de egyre kevesebb család.
3: Az az igazi edzett rózsa.
6: Két kezemen meg tudom számolni, csak az nem bírja ezt a dolgot, hanem azt, amikor fesztiválra fölvonulunk, az rózsaszórás.
3: Nagyon szépen köszönöm, egy mondat, egy szó Marikának, mi a kedvenc rózsája, melyik rózsa kedvence?
6: Én nekem természetesen a rózsa sokszínű, de én a rózsaszín a kedvenceim közé tartozom.
3: Isten éltesse, köszönjük szépen!
1: Helyi érték az országjáró szombat délelőttbe.
2: Mai délelőtti játékkérdésünk így hangzott, melyik évben lett Hungarikum a szőregi rózsa? Sokan tudták a választ, a leggyorsabb helyes megfejtést küldő hallgató itt van most telefonvonal segítségével. Jó napot kívánok! Először a nevét árulj el nekünk, legyen kedves!
7: Jó napot kívánok, Bea vagyok!
2: Üdvözlöm, Bea! Hát mi ez az évszám? Mikor lett Hungarikum a szőregi rózsa?
7: 2020-ban.
2: Így van, 2020-ban. Gondolom, a rózsát ön is kedveli.
7: Igen, igen, nagyon kedvem a rózsákat valóban. Nekem is van néhány tű.
2: Akkor mi most gondolatban szőregről küldünk önnek egy rózsaszálat, illetve hamarosan a szőregiek vendéglátóink ajándékával érkezik a postás. Nagyon szépen köszönöm, hogy játszott velünk. Gratulálunk.
1: Országjáró a Kossuth Rádióban.
2: És a virágok nem csak a konyha, a gasztronómia terén ihletik meg a hölgyeket, hanem a művészetek terén is azért ihletet adóak. Sok-sok zenemű, meg képzőművészeti alkotás festmény készült már a rózsákkal ihletve, és hát itt van mellettem dr. Klebnicki György, zongoraművész, zeneszerző, aki a bolgár közösség sátrában foglalt helyet, nem véletlenül, mert a rózsa elrabolta a szívét, meg egy kedves hölgy is.
8: Hát ez így van, a szívem már régóta Bulgáriában dobog, ha már nem sikerült megtanulnak bolgárul, bolgár zenéjül megtanultam.
2: Nagyon jó, és bolgár muzsikát fogunk majd mindjárt hallani öntől, mert itt a kedves felesége nagy szurkoló tábora itt a csapatban, mert hogy az ő szívét rabolta el, vagy ő rabolta el az ön szívét? Hogy volt ez a nagy találkozás? Rózsa kellett hozzá, én ebben biztos vagyok.
8: Hát a bolgár rózsa szerintem olyan örök, hogy ez mind a kettőnknek a szívét összefűzi.
2: És egyébként a bolgár dallamokat, mint zeneszerző, ön alkotja, és itt a mai nap folyamán a rózsa ünnepen is több alkalommal zongorázik, muzsikál az ideérkezőknek. Milyen a bolgár zene? Érzelmes? Olyan déli temperamentumos, a meleg vidékek hangulatát hozza?
8: Egészen pontosan. Van egy nagyon nagy bökkenője, mint magyarként, hogy a ritmikája nagyon bonyolult, ugye aszimmetrikus a bolgár ritmus, nagyon nehéz magyarként elsajátítani, de nem lehetetlen.
2: Egyébként Györgyöt sok helyen lehet hallani muzsikálni, például Szegeden több alkalommal is muzsikál. Mi a következő alkalom, ahol majd lehet hallani önt?
8: A következő alkalom július 26-án vasárnap a Muzsikáló udvar esti koncertjén Bősze Ádámmal és Máté Bea opera énekesnővel fogunk egy estet adni a Nyáresti Kalandok címmel.
2: Na most a Nyáresti Kalandokat felváltjuk egy déli kalandozásra itt az Országjáróban. Mit fogunk öntől hallani?
8: Néhány pici bolgár zeneszerző darabját, amelyeknek a kottáját a Vazov Színház mellett vásároltam Szofiában. Ez egy kis összeállítás. Röcsanica van benne, a bolgár parasztánc.
2: Nagyon szépen köszönjük, és akkor a folytatásban mindjárt muzsikál nekünk dr. Klebnecki György, és amíg a muzsika felcsendül, én csak egy rövid időre az Országjáró nevében elköszönök, mert hogy most egy kis déli hűsölésre próbálunk az árnyékba húzódni, a rózsatöveket nézegetni és ebben megpihenni, de délután 14:30-tól az Országjáró várja önöket vissza, hiszen a szőregi rózsaünnep a kánikula ellenére tart, számtalan értéket, érdekes egyéniséget ismerhetnek meg még velünk. És jövő szombaton majd a 30. Jászvilág találkozóra, Jászboldog házára csalogatjuk önöket, de ma 14:30-tól még térjenek vissza a szőregre, a rózsaünnepre. Most a felelős szerkesztő Domokos István nevében is egy rövid időre elköszönünk, délután 14:30-tól folytatódik az Országjáró. Dr. Klebnecki György, zongoraművész muzsikál nekünk.

0: Az elhangzott műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A műsort a Duna Média Szolgáltató Nonprofit ZRT megbízásából készítette az MTVA. 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Reklám.
1: Vár a Lidl! Idén már 7. alkalommal az év zöldség és gyümölcs kereskedője lettünk. Válasz friss kínálatunkból. Szombattól vasárnapig a Cantaloupe dinnye kilója csak 599 forint, az 1,5 kilós magyar lecsópaprika csomagja pedig csak 999 forint. Lidl, igazán megéri. Az év zöldség gyümölcs kereskedője díjat a Lidl az évboltja nem reprezentatív versenye alapján nyerte el. További információ az évboltja.storeinsider.hu oldalon.
2: Az MRME új évada elhozza önnek a világ és a hazai klasszikus zene legjobbjait. Foglalja le a legjobb helyeket a koncertekre. Renaud Capuçon, Hámori Máté, Ránki Dezső, Fehérvári Zoltán, Ilja Schmuklőr, Farkas Gábor, Lakatos György, Florian Helgát, Alexander Luken, Láng Dorottya és Pasztircsák Polina. Csak néhányan az MRME új évadának zseniális fellépői közül. Ne maradjon le a szezon legmeghatározóbb koncertélményeiről. Jegyek már elérhetőek az mrme.jegy.hu oldalon.
0: Reklámot hallottak.
3: Kedves hallgatóink! Ma délben a szőregi alexandriai Szent Katalin római katolikus templom harangja szól a Kossuth Rádióban. Szőreg árpádkori település a Tisza és a Maros összefolyásának közelében, Szeged központjától 5 kilométerre délkeletre, amelynek 1973 óta város része. Móra Ferenc ásatásai szerint már az őskorban is lakott volt. A Szent Gellért legenda pedig arról tudósít, hogy családvezérseregei itt pihentek meg az Ajtony elleni győztes csata előtt. 1192-ben említik Szőreg monostorát, de a faluról csak 1239-től vannak adatok. 1335-ben a Cibak család birtoka lett, akik 1411-ben határperre mentek Szeged városával. Az 1552-es egri diadallal végződött hadjáratban a törökök Szőreget feldúlták, amely két évszázadig lakatlan puszta maradt. 1849. augusztus 5-én így győzte le Hajnau túlerőben lévő serege a szabadságharc Dembinszki által vezetett főerőit. Ez a vereség néhány nappal később a világosi fegyverletételhez vezetett. 1857-ben megépült a Szeged-Temesvár vasútvonal, amely új lendületet adott a település fejlődésének. Szőreg első temploma 1752-ben épült fából. Ennek pusztulását követően 1811 és 16 között épült fel a jelenlegi templom, Vedres István tervei alapján klasszicista stílusban. Alexandriai Szent Katalin tiszteletére szentelték 1816. november 25-én a védőszent ünnepén. Tornyában három harang lakik, amelyeket az első világháborúban elszállított társaik pótlására öntöttek. A délidőben megszólaló 380 kilós nagy harangot 1923-ban készítette Fritz Wilhelm Rinker Budapesten a harangöntő művekben. Isten dicsőségére!

0: Déli Krónika, a Kossuth Rádió hírműsora.
1: Jó napot kívánunk, a mikrofonnál Ceglédi Edit és Néver Igor. Főbb híreink először röviden.
2: Harmadfokú hőségriadó van érvényben kedd éjfélig. Több nyugat-európai országban is sorra dőlnek meg a meleg rekordok.
1: Ma hajnalban újabb földrengés volt Venezuelában, folyamatosan mentik a romok alá szorult embereket.
2: Azonnali belső vizsgálatot kért a honvédelmi miniszter az új dörögdi gyakorlótéren tavaly márciusban történt kézigránát baleset miatt.
1: Az időjárásról.
2: Fokozódik a forróság, napos idő várható kevés gomoly felhővel, de eső sehol sem lesz.
1: Következnek a részletek, a szerkesztő Király Erzsébet. Harmadfokú hőségriadó van érvényben kedd éjfélig. A szakemberek azt javasolják, hogy az extrém melegben, ha nem muszáj, ne menjünk a szabadba. Figyeljünk a megfelelő folyadékbevitelre és a napfényvédelemre. Részletek Csüri Fanni Noa összeállításában.
3: Így mondjuk a vízbe, ha bemegyünk, akkor jó.
4: Sokan vízparton próbálják meg átvészelni a kánikulát. A harmadfokú hőségriadó alatt azonban a strandokon is különösen oda kell figyelni magunkra. Az UV-sugárzás mértéke ugyanis extrém magas lehet, és akár 10 perc kint tartózkodás esetén is súlyosan le lehet égni. Hívta fel a figyelmet Lengyel Zsuzsanna bőrgyógyász. Hozzátette, viseljünk kalapot, napszemüveget, és használjunk több mint 50 faktoros napfényvédő krémet.
5: Fizikai fényvédelmet is alkalmazhatunk, ami maga a ruházatot jelenti. Aki esetlegesen strandol, nem csak gyerekeknek javaslom, hanem felnőtteknek is, hogy UV-szűrős felsőket viseljenek.
4: A szakemberek azt javasolják, hogy ilyen hőségben inkább maradjunk klimatizált helyiségben. Amennyiben mégis útra kell kelnünk, vigyünk magunkkal megfelelő mennyiségű folyadékot. Rovács Melinda házi orvos emlékeztetett arra is, hogy nem elég csak vizet inni, fontos az elektrolitok pótlása is.
6: Hogyha azt veszük magunkon észre, hogy elkezd fájni a fejünk, szédülünk, gyengének érezzük magunkat, nagyon verejtékezünk, majd utána megszűnik a verejtékezés, akkor azonnal segítséget kérjünk.
4: A hőség komoly egészségi kockázatot jelent, írta közösségi oldalán az egészségügyi miniszter. Különösen veszélyeztetettek az idősek, a várandósok, a kisgyermekek, a szív- és érrendszeri betegségben érintettek. Számukra Hegedűs Zsolt azt javasolja, hogy a kánikula idején ne vegyenek részt szabadtéri tömegrendezvényen. Az állatok is szenvednek a forróságban. A Hortobágyon például rendszeresen zuhanyozzák a lovakat. Tájékoztatott Boros Sándor, a Hortobágyi Nonprofit ZRT ménes vezetője.
7: Próbáljuk locsolni az istálló folyosókat, vannak ventilátorok felszerelve a megfelelő szellőztetést, illetve éjszakára az ajtók, ablakok nyitva tartásával az istállók hűtését, légcseréjét próbáljuk biztosítani.
4: A hőkupola miatt több Pest vármegyei településen viszont vízkorlátozást vezettek. Portál információi szerint Veresegyházon és Szadán javasolják a szokásos vízhasználat mellőzését. Őrbottyánban és Erdőkertesen viszont egyenesen tilos az ivóvízhálózatról mosni a járdákat, utakat, illetve az úszómedencéket feltölteni.
1: A hőségriadó miatt megváltozott munkarendben dolgoznak az államigazgatás több szervénél hétfőn és kedden. Vannak intézmények, ahol otthoni munkavégzést rendeltek el, máshol pedig rövidített nyitvatartással várják az ügyfeleket. Csüri Fanni Noa összeállítása.
8: A kormány az államigazgatásban, az állami cégeknél otthoni munkavégzést, home office rendel el a hétfői és a keddi napra, ott, ahol ez lehetséges.
4: Jelentette be a kormányfő, aki mindenkitől azt kérte, hogy folyamatosan kövesse a rendkívüli hőséggel kapcsolatos híradásokat. Magyar Péter hozzátette, az információkról a kormány.hu/hőség oldalon, valamint a kormány és a miniszterelnök közösségi oldalain lehet tájékozódni. A harmadfokú hőségriadó miatt a hét első két napján a Magyar Honvédség és a Honvédelmi Minisztérium egyes dolgozói is otthonról láthatják el a feladataikat, közölte a területért felelős miniszter.
9: Nem csak a vezérkar és az alárendelt katonai szervezetekre vonatkozik, hanem az vonatkozik az állandó iskoláinkra, és vonatkoznak azokra a háttérintézményekre, ahol mindenki azért dolgozik, hogy a honvédelem ügyét tudja támogatni. Tehát nem csak a katonák, hanem mindenki, aki a honvédelem nagy családjához tartozik.
4: Ruszin Szendi Romulus hangsúlyozta, a készenléti és készültségi szolgálatok továbbra is a megszokott módon végzik a munkájukat. A Nemzeti Adó és Vámhivatal légkondicionált központi ügyfélszolgálatai a szokásos nyitvatartással várják az ügyfeleket a hőségriadó alatt is, számolt be az intézmény kommunikációs főosztályának vezetője.
10: Ez azt jelenti, hogy hétfőn egészen este 6-ig lehet menni ügyet intézni, másnap pedig 12 óráig. Az ügyfélszolgálatok, amint mondtam, van légkondicionálás, úgyhogy a munkatársaim arra is fölkészültek, lesz víz, úgyhogy akinek nagyon melege van, és éppen valamilyen adóügye még rendezetlen, nyugodtan bemehet az ügyfélszolgálatra, segítünk.
4: Nincs Mayer Szilvia hangsúlyozta, a kisebb, nem klimatizált ügyfélszolgálatokon viszont rövidített munkarendben dolgoznak a kollégák. Ezeken a helyszíneken hétfőn is csak délig lehet ügyet intézni. Kiemelte, az online ügyintézés a hőségriadó alatt is zavartalanul működik, és a NAV telefonos infóvonalát is a megszokott üzemidőben lehet tárcsázni.
1: Akár a nyári áramfogyasztási rekord is megdőlhet a következő napokban. A tartós hőség alaposan próbára teszi a rendszert, mivel egyre hosszabb időre kell bekapcsolni a klímákat és a hűtőberendezéseket. Az energetikai miniszter azt kéri a lakosságtól, hogy az esti órákban kevesebbet használják a klímákat és az elektromos eszközöket is, inkább éjszaka töltsék fel. Cserei Judit összeállítása.
11: 25 fokra állítva megy a klíma az EGRI digitális nyomdában. A légkondicionálóra a berendezések működtetéséhez is szükség van. Idén áprilisban napelemes rendszer telepítettek, hogy spóroljanak az áramszámlán. Kapás Gyula, a Mongus BT tulajdonosa.
12: Az elmúlt 7 évben már nem nagyon vagyunk meg klíma nélkül. Spórolunk, tehát reggel azért szellőztetünk, odafigyelünk az árnyékolásra.
11: Megugrik a nagy melegben az energiafogyasztás siófoki szállodában. A kiadható 260 szoba mindegyike légkondicionált, amit most alacsonyabb hőfokra állítva hosszabb időre kapcsolnak be a vendégek.
13: 10-15%-kal megnő az energiafogyasztás. A napelem parkunk nagyban ellensúlyozza ezt a megnövekedett igényt.
11: Tette hozzá Karádi Andor, a Hotel Azur szálloda igazgatója. Nagyon nehezen viseli a hőséget kísérénke, a Hódmezővásárhelyi nyugdíja számos praktikát alkalmaz, hogy az otthonát hűvösen tartsa. Ha elviselhetetlenné válik napközben a meleg, akkor a kis hordozható légtisztító berendezéssel hűti le a helyiségeket, este pedig kinyitja az ablakokat.
14: Kinyitogatom az ajtót, és akkor nagyon jól lehűti a lakást.
11: A Mavir adatai szerint a kánikulában egy átlagos nyári naphoz képest 10-12%-kal lehet magasabb az ország villamos energiafogyasztása, főként a klímaberendezések, hűtőberendezések fokozott használata miatt. Az idei eddigi legmagasabb rendszerterhelés csütörtökön este 3-4-8 körül mérték, az 6759 megawatt volt, ami valamivel kevesebb, mint a mindenkori legmagasabb nyári érték, amit tavaly nyáron regisztráltak. A Védelmi Igazgatási Hivatalhoz befutó jelentések szerint az energiaellátásban jelenleg nincs rendkívüli beavatkozást igénylő krízishelyzet. Erről Kádár Pál, a hivatal főigazgatója beszélt.
15: Jelenlegi információk szerint a Magyarország energiahálózata terhelést bírja, tehát nincsen olyan fajta krízishelyzet, amiért rendkívüli beavatkozásra lenne szükség. Nagyjából a valaha mért csúcsidőszakhoz képest olyan 95%-os a felhasználásunk.
11: Az MVM felkészült a nyári csúcsidőszakra, közleményükben azt írták, napközben a naperőművek termelése jelentősen mérsükli a hálózati terhelést, a nagyobb igény jellemzően az esti órákban jelentkezik. A mátrai erőmű munkatársai folyamatosan dolgoznak azon, hogy a szükséges villamos energia mennyiség rendelkezésre álljon. Az MVM megújuló erőművei az elmúlt héten a tervezetnél 11,5%-kal több villamos energiát termeltek.
16: Az elmúlt napokban is szinte minden erőművünk csúcskapacitással működött, a tartalék erőművek egy része is behívás. Került. Ezek is megfelelő módon indultak, és teljesítették azokat az elvárásokat, amit a Mavir ezekkel az erőművekkel szemben állított. Úgyhogy én azt gondolom, hogy fogjuk bírni a terhelést.
11: Mondta Mátrai Károly, az MVM csoport vezérigazgatója. A villamos energia ellátás biztonságos és zavartalan működésének érdekében az áramfogyasztás csökkentését kéri a gazdaság és energetikai miniszter. Kapitány István azt kérte a lakosságtól, hogy különösen este 6 és 9 óra között csökkentsék a klímaberendezések használatát, helyett inkább az éjszakai hajnali órákban hűtsék le az otthonaikat. Hozzátette, hogy a laptopok, telefonok, elektromos autók töltését, illetve a nagyobb energiaigényű háztartási gépek működtetését is érdemes a későbbi órákra időzíteni.
1: Több nyugat-európai országban is sorra dőlnek meg a meleg rekordok, sok helyen a legmagasabb hőségriasztás van érvényben. Franciaországban alkoholtilalmat vezettek be a hatóságok, és a hétvégi tömegrendezvényeket is törölték. A római Colosseumnál vízágyúval hűtötték a turistákat. A belga fővárosban pedig a rendőrök vizet osztanak a hajléktalanoknak. Kannalas Lili összeállítása.
17: Párizsban az emberek többsége a Szajnaparton próbálja átvészelni a napok óta tartó kánikulát. A hőség miatt a francia hatóságok alkoholtilalmat rendeltek el, hogy ezzel is csökkentsék a kórházak túlterheltségét. A korlátozás szerint a közterületeken nem lehet szeszes italt fogyasztani a hétvégén, és a boltok sem árusíthatják ezeket. Én szerencsés vagyok, mert légkondicionált irodában dolgozom, de kínszenvedés hazamenni a felhevült lakásomba. A hétvége jelentene enyhülést, amikor nézzük a labdarúgó világbajnokságot. Megünnepeljük a barátom születésnapját, miközben esténként egy kicsit enyhül a hőség, vélt egy fiatal nő. A francia hatóságok a hétvégi tömegrendezvényeket is törölték, köztük Párizs egyik legnagyobb rockzenei fesztiválját is, ahová ez idén több mint 200 ezer embert vártak. Megtartják viszont a szabadtéri koncerteket az Egyesült Királyságban annak ellenére, hogy az elmúlt napokban újra és újra megdőlt a júniusi melegrekord a Szigetországban. Pénteken Kelet-Angliában 37,3 fokot mértek. Az északi-tenger túlpartján Hollandiában is szokatlannak számít a 40 fok közeli hőség. Amsterdamban a helyiek és a turisták is a város egyik kikötőjének vizében kerestek menedéket a forróság elől. Szokatlan módon hűsöltek az emberek Rómában is, a párakapuk és ventilátorok mellett vízágyúval hűtötték a tömeget a Kolosseumnál. Emellett minden nap locsolják az utcákat, az idősek pedig ingyen látogathatják az uszodákat az olasz fővárosban. Belgiumban több utas is hőgutát kapott, amikor egy vonat meghibásodott Löwen közelében. Az Eurostar Kölnből Brüsszelen át Párizsba tartó szerelvénye leállt. A hűség miatt a vasúti kocsikban rövid idő alatt 50 fokig emelkedett a hőmérséklet, több utas is elájult, őket végül a mentőcsapatok szabadították ki. Nekünk azt mondták, hogy a nagy feszültségű vezeték hibásodott meg, és a mozdonyvezető megpróbálja újraindítani a vonatot. A légkondicionáló akkor még működött, így 30 percig türelmesen vártunk. Aztán, amikor a klímaberendezés leállt, a hőmérséklet a vonat belsejében nagyon gyorsan emelkedni kezdett, mondta egy utas. A hőség a belga rendőröknek is plusz munkát ad. Brüsszelben külön munkacsoportot állítottak fel a hatóságok, hogy vizet és tájékoztatókat osszanak a rászorulóknak. Elsősorban hajléktalanoknak segítenek olyan helyet találni, ahol hűsölhetnek.
1: Három nappal az ország történetének egyik legsúlyosabb természeti katasztrófája után újabb nagy erejű földrengés rázta meg Venezuelát. Egy földrengés megfigyelő intézet szerint a 4,9-es erősségű rengés epicentruma Észak-Venezuelában Maracaytól 61 kilométerre történt. A földrengést egyebek között a fővárosban Caracasban is érezni lehetett. Újabb áldozatokról egyelőre nem érkeztek hírek. Muntán Erik beszámolója.
18: Tovább folyik a túlélők keresése. A mentésen dolgozók próbálnak minél több embert biztonságba helyezni, mielőtt túl késő lenne. Ez egy összedőlt 6 emeletes ház volt, egyetlen embert tudtunk kimenteni, de vannak még mások is a romok alatt, magyarázta az egyik mentőcsapat tagja. A rokonaimat keresem, az anyámat és az öcsémet. Csak annyit tudok, hogy a lakásban voltak, én pedig nem voltam itt. Próbálunk találni bármit, aminek segítségével megérthetnénk, hogy mi történt velük, legalább valami apróságot, mondta az elkeseredett férfi. Kutyákkal és drónokkal kutat a túlélők után a Salvadorból küldött különleges mentőcsapat. A természeti csapások utáni munkálatokra kiképzett alakulat egyszerű, mégis hatékony technikákat használ a mentés során. Az a célunk, hogy a lehető legtöbb a romok alatt csapdába esett embert kimentjük. Ezért megpróbáljuk telefonon felhívni azokat, akik a házban laktak. Hát, ha valamelyik kicsörög és valaki reagál rá. A törmelék alól is lehet hallani a gyereksírást és a kiabáló embereket. Mindent kipróbálunk. Hőkamaráink is vannak, valamint a drónok és kutyák, mondta az egyik mentő. Péntek este az Egyesült Államokból is megérkezett egy mentőcsapat, amely több tonna élelmet és felszerelést hozott magával. A következő napokban pedig újabb egységek és szállítmányok érkeznek majd Venezuelába Washington ígérete szerint. A mentőcsapatok a világ minden tájáról folyamatosan jönnek Venezuelába, de az Egyesült Királyságból és Törökországból is útnak indult egy-egy alakulat. Az adományokat is folyamatosan gyűjtik. A földrengés epicentrumába azonban még nem jutott el elegendő ellátmány. A nélkülöző lakosság ezért nekilátott kifosztani az összeomlott boltokat. Az emberek szemetes zsákokba raktak annyi ételt és italt, amennyit csak elbírtak. A rengeteg emberéletet követelő és hatalmas anyagi kárral járó természeti csapás az egész világ figyelmét magára vonta. Még a labdarúgó világbajnokságon résztvevő portugál válogatott játékosai is egy perces csönddel emlékeztek meg az edzésükön a venezuelai áldozatokról.
1: Gázrobbanás volt Bosznia-Hercegovina legnagyobb acélművében. A balesetben 3 megsebesültek, egy ember súlyosan megégett.
19: Az üzemben folyékony oxigént fejtettek át egy tartályba, amely egyelőre ismeretlen ok miatt felrobbant.
1: Keretmegállapodást írt alá a tartós és hosszú távú békéről Washingtonban Izrael és Libanon.
2: A részletek még nem ismertek, az egyesség után azonban Benjamin Netanyahu izraeli kormányfő bejelentette, hogy a zsidó állam kivonja haderejét a dél-libanoni területekről. Marco Rubio, amerikai külügyminiszter pedig azt hangsúlyozta, hogy nem a libanoni polgárok, hanem a Hezbollah terrorszervezet a felelős az Izrael és Libanon közti konfliktusért.
1: Kárpátaljai katonák is hazatérhettek a legutóbbi fogolycsere során. Közben folyamatos a harc az orosz és az ukrán hadsereg között. Részletek Iváncsik Attilától.
20: 40 helyi lakos sebesült meg a déli herszoni régióban, amikor orosz támadás érte a térséget. A dél-ukrajnai Zaporizsában és a keleti Harkivban üzemanyagtöltő állomásokba csapódtak orosz drónok. Az ukrán haderő válaszul ezúttal az oroszországi Volgograd megyét vette célba, ahol hadigyárakban keletkeztek jelentős károk. A Krím is célpont volt, robbanások rázták meg Szevasztopolt, ismét lezárták a félszigetet Oroszországgal összekötő Kercsi hidat. Az ukrán hadsereg egy olyan olajátemelő állomást is eltalált, amelynek kulcs szerepe van Moszkva üzemanyag ellátásában. Volodymyr Zelenszky ukrán elnök szerint ezekkel a csapásokkal próbálják csökkenteni Moszkva katonai erejét, illetve bizonyítják a nyugati szövetségeseknek, hogy az ütőképes ukrán fegyveres erő támogatásra érdemes. Közben három kárpátaljai férfi is hazatérhetett az orosz-ukrán fogolycsere során, amikor összesen 160 ukrán hadifoglyot engedett szabadon Moszkva ugyanennyi oroszért cserébe.
1: Tovább tart a feszültség Varsó és Kijev között. Korábban több lengyel politikus is bejelentette, hogy visszaadják a nekik korábban adományozott ukrán állami kitüntetéseket. Súlyos problémának tartják ugyanis, hogy Volodymyr Zelenszky az egyik katonai egységet az ukrán felkelő hadseregről nevezte el, amely a II. Világháború alatt és után felelős volt mintegy 100 000 lengyel civil meggyilkolásáért. Az ukrán elnök nem utazott el Lengyelországba az Ukrajna újjáépítéséről szóló konferenciára sem. Ambrus Robert összeállítása.
21: Az ukrán miniszterelnök Julija Svyrydenko jó híreket kapott Lengyelországban. Az Európai Bizottság elnöke közölte, az EU átutalta Ukrajnának a 90 milliárd eurós hitel első részletét. Ursula von der Leyen hozzátette, az Európai Unió és tagállamai már 200 milliárd euró gazdasági, pénzügyi és katonai támogatást nyújtottak Kijevnek. Az Ukrajna támogatási hitel keretében pedig a következő két évben további 90 milliárd eurót biztosítunk. Átutaljuk ennek a hitelnek az első részletét is, egészen pontosan 3,2 milliárd euró makroszintű pénzügyi támogatást, fogalmazott Ursula von der Leyen. Kijev polgármestere is tagja volt az ukrán delegációnak. Vitalij Klitschko azt mondta, az ukrán elnöknek is ott kellett volna lennie a konferencián. Kijev első embere arról is beszélt, hogy Lengyelországban nem érzett feszültséget a történtek miatt. Ez nem tűnik eszkalációnak, ez politikai kérdés. És ennek csak egy ember örül. Nem Ukrajna elnöke, és nem is Lengyelország elnöke, hanem Oroszország elnöke. Putyin nagyon boldog lesz, mondta Vitalij Klitschko. Több lengyel ellenzéki politikus viszont nem tér ilyen könnyen napirendre a történtek felett. Pénteken közleményben jelezték, hogy visszaadják a nekik korábban adományozott ukrán állami kitüntetéseket. Döntésüket a volhiniai mészárlás áldozatai iránti tisztelet miatt hozták meg. Volodymyr Zelenszky közölte, az ukrán miniszterelnök tájékoztatta őt az újjáépítési konferencia eredményeiről. Ukrajna 160 megállapodást kötött, több mint 10 milliárd euró értékben. A hangsúly az energetikán és a regionális helyreállításon van, mondta az ukrán elnök. Volodymyr Zelenszky kitért arra is, hogy az ukrán diplomáciának nyáron is fontos feladatai lesznek. Az ankarai NATO csúcsot nevezte meg az ukrán elnök, és arról is beszélt, hogy nagy reményeket fűz az ír uniós elnökséghez. Kijev légvédelmi rakétákat és egy közös európai fegyvergyártás elindítását várja el a szövetségeseitől.
1: A Nemzeti Közszolgálati Egyetem rendészettudományi karának 173 hallgatója tett tisztélyesküt az Egyetem Ludovika kampuszán. Magyar Péter miniszterelnök az eseményen azt mondta, tisztességesebb bérekkel, kiszámítható életpályával, korszerű felszereléssel és emberhez méltó körülményekkel tartozik Magyarország a rendvédelemnek. Nagy Viktória összeállítása.
22: A Szent Koronának és a történelmi zászlóknak tiszteleg!
23: A Szent Korona másolata és a történelmi zászlók előtt tették le a tisztiesküt a Nemzeti Közszolgálati Egyetem rendészettudományi karának végzős hallgatói, az ország vezetőinek és a rendvédelmi szervek tábornoki karának jelenlétében.
24: Becsületemre és lelkiismeretemre fogadom!
25: Becsületemre és lelkiismeretemre fogadom!
24: hogy Magyarországhoz és annak alaptörvényéhez hű leszek.
23: A mai nap ünnep Magyarországnak, mivel mától tehetséges magyar fiatalok állnak szolgálatba, fogalmazott a miniszterelnök a Tisztavató ünnepségen. Magyar Péter azt mondta, a fiatalok elkötelezték magukat a hazájuk mellett, amely éppen most tanulja újra, mit jelent a szabadság, a szolgálat, a rend és a becsület. Magyar Péter kiemelte, fontos, hogy a magyar rendvédelem újra a szakmai tudás közössége legyen. A hivatás becsületét ne politikai lojalitás, hanem a szolgálati teljesítmény, tisztesség és az emberség adja.
0: Magyarország miniszterelnökeként azt üzenem önöknek és minden hivatásosnak, szolgáljanak becsülettel, tisztességgel, a törvény, valamint a hazánk iránti hűséggel. Legyen bátorságuk felszólalni, ha törvénytelenséget látnak. Legyen tartásuk jelezni, ha méltatlan parancsot kapnak. És legyen erejük kiállni, ha a hivatásuk becsülete sérülne. Nem annak kell félnie, aki a törvényt betartja és betartatja. Annak kell félnie, aki visszaél a helyzetével.
23: Magyarország számít a rendvédelmi dolgozókra, és a kormány azon munkálkodik, hogy ők is számíthassanak a hazájukra, jelentette ki a miniszterelnök. Hangsúlyozta, ez a hivatás nem tartható fenn puszta lelkesedésből, ha közben méltatlan anyagi megbecsüléssel kell szembenézniük.
0: A hazánk tartozik a rendvédelemnek. Tisztességesebb bérekkel, kiszámítható életpályával, korszerű felszereléssel, emberhez méltó körülményekkel és olyan vezetőkkel, akik megtartják, támogatják a rájuk bízott embereket. Ezt az adósságot a magyar állam lépésről lépésre törleszteni fogja. Önöknek és az egész magyar rendvédelemnek.
23: A végzős hallgatók részéről Kókány Anna pénzügyőr mondott beszédet, aki kifejtette, hogy egy rendkívül gyorsan fejlődő korszakban kezdik meg tiszti pályafutásukat. A technológiai fejlődés, a digitalizáció és az új típusú biztonsági kihívások folyamatos alkalmazkodást igényelnek. Ugyanakkor fontos iránytűként szolgálnak azok az értékek, amelyekre felesküdtek. A haza és a szolgálat iránti elkötelezettség, a szakmai felkészültség és az egymás melletti kiállás, fogalmazott a végzős hallgató.
3: Ettől a naptól kezdve nem csak munkánkkal, hanem magatartásunkkal is képviseljük azokat az értékeket, amelyekre felesküdtünk. Hisszük, hogy a közszolgálata nem egyszerűen munkát, hanem hivatást jelent, amelynek középpontjában mindig az ember áll.
23: Az eseményen 173-an tettek tiszti esküt.
1: Azonnali belső vizsgálat elrendelését kéri a honvédelmi miniszter a vezérkari főnöktől az Újdörögdi gyakorlótéren tavaly márciusban történt kézigránát baleset miatt.
19: Ruszin Szendi Romulus azt mondta, ők és a sérült sem ért egyet az ügyészséggel. A honvédelmi miniszter szerint nem lehet következmények nélkül lezárni egy olyan esetet, amelyben valaki mind a két kezét elveszíti. Hozzátette, a vizsgálat körülbelül 60 napig tart, az eredményét nyilvánosságra fogják hozni.
5: Meg kell állapítanunk, hogy van-e benne katonai, szakmai felelősség, és van-e benne politikai felelősség. Én azt gondolom, hogy nem csak a sértetnek, hanem a katonáknak és az egész társadalomnak szüksége van, hogy ezekre a kérdésekre végre választ kapjanak.
1: Éjfélkor hatályba lépett a benzin és gázolajár szabályozást megszüntető törvény. A 95-ös benzin literenkénti átlagára jelenleg 580 forint, a gázolaja 593, vagyis a védettárnál is alacsonyabb a piaci helyzet kedvező hatásainak köszönhetően. Sokan azonban arra számítanak, hogy ez nem sokáig marad így, és hamarosan ismét emelkedni fog az üzemanyagok ára. Mészáros László összeállítása.
6: A holtankoljak.hu adatai szerint a benzin 15, a dízel 22 forinttal kerül kevesebbe a megszűnt hatósági áraknál. Egyes kutakon ennél is nagyobb lehet a különbség. Bár a sofőrök zsebében most több marad, a jövő miatt még sokan aggódnak.
7: Pillanatnyilag ez ragyogó, ha úgy tetszik, hogy a később ennek milyen hatása lesz, az egy más kérdés.
6: A hatósági üzemanyag árakat az Orbán kormány március 9-én vezette be. A cél az volt, hogy a magyar fogyasztókat megvédjék az elszabadult világpiaci árak miatti drágulástól. Ehhez a stratégiai kőolajkészletek felszabadítására is szükség volt. A Tisza kormány is megtartotta a szabályozást a hivatalba lépése után. A kivezetés hátterében kedvező piaci folyamatok állnak. Az amerikai-iráni béke megállapodás híre nyomán a kőolaj ára jelentősen mérséklődött. A szoros körüli feszültség csúcsán a Brent hordonkénti ára rövid időre $100 fölé kúszott. Ma azonban már 72 dollár körül jár. A forint hónapok óta erősödő pályán mozog, az euróval szemben csaknem 4 éves csúcsra erősödött. Ilyen szinteket utoljára 2022. februárjában láthattunk. A múlt héten az euró árfolyama 355 és 349 forint között mozgott. Az országgyűlés kedden 130 igen 36 nem szavazattal és 5 tartózkodás mellett fogadta el a védett ár kivezetéséről szóló javaslatot. A törvény ugyanakkor felhatalmazza a kereskedelem politikáért felelős minisztert arra, hogy szükség esetén rendeletben ismét hatósági árat állapítson meg. A parlamenti vita nem volt egységes. A Fidesz szerint korai a lépés. Bencsik János a törvényjavaslat tárgyalásán arra figyelmeztetett, hogy a hormuzi szoros átjárhatósága még nem teljes mértékben biztosított.
4: Egyelőre nincs végleges megállapodás.
6: A Mi Hazánk képviselője a kisbenzinkutak érdekeiért szólalt fel. Apáti István azt kifogásolta, hogy a törvény bármikor lehetőséget ad a kormánynak a hatósági árak visszavezetésére. Szerinte ez elsősorban a legkisebb üzemeltetőket hozza hátrányos helyzetbe.
8: Ők rendelkeznek a legkisebb lobbyerővel.
6: A Független Benzinkutak Szövetsége pénteken egynapos figyelmeztető sztrájkot tartott. A szervezet szerint a hatósági ár március óta mintegy 7,5-8 milliárd forint veszteséget okozott a magyar családi tulajdonban lévő kis- és középvállalkozásoknak. A veszteségek ellentételezését és a törvényi szabályozás átdolgozását követelik. Különösen azt sérelmezik, hogy a Tisza kormány nem hajtja végre az előző kabinet által megígért kompenzációs programot.
9: Nem találtuk a költségvetésben.
6: Kapitány István gazdasági és energetikai miniszter leszögezte. A Fidesz kormány nem különített el külön forrást a kisbenzinkutak megsegítésére a költségvetésben. Hozzátette ugyanakkor, hogy a hatósági árak kivezetése kifejezetten kedvező a kisebb üzemeltetőknek, mert nyereséges működést tesz lehetővé számukra.
9: A felelősség arról szól, hogy egy olyan gazdaságot építsünk, ami elkezd dinamikusan növekedni, de közben tudjuk megvédeni, hogyha krízis lesz. És mi ezt tudjuk ígérni, hogyha előfordul még egyszer egy olyan krízis, mint a hormuzi szorosban, természetesen, ha a lakosság védelme, a vállalatok

0: órákban érkeztek a helyszínre, a politikusokat plakátokkal várták a szimpatizánsok. A helyszínről Pálfai Csikó tudósított.
1: Valószínűleg új makrogazdasági előrejelzést is fognak készíteni. A Magyar Nemzeti Bank ugyanis még ezen a héten hozott nyilvánosságra két adatot is, ami szerint idén 2%-kal, jövőre pedig 2027-ben 3%-kal növekedhet a gazdaság. Magyar Péter azt mondta korábban, hogy ők ennél nagyobb növekedést szeretnének elérni. Várhatóan erről is itt tárgyalni fognak, valamint az uniós források felhasználásáról is.
2: Egy perc múlva 00:30.
0: Adásunkban eddig elmondtuk, hogy harmadfokú hőségriadó van érvényben keddén félig. Több nyugat-európai országban is sorra dőlnek meg a meleg rekordok. Szó volt arról, hogy ma hajnalban újabb földrengés volt Venezuelában, folyamatosan mentik a romok alá szorult embereket. És beszámolunk arról is, hogy 9. alkalommal rendezik meg a Balaton átevezést. A versenyzők több kategóriában indulhatnak.
3: Déli krónika.
0: 31. alkalommal rendezik meg a Budapest Pride-ot. A budapesti városházán tartott sajtótájékoztatón a főpolgármester elmondta, az elmúlt időszakban a főváros fontos szerepet játszott azokban a társadalmi küzdelmekben, amelyek az elfogadásért, valamint egy igazságosabb és méltányosabb Magyarországért és Európáért folytak.
2: Karácsony Gergely úgy fogalmazott, ha egy befogadó társadalmat akarunk építeni, akkor minden társadalmi csoportot és minden sérülékeny kisebbségi csoportot különös gonddal kell segítenünk abban, hogy otthonra találjanak saját hazájukban.
4: Azonnal, hogy Budapest előtt álló kihívások között az egyik legfontosabb a roma társadalom integrációjának az elősegítése. A fővárosi önkormányzat éppen egy új roma stratégia kidolgozásán munkálkodik, roma partnereinkkel közösen. A társadalmi kirekesztés Budapesten ma széles körben érinti a romákat, az albérletpiacon, a lakhatási piacon, vagy éppen a munkaerőpiacon. Közösen dolgozunk azért, hogy ezeket orvosolni tudjuk, és ebben nagyon számítunk azokra az európai forrásokra, amelyek megérkeznek hamarosan Budapestre.
0: Forgalomkorlátozások lesznek ma a fővárosban a Pride felvonulás miatt.
2: A gyülekező helyszíne kora délután az Andrássy úton lesz az Opera előtt. A menet 15 órakor indul a Deák Ferenc térre, majd az Asztórián és az Erzsébet hídon átsétálnak át Budára, ahol a Döbrentei tér és az Attila út érintésével jutnak el a vérmezőre.
0: Kajakkal vagy kenuval, szappal vagy éppen sárkányhajóval vágtak neki a versenyzők az idei 9. Balaton átevezésnek Zamárdi és Tihany között. A 8 kilométeres távot átlagosan másfél óra alatt, a leggyorsabbak fél óra alatt teljesítették. A helyszínről Komáromi Kriszta jelentkezett.
5: Több mint 4150-en álltak rajthoz a mai napon a 9. Balaton átevezésen Zamárdi és Tihany között. Az extrém melegre is felkészültek, mind a szervezők, mint a versenyzők, hiszen mindenki kalappal, sapkával, hosszú pólóval, rengeteg napkrémmel érkezett, és természetesen a szervezők is folyamatosan felhívták a figyelmét a versenyzőknek az óvintézkedésekre, gyorsították a rajtot is annak érdekében, hogy a legmelegebb órákban már ne nagyon kelljen a vízen tartózkodni a versenyzőknek. Sokan most próbálják ki először, sokan már nagyon régóta visszajárok, hiszen élvezik a Balatonpartot, a napsütést, a jó időt, a jó társaságot és a jó hangulatot. Az eredmény hirdetés várhatóan 5 órakor kezdődik majd, ahol kategóriánként díjazzák a leggyorsabb hölgyeket, illetve urakat, és természetesen az abszolút győztes díjazására is sor kerül majd.
0: Vízi trafipaxokat helyeznek üzembe a Tiszatavon. A rendőrök hajóból, vízből és a partról is mérik majd a vízi járművek sebességét.
2: Egyebek mellett a gyorshajtó jazzkisek és a nagy hullámokat keltő végbordozó hajók miatt vezetik be az intézkedést. Az ellenőrzések ma kezdődnek, mondta a Sarudi Élményfalu ötletgazdája. Kücsön Gyula hangsúlyozta, a cél a balesetek megelőzése és a csendesebb vízisportot űzők védelme.
6: És azt tapasztaljuk, hogy a Tiszató egyébként egyre inkább egy evezős paradicsommal kezd válni egy aktív turisztikai központtá. Miután elkészültek a kilátók, több ezren keresik fel ezeket a kilátókat evezősökkel, vitorlásokkal, akiknek egyébként a hajózási szabályzat szerint elsőbségük lenne, és őket nem lehetne zavarni. A néhány magamutogató kedves motoros viszont erre nagy évben fityet hány, és hullámokat keltenek, veszélyeztetik őket, és félelmet okoznak az emberekben. És ezzel együtt természetesen rombolják a Tiszató környezetét is.
0: Vágatlanul törékeny fényképek valósága, ez a címe annak a kiállításnak, amely jövő vasárnapig látogatható a Néprajzi Múzeumban. Az intézmény kurátora elmondta, a tárlathoz kapcsolódva elindítottak egy közösségi kutatási kampányt is.
2: A Találd meg a családod névre hallgató projekt célja, hogy

0: A múzeum több mint 25 ezer darabos, üvegnegatív gyűjteményében szereplő, ismeretlen személyeket ábrázoló fotókhoz nevek és történetek kerüljenek a látogatók segítségével. Bata Tíme hangsúlyozta, a múzeum arra biztatja az érdeklődőket, hogy hasonlítsák össze saját régi fotóikat a kiállításon vagy az online adatbázisban látható felvételekkel.
1: Ezt 72 darab vidéki település fényképészétől hozták be ide a múzeumban nagyon rövid idő alatt, ami azt jelenti, hogy ezeken többségében családi képeket látunk, amelyek az 1890-es évek között, de a többsége az első világháború idején készült.
2: Zenei nyári akadémiát rendez a Szegedi Tudományegyetem Bartók Béla művészeti kara.
0: A hétfőn kezdődő programban fiatal zeneművészek, zenei szak, gimnáziumi növendékek, főiskolai és egyetemi hallgatók, valamint pályakezdő zenetanárok számára szerveznek hangszeres mesterkurzusokat. Ezek mellett tematikus előadások és koncertek is szerepelnek a rendezvénysorozatban. A hangversenyek többsége a nagyközönség számára is nyitott és ingyenesen látogatható.
2: Megkezdődött a 23. alkalommal megrendezett Muzsikál az erdő Mátrai Művészeti Napok programsorozat. Július 5-éig 9 helyszínen várják az érdeklődőket. Klasszikus és népzenei koncertekkel, néptánc bemutatóval, kézműves foglalkozással, valamint gyermekprogramokkal.
0: Szabó Lajos, a kezdeményezés ötletgazdája, elmondta, a cél, hogy az erdő, a zene és a művészet erejével a környezettudatos és fenntartható életmód irányába mozdítsák el az embereket.
3: Nagyon fontos az, hogy közvetlen kontaktusba kerüljünk a természettel, a verdei életközösséggel. Egy kicsit megismerjük azokat a fajokat, amelyek a társaink itt ebben a földi életben. Megismerjük azokat az ökológiai kapcsolatokat, amelyek során rájövünk, hogy tulajdonképpen az ember is része a természet nagy rendszerének, felelős érte, és óriási hatással van a természetre, mint ahogy a természet is óriási hatással van ránk.
2: Ma van a Nemzetközi Parlagfűnap. Minden évben a csillagászati nyár első szombatján a gyomnövény káros hatása elleni küzdelem fontosságára hívják fel a figyelmet.
0: A parlagfű virágpora súlyos allergiát okozhat, amelynek tünetei csak gyógyszeres kezeléssel csillapíthatók. Magyarországon a parlagfű írtása kötelező, ennek elmulasztása pénzbüntetéssel jár.
4: Autós percek.
0: Az Útinform tájékoztatása szerint erős a forgalom az M1-esen Budapest felé, Tatabánya térségében 3-4 kilométeres torlódás alakult ki. Lassabb a haladás az M7-esen is, a Balaton felé, Székesfehérvár és Szabadbattyán között.
2: Fővárosi információkkal folytatjuk.
5: Jó napot kívánok! A fővárosban mától a 11. kerületben a Villányi úton a Budaörsi út után lezárták a belső sávot a villamospálya karbantartása miatt. A 17-es és a 61-es villamos helyett a Szél-Kálmán tér és a Móricz Zsigmond körtér között pótló busszal utazhatnak. A 17-es villamos a Krisztina körúton átközlekedik. Az 56A villamos hétköznapokon is egész nap jár. Szép csilla, BKK Info.
4: Időjárás jelentés.
2: Fokozódik a forróság, eső nem várható. Részletek Fejős Ádám meteorológustól, szervusz!
6: Szervusz, üdvözlöm a kedves hallgatókat! Egy ideig nem várható eső, viszont azzal kezdeném, hogy életemben nem láttam még olyat, hogy az Országos Meteorológiai Szolgálat, vagy most már Hungaromet néven folytatódó társaság azt mutatta volna a hivatalos előrejelzésben, hogy 42 fok az intervallum teteje. Amennyiben, és ez a keddi napra vonatkozik, ez megvalósul, akkor kijelenthető, hogy Magyarország történetének, legalábbis a mérések kezdete óta, legforróbb nyarát éljük, tehát a legforróbb napok ezek, amik valaha voltak. Egészen elképesztő a kánikula, és megjegyzem, egyébként Franciaországban pár napja még ennél is melegebb volt. Közelít egy hidegfront hazánkhoz, egyelőre még tolja maga előtt a forróbb levegőt, és a déli áramlás egyre intenzívebb lesz itt a Kárpát-medencében. Ez, valamint a sok-sok napsütés hatására melegszik tovább a levegő. A következő 24 órában is arra készülhetünk, hogy egyre több helyen 20 fok közelében, néhol a felett lesz a minimum hőmérséklet, a Balaton partján 24 fok várható, a völgyekben 15 fok alatt lehet majd a minimum. Napközben minimális eséllyel lehet egy-egy kisebb zápor, marad alapvetően a száraz, napos idő, gomoly felhősödés mellett 35-40 fokig melegszik a levegő, az Alföldön lesz majd várhatóan a legmelegebb, hétfőn is és kedden is. Hétfőn az intervallum teteje, ha már ezt említettem, 41 fok, kedden tetőzhet majd a hőség, helyenként kialakulhat zápor, majd július 1-én szerdán megérkezik a hidegfront, és jelentősen csökken majd a hőmérséklet, többfelé hevesebb záporok, zivatarok alakulnak ki, csütörtökön viharos széllel érkezik a lehűlés, és a hét közepén akár 30 fok alatti maximum is elképzelhető.
2: Ádám, köszönjük szépen, kedves hallgatóink, a déli krónika véget ért. A szerkesztő Király Erzsébet, a hírszerkesztő Polyák Adrien, valamint a technikai munkatársak Sós Zoltán és Hajósi Bence nevében is köszöni figyelmüket Ceglédi Edit és Néveri Igor. Viszont hallásra!
7: Ez a Nemzeti Sport Krónika.
8: Spanyolország, Franciaország és Belgium is csoport elsőként jutott tovább a labdarúgó VB-n. Ma rendezik a budapesti öttusa a világkupa döntő férfi elődöntőjét. Jó napot kívánok! Mújdrica Istvánt hallják!
7: Ez a Nemzeti Sport Krónika.
8: 1-0-ra kikapott Spanyolországtól, így nem jutott tovább a csoportkörből Uruguay a labdarúgó világbajnokságon. A kétszeres VB győztes dél-amerikai csapat, így akár csak 4 éve, ezúttal sem lesz ott az egyenes kieséses szakaszban, míg a spanyolok csoport elsőként kerültek a legjobb 32 közé. Szintén a H-jelű négyesben Uruguay vereségének is köszönhetően az első világbajnokságán szereplő Zöldfoki Köztársaság óriási meglepetése veretlenül csoport másodiként jutott tovább, miután gól nélküli döntetlent játszott Szaúd-Arábiával, amely így búcsúzott a tornától. A Spanyolország-Uruguay mérkőzés után a Nemzeti Sportrádió állandó szakértője Vukovics László így összegzett.
9: Tudtuk a mérkőzés előtt, hogy Uruguaynak mindenképp minimum 1 pontot kell szerezni ahhoz, hogy életbe tartsa a továbbjutási reményeit. Ehhez képest a spanyolok óriási fölényben voltak az első félidőben, még ha ez helyzetekben nem is nagyon mutatkozott meg. A hatalmas labdabirtoklási fölény, Uruguay teljesen föladta a teljes félpályát, a saját 20 méterén védekezett, tehát 80 méterre volt az ellenfél kapujától, és hiába szerzett labdát, nagyon-nagyon messze volt, nem értek föl a spanyol kapuig. A spanyolok többször oda kerültek, de igazi helyzetet ők sem tudtak kidolgozni. A 42. percben megszerezték, mint kiderült utólag, az egyetlen gólját a mérkőzésnek, ami szintén nem helyzet volt. Páiná, az Atletico Madrid 24 éves játékosa egy jobbról jövő labát jobb oldalra vett át, és teljesen kifordulva gyenge lövést eresztett meg a kapu közepére. Mindenki azt gondolta, hogy könnyű zsákmánya lesz Muslerának, de a pattanó labdát beütötte a saját jobb sarkába. Óriási potyagól. A szünetben Bielsa le is cserélte kapusát. Ez nem utólagos okoskodás, de az eddigi mérkőzéseken is nem védett túl jól Muslera, tehát szerencsésebb lett volna talán mérkőzés előtt, ha már Rosért kezd, de ez így alakult. A második fél időben teljesen más Uruguayt láttunk, nagyon jó mentalitással jöttek ki, igaz, hogy nem volt más választásuk, mint hogy gólt rúgni, mert különben búcsúznak a világbajnokságtól. Szép támadásokat vezettek, többször próbálkoztak helyzetbe kerülni, igazi nagy 100%-os helyzetet nem tudtak kialakítani. Viszont már kerültek a védelem mögé, utolsó passzos szituációk, ami magába hordozta a gólszerzés lehetőségét, ezt az első fél időben nem tudtuk elmondani. Viszont a 86. percben itt már több csere volt, Ferran Torres bejött a spanyoloknál, és a 87. percben szép kényszerütő után ajtóablak helyzetbe állt Roséval szembe, de fölé lőtt, úgyhogy a kapufa érintésével fölé ment a labda. A végén kezdett nagyon eldurvulni a mérkőzés, uruguayiak, ugye tudjuk a dél-amerikai mentalitást, nagyon keményen játszott. Canobbio nem bírt az idegeivel, és a hosszabbításban rácsúszott a spanyol játékosra, azonnali piros lappal kiállították. A vége nem volt szép, Uruguay búcsúzik a világbajnokságtól.
8: Most hallgassuk meg a búcsúzó uruguayi csapat szövetségi kapitányát, Marcelo Bielsát, aki a cserékről is szót ejtett.
10: Nem beszéltem külön Muslerával, és nem én döntöttem a cseréjéről, hanem ő maga. Nem szeretett volna kijönni a második félidőre. Valverdét viszont én akartam lehozni, szerettem volna megerősíteni a támadó játékunkat. Viszont ez nem sikerült, nem tudtam kihozni a maximumot a játékosaimból.
8: Uruguay tehát búcsúzott a zöldfokiak, viszont tovább jutottak a H-csoportból. A VB újonca címédő argentinok ellen folytatja a VB-t. Most Buvisztát, a zöldfokiak büszke szövetségi kapitányát hallják.
10: A torna kezdete után már ott volt a fejünkben a továbbjutás gondolata. Az egész világnak szerették volna megmutatni a játékosaim, hogy mire képesek. Büszkék vagyunk arra, amit eddig véghez vittünk. Egy kis országként elértük a célunkat. Számunkra semmi sem lehetetlen.
8: Az I csoportban Franciaország az aranylabdás Ousmane Dembélé mesterhármasának is köszönhetően 4-1-re legyőzte a kulcsjátékosait pihentető Norvégiát, így elsőként jutott tovább a 4-esből megelőzve Norvégiát, a csoport harmadik helyén pedig Szenegál végzett, amely 5-0-ra kiütötte a közel 80 percig emberhátrányban játszó Irakot, és ezzel tovább jutott Irak viszont kiesett. A szövetségi kapitány Didier Deschamps édesanyja halála miatt ezúttal nem ült a francia válogatott kispadjára, így az őt helyettesítő Guy Stéphane nyilatkozott a norvégok elleni győztes mérkőzést követően.
11: C'est gentil, grosse pensée pour Didier.
12: A mérkőzésen mindannyiunknak Didier Deschamps járt a fejében. Érte is szerettük volna megnyerni ezt a találkozót. Örömünkre szolgál, hogy ez sikerült, és hogy a következő edzésen ismét csatlakozik hozzánk. Norvégia ellen pontosan úgy játszottunk, ahogyan elvártam a játékosoktól. Nem kényelmesedtünk bele a mérkőzésbe, és nagy tempót diktáltunk. Dembélé és Doué külön dicséretet érdemel. Fantasztikusan játszottak. Néhány hiba ezen a mérkőzésen is becsúszott a játékunkba. Ezt az egyenes kieséses szakaszra feltétlenül ki kell javítanunk.
8: Franciaország, Norvégia tehát 4-1, most következzen a végül csoport második, tegnap tartalékosan felálló norvégok védője, Leo Östigor.
13: Minden játékos megérdemelte, hogy pályára léphessen. Tudtuk azonban, hogy Franciaország ellen azzal a csapattal, amelyet pályára küldtek, nagyon nehéz mérkőzés vár ránk. Közel voltunk ahhoz, hogy szorosabb legyen ez a küzdelem, de kihagytuk a 11-est, ami bal szerencsés volt. Ennek ellenére fel fogunk állni ebből. A cél most az volt, hogy a teljes keret lehetőséget kapjon, és mindenki készen álljon a következő mérkőzésekre. Majd meglátjuk, hogyan alakulnak a dolgok. Ezt a döntést természetesen a szakma is tápozta meg. Erős keretünk van, és maga biztosan várjuk a folytatást.
8: A G csoportot pedig Belgium nyerte a labdarúgó világbajnokságon, miután magyar idő szerint ma reggel 5-1-re legyőzte az így búcsúzó Új-Zélandot. 2 gólt szerzett a találkozón Leandro Trossard, az Arsenal szélsője, tehát kulcsszerepet játszott a belga továbbjutásban. Most ő összegez.
14: A kétkedő hangok elsősorban kívülről jöttek, mi mindig is hittünk magunkban és magabiztosak vagyunk. Az ezúttal is látszott, hogy mennyire fontosak a cserejátékosaink, a padról beszállva szereztek gólokat. Az pedig, hogy Seattle-ben játszhatunk majd, jó dolog, hiszen nem kell annyit utaznunk.
8: A G csoportban a belgák mögött a második helyen Egyiptom végzett, amely 1-1-es döntetlent játszott Iránnal. Egyiptom biztosan ott lesz a legjobb 32 között, és a csoport harmadik Irán is jó eséllyel tovább juthat. A kihagyott helyzetek miatt bosszankodott az Egyiptom elleni meccs után az irániak támadója, Mehdi Taremi.
13: Nem értem, miért kerül el minket ennyire a szerencse. 4-szer vagy 5-szer is olyan helyzeteink voltak, amelyekből szinte mindig gól születik. Rengetegszer találtuk el a felső lécet. Továbbíthattunk volna a csoportból helyezés alapján is. A szurkolóink igazán megérdemelték volna. Mindent megtettünk a sikerért. Készen álltunk arra, hogy meghalljunk a pályán, boldoggá akartuk tenni Irán népét. Az elmúlt 3 hónapban mindent feláldoztunk a sikerek szereplésért. Azt gondolom, rengeteget dolgoztunk. Gólt kellett volna lőnünk, nagyon szépen játszottunk. Mi tényleg megpróbáltuk, és nagyon sajnáljuk, hogy így alakult.
8: Ma este és holnap hajnalban 6 mérkőzést rendeznek a labdarúgó világbajnokságon, és ezzel be is fejeződnek a csoportkör küzdelmei. Az E csoportban 23 órától Anglia Panamával, Horvátország Gánával mérkőzik, a KLU 4-esben hajnali 13:30-tól Kolumbia Portugáliával, a Kongói Demokratikus Köztársaság Üzbegisztánnal csap össze, még a E csoportban 4 órától Algéria, Ausztria, valamint Jordánia, Argentina találkozót rendeznek majd. Lionel Messi csak csere lesz a már biztos csoport első argentinok utolsó csoport mérkőzésén, ezt Lionel Scaloni árult el a meccs előtti sajtótájékoztatón. A szövetségi kapitány elmondta, hogy a Jordánia ellen pihentetni fogja a gólölvélistát 5 találattal vezető klasszist.
12: Azt elárulom, hogy Lionel Messi a padon kezd, de ami a kezdőcsapatot illeti, azt inkább megtartom magamnak. Messi csereként áll majd be. Azok a játékosok, akik pályára lépnek, megérdemlik a helyüket, részei a csapatnak. Nagy szerepet vállaltak abban, hogy eljutottunk idáig. Nagyszerű játékosok. Bízom benne, hogy ettől függetlenül a csapat ugyanolyan jól szerepel majd, mint korábban. Az összeállítás talán más lesz, de az a célunk, hogy ugyanúgy játszunk, ahogy szoktunk.
7: Nemzeti Sport Krónika.
8: Ma rendezik a budapesti öttusa világkupa döntő férfi elődöntőjét, az A csoport küzdelmeiről a bokcsarnokból Kreisz Bálint jelentkezik.
15: Köszöntöm a hallgatókat innen a budapesti bokcsarnokból, ami tegnap sikerült a hölgyeknek, az egyelőre az uraknak nem sikerül, hiszen itt még nincsen magyar finalista. Az első csoportban, az első 18-as csoportban Tárkányi Zsombor volt érdekelt. Ez egyébként a világkupa három állomásának a 36 legjobb versenyzője, aki eljuthatott ide. Ők küzdenek meg egymással elődöntő döntőrendszerben. 18-ból az első elődöntőben 9-en mentek tovább a fináléba. A magyar versenyző a vívást a 11. helyen zárta, az első asszóját elveszítette 3-0-ra a koreai Seo ellen, és hagyományosan jó akadály versenyzőnek számít, amit most is bizonyított, hiszen azt a számot 5-ként zárta, az úszásban szintén a középmezőnyben teljesített. 11. lett, hogyha az időeredményeket nézzük. Így a kombinált számnak úgy vághatott neki, hogy a 10. pozícióból 1 másodpercre a továbbítást érő 9. helytől. Nagyon jól kezdte az első métereket, aztán a lövészetnél viszont beragadt, és sajnos ez túl nagy hibának bizonyult, amikor kiment a lőállásból, akkor már csak 13. pozícióban volt. Ezt követően az első körben még tudott néhány helyet fogni, de utána elfáradt, és saját elmondása szerint is a fizikai körülményekkel, a nagy meleggel meg kellett küzdenie. Így végül 15. pozícióban zárt, ez azt jelenti, hogy számára véget ért a budapesti világkupa döntő hétvégéje. Azonban van még esély arra, hogy legyen magyar szereplője a férfiaknál is a döntőnek, hiszen Szép Balázs érdekelt lesz a 14 óra 30 perctől kezdődő második elődöntőben. Neki is az első 9-ben kéne zárni ahhoz, hogy ott lehessen a holnapi fináléban. A hölgyeknél biztosan lesz magyar részvevő, ráadásul 2 is, hiszen Guzi Blanka és Erdős Rita is ott lesz a holnap 10 óra 30 perckor kezdődő női döntőben, és egyébként ingyenesen ki lehet látogatni a helyszínre. Ma is remek hangulat volt, illetve tegnap is, úgyhogy biztosak lehetünk benne, hogy holnap is sokan fogják biztatni a hölgyeket, és remélhetőleg Szép Balást is. Az, hogy bejut a döntőbe, az 14 óra 30 perctől kiderül a Szór stúdiójé.
8: Köszönjük szépen, Kreisz Bálintot hallották. Az összetett pontversenyben vezető Kimi Antonelli volt a leggyorsabb a Form 1-es osztrák nagydíj mindkét tegnapi szabad edzésén. A Mercedes olasz pilótáját a második gyakorláson a két McLaren követte, Oscar Piastri, Lando Norris sorrendben. A harmadik szabad edzés fél egykor már el is kezdődött, tehát javában tart, míg az időmérő 16 órakor kezdődik majd, és az MD Sporton élőben láthatják. Kedves hallgatóink, köszönöm figyelmüket! Viszont hallásra!
7: Ez volt a Nemzeti Sport Krónika.
4: Vízállás jelentés.
0: Az Országos Vízjelző Szolgálat jelenti 2026. június 27-én. A Duna a hazai szakaszán jellemzően enyhén apad. A folyó igen alacsony vízállású. A Duna vizének hőmérséklete Komáromnál 23,2 Celsius fok, Budapestnél 25,3, Mohácsnál 26,6 fok. A mai vízállások és medertelcségek a Dunán. Gönyű 26 cm 12%, Komárom 79,11, Esztergom 57,9, Nagymaros 7 cm 10%, Budapest 113,9, Dunaújváros mínusz 14,8, Dunaföldvár mínusz 132,7, Paks mínusz 10,9, Dombori 25,11, Baja 120,10, Mohács 137 cm 9%. A Duna magyarországi szakaszán a mai napon 38 gázló van. Az országhatár és az Ipoly torkolat között a mértékadó gázló 1735,2-1733,3 folyamkilométer között, 22 deciméter, szélessége 100 méter, hosszúsága 1900 méter. Dunaföldvár és az országhatár között a mértékadó gázló 1521,8-1520,8 folyamkilométer között hajó útszűkület, szélessége 130 méter, hosszúsága 1000 méter. Mai vízállások és medertelcségek a Duna mellékfolyóin. A Rába Szentgotthárnál mínusz 102 cm 2%, Győr 202,23, Marcal Móriczhida mínusz 37,11, Ipoly Nógrád Szakál 29,4, Sió Simon Tornya 113,15, Szekszárd 270 cm 40%, Mura Letenye 115,14, Dráva Örtilos mínusz 30 cm 23%, Dráva Szabolcs 55 cm 17%. A Tisza hazai szakaszán kissé változó vízállásokat mérnek. A folyó a duzzasztásmentes, vagyis a Záhonyig és a Kiskörétől Csongrádig tartó szakaszon igen alacsony vízállású. A Tisza vizének hőmérséklete Tiszabecsnél 25 Celsius fok, Tokajnál 26,8, Szolnoknál 26,5, Szegednél 25,6 Celsius fok. Mai vízállások és mederteltségek a Tiszán. Rahó, Técső, Huszt nem jelentett. Tiszabecs mínusz 229 cm 3%, Vásárosnamény mínusz 201 3, Záhony mínusz 323 4, Dombrád 6 cm 19%, Tokaj 472 59, Tiszalökalsó mínusz 55 26, Tiszafüred 561 71, Kisköre felső 748 64, Kisköre alsó mínusz 340 cm 0%, Szolnok mínusz 297 cm 0%, Csongrád mínusz 173 13, Szeged 82 cm 26%. Gázló viszonyok a Tiszán 403,2-403,1 folyamkilométer között, 0 deciméter szélessége 10 méter, hosszúsága 100 méter. 366,4-364,2 folyamkilométer között 4 deciméter, szélessége 40 méter, hosszúsága 2200 méter. 297,296,3 folyamkilométer között 5 deciméter, szélessége 40 méter, hosszúsága 700 méter. A mai vízállások és mederteltségek a Tisza mellékfolyóin. A Szamosdésnél 145 cm 2%, Kraszna, Ágerdő-Major 156-27, Bodrog-Felsőberecki 190-23, Sárospatag 225 cm 31%, Sajó-Beretke 51 cm 8%, Sajó-Püspöki 27-6, Felső Zsolca 8 cm 5%, Hernád, Aboskőszeg 121 cm 4%, Hidas-Németi mínusz 107 cm 5%, Gesztely mínusz 13 cm 3%, Zagyva, Apc 28 cm 3%, Jászteleg 127-10, Berettyó, Szalárd 112-3, Berettyóújfalu mínusz 99-10, Szeghalom 198 cm 35%, Sebeskörös csúcsa mínusz 20-3, Körösszakál mínusz 199-2, Feketekörös Belényes 18-12, Remete 307 cm 39%, Fehérkörös Honctő mínusz 41 cm 2%, Kisjenő 20-3, Gyula 152 cm 36%, Kettőskörös Békés 93-21, Hármaskörös Gyoma 339-44. A Balaton átlagvízszintje és mederteltsége 75 cm 39%, vízmélysége 323 cm. A Velencei-tó 50 cm 0%, hőfoka 27,8 Celsius fok, a Fertőtó Fertőrákosnál 30 cm 34%, hőfoka 27,5 Celsius fok.
4: Műsor ajánlott.
16: A Rádió Kabaré mai sztárvendége Takács Tamás.
17: Bulgáriában egy haverom oda ment a tengerparton a sörsátorhoz, és mondta, hogy kérek két sört. És akkor azt mondta, hogy van egy nyitsd, jó, kérek kettő sört. Nézett rá, majd megfordult, és azt mondta, nem szolgálnak ki a külsőm miatt.
16: A házigazda Vida Péter. Humor nélkül lehet, de érdemes.
4: Rádió Kabaré. Ma 13 óra 30 perc után a Kossuth Rádióban. Új világ.
0: Gödöllőn a Király kastélyban fogott kezet és ígért újrakezdést a hét elején a visegrádi együttműködés, a V4-ek, mind a négy kormányfője. A visegrádi négyek együttműködése visszatért, fogalmazott Magyar Péter kormányfő. Andrej Babis cseh miniszterelnök pedig fontosnak tartotta azt hangsúlyozni, hogy a V4-ek, idézem, ismét egy hajóban neveznek. Londonban bejelentette lemondását Keir Starmer. Az Egyesült Királyság kormányfője, a Szigetországnak új miniszterelnök lesz, nagyon nagy valószínűséggel Andy Burnham, manchesteri polgármester személyében. Bukarestben pedig a román államfő második miniszterelnök jelöltje is visszaadta a megbízatását, elhúzódik a kormányválság Romániában. A hét nem jelentéktelen eseményeit idéztem, interjúink és helyszíni tudósításaink, riportjaink, eheti témáit is. Tartsanak velünk!
4: Új világ. Külpolitikai magazin vasárnap reggel 8:30 után a Kossuth Rádióban. Mit szól hozzá? Mit gondol róla? Egyáltalán hallotta? Jó napot Magyarország! Minden hétköznap a 16 órai krónika után a Kossuth Rádióban. Az adásban hallgatóink véleményére számítunk a világ és Magyarország fontos, vagy éppen érdekes történéseivel kapcsolatban. Telefonszámunk, amely a 061-es és 0630-as előhívóval is elérhető, 759-5200. SMS számunk 0630-9666. Jó napot Magyarország! A műsor, amelyben öné a szó. Kívánság kosár.
18: Válogasson kedvére a Magyar Rádió archívumából. Hívjon minket a 061 vagy 0630 759 5100-es telefonszámon, vagy küldjön levelet. Címünk 1037 Budapest, Kunigunda útja 64. Kérjük, ossza meg velünk azt is, miért fontos önnek a választott zene vagy prózai felvétel.
4: Kívánság kosár. Vasárnap délután 15:30-tól a Kossuth Rádióban.
19: Nyár 26. Hétfőtől szombatig 10 órától, vasárnap 6 óra 45 perctől a Dunán.
4: Kossuth Rádió. Otthon a világban.
0: 13 óra, a híreket Polyák Adrián szerkesztette. Harmadfokú hőségriasztás van érvényben keddéj félig, több nyugat-európai országban is sorra dőlnek meg a meleg rekordok. Hajnalban újabb földrengés volt Venezuelában, folyamatosan mentik a romok alá szorult embereket. Azonnali belső vizsgálatot kért a honvédelmi miniszter az Újdörögdi gyakorlótéren tavaly márciusban történt kézigránát baleset miatt. A kormány hivatalosan is kezdeményezte a Budapest-Belgrád vasútvonal beruházással kapcsolatos titkosítás feloldását. Forgalomkorlátozások lesznek ma a fővárosban a Pride felvonulás miatt. Az időjárásról fokozódik a forróság, napos idő várható kevés gomoly felhővel, de eső sehol sem lesz. Délután 34-39 fok várható.
4: Műsorajánlat.
20: Rózsahölgyek, rózsakirálynő, rózsaherceg és hercegnő, a rózsatermesztés generációról generációra szálló, virágzó csodája. Ahogy Tömörkény István látta Szőreg vidékét, irodalmi séta hazánk egyetlen rózsatermesztő táján. Rózsaszálak a vázában, csendélet a festővásznon, a virágok művészeket inspiráló varázslata. Szőreg és a rózsaünnep érdekes egyéniségei, értékálló alkotásai.
4: Országjáró szombat délután 15:30-16 a Kossuth Rádióban. Jó ebédhez szól a nóta.

Jó napot kívánok, szeretettel köszöntöm Önöket 2026. július 27-én szombaton is. Jó ebédhez szól a nóta, itt a Kossuth Rádióban. A mikrofonnál a szerkesztő műsorvezető Budai Beatrix. Mai műsorunkat idősebb Sárközi Lajos és zenekara nyitotta meg. Egy kadenciás friss csárdást hallottunk. Már is szóljon 1986-ból dr. Tasnádi László és Sági Ilona közös szerzeménye a Ha szívedbe zárnál, szebb lenne az élet című gyönyörű hallgató. Énekel Szentendrei Klára, majd a kétszer kettő sosem három és a jó a lány, szép a lány című csárdások is elhangzanak. Szentendrei Klárát Szalai Antal és zenekara kíséri. Jó nótázást, kellemes időtöltést kívánok!

0: возорган, ох, простанки тебе трудашко, моя хейро, я морок покарто, йогорань, сіпорань, ей, дани, йогоромош, возорган.
1: Szentendrei Klára Nóta Csokra után egy 1976-os rádió felvétellel folytatjuk a sort. Jáger Balázs János gordonkázik, Radics Béla szerzeménye szól, Iréne Szerenád címmel.

66 évvel ezelőtt a Bródy Sándor utcai 22-es stúdióban a harmadik emeletre Vörös Sári és Bojtor Imre sétált fel, hogy Lakatos Sándorral és a zenekarával egy jóra való nótacsokrot rögzítsenek. Hát hallgassuk meg, az édesanyám kösse fel a kendőt a fejére, a megáradt a patak, a magas a kaszárnya és a vett a rózsám című klasszikus magyar nótákat. Vörös Sári és Bojtor Imre énekel. Édesanyám.

Kedves hallgatóink, mai műsorunk ezzel véget ért. Adásunk utolsó perceiben Német Csicsó József és zenekara muzsikál. Hallottuk idősebb Sárközi Lajost és zenekarát. Válogattunk Szentendrei Klára, Vörös Sári és Bojtor Imre nóta felvételeiből, valamint felcsendült Jáger Balázs János csellójátéka is. Én köszönöm, hogy ma is velem tartottak. Bízom benne, találkozunk holnap is ugyanekkor, ugyanitt a Kossuth Rádióban. Addig is vigyázzanak magukra, és vigyázzunk egymásra. Jó étvágyat kívánok mai ebédjükhöz, akik pedig már elfogyasztották, kedves egészségükre váljék. Búcsúzik a szerkesztőműsor vezető Budai Beatrix. További szép hétvégét kívánok. Viszont hallásra holnap.

0: Reklám.
1: Vár a Lidl! Idén már 7. alkalommal az év zöldség és gyümölcs kereskedője lettünk. Válasz friss kínálatunkból. Szombattól vasárnapig a Cantaloupe dinnye kilója csak 599 forint, az 1,5 kilós magyar lecsó paprika csomagja pedig csak 999 forint. Lidl, igazán megéri. Az év zöldség gyümölcs kereskedője díjat a Lidl az évboltja nem reprezentatív versenye alapján nyerte el. További információ az évboltja.storeinsider.hu oldalon.
2: Az NRME új évada elhozza önnek a világ és a hazai klasszikus zene legjobbjait. Foglalja le a legjobb helyeket a koncertekre. Renaud Capuçon, Hámori Máté, Ránki Dezső, Fehérvári Zoltán, Ilja Schmuklőr, Farkas Gábor, Lakatos György, Florian Helgát, Alexander Luken, Láng Dorottya és Pasztircsák Polina. Csak néhányan az NRME új évadának zseniális fellépői közül. Ne maradjon le a szezon legmeghatározóbb koncertélményeiről. Jegyek már elérhetőek az nrme.jegy.hu oldalon.
0: Reklámot hallottak. Ön a Kossuth Rádió műsorát hallgatja.
3: 13 óra 30 perc. A híreket Polyák Adrián szerkesztette. A miniszterelnök vezeti a rekordhőség miatt elrendelt összehangolt védelmi tevékenységet, közölte Magyar Péter a Facebook oldalán. A kormányfő bejegyzésében arra kért mindenkit, hogy kiemelten figyeljen a gyermekekre, az idősekre és az utcán élőkre. Az országos tisztifőorvos mától harmadfokúra emelte a hőségriasztást. Délelőtt Hegedűs Zsolt egészségügyi miniszter is az extrém hőség veszélyeire hívta fel a figyelmet közösségi oldalán, és arra kérte azokat, akik tömegrendezvényen kívánnak részt venni, hogy hozzanak felelős döntést. Az Európai Bizottság egyenlőségért, felkészültségért és válságkezelésért felelős biztosát fogadta a szociális és családügyi miniszter. Kátai Németh Vilmos közösségi oldalán számolt be a találkozóról. Mint írta, az egyeztetésen szóba került, hogy a magyar kormány szeretne javítani a fogyatékossággal élő emberek esélyegyenlőségén. Éjfélkor hatályba lépett a benzin és gázolaj ár szabályozást megszüntető törvény. A 95-ös benzin literenkénti átlagára jelenleg 580 forint, a gázolajé 593, vagyis a védett árnál is alacsonyabb a piaci helyzet, kedvező hatásainak köszönhetően. Hajnalban újabb földrengés rázta meg Venezuela északi partjait. A 4,9-es erősségű földmozgást egybek között a fővárosban, Caracasban is érezni lehetett. Napos idő várható kevés gomoly felhővel, holnap egy-egy zápor kis eséllyel előfordulhat, a szél többnyire gyenge vagy mérsékelt marad. Éjszaka 15-21 fok közé hűl a levegő, a legmagasabb nappali hőmérséklet holnap 35 és 40 fok között alakul.
0: Műsorajánlat.
4: Természet, történelem, hagyomány. Idén nyáron ismét vár a Kárpát-medence. Minden nap 17 óra 50 perckor a Dunán.
5: A következő műsor termék megjelenítést tartalmaz, és 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
6: Rádió Kabaré a Tália téli kertből. A házigazda Vida Péter. Köszöntöm Önöket a Rádió Kabaréban, a Tália téli kertből. Mai házigazdájuk Vida Péter vagyok. Kedves közönség, ahogy Önök azt már megszokhatták, a Rádió Kabaré minden adásába hívunk egy-egy sztár vendéget, aki életmeséivel színesíti az amúgy is változatos árnyalatokban játszó műsorainkat. Mai sztár vendégem pályája során feltűnt a geodéziai vállalat figuránsaként, volt textilipari gépkezelő, erősítette a Fáraó, a Teenager és a Forma 1 zenekart, tehát nem lehet más, mint... Na, ez az, hát... Ketten rögtön tudták, pedig még el sem mondtam, hogy Kartágó, Szenátor, East, Dirty Blues Band, majd Dirty nélküli Blues Band, pontosan, hölgyeim és uraim, ahogy Önök azt két emberként kiáltották, az utánozhatatlan Takács Tamás!
7: Köszönöm szépen, hogy meghívtatok, mert ez nekem tényleg nagyon megtisztelő, mert gyerekkorom óta a Rádió Kabaré egyik kedvenc műsorom a Kossuth Rádióban, és irigyen hallgatom, hogy milyen vicces emberek vannak itt, és milyen

0: jó vicceket mondanak nekem, egy se jut soha eszembe. És én ide soha nem fogok meghívást kapni, de ezek szerint eljött az idő, és köszönöm.
1: Hát mi köszönjük, de annak idején gyerekként azt ígérted apukádnak, hogy nem fogsz cigizni, piálni és csajozni, aztán valahogy ez másként alakult.
0: Csajozást nem ígértem meg.
1: Csak a cigarettát, meg a piálást. Igen, na jó, mert a rock'n'roll lett a fősodor, előtte versenyszerűen úsztál.
0: Igen, egyrészt úsztam, de aztán vízilabdáztam is, és az volt a legviccesebb, mikor a kapura törtem teljes erővel, majd meglobáltam a labdát, és teljes erővel bombáztam a kapu fölé 5 méterrel. És Spéci bácsi beüvöltött, hogy Takács, minek szült anyád? Kemény világ a vízilabda világa.
1: Voltatok Németországban turnézni, még a Kartágóval.
0: Igen, Szigeti Feri volt a sofőr, ötten ültünk egy zsiguliban, és mentünk valahol Kelet-Németország északi tenger partja felé, és kerestük Neuenbrandenburg gyönyörű városát, mitél 20 óra utazás után, és a Feri időnként megállt valahol a látott élő embert, és kérdezte, hogy wo ist Neuenbrandenburg, és akkor bambán néztek rá, hogy was... És a végén én annyira ideges lettem, hogy lehúztam az ablakot, és mondom, nem érted? Wo ist Neuenbrandenburg? És erre a pasas így rám néz, és azt mondja, ah, Neuenbrandenburg! Ist lacht ihn sagt. És akkor az rögtön értette, azt hittem, hogy én cikizni fogom, de nem. Ugye, ők így beszélnek.
1: Milyen fontos a helyes akcentus, igen. Ugye? Lehet, hogy nem is blues band, akkor blues band.
0: Blues band.
1: Yeah, yeah. Ővel, mint a Bill. Blue.
0: Igen, Bill mondja jól, így van.
1: Kőbánya blues.
0: Azaz. Kőbánya blues. És egy kicsit blues. Így lefelé kell kanyarítani.
1: Ez na hát jó, hát ez már egy másik szakma.
0: Továbbképzés.
1: Egy másik idegen nyelvtudás fontosságára figyelmet felhívó edukációs jellegű történet a Szovjetunió beli fellépésetekhez kapcsolódik.
0: Szovjetunióban az európai nyelv nem az angol, hanem a francia nyelv, ők francia műveltséggel bírnak, és a szovjet turnén a helyi pártitkár fogadta a Kulturdeszántot a kelet-európai testvérországból, Magyarországból, és a koncert után volt egy nagy fogadás, és... tartott egy rövid beszédet, természetesen, mivel magyarul nem tudott, oroszul meg nem akart minket vegzálni, ezért franciául mondta a beszédet, és mondta, hogy je convete, zőt, persze, semmit nem értettünk abból se, de a Kocsándi Miki fölállt, és mondta, hogy oh, je plaite fond le grand, je te, és a csávó így ránk nézett a pártitkár, és mondta, je me le kesszé, tehát senki nem tudott franciául. Én is felugrottam, és mondtam, hogy Zsalikóra lefeszé szátik! És akkor a pártitkár, nő, zsomelle fá! És körülbelül 10 percig beszélgettünk, anélkül, hogy bármelyikünk tudott volna franciául.
1: Akkor sem okozott gondot az idegen nyelvtudás, amikor a Felvidéken turnéztatok vonattal.
0: De ez nem a vonaton történt. Érsekújváron voltunk, eléggé el nem ítélhető módon koncert után iszogattunk valamit, és beleszívtam a cigarettámba, és kipöcköltem a nyitott ablakon. Midőn lentről ordítást hallok. Mint később kiderült, két pasasot beszélgetett békésen az utcán, és elkezdtek ordítani, hogy nyibráski dogoské, mert ti, és akkor kiléptem az erkélyen, és mondtam, hogy Ranyicska, leke kóti, zrimásku blózdje, fezetás nyinyá! És szerintem azóta is így állnak.
1: Hiszen, ha jól figyelnek, ez a harmadik idegen nyelv, amelyen Tamás nem beszél, de ha kell, akkor tud.
0: Persze. Bulgáriában egy haverom oda ment a tengerparton a sörsátorhoz, és mondta, hogy kérek két sört. És akkor az mondta, hogy van egy nyitzsika. Jó, kérek kettő sört. Nézett rá, sört. Majd megfordult, és azt mondta, nem szolgálnak ki a külsőm miatt. Volt a Hol van már az ezüst nyár című LGT dal. Sose értettem egy kukkot se, különösen a verzéből. És nekem volt egy saját átiratom, úgy hangzott, hogy én sose kérdem, hogy a fárogó lépó mélyben oly sok a matfény, hogy a puncogó rógó magfény. Én ezt értettem Presser Gábor szövegéből. A Hol van már az ezüstnyár, tudtam, de azt rögtön átraktam, hogy Praznyik búgyem legyistám, ónyik legyistám, na na na na na na na. annyira jó dolog népszerűnek lenni egyébként, mert például akkor találkozik az ember olyan emberekkel, hogy odajön és azt mondja, hogy Tamás, te vagy az. Mondom, anyám szerint én vagyok, szoktam ilyenkor mondani. Azt mondja, tudtam, mert legnagyobb rajongód vagyok. Hát mondom, ez nagyon megtisztelés, köszönöm. Tomi, te ahogy azt a homok a szélben énekel. És így ránéztem, te figyelj, a homok a szélben nem én énekelem. Azt mondja, nem te vagy a Hevesi Tamás. Hát ez a népszerűség átka.
1: Hölgyeim és uraim, a Rádió Kabaré színpadának kislánya zongoránál előadója Patkó Béla, a francokat, a bluesband énekese Takács Tamás.
2: Köszönöm szépen.
1: A nagy történetek után most apróságokkal várjuk önöket itt a Rádió Kabaréban. Szabados Gábor állandó rovatának legújabb csokrát már is átnyújtja önöknek Györgyi Anna, Elek Ferenc és Széles Tamás.
3: Befizetett a feleségének egy hajóútra.
4: Mentek valahová a nyáron?
5: Én nem, de a nejemnek befizettem egy hajóútra.
4: És hová fizettél be neki?
5: A Hormuzi szorosba.
4: Kimentette a vagyonát.
5: Velem ezek nem tudtak kibabrálni. Kimentettem Dubajból az összes vagyonomat.
3: Mármint, hogy itthonról kimentetted a vagyonodat Dubajba?
5: Nem. Dubajból hazahozattam az egészet, és meg is ettem mind az 50 dekát.
3: Mit tettél meg?
5: Az 50 deka dubai csokoládémat.
3: Klassz karórája van.
4: Te! Micsoda klassz órád van! Új!
6: Nekem igen. Tegnap loptam.
5: Rosszban vannak a dédszülők.
6: Hogy vannak a dédszüleid?
3: Hál' Istennek egészségesek, de borzasztóan rossz a viszony közöttük. Politikai okokból. Óriási az ellentét közöttük.
6: Ne már! Ilyen öregen. Gondolom az egyik Orbánra esküszik, a másik meg Magyar Péterre.
3: Nem. Az egyik Kossuthra, a másik Széchenyire.
5: Kérdez a gyerek.
6: Anya, ha szeptembertől megint iskolába kell járnom.
3: Igen, kisfiam, de már csak 3 évig.
6: Mi lesz 3 év múlva?
3: Akkor végre nyugdíjba mehetsz, mint az iskola eddigi igazgatója.
6: Nem vált be a WC-spré.
3: Te milyen WC-sprét használsz?
5: Nekem nem vált be egyik se, úgyhogy visszatértem a papírhoz.
3: Egyirányú utca.
6: Mara! Nem látod, hogy ez egy egyirányú utca?
5: Barom! Nem látod, hogy egy irányba megyek?
6: Tudományos előadás.
5: Eljössz az előadásomra, amit arról tartok, hogy mi magyarok a Siriusról származunk?
3: Persze, nagyon érdekel. Hol lesz?
5: A Siriuson.
1: Egy idős bácsi ellenőrző vizsgálatra megy az orvoshoz, kérdi tőle az orvos, hogy van.
7: Nagyszerűen érzem magam, doktor úr, 1/2 éve újra házasodtam, új feleségem 20 éves és 3 hónapos terhes. Na, mit szól ehhez a doktor úr?
1: Hát, hadd mondjak el egy történetet. Ismerek egy vadászt, aki sosem hagy ki egyetlen idényt sem, egyszer azonban véletlenül az esernyőjét viszi magával a puskája helyett. Szembe találja magát egy medvével, ráfogja az esernyőt, céloz, meghúzza a ravaszt, vagyis hát megnyomja a nyitógombot, puff, a medve abban a pillanatban elterül a földön.
7: Ez lehetetlen, doktor úr, hát biztos valaki más lőtt.
1: Na látja, nekem is ez a véleményem. Mindezek ellenére nem győzzük hangsúlyozni, milyen fontos a rendszeres orvosi ellenőrzésekre és szűrő vizsgálatokra preventív célzattal eljárni. Így tett Jolika is. Hölgyeim és uraim, Bach Szilvia!
2: a starizom a sitot. 2015. március 7-én délelőtt 10 órakor bejelentkeztem én az éves nőgyógyászati szűrővizsgálatra, úgyhogy tegnapra kaptam időpontot. Na most azt tudni kell, hogy nálunk a hagyományba nem olyan egyszerű ez a művelet, mert ugye azt már sztoriztam, hogy Kálmán olyan féltékeny, ha csak átmegyek tojásért a szomszédba, Edith-hő, mikor hazaérek, hallott körbe szimatol, vizslat, hogy van-e rajta idegen hajszál. Egyszer nem talált hajszálat, de akkor is meggyanúsított, hallod? Azt mondja, mi van Jolán? Már skinheadekkel is összefekszélte. Na most képzeld el, ha nőgyógyászhoz kell gyanázni, ahol azért ugye benéznek a blendébe. Kálmán igen érzékeny erre a témára, nem bízik bennük, mert azt mondja, hogy mind alkesz, mind a kocsmába jár. Kérdem, miért menne már mind a kocsmába, te szerencsétlen zsírsertéste? Azt mondja, azért, mert ott végre arcokat lát, Joli. Na, hát indultunk a dokihó. Jaj, Kálmán is gyűn mindig én velem, tudod? Jaj, rajtam a nagy rózsás csador persze, nála egy rambókés. Na, reggel 8-ra már ott ültünk, D-be megszólalt Kálmán bele, gyerekek, atomórát hozzá lehet igazítani. Hallod, olyan hangosan korgott, hogy több kismamánál beindult a szülész. Hát ráültem a műanyag dobozba elhozott pacalra, mondom, főmelegítem, halózzá. Este 6-ra már pompásan benn is voltunk a dokiná. Kérdi, mi a panasz? Ó, mondok, ha azt én felsorolnám, jaj, doktor úr, anyuka saját mellével fallabdázik. Jenniferke véletlenül a mikróba írta a pinkódját, azóta forog. A uram meg a háta mögött tejlezi a rambókést. Kálmán megszólal, doktor úr, a feleségem nem vett kőzik deréktől lefele, nem fog itt kámaszutrászkodni magával. Értve vagyok, vagy úgy kupán vágom, hogy infúzióba eszi a bundás kenyeret, mátó? Na, valahogy felfeküdtem a vizsgálóágyra, szegény doki hálót, félve húzta oda a széket, meg a távcsövet, meg azt a kukucskálót. Úgy fejt, érted, remegett a keze. Ó, mondok, Kálmán, ijeszgess csak még egy kicsit a dokit. Ha nem kellett neki kétszer mondani, azt mondja, na most már elég, húzza ki a fejét a feleségemből. Hallod, a doki halál sápadtan bújt ki a szoknyám alól, én boldogan rebegő térdekkel lekászálódtam, nem mertem Kálmára nézni, mert ha meglátja a bagzó mocska szememet, többé nem lesz rákszűrés. Én már azon gondolkodtam, hogy jöhetnék holnap is egy ilyen vizsgálatra. Persze Kálmán nélkül, mikor is azt mondja a doki, hogy a vizsgálat eredményét e-mailbe kapják meg, teljesen diggyenes, ha megígérik, hogy hozzám soha a büdös életbe nem jönnek. Na, Kálmán kifele tót, örült azért a potya vizsgálatnak, nem kellett dellázni, én is. Hazafelé azért beszólt. Azt mondja, Joli, nem kérdeztem a dokitól, de szerintem belülről szebb vagy. Na, csumi!
8: A
1: A kult alkotásnak számító Zimmer-Feri óta tudjuk, hogy a magyar vendéglátásnak nincs párja a világon. Ha valakiben mégis maradt volna kétség, akkor Horváth Tibor Főszezon című írása garantáltan eloszlatja azt. Akik pedig mindezt felszolgálják önöknek, Elek Ferenc és Széles Tamás.
8: Jó napot! Mit óhajt?
6: Ebédelni szeretnék.
8: Én is, ha nem enne ide a fene 10 percenként egy vendéget.
6: Ha gondolja, ehetek a szomszédos étteremben is.
8: Azt kétlem, ugyanis tegnap húzták le a rolót. Nem tudtak szakképzett munkaerőt szerezni. Megjegyzem, nálunk is összesen ketten vagyunk. Én meg a Józsi, a szakács. De felhívnám a figyelmét, hogy ő se szakképzett, most tanulja az alapokat. Na, mit hozhatok?
6: Azok után, amit elmondott, kérek egy babgulyást, azt nem lehet elrontani.
8: Maga alá becsüli a Józsit.
6: Jó, mégis mit ajánl?
8: Hát mit szólna egy puncsos töltött káposztához?
6: Hogy lehet egy töltött káposzta puncsos?
8: Hát úgy, hogy a Józsi főzés közben fagyit evett, én meg véletlenül meglöktem a könyökét.
6: Ja, te jó ég. Hát milyen konyha van maguknál?
8: Hát inkább ne nézze meg.
6: Itt az áll, hogy pikáns szűzérmék, az valami különleges fűszerezés?
8: Nem. Nálunk a pikáns azt jelenti, hogy maga eszi a szűzérméket, én meg közben disznóvicceket mesélek.
6: Ha már a Balatonnál vagyunk, van valami halétel?
8: Pontyfilé rántva, de nagyon óvatosan egye.
6: Miért kéne óvatosan ennem, hiszen benne van a nevében, hogy filé. Abban nincs szálka.
8: Szálka az nincs, de hármas horog igen. Hozhatok helyette esetleg egy autentikus Cézár salátát?
6: Mitől lesz autentikus egy Cézár saláta?
8: Attól, hogy Józsi 23-szor szúrta meg magát a késsel, amíg elkészítette.
6: Akkor inkább passzolom. A rablóhúsuk milyen?
8: A karajt jól kiklopfoljuk, forró olajban megforgatjuk, párolt rizssel, kovászos uborkával tálaljuk.
6: Ne vicceljen, ennek semmi köze a rablóhúshoz.
8: Ennek nincs, de az árának igen. Tudja mit? Kóstolja meg a pásztor szeletet szénégető módra.
6: Hát nem is tudom, a neve minden esetre jól hangzik. Mit jelent az, hogy szénégető módra?
8: Józsi nyílt lángon sütni kezdi a húst, aztán megfeledkezik róla.
6: Csodás. Akkor inkább kérek egy újházi tyúkhúslevest gazdagon, gondolom azt tele van hússal és zöldséggel.
8: Ha figyelmesen keresgél, talán akad benne.
6: Ez őrület. Nincs egy normális ételük. Tudja mit? Kenjen nekem egy szimpla zsíros kenyeret.
8: Egy pillanat, már itt is vagyok. Hoztam néhány ecetes almapaprikát is.
6: Az remek lesz. Csípős?
8: Csak akkor, ha nem tudja róla elzavarni a darazsakat. Ja, és még valami. A zsíros kenyér ingyen lesz, de a szervizdíjat a szemközti gumisnak mindenképp ki kell majd fizetnie.
6: Miért kéne nekem szervizdíjat fizetnem a szemközti gumisnak?
8: Mert valami hülye gyerek teleszórta az étterem előtt az úttestet szögekkel, és maga épp az egyiken parkol. Na jó étvágyat!
1: Kedves hallgatók, műsoridőnk véges, úgyhogy most fokozzuk a tempót. Móricz Tamás 5 másodpercesei következnek. A tűzijátékszerűen pukkanó sziporkákat előadják Györgyi Anna, Elek Ferenc és Széles Tamás.
3: Közúti ellenőrzés.
9: Kérem, húzódjon le! Jogosítványt forgalmit kérek. Mondom, jogosítványt. Nem, ez meg hová bújt? Azonnal jöjjön elő!
8: Ó, hogy az a...
9: A héten ez már a harmadik önvezető autó.
6: Meglepetés.
8: Hello, drágám. Kicsit hamarabb hazajöttem.
10: Szia.
9: Te, figyú. A hálószobában a függöny mögött van egy pucér fekete férfi.
10: Tudom, gondolhatod én, hogy meglepődtem.
9: Tudós sors.
6: Rubik Ernő annak idején belépett a Műszaki Egyetem szíjátszó szakkörébe, de annyira kocka volt, hogy kirakták.
3: Új szurkolói beszólás.
9: Régen az volt, hogy szemüveget a bírónak, Most meg az, hogy új szoftvert a Varnak.
6: Fogos kérdés.
3: Az dicséret vagy kritika, ha egy halastóra azt mondják, hogy kifogástalan?
9: Baleset.
6: Te a kereszt miért csukták le?
10: Beállt egy rokkant parkolóba a böhömnak terepjárójával.
6: Azért nem szoktak lecsukni.
10: De a parkolóhelyen már állt egy trabant.
9: Aggódó barát.
6: Úristen, hogy nézel ki szegényként? Az a szemét férjed volt, mi?
3: Jaj, dehogy. Csak ma tükör nélkül sminkeltem.
9: Hivatás.
6: Férjed most mivel foglalkozik?
3: Árubeszerző.
6: Melyik cégnél?
3: Szabadúszó, annál, amelyik éppen nem őrzi rendesen az árut.
6: Dilemma.
4: Barátnőmnek vettem ajándékba ilyen gyönyörű, ünnepi csomagoló papírt a kedvenc virágos motívumaival. De ez most mi a fenébe csomagoljam be?
3: Már akkor is.
11: Régészek megtalálták az ókori olimpiai játékok legnagyobb bajnoka, a rodoszi Kallianis sírját. A stadionfutás hatszoros bajnokának maradványait megvizsgálva azonban kiderült, hogy akkoriban tiltott doppingot, azaz fügével töltött bárányszemet fogyasztott. Így megfosztották bajnoki címeitől. A hírt kissé túlreagálva lemondott a görög olimpiai bizottság elnöke.
6: Kutyafuttatóban.
3: Ugye ez a szép, hatalmas kutya nem fogja széttépni az én kis kutyulimat?
9: Á, dehogy.
4: Mindent lenyel egyben.
1: Belegondoltak már, milyen változatokban képes pompázni a mi csodás magyar nyelvünk? Itt van például a köpés, ami általában illetlen és randa dolog. Már akinek, mert a kisbagoly ugye alig várja, hogy az anyja a vadászat után meglepje egy köpettel. Aztán tudunk téglákról is, akik köptek, sokan ismerünk olyan embert, aki kiköpött apja, néha előfordul, hogy már megint itt van a szerelem, és akkor köpni kell, ahogy a bizottság megénekelte. Nem ritka, hogy a közmosdó állapot a köpedelem, aki viszont azt hinné, hogy a köpönyegnek is köze van mindehez, mondván, hogy az az égi köpet, vagyis az eső ellen való, azt téved. Mert a köpönyeg szó a török kepenekből származó jövevény szavunk. Bár a köpönyeg forgatókat néha azért kedve támadna leköpni az embernek. Állandó szerzőnk Heckl Krisztina ebből a sok negatív képzett társításból kitörve mégis képes volt pozitívvá formálni e mostoha sorsú szavunkat. Pő című írását előadja Elek Ferenc.
6: Minden egyes nap köpködöm. Bárki megnézheti. Eddig még senki sem botránkozott meg rajta, sőt, általában élvezik. Engem nem zavar. Néha persze elgondolkodom azon, hogy másoknak miért jó a köpködés. Miféle perverzió ez? Egyáltalán milyen lelkület kell hozzá, és vajon miért élvezik ennyire? A hang vagy a látvány ilyen kielégítő? A megfelelő hangot hosszú idő alatt csiszolgattam tökéletesre. Ez túl férfias és gusztustalan lenne, ugye? A ti pedig lányos és kényeskedő, úgyhogy pö. Így inkább aranyos, mégis megőrzi fiús jellegét. Nem zsebkendőbe köpök, a kezemet sem emelem arcom elé szemérmesen, még sincs kifogásuk ellene. Végignézik nagymamák, nagypapák, dédszülők, sőt, az édesanyák ilyenkor behívják az udvarról a gyerekeket. Még utánoznak is. Mondják utána, hogy mivé fajult ez a világ, és még mivé fog? Az senkit sem érdekel, hogyan élek, hogy mit csinálok amúgy, meg hogy mennyire vagyok magányos, mert magányos vagyok nagyon. Csak a köpködés. Na, az kell nekik. Kell valami, hogy köpni tudjak. Szerencsére akad elég motiváció. Annyi reklámot adnak, hogy ilyen problémám nincs. Körömgomba kenőcs. Inkontinencia betét. Egy idő után az ember szervezete annyira hozzászokik a gyomorforgató ingerekhez, hogy több kell. Újabban a kora esti híradóval stimulálom magam. Késelések, véres leszámolások, roncsok és sérültek, állorvosok, csalók, élelmiszerbotrányok. Én néha szeretnék rendes munkát, mondjuk egy autószerelőit, esetleg klímást, az is jól fizet. Irodában biztosan nem ülnék be. Pont elég az a képes könyv, amit naponta kiolvastatnak velem, és már rohadtul unom. Nem tudom, meddig lesz rám igény, és azt sem tudom, mi lesz velem, ha már senkinek sem kellek. Bedobozolnak és feltesztek a polcra, esetleg múzeumba kerülök, vagy egyszerűen csak kiraknak az utcára lomtalanításkor. Aggódom a nézőkért is. Nem lesz több fogmosás és esti mese. Teljes lesz az elbutulás. Kérlek, tartsd meg emlékezetedben a tévémacit.
1: Állásinterjún a HRS megkérdezi a jelentkezőt. Mit tart a legrosszabb tulajdonságának, mire az őszinteségemet? A HRS meglepődik. Nem hiszem, hogy az őszinteség rossz tulajdonság lenne, és ki a francot érdekel, hogy te mit hiszel? Bálint Endre most következő jelenetében is egy állás iránt érdeklődik a főhős. Előadják Györgyi Anna és Vida Péter. Halló, jó napot kívánok! Állásügyben érdeklődnék.
12: Mi nem hirdettünk semmiféle állást.
1: Őszintén szólva nem akartam megvárni, amíg meghirdetik, mert akkor már rendszerint késő. Addigra elpasszolják a haveroknak.
12: De uram, hová gondolt?
1: Tudom én, hogy megy az ilyesmi.
12: Megmondtam, uram, nálunk nincs semmiféle üresedés.
1: De hamarosan lesz.
12: Honnan veszi ezt?
1: Van egy ember, aki megmondta. Sőt, nap mint nap ezt mondja.
12: Miféle ember?
1: Elég határozott ember.
12: És maga hisz neki?
1: Azt is megmondta előre, hogy hamarosan üresedés lesz a miniszterelnöki székben. Hát nem bejött neki. Ha akkor ideje korán jelentkezem, ma én lehetnék a miniszterelnök.
12: Maga bolond?
1: Dehogy kérem, majdnem teljesen beszámítható vagyok.
12: És mondja csak, nálunk milyen állásra pályázna?
1: Csak is az elnökire, természetesen.
12: Tudja, hogy a köztársasági elnök hivatalát hívta?
1: Persze, hogy tudom, ne tessék engem bolondnak nézni. Mondtam már, hogy majdnem teljesen beszámítható vagyok. Orvos szakértő is megmondta.
12: És komolyan azt hiszi, hogy maga lehet az új köztársasági elnök Súlyog Tamás után?
1: Miért ne? Pontosan tudom, hogy mi lenne a feladatom.
12: Maga szerint mégis micsoda?
1: Fenntartani a fékek ellen Súlyog rendszerét. A férj boxmeccset néz a tévében, a felesége olvasgat mellette. Mikor az egyik boxolót az első menetben kiütik, a férj mérgesen felkiált. Hát ezt nem hiszem el! Még egy perc sem telt el, és már is vége! Mire a felesége, pontosan tudom, mit érzel. Aradi Tibor most következő írása is az ökölvívásról szól, pontosabban az első box edzésről. A piros sarokban a szerző, a kék sarokban pedig a ringek vérszomjas fenevada, Vida Péter. Üdvözlök mindenkit, hadd mutatkozzak be néhány szóban. Raptor Tamás vagyok, az edzőjük. Törvénytelen házasságból születtem, apám Arnold Schwarzenegger, anyámat meg a Godzilla című filmből ismerhetik. Üdvözlöm az új szenior tagokat. Hogy hívják?
13: Harmat László.
1: Miért választotta az ökölvívást?
13: Gyerekkoromban egy hónapig ökölvívó voltam, de csak az árnyékboxolás ment, mert embert egyszer se találtam el, csak az árnyékát.
1: Jó van, akkor 40 guggolás.
13: Bocsánat, 54 éves vagyok, és utoljára 20 éve sikerült guggolásból magamtól felállni, amikor egy erdei túrán rám jött a hasmenés, és sikló volt az avarban.
1: Na gyerünk, gyerünk, lássam azt a szabályos fekvenyomást! Még 4! Nyomja, döcsém, mert olyat kapsz, hogy beszalsz!
13: Hát az már múlt idő. azon már túl vagyok.
7: Jól van már, nagy dolog.
13: Így van, pontosan, nagy dolog. Így. És most a kis dologhoz készülök, úgyhogy álljon odébb.
0: Bocsánat, még új vagyok itt, nem tudod véletlenül, hol találom az ugrókötelet?
2: Ott van a Gabinál, kérd el tőle.
0: És melyik az a Gabi?
2: Látod a bejáratnál azt a nagy recepciós pultát?
0: Nem.
2: Na, mert a Gabi eltakarja, ott keres.
13: Basszus, mekkora ez a Gabi gyerek, te jó Isten. Este benne leszek a híradóban, hogy egy ugrókötél miatt haltam meg. Bocsánat, szia Gábor.
14: Gabriella!
13: Húha! Bocsánat, én azt hittem, hogy...
14: Sokan hiszik azt. Vagyis hitték, mert már nem élnek.
13: Pedig szerintem kifejezetten szép vagy, csak hát nagy területen, ugye?
14: Ne akarjál nekem udvarolni, nem szeretem a sovány férfiakat. Mióta aktus közben eltűnt bennem egy.
15: Szia! Bocs, de nem tudom kivenni a fogaidat, mert rajtam van a kesztyű. Semmi baj, én sem. Hogy vagytok, család, feleség?
7: Igen, fájó volt a múlt heti vereség. És veled mi újság, hogy megy?
15: Kihúzták a fogat, mert már be volt gyúrvarva. Van kedved egyet ütögetni?
7: Nem hiszem, hogy van itt grill, hát így nem tudom sütögetni. Különben sincs nálam, húzi!
15: Kicsoda?
7: Húzi!
15: Ja, a gyuszi? Ne ülött már a gyuszi!
7: Jó, melyek én is!
16: Szia, Barbara vagyok.
7: Arnold, én leszek a személyi edződ.
16: Bocs, csak a lakcikártyámat hoztam el, a személyem nincsen nálam.
7: Te agyfogyó kúrán vagy?
16: Nem, most az van, hogy csinálok egy ilyen méregtelenítő kúrát, ami 6 hónapig tart. Nem ehetek semmit, amiben cukor van, vagy szénhidrát, tejtermék és élesztő. Szörnyű, komolyan mondom, mert teljesen lelkibeteg vagyok tőle, olyan nehéz tartani.
7: Aha, és mióta csinálod?
16: Holnap kezdem.
7: Mi pont az ökölvívást választottad?
16: Hát fogyni szeretnék, nézd a hasamon ezt az úszógumit.
7: Látom, de miért nem vetted le a strand után?
16: Ja, tényleg? De azért tudsz valamit, ami fogyaszt?
7: Ott az az öreg hűtőszekrény.
16: Aj, nem már, valami zsírégető kéne.
7: Tepsi?
16: Egy alakformálót szeretnék, na.
7: Van egy szobrász haverom, tudok neki szólni.
16: Na jó, tessék, hány futópadotok van?
7: Mi egyszerre több padon akarsz futni?
16: Csak azért kérdezem, mert ha csak egy van, akkor az biztos mindig foglalt.
7: WC-d is csak egy van, mégsem ülsz rajta egész nap. Viszont van szaunánk.
16: Na, hol?
7: Kimész az ajtón és megvárod a nyarat.
16: Te azt hiszed, hülye vagyok?
7: Inkább tudom.
16: Na jó, Szoli van?
7: Zoli ma nincs bent.
16: Úgy értem, szolárium.
7: Ja, az van, ugyanott, ahol az előbb a szaunát mutattam. Figyó, akkor kezdjünk egy IQ-teszttel.
16: IQ-teszt? Hát az minek?
7: Minek? Kijön 80, de egy 20-as simán letagadhatsz. Na csá!
1: A pipázó öreg székelyhez odasonfordál a fia. Nagyaba, édesapám. Azt mi? Kérdi az öreg. Kölcsön adtam 10 000 lejt Áronnak, de nem írtunk róla papírt, úgyhogy akár le is tagadhassa. Ki? Vágja rá az öreg. Akkor csak egyet tehet el. Írd meg neki, azonnal adja vissza neked a 20 000 lejt, amivel tartozik. És? Hát majd visszaír, hogy vágjon meg a villám, mert csak 10 000-et adtál neki, így aztán lesz róla papírod. Ebből is látszik, hogy érdemes a népi bölcsességekre támaszkodni, melynek eszenciáját leginkább közmondásaink hordozzák. Spányik Miklós verses formában aktualizálta ezeket, rím szedetét pedig már is előadja a magyar színjátszás lírai átéléseinek titánja, az önök előtt mégis szerényen meghajló Vida Péter. Ne kösd az ebet a karóhoz, ha szabadul, mehetsz a szabóhoz. Aki másnak vermetás, nem történik semmi más. Ajándéklónak ne nézd a fogát,
7: pattanja hátára, úgy menjél tovább. Addig jár a korsó a kútra, míg el nem fárad a nagy útba. Ha sokat akar a szarka, biztos, hogy bírja a farka. Ki mint veti ágyát, úgy rúgja meg párját. A hazug embert akkor éred utol, ha egy sánta kutya mellett paraszol. Farra hányt borsó, ez a pohár volt az utolsó. Lassan járj, tovább érsz. Orvoshoz járj, tovább élsz. Jó az öreg a háznál, ha rád jön, hogy papáznál. Megállja a sarat, és benne is marad. Két cég közül a pad alá esik, se baj, a munkások visszateszik. A puding próbálja az evés, akkor van baj, hogyha kevés. A magyarok nyáron utaznak, nem véletlenül hívjuk mi ezt nyaralásnak, hiszen egyikünk sem szokott telelni, tavaszolni vagy őszülni. Már ha csak valakinek ettől az okfejtéstől be nem indult ez a folyamat. Kincses Zoltán két állandó figurája, Gazsi és Pesta is e témát imbolyogja körül a most következő új írásban. Hölgyeim és uraim, a Rádió Kabaré színpadán Elek Ferenc és Vida Péter.
14: Szósz, Pesto! Hova mész ilyen lobogóhajjal?
6: Az utazási irodába.
14: Oda meg minek? El akarsz utazni?
6: Én nem, a Margit.
14: De hova?
6: Magaslati levegőre vágyik.
14: Mászom fel az eperfára.
6: Hát én is ezt mondtam neki, meg hogy felmert a tetőre is. Úgyis meg kell igazítani a kúpcserepeket.
14: Na ugye.
6: De hiába, menni akar.
14: Támogatandó.
6: De azt akarja, hogy én is menjek vele.
14: Te, aki a kis kulacsnál messzebbre nem mentél.
6: Na, hát ez az, ez az.
14: Hát akkor vidd fel jó magasra. Vidd fel arra, mondjad már, na izé, a csomóra.
6: Milyen csomóra?
14: Hát tudod, a csomó lungmára.
6: Jaj, hát ez jó lesz, az jó magas.
14: Az, de azért ne adjál rá fehér ruhát.
6: Miért?
14: Mert még valaki havas ilyetinek nézi.
6: Havas ilyetinek? Ahhoz nem kell neki fehér ruha.
14: Miért? Lehet, hogy befogadják maguk közé.
6: Á, de hogy ha meglátják közeledni, fejveszve menekülnek le a hegyről.
14: Ha nem, hogy az anyósodat vinnéd.
6: Mi azt? A kis sámira nem tud felmenni, nem hogy egy hegyre.
14: Ha pedig el tudnám képzelni egy működő vulkánnal.
6: Én inkább benne. A Vezúv legyen a dzsakuzia.
14: Hallod-e, Pesta, mégis hová akartok menni?
6: Hát mondom, hogy én sehova.
14: Hát akkor az asszony akar, hová akar?
6: Azt mondta, jó lesz neki az Alpok.
14: Hát de mit akar ott csinálni?
6: Azt mondja, síelni akar.
14: Azt, síelni.
6: Hát mondom, hogy azt.
14: Pedig lecsúszásban te vagy az erősebb.
6: Nagyon vicces.
14: És tud síelni?
6: Persze, hogy nem.
14: Hát akkor hogy akarja?
6: Azt mondja, csak lesz ott valami jóképű síoktató.
14: De miért nem gyakoroltok itthon?
6: De hogy?
14: Rákötsz a lábára két cseréplécet, azt lelököd a nyeregtetőn.
6: Hát nem is rossz gondolat. Pont alatta van a komposztáló. Még puhára is esne.
14: Hát, ha ez szempont...
6: Nem annyira.
14: Ha mi nem mentek inkább valami homokos tengerpartra?
6: Azt kéne még csak nekem, hogy az asszony meg az anyósom fürdőruhában mutogassák magukat.
14: Hát, ha elragadja őket valami jóképű cápa.
6: Nem született még meg az a pöröly, amelyik az anyósommal elbírna.
14: Elég, ha csak belelép a vízbe, túloldalon mindent visz a cunami.
6: A mi?
14: Cunami, szökőár.
6: Ja, hát előle még az ár is elszökik. Te, Gazsi.
14: Mondjad, Pesto.
6: Mi lenne, ha ti is velünk jönnétek a hegyeibe?
14: Aztán mi mit csinálnánk ott? Én nem akarok síelni.
6: Na hát azt én se. Az asszonyok hadd csúszkáljanak. Mi meg megvárjuk lent őket a büfében.
14: Ha minek ahhoz elmenni? Ugyanezt meg tudjuk csinálni a kiskulacsból.
6: Hát az igaz, de így elmondhatjuk, hogy világot láttunk.
14: A büféből.
6: Onnan.
14: Akkor nézzünk is egy jó helyet.
6: De hogy?
14: Ha van itt nekem egy app.
6: Már megint?
14: Ja, ütöm is be. Azt mondja, meleg helyek.
6: Az anyját,
14: a fenne se tudja.
6: De gusztustalan, lépjél már ki innen.
14: Ha jó van, már csinálom.
6: Amúgy is büfét kerestünk.
14: A má igaz. Nem tudod, hogy mondják németül azt, hogy kis kulacs?
6: Kleine kulacs. De mit akarsz vele?
14: Menjünk tutira.
6: Ja, hát ami beváltozó, ne változtassunk.
14: Na, begépeltem. Kleine kulacs. Itt is van, na.
6: Te, ez a mi kis kulacsunk.
14: A meg hogy lehet?
6: Hát ezt nem tudom, de így van.
14: Szegény Margit.
6: Mi van vele?
14: Itt kell neki síelnie egész nyáron.
6: Na, akkor hozom a cseréplécet.
1: Hölgyeim és uraim, most pedig kapcsoljuk csátot, ahol a falugyűlés résztvevői ismét összeültek, hogy megvitassák közös dolgaikat. A Rádió Kabari színpadára érkezik Kökényesi Ági, Csúlya Imre, Nádas György, Sirkó László, Vida Péter és a szerző Ihos József.
17: Tisztelt falugyűlés, kedves polgárok, polgárasszonyok és polgárkomaasszonyok, emberek! Ezúttal ide a csáti fognyúvasztó csárda Bunyós Pityúról elnevezett termébe hívtam össze magukat, hogy megbeszéljük a faluval kapcsolatos észrevételeiket. Mert el kell ismerni, hogy az utóbbi időben a csáti életforma is nagy változásokon ment keresztül.
18: Bizony, manapság már a falusi gyerekek is ritkán láthatnak házi állatokat. Szamárüvöltést csak akkor hallanak, amikor a katónéni ura jön haza a kocsmából.
19: Igaz, ami igaz, karácsonykor már mi is digitális térbe vágtuk le a disznót.
20: Azt hogyan kell csinálni?
19: Hajnali összkor letöltöttem az internetről 2 liter fogópálinkát. Majd a közösségi oldalon ismerősnek jelöltem egy hízó disznót. Az visszajelölt. Majd 2-szer megbögtem. A tűzfalon megperzseltem. A hurkát kolbászt letöltöttem, és a kóstolót megosztottam üzenőfalon a rokonság között.
20: Azt ízlett neki?
19: Volt, aki lájkolta, volt, aki azonnal letiltott.
17: A szakkönyvek szerint célszerű a hasonló tulajdonságú állatokat együtt tartani.
19: Én a némakacságot meg az emukat tartom együtt.
18: Miért? Miben hasonlítanak a némakacsák az emukhoz?
19: Emukkocse szólnak.
17: Azért a lakástámogatási kölcsönökkel valamelyest javult a falu demográfiai helyzete, viszont a fiatalok még mindig késő házasodnak. A katonéri fiú unokája már kész férfi, de nem értem, hogy miért nem udvarol már valakinek.
19: Hát azt mondja, nem tud udvarolni.
17: Miért?
19: Mert nincs ilyen applikációja a telefonjában. Bezzeg, mi az urammal applikáció nélkül is összekerültünk, az 50 évig el sem mozdult mellőlem.
18: A hűség tartotta maga mellett?
19: Nem, a reumája.
17: Visszatérve a falu ügyeire, lényeg az, hogy tanult emberek legyenek az önkormányzat tagjai.
20: Mi? Magának a marxista egyetemen kívül milyen végzettsége van?
17: Benne van a Wikipédiában, hogy 2 hétig jártam a bölcsészkarra, és még arra is emlékszem, hogy egy ázott mosogató szivacs hajú lány volt a pattársam, akinek olyan ólábai voltak, hogy járás közben kijött belőlük az olimpiai 5 karika.
18: Ad egy! Az ázott mosogató szivacs fejű lány az ólábakkal én voltam. Ad 2! Valóban járt 2 hétig a bölcsészkarra, de azt elfelejtette beírni, hogy ebbe a 2 hétbe benne volt a tavaszi szünet is.
17: Sajnos szomorú tény az is, hogy amióta a katonaini vezetni tanul az utcán, egyre fogy a falu lakossága.
18: Ez igaz, viszont el kell ismerni, hogy a mennyei a gomba pörköltje.
5: Ez is lenni igaz, mert aki enni belőle, hamarosan kerülni mennyibe.
19: Én mindenféle gombát főszörök, ami az utamba kerül, de még sose lesz semmi bajom.
18: Ez hogy lehet?
19: Úgyhogy eladtam mindet a városi piacon.
5: Én megvettem a piacon tojást a kotlósom alá, de szerintem igencsak génkezelt tyúkok tojhatták.
20: Miért? Mi kelt ki belőlük?
5: Rántott csirke uborka salátával.
17: Ha már az ételeknél tartunk, meg kell dicsérnem a Li urat, mert az éttermében a jászfriss görényköldökben mindig a vendég kívánsága az első.
5: Bizony, nálam Kínában is mindig az ember állni középpontban.
18: Ott is vendéglátós volt?
5: Nem, Elvirácska, ott mesterlövész.
17: Apropó, hogy sikerült a nyári retro filmfesztivál a felújított Csáti moziban?
18: Ó, igazi retro hangulatot teremtettünk.
17: De mit vetítettek?
18: A Tenkes kapitányát. Mégpedig azt a részt, amikor a főszereplő a fogaival felemel egy borral teli kupát, kiissza, majd a háta mögé hajítja.
20: Hát nem az én mondom, de ezt én is meg tudom csinálni. Azzal a kis különbséggel, hogy én nem a kupát, hanem a fogsoromat hajítom hátra.
17: Mi csátiak is próbálunk lépést tartani a technikával. A Liu éttermében már mesterséges intelligenciával működik, még a mellékhelyiség is.
5: Úgy lenni, nálam a toalettpapírt is számítógépre van tervezve.
18: Ezt hogy kell érteni?
5: Minden szeletjére rá lenni nyomtatva, hogy biztos, hogy törölni akarja?
17: Tisztelt falugyűlés, ha nincs más észrevétel, akkor a mai ülésünket ezennel bezárom. Menjenek haza békével. Mit akar még Szilinger?
20: Csak annyit, hogy kedves polgáriasan mesterkedő uram, azért lassan magának is el kéne gondolkodni az utódlásom.
17: Ugyan már mit öbörög megint? Voltam én már itt tanástitkár, pártitkár, szakszervezeti titkár, kismama klubtitkár.
20: Látja, ez a baj, hogy ami eddig volt, az mind kárral végződött.
17: Én csak annak adom át a helyemet, aki ebben az ellenségeskedő világban egyetértést tud teremteni a csáti lakosok között. Ilyen nincs a látóhatáron.
5: Elnézést, bocsánat, én tudni teremteni egyetértést csáton.
17: Maga ugyan már kisember, aztán hogyan?
5: Mivel most egy kocsmában vagyunk, ezért kérdezni, hogy mindenki fröccsöt kérni?
20: Igen.
5: Na látja, lenni itt egyetértés, csak jó kell tudni kérdezni.
21: Kedves hallgatóink, a Rádió Kabarit hallották. A házigazda Vida Péter volt. Kreatív vezető Vida Péter. Gyártásvezető Koller István és Sándor Csaba. Hangmérnök Hammer Zsolt és Jávorka Ádám. Vezetőíró Kenderesi Attila. Rendező Csizmadi Tibor. Munkatársak Berta Zsolt, Honti Ibolya, Kaiser Hajnal, Kovács Zsófia, Svébis György. Csatornaigazgató Siklósi Beatrix. Az adást meghallgathatják a mediaclick.hu oldalon. A Duna Média Szolgáltató Nonprofit ZRT megrendelésére készítette az MTVA 2026-ban.
22: Hölgyeim és uraim, a megújult Rádió Kabaré 2025. szeptember 6-i első adása óta vendégünk volt Aradi Tibor, Ágoston Péter, Badár Sándor, Bak Szilvia, Balázs Andrea, Balogh Tamás, Balsai Móni, Barabás Botond, Abebe Dániel, Bellus István, Benk Dénes, Bertalan Ági, Bezerédi Zoltán, Bodrogi Gyula, Bokor Barna, Bozó Andrea, Csankó Zoltán, Csatlós Klaudia, Cserna Antal, Csínos Molnár László, Csőre Gábor, Csúlya Imre, Darvas Ferenc, Domokos László, Elek Ferenc, Elek Péter, Eperjes Károly, Esztergályos Cecília, Fabó Tibor, Fandl Ferenc, Faragó András, Topi, Felméri Péter, Földes Tamás, Fülöp Viktor, Füzi Gábor, Bárzongorista, Gál Dániel, Gubás Gabi, Györgyi Anna, Győri Péter, Hajdú Balázs, Harsányi Levente, Hernádi Judit, Homonnai Zsolt, Huszárik Kata, ifjabb Jászai László, Ihos József, Janza Kata, Jaskó Bálint, Kaszás Gergő, Kautsky Armand, Kerekes József, Pubi, Kertész Rihárd, Kis Endi, Korda György, Kovács Lehel, Kránic Balázs, András, Kéri Kitti, Kökényesi Ági, Lipics Zsolt, Lorán Barnabás, Mackó Ádám, Major Melinda, Maksa Zoltán, Mikó István, Mészáros Máté, Mózes András, Müller Péter Sziámi, Nádas György, Nagy Sándor, Nagyváradi Erzsébet, Nemcsák Károly, Noébex, Nyári Oszkár, Németh Kristóf, Orosz György, Ónodi Gábor, Petridis Hristos, Redenszki Marcsi, Revicki Gábor, Schneider Zoltán, Schnell Ádám, Sirkó László, Straub Dezső, Szabó Erika, Szacsvai László, Szani Roland, Szarvas József, Széles Tamás, Szeregnyei Béla, Szikra László, Szobácsi Gergő, Szulák Andrea, Szép Bence, Szőke András, Szücs Sándor, Takács Tamás, Timko Eszter, Trokán Péter, Tóth Augusta, Tóth Edu, Török Ádám, Varga Ferenc József, Zajzon Zsolt, Zelei Gábor. Most rövid időre búcsúzik önöktől a felelős szerkesztő Kaiser Hajnal, vezetőírónk Kenderesi Attila, állandó rendezőnk Csizmadia Tibor. Őszintén remélem, hogy ősszel találkozunk, addig hallgassák a nyári ismétlőadásokat a szokott időben. Tartalmas és pihentető kikapcsolódást kíván a 100 éves rádiókabaré kreatív vezetője, aki egyben mai házigazdájuk is volt, Vida Péter. A viszonthallásra.

0: Kedves hallgatóink, most pedig következik a Kabaré Lexikon.
1: Kedves hallgatóink, mai adásunk ismétlését a Kossuth Rádióban 23 óra 7 perckor hallgathatják meg. A következő műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz, és 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Kabaré Lexikon.

0: Üdvözlöm Önöket, Kapuvári Gábor vagyok. Kevés olyan alkotó van a magyar kabaré szcénában, aki önálló műfajt teremtett. Az egyik ilyen alkotó Maksa Zoltán.
1: A vegyészlaboránsnak indultam teljesen normálisan, még annak idején. Én hülyébbnek tartom magam az átlagnál, szóval főleg, mikor a kis esélyemhez gyűjtöm az anyagokat, van egy piaci villámtréfa gyűjteményem, ami tényleg az élet írat. Én elmentem, és embereket meglepő dolgoknak tettem ki. Csak egy aprót hadd meséljek már el. Fogorvosnál ültem borzasztó kínok között, és hát olyan egészen meglepően jött oda a fogorvos hozzám, hogy ültem így a székbe, és oda jön, hogy tessék parancsoljon, és így odahajolt. Hát mondom, két kávét kérek szépen.
0: 1981-ben a Humor Fesztiválon Agárdi Gábor adta elő a Gépjármű Oktató című monológot, melynek minden bölcsessége ma is érvényes. Óriási sikert aratott, és mivel a szöveget, ami külön díjat is nyert, Maksa írta, az ő nevét is elkezdték emlegetni. A hasonló stílusban alkotó Nagy Bandó András a fiatalember segítségére sietett, és megtanította a színpadi lét kisebb-nagyobb fogásaira.
2: 6-os villamoson ültem, már 7-es elment az orrom előtt, és egy bácsi stírol kegyetlenül így a csukló részen keresztül a túloldalról egy ülésről, és látszik, hogy lapoz a nyilvántartó, ugye, hogy valahogy megvoltam neki, csak hogy pontosan ki is ez. Egyszer csak fölragyog az arc, és odarol hozzám, hogy Karcsikám! És mondom neki, hogy bocsánat, valami félreértés. No, régen volt, felejtsük el, fájtlat rá!
0: Az igazi áttörés 1990-ben volt. A Humor Fesztivál fődíjasa lett, és egy év múlva elindult a legendás Szeszélyes Évszakok állandó betétrésze, a Maksa Híradó. De emellett önálló estjeivel is járta az országot.
3: Művész úr, magának meg mi baja van?
2: Olyan csend lett ott végig, tényleg. Még az urológia előtt is, pedig a... Ugye, mindenki nézni, Maksának van, mi baj van? Hát ez még nem jutott a sztori se, ugye? Hát, első kézből, hoppá. És ennek a tömegnek nem mondhattam azt, hogy jogosítványt megújítani jöttem, hát olyan csalódás lett volna. Mondom, én nekem kezicsokom, súlyos diszlexiám van.
3: Szegény, ilyen fiatalon. És jött kötözésre?
0: Stand-uposként nem ismer mértéket, vég nélkül képes ontani a poénokat. Kedvenc városa Nyíregyháza, kedvenc pihenője Erdély, káros szenvedélye pedig a parlamenti közvetítések és az NB1-es foci meccsek megtekintése.
4: Jó napot, uram! Itt vagyok. Nem arra, lefelé nézzen. Igen, itt padlóváza mögött. Üdvözlöm, erre tessék. Vigyázzon, lépcső. Helyi átkozott gravitáció. Étlapot, parancsol az úr. Inkább enne valamit, értem. De étlapon van választékünk, anélkül nem megy. Tessék, adom étlap. Az magyar nyelvű, csak japán betűkkel van írva.

0: arca Kormos Anett.
1: Részletes jelentéseink. Újra temetik Kovács Béla anyósát, mert szerinte nincs elég mélyen.
2: Kedves hallgatóink, ez volt ma a Kabaré Lexikon. Köszöni figyelmüket, Kapuvári Gábor. Most pedig a krónika után az országjáró szombat délutánt hallhatják.
3: A Kabaré Lexikont hallották. Az elhangzott műsor termékmegjelenítést tartalmazott. Országjáró szombat délután a Kossuth Rádióban.
4: 14:30 van, folytatódik az Országjáró magazin. Ezen a forró napon Szőregre, a rózsaünnep színes, illatos, varázslatos világába hívogatjuk Önöket egészen 17:30-ig. Ebben a tikkaszti nyáró hőségben, amikor mi emberek csak pihegünk és levegő után kapkodunk, mondhatjuk bátran, hogy szenvedünk, addig bizony a rózsák nyílnak, virulnak, pompáznak, hiszen a rózsa őshazája Perzsia, azaz a mai Irán és Szíria területe. Nem véletlen tehát, hogy a rózsa ilyenkor van a teljében, és hogy ilyenkor tartják az ország egyetlen rózsatő termesztő táján, Szőregen a rózsaünnepet. Már is folytatjuk az értékek, kincsek és érdekes egyéniségek bemutatását. Tartsanak az országjáróval 17:30-ig, előbb azonban krónika, Budapesten a stúdióban Ceglédi Edit.
5: A híreket Fehérvári Petra szerkesztette. Ma hatályba lépett a médiatörvény módosítása, amellyel azonnal megszűnik az MTVA és a Duna Média Szolgáltató vezérigazgatóinak, valamint a média tanács tagjainak megbízatása, közölte a társadalmi kapcsolatokért és kultúráért felelős miniszter. Tar Zoltán közösségi oldalán azt írta, az Országgyűlés Művelődési Bizottsága várhatóan szerdán ül össze, hogy kinevezze az ideiglenes vezetést, amely a nyilvános pályázaton kiválasztott vezetők beiktatásáig látja el a feladatát. Rendkívüli hosszantartó hőhullámokra figyelmeztet a Meteorológiai Világszervezet, írt a közösségi oldalán az élő környezetért felelős miniszter. Kajdos László arra hívta fel a figyelmet, hogy a megváltozott éghajlati helyzet nem csak az emberi szervezetet terheli meg, hanem az erdőket, a vizeket és a teljes élővilágot is komoly kihívások elé állítja. A miniszter azt kérte, hogy mindenki tartsa be a vízkorlátozást és a tűzgyújtási tilalmat, és fokozottan figyeljen az idősekre, a háziállatokra és a vadon élő állatokra is. Összesen 12 000 tasak vizet szállított ki a honvédség azokra a településekre, ahol tömegrendezvényt tartanak. Tiszaújvárosba 5 000, Zalacsányba 4 000, Orrfűre pedig 3 000 zacskó vizet vittek a katonák. A hőségriasztással kapcsolatban a kormány közösségi oldalán közölték azt is, kerepesen meghibásodott egy vízvezeték, a javítása folyamatban van. Napos idő várható, kevés gomoly felhővel, holnap egy-egy zápor kis eséllyel előfordulhat, a szél többnyire gyenge vagy mérsékelt marad. Éjszaka 15-21, holnap napközben 35-40 fok várható.
3: A következő műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. Országjáró szombat délután a Kossuth Rádióban.
4: Hát hűvös italokat kínálok erre a meleg, forró nyári napra, legalábbis a szavak erejével, mert hogy az Országjáró délutáni műsor részében lesz egy olyan gasztronómiai utazásunk, ehető virágokat és főleg rózsát kóstolunk, amelyet például hűtött italokban is fel lehet használni, vagy jégkockába fagyasztani. Szóval milyen tippeket tudunk adni erre a hőségre, meg azt kívánjuk, hogy esetleg egy hűvös szobában kuporodjanak a rádió közelébe, és hallgassák az Országjárót, amely Szőregről, az ország egyetlen rózsatő termesztő vidékéről jelentkezik. Szerkesztőtársammal, Domokos Istvánnal a délután folyamán is ide Szőregre hívogatjuk, csábítjuk Önöket a hangok segítségével. Mert hogy itt tart a szőregi rózsaünnep ezen a napon, színes, illatos, virágos forgatag vesz minket körbe, és a közösség nem csak ezt a virágzó kincset, a rózsát védi, óvja féltő gondoskodással, hanem a rózsához hasonló tüskés ellenállással, és a futórúzsa kapaszkodó képességéhez hasonlóan más természeti és kulturális értékeket, kulturális kincseket is körbefonnak, óvnak, védenek. A délutáni műsor részben ezekről a kincsekről is szólunk. Sorra érkeznek majd hozzánk azok az alkotók, civil csapatok, akik Szőreg kulturális életében meghatározóak. Úgyhogy tartsanak ma is az Országjáróval, egy igazi virágos sétára hívjuk Önöket ma Szőregen 17:30-ig.

0: magyarországos vényein. Országjáró vándorbot.
1: Nyílik százvirág hallhattuk az előző muzsikában, és itt Szőregen is sok száz, sok ezer rózsa nyílik. A folytatásban vendégünk Fekeres Sándor Gábor, a Tömörkény István Művelődési Ház intézmény vezetője, és az országjáró vándorbotot is elhoztuk, mint ahogyan azt tesszük más alkalommal is. Felkerül egy szalag, a szalagon egy jelmondat, a szőregiek számára ez fontos. Mi ez?
2: Nagyon egyszerű. Szőreg a rózsák hazája.
1: Szőreg a rózsák hazája, és ez a mai nap az a fesztivál hangulatát jelképezi. Magyarul, hogy mindenki örül egy picit, mind a mellett persze, hogy hát nem is tudom, hány fokot mutat a hőmérő.
2: Hú, nem néztem rá a hőmérőre, de a bőröm elég jól meg tudja állapítani. Szerintem egy 40 biztos, a napon biztos van 40, vagy még annál is több.
1: Hát jól bírjuk akkor, de nézzük azt a jelmondatot. Tehát a jelmondat mögött mi van egyébként? Tehát, hogy a rózsák hazája, ez milyen messzire nyúlik vissza?
2: Hát igazából ugye durván egy 80 éve kezdődött azért Szőregen a rózsatermesztés, és hát nagyon nagy területeket úgymond rózsáztak be idézőjelbe, tehát nem azt arra kell gondolni, hogy a szálas virág miatt, hanem a rózsatő miatt termesztették itt Szőregen a rózsát, mind a mai napig azért termesztik, viszont sajnos van egy elszomorító helyzet, hogy azért ez egy nagyon kemény munka. Majd lesznek utánam nyilatkozók, akik erről többet fognak tudni beszélni, de ez egy nagyon kemény, nagyon fárasztó munka, és hát a fiatalok, nem mindenki veszi át azt a stafétát, amit az idősek már elkezdtek, éppen azért, mert ennek a nehézsége ez azért fizikailag is, lelkileg is megterhelő. Attól függetlenül azért tényleg egy gyönyörű szép végeredménye van, de nagyon sokan abba hagyják, nagyon sok termesztő abba hagyja ezt a tevékenységet, és hát a szőregi rózsatőből is évről évre sajnos egyre kevesebb lesz. Én azért bizakodó vagyok, hát ha azért lesz egy-két olyan fiatal, aki hátára veszi ezt a missziót, és tovább.
1: És a rózsa az hogyan jelenik meg itt a mindennapokban? Szőregen a rózsakultusz az milyen?
2: Hát Szőregen a rózsakultusz az, mivel 1999 óta ugye Szőregi Rózsa Fesztivál, vagy Rózsa ünnepet is indítottak ezen alkalomból, ezért azt mondhatom, hogy nagyon nagy. Tehát mindenki, ha tényleg itt a környékben azt mondjuk, hogy rózsa, akkor kell gondolni természetesen a rózsaföldekre, kell gondolni a rózsakertészekre, és kell gondolni a házak előtt lévő, kertekben lévő.
1: Ezt akartam mondani.
2: Gyönyörű szép rózsaköltemények is.
1: Vagy megyünk, járunk itt Szőreg utcáin, akkor azt látjuk, hogy nem is minden portán, de azért elég sok portán vagy porta előtt ott van a rózsatő.
2: Hál' Istennek, ez így van.
1: És ezért ez egy szép, mert ugye felvilágosítja az embereket, jobban a léleknek is.
2: Így van, mondhatnám azt, és akkor tényleg a szimbólum szinte itt Szőregen, nem csak szimbólum, hanem szó szerint, rózsás kedvet varázsol minden embernek, aki ide jár.
1: És hogyan hagyja át itt az embereket? Tehát a rózsára mi mindent alapoznak, szóval ha azt mondom, hogy mennyire lehet brand a rózsa?
2: Hát Szőregen brand a rózsa, méghozzá 2020-tól nagyon is brand, hisz Hungarikummá nyilvánították a szőregi rózsatövet, mint olyan. Tehát ez így Szőregen nagyon kemény alapon nyugszik ez a brand.
1: Sőt, hát még rózsa a futás is volt a mai napon, ugye, aki a, nem is tudom, mennyi volt 2001, vagy rosszul mondom, 21 kilométert kellett futni, az volt a leghosszabb.
2: Kellett 21 kilométert is futni, persze rövidebb távok is voltak, de félmaratoni táv is volt. Hát ugye a futótávok azok úgy vannak kialakítva, hogy ezek kicsiknek és nagyoknak is, mondjuk úgy, hogy nem azt mondom, hogy kellemes legyen 40 fokba, de hogy ne legyen azért annyira megerőltető. A profik ugye a 21 kilométeres választották, és nagyjából úgy van belőve mindig ez a rózsafutás, hogy azért útközben is találkozzanak a rózsával ezek a futók, ha már egyszer rózsafutás.
1: Sőt, aki beért a célba, az kapott egy ilyen kis plakettet, ami rózsa van.
2: Hát nem csak ő kapott, mindenki kapott egy-egy ilyen kis...
1: Aki részt vett.
2: Aki részt vett, így van. Mindenki valóban egy nagyon szép kis érmet, amin egy rózsa van szimbólumként. Hát remélem, hogy jövőre is jönnek, és a plakett miatt emlékezni fognak hosszú időn keresztül erre a fantasztikus...
1: És a rózsa nevet itt a civil szervezetek évekről beszélünk, akkor kik vették maguknak föl ezt, és viszik tovább?
2: Hát egyrészt a Magyar Rózsatermesztők Egyesületét kell megemlítenem, ők ugye összefogják a termelőket, termesztőket, viszont a Rózsahölgyek Rendje Egyesületét kell még kiemelnem, hisz évek óta minden, ami rózsa, illetve minden, ami rózsás kezdeményezés rendezvény szempontjából, ők oszlopos tagjai a szőregi közösségnek.
1: Most nézzük, itt a hőmérőt csukják a fülem, hogy 39,5 fok van, szóval tényleg meleg van, de a rózsák jó bírják ezt a hőséget, mi emberek kevésbé.
2: Hát szerintem is a rózsák jobban bírják, én már kevésbé, de azért akkor majdnem eltaláltam, 40 fokot tippeltem, jó a bőrérzékelés.
1: És mi minden lesz itt még a mai napon, tehát a rózsa ünnepeit, egy nagy színpad a háttérben, ebből lehet, hogy hallik, behallatszódik valami a háttérből, de hogyan ünnepelnek még itt a nap háttal lévő részében?
2: Igen, folyamatosan vannak programok a színpadon, főleg a helyi közösségek mutatkoznak, mert lesz egy órás néptánc bemutató, illetve táncgála, a Ha te tudnád táncnoda jó voltából, utána 7 órától 8 óráig a Szőregértérem átadás kerül kiosztásra, ez minden évben egy olyan valaki kapja, aki a közösségért nagyon sokat tesz, ezt most nem lőném le, hogy ki, mert hogy ez titok még, de meglepetés lesz mindenki számára, illetve a Rózsahölgyek Rendje minden évben adományoz a Magyar Rózsatermesztők Egyesületével közösen egy év dísznövény termesztője díjat, ez is akkor kerül majd átadásra, és hát ugye este mondjuk úgy, hogy az igazi kirobbanó szórakozás, a buli, a főszerep, mert hogy várjuk ide Vastag Tamást, várjuk divákat, illetve Bebét, majd az útközben együttes hajnal 2-ig adja úgymond a talpalávalót.
1: Nagyon szépen köszönjük Szekeres Sándor Gábornak, a Tömörkény István Művelődési Ház intézmény vezetőjének, hogy elhozta a szallagot, amit fölkötöttünk az országjáró vándorbotra, és elmondjuk, hogy mi ez a jelmondat még egyszer itt a beszélgetésünk végén.
2: Szőreg a rózsák hazája.
0: Országjáró a Kossuth Rádióban.
3: A mai nap folyamán az országjáróban már nagyon sokat beszéltünk a szőregi rózsáról. Na hát rózsa vagy virág szavak következnek a folytatásban is. Monostori András István helytörténész tért vissza hozzánk itt a délutáni műsorrészben, mert hogy nem is olyan régen fejeződött be egy irodalmi virágos séta. Kinek a nyomán haladtak itt az érdeklődők a rózsa ünnepen?
4: Hát stílusszerűen a Tömörkény István Művelődési Ház közreműködésével. Tömörkény István híres írónk, régészünk, múzeumigazgatónk, könyvtárosunk, újságírónk, újságszerkesztőnk nyomában haladtunk, és a tematikát azt képezte, hogy Tömörkény Istvánnak a szőregen született novelláiból szemezgettünk egy pár érdekes részletet, előadtam a novella adott részletét, és hozzá természetesen a vele járó helytörténeti kontextust. Ugyanis Tömörkény, hála az égnek, így Csongrád, Csanád, Zarontál megyében, úgy itt is igen jelentős emléket hagyott maga után.
3: Tudna akkor akár idézni és egy-két sor Tömörkénytől?
4: Nem keveset lehet tőle idézni. Tömörkének leginkább először a régészet hozta ide Szőregre. 1904-ben az archeológiai értesítőben írt a monostor ásatásairól, és ő már így jól látta, hogy így a plébánia templom, monostor templom részletei miként hogyan vannak, ami akkor még nagyon bizonytalan volt. Később viszont előszeretettel akarta inkább a helyi életet megírni. Többek között egy Mári nevű cigányasszonyról írt, aki az első világháborúban kártyavetésből próbálta eltartani magát, szeretettel írni a helyi szerb és magyar viszonyokról is.
3: Hát akkor idézzen valamit, legyen kedves. Mondjuk képzeljük magunkat arra az állomás helyre, ahol az felhangzott a mai délelőtt során az az idézet, és akkor mondja el, hogy miért azt a sort választotta, mi kapcsolódik ahhoz ott helytörténetileg.
4: Hát Tömörkény inkább szeretett az emberek élesebb oldaláról írni, de egy apróság, ami az én szívemet abból a szempontból megmelengette, hogy eléggé erőteljes kávéfogyasztó vagyok, ezt bevallom őszintén, és Tömörkénynek volt egy írás, amikor egy helyi paraszbácsival beszélt, és mondta, hogy maguk is szeretik a kávét. Mondta a paraszbács, hogy igen, isszuk is, főzzük is, termesztjük is. Tömörkény megdöbbent, hogy termesztik, hát mit, az cikóriát, vagy ezt a kávébabot, és mondta, hogy nem. Ugyanis Szőregen, kint a kertben technikailag kávé ültetvények működtek az 1800-as évek végén valahol, valamerre, és Tömörkény dicsérte, hogy az egész országban csak Puszta-Szentpéteren, Pest megyében és itt Szőregen, Torontál megyében termesztette kávét. Hogyan, miként, senki sem tudja. Tömörkény volt az egyetlen, aki jó orra kiszimatolta ezt a részletet, és megörökítette egy novellájában, de nekem így kávé rajongóként így megdobogtatta a szívemet ez a részlet, és erre hivatkozok, hogy mi itt Szeged-Szőreg környékén, már akkor lassan 150 50 éve ennyire kávébolondok vagyunk, és ezt Tömörkény igazolta.
3: Tömörkény ezen a vidéken miért is lehet otthonra, vagy hogy kapcsolódik ő szőrekhez?
4: Tömörkény inkább azt mondom, hogy ő az Alföldhöz kapcsolódik, neki érdekes a születése, különleg Cegléden született. Hogy pontosítsunk, a mai ceglédi vasútállomás épületében, ami akkoriban egy étterem volt, amit az édesapja bérelt, és még hivatalosan az sem volt Cegléd része, mert a város jóval kiebb esett akkor, csak a ceglédi vasútvonal ott állt meg, ott a szegedi gyors, ami aztán Pest felé ment, és a családja egészen korán visszaköltözött Szegedre. Tehát ő mindig azt szokta mondani, hogy a fivérei Szegeden születtek, de ő csak véletlen született Cegléden, ő azért csak szegedi. Lakott egy ideig Makón is, amikor fiatal diák volt, de Makóinak se vallotta magát, havar büszke volt az ott töltött idejére. Ő mindig Szegeden érezte magát otthon, Szegedet tartotta az otthonának, de az apósának, egy híres kocsmárosnak, akit Kispalcsi bácsinak hívtak, a mai Ásotthalom Zákányszék tengelyén, vagy ahol akkor hívták, a szegedi felsőtanyákon volt egy birtoka. Tömörkény és a családja, a felesége, fia, lánya minden nyarukat, minden szabad hétvégüket ott töltötték. Felkérdezték, hogy volt alkalom, amikor Tömörkény nyári melegben a sétapálcájával, az élire vasalt nadrágjával, öltönyével kisétált oda a sétapálcájával 4 óra pár perc alatt.
3: Sok mindent mesélhetne még nekünk Monostori András István helytörténész, biztos vagyok benne, hogy idegenvezetései során ezeket az irodalmi elemeket is beépíti a turistáknak való információ átadásba. Hát nagyon szépen köszönjük, hogy itt a Szőregi Rózsa mellett azt is megtudtuk, hogy Szőregen kávét is termesztettek valamikor.
0: Helyi érték az országjáró szombat délutánban.
3: Mai első délutáni feladványunk így hangzik: melyik két folyó hordaléka és árterülete biztosítja a rózsatermesztés ideális tápanyagban gazdag talaját itt Szőregen? Tehát két folyó nevét írják meg nekünk SMS-ben. 0639660 az SMS számunk.
0: Országjáró a Kossuth Rádióban.
3: És a folytatásban Fogas Lászlóval, a Szőregért Alapítvány elnökével folytatjuk a beszélgetések sorát, és hát tulajdonképpen a Szőregért Alapítvány az leginkább egészségnapokat szervez, és mindjárt erről is beszélünk egy szót, de hát László is közel volt nagyon sok évtizeden át a rózsához.
5: Igen, 40 évig csináltuk ezt a nagyon szép szakmát, ebből 20 évet társasvállalkozóként, valamint a Szőreg és Virág Dísznövény Áfésznél és vezető beosztást tölt. Tehát tisztségviselő voltam 25 éven keresztül, igazgatósági tag, majd felügyelőbizottsági tag.
3: Itt sokan mondták, a fiatalabb generáció képviselői, akik aktívak, hogy a mai fiatalok, és akkor egyet megillépek az időben, már nem szeretnék ezt a nagyon embert próbáló rózsatermesztést tovább vinni. Itt panaszkodtak is, szomorkodtak itt a rózsahölgyek is, hogy kevés, aki tovább viszi a generációról generációra adandó szakmát. Mi olyan nehéz a rózsatermesztésben? Nyilván ez most egy nagyon álszent kérdés. Egy-két dolgot mondjon.
5: Hát most ha aktualizálást akarunk mondani, akkor ha most kimegyünk a napra, 40 fok van, most jelen pillanatban is kényszemeznek. Ott le vannak gugolva, szél, levegőmozgás nem éri, ott jelen pillanatban a szemzőkre 50 fok van. Ez benne a nagyon nehéz.
3: Tehát amit a rózsa nagyon szeret, a meleg és a napfény, abban kell a rózsakertésznek, a rózsatermesztőnek is, hát ha nem is jól éreznie magát, de elviselnie. 40 évig csinálta, mi volt a legszebb része? Mi az a pillanat, amire ha minden gondot elfelejt, akkor úgy szívesen emlékszik? Melyik pillanat?
5: Mindenre.
3: Mert ennek ellenére, hogy ilyen nehéz volt.
5: Az első 20 évben munka mellett csináltuk, utána vállalkozóként, és ebből éltünk, ebből neveltük a gyermekeinket.
3: Milyen színű rózsáik voltak, emlékszik?
5: A szín teljes kavalkádja volt, és ezen belül ugye a francia nemesítő cégeknek termeltük a rózsát, úgyhogy el lehet mondani, tehát nem tudnám felsorolni, hogy milyen szín hiányozna.
3: Biztos, hogy nagyon szép volt. Na, akkor vissza a Szőregért Alapítványhoz, mert ugye a kertészkedés, ha nem is 40 fokban, de mondjuk a kert szeretete meg a virág szeretete, az gyógyít. Hát az a Szőregért Alapítvány is gyógyít, segít.
5: Minden év november 2. hétvégén tartjuk a Szőregi Egészségnapot a házi orvosi rendelőbe, amit az alapítvány támogat, valamint a Szeged Város Önkormányzatára pályázunk, és onnan elnyert összeggel támogatjuk a rendezvényt. Ugye a doktoroknak a tiszteletdíja, az asszisztenseknek a tiszteletdíja, valamint ugye ezek után az állambácsinak is be kell fizetni az ezért járó
3: hozzájárulást. Hozzájárulás. És hát milyen vizsgálatokat végeznek? Mi az, amit leginkább tudnak szűrni?
5: Alapvetően nőgyógyászati rákszűrés, urológiai férfi rákszűrés, szemészet, bőrgyógyászat, ott állandó túljelenkezés van. Ugye hát az ilyen napsütéses napokban a bőr eléggé érzékeny, és így, tehát minden szűrővizsgálatra túljelenkezés van.
3: És mikor lesz a következő alkalom, tudják? Mert hát gondolom talán ősszel.
5: A második hétvégén van szinte minden évben.
3: És amikor ott összefutnak, gondolom azért a szépkorúak zömében ők érkeznek az orvosi szűrésekre, akkor azért a rózsa meg a rózsás múlt biztos, hogy előkerül, miközben ott várakoznak és beszélgetnek.
5: Én mondhatnám, hogy nem csak szépkorúak, meglepően fiatalok is részt vesznek a szűrésen, és ami a legjobban büszkeséggel tölt el, hogy a férfiak, legalább tehát 40-50 férfi eljön egy urológiai rákszűrésre, ami ugye nem...
3: Nem kedvelt, sőt, a férfiak, ha egy mód van rá, ezt megpróbálják megúszni. Hát bízom benne, hogy nagyon sok információt tudnak adni az egészségről is, meg a rózsa szeretetéről is. November második hétvégén lesz a következő szűrés. A Szőregért Alapítvány elnöke Fogas László volt a vendégünk.
0: Barangolás, kalandozás, találkozás. Országjáró a Kossuth Rádióban.
1: Fenntartható kertek és sok-sok minden a következőkben. Érkezett hozzánk Kis Zoltánné, Androsovics Petronella. Szóval egy fenntartható kert most ebben az időszakban, mondjuk ebben a nagy forróságban hogyan néz ki?
6: A fenntarthatóságot és a gondozhatóságot mai napig keverik, tehát nem gondozhatóságról beszélünk, hanem egy ökológiai fenntarthatóságról. Ugye, hogyha most akarjuk ezt csinálni ebben a pillanatban, az egy nagyon nehéz dolog, de fel kellett volna készülni, vagy fel kellene készülni. Ugye most naponta születnek olyan posztok, cikkek, hogy jaj, de meleg van, fát kell ültetni, stb. Ezt jegyezzük meg, nézzük meg, hogy hova kell az árnyék, és meg.
1: Mindennek megvan az ideje.
6: Meg mindennek megvan az ideje. Nem most van az ideje a növények ültetésének, mert sokkal több energiába fog kerülni, hogy életben maradjanak. Ilyenkor, amikor ránk rúgja az ajtót a klímaváltozás, akkor vegyük komolyan, és majd amikor jön az ültetési idő, akkor próbáljunk felkészülni rá, ökológiai fenntarthatóság.
1: Most Petronella itt a rózsa ünnepén előadást tartott. Miről beszélt a közönségének?
6: Igen, nagyon jó témát kaptam. Egyrészt, ugye nekem egy magánarborétumom van, és annak a születésének...
1: Kaposváron,
6: így van, Kaposváron, egy fél hektáros terület, egy kicsit annak a születése, de mivel hogy egyrészt, mert rózsa ünnep, másrészt az én kertemben 154 különböző rózsa van, amiben sok történelmi egyszer nyíló rózsa van. Én ő közülük bemutattam egy csomót, és hát nyilván beszéltem a fenntartható kertekről, a fenntartható kertek versenyről, ami 2023-ban indult először, és nem szép kerteket várunk, hanem úgymond a kisember kertjét, hogy mutassa már meg, hogy lehet kertészkedni úgy, hogy az adottságokhoz igazítom a növénybeültetéseket.
1: Hát mondhatni, hogy nem is olyan nagy dolog persze az, ha az embernek megvan a szakértelme hozzá, meg az ismerete.
6: Meg a józan paraszti ész.
1: Ez a legfontosabb.
6: Így van, józan paraszti ész. Tehát minél távolabb van egy növény adottsága, vagy a növény igénye az adottságtól, annál több energiába fog kerülni, hogy életben maradjon. Tulajdonképpen ennyire egyszerű, és ezt engedtük el mégis, mert azt hiszük, hogy úgymond mindent megtehetünk.
1: És ezen a fél hektáros arborétumban mi minden van, szóval miben lehet ott gyönyörködni?
6: 154 különböző rózsa, 80 különböző japájuhar, aztán pizsamás juharok például, rengeteg fenyőféle, tehát a jegenyétől a hosszú tűzfenyőkig, rengeteg lompullató, hát 600 különböző fás szárú, akkor így mondom, és ezen kívül ugyebár nyilván látszárúak is vannak, de a talajtakaró szint az abszolút úgy van megoldva, hogy önvető, tarackoló növények, ami jól érzi magát, csak úgy, mert hogy ez egy öntözés nélküli kert.
1: De önnél hogyan jött ez, hogy egy saját arborétumot alakítson ki, és ráadásul ennyiféle rózsával, meg sok-sok különleges növényel?
6: Hát valószínűleg az, hogy mindig is kíváncsi ember voltam, tehát hogy amikor elkezdtem kertészkedni, és az ember rájön arra, hogy ez micsoda egy gyönyörű egy világ, hogy mennyi féle növény van, és hogy ezt az, ott a saját kertedben nevelheted. Én mai napig csodálatos dolognak érzem azt, hogy egy 20 centis növényt elültetek, és eljön az az idő, amikor elsétálok alatta, mert hogy egy gyűjteményes kertbe így kerülnek a növények.
1: Elkezdett ezzel foglalkozni, mert hogy előtte mivel foglalkozott?
6: Abszolút nem kertész a végzettségem, tehát adminisztrátorként dolgozom. Azért kezdtem...
1: Ült a számítógép mellett, és egyszer csak hopp, kertészkedünk, arborétumot készítünk?
6: Nem, nem, nagyon szép lenne, hogyha ez így lenne, nem. Kerestünk egy olyan területet, ahova egy pótosifa teherautóval be lehetett állni. Ennyire rettenetesen száraz a történet, de mivel 25 évvel ezelőtt, hogyha kerted volt családi házad, neked kellett megcsinálni, hát így az ember neki áll, de én akkor rögtön könyveket vettem, és magába szippantott ez a világ, és elkezdtem utána nézni dolgoknak. És az, hogy lehet olyan növényed, ami másnak nincs, mert soha nem voltam trendkövető, ez engem mai napig lenyűgöz.
1: És ugye mondta azt, hogy először itt a folyamatban a kertből kertbe, majd pedig kilépett a kertből. Ez mit jelent önnél?
6: Igen, hát ez azt jelenti, hogy 6 évvel ezelőtt a felszaporodott évelőimet nem eladtam, hanem meghirdettem, hogy óvodáknak, iskoláknak szívesen elajándékozom, sőt be is ültetem, és gyakorlatilag így született egy-két ágyás a városban, plusz a kaposdiskavári állomáson már 6 éve működnek magas ágyások. Azért magas ágyás, mert alul ott maradt az aszfalt.
1: Ez vasútállomáson?
6: Vasútállomáson.
1: Ilyen jó oda megérkezni.
6: Fantasztikusan szép.
1: Elindulni is.
6: Így van, és élvezik nagyon az utasok is egyébként. Néha visznek onnan magot belőle, de tulajdonképpen ennyi az egész. Egy nagyon jól működik. Ha már azt mondjuk, akkor fenntartható ágyás, ugyanis 6 éve nem kellett új növényt vinni, mert azon az elven alapul, hogy tarackoló és önvető növények zöme van benne az ott levő egyébként rózsákon kívül.
1: Tényleg jó, bocsánat, csak hogy elkezdek játszani, merengeni, hogyha késik a vonat, és az ember megérkezik egy virágos vasútra, akkor jobb az érzés.
6: A környezetünk hatással van ránk, én úgy gondolom, egy szép környezet nyilvánvalóan, hogy hatással van a lelki világunkra, a mentális egészségünkre.
1: És Petronella azt árulja el, hogy milyen az a kert, amit infúzióra kötnek?
6: Az az infúzióra kötött kert, ami nem él meg anélkül, hogy a kertész ne hozzon neki műtrágyát, ne hozzon neki akár biocuccokat és biostimulátorokat, nem működik anélkül, hogy ne lenne öntözve. Tehát, ha tegyük föl magunknak a kérdést, mi van, ha 2 hétre elmegyek nyaralni, és nem öntözhetek? Mi van, ha 2 hétre azt mondják, hogy nincsen öntözés?
1: Mi van akkor?
6: Hát, ezek az infúzióra kötött kertek közül
1: kiszáradnak, ugye, a növények.
6: Életben, így van.
1: Mert hogy az ön növényei ebben az arborétumban, Kaposvár, hol mi?
6: Kaposvár.
1: Igen, van ott minden olyan szimbiózisban van a természettel.
6: Én kukoricásból csináltam ezt az arborétumot. Tehát a 4000 négyzetméter kukoricásot valamikor, és én mai napig szántóföldnek használt területtel vagyok körbevéve.
1: És ez egy családi ház mellett?
6: Így van, mögötte van tulajdonképpen. Tehát nekem nem olyan jók az adottságaim, nincs más, aki árnyékoljon, nincs erdőcske, nincs víz a közelembe, semmi. Abszolút úgy, azzal a tudattal ültettem. Ugye azt a klímaváltozásról nem most hallunk először. Azzal a tudattal ültettem, hogy ennek a kertnek működnie kell, anélkül, hogy én beavatkoznék.
1: Most idézőjelbe ön sivatagból oázist varázsolt.
6: Hát tulajdonképpen igen. De legalábbis élő helyet mindenképpen. Egy zöld folyosót,
1: és ezt a zöld folyosót lehet látogatni. Ugye ez olyan arborétum nyitott?
6: Meghirdetve van a saját Facebookos oldalamon a kertlátogatások, oda be lehet jelentkezni, és akkor úgy lehet jönni látogatni. Ugye nyilván ezek vezetett látogatások, ahol én nagyon-nagyon-nagyon sokat szoktam beszélni aktuálisan a kertről.
1: Kevés az időn kára egyébként, ha most hozzákezdenék bárki, vagy mindenképp van fél hektár, de vagy kevesebb, akkor mi legyen az első kapavágás, hogyha ilyen irányba akarok menni?
6: Kapavágás ne legyen. Az legyen, hogyha olyan területen kezdi el, ahol vannak növények, ne írtsa ki a természetet, ne rombolja le.
1: Füvet se kaszálja le.
6: Az ott élőhely ne rombolja, minden árnyék számít, és gyakorlatilag sokat-sokat ültessen, nagyon sok pionír növényt, amik majd később akár visszalényegülnek talajjá. A lényeg az, hogy nagyon-nagyon sok növény legyen, az majd menet közben szépen tud alakulni a kert.
1: Lehet, hogy aki a világot szereti, rossz ember, nem lehet, főleg, hogyha van egy arborétum. Köszönjük szépen, itt az Országjáróban vendégünk volt Kis Zoltánné, Andrusovics Petronella, hallhatták, Kaposvár mellett egy szép arborétumot, tehetik, keressék fel.

0: Országjáró szombat délután a Kossuth Rádióban.
1: Pontosan 15 óra van az Országjáróban, ma a rózsák földjére, Szőregre hívogatjuk Önöket. Selyem rózsák a szoknyán csillámporos rózsabimbók arcra festve modern tánc és mazsoret bemutató rózsaszirom sétányon. Már is tánc lépésekben érkeznek hozzánk azok az ifjú rózsaszálak, akik hamarosan itt a rózsaünnepen lejtenek táncot. Velük is beszélgetünk, őket is megismerjük mindjárt, előbb azonban krónika, Budapesten a stúdióban Ceglédi Edit.
2: A híreket Fehérvári Petra szerkesztette. Megszűnt az MTVA és a Duna Média szolgáltató vezérigazgatóinak, valamint a média tanács tagjainak megbízatása a ma hatályba lépett média törvénymódosítás alapján, közölte a társadalmi kapcsolatokért és kultúráért felelős miniszter. Tar Zoltán közösségi oldalán azt írta, az Országgyűlés Művelődési Bizottsága várhatóan szerdán dönt az ideiglenes vezetésről, addig a helyettes vezérigazgatók irányítják az intézményeket. Hozzátette, az átmeneti időszakban társadalmi és szakmai egyeztetés indul a közmédia jövőjéről. Az új vezetőket nyilvános pályázaton választják majd ki, a média tanács tagjait pedig az Országgyűlés jelöli ki. Harmadfokú hőségriasztás van érvényben az országban. Az extrém forróság miatt 20 vasútvonal egyes szakaszain, valamint a HÉV vonalakon sebességkorlátozást rendeltek el. A forgalmasabb állomásokon palackos ivóvizet osztanak. Az ország 109 pontján van érvényben vízkorlátozás. A hét végén 15 olyan rendezvényt terveznek, ahová több mint 5000 résztvevőt várnak. A szakemberek körültekintésre, ivóvíz és pihenőhelyek biztosítására, valamint fokozott egészségügyi készenlétre kéri a szervezőket. A tartós hőség komoly egészségügyi kockázatot jelent az idősek, a kisgyermekek, a várandósok, a krónikus betegek, valamint a szabadban dolgozók számára. Rendkívüli, hosszantartó hőhullámokra figyelmeztet a Meteorológiai Világszervezet, írt a közösségi oldalán az élő környezetért felelős miniszter. Gajdos László arra hívta fel a figyelmet, hogy a megváltozott éghajlati helyzet nem csak az emberi szervezetet terheli meg, hanem az erdőket, a vizeket és a teljes élővilágot is komoly kihívások elé állítja. A miniszter azt kérte, hogy mindenki tartsa be a vízkorlátozást és a tűzgyújtási tilalmat, és fokozottan figyeljen az idősekre, a házi állatokra és a vadon élő állatokra is. Hozzátette, a vízügy, a katasztrófavédelem és az egészségügy munkatársai folyamatosan dolgoznak a hőség következményeinek enyhítésén. Minden hivatásos szolgáljon a törvény és a haza iránti hűséggel, mondta a miniszterelnök a Nemzeti Közszolgálati Egyetem rendészeti karának tisztavató ünnepségén Budapesten. Magyar Péter azt kérte a végzett hallgatóktól, legyen bátorságuk felszólalni, ha törvénytelenséget látnak, legyen tartásuk jelezni, ha méltatlan parancsot kapnak, és legyen erejük kiállni, ha a hivatásuk becsülete sérülne. A Nemzeti Közszolgálati Egyetem rendészettudományi karának 173 hallgatója tette le a tiszti esküt ünnepélyes keretek között a Szent Korona másolata és a történelmi zászlók előtt. A kormány hivatalosan is kezdeményezte a Budapest-Belgrád vasútvonal beruházással kapcsolatos titkosítás feloldását. Ezt a közlekedési és beruházási miniszter közölte közösségi oldalán azzal kapcsolatban, hogy tegnap találkozott a Kínai Népköztársaság budapesti nagykövetével. Vitézi Dávid úgy fogalmazott, a titkosítás feloldásához a kínai fél beleegyezésére is szükség van, mivel a projekt a két ország között kötött kétoldalú megállapodás alapján zajlik. Szerdától Magyarországon is érvényesek az új uniós vámszabályok. Az EU-n kívüli webáruházból rendelt áruk után 3 eurós vámot kell fizetni. Az összeget nem csomagonként, hanem termékkategóriánként kell fizetni, tehát annyiszor 3 euró a vám, ahány termékkategória van a csomagban. A fizetendő vám a webáruház áraiba fog beépülni, és csak a 150 euró alatti küldeményekre vonatkozik. Meghalt az a pilóta, aki tegnap sportrepülőgépével nekiütközött Peking legmagasabb felhőkarcolójának. A balesetben további 13 ember megsérült. A 108 emeletes, csaknem 530 méter magas toronyépület az állami tulajdonban egyik legnagyobb pénzügyi és ipari konglomerátumnak a központja. A baleset okát egyelőre vizsgálják. Napos idő várható, kevés gomoly felhővel, holnap egy-egy zápor kis eséllyel előfordulhat. A szél többnyire gyenge vagy mérsékelt marad. Éjszaka 15-21, holnap napközben 35-40 fok várható.
0: Műsorajánlat. Korkóstoló. Tájak, ízek, történetek.
3: Egy DJ, aki a lemezjátszókat kovászra cserélte. Afrikai ízek Kongóból, gyilkosságokkal fűszerezett borokat is érintő történetek, és egy borvidék, amelyről többet gondolunk tudni, mint amennyit valójában ismerünk. Különleges életutak és konyhák, valamint izgalmas történetek a Korkóstolóban.
0: Korkóstoló. Vasárnap délelőtt 9:30 után a Kossuth Rádióban.
4: Töltsük együtt a nyarat, minden nap Önök érték a Dunán. Még több zenével várjuk Önöket minden egyes nap. Hétvégén, szombaton és vasárnap is számíthatnak zenés válogatásainkra. Régi idők kedvenc slágereivel, a legnépszerűbb nótákkal, valamint legendás előadóink felejthetetlen alakításaival várjuk Önöket.
5: Önök kérték. Hétköznap 15 óra 25 perckor. Zenés Önök kérték. Hétvégén 15 óra 40 perckor. A Dunán.
0: Országjáró szombat délután a Kossuth Rádióban.
1: Az országjáróban ma Szőregre, a szőregi Rózsa hazájába hívogatjuk Önöket. Rózsabimbó a terítőn, házi áldás és rózsás keret a falvédőn, rózsacsokor a párnahúzat sarkára hímezve, a tű úgy szúr, mint a rózsatüske. Mégis, aki szeret alkotni, hímezni, varni, kellemetlen belejáróként, szeretettel éli meg a tűszúrást az alkotás során, akár a tüskék böködését a kertész, a rózsa meccése, ápolása, szeretgetése folyamán. Már is érkezik hozzánk egy örömmel öltögető klubtag, sőt alapítótag, akik évtizedek óta egyébként mosolyjal az arcukon, sebes kézjárással alkotnak csodákat. Hogy a rózsán kívül milyen más motivumok jelennek meg az alkotásokon, már is kiderül. Aztán rózsalekvár, rózsabársonyba forgatott bombon, sültek, rózsafűszersóval bolondítva, hűsítő gyümölcslevesek rózsaszirommal ékesítve, ehető virágok a tányéron. Már is különleges gasztronómiai sétára indulunk, ahol egy-egy megálló a rózsatöveknél újabb, különleges virágos ételkülönlegességet takar. Tartsanak ma is az országjáróval, Szőregen kalandozunk negyed hatig.

0: A Futni mentem filmzenéből hallhattunk itt egy részletet, sportos témával futunk tovább mi is. Érkezett hozzánk Makula Kata, a Movens Tánc és Sport Egyesület mazsoret edzője, szakosztályvezetője, szakmai vezetője, és egyébként büszkén mesélte, hogy tegnap este jöttek haza Horvátországból, ahol Európa bajnokság volt, és igen, szépen szerepeltek.
1: Igen, most értünk haza hajnal 2 magasságában az Európa bajnokságról. Itt most 19 lányunk tudott részt venni 3 nap alatt, és elég jó eredmények születtek abból, amit előzetesen tudunk, azért a középmezőnybe sikerült magunkat feltornázni.
0: Mazsoretben nagyon jók, mert azért sokan vannak, sok tehetséges fiatal van ebben az egyesületben.
1: Igen, összességében több mint 40 gyerekkel dolgozom, összesen 4 korosztályban, az óvodás legkisebb 4 évesektől egészen az egyetemista 24-5 éves korosztályig. Nyilván ők mind a kis saját korosztályukban versenyeznek is, és van persze nem versenyző gyerekünk, meg csoportunk is, ők az utánpótlás, akiből majd a későbbiekben versenyzőt igyekszünk nevelni.
0: Kata egy nagyon érdekes életutat futott be, itt beszélgettük, azt mondta, hogy annak idején, amikor körülbelül 2-3 éves lehetett, az édesanyjával, édesapjával itt voltak egy rózsafesztivál felvonuláson, és rájuk mutatott a mazsorettesekre, hogy ilyet szeretnék csinálni én is, és így kezdődött minden, tehát ez az egy pillanat megragadta, és ez máig megmaradt, ez a szerelem?
1: Igen, gyakorlatilag ez végig fogja szerintem az egész életemet kísérni már, így nagyjából 2 éves korom óta. Én eredendően is szőregi vagyok, úgyhogy a sarokra sétáltunk le szüleimmel, kivittek magukkal karönülő kislányként, és megnézhettem felvonulni a mazsoretteseket, és akkor tudatosult, és eldöntöttem, hogy én is ezt szeretném csinálni. Azóta volt szerencsém nekem is néhányszor megcsinálni ezt a felvonulást. Nagyon sajnálom, hogy idén elmarad, remélem, hogy a későbbiekben sor tud rá kerülni.
0: Az a későbbiek, reméljük, hogy jövőre lesz, mert sokan ezt szeretnék.
1: Igen, én is nagyon szeretném, és a lányok is várták volna idén is, mert az elmúlt 3 évben is mi voltunk az a mazsoret csoport, aki körbe tudott menni ezen a felvonuláson.
0: Ilyen most nem volt, de az emléképei megvannak már 2 éves körre óta folyamatosan. Egy ilyen rózsaünnepen a felvonulás, azt hogyan képzelje el a hallgató itt Szőregen?
1: Itt Szőregen? Hát ugye ezt a felvonulásával rengeteg rózsákkal díszített, borított autó, lovaskocsi, gyalogos, biciklis vonul fel, és akkor ezt a hosszú menetet, több száz méter hosszú menetet vezeti fel gyakorlatilag egy mazsoret csoport a háta mögött a fúvós zenekarral. Ez adja meg az egésznek az alaphangulatát, és akkor a fúvós zenekar után szoktak következni, akik gyalogosan vonulnak fel, vagy biciklivel, az iskola óvoda szokott ilyet, vagy a kerekes székesek is részt szoktak venni, és akkor utána meg a lovaskocsik, egyéb autók, egészen traktorokig, néha még kamion is beállt a sorba. Egy nagyon-nagyon szép ez az egész menet, tényleg nagyon
0: óriási látványosság lehet, mint egy debreceni világkarnevál, csak most hasonlítom magát egy kicsibe, de az is egy érdekes, hogy a fiatalok mazsoretek ott mennek, mint rózsaszálak, egy ilyen rózsavirágok, hogy idézőjelben a fiatal, szép, mosolygos kislányok, és ezzel kezdődik az egész karnevál.
1: Igen, gyakorlatilag mazsoretek vezetik fel az egészet, és messziről is látszik, hogy jönnek, és szépek, és dolgoznak, forgatják a botot, dobálják, úgyhogy szerintem tényleg egy nagyon látványos dolog.
0: Katának van rendes polgári foglalkozás, most nem érdekes egyébként, mivel foglalkozik, itt biológia mindenféle, vagy kémia is van ebben, sok-sok dolog, de maga a mazsoret, meg az ehhez kapcsolódó mozgás, tánc, az annyira a saját magáé, hogy még koreográfiákat is szokott összeállítani.
1: Igen, én készítem a lányoknak a versenyprodukcióit is, illetve a fellépésekre készített produkcióknak a zömét is. A nagylányaim már nagyon sokat segítenek nekem, hiszen azért a 4 korosztályt egymás mellett néha egyszerre koordinálni elég nehéz, úgyhogy a nagylányaimmal mi csináljuk így a produkciókat, amikkel versenyeken is részt veszünk, fellépéseken, főleg helyi rendezvényekre vagyunk meghívva, de nagyon szívesen megyünk messzebbre is, hogyha onnan érkezik felkérés.
0: A néző azt gondolná, hogy ez nagyon egyszerű, pedig egyáltalán nem. Ha már egy saját magának, önmagának, ha csak egy személyben van is, ugye azt a mozgást összekoordinálni, van ott minden bot, meg bármi más, van ritmus, na és hogyha ezt mind egy csapatban adják elő, akkor az még bonyolultabb. Szóval itt nagyon-nagyon csapatmunkáról beszélünk, és nagyon-nagyon kell figyeljenek egymásra.
1: Igen, egymásra is, de ugye az első lépés, amikor a kislányok megérkeznek hozzánk a próbaterembe, hogy tanuljuk meg az eszközt kezelni, realizálni, ami a kezünkbe kerül, hiszen magának a botforgatás az alapja, ezt kell elsajátítani, és akkor utána jönnek ezek a nehézségek, hogy jó, a kezemben már van egy bot, jár, de hát van még nekem két lábam, van egy zene, ami szól, arra is figyelni kéne, meg vannak még rajtam kívül a többiek, és hozzájuk is igazodni kell a színpadon, úgyhogy igen, egy nagyon összetett műfaj, nagyon sok mindent fejleszt, ugyanúgy a kiállást, a kitartó képességüket, a koncentrációt, a tanulási készségeket is már nagyon-nagyon tudja fejleszteni ezt, hogy mi egy eszközzel dolgozó műfaj vagyunk.
0: Igen, ez a sok mindenre kihasszolva, agyi tevékenység, koordináció, stb. Manipulációs tevékenység, de hova készülnek a folytatásra, milyen nagy terveik vannak itt? Ugye az EB-n Horvátországban szépen szerepeltek tegnap, de mik lesznek a következő nagy kihívások?
1: Hát megyünk tovább, és szeretnénk az országos eredményeinket is megtartani, hiszen a nagylányok között azért van, aki már 6 produkcióval is kvalifikációt szerzett az Európa bajnokságra, és ebből azt hiszem 4 produkcióval volt országos bajnok idén. Szeretnénk ezt a tendenciát is tartani, illetve ugye az apró lányainkat is ebbe az irányba terelni, hogy szeressék meg akár a versenyzést, akár ezt a sportágat, és minél nagyobb csapattal, minél több helyre tudjunk eljutni a mazsoret révén, hiszen én is versenyzőként gyakorlatilag Hollandiától, Lengyelországon át, Horvátország, Európa számos pontján jártam, és mindígy, hogy a csapattal utaztunk. Voltunk egyébként Dél-Olaszországban is mazsoret csoporttal, egészen Szicíliáig sikerült eljutni, úgyhogy életre szóló élményeket is tud adni ez a műfaj.
0: Az biztos, csak egy fél kérdés, és Rózsa is volt a koreográfiában?
1: Rózsa nem volt.
0: Még lehet.
1: A hajukban szokott lenni Rózsa.
0: Az már jó. Nagyon szépen köszönjük. Köszönjük szépen, hogy itt volt.
1: Én is nagyon köszönöm.
2: Országjáró a Kossuth Rádióban.
3: Halmas Mónika, fitoterapeuta, a Rózsakunyhó alkotóműhely megálmodója, az ehető növények szakértője már hajnalok hajnalán a kertben van, kertben volt az elmúlt napokban, mert hát a leginkább a meleg előtt érdemes dolgozni a kertben. Hogy vannak most a rózsák meg a növények?
4: A rózsák azok éppen a virágzásuk teljében vannak, sőt a nagyja már elvirágzott, de mivel a rózsa ugye májustól egészen a fagyokig elérhető, ilyenkor is vannak olyan rózsák, amelyeket vagy gyűjtenünk kell, vagy kapásból meg is ehetjük őket, tehát a rózsa azért nagyon sok hónapra ad az embernek munkát, és hát bizony ilyenkor ők is egy picit szenvednek ettől a hihetetlen kánikulától. Tehát én régebben azt mondtam, hogy a rózsákat mindig a napsütésben és a déli órákban kell gyűjteni, mert akkor a legaromásabbak, most viszont amióta ez a hihetetlen forróság van, inkább azért ez mégis a reggeli órákra tevődik, talán nem is a harmad felszáradása után, mert most éppen napokban harmad sincsen, de hát ez egy nagyon izgalmas dolog, és nagyon aromás rózsákat lehet ilyenkor születelni.
3: Azt mondtam, hogy lehet csipegetni már a rózsaszirmokat, és mielőtt belekóstolunk a rózsába, nekem az jutott eszembe, hogy tulajdonképpen a rózsa az végig kíséri a történelmünket. Hogyha a gülbaba türbéjére gondolok, meg a rózsakertekre gondolok, akkor mint dísznövény nagyon régen velünk van. De mióta esszük, mióta próbálkozunk azzal, hogy ízesítsük vele a konyhánkat?
4: Amióta a rózsa velünk van, azóta természetesen az ember mindig ugye kíváncsiságból meg is kóstolta, és hát a történelmi leírások szerint már a római korban hatalmas virágünnepeket tartottak. Ezek az óriási rózsaünnepek vagy florália ünnepek során rózsaszirmokkal hintették fel a lakomatermeknek a padlóját, a fejüket rózsakoszorúkkal ékesítették, és természetesen nem hiányoztak a rózsás ételek és főleg italok sem. Ezekben voltak nagy mesterek egyébként, és különböző gyümölcsökkel, mézzel, rózsaszirommal ízesített italokat fogyasztottak. Ahogy későbbiekben így megyünk végig a történelemben, ugye a középkor volt az, amikor egy picit a rózsa mint dísznövény háttérbe szorult, és inkább a gyógyításban használták a rózsát, akkor ismerték fel azt, hogy mennyi olyan anyag van a rózsában, amely például gyulladás csökkentő, bőrápoló, hogy akkor kezdtek el kozmetikai célra használni rózsát, tehát akkor inkább ez egy picit háttérbe szorult, hogy gasztronómiai élvezeteket nyújtson a rózsa. Utána, ahogy tovább haladunk a történelembe, amikor a kastélykertek elkezdtek létesülni, és ugye különböző rózsákkal népesítették be őket, amikor például Európában már nem csak az angol rózsák, hanem ide kerültek már a kínai rózsák, a távol-keleti rózsák, és már számtalan fajta volt elérhető, akkor meg aztán igazán különleges dolgokat komponáltak a rózsából.
3: Melyik ételhez passzol legjobban a rózsa? Mit lehet a rózsaszírommal, vagy magával a rózsával kezdeni a konyhában?
4: A rózsa az, amelyik nem csak leghosszabban elérhető, hanem a legesleg sok oldalúban felhasználható virág, tehát az italoktól kezdve a leveseken, az édességeken át, sós ételekbe beletehetjük, tisztába gyúrhatjuk, kandírozhatjuk, tehát annyi mindent készíthetünk belőle, hogy ebből regényeket lehetne írni.
3: Akkor kezdjük el mondjuk a leveseknél?
4: Kezdhetjük igen rögtön például a levesekkel is, hiszen ott van, hogyha valaki nem szeretne nagyon bonyolult dolgot készíteni a rózsából, akkor akár egy gyümölcslevest is ízesíthet rózsával, akár frissen szedett rózsaszirmokkal, akár pedig, hogyha szárított rózsája van, akkor azt porrá őrölve, mint fűszert lehet adni hozzá a leveshez. Viszont egy nagyon-nagyon fontos dolog az, hogy csak tiszta helyről szedett és permetezetlen rózsát szabad elfogyasztani. Ez azért fontos, mert a mi éghajlatunkon azért a rózsát sokszor permetezni kell. Tehát erre nagyon oda kell figyelni, hogy ez a rózsa tényleg tiszta legyen. A másik pedig nagyon fontos dolog, hogy mielőtt bármire felhasználunk egy rózsát, előtte mindenképpen meg kell kóstolni. Mert a rózsáknak nagyon kicsi része, talán 2-3%-a keserű. Ez nagyon sok mindentől függhet egyébként, fajtától, termőterülettől, talajtól, de hogyha keserű, akkor nem lehet felhasználni semmire, hiszen azt a keserűséget nem tudjuk kiszedni belőle. Viszont, hogyha az a rózsa jó ízű, és úgy érezzük, hogy amikor lenyeltük, akkor tényleg ott van a szánkban az egész virágos kertnek az amata, akkor használhatjuk föl bátran, tehát ezek a legfontosabbak a rózsa szempontjából.
3: Folytatni fogjuk még Halmos Mónikával a rózsakerti sétánkat a gasztronómiában a rózsával ízesítve, tehát lehet a rózsa keserű is, de bizony nagyon zamatos is, innen folytatjuk majd.
2: Helyi érték az országjáró szombat délutánban.
0: Mai első feladványunk megfejtése következik. A kérdés úgy hangzott, hogy melyik két folyó hordaléka és árterülete biztosítja a rózsatermesztéshez ideális tápanyagban gazdag talajt. Itt Szőregen a leggyorsabb helyes megfejtőnk, itt van velünk a telefonvonal túlsó végén. Szép jó napot kívánok!
5: Jó, jó napot kívánok!
0: Kedi csókolom, hogyan szólíthatom?
5: Kati vagyok.
0: Kati, honnan küldte a megfejtést?
5: Dunáleszkiból.
0: Ezen a vidéken járt? Már itt Szeged, Szőreg?
5: Igen, többször is, Szegeden és környékén, igen.
0: És a Rózsa Fesztiválon is?
5: Ott még nem.
0: Ott még nem. Hát én azt mondom, érdemes lesz eljönni. No, tessék mondani a megfejtést.
5: Hát a Tisza meg a Maros.
0: A Tisza és a Maros, nem volt ez nehéz kérdés, ugye?
5: Nem.
0: Ezt egyből tudta, vagy utána kellett nézni?
5: Hát tudtam. Tudtál. Azért, még ma lettek emlékek földből is meg, igen.
0: Igen, és ön a rózsákkal hogyan áll? Gondolom szereti a rózsákat.
5: Úgy, igen, nagyon szeretem, meg már voltam több helyen ilyen rózsakiállításon, meg de még Szőregen nem.
0: Itt lesz az ideje. Nagyon szépen köszönjük. Köszönjük szépen, hogy játszott velünk, és hogy ilyen gyorsan elküldte a megfejtését. Gratulálunk. Hamarosan érkezik a postás, és viszi az ajándékot, vendéglátóink ajándékát, és akkor továbbra is hallgassa itt az országjárót velünk.
2: Kincsek, értékek, legendák. Országjáró a Kossuth Rádióban.
3: A délután folyamán a rózsák már különféle művészeti alkotásokba burkolózva, öltözve kerülnek elő. Kerekes Lászlóné Erzsike érkezett meg hozzánk, ő az Örömmel Öltögetők klub vezetője is. Hát persze hozott rózsát, de nem a hagyományos értelemben. Egy kis rögtönzött kiállítást tetszett nekünk berendezni. Van itt rózsa szál horgolva, aztán van horgolt rózsamintás terítő, van keresztszemes rózsamintás terítő, mindenféle rózsás alkotás. Hát igazán rózsás kedvűek lehetnek ezek az Örömmel Öltögető hölgyek, hogyha ilyen szépeket tudnak csinálni. Mióta járnak össze, Erzsike?
6: 2012-ben alakult a klub a hétfővel. Hát sajnos a hétfőből már van, aki elhunyt, van, aki családi okok miatt nem tud járni. Jelen pillanatban 5 vagyunk, akik rendszeresen heti egy alkalommal péntek délután 4 órától fél hat, hat óráig összeülünk, kézimunkázunk, megbeszéljük a problémáinkat, kisegítjük egymást.
3: Leginkább ezekre is jók ezek a klub találkozások. Na de hát azért gyönyörűek az alkotások. Régi fénykép albumokat is hozott, ahol csodás kiállításokat rendeztek itt a hölgyek. A rózsaünnep apropóján is volt kiállítás?
6: Igen, itt van a vendégkönyvünk. A rózsaünnep kiállításán mindig a rózsaünnep témájának megfelelően mi már januárban megkaptuk a témát, és mire a rózsaünnep előtt, akkor arra mi elkészítettük a mi kis kompozíciónkat, képeket, különböző virágokat, és ugyanúgy a kultúrházban mi is kiállítottuk a mi elkészített munkánkat a rózsaünnep alkalmával.
3: Csodálatosak ezek a kis terítők, ez a horgolt rózsa mintás terítő, vagy akár a keresztszemes rózsacsokrot ábrázoló terítő, de hát van itt madárka is, vannak itt kis szívek, vannak akár a húsvétra, már a jövő húsvétra gondolva egy kicsit horgolt tojások. Szóval, hogy nagyon sokféle technikával dolgoznak. Ezeket egymástól tanulják a hölgyek?
6: Hát, mivel már nem olyan fiatalok vagyunk, már régebb óta kézimunkázunk, de egymást is megtanítjuk különböző fogásokra, amit esetleg nem tudunk, mert vagyunk ketten, akik tulajdonképpen kötni, horgolni, hímedni, keresztemezni tudunk, és a többiek nagyon szépen keresztemeznek. A Ködmönné Julika gyönyörű keresztemes mintákat készít, az Adamikné Erzsike szintén nagyon szépen keresztszemes terítőt.
3: Gyönyörű szabályosak ezek a terítők, tehát tényleg a keresztszemek annyira egyformák, hogy az ember csak csodálkozik, hogy ezt emberi kész alkotta, nem gép, nem, mert annyira pontos.
6: És a másik, a Tálosné Juditka, ő mindent tud csinálni, horgolni, kötni, hímezni, és akkor, ha jönnek fiatalok, ki mit szeretne, az a hölgy foglalkozik vele, aki mit tud.
3: Akkor ezért egyéni képzése is alakul?
6: Hát igen, a fiatalok, olyan 12-13 éves lányok van, amikor bejönnek hozzánk, és szeretnének megtanulni, akár hímedni. Az idén két kislány volt, aki horgolni akart megtanulni, és akkor mind a kettőt, egyiket én, a másikat a másik hölgy vette maga alá, és akkor megtanítottuk nekik a horgolás alapvető műveleteit.
3: De gondolom, hogy önök még a nagymamától, anyukától tanulták a kötést, horgolást, ugye?
6: Igen, igen. Nekem a nagynéném volt az, aki nagyon szépen horgolt, nagyon sokat, és én utána, hát később már, mert először kötöttem, ugye, az meg hímeztem, ami volt igazándiból a divat, és aztán jött a horgolás.
3: És most mit készít Erzsike? Biztos vagyok benne, hogyha hazamegy, és egy kicsit úgy kipihenni ezt a megterhelő délutáni hőséget, akkor elővesz valami kis alkotást.
6: Most rózsák vannak.
3: Ezek pont olyanok, mint a valóságos rózsák, ezek kötve vannak, és akkor van horgolva gyönyörű gyöngy a belseje, a közepe, és van még szára is. Az valahogy el van tüntetve egy drót, vagy mi?
6: Egy hurkapálcát.
3: Hurkapálcik, azt horgolta körbe, vagy tekerte körbe fonállal?
6: Tekerbe, a szára, a levele, az pedig egy drótra van főhorgolva.
3: Hát ez a rózsa nem szúr, hál' Istennek.
6: Ez nem.
3: Na de gondolom, hogy azért az öltések során azért sokat megbökötték az ujjukat önök is, ugye?
6: Hát, néha igen.
3: Ez vele jár, mint a rózsa termesztőnek, amikor a tüske böki.
6: Beszélget menet közben, akkor előfordul, hogy megszúrja az ujját, mert nem odaölt, ahova kellene.
3: De ez a legjobb, hogy van alkalom, hogy beszélgetni tudnak, hogy összejönnek.
6: Igen, igen. Nagyon hiányzik szerintem a korosztályunknak, nagyon hiányzik az, hogy összejöjjön, beszélgessen, kis problémáit elmondja, és közbe-közbe horgolunk, kötünk, varrunk, és csináljuk a munkánkat.
3: És lehet, hogy még pogácsa receptet is cserélnek közben.
6: Azt is, igen, azt is szokott lenni. Szoktunk vinni minden alkalommal egy kis pogácsát, hol az egyikünk, hol a másikunk, és akkor az ködbe elfogyasszuk.
3: Igazi rózsaszövetség.
6: Igen, igen.
3: Mondhatjuk azt is. Hát nagyon szépen köszönjük Kerekes Lászlóné Erzsikének, hogy ennyi rózsát hozott nekünk, horgolva, öltve, hímezve, az Örömmel Öltögetők klub vezetője volt az országjáró vendége.

0: 4:45 van az Országjáróban, ma a Hungarikum címmel is kitüntetett Szőregi Rózsa hazájába hívogatjuk Önöket, hiszen javában tart a Rózsa ünnep, számos programmal, előadással és eseménnyel hívják fel a Szőregi Rózsa szépségére, különlegességére, a virágok szeretetére a figyelmet. Az Országjáró is itt van, ebben a színes, illatos forgatagban folytatjuk a kincsek bemutatását, előbb azonban krónika, Budapesten a stúdióban Ceglédi Edit.
1: A híreket Fehérvári Petra szerkesztette. Fegyvergyárat bombázott hajnalban az ukrán hadsereg az oroszországi Volgográdban, jelentette be az ukrán elnök. A terület kormányzója legalább 10 sebesültről és károkról számolt be. Az oroszok közben második napja támadnak ukrán energetikai létesítményeket. További orosz offenzívákban életét vesztette 2 ember és 21 megsebesült. Irán drónokkal támadta Bahreint és egy újabb hajót is a Hormuzi szorosban. A csapások valószínűleg válaszlépések a pénteki amerikai légi csapásokra. A bahreini külügyminisztérium kirívó fenyegetésnek nevezte az ország elleni támadást. Közben a brit haditengerészet arról számolt be, hogy a ma megtámadott tanker legénysége biztonságban van, és egyelőre nem tudni környezeti kárról. Rongálás gyanúja miatt indított eljárást a rendőrség az ellen a 4 fiatal ellen, akik pénteken éjszaka szivárványos zászlókat dobtak az Erzsébet hídról a Dunába, közölte a BRFK. A rendőrök perceken belül elfogták őket. Közben megerősítették, eljárás folyik amiatt is, hogy szerdán a magyar zászlót dobta be valaki a Dunába. Kigyulladt egy szántó a Vas megyei Pápoci és Kemenes magasi között. A lángok az első becslések szerint mintegy 20 hektárt érintenek. A tűz az erdőt is elérte. A továbbterjedést tárcsázó gépekkel próbálják megakadályozni. Közben a kormány közölte, az elmúlt 24 órában 47 esetben vonultak ki erdőt és vegetációt érintő tűzesetekhez a katasztrófa védelem egységei. Napos idő várható, kevés gomoly felhővel, holnap egy-egy zápor kis eséllyel előfordulhat, a szél többnyire gyenge vagy mérsékelt marad, éjszaka 15-21, holnap napközben 35-40 fok várható.
2: Országjáró szombat délután a Kossuth Rádióban.
0: Folytatódik az Országjáró magazin, Szőregre hívogatjuk ma Önöket. Rózsa víztől a rózsás szappanig, a rózsa felhasználásának különleges élménye nem csak a tányéronat különlegesen, hanem a kozmetikumokat is megbolondítja. Nem véletlen, hogy Gülbaba türbéjében és a szépséges háremhölgyek körében is a rózsák minden varázslat hordozói voltak. Már is érkezik hozzánk egy hölgy, aki szabad idejében szívesen keveri a krémeket, főzi a szappanokat, virágillattal és virágolajokkal bolondítja a kozmetikumokat. Hogy milyen varázslat rejtőzik a rózsaszirmok főzetében, már is elmeséli nekünk. Árpádházi Szent Erzsébet emléke, ez rózsaszín, a pesti srácok emléke vérvörös, Bemapó emléke hófehér, Hild József emléke pedig törtfehér. Történelmi emlékállítás a virágok nyelvén. Már Gergely nemzetközi hírű magyar rózsanemesítő volt, aki több száz rózsafajtát nemesített, és szívesen állítva élő emlékezetet történelmi nagyjainknak rózsatöveivel. Hagyaték a több kertben, arborétumban, városi parkban, és leginkább a magyar kertészek szívében virágzik tovább. Hogy mi a titka ezeknek a különleges szépségű, változatos, illatos, ma is népszerű rózsáknak, hát erre is keressük a választ. Érkezik hozzánk egy hölgy, aki Márk Gergely emlékét őrzi a kertészeti kultúrában. Vele is beszélgetünk mindjárt, tartsanak ma az Országjáróval 17:30.

0: Az előbb a fekete tulipánról énekel Dániel Figergely, és mi a folytatásban nem a fekete tulipán titkát keressük, de akár egy időutazásra is mehetünk a filmszerepek apropóján, akár Gülbaba törbéig, mert hogy ugye a rózsa az nem csak a vázában gyönyörű vagy művészeti alkotásokat ihlet, hanem a rózsavíz, a rózsaillat, a rózsának az illóolaja, akár naturkozmetikumokba keverve, mind a mai napig különlegesek és szépek lehetnek. Törőcsik Anikó közművelődési szakember érkezett meg hozzánk, aki szabad idejében szívesen készít mindenféle kozmetikumokat, és hát amiket hozott, azokban nem tudom, hogy magában mondjuk ebben a fürdőgolyóban is ezek a szirmok, ezek rózsaszirmok?
1: Igen, abszolút minden.
0: Szőregi rózsából gondolom.
1: Szőregi rózsából, sőt még az illatuk is rózsás.
0: Hogyan tudták kitalálni, hogy milyen lehet a rózsának az illata? Mi a technika? Van hozzá illó olaj, amit belecseppentenek ebbe a fürdőgolyóba?
1: Hát bevallom őszintén, két választ tudnék erre adni. Egyrészt azt, hogy bárki meg tudja most vásárolni, akár Magyarországon termesztett rózsából, akár Görögországban, Bulgáriában termesztett rózsából, de elő is lehet állítani, bár mi a naturkozmetika tanfolyamon nem csináltunk ilyet, de mindenféle technika van rá, a lepárlással, a főzéssel is elő lehet állítani.
0: És hát természetesen szappant is hozott, ami rózsa formájú.
1: Igen. Az idei évben kitaláltuk a közösséggel, hogy mi lenne, hogy készítenénk egy, vagy részt vennénk egy naturkozmetika tanfolyamon. Én voltam a fővezér, én voltam az előjáró, és nagyon sokan csatlakoztak hozzánk. Nem csak szappant készítettünk, hanem mindenféle testápoló tusfürdőt. Persze nem mindenbe tudtuk belecsempészni a rózsát, de nagyon nagy élménnyel álltak hozzá a tagok, és jöttek hozzánk készíteni a kézműves termékeket. Volt, amiben sikerült belecsempészni a rózsát, volt, amiben mézet csempésztünk, volt, amiben egy kicsi szint, és például ajkápolót készítettünk. De a rózsa is megjelent nálunk természetesen.
0: Hát gondolom ebben a klubfoglalkozásban, vagy szakköri foglalkozásban az is egy élmény volt, hogy a hölgyek, ugye itt az előbb az örömmel öltögető hölgyeket képviselte Erzsike, aki most már úton van hazafelé, és köszönjük, hogy ebben a nagy hőségben eljött hozzánk. Én azt gondolom, hogy az önök társasága, Anikóék társasága, hát egy generációval legalább fiatalabb, ha nem többen, bennünket inkább a kozmetikumok ragadnak meg szólítanak meg. Aztán lehet, hogy az egészen apró tinédzser lányokat, meg egész más, mondjuk a gasztronómia, mondjuk egy rózsás fagylalt ihletne meg. Szóval, hogy a rózsa az összeköt generációkat, csak más-más szirmát kell megtalálni?
1: Igen, lehet. Való igaz, hogy egy generációval valószínűleg fiatalabbak vagyunk, sőt, még nálunk voltak fiatalok is, gyerekek is, de azt kell, hogy tudja a hallgatóság, hogy nálunk nem csak naturkozmetika volt, hanem voltak más tanfolyamok is, a mézes kalács készítés, a gyertyaöntés, és egy pici közösség, egy kisebb közösség jött össze az évek során, ahol folyamatosan egymást fejlesztettük, egymásnak adtuk az ötleteket, hogy mi az, amivel esetleg tudunk a később évben foglalkozni, és mi az, ami érdekelné őket. Innen jött az idén például a naturkozmetika. De azt gondolom, hogy itt nálunk elsősorban a közösségépítés, ami a művelődési házban meg kell, hogy jelenjen a rózsa mellett, mert nagyon fontos, főleg a Covid óta, hogy minél több ember bevonzunk, minél több kisebb közösségünk legyen, akik jól érzik magukat nálunk, akik részt vesznek a rendezvényeinken, akiket meg lehet mozgatni, vagy a naturkozmetikával, vagy valami más foglalkozással.
0: De nagyon fontos, hogy akkor is követték egymást, legalábbis az interneten, és próbálták egymást biztatni, amikor nem tudtak találkozni, hogy a Covid itt szóba került az előbb, hát akkor is videógyártásban voltak, tehát ha lehet, akkor még többet dolgoztak.
1: Abszolút muszáj volt kitalálnunk a kolléganővel, hogy nem szabad a közösségeket elengedni. Mindenféle témában próbáltunk a gyermek étkeztetéssel kapcsolatban, ahol szép díszes tányérokat készítettünk, a gólya készítésen át tényleg nagyon sok videót töltöttünk fel a közösségi médiára. Az volt az egyik ilyen összekötő elemünk. De a közösségek azóta újra alakultak. Azok, akiket ott fogtunk meg, és a közösségi médiában tartottuk a kapcsolatot, azokat el kell engednünk, most újak alakultak, és azt gondolom, hogy egy ilyen 50-60 fős bázisból tudunk gyűjteni, és folyamatosan válogatni az, hogy kik azok, akik jönnek hozzánk, és nálunk részt vesznek.
0: Volt már itt gyertyaöntés, mézes kalács készítés, szappanfőzés, naturkozmetikumok, horgolás. Mi a következő? Mi az, ami már ott motoszkál a fejükbe? Persze most nyilván nyár van, most mindenki pihen, meg ezerfele mennek kirándulni a családok, de majd jön az ősz, és akkor az anyukák újra egy kis én időre is vágynak, és valami alkotást szívesen készítenének. Van már ötlet, hogy mivel hívják újra össze a közösséget?
1: Hát elvileg több ötletünk is van. Be kell valami őszintén, hogy mi ezt nem hivatásszerűen csináljuk, inkább csak hobbi szinten. Én is, illetve a kolléganőm is. Nem vagyunk, tehát nincs semmilyen végzettségünk hozzá. a kozmetikumokhoz, nincs semmilyen végzettségünk a szakkörvezetéshez. Alapból egy tréneri képzettség, egy pedagógusi végzettség társul mellé. Természetesen van már az idénre is ötletünk, 2-3 szakkört fordult meg a fejünkben, a pici apró aranyos ilyen gyerekfigurák horgolásától elkezdve a szépíráson át, ilyenekben gondolkozunk. Reméljük, hogy ha előre meghirdetjük, akkor a tagjaink lelkesen fognak jelentkezni hozzánk.
0: Hát kívánom, hogy jöjjön össze szeptemberben ismét a csapat. Én nagyon szépen köszönöm Töröcsik Anikónak, közművelődési szakembernek, hogy egy kicsit a naturkozmetikumok világában és a közösségépítés világában is kalauzolt minket.
2: Kincsek, értékek, legendák. Országjáró a Kossuth Rádióban.
0: A folytatásban még keressük azokat a kincseket, értékeket itt Szőregen, amelyek kapcsolatosak a rózsával. Domokos Istvánia szó.
3: Sok-sok rózsaféléről beszéltünk már, rózsafajtákról itt az elmúlt műsor részben. Most is a rózsákkal folytatjuk. Elhangzott már egy név, hogy Márk Gergely, ugye, aki rózsanemesítő, nagyon sok-sok rózsa kötődik a nevéhez. És itt most beszélgetek Godzsák Zoltánnéval, Ilonával, aki szintén rózsatermesztésbe vágott annak idején. Mi az, ami erre az útra vitte, Ilona?
4: Ezek a fajták nem voltak termesztésbe, és szerettem volna megismertetni a magyar emberekkel a magyar fajtákat, amiket elnevezett a Gergely bácsi.
3: És ugye Gergely bácsi, már Gergely, hányféle rózsát nemesített, ezt tudjuk így szám szerint?
4: 5-600.
3: Az már komoly, ugye, és milyen de neveket adott a rózsáknak, mert ugye a rózsák neve az nagyon fontos, meg ez fönn is maradt.
4: Igen, hát magyarságunk kifejezését erről elnevezett rózsafajtákat, ami Trianonkor elcsatolt településekről, magyar írókról, körtőkről, szentekről nevezte el.
3: És hogyha például rózsákról beszélünk, rózsa nevekről, önnek melyik a legkedvesebb rózsája?
4: Hát az Árpádházi Szent Erzsébet, ami a sok fajtával nyert külföldön díjakat, de ez a legfontosabb. 2000-ben Rómában aranyérmes lett az Árpádházi Szent Erzsébet. Ez a hazai éghajlatnak a legmegfelelőbb rózsafajtája a többiek közül, és aminek szép bőrszerű levelei vannak, ellenálló képessége van, illatos, és futónak, parkrózsának lehet ültetni.
3: És színében milyen színben tetszelek pompázik ez a féle rózsa, az Árpádházi Szent Erzsébet rózsa?
4: Rózsaszín a Szent Erzsébet.
3: És ennek az a lényege, hogy jól tűri ezt a klímát?
4: Igen, mert a hazai klímán szélsőséges időjárásunkon nemesítette, és a nemesítő területén öntözés permetezés nélkül választotta ki a megfelelő fajtákat.
3: A mai napon is ugye kedves Ilona is előadást tartott itt a művelődési házban, a rózsafajták kapták a főszerepet? Miről beszélt, vagy miről előadását, miről tartotta?
4: Tulajdonképpen hogy fenn kellene maradni ezeknek a fajtáknak, illetve hát felsoroltam, hogy hol találhatóak Magyarországon. A Fertődi Eszterházi kastélyban van a legtöbb fajta.
3: Az maga az udvarra, a kastély előtti téren?
4: Nem, hanem a rózsakertben.
3: A rózsakertben.
4: A felújításkor, ami 2015-ben volt, akkor telepítettek 8000 fajtát, és hát ott a legmeglepőbb a Mami nevű volt, ami parkrózsának lett nemesítve, de véletlenül a pergola elé ültették, és felfutott, tehát futó lett belőle.
3: És merre kell még mennünk az országba, hogy hasonlóféleképpen ilyen szép rózsákkal találkozhassunk, ami kötődik Márk Gergelyhez is?
4: A szolnoki Tiszaparti sétányon, ahol egy béres cseppel együtt pompázik, Nyíregyházán a botanikus kertben, egyébként több, az országban több botanikus kertben is megtalálható, a Szent Erzsébet az szinte mindegyikben, Budapesten a Szent István Parkban.
3: Ez egy komoly tudás, komoly ismeret, amivel Ilona is rendelkezik. Ezt ugye átadja valakinek, ezt a fajta tudást?
4: Hát az Acsádi Márk örökség rózsakertbe vannak a fajták elmentve, sok fajta ott gondozzák, sőt szaporítást is vállal.
3: Rózsával foglalkozni, rózsatermesztéssel foglalkozni, ez egy hálás dolog?
4: Hát aki szereti a rózsát, annak igen, de nagyon sok fáradtságos munkával jár, nagyon sokszor le kell hozzá hajolni, hát egyszer összeszámoltuk legalább 100-szor.
3: Mondják, hogy nincs rózsa a tövés nélkül, de mégis van.
4: Igen, van, de csak az, aki szereti a rózsát, azt nem szúrja meg.
3: Hát minden rózsában tövés?
4: Igen.
3: Nagyon szépen köszönöm. Köszönjük szépen, hogy itt volt, és ezt a fajta hagyatékot ápolja, és szívén viseli.
2: Kincsek, értékek, legendák. Országjáró a Kossuth Rádióban.
0: Folytatjuk sétánkat Halmos Mónikával, aki a Rózsakunyhó alkotó műhely megálmodója, a különleges ehető növények ismerője, és a rózsáról már megtudtuk, hogy lehet akár keserű is, meg nagyon édes is, meg hogy nagyon sokféle módon lehet hasznosítani a konyhában is. Hát ebben a forróságban én azt hiszem az italok, a hűsítő levek, a hűs levesek lehetnek a legkedvesebb választás ilyen tájt, amikor az ember minden csepp vízre, minden csepp nedvességre szomjazik rózsával, tudjuk egy kicsit bolondítani.
5: Természetesen, hogy az ember készít például egy rózsaszörpöt, ami én úgy tudom, hogy már nagyon népszerű Magyarországon is, és nagyon sokan készítenek rózsaszörpöt, akkor azzal például egy nagyon finom rózsakrémlevest készíthetünk el, hasonlóképpen, mint ahogy egy borlevest készítünk, tehát tojássárgájával, cukorral sűrítve egy nagyon-nagyon kellemes leves készület így belőle, ami természetesen friss rózsaszirmokkal érdemes, és jól behűtve tálalni ilyenkor, amikor ilyen nagy meleg van. Nagyon jó dolog egyébként ebben a kánikulában az is, hogyha az ember mondjuk azt a vizet, amit beszoktunk hűteni, abba teszünk bele néhány rózsavirágot. Nem csak a szirmot, hanem az egész virágot tegyük bele, mert a virág közepébe ugye ott van a virágpor, a nektár, ami egy plusz aromát tud adni, akár egyszerű tiszta víznek is, és egy nagyon kellemes ital válik így belőle. Illetve hát a másik a jégkocka, a jégkockába is belefagyaszthatunk apró rózsaszirmokat, ami nagyon jó pofán néz ki egyébként, mert ugye eleve sokan rá szoktak arra csodálkozni, amikor az ember egy ilyen jégkockát beledob az italba, hogy hú, ez micsoda, hogy most ebben tényleg benne van egy virág, és aztán, hogy olvad el a jég, és ezek a szirmok felúsznak az ital tetejére, akkor az meg egy újabb második látvány, amit természetesen el is lehet fogyasztani. Persze van, aki kipiszkálja belőle, mert azt mondja, hogy mégis milyen dolog megenni azt a virágszirmot, de hogyha megkóstolja, akkor rájön arra, hogy ez egy nagyon kellemes dolog.
0: Arról már beszéltünk, hogy olyan helyről kell gyűjteni a rózsát, ahol nem érheti szennyeződés, kipufogó gáz, nem szennyezi, de hogyan kerüljön magába bele az ételbe vagy a vízbe? Előtte meg kell mosni, meg kell nézni, gondolom, hogy ne legyen benne mondjuk akár egy kis méhecske, vagy bármilyen bogár.
5: Igen, nagyon fontos, hogy az ember átvizsgálja ezeket a virágokat, tehát a szirmok között ugye meg tudnak bújni különböző rovarok, hogyha ezeket a növényeket kitesszük egyébként egy tiszta abroszra, egy fél órára, akkor fejvesztve elmenekülnek ezek a kis rovarok, mert ők nem szeretnének ott maradni nálunk. Úgyhogy érdemes így kitenni, akkor utána megvizsgáljuk, hogy tényleg tiszták, rendben vannak ezek a virágok. Ez a megmosás ez megint egy nagyon-nagyon nehéz kérdés, mert régebben azt mondtuk, hogy semmi értelme nincsen megmosni a virágokat, hiszen azok kint vannak a szabadban, lemossa őket az eső, de hát az utóbbi időben ugye szokott esni mindenféle ilyen sivatagi homokos eső, aminek látható nyomai vannak, tehát látjuk eleve azt, hogy azon a virágon, azon a gyümölcsön, amit a kertből összeszedünk, azon van valamilyen olyan dolog, ami egyáltalán nem tetszik az embernek. Én amondó vagyok, hogy ilyenkor az embernek a józan paraszti eszét kell használni. Tehát, hogyha olyan növényt látunk, bármilyen növényi részt, akár termést, akár virágot, amin olyan szennyeződéseket látunk, ami eleve nem kellemes az embernek, akkor inkább virág esetében azt ne akarjuk elfogyasztani. Tehát maradjunk tényleg annál, hogy legyen az a virág tiszta, esetleg folyóvíz alatt egy picit öblítsük le, és utána meg bátran használjuk fel. És ami fontos, hogy sok recept azt írja, ugye, hogy a rózsaszirmokat használjuk fel, de tényleg nagyon jó, hogyha a virágnak a lényegét is, tehát ami a közepében benne van, a virágport és a nektárt is felhasználjuk, mert azok multivitaminok, és nagyon-nagyon különleges. különleges aromákat tartalmaznak.
0: Esetleg fajtákat érdemes megtanulni, hogy melyik a melyik zamatos, vagy szín alapján válasszunk, vagy a szín az csak a szépség és semmi köze az ízhez?
5: Hát én már megkóstoltam rengeteg sok rózsát mindenhol, és én nekem az a tapasztalatom, hogy a szín és az illat az nem mindig jár együtt az ízzel. És ezt ahhoz tudnám hasonlítani, mint amikor például az ember bort kóstol, és beleillatolunk, és érzünk valami nagyon-nagyon jellegzetes, különleges, finom illatot, és akkor belekortyolunk, esetleg nem ugyanazt fogjuk érezni, vagy nem is hasonlít rá, hanem egy teljesen más. Rózsáknál is ez bizony előfordul, hogy az embernek van egy nagyon illatos, gyönyörű tea rózsája, amit az ember nem győzi így szagolgatni, mert annyira jó, és az ember belekóstol, és akkor nem fog ez visszajönni. Viszont az is lehet, hogy van egy olyan rózsa, nekem például van egy fehér rózsám, egy viszonylag korai fehér rózsám, aminek nincsen különösen jellegzetes illata. Viszont amikor az ember abból készít egy rózsaszörpöt, hát annak valami mesés az íze, és ott azért előjön a rózsakert.
0: Tehát ezért kell kóstolni, mert az dönti el, hogy melyikből válasszuk aztán a konyhánkba valót.
5: Igen, pontosan ezért mondtam, hogy a kóstolás az nagyon-nagyon fontos dolog, és lehet, hogy furcsán hangzik, amikor az ember elképzeli magát, hogy sétál a kertjébe a rózsái között és kóstolgatja, és lehet, hogy a szomszédok furcsán fognak ránézni, amikor ezt meglátják, de hát idővel majd megszokják, hogy vannak ilyen furcsa emberek, akik megkóstolgatják a virágaikat.
0: Folytatjuk majd kóstolásunkat itt a Rózsakertben Halmos Mónikával hamarosan.
2: Helyi érték az országjáró szombat délutánban.
0: Mai második feladványunk így hangzik, melyik magyar szent életéhez kapcsolódnak úgynevezett rózsacsodák? Tehát melyik magyar szent életéhez kapcsolódnak a rózsacsodák? Az ő nevét írják meg nekünk SMS-ben. 0639666 az SMS számunk, a leggyorsabb helyes megfejtőnk pedig vendéglátóink ajándékát kapja majd.
2: Kincsek, értékek, legendák. Országjáró a Kossuth Rádióban.
3: A szőregi rózsatermesztésben, meg rózsakereskedelemben nagyon fontos szerepe volt a vasútnak. És ha a vasútról beszélünk, akkor van vasút történeti gyűjtemény, vendégünk itt az országjáróban dr. Kurunci Ferenc, akinek van egy alapítványa, Vasút Történeti Alapítvány, és itt hozott nekünk egy rögtönzött kiállítás, sok-sok olyan kellék, amit a vasutasok egykoron, sőt még lehet, hogy jelenben is használnak, de honnan ez a vasutas imádat, és elmondom itt a hallgatóknak, hogy ön azért civilben belgyógyász.
6: Üdvözlöm a kedves hallgatókat! A Vasút Történeti Alapítvány 1993-ban jött létre Szegeden, és annak van egy állandó kiállítás a Szőregen, a szőregi vasútállomás két épületében. Az egyik az egy sorompó és váltókezelő őrhely, népies nevén Bakterház, aminek a külső részén van egy mindenki által kezelhető, előcsengető sorompó, a beltéren pedig található váltó és jelző állító berendezések, illetve biztos vitóberendezések, különféle régi relikviák, fényképek. A kiállítás másik helyszíne az pedig az állomásnak a váróterme, ahol még bővebb és még nagyobb repertoár látható.
3: És doktor úr, itt az előbb megfújt egy kürtöt, ez milyen kürt?
6: Ez egy 100 évnél is idősebb részkürt. Korábban ezt a tolatásvezetők, illetve forgalmi szolgálattevők az utasok figyelmének felhívására, illetve az indulás előtti felhívás jelét adták ezzel, hogy mindenki figyeljen oda, hiszen akkor az utas tájékoztató rendszer még nem volt ilyen modern, mint most.
3: És akkor ez a kürt majd később sípra változott? Kisebb lett?
6: Ez a kürt később sípra változott, mint ahogy a testnevelő tanárok is, amit fújnak, és az edzők. Később a forgalmi szolgálattevők is azt fújták, de a mai világban már ilyen jeleket nem nagyon adnak.
3: És akkor ez a sok-sok minden vasút történeti relikvia, ez hol látható pontosan?
6: Ennek a központja a Szegeden, a MÁV igazgatóságon, a MÁV palotában van, Szeged-Tisza Lajos körút 28-30. Vasút történeti a, mondom a honlap címét, ékezetek nélkül kisbetűvel, vasúttörténeti.hu. Ezen található. Ennek két bázisállomása van, az egyik a MÁV palota alaksorában, illetve az egész épületben, a másik a Szentesi vasútállomáson található, és három vármegyében, Bács-Kiskun, Békés és Csonád vármegyében pedig emlékhelyek vannak. Normál nyomtávú vasúti emlékhelyek is vannak, illetve keskeny nyomközű emlékhelyek, azok közül a Bugacit, illetve a Kaszaperit szeretném kiemelni.
3: Mert ugye, hogy a vasút, itt ugye Szegeden vagyunk, Szeged-Szőreg pontosabban, de itt a térségben, mint vasút, ez egy csomó pont nagyon sok leágazás sokfele, akár még nagy becskerek irányába is.
6: Pontosan így van. 1854 márciusában érkezett Szegedre a vasút. 3 évet kellett várni, hogy Cézanne tervei alapján fölépüljön a két vágányú vasúti híd. Talán a világon is az első között volt, aki Cézanne technikával készítette a cölöpöket, és két vágányú vasúti híd addig talán nem is nagyon volt.
3: Ez a Cézanne technika, ez mi? Aki még nem hallott erről. Miért fontos?
6: A Cézanne technika azért volt lényeges, mert fölgyorsította a cölöp lehelyezését, ugyanis a munkások munkateréről negatív nyomással, tehát vákummal kiszivattyúzták a vizet, és gyorsabban tudták mélyebbre lejuttatni a hídlábaknak a cölöpjeit.
3: Na és az a sok-sok tárgy, ami látható, ezt hogyan sikerült így összegyűjteni ilyen pontosan, meg mindegyikhez azért van történet, anekdota.
6: Vasútörténeti Alapítvány minden kedves hivatásos és önkéntes segítője adta ezt össze közadakozásból. Ahogy említettem, 1993. április 1-én történt a cégbejezés az alapítvány részéről, és utána 3 vármegyéből elindult a gyűjtés. Hál' Istennek sikerült megmenteni az enyészet elől nagyon sok mindent. Kezdve a gőzmozdonyoktól is, gőzmozdony Szegeden a MÁV igazgatóságnál a 375-551-es pályaszámú, Mezőhegyesen a 375-657-es, és ha jól emlékszem, Békéscsaba vasútállomás mellett a 375-1015-ös pályaszámú gőzmozdonyok. És a gőzmozdonyokat, mint legnagyobb relikviát említettem, de a legnagyobbtól a legkisebbig szinte minden megtalálható.
3: És hát nézem itt a sorban, hogy van ilyen, hogy váróterem restaurálása, őrbódék felújítása.
6: Igen, igen, ezek is megtörténtek. Hát a szőregi állomás ennek eklatáns példája, mert egy sorompó és váltókezelő őrhely lett a semmiből 2009-re teljesen felújítva, illetve a felvételi épületnél, az állomásnál egy 3 szobás váróterem lett kialakítva muzeális emlékhelynek.
3: Egy érdekes személyiség ön, doktor úr, mert ugye az embereket is, mint humán orvos gyógyítgatja, meg itt a relikviákat is azért próbálja megmenteni.
6: Igen, hát ez kikapcsolódás jelleggel végzem, de ez nem csak az én érdemem, hanem ez a nagyon sok gyűjtőnek és nagyon sok adakozónak az érdeme. Ha betegekkel, akár kardiológiai vagy belgyógyászati szakvizsgálaton beszélek, és rákérdezek a foglalkozásukra, és ha említik, hogy vasúttal kapcsolatos a foglalkozásuk, és ha van otthon valami nélkülözhető relikvia, azt mindig meg szoktuk beszélni, hogy
3: de akkor. De azt érteném, hogyha fonendoszkópokat gyűjtene, de hogy miért pont lett ilyen vasútmániás?
6: Gyerekkorom óta a mi kertünk végében ment az Újszeged mezőhegyesi vasút, és valószínűleg az első látványokat követően én már akkor elköteleződtem a vasút felé.
3: És akkor a családban ez folytatódik, vagy hogy áll ez a folyamat?
6: Igen, a mozdonyvezető, igen.
3: Akkor van utánpótlás, és hogy látja egyébként, milyen az érdeklődés, szóval a látogatottsága ezeknek a kiállító tereknek?
6: Szabad említeni, egy héttel ezelőtt volt a MÁV palotában a múzeumok éjszakája, 300-nál több érdeklődő is volt, 18 és 23 óra között. És ez csak a MÁV palotában volt, mert nyitva volt a nagyállomáson a központi forgalomirányítás, és nyitva volt a mozdonyszerviz, illetve hát a fűtőház is nyitva volt. Ott nem tudom a pontos létszámot, de a Dél-Magyarországnak a hírei szerint, illetve a fotói szerint elég sokan voltak ott is.
3: És egy fél mondatban is zárásképpen, mi a szépsége mindennek? Persze sok mindenről beszél, de hogy egy szívhez szóló mondattal hogyan lehetne zárni ezt a beszélgetést?
6: Hát az a helyzet, hogy most jelen pillanatban a személyforgalom nincs, de abban bízunk, hogy a személyforgalom is helyreáll, és helyreáll valamikor a Szeged-Temesvári vasúti közlekedés is. Ebben nagyon bízunk.
3: Nagyon szépen köszönjük, legyen így.

0: Országjáró szombat délután a Kossuth Rádióban.
1: Pontosan 16 óra van, az országjáróban a szőregre, a rózsaünnepre hívogatjuk Önöket. Rózsaszálak a vázában, csendélet a festővászon, a virágok művészeket inspiráló varázsa már is itt az országjáróban. Előbb azonban krónika, Budapesten a stúdióban Ceglédi Edit.
2: A híreket Fehérvári Petra szerkesztette. Harmadfokú hőségriasztás van érvényben az országban. Az extrém forróság miatt 20 vasútvonal egyes szakaszain, valamint a HÉV vonalakon sebességkorlátozást rendeltek el. A forgalmasabb állomásokon palackos ivóvizet osztanak. Az ország 109 pontján van érvényben vízkorlátozás. A hétvégén 15 olyan rendezvényt terveznek, ahová több mint 5000 résztvevőt várnak. A szakemberek körültekintésre, ivóvíz és pihenőhelyek biztosítására, valamint fokozott egészségügyi készenlétre kéri a szervezőket. A tartós hőség komoly egészségügyi kockázatot jelent az idősek, a kisgyermekek, a várandósok, a krónikus betegek, valamint a szabadban dolgozók számára. Megdőlt a mai napra vonatkozó maximum hőmérsékleti rekord, közölte a Hungaromet. Budakalászon késő délelőtt 40 fokot mértek. A korábbi legmagasabb hőmérséklet Örkényben volt 1994-ben, akkor 37,5 fokot mutattak a hőmérők. Európa szerte több mint 190 millió embert érint a rendkívüli hőség az AFP, francia hírügynökség számításai szerint. Több országban 35-40 Celsius fok közötti hőmérséklet várható, Németország egyes részein pedig akár 42 fok is lehet. Franciaországban és Németországban a hőség miatt több szabadtéri rendezvényt is lemondtak, Romániában pedig hétfőtől vörös riasztás bevezetésére készülnek. A hőhullám Görögországtól és Olaszországtól egészen Dánia és Svédország déli részéig érezteti hatását. Megszűnt az MTVA és a Duna Média Szolgáltató vezérigazgatóinak, valamint a média tanács tagjainak megbízatása a ma hatályba lépett médiatörvény módosítás alapján, közölte a társadalmi kapcsolatokért és kultúráért felelős miniszter. Tar Zoltán közösségi oldalán azt írta, az Országgyűlés Művelődési Bizottsága várhatóan szerdán dönt az ideiglenes vezetésről, addig a helyettes vezérigazgatók irányítják az intézményeket. Hozzátette, az átmeneti időszakban társadalmi és szakmai egyeztetés indul a közmédia jövőjéről. Az új vezetőket nyilvános pályázaton választják majd ki, a média tanács tagjait pedig az országgyűlés jelöli ki. A kormány hivatalosan is kezdeményezte a Budapest-Belgrád vasútvonal beruházással kapcsolatos titkosítás feloldását. Ezt a közlekedési és beruházási miniszter közölte közösségi oldalán azzal kapcsolatban, hogy tegnap találkozott a Kínai Népköztársaság budapesti nagykövetével. Vitézi Dávid úgy fogalmazott, a titkosítás feloldásához a kínai fél beleegyezésére is szükség van, mivel a projekt a két ország között kötött kétoldalú megállapodás alapján zajlik. A miniszter emlékeztetett, hogy a beruházás már majdnem elkészült, a tehervonatok már használják a pályát, de a vonatbefolyásoló rendszert még jelenleg is tesztelik. Azonnali belső vizsgálat elrendelését kéri a honvédelmi miniszter a vezérkari főnöktől az Újdörögdi gyakorlótéren tavaly márciusban történt kézigránát baleset miatt. Ruszin Szendi Romulus azt mondta, ők és a sérült sem ért egyet az ügyészséggel. A honvédelmi miniszter szerint nem lehet következmények nélkül lezárni egy olyan esetet, amiben valaki mind a két kezét elveszíti. Hozzátette, a vizsgálat körülbelül 60 napig tart, lezárta után pedig nyilvánosságra hozzák annak eredményét. Már tart a fővárosban a 31. Budapest Pride felvonulás. A gyülekező az Andrássy úton az opera előtt volt. A résztvevők a Deák Ferenc tér felé indultak, majd az Asztórián és az Erzsébet hídon át sétálnak át Budára, ahol a Döbrentei tér és az Attila út érintésével jutnak el a vérmezőre. A menetet számos mentőautó kíséri a hőség miatt, valamint az útvonalon első segélynyújtási helyeket is felállítottak. A program szerint a rendezvényen beszédet mond Karácsony Gergely Budapest főpolgármestere is. Napos idő várható, kevés gomoly felhővel, holnap egy-egy zápor kis eséllyel előfordulhat. A szél többnyire gyenge vagy mérsékelt marad. Éjszaka 15 és 21 fok közé hűl a levegő. A legmagasabb nappali hőmérséklet holnap 35 és 40 fok között alakul.
0: Műsorajánlat.
1: Egy hajléktalan férfi a kutyájával. Egy a boltból kirobbanó fiatalember, aki odalép hozzájuk. Egy 20 dekás csomag, amit odaad. Párizsi. Nem az embernek, a kutyának. Együtt nézik a soványka állatot. Aztán készfogás, tovább szalad. Egy gesztus, egy pillantás, egy egészen emberi pillanat. Pedig nem történt semmi különös, csak az, amit így hívnak, empátia.
0: Családok, történetek. Vasárnap 14 óra után a Kossuth Rádióban.
3: 30. Bartók Béla Nemzetközi Kórus Verseny. Kortárs művek, ősbemutatók csendülnek fel a Laudícia Gyermekkar, a Kodály Kórus Debrecen és a Kodály Filharmonikusok előadásában. Élőben július 3-án 19 órakor és július 5-én 15 óra 6 perckor a Bartók Rádióban.
0: Országjáró szombat délután a Kossuth Rádióban.
1: Az országjáróban ma szőregre hívjuk Önöket. A mozgás maga az élet, ezért addig mozogjunk, amíg csak lehet. Már is érkezik hozzánk egy hölgy, aki már évek óta lendületbe hozza korosztályát. Legyen az rózsaünnep, vagy a településrész más ünnepe, számukra természetes, hogy színpadra állnak és vérpesdítő ritmusra, mozgásra ösztönzik az őket nézőket. Hogy hány alkalommal kísérte virágeső fellépésüket, már is kiderül. Érkezik hozzánk a legfittebb hölgy itt Szőregen, aki sok kacallyal és jó kedvel kísérve kerüli a korai hervadás állapotát. Aztán rózsaszálak a vázában, bimbódzó rózsa egy hölgy hajába tűzve, vagy rózsaszirmokon táncoló esőcseppek. Csendélet, portré, tájkép a festővásznon. A virágok művészeket inspiráló varázsa a képzőművészetben, a zenében, a fotópapíron, és már is itt az országjáróban is. Érkezik hozzánk egy hölgy, aki a vízfesték látságával és légiességével mutatja meg viráglelkű érzékenységét szemlélőinek. Ismerjék meg őt is, tartsanak és az országjáróval. Szőregre hívjuk Önöket a rózsaünnepre egészen 17:30-ig.

0: A folytatásban most már egy kicsit sportosabbra vesszük a következő perceket, már hogyha ebbe az óriási hőségbe bírjuk. Istokné Olá Ágnes érkezett meg hozzánk, ő fitness foglalkozásokat tart felnőtteknek, pedagógus tanítónéni azt mondta, és most már a felnőtteknek a mozgásra, nevelése, oktatása a szívügye. Mikor kezdett először a fitnesszel foglalkozni, Ágnes?
1: Hát 98-ban akkor kaptam meg az első végzettségemet, sportoktatói végzettséget, az aerobik variációt választottuk a kolléganőmmel, és akkor ez nagyon menő volt, hogy aerobik órákat és föllépéseket vállaltunk, főleg majális van a felnőtt vendégekkel együtt, és akkor ez így megmaradt. Aztán bővítettem a végzettségeket, tanultam mást is, step oktatóit, fitbolt, preventív gerincet, és akkor ezeket így beépítve az órákba, mindig egy kicsit változatosabbá és nyilván tudást fejlesztve szakszerűbbé tudtam tenni a foglalkozásokat.
0: És hát volt, amikor a rózsa ünnepen is megmutatták, hogy milyen fittek a szőregi hölgyek.
1: Igen, voltak föllépések, főleg a felnőttekkel. Még az iskolai időszakban a gyerekek is hajlandók voltak így step koreográfiát betanulni, vagy különböző mozgásos koreográfiákat megmutatni a közönségnek.
0: Nagyon izgalmas, hogy ezért a rózsa valahogy mindenkinek az életében ott van. És én kérdeztem Ágnestől is, hogy hát rózsa. Mondta, hogy nem, mi nem rózsatermesztéssel nem foglalkoztunk, a rózsakötés, virágkötés nem volt a családban, de a futó ünnepen, a rózsafutáson ma reggel azért itt volt, kísérte a gyermekét.
1: Igen, hát volt is izgalom, mert az elsőszülött gyerekem legújabban most már félmaraton fut, és ide is benevezett a rózsafutásra. És hát nagyon izgultam, mert ugye az időjárás nem túl kedvező a mai napon, erre a sportra sem. És hát itt izgultam, mint édesanya, és büszke is vagyok rá, hogy a 40-en túl 4 gyerek mellett ő ezt így tovább folytatja, és vannak még tervei.
0: Bizony, azt szokták mondani, hogy a lábunk mindig kéznél van, tehát ha más nem, futni tudunk, meg hát a fitness ugye az a testünkkel dolgozik, nem is feltétlenül kellenek hozzá kiegészítő eszközök, tehát csak az elszántság az, ami kell.
1: Hát ez nagyon fontos, hogy meglegyen az elszántság az emberekben. Én már sok-sok vendéggel együtt voltam, de nagyon kevés maradt meg az elhatározása mellett. Ez a baj, hogy nem kitartóak az emberek.
0: Az a baj, hogy nem kitartóak az emberek, de lényeg, ami lényeg, hogy mozogni kell. És mi az, amivel tudja ösztönözni, újra és újra megnyerni a hölgyeket, hogy jöjjenek és mozogjanak? Új koreográfiák, új zenék, új mozdulatok?
1: Hát inkább újféle óratípusok, amiket az átmozgatás. Én már ugye a koromból adódóan inkább arra törekszem, hogy mindenféle olyan gyakorlatokat építsek be az órákba, ami a fejtetőtől a lábunkig 3 dimenzióba átmozgatja a testünket. Ez nagyon fontos az erőléti fejlesztés mellett, még a mobilitás, a stabilitás.
0: Az országjárás során nagyon sokszor találkozunk szenior örömtáncosokkal, és azt gondolom, hogy ők az élő példa arra, hogy a sokadik X-en túl sem kell abba hagyni, hogyha figyelünk a testünkre, hogyha folyamatosan mozgásban tartjuk, akkor akár 70 fölött is lehet mozogni.
1: Igen, pont itt van az a kedves vendégem, aki most már lassan 80 lesz, integet
0: is neki. Még nem mondanám, nagyon csinos, fiatalos hölgy.
1: És hát ő az egyik példaképem, hogy így kell az életet élni, akármennyi idős is az ember.
0: Biztos vagyok benne, hogy kellenek ilyen példaképek, és az is egy példamutató volt, amikor mi kerestük Ágnest a hét folyamán, azt mondta, amikor felvette a telefont, mert sokadik csörkésre majdnem leraktam, hogy ja, leugrottam a bicikliről. Tehát, hogy a hétköznapokban is ott legyen a mozgás.
1: Hát én nem közlekedem autóval, biciklivel, gyalog, vagy ha nagyon muszáj, tömegközlekedéssel. Úgyhogy engem, aki ismer, az két dologról mindenképpen tud felismerni, hogy a fenekem alatt a bicikli, a hátamon meg a zsák.
0: Így van, most is azt mondta, hogy leteszem a púpomat, mikor megérkezett, és hogy hátizsákkal közlekedik, hogy szabad legyen a keze, hogy esetleg mozgásra is tudja használni.
1: Nem. Az a hátizsák az praktikus, egyformán terheli a gerincet, és nem lesz féloldalas az ember. Én ezt azért szeretem. Minden belefér.
0: És mi az, amivel tudná ösztönözni a fiatalokat? Mert ugye mi szülők, akiknek a gyereke ilyen 11-2-3-4 évesek, leginkább azzal küzdünk, hogy ki robbantani a szobából, a telefon mögül a gyereket. Régen ugye az volt a harc tárgya, hogy gyere már be, hagyd abba, a focizást este van, lement a nap, tanulni is kéne valamit. Most meg az, hogy gyere ki a levegőre, légy szíves. Mivel lehet őket megmozdítani?
1: A családunkban azt látom, hogy az én gyerekem, az ő 4 gyerekét mindenképpen próbálja megismerni. ismertetlen a sportokkal, az úszást tanulják, sportágválasztóra elviszi őket. Tehát a szülő, hogyha egy kis közös élményben ott van a gyerekével, aki tudja robbantani, akkor ez biztos, hogy egy idő után meg fog náluk indulni, hogy igényesek lesznek a testüknek a karbantartására.
0: Most is kerékpárra érkezett?
1: Így igaz.
0: Ebben a hőségben akkor minden tiszteletem az öné.
1: Addig még tekedünk hűt, utána fűt, ennyi.
0: Hát akkor mozogjunk sokat is. Toknyola Ágnes, pedagógus, fitnessedző volt az országjáró vendége.
2: Barangolás, kalandozás, találkozás. Országjáró a Kossuth Rádióban.
3: Folytatjuk világos sétánkat Halmos Mónikával, és rózsákról beszéltünk, a rózsaszirmokkal sok-sok mindent tehetünk, akár szagos vizet, ugye húsvétra is lehet készíteni, de meg is lehet kóstolni, erről már többször is beszéltünk, de lehet ezt tartósítani például?
4: Lehet tartósítani is természetesen, ugye a legegyszerűbb tartósítási mód az a szárítás. Itt nagyon fontos, hogyha az ember rózsaszirmot szeretne szárítani, akkor ezt minél gyorsabban kell tenni, tehát hogy minél gyorsabban száradjon meg a rózsaszirmok, és hogy ezt soha ne tűző napon tegyük, mert ugye az pedig elveszi a színét a rózsaszirmoknak.
3: De le kell szedni a szirmokat egyesével, vagy pedig csak lefele lógatom a szárával, úgy szárítom.
4: Hát, hogyha az ember teának szeretné, vagy valami olyan formában eltenni a rózsaszirmokat, hogy későbbiekben valamilyen kulináris élvezetet nyújtson neki, akkor mindenképpen érdemes a szirmokat leszedni, szétteríteni, akár egy gyógynövény asszalóban, vagy én nekem például az bevált, hogy nagy lapos papírdobozokba szoktam beletenni ezeket, akkor ki is lehet tenni akár a tűző napra, mert akkor a nap nem fogja érni őket, viszont nagyon hamar meg tudnak száradni, és akkor sötét helyen tárolva egy éven keresztül megőrzik a színüket, meg az aromájukat. És ugye, hogyha az ember így megszárította a rózsát, akkor rengeteg formába fel lehet így is használni, mert akár teát lehet belőle készíteni, akár különböző desszertekhez használhatjuk föl, beletehetjük gyümölcslekvárokba, azokat lehet vele aromásítani. Nagyon jó pofa felhasználási mód az is, hogyha az ember ezeket a szirmokat összetöri, tehát porrá zúzza tulajdonképpen akár egy mozsárban, akár egy kávédaráló segítségével, és akkor ezt a nagyon illatos, nagyon szép színű és aromás rózsaport vagy rózsabásonyt, ezt fel lehet használni torták bevonására, virágos bombonokat lehet belehempergetni, tehát ez is egy nagyon-nagyon jó felhasználási mód. Illetve hát a másik az, amit én szoktam ajánlani azoknak, akik nem akarnak órákat a konyhába eltölteni, hogy egy rózsás vajat készíteni egy vasárnapi reggelihez, hát ez egy annyira finom dolog, és annyira különleges, hogyha az ember ezt rákeni reggel egy szelet kalácsra, egy kenyérre, és tényleg az visszaidézi az egész nyári virágos kertet.
3: De ez hogyan történik? Összetöröm a rózsát mondjuk mozsárban, és utána összekeverem a vajjal, és akkor már kész van?
4: Pontosan ennyi, tehát akár a friss rózsaszirmokat az ember összeaprítja, és hozzákeveri a vajhoz, akár a szárított szirmokkal is el lehet készíteni. Mindenképpen érdemes ezt előző nap megcsinálni, hogy legalább egy nap érlelődjön, hogy finoman összeérjenek az ízek, és tulajdonképpen az egész csak ennyi.
3: A rózsából melyik rózsa a legjobb a vajas kenyérre?
4: Én azért szoktam azt mondani, hogy mindig kóstoljuk meg a rózsákat, mert mindegyiknek különböző az íze, és mi is teljesen különbözőek vagyunk, tehát ezért jó megkóstolni mindig, és az ember sok rózsát megkóstol, akkor már a fejébe ki fog alakulni, hogy ezt egy szörbe tudom elképzelni, ezt inkább egy vajba, ez az, amit szívesen beletennék egy tortába például, vagy kandíroznám, tehát ezért muszáj az embernek kóstolnia, hogy el tudja képzelni azt, hogy melyik rózsa mire jó.
3: Tehát ezt tanulni kell akkor?
4: Tanulni kell, igen. Tanulni kell az embernek és saját magának és sok-sok gyakorlással.
3: És hol lehet megtanulni? Kitől lehet? Ma már azért ez egy nem öröklődött nagymamára, lányára vagy az unokára, ez nem jellemző.
4: Nem, hát ez nem egy ilyen öröklődő dolog, és én amikor elkezdtem több mint 30 évvel ezelőtt foglalkozni az ehető virágoknak a gasztrotörténetével, akkor rá kellett jönnöm, hogy ez egy olyan tudás volt régen, ami ugye egy ilyen 50 éves kihagyással szinte el is veszett, és én ezt próbáltam meg akkor visszahozni, és szerencsére most már egyre többen érdeklődnek ez iránt, és egyre többen próbálják szintén átadni ezt a tudást másoknak, hogy hogyan is tudjuk magát az egész virágos kertet a kulináris gyönyörűségeknek az egyik tárházává alakítani.
3: Akkor egy igazi vajjal, rózsával keverve, egy vajas kenyér, és akkor jól indul a reggel.
4: Természetesen, és attól kezdve már rózsaszínbe fogjuk látni az egész világot.
2: Helyi érték az országjáró szombat délutánban.
0: Az országjáró mai harmadik játék kérdése így hangzott: melyik magyar szent életéhez kapcsolódnak úgynevezett rózsacsodák? Sokan tudták a választ, a leggyorsabb helyes megfejtő itt van telefonvonal segítségével. Jó napot kívánok, először a nevét árulj el nekünk, legyen kedves.
5: Elég jó, Kocsi János vagyok.
0: Üdvözlöm, János. Hát mely szenthez kapcsolódnak rózsacsodák?
5: Árpád és Szent Erzsébet a templomunkban is található képe.
0: Így van, az Árpádházi Szent Erzsébet, ez több rózsával kapcsolatos csoda is kapcsolható. A leginkább ismert az, amikor a kötényében a szegényeknek vitt eleségből rózsa lesz, a kenyérből rózsa lesz. De aztán van még olyan is, hogy állítólag fiatalkorában egy eldobott bimbókoszorúból nyíló virágaból lett egy rózsabokor, illetve, hogy a titokban ápolt beteg, az általa ápolt beteg alatt láthatóvá egy rózsa ágy alakult. Ez volt egy látomás, úgyhogy több minden van Szent Erzsébettel kapcsolatosan. Persze ez nem volt kérdés, úgyhogy nagyon szépen köszönöm, hogy játszott velünk, gratulálunk, és vendéglátóink ajándékát kapja hamarosan.

0: színek és érzelmek, rózsák különbözőféle változatban itt Szőregen. Következő vendégünk itt az Országjáróban Mihály Gerdai Anita, aki egyébként pedagógus, biológia, kémia szakos, de valamiért mégis a virágokhoz közel került olyannyira, hogy a virág kötészetet is kitanulta, és hogyha fest, akkor a rózsa is akár lehet a főszereplő, ugye?
1: Igen. Virágokat is, illetve tájképeket, portrékat kezdtem mostanában festeni.
0: És mindez a szenvedély a rózsák iránt, a virágok iránti szenvedélye az honnan ered, honnan fakad?
1: Szerintem még ilyen nagyszülői eredetű, tehát a nagyszüleim nagyon sokat kertészkedtek, bár nem virággal, inkább zöldségtermesztéssel foglalkoztak, de nagyapámnak is mindig volt a kertjében rózsa, és gyakran vitt a nagymamámnak virágcsokrot a telekről, amikor hazafelé ment ebédelni, illetve a családban női ágon, illetve anyósom is nagyon-nagyon-nagyon szeretjük mindannyian a virágokat.
0: Kislány korában sok rózsát látott? Itt rózsás volt minden?
1: Én nem szőregi származású vagyok, Békés megyéből jöttem.
0: Na, honnan?
1: Békés megye, kondorosi vagyok.
0: Nincs is olyan messze.
1: Igen, itt tanultam az egyetemen, és úgy kerültem ide, a férjemet is itt ismertem meg, és Szőregen telepettünk le, aminek nagyon örülünk.
0: Tehát Kondoroson is van róla, ott a kondorosi csárda körül, ha jól emlékszem, hogy szépen rózsával van díszítve az előkertész.
1: Nem olyan sok ezért, mint Szőregen. De hát Szőreg lehet, hogy azért is vonzott minket, hogy Szegedhez igaz, az egy Szeged része, és akkor végül is egy ilyen kültéri lakóövezet, ahol megtaláltuk az otthonunkat.
0: És saját kertjükben is van rózsa?
1: Természetesen.
0: És milyenféle rózsákkal foglalkoznak?
1: Én termeszteni nem termesztek.
0: Már úgy értem, hogy a nő keftelésből.
1: Ilyen nagyon sokféle színben szeretem, tehát a sárga rózsát azt például a nagymamám kedvéért ültettem, mert az ő kedvenc színe a sárga volt.
0: És az alkotásában a rózsák azok milyenféle formában jelennek meg? Itt azért egy rögtönzött kiállítás van a Tömörkény István művelődési házban. Sokan megcsodálták, mi is, de mi az, ami színre, meg formára, meg kifejezésben megjelenik önnél?
1: A rózsának a látsága, a finomsága, a bársony szírmai, így szerintem sok hölgyet is vonz, és így a hölgyek, a nőiességhez kötöm így a rózsát, mint virágot, és ez látható így a képeimen is.
0: És ugye, mint virágkötő is elkezdett aktívan ezzel foglalkozni, annak is megvan a varázsa, amikor egy szál virág az csodálatos, meg kettő is, meg külön-külön, de ha egybe szépen kompozícióba rendezve, hát az felemelő érzés.
1: Igen, számomra nagy élmény, hogy részt vehettem korábbi években is a rózsahölgyeket segítve a díszítésben, dekorálásban, mind kocsidíszt készítettünk, illetve a nagy termet is díszítettük, és én azt mindig nagyon élveztem, és örültem, hogy részt vehettem benne.
0: Akkor egy kicsit szomorú, hogy most nem volt felvonulás, és nem kellett díszíteni ilyen felvonuló kocsikat, meg mondjuk még, sőt, valaki mondta, hogy a biciklit is földíszítették, rózsába öltöztették a kerékpárt, a küllők közé, és tettek rózsát.
1: Igen, igen, és amikor a gyerekek még óvodások voltak, akkor mi is kerékpárosként vonultunk fel. Sajnáltam is, ugyanakkor lefoglalta a kiállításra való készülődést, tehát ez így, most így ez töltötte ki a szabadidőmet.
0: És amikor fest, akkor a virágok, mindig a virág az, ami a középpont?
1: Változó. Tehát az hangulattól függ, hogy mikor éppen milyen kedvem van.
0: Miket szokott akkor festeni?
1: Tájképeket is nagyon szeretek festeni, főleg ilyen nyugodt színekben, tehát a hegyvidék az engem nagyon vonz, mint kirándulóhely is, de mint téma is. Nagyon szeretem a hegyvidéket, az erdőt, a természetet.
0: És hogyha itt a mai napon mondjuk egy szép csokrot kellene kötni virtuálisan, hogy az Országjáró hallgatóinak kötünk egy csokrot, akkor milyen virágokból készülne az el, és milyen lenne ez a csokor?
1: Hát lehet, hogy akkor valami élénkebb, vidámabb szint választanék, tehát ami nagyon pozitív, jó hangulatot sugároz, kedvencem a narancssárga és citromsárga, illetve ezek így együtt használva.
0: És ez a vidék, itt ugye Szeged-Szőregen beszélgetünk, rózsa ünnep van, de ha most ettől eltekintünk és maradunk a hétköznapoknál, miért szerethető, miért jó itt élni?
1: Nagyon nyugodt a környezet, tehát mi a Szőreg egy csendes utcájában lakunk. Vannak változatos programok, az óvodásoknak, iskolásoknak is rendszeresen szerveztek programokat. Itt a művelődési ház is mindig gazdagítja így az ünnepekhez kötődően programokkal az életünket. Úgyhogy így a közösséget is nagyon szeretem, szeretek itt élni.
0: Sokszor elmondtuk, hogy akkor itt rózsás a helyzet.
1: Igen, igen, mondhatjuk így is.
0: Nagyon szépen köszönjük, hogy itt volt, és akkor alkosson még sokat, meg legyen a helyiek örömére, meg a közösség örömére. Vendégünk volt Mihály Gerdai Anita, Színek és érzelmek című kiállítását láthatják itt a helyi Tömörkény István kulturális központban. Érdemes megnézni, mert lehet oda még térni, már csak azért is, mert ott hűvös van.

0: Már is folytatjuk, előbb azonban Krónika, Budapesten a mikrofonnál Ceglédi Edit.
1: A híreket Fehérvári Petra szerkesztette. Ma hatályba lépett a médiatörvény módosítása, amellyel azonnal megszűnik az MTVA és a Duna Média Szolgáltató vezérigazgatóinak, valamint a médiatanács tagjainak megbízatása, közölte a társadalmi kapcsolatokért és kultúráért felelős miniszter. Tar Zoltán közösségi oldalán azt írta, az Országgyűlés Művelődési Bizottsága várhatóan szerdán ül össze, hogy kinevezze az ideiglenes vezetést, amely a nyilvános pályázaton kiválasztott vezetők beiktatásáig látja el a feladatokat. Rendkívüli, hosszantartó hőhullámokra figyelmeztet a Meteorológiai Világszervezet, írt a közösségi oldalán az élő környezetért felelős miniszter. Gajdos László arra hívta fel a figyelmet, hogy a megváltozott éghajlati helyzet nem csak az emberi szervezetet terheli meg, hanem az erdőket, a vizeket és a teljes élővilágot is komoly kihívások elé állítja. A miniszter azt kérte, hogy mindenki tartsa be a vízkorlátozást és a tűzgyújtási tilalmat, és fokozottan figyeljen az idősekre, a háziállatokra és a vadon élő állatokra is. Összesen 12 000 tasak vizet szállított ki a honvédség azokra a településekre, ahol tömegrendezvényt tartanak. Tiszaújvárosba 5 000, Zalacsányba 4 000, Orrfűre pedig 3 000 zacskó vizet vittek a katonák. A hőségriasztással kapcsolatban a kormány közösségi oldalán közölték azt is, Kerepesen meghibásodott egy vízvezeték, a javítása folyamatban van. Napos idő várható kevés gomoly felhővel, holnap egy-egy zápor kis eséllyel előfordulhat, a szél többnyire gyenge vagy mérsékelt marad, éjszaka 15-21, holnap napközben 35-40 fok várható.
2: Országjáró szombat délután a Kossuth Rádióban.
0: Az Országjáróban ma a Hungarikum címmel is büszkélkedő hazai termesztésű rózsa szülőföldjére, Szőregre hívogatjuk Önöket. Az Országjáró mai főszereplője vitathatatlanul a rózsák voltak, de az elmúlt évtizedekben a virág népszerűségi ranglistán 7 mérföldes léptekkel haladt előre egy olyan lila növény, amelyet ugyanolyan változatosan, izgalmasan lehet hasznosítani, mint a rózsát. Készítenek belőle szörpöt, ízesítenek vele lekvárt és fagylaltot, olajat párolnak belőle, amit kozmetikumokba, parfümökbe kever. Csokorba kötve távol tartja a molylepkéket, ezért nagyanyáink is szívesen rejtették a szekrénybe. De talán legújszerűbb és manapság talán legnépszerűbb felhasználási lehetősége, hogy dekorációs célra kiválóan alkalmas. Hangulatos belső terek és szenzációs természetes fotóhátterek főszereplője. A levendula lila varázslata országszerte több levendula kertbe vonza a virágok szerelmeseit. Kultusza évek óta töretlen, és képzeljék, még itt Szőregen is nyugtató illatával gazdagítja a bódító rózsaillatot. Hogy angol, spanyol vagy francia levendula érzéeit jól magát a szőregi rózsatövök szomszédságában, már is kiderül. Tartsanak ma is az Országjáróval, Szőregre hívjuk Önöket 17:30-ig.

0: A mai nap főszereplője nyilvánvalóan a rózsa volt, de az már kiderült, hogy valamikor, Tömörkén István megírta, hogy valamikor kávét is termesztettek ezen a vidéken, és hát természetesen ebben a hőségben, ebben a forróságban a levendula is nagyon jól érzi magát. Szirovice Ernő érkezett meg hozzánk, a szőregi levendulás kert vezetője, és beszélgettem az előbb egy picit Ernővel, hát azért kiderült, hogy volt a rózsával is kapcsolódás, nem is kevés.
1: Úgy igaz. Hát ugye gyerekkorom, vagy a 70-es években, hát mondhatom, hogy a szőregiek döntő többsége azért itt egy rózsatermesztéssel foglalkozott, így a szüleim révén, ugye már egész gyerekkoromban én is bekapcsolódtam ebbe a tevékenységbe, amért ugye azért gyerekként azért sokszor de fizikailag az elég megterhelő volt.
0: Tehát inkább arra emlékszik, hogy a rózsatövek között úgy szenvedett ebben a hőségben, semmint a szép virágzó rózsa maradt meg a szívében.
1: Úgy igaz. A rózsának ugye az előállítása, ugye az egy, van egy nagyon nehéz fázis, azért a nyáron ugye ennek a szemzéssel történő, ugye a vadalanyba történő, ugye nemesnek a beoltása. Nyilván hajlékony, apró termetű gyerekek ezt ugye azért jobban tudják csinálni. Hát én is azért tizenéves koromban azért ez hosszú éveken keresztül napi szinten csináltam.
0: És akkor jött a fordulat, hogy ez a rózsa, ez ne szúrjon tovább, akkor inkább egy másik virágot fogok én szeretgetni?
1: Igen, a fordulat azért ahhoz képest azért eltelt egy jó 20 év. A fordulat, és akkor igen, gyakorlatilag a 2010-es években valamikor, egy kicsit úgy mondom, mezőgazdaság felé visszafordultam, mert jó ideig nem foglalkoztam vele, és ugye nálunk az udvarban, hogy a feleségemnek volt néhány levendula töve, azt gondozgatta, és akkor egyszer jött egy olyan gondolat, hogy a mellettünk levő durván 600 négyzetméteres területen valamit kellene kezdenünk, és akkor mi volna, ha? És akkor gyakorlatilag jött a mi volna, ha 2016 novemberében, amikor ugye már az előzetesen ugye beművelt területet, akkor azt levendulával teliültettük.
0: Milyen levendulájuk van?
1: A levendulából ugye Magyarországon a latin nevén a lavandula angustifolia nevezető, a magyar terminológiában ugye a francia levendula, de ugye hívjuk közönséges levendulának, orvosi levendulának, de igazából a keskeny levelű levendula az, ami nálunk van, az, ami ezen az éghajlaton a teleken is, teleket is jól tudja átvészelni.
0: Mi most ugye a szőregi rózsaünnep apropóján érkeztünk Szőregre, ezen a napon egyébként a kertészetekben, illetve a rózsatermesztők földjére is lehetett látogatni, és szakmai tanácsokat lehetett kérni rózsatermesztés apropóján, meg volt, ahol rózsa csokrot is lehetett vágni. Hát önöknél is múlt héten, vagy múlt hét előtt volt a levendula szüret?
1: Igen, sajnos nem tudom időzíteni a levendula virágzást a rózsaünnepre. Az elmúlt években sokszor sikerült a találkozót megcsinálnunk, de az idén az időjárás miatt ugye legalább egy 2 héttel hamarabb kezdtük el az egészet. Most is virágzik már, még pontosabban, de sajnos ugye a látványvilág már nem az, ami, és ugye ez miatt már nem szeretnénk, hogy negatív élménnyel távozzanak a látogatók, úgyhogy most már nem lehet látogatni, mert nem szép.
0: Mert hogy ez egy nagyon fontos szempont lett az elmúlt években. Tehát a levendula gyógyhatásától kezdve, az illóolajától kezdve, a szépsége, az, hogy nagyon sokan szeretnek fényképezkedni a gyönyörű lila tengerben, ez lett talán a legfontosabb, meg hogy hazavinni emlékbe dekorációnak oda a lakásba, a házba egy keveset. Szóval, hogy a levendula hihetetlen mérföldek sléptekkel jött fel a virágok szeretetében.
1: Igen, valóban, ugye sok feladat van, azt gondolom, ezzel kapcsolatban, hogy valóban hogy a levendulához azt gondolom talán a tisztaságot, ezt a fogalmakat társítja ugye az ember, és ugye nagyon nem mindegy például, hogy amikor ugye a levendulát gondozzuk, ápoljuk, akkor ugye, hogy az milyen állapotban van, egy gazos, valamilyen állapotú valami növényzet, vagy pedig ugye egy szépen tisztán karban tartott, nyilván az olyan helyre szívesebben jönnek be az emberek.
0: És kísérleteznek a levendulával, készítenek mindenfélét, szörpöt, esetleg nem tudom, levendulás süteményt, otthon a kedves felesége készíte, kekszbe keverik-e, tehát hogy felhasználják, gondolom, a levendulát, ha már ennyi van.
1: Igen, voltak kísérleteink, csináltuk is, de még egyszer, ez számunkra ez hobbi elsősorban, tehát a szabadidőnkből, amikor ugye ráérünk, akkor valóban csináltunk olyat, hogy sárgabarasztlekvárba például kevertünk levendula, morzsolt levendula virágot, ezáltal egy ilyen nagyon érdekes ízvilág jött, nagyon finom. Nyilván természetesen csináltunk ugye levendula szörpöt, de ugye valójában még ugye egy olyan lehetőség is van, hogy a megmaradt virágot ugye learatjuk, és akkor egy gőzdesztillációs eljárással a levendula olajat és levendula vizet állítunk elő belőle.
0: Akkor az ön családja mindig nyugodt? Annyi levendula veszi körbe?
1: Hát igen, hogy a levendula vízzel permetezünk, de ugye alapvetően abszolút nyugodtak vagyunk, de
0: csak inkább legenda, hogy a levendula ennyire nyugodtá tesz? Azért van, ha már ekkora föld van, meg ennyi munka adódik körülött, azért néha lehet, hogy nem csak a nyugodtság jár vele.
1: Valójában igen, nagyon sokan, leginkább a vásárlók, akik ugye voltak nálunk, és vásároltak ezekből a termékekből, ők valóban mondták azt, hogy természetesen mi is használjuk ezeket a termékeket otthon, de nagyon sok visszacsatolás jön azzal kapcsolatban, hogy ugye mennyire jó ez, amikor a levegőt otthon a légteret ezzel a levendula vízzel teli permetezik, és akkor az nyugodtságot hoz.
0: Hát akkor sok-sok nyugodt pillanatot kívánok még, meg sok-sok levendulatövet meglátogatott. Szirovica Ernő, a szőregi levendulás kertvezetője mesélt nekünk.
2: Helyi érték az országjáró szombat délutánban.
3: Mai harmadik feladványunk következik. A kérdés így hangzik, hogy melyik kedvelt magyar mesehős szeretett volna rózsabimbó lenni. SMS számunk változatlan 0639666. Az első helyes megfejtő vendéglátóink ajándékát nyeri majd.

0: Halmos Mónikával tovább folytatjuk itt az Országjáróban a rózsák titkainak kutatását. Arról is beszéltünk, hogy a rózsa nagyon sokféle dologra használható, és főleg azt mondtuk, hogy édes formában. De hát arról is beszélt itt az imént, hogy ha sós formában kerül az asztalra, akkor is nagyon értékes lehet, és nagyon finom.
1: Igen, általában nekem az a tapasztalatom, hogy ha bármilyen ehető virágra gondolunk, akkor az embereknek rögtön az édes ízek ugranak be, és a régi szakácskönyvekben is egyébként általában ilyen dolgokat találunk, tehát virágos süteményeket, rózsás szörpöt, rózsazselét, kandírozott rózsát, tehát mindig az ember ebbe az irányba indult el. Viszont nekem az a tapasztalatom, hogy nagyon-nagyon jó lehet a rózsát különböző sós ízekkel is kombinálni. Akár készíthetünk egy rózsás fűszersót, ehhez szintén szárított rózsaszíromokra van szükség, és azokat a sóval együtt érdemes összetörni. Az sem árt, hogyha teszünk mellé még esetleg egy kis borsot, vagy egy icipici rozmaringot, mert ezek mind nagyon jól harmonizálnak vele. És hogyha van egy ilyen rózsás fűszersunk, azzal például remekül lehet mindenféle szárnyas ételt fűszerezni. Egy nagyon különleges aromát tud adni neki. Én nagyon szeretek apró rózsaszíromokat belegyúrni például metélt tésztába, amikor házi tésztát készítek, mert ettől lesz a tésztának egy ilyen nagyon különleges mintázata, és ilyenkor ugye a kifőtt tésztát azt szintén egy ilyen rózsás fűszersós olívaolajon forgatom meg, vagy plusz rózsaszíromokat, esetleg rózsaszírommal ízesített húst adok mellé, és akkor tényleg egy ilyen nagyon-nagyon intenzív rózsás élvezetet lehet sós változatba is nyújtani. És például a rózsa nagyon jól harmonizál együtt a csilivel, ami szintén nagyon furcsának tűnik, de egy ilyen kóstolóprogramon, ha bárki megkóstol például egy csilis rózsazselét, akkor egészen mondhatom azt, hogy eláll a szava, mert ugye ilyenkor együtt van az édes, a virágos, a csípős, hát ilyen nagyon különleges ízvilágot lehet ezzel is létrehozni. Úgyhogy én azt javaslom mindenkinek, akinek van otthon rózsája, hogy kóstolgassa a rózsáit, és merjen bátran hozzányúlni, és bátran belekomponálni különböző ételekbe, akár salátákba, például zöldségsalátákba is nagyon jók a rózsaszírmok. Sőt, akár aromás rózsával készíthetünk finom rózsás ecetet is, ami szintén nagyon jó a salátákhoz. Tehát a rózsa annyi mindent tud nyújtani az embernek, hogy ez tényleg csak egy kis kreativitás, meg hát némi bátorság szükséges hozzá.
0: És Mónika mióta foglalkozik rózsákkal ilyen mélyrehatóan?
1: Több mint 30 éve, és ezt néha így nagyon nehéz is kimondani, hogy már ennyi idő eltelt. Nekem még a múlt évezredben jelent meg az első könyvem ezekkel a témákkal kapcsolatban, és azóta folyamatosan keresem az újabb recepteket, próbálok meg minél több ehető virágos történetet fellelni különböző helyekről, és én azt gondolom, hogy így az eltelt évek alatt egy olyan gyönyörű virágos világ tárult fel, ami eddig szerintem mindenki elől egy kicsit rejtve maradt, és én ezt szeretném átadni másoknak, hogy minél többen ismerjék meg a virágos kertet ebből az oldalából is, hogy az embernek mindig is eszébe jutott, hogy nem csak a mamutot meg a bogyókat lehet megenni, hanem a virágok is jók valamire, és hogy nem csak akkor kell a virágokhoz nyúlni, amikor mondjuk egy gyógynövényt keresünk, egy házsfavirágot, egy körömvirágot, egy kamillát, hanem akkor is hozzájuk nyúlhatunk, amikor valami nagyon-nagyon finomat és nagyon-nagyon ünnepit szeretnénk főzni vagy sütni.
0: Mónikát áthatják a rózsák, hisz a ruhát, amit felvett magára, az is rózsamintás.
1: Engem gyerekkoromat áthatnak a virágok, én a gyerekkoromban minden nyarat virágkertészetekben töltöttem, mert a nagymamám olyan helyen lakott, és nekem ez elkerülhetetlen volt szinte, hogy valahogy én beleessek így a virágok közé, ezért is szoktam virágos kertnek öltözni. És azt hiszem, hogy nagyon fontos az, hogy mindenkinek az életében fontos szerepet töltsenek be a virágok, hiszen abban érdemes belegondolni, hogy az életünket végigkísérik, hiszen születéskor az újszülöttet és az édesanyját is virággal köszöntjük, amikor az életünk vége van, akkor is virággal búcsúzunk el a szerettünktől, az egész életünket és az ünnepeinket végig viszik a virágok, és arra is érdemes gondolni, hogy ha a virágok nem lennének, akkor tulajdonképpen termés se lenne, és egy csomó minden nem lenne a világon, tehát a virágok ezért nagyon-nagyon fontosak számunkra.
0: A rózsából a beszélgetésünk végén az Országjáró hallgatóinak milyen rózsaszálat adjunk át, csak így képzeletben, virtuálisan?
1: Én azt javasolnám mindenkinek, ami néhány éve már a magyarországi rózsakedvelőknek egy nagyon-nagyon fontos üzenete, hogy van egy árpádházi Szent Erzsébet rózsánk, egy magyar nemesítésű rózsa, és hogy legyen mindenkinek a kertjébe egy tő ilyen rózsa. Ez egy gyönyörű, szép rózsaszín, egy viszonylag ellenálló, melegtűrő és aszálytűrő fajta, és ez a rózsa, hogyha jól érzi magát, ez annyi virágot hoz, és olyan hosszú ideig szerez örömet a tulajdonosának, meg mindenkinek, aki ezt a rózsát látja, hogy én ezt javaslom, hogy legyen mindenkinek a kertjébe egy ilyen árpád kertházi Szent Erzsébet rózsa, de ha nem ilyen, akkor bármilyen rózsát ültessünk a kertbe. Nagyon-nagyon jó magyar nemesítésű rózsáink vannak, és a rózsa az maga egy hatalmas nagy gyönyörűség.
2: Országjáró a Kossuth Rádióban.
3: A folytatásban rózsahölgyek, rózsa hercegek fognak érkezni hozzánk, sőt, már meg is érkeztek, fiatalok, idősek, minden korosztályba, mert hogy a Rózsahölgyek Rendje Egyesülete alapított egy rózsa, ugye, herceg és hercegnő versenyt?
4: Igen.
3: Mikor történt ez?
4: A Rózsahölgyek 2004-ben alakult, én mint alapítótag.
3: Gyorsan belecsaptunk a beszélgetésbe, Balla Irén, ugye gyors be is mutatom, kevés sokkalom. Szóval gyorsan történik itt minden, nagyon víg a hangulat itt a rózsa ünnepen. Na szóval, kedves Irén, ez a Rózsahölgyek Rendje, ez egy nagyon összetartó csapat, én rájöttem a mai napon. Sokan vannak, és mindenki lelkes.
4: Igen, 22-en vagyunk, és a párjaink is, a rózsatüskéink, így szoktuk őket hívni.
3: Hogy nincsen rózsatövis
4: nélkül. Igen, és nagyon jó kis csapat vagyunk, összetartó társaság, támogató programokat szoktunk szervezni iskolákba, óvodákba, kedves kis ajándékkal, meg hát a hagyományt szeretnénk őrizni tovább.
3: Milyen csinosak, egyenruhájuk van, szóval, és ez is rózsás.
4: Igen, ez az ünneplő ruhánk. Van egy kicsit nyári viseletünk is, ami könnyedebb.
3: Mostani.
4: Ez egy kicsit nagyon meleg most.
3: Na és amikor reggel magára öltötte ezt a csinos rózsahölgyek ruházatot, akkor másképpen érezte magát, másképp indult ez a mai nap?
4: Igen, büszkeséggel töltem mindig, mikor fölveszem, mert arra emlékezhet, hogy szőregiként, rózsahölgyként büszke vagyok arra.
3: De miért lesz valaki, meg miért akar rózsahölgy lenni?
4: Annak idején alapítótaként Makó Mária volt a megálmodója a társaságunknak, és boldogan a fölkérésére boldogan jelentkeztem, hisz én is rózsatermelő voltam, vagyok, és remélem, hogy leszek is még.
3: Na és akkor én keresem, ugye az Oláné Naszárdi Juditot, hol is van? Itt van. A legkisebbekkel el van, majd ők is róla kerülnek, ez itt csókolom. Szóval Judit rózsa királynő volt egykoron?
5: Igen, 19 évvel ezelőtt.
3: Ó, milyen régen volt az, ugye?
5: Hát nem.
3: De akárcsak ma lett volna, persze. Ha visszaemlékszik egyébként, milyen volt az a verseny, mikor megkapta ezt a címet?
5: Hát ez egy szakmai részen, illetve ugye szépség királynőség is volt. Ugye többen versenyeztünk ezért, és egy szakmai zsűri előtt kellett a tudásunkat fitoktatni, hogy ki és hogy tudja megnyerni, illetve a faluba szavazólapok voltak kiküldve, és ez alapján választottak meg minket.
3: Mit kellett tudni ahhoz, hogy itt leharassa a babérokat, a sikereket?
5: Mindent is.
3: Na, de ez a mindent mi volt? Akkor még nem volt ugye férjezett, nem úgy hívták, hogy Oládi Naszárdi Judit?
5: Nem.
3: Csak Naszárdi Judit.
5: Igen, hát a szüleimtől, amiket tanultam ugye a hosszú évek alapján, mert ugye 6 éves koromtól én már tagja voltam a Rózsa Földeknek. 12 évesen már szemeztem, és akkor ugye ezt mutatni kellett. Kérdeztek szakmai kérdéseket ugye ezen a versenyen, és tudom, hogy nekem ki volt rakva, ki volt helyezve egy rózsa, és akkor föl volt téve a nagy kérdés, hogy na mi, ami nem oda való, és egy vadhajtás volt rajta, amit el kellett távolítani, ez volt az én hatalmas nagy feladatom.
3: De hogy így lehet valaki királynő, király rózsa királynő, hogy tudni kell a szakmához, érteni?
5: Na, persze, hát ez egyértelmű.
3: Na, és hány ilyen tüskeszúrás van a tenyerében?
5: A tenyeremben most már nincs.
3: Akkor volt?
5: Akkor volt, akkor rendszeresen jártunk a rózsaföldbe.
3: És akkor ez volt a felkérő, hogy a kedves férje ugye elvett egy mégiscsak egy rózsa királynőt?
5: Hát mondhatjuk ezt is.
3: Ez egy jó belépő volt. De megyünk ugye tovább, mert hogy itt van Vivien, Szatmári Vivien, aki a rózsa ünnepen divat bemutatón is szerepelt. Nagyon csinosan érkezett, kedvi csókolom, drága Vivien. És az ő szerepe egy ilyen divat bemutatón mi volt? Rózsásan kellett kinézni, ilyen szépen piros posgásan mosolyogni?
6: Hát mennyasszonyi ruhabemutatón voltunk, ugye már ez a harmadik volt, ugye ma most idén nem volt, de elsőként koszorús lányként jelentem meg, utána meg mind a kettő utolsó kettőn mennyasszony voltam, mennyasszonyi ruhát mutattam.
3: Nézem a ruháját, ez is világmintás, rózsamintás, perszai rózsamintás, szép.
6: Köszönöm.
3: Azt nem mondja, hogy ön Barta.
6: Nem.
3: Hát pedig az lenne az igazi, ugye?
4: Igen, az lenne az igazi, de barni nem tudunk.
3: Hát majd előbb-utóbb az is. Na most akkor beszélünk, mert vannak itt ugye unokák is. Olá Olivér 4 éves, Olá Levente 3 éves. Ők is készülnek azért valamire. Hercegek akarnak lenni?
4: Igen. Lehet,
3: hogy... Ifjú herceg. Jó napot, itt van. A két ifjú herceg jelölt itt van. Szerbusztok. Na miért? Nagyon meleg van? Na látom, vizet isztok már, kaptatok, készültük a nagy versenyre, Rózsa hercegségre? Bólogat, nagyon bólogat Levente, vagy éppen most ki az Olivér? Olivér. Mondjál valami szépet nekünk.
2: Kíváncsi király kisasszonyok, mondtunk. Szép szavat, ébreteket.
3: Na, szóval hát ilyen lesz ez a készülődés, szóval kell azért tudni a hercegeknek valamit. Nem sok a mondandónk, de az időnk annál rövidebb, és azt gondolom tovább is kell adnunk a szót. Nézze ki Cifra Szilviára, nem még akkor beszélgethetünk a Irénnel, ugye a Rózsa Hölgyek Rendjének Egyesület alapítójával, és azért szép számmal vannak, de ez a lelkesedés honnan van, mert itt jöttek, mentek egész nap, és mintha nem is lett volna 40 fok.
4: Igen, évek óta nagy fölkészüléssel, rengeteg virágkompozíciót, mire elkészítjük szerdától kezdve készítjük hűtőkamrákba, hogy ugye még szombatra pompázatosak legyenek, mint ahogy most is, csak sajnálatos most nem lesz a fölvonulás, mert az volt mindig a fénypontja a rózsa ünnepünknek.
3: A fénypontja a fiatalok, itt van rózsahercegek.
4: Az is, igen, de szeretnénk, hogyha még maradna is.
3: És mit tudjon az idei rózsa királynő?
4: Hát szeresse a rózsát.
3: Legyen így.
4: Mindenképpen szeresse a rózsát.
3: Nagyon szépen köszönjük szépen. Ez egy jó végszó is volt.
4: Igen, köszönöm.
3: Köszönjük szépen.
7: Helyi érték az országjáró szombat délutánban.
8: Mai harmadik feladványunk így hangzott, ami azt hiszem igazi gyerekjáték volt. Szerintem még Olá Olivér, illetve Olá Levente is tudták volna a választ, hogyha megkérdeztük volna őket. Szóval kérdésük így hangzott, melyik kedvelt magyar mesehős szeretett volna rózsabimbó lenni? A helyes megfejtést hallgatónktól halljuk, aki elsőként küldte a választ. Jó napot kívánok, gyorsan a nevét árulj el nekünk.
9: Jó napot kívánok, Neik Tímea vagyok, Csanádpalotáról.
8: Üdvözlöm Tímeát, ki volt ez a mesehős?
9: Süsű a sárkány.
8: Így van, Süsű a sárkány. Óha rózsabimbó lehetnék. Én Igen. Ezt most nem éneklem, de szerintem mindenkinek a fülében ott van a dal. Nagyon szépen köszönöm, gratulálok. Süsű volt a megfejtés, és hamarosan Szőregről érkezik a nem biztos, hogy rózsabimbó, de ajándék az első helyes megfejtőnek.

0: Országjáró szombat délután a Kossuth Rádióban.
1: Pontosan 17 óra van, az országjáróm a szőregre hívogatja önöket, és a következő bő negyed órában is van még kincs érték, érdekes egyéniség, úgyhogy érdemes velünk tartani. Már is folytatjuk, előbb azonban krónika, Budapesten a stúdióban Ceglédi Edit.
2: A híreket Fehérvári Petra szerkesztette. Hajnalban újabb földrengés rázta meg Venezuela északi partjait. A 4,9-es erősségű földmozgást egyebek között a fővárosban, Caracasban is érezni lehetett. Károkról egyelőre nem érkezett jelentés. A dél-amerikai országot szerdán két úgynevezett Iker földrengés is érte, az egyik 7,2-es, a másik 7,5-es erősségű volt. Azóta számtalan kisebb utórengést mértek. A legfrissebb adatok szerint a hétközepi földrengésnek az eddigi adatok alapján 920 áldozata van, de az eltűntek száma meghaladja az 50 ezret. Minden hivatásos szolgáljon a törvény és a haza iránti hűséggel, mondta a miniszterelnök a Nemzeti Közszolgálati Egyetem rendészeti karának tisztavató ünnepségén Budapesten. Magyar Péter azt kérte a végzett hallgatóktól, hogy legyen bátorságuk felszólalni, ha törvénytelenséget látnak, legyen tartásuk jelezni, ha méltatlan parancsot kapnak, és legyen erejük kiállni, ha a hivatásuk becsülete sérülne. A Nemzeti Közszolgálati Egyetem rendészettudományi karának 173 hallgatója tette le a tiszti esküt ünnepélyes keretek között, a Szent Korona másolata és a történelmi zászlók előtt. Azonnali belső vizsgálatot kér a honvédelmi miniszter az Újdörögdi gyakorló téren tavaly márciusban történt kézigránát baleset miatt. Ruszin Szendi Romulus közölte, tudomásul veszi az ügyészség döntését, a büntetőjogi felelősség megállapítása nem az ő feladata. Hozzátette ugyanakkor, nem lehet következmények nélkül lezárni egy olyan esetet, amiben valaki mind a két kezét elveszítette. A miniszter úgy fogalmazott, meg kell állapítani, hogy van-e katonai, szakmai, valamint politikai felelősség. Megszüntette a bíróság a tavalyi Pride megszervezése miatt Karácsony Gergely ellen indított büntetőeljárást. A főpolgármester a Facebookon közölte, hogy erről a bíróság végzésben értesítette. Az ügyészség korábban már ejtette a vádat, miután az Európai Unió bírósága kimondta, hogy a tiltás alapjául szolgáló magyar gyermekvédelmi törvény több ponton is sérti az uniós jogot. Rongálás gyanúja miatt indított eljárást a rendőrség az ellen a négy fiatal ellen, akik péntek éjszaka szivárványos zászlókat dobtak az Erzsébet hídról a Dunába, közölte a BRFK. A rendőrök perceken belül elfogták őket. Közben megerősítették, eljárás folyik amiatt is, hogy szerdán a magyar zászlót dobta be valaki a Dunába. Jelenleg is tart a fővárosban a 31. Budapest Pride felvonulás. A gyülekező az Andrássy úton az opera előtt volt. A résztvevők a Deák Ferenc tér felé indultak, majd az Asztórián és az Erzsébet hídon át sétáltak át Budára, ahol a Döbrentei tér és az Attila út érintésével jutnak el a vérmezőre. A menetet számos mentőautó kíséri a hőség miatt, valamint az útvonalon elsősegélynyújtási helyeket is felállítottak. Harmadfokú hőségriasztás van érvényben az országban, az extrém forróság miatt 20 vasútvonal egyes szakaszain, valamint a hévvonalakon sebességkorlátozást rendeltek el, a forgalmasabb állomásokon palackos ivóvizet osztanak. Az ország 109 pontján van érvényben vízkorlátozás. Mintegy 35 hektáron ég a gabona és a tarló acsát külterületén, a tűz egy akácos alj növényzetére is átterjedt. A lángok megfékezésén hivatásos önkormányzati és önkéntes tűzoltók dolgoznak helyi civilek segítségével. A tűz továbbterjedését pedig védőszántással próbálják megakadályozni. Közben a kormány közölte, az elmúlt 24 órában 47 esetben vonultak ki erdőt és vegetációt érintő tűzesethez a katasztrófa védelem egységei. A hőség elleni védekezésben fontos szerepe van a jól megtervezett zöld területeknek és a klímát jól tűrő növényeknek. Erre hívta fel a figyelmet a díszkertészek szakmai szervezete. Szerintük a sok beton és aszfalt miatt a városok egyes részei akár 15-20 fokkal is melegebbek lehetnek a környezetüknél. A légkondicionálók pedig tovább melegítik az utcákat. Napos idő várható kevés gomoly felhővel, holnap egy-egy zápor kis eséllyel előfordulhat, a szél többnyire gyenge vagy mérsékelt marad, éjszaka 15-21, holnap napközben 35-40 fok valószínű.
0: Műsorajánlat. Holnap reggel 5 órától Hajnaltáj.
3: 100 éves a személyszállítás a Mátravas úton. Jelentős szerepet játszott és játszik ma is a térség turizmusában.
4: Róla azt kell tudni, hogy 1954-ben gyártott resica típusú gőzmozdony, ami teljes körű felújítást kapott. Őt meg tudtuk őrizni, hogy a mai napig üzemképes legyen, és tudjunk vele csinálni ilyen nosztalgiajáratokat.
3: Bakos Csaba vagyok, várom Önöket.
0: Hajnaltáj, a Vidék magazinja 5-től 6-ig Kossuth Rádióban. Szakértő vendégeinkkel rangsoroljuk a magyar történelem legfontosabb eseményeit.
5: 10 belpolitikai krízis, amelyek olykor a nemzet fennmaradását is veszélyeztették.
0: Rangot adunk a legnagyobb sorsfordulóknak. Számot vetünk kiemelkedő sikerekkel, kudarcokkal.
5: 10 válság, amely sosem látott mértékű nehézségbe sodorta az országot.
0: Történelmi rangadó. Új részekkel minden hétfőn délután 17 óra 55 perctől az M5 műsorán. Országjáró szombat délután a Kossuth Rádióban.
1: Az országjáróban ma szőregre, a rózsa hazájába hívogatjuk Önöket, és a folytatásban egy virágos mese következik, melynek főhőse már 9 évesen kötötte, 13-14 évesen már szemezte a rózsatöveket. Következő beszélgető társunk egy szőregi rózsatermesztő családba született. Édesapja, nagyapja, nagynénje és nagybátyja is rózsákkal foglalkoztak. Nem volt hát kérdés, hogy a rózsai fiú is a rózsatövek varázslatába kerül. És a kertész legény az idők során egyre ügyesebben bánt a szemzőkéssel és metszőolóval, vagy épp a locsolókannával. Aki pedig a virágot szereti, rossz ember nem lehet, tartja a mondás, tehát főhősünk a színpompás változatos rózsafejek között járva a szóvirágokkal is megtanult bánni. Nem véletlen hát egy olyan rózsabimbót választott és szakajtott magának, aki nem csak a virágesőben és a sikerben, hanem a tövisekben gazdag nehéz napokban is társa lett. Ismerjék meg a számos hazai és nemzetközi szakmai díjat is kiérdemelt ifjú rózsakertészt és damaszkuszi rózsának is beillő bájos feleségét. Ők érkeznek hozzánk az országjáróba, ami Szőregről szól ma 17:30-ig.

0: Ebben a muzsikában benne is van a beszélgetésünk Sava Borsa, mert szeres azért, aki én vagyok, énekelte Kádár Kolos, mert hogy minden rózsákkal kezdődött, mondhatnám én, Attila vendégünk, Tóth Attila, aki tulajdonképpen a rózsák közé született, és a nagyapa, a dédnagyapa mindenki rózsával foglalkozott, és akkor úgy 13-14 éves korában már ott volt a rózsakertben, és akkor szemezte a rózsákat, Attila?
1: Igen, hát ez valóban így történt. Igazából ilyen 9 éves koromtól kezdtem el úgymond kaparni kifele a csemetét, még anno, aztán megtanultam kötni. De hát láttam, hogy a szemző után nagyon iparkodni kell, meg a szemző tartja mindig a ritmust, úgyhogy gyorsan megtanultam.
0: Mi az a szemzés, aki még nem hallott erről?
1: Hát igen, a szemzés az a rózsának a sava borsa, igazából a nemesítés, mikor a
0: rózsatő?
1: Van a rózsatő, és a rózsatőbe beillesszük a kis nemes szemeket, tehát ezáltal adunk a vadrózsának színt.
0: Mert mindig vadrózsa az alany?
1: Így van, vadrózsa az alany, és arra szemezzük rá a nemes
0: rész. Akkor hogyan szemezte, vagy hát szemezett azzal a szép asszonnyal, akit állt feleségül? Ez hogyan történt? És utána együtt szemezték a rózsát.
1: Hát igazából egy 2 hétig kerülgetni kellett jobbról-balról, mire aztán összetalálkoztunk, de tulajdonképpen összehozott a sors minket, és hát nagyon hálás vagyok neki mai napig.
0: És mennyire volt szórós az első találkozás, ugye kedvesem most már felesége Tóth Rácz Antónia. Most hogy emlékszik erre a találkozásra?
1: Hát igazából nagyon kellemes látomás volt számomra, és igazából ez volt az első látomás.
0: És akkor Antóniához fordulok, ugye, férjezett neve Tóth Rácz Antónia, az első találkozáskor Attila rózsával érkezett önhöz?
2: Nem rózsával érkezett hozzám, hanem egy szórakozó helyen láttuk meg egymást. Úgyhogy, de egyébként az volt az első mondata, hogy szeretem-e a rózsát.
0: Ezt komolyan kérdezte, így táncoltak a diszkóban, és akkor, hát figyelj, Antónia, szereted a rózsát? Hogy állsz a rózsával?
2: Most már szeretem, akkor még nem értettem ezt.
0: Mi volt a válasz?
2: Hát, hogy szeretem, persze, hogy szeretem, csak nem gondoltam bele, hogy a rózsa szó mellett mit ért, hogy rózsa. Aztán később már megtudtam, megértettem.
0: És akkor Attila így ment táncos mulatságba, hogy aki szereti a rózsát, akkor az lehet akár a párja?
1: Persze, tehát igazából aki a virágot szereti, az rossz ember nem lehet, tehát én ebből indultam ki alatt.
0: Meg abból indult ki, hogy nagypapa, nagymama, ugye mindenki a rózsával foglalkozott. Milyen lett volna egy olyan lányt vissza a házhoz, aki nem szereti a rózsát?
1: Természetesen, hát akkor ők is csak vagatták volna felüket, az biztos.
0: És akkor komolyra fordítva a szót, elindultak közösen ezen az úton, akkor ugye Anita megtanulta a rózsákkal való mindenféle olyan dolgot, ugye ez bajos dolgot, amivel sikereket tudtak elérni.
2: Így van, igen. Hát ugye ez nagyon hosszú folyamat, mivel ugye ha egy évig figyeled a rózsatermesztést, akkor is minden csak egyszer látsz, hisz ugye 3 éves folyamat, úgyhogy hát láttam, figyeltem, én máshol dolgoztam, és aztán arra a döntésre jutottunk közösen Attilával, hogy egyszerűbb és családiasabb és a legjobbat tudnánk csinálni, ha együtt csinálnánk ezt az egészet.
0: Egy rózsákertbe dolgozni nem könnyű, mert ugye a rózsa szép, elgyönyörködik az ember, és még könnyen megszúrja a tenyerét is.
2: Igen, így van. Nekem egyébként ez nem okozott gondot, lehet, hogy azért, mert édesanyukám is virágnövény imádó volt. Én a természetet imádom, és hát máma már nem is tudnám elképzelni máshol az életemet.
0: És akkor Attila, rengeteg kiállítás oklevél, vagy kiállításon vettek részt, és nagyon sok oklevelet, emléklapot kaptak, hoztak is ebből néhányat, melyekre, vagy melyikre a legbüszkébbek?
1: Hát tulajdonképpen igazából azt kell, hogy mondjam, hogy mindegyikre büszkék vagyunk. Ami nekünk nagyon jó érzés volt, hogy tulajdonképpen minden egyes tehát minden egyes alkalommal, amikor kaptunk díjat, úgy kerestek föl minket, tehát még igazából
0: nemzetközi díjakról
1: nem kellett tenni.
0: Nemzetközi díjakról beszélünk. Csak dolgozni, igen, de hogyan dolgozni, jól dolgozni.
1: Igen. Hát a helyzet az, hogy ugye kaptunk egy elit díjat Szombathelyről, ami még 2022-ben, októberében, ami hát egy nagyon nagy elismerő történet volt. Szombathelyre utaztunk föl érte, és hát egy gyönyörű díjátadó gálán vehettük át. Aztán Romániából kerestek föl minket a Turul nevezetű emlék alapító cégtől, akitől számos évben már például 23-ban is első helyet kaptunk, de például az idei évben is 3,52% közé tartozik a legjobb cégek közé. Bekerültünk magyarországi viszonylatba, ami azt mondom, hogy nagyon szép. Nagyon szívemhez nőtt egyébként, Szőregen kaptam a Magyar Rózsatermesztő Egyesülettől egy oklevelet 2022-ben.
0: Hazai pályán azért a legnehezebb mindig ugye sikereket elérni.
1: Hát igen, tehát ez igazából ez egy nagyon nehéz fizikai munka, ez a rózsatermesztő.
0: De saját hazájában senki nem lehet proféta, mondják.
1: Pontosan, ez pontosan így van.
0: Akkor ezt is ugye tudták, meg azt is, hogy 2022-ben az év kiváló szakember díját is megkapták?
1: Igen.
0: És akkor van egy nagy könyv, nézem itt, Magyarország sikeres személyiségei, ez egy angol kiadvány?
1: Igen, ez egy angol kiadvány, és ezt Magyarországon úgy kerestek föl minket 2023-ban, hogy mi a 8. kötetben szerepelhetünk. Ez tulajdonképpen Magyarországon a legsikeresebb személyiségek kerülnek bele. Állítólag Magyarország 2%-a, úgyhogy erre különösen büszkék vagyunk, hogy ebbe is megkerestek minket, és úgy gondolták, hogy megérdemeljük ezt a csodás emléket.
0: Akkor Anita azt kell, vagy Antónia azt kell mondjam, hogy ez egy nagyon jó találkozás volt, mert hogy rózsásan alakult az életük, a helyzetük, díjak vannak, szerelem van, minden megvan, ugye?
2: Igen, hosszú út vezetett egyébként idáig, de úgy gondolom, hogy együtt tudtuk ezt létrehozni, és kiegészítjük egymást.
0: Majd tudom, könnyedik a szeme is egy kicsit önnek is, meg a férjének is.
2: Igen. Nagyon nehéz ez a munka egyébként, és tényleg ilyen nappal dolgozik az ember, de amikor kapunk egy ilyen díjat, vagy épp a mai Rózsa Fesztiválon több százan ellátogatnak hozzánk, akkor mindig összenézünk, hogy ezt megéri, és köszönjük minden követőnknek, és minden vásárlónknak, és bízunk benne, hogy még több rózsát elő tudunk állítani nagyon sokáig, és örömet tudunk mindenkinek okozni.
0: Antóniának ez tényleg szívügyet látja, könnyes a szemem,
1: párásom. Igen. Igen, és az Attila Garden Rose honlapunkon igazából mindent megtalálnak, Facebookon is találhatók vagyunk, úgyhogy tulajdonképpen mi az egész országot próbáljuk ellátni, és jó kívánságokat kívánunk.
0: Nagyon szépen köszönjük, rózsás volt a beszélgetésünk, legyen rózsás a jövőjük is. Vendégünk volt itt az országjáróban Tóth Rácz Antónia és Tóth Attila, rózsatermesztő házaspár.
3: És ezzel a gondolattal most a Kossuth Rádió országjáró magazin műsora elköszön Szőregről. Egy igazán illatos, színes rózsa úton haladtunk az elmúlt közel 5 órában az országjáró 340. adásában. Meleg volt, de sok szép mosolygó ember, a rózsa szeretete és a csodálatos rózsák, amelyeket hoztak és mutattak nekünk az ide érkező vendégek, örömmel töltötték el szívünket. Úgyhogy bízunk benne, hogy önöknek is kedvet csináltunk ahhoz, hogy keressék a szőregi rózsát, vagy jöjjenek akár Szőregre. A mai műsort készítették a gyártásvezető Szarka Szilárd, munkatársunk volt Fehér Béla, Györfi László, Pap János, Szász László és Halupa Gábor, hangmérnök kollégák Szenes Tamás, Járic István és Súlyog Bálint, a zenei szerkesztő Radics Zsuzsa volt. Az adást ezúttal is a felelős szerkesztő Domokos István szerkesztette. Öröm volt Szőregen itt lenni a rózsák között, bízunk benne, hogy önöknek is tetszett ez a mai utazást. Jövő szombaton a Jászok világ találkozójára, Jászboldog házára hívjuk majd önöket. Cifra Szilviát hallották.

0: Az elhangzott műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott.
1: Nemzeti Sportkrónika.
2: Messi nem lesz kezdő Jordánia ellen a labdarúgó VB-n. A világbajnoki ezüstérmes öttusázó Szép Balázs, világkupa döntős Budapesten. Antal Rihár nevében is köszöntöm Önöket, Virányi Zsolt vagyok.
1: Ez a Nemzeti Sportkrónika.
2: 1-0 kikapott Spanyolországtól, így nem jutott tovább a labdarúgó világbajnokság csoportköréből Uruguay. A kétszeres VB győztes dél-amerikai csapat így akár csak 4 éve, ezúttal sem lesz ott az egyenes kieséses szakaszban. Még Spanyolország csoport elsőként került a legjobb 32 közé. Szintén a H-jelű 4-esben Uruguay vereségének is köszönhetően a története első világbajnokságán szereplő zöldfoki köztársaság óriási meglepetésre veretlenül csoport másodikként lépett tovább, miután gól nélküli döntetlent játszott Szaúd-Arábiával, amely csapat így búcsúzott a tornától, mármint Szaúd-Arábia. A G csoportot Belgium nyerte, miután 5-1-re legyőzte az így kieső Új-Zélandot. A 4-es második helyen Egyiptom végzett, amely 1-1-es döntetlent játszott Iránnal. Egyiptom biztosan ott lesz a legjobb 32 között. Ma este és holnap hajnalban 6 mérkőzést rendeznek a labdarúgó világbajnokságon a tengeren túlon, tehát az Egyesült Államokban, Mexikóban és Kanadában zajlik a foci VB, ezzel be is fejeződnek a csoportkör küzdelmei. Az elcsoportban 23 órától Anglia Panamával, Horvátország pedig Gánával mérkőzik. A K-jelű 4-esben hajnali 1:30-tól Kolumbia Portugáliával, a Kongói Demokratikus Köztársaság pedig Üzbegisztánnal csap össze. Míg a J-jelű 4-esben holnap hajnali 4 órától Algéria Ausztriával, Jordánia pedig Argentinával mérkőzik. Lionel Messi csak csere lesz a már biztos csoport első argentinok utolsó összecsapásán. Ezt Lionel Scaloni árult el, tehát az argentinok szövetségkapitánya a sajtótájékoztatón. Most térjünk vissza a 23 órakor kezdődő Anglia-Panama mérkőzéshez, hiszen ezzel kapcsolatban mondta el az érzéseit, a gondolatait a korábbi 22-szeres magyar válogatott Lackó Zsolt, aki a Leicester Cityben is focizott. Szóval az esélyekről kérdezte őt Balogh Bence a Nemzeti Sportrádióban, valamint itt a Kossuth Rádióban is.
3: A horvátok ellen azt gondolom, hogy egyértelmű volt a fölény, tehát hogy az angoloknak a játék az egyértelmű kijött, amit szerettek volna azon a meccsen. A Gánának maga a védekezése, a szervezettsége, a fizikalitása, az agresszivitása, a gyorsasága azért az egyetlen egy válogatottnak sem könnyű ellenük játszani. Én így láttam az első két mérkőzést, nem gondolom, hogy probléma lenne az angol csapatjátékkal, hanem itt azért látni kell, hogy az ellenfelek is milyen haditervet választanak. Az angolok ellen nem biztos, hogy a legjobb haditerv, vagy stratégia, hogy nagy területet adni nekik, hiszen nagyon sok olyan játékosok van, akik a játék gyorsításában felelősek, akár egyéni megoldásokkal, akár összjátékkal. Szóval ebből a szempontból a Gána jó taktikát választott. Nyilván itt az ellenfelektől is majd függ. Nem egyszerű egyébként föltörni ilyen szervezet, rendezett védekezést, mint a gánai. Itt azért több csapatnál lehet látni a világbajnokságon, hogy sok csapat nagyon közel a kapujához védekezik, és főleg van pár csapat, aki ebben agresszív is. Tehát itt például Gánánál ugye azt lehetett látni, hogy persze szervezettek, visszaálltak, de agresszívak is. És talán az angoloknak ez sem fekszik, ez a fajta labdavesztés utáni visszatámadás, ez az agresszivitás, ez a fizikális játék, ez a gyors játék, amire mondjuk a Gánában fölismerhető jegyek voltak. Tehát az, hogy visszaáll egy ellenfél, az eleve nehéz feltörni, de azt mondom, hogy itt azért ez párosult olyan stílus jellemzőkkel, hogy fizikalitás, erősség, gyorsaság, visszatámadás, ami az afrikaiaknak megvan, talán ezt érzem az angolokon, hogy így lehet elvenni a kedvüket. Mert ugye próbálnak játszani, próbálnak előre játszani, próbálják birtokolni a labdát a jó játékosaikkal, de ezeket a jó játékosokat, ha ki vannak billentve egy kőkemény párharccal, egy jó agresszivitással, akkor nehezebben tudnak feltörögni, én ezt vettem észre. Valószínűleg most tudott erre készülni az angol csapat. Tehát, hogy ugye a Gána ellen találkoztak egyfajta játékkal, most a Panama is hasonló játékot fog látni. Valószínűleg a Panama is tanult abból, hogy a Gána hogy szerzett pontot az angolok ellen, de viszont az angoloknak most több idejük volt gyakorolni erre, hiszen várhatóan ez a fajta meccster várható, ami ilyenkor elő szokott fordulni, hogy ha most többet tud gyakorolni a egyik csapat erre a fajta játékra, akkor már könnyebben mehet. Nyilván nem tudjuk, hogy Panama hogy fog védekezni, hogy fognak játszani, de a Panamának is egy érdekes minta, hogy az előző meccsen a Gána mit csinálta az angolok ellen, és az angoloknak is egy minta, hogy egyfajta betömörülő, agresszív védekezést nem tudtak föltörni, majd most lehet még könnyebb lesz, mert valószínűleg hasonló mester várható.
2: Szintén az elcsoportban 23 órakor Horvátország-Gána a párosítás. Luka Modricék formájáról a Horvátországban élő Lovrencsics Gergő osztotta meg gondolatait, továbbra is Balogh Bence a riporter.
4: Még azt mondom, hogy nem nincsenek úgy egybe, mint ahogy voltak a selejtező során is. Még nem éreztem 100%-osnak ezt a csapatot, de egyre jobb formát mutatnak. Szerintem nagyon jól játszottak az angolok ellen, de hát az angolok azért látszik, hogy a cserepadon is tehát olyan világklasszisok ülnek, akik meccseket tudnak eldönteni. Egy nagyon jó meccs volt, de az angolok azok most ugye bizonyították a papírformát és beúzták. Hát Panama ellen meg igazából nyerni kellett. Tehát lehet ez a kis nyomás, ez érezhető volt a játékosokon, de ugye azt nyerni kellett, megnyerték 1-0, úgyhogy én bízom benne, hogy ma Gána ellen azért jobb játék lesz és győzelem. Gána egy erős csapat, én azt mondom, hogy nagyon nehéz meccs lesz a horvátoknak, de szerintem nem fognak kikapni. Tehát ismerve Modricot meg a többieket, tehát biztos vagyok benne, hogy 100%-ban onnan fogják rakni magukat, és fejben fizikálisan is rendben lesznek, és szerintem nem fognak kikapni. Nem szabad őket egyáltalán leírni. Tehát ugye addig, amíg a Luka, ugye Modric, Perisic, tehát ezek a játékosok, ezek ott vannak. Tehát egyáltalán nem szabad őket leírni. Tehát az utóbbi két világbajnokságon is bizonyították. Sokan leírták őket, nem lehet, meg a horvátok, nem, meg így, meg úgy. Van bennük nagyon sok. Azt nem tudom megmondani, hogy ez most idén, ezen a világbajnokságon mire lesz elég, de az biztos, hogy senkinek nem szabad félváról venni őket, hiszen megvan az a kvalitásuk minden egyes poszton, amivel el tudják a saját javukra dönteni a mérkőzést, és mondom, hát oda a maestro ott van, ugye Luka személyében, aki tényleg tudja azt, hogy hogyan kell győzni. Kis kulisszatitok, ugye innen kintről, itt megáll az élet, amikor a horvátok játszanak. Tehát itt most nyár van, itt nagyon sok kültéri futszál tornát szerveznek, tehát öreg fiúknak, fiataloknak egyaránt. Tehát itt igazából Splitben is van 5-6 ilyen torna, meg itt a környező falvakba, városokba, és ilyenkor megáll az élet. Tehát hiába, hogy napi szinten mennek a mérkőzések, itt Horvátországban olyankor mindenki a meccset nézi. Tehát eufória van, és tényleg mindenki szurkol a válogatottnak. Amiket barátokkal beszélgetek, amiket hallok, tehát túl nagy elvárásaik nincsenek, szeretnék, hogy minél tovább jussanak, de azért ők is látják, hogy ugye Luka már nem a fiatalabbak közé tartozik, ugye Perisicse. Nem mondják azt, hogy biztos megint négybe fogunk jutni, vagy döntőt fogunk játszani, vagy harmadik helyért, vagy nem tudom. Mérkőzésre gondolkodnak, és tényleg, amikor meccs van, akkor itt mindenki kim van az utcákon, kávézókba, sörözőkbe is, és tényleg torkaszakadtából szurkolnak a csapatnak.
2: Lovrencsics Gergőt hallották, a horvát Hajduk Split korábbi magyar válogatott játékosát. A folytatásban öt tusa, ugyanis a világbajnoki ezüstérmes Szép Balázs bejutott a budapesti világkupa döntő holnap délutáni fináléjába a mai elődöntőből. A bokcsarnokban Kreisz Bálint kérdezte Szép Balázst.
5: Nagyon boldog vagyok, hogy bejutottam a döntőbe. Kicsit meglepőből jött ez a VK döntő, mert a budapesti világkupa ugye nem is sikerült túl jól. Úgy volt, hogy nem tudok a VK döntőn, de szóltak, hogy mégis van lehetőség. Nagyon örültem neki, úgyhogy fejben, fizikálisan próbáltam nagyon oda tenni magam, ami szerintem sikerült is, úgyhogy nagyon örülök, hogy ilyen jó napot tudtam teljesíteni minden számban.
6: A jó vívás alapozta meg ezt az egész napot, adott egyfajta extra magabiztosságot?
5: Igen, az nagyon sokat számít, hogy hogyan indul a nap. Nyilván, hogyha az ember kikap az első asszójában, akkor az rá tudja nyomni a bélyegét a napra, hogy jaj, rosszul indult a nap, úgyhogy nagyon örültem, hogy sikerült nyernem egy asszót, utána már felszabadultabban vívtam, úgyhogy nagyon örülök tényleg minden számnak.
6: Mindenkinél visszatérő téma, de nem lehetem mellett elmenni. A hőséget hogy viselted, azt, hogy a 40 fokból kimentél a 25-be, aztán visszajöttél, és ezt megtetted a verseny alatt 5-ször?
5: Igazából edzésem, mert ugyanígy edzünk, nagyjából ugyanebben az időben próbálunk az ő melegben is futni, úgyhogy nem ért meglepetésként, abszolút jól viseltem.
6: Mi az, amit kitűzöl holnapra, hogyan akarod ezt a váratlan lehetőséget kimaxolni?
5: Igazából nincsenek konkrét terveim, hogy melyik száma milyen időt szeretnék teljesíteni, hanem szeretném elvezni a napot, úgy mint ma, és nyilván lazán szeretnék versenyezni, felfogni olyan lehetőségként, hogy nem kell teljesítenem, mert nem számít sehova, úgyhogy tényleg csak élvezni szeretném a napot.
2: Formula 1. A Mercedes brit pilótája George Russell indulhat az érről a holnapi osztrák nagydíjon, majd mögötte a második és a harmadik helyen két Ferrari pilóta, Leclerc és Hamilton végzett az időmérő edzésen. Köszönöm a figyelmüket, viszont hallásra!
0: Esti krónika. A Kossuth Rádió hírműsora.
7: 6:30, jó estét kívánunk, a mikrofonnál Ceglédi Edit és Néveri Igor. Főbb híreink először röviden.
8: Megdőlt a hőmérsékleti rekord. Budakalászon ma délelőtt 40 fokot mértek. A harmadfokú hőségriadó kedd éjfélig érvényben marad.
7: Oroszország és

0: 2021-ben, akkor 37,5 fokot mutattak a hőmérők.
1: Harmadfokú hőségriadó van érvényben kedd éjfélig. Szakemberek azt javasolják, hogy az extrém melegben, akinek nem muszáj, ne menjen a szabadba. Figyelni kell a megfelelő folyadékbevitelre és a napfényvédelemre. Részletek Csűri Fanni Noa összeállításában.
2: Így mondjuk a vízbe, ha bemegyünk, akkor jó.
3: Sokan vízparton próbálják meg átvészelni a kánikulát. A harmadfokú hőségriadó alatt azonban a strandokon is különösen oda kell figyelni magunkra. Az UV-sugárzás mértéke ugyanis extrém magas lehet, és akár 10 perc kint tartózkodás esetén is súlyosan le lehet égni. Hívta fel a figyelmet Lengyel Zsuzsanna bőrgyógyász. Hozzátette, viseljünk kalapot, napszemüveget, és használjunk több mint 50 faktoros napfényvédő krémet.
4: Fizikai fényvédelmet is alkalmazhatunk, ami maga a ruházatot jelenti. Aki esetlegesen strandol, nem csak gyerekeknek javaslom, hanem felnőtteknek is, hogy UV-szűrős felsőket viseljenek.
3: A szakemberek azt javasolják, hogy ilyen hőségben inkább maradjunk klimatizált helyiségben. Amennyiben mégis útra kell kelnünk, vigyünk magunkkal megfelelő mennyiségű folyadékot. Rovács Melinda házi orvos emlékeztetett arra is, hogy nem elég csak vizet inni, fontos az elektrolitok pótlása is.
5: Hogyha azt veszük magunkon észre, hogy elkezd fájni a fejünk, szédülünk, gyengének érezzük magunkat, nagyon verejtékezünk, majd utána megszűnik a verejtékezés, akkor azonnal segítséget kérjünk.
3: A hőség komoly egészségi kockázatot jelent, írta közösségi oldalán az egészségügyi miniszter. Különösen veszélyeztetettek az idősek, a várandósok, a kisgyermekek, a szív- és érrendszeri betegségben érintettek. Számukra Hegedű Zsolt azt javasolja, hogy a kánikula idején ne vegyenek részt szabadtéri tömegrendezvényen. Az állatok is szenvednek a forróságban. A Hortobágyon például rendszeresen zuhanyozzák a lovakat. Tájékoztatott Boros Sándor, a Hortobágyi Nonprofit ZRT ménes vezetője.
6: Próbáljuk locsolni a listáló folyosókat, vannak ventilátorok felszerelve, a megfelelő szellőztetést, illetve éjszakára az ajtók, ablakok nyitva tartásával az listálók hűtését, légcseréjét próbáljuk biztosítani.
3: Az élő környezetért felelős miniszter az összefogásra hívta fel a figyelmet. Gajdos László a többi között arról írt, hogy magunk is tehetünk a környezetünk védelméért, például egy tál friss víz kihelyezésével a szomjazó állatoknak. Csökkentik a paksi atomerőmű teljesítményét a magas Duna vízhőmérséklet miatt. Erről a gazdasági és energetikai miniszter tett közzé egy bejegyzést. Kapitány István azt írta, a lakosság ebből közvetlenül semmit nem fog érzékelni. Magyarország villamos energia ellátása továbbra is biztonságos és folyamatos. A kormány.hu tájékoztatása szerint a Nemzeti Vízművek ZRT ellátási területén az ország 109 pontján van érvényben vízkorlátozás. A legfrissebb információk szerint pedig a Baranya vármegyei Siklós nagyfalu 150 fogyasztási helyén szünetel a vezetékes ivóvízszolgáltatás.
1: A hőségriadó miatt megváltozott munkarendben dolgoznak az államigazgatás több szervénél hétfőn és kedden. Vannak intézmények, ahol otthoni munkavégzést rendeltek el, máshol pedig rövidített nyitvatartással várják az ügyfeleket. Csűri Fanni Noa összeállítása.
7: A kormány az államigazgatásban, az állami cégeknél otthoni munkavégzést, home office rendel el a hétfői és a keddi napra, ott, ahol ez lehetséges.
3: Jelentette be a kormányfő, aki mindenkitől azt kérte, hogy folyamatosan kövesse a rendkívüli hőséggel kapcsolatos híradásokat. Magyar Péter hozzátette, az információkról a kormány.hu/hőség oldalon, valamint a kormány és a miniszterelnök közösségi oldalain lehet tájékozódni. A harmadfokú hőségriadó miatt a hét első két napján a Magyar Honvédség és a Honvédelmi Minisztérium egyes dolgozói is otthonról láthatják el a feladataikat, közölte a területért felelős miniszter.
8: Nem csak a vezérkar és az alárendelt katonai szervezetekre vonatkozik, hanem az vonatkozik az állami iskoláinkra, és vonatkoznak azokra a háttérintézményekre, ahol mindenki azért dolgozik, hogy a honvédelem ügyét tudja támogatni. Tehát nem csak a katonák, hanem mindenki, aki a honvédelem nagy családjához tartozik.
3: Ruszin Szendi Romulus hangsúlyozta, a készenléti és készültségi szolgálatok továbbra is a megszokott módon végzik a munkájukat. A Nemzeti Adó és Vámhivatal légkondicionált központi ügyfélszolgálatai a szokásos nyitvatartással várják az ügyfeleket a hőségriadó alatt is, számolt be az intézmény kommunikációs főosztályának vezetője.
9: Ez azt jelenti, hogy hétfőn egészen este 6-ig lehet menni ügyet intézni, másnap pedig 12 óráig. Az ügyfélszolgálatokon, mint mondtam, van légkondicionált.

0: kondicionálás, úgyhogy a munkatársaim arra is fölkészültek, lesz víz, úgyhogy akinek nagyon melege van, és éppen valamilyen adóügye még rendezetlen, nyugodtan bemehet az ügyfélszolgálatra, segítünk.
1: Nincmayer Szilvia hangsúlyozta, a kisebb, nem klimatizált ügyfélszolgálatokon viszont rövidített munkarendben dolgoznak a kollégák. Ezeken a helyszíneken hétfőn is csak délig lehet ügyet intézni. Kiemelte, az online ügyintézés a hőségriadó alatt is zavartalanul működik, és a NAV telefonos infóvonalát is a megszokott üzemidőben lehet tárcsázni.
2: Kigyulladt egy szántó a Vas megyei Pápoc és Kemenes magasi között. A lángok az első becslések szerint mintegy 20 hektárt érintenek. A tűz az erdőt is elérte, a továbbterjedést tárcsázógépekkel próbálják megakadályozni.
3: Közben a kormány közölte, az elmúlt 24 órában 47 esetben vonultak ki erdőt és vegetációt érintő tűzesethez a katasztrófavédelem egységei. Emlékeztettek, Magyarország egész területén tűzgyújtási tilalom van érvényben.
2: A rendkívüli hőség az egyik fő témája a kormány háromnapos kihelyezett ülésének, amelyet Pilisszentkereszten tartanak.
3: Az extrém meleg miatt elrendelt összehangolt védelmi tevékenységet a miniszterelnök irányítja, aki szombati posztjában is arra kért mindenkit, hogy kiemelten figyeljenek a gyermekekre, az idősekre és az utcán élőkre.
2: Európa szerte több mint 190 millió embert érint a rendkívüli hőség, az AFP francia hírügynökség számításai szerint. Több országban 35-40 Celsius fok közötti hőmérséklet várható, Németország egyes részein pedig akár 42 Celsius fok is lehet.
3: Franciaországban és Németországban a hőség miatt több szabadtéri rendezvényt is lemondtak, Romániában pedig hétfőtől vörös riasztás bevezetésére készülnek. A hőhullám Görögországtól és Olaszországtól egészen Dánia és Svédország déli részéig érezteti hatását.
2: Újabb nagy erejű földrengés volt Venezuelában. Hajnalban csak nem 5-ös erősségű földmozgás mértek az ország északi részén. Ez alig 3 nappal a szerdai 2-ös földrengés után történt, amelynek már csak nem 1000 halálos áldozata van, és több mint 3000-en sebesültek meg. Az ENSZ szerint legalább 50 000 ember eltűnt. Bálics Éva összeállítása.
4: A 4,9-es erősségű szombat hajnali rengés középpontja Észak-Venezuelában Maracaytól 61 kilométerre északnyugatra volt. A földrengést a fővárosban, Caracasban is érezni lehetett. Eközben tovább folyik a hétközepi pusztítás utáni károk felmérése és a túlélők keresése. Ez egy 6 emeletes ház volt. A rombjai alól egyetlen embert tudtunk kimenteni. De vannak még mások is a törmelékek alatt, magyarázta az egyik mentőcsapat tagja. A rokonaimat keresem, az anyámat és az öcsémet. Csak annyit tudok, hogy a lakásban voltak, én pedig nem voltam itt. Próbálunk találni bármit, legalább valami apróságot, aminek a segítségével megérthetnénk, hogy mi történt velük, mondta az elkeseredett férfi. Kutyákkal és drónokkal kutat a túlélők után a Salvadorból küldött különleges mentőcsapat. A természeti csapások utáni munkálatokra kiképzett alakulat egyszerű, mégis hatékony technikákat használ. A lehető legtöbb a romok alatt csapdába esett embert akarunk kimenteni, ezért megpróbáljuk telefonon felhívni azokat, akik a házban laktak. Hát, ha valamelyik kicseng és valaki reagál. A törmelék alól is lehet hallani gyereksírást és kiabáló embereket. Mindent kipróbálunk. Hőkameráink, drónjaink és kutyáink is vannak, magyarázta az egyik mentő. Péntek este az Egyesült Államokból is megérkezett egy mentőcsapat, amely több tonna élelmet és felszerelést hozott. Az Egyesült Királyságból és Törökországból is útnak indult egy-egy alakulat. Az adományokat is folyamatosan gyűjtik. A földrengés középpontjába azonban még nem jutott elegendő ellátmány. A nélkülöző lakosság ezért nekilátott kifosztani az összeomlott boltokat. Az emberek szemetes zsákokba raktak annyi ételt és italt, amennyit csak elbírtak. A térségbe közben már annyian indultak el segélyszállítmányokkal, hogy forgalmi dugó alakult ki a La Guairába tartó úton. Szombat reggel az ügyvezető elnök köszönte meg a nemzetközi támogatást. Venezuela nincs egyedül. Épp most ért ide az olasz mentőcsapat. Giorgia Meloni-tól pedig pár órája kaptam üzenetet, amelyben arról írt, mennyire megrendítették a földrengés képei. Fogalmazott Delcy Rodriguez hozzátéve, hogy a következő órákban további 10 ország szakemberei érkeznek, hogy segítsenek. Szintén szombaton érkezett Caracasba a francia polgári biztonsági szolgálat, több mint 80 szakembere. A nap folyamán ők is csatlakoznak a mentéshez.
2: Tovább tart a feszültség Varsó és Kijev között. Korábban több lengyel politikus is bejelentette, visszaadják a nekik korábban adományozott ukrán állami kitüntetéseket. Súlyos problémának tartják ugyanis, hogy Volodymyr Zelenszky az egyik katonai egységet az ukrán felkelő hadseregről nevezte el, amely a II. Világháború alatt és után felelős volt mintegy 100 000 lengyel civil meggyilkolásáért. Az ukrán elnök nem utazott el Lengyelországba az Ukrajna újjáépítéséről szóló konferenciára sem. Ambrus Robert összeállítása.
5: Az ukrán miniszterelnök Julija Svyridenko jó híreket kapott Lengyelországban. Az Európai Bizottság elnöke közölte, az EU átutalta Ukrajnának a 90 milliárd eurós hitel első részletét. Ursula von der Leyen hozzátette, az Európai Unió és tagállamai már 200 milliárd euró gazdasági, pénzügyi és katonai támogatást nyújtottak Kijevnek. Az Ukrajna támogatási hitel keretében pedig a következő 2 évben további 90 milliárd eurót biztosítunk. Átutaljuk ennek a hitelnek az első részletét is, egészen pontosan 3,2 milliárd euró makroszintű pénzügyi támogatást, fogalmazott Ursula von der Leyen. Kijev polgármestere is tagja volt az ukrán delegációnak. Vitalij Klitschko azt mondta, az ukrán elnöknek is ott kellett volna lennie a konferencián. Kijev első embere arról is beszélt, hogy Lengyelországban nem érzett feszültséget a történtek miatt. Ez nem tűnik eszkalációnak, ez politikai kérdés. És ennek csak egy ember örül. Nem Ukrajna elnöke, és nem is Lengyelország elnöke, hanem Oroszország elnöke. Putyin nagyon boldog lesz, mondta Vitalij Klitschko. Több lengyel ellenzéki politikus viszont nem tér ilyen könnyen napirendre a történtek felett. Pénteken közleményben jelezték, hogy visszaadják a nekik korábban adományozott ukrán állami kitüntetéseket. Döntésüket a volhiniai mészárlás áldozatai iránti tisztelet miatt hozták meg. Volodymyr Zelenszky közölte, az ukrán miniszter elnök tájékoztatta őt az újjáépítési konferencia eredményeiről. Ukrajna 160 megállapodást kötött, több mint 10 milliárd euró értékben. A hangsúly az energetikán és a regionális helyreállításon van, mondta az ukrán elnök. Volodymyr Zelenszky kitért arra is, hogy az ukrán diplomáciának nyáron is fontos feladatai lesznek. Az ankarai NATO csúcsot nevezte meg az ukrán elnök, és arról is beszélt, hogy nagy reményeket fűz az ír uniós elnökséghez. Kijev légvédelmi rakétákat és egy közös európai fegyvergyártás elindítását várja el a szövetségeseitől.
2: Kárpátaljai katonák is hazatérhettek a legutóbbi fogolycsere során. Közben folyamatos a harc az orosz és az ukrán hadsereg között. Részletek Iváncsik Attilától.
6: 40 helyi lakos sebesült meg a déli herszoni régióban, amikor orosz támadás érte a térséget. A dél-ukrajnai Zaporizsában és a keleti Harkivban üzemanyagtöltő állomásokba csapódtak orosz drónok. Az ukrán haderő válaszul ezúttal az oroszországi Volgograd megyét vette célba, ahol hadigyárakban keletkeztek jelentős károk. A Krím is célpont volt, robbanások rázták meg Szevasztopolt, ismét lezárták a félszigetet Oroszországgal összekötő Kercsi hidat. Az ukrán hadsereg egy olyan olajátemelő állomást is eltalált, amelynek kulcs szerepe van Moszkva üzemanyagellátásában. Volodymyr Zelenszky ukrán elnök szerint ezekkel a csapásokkal próbálják csökkenteni Moszkva katonai erejét, illetve bizonyítják a nyugati szövetségeseknek, hogy az ütőképes ukrán fegyveres erő támogatásra érdemes. Közben 3 kárpátaljai férfi is hazatérhetett az orosz-ukrán fogolycsere során, amikor összesen 160 ukrán hadifoglyot engedett szabadon Moszkva ugyanennyi oroszért cserébe.
2: Rendkívüli állapotot vezettek be a Krímben és Szevasztopolban az elmúlt hetek ukrán dróntámadásai miatt.
3: Az orosz hatóságok szerint az intézkedés célja, hogy gyorsabban biztosítsák az áramellátás, az üzemanyagellátás és más létfontosságú szolgáltatások működését.
2: Keretmegállapodást írt alá a tartós és hosszú távú békéről Washingtonban Izrael és Libanon.
3: A részletek még nem ismertek, az egyesség után azonban Benjamin Netanyahu izraeli kormányfő bejelentette, hogy a zsidó állam kivonja haderejét a dél-libanoni területekről. Marco Rubio amerikai külügyminiszter pedig azt hangsúlyozta, hogy nem a libanoni polgárok, hanem a Hezbollah terrorszervezet a felelős az Izrael és Libanon közti konfliktusért.
2: A konfliktusokat emberhez méltó módon kell megoldani, nem erőszakkal. Erről beszélt 14. Leó pápa a Vatikánban tartott bíborosi tanácskozást megnyitó misén.
3: A katolikus egyházfő hangsúlyozta, a háború soha nem méltó az emberhez, és nem részesül Isten áldásában. A kétnapos tanácskozáson a békéről, a közjóról és az egyház jövőjéről egyeztetnek a bíborosok.
2: A Nemzeti Közszolgálati Egyetem rendészettudományi karának 173 hallgatója tett tisztiesküt az Egyetem Ludovika kampuszán. Magyar Péter miniszterelnök az eseményen azt mondta, tisztességesebb bérekkel, kiszámítható életpályával, korszerű felszereléssel és emberhez méltó körülményekkel tartozik Magyarország a rendvédelemnek. Nagy Viktória összeállítása.
7: A Szent Koronának és a történelmi zászlóknak tiszte leg!
8: A Szent Korona másolata és a történelmi zászlók előtt tették le a tisztiesküt a Nemzeti Közszolgálati Egyetem rendészettudományi karának végzős hallgatói, az ország vezetőinek és a rendvédelmi szervek tábornoki karának jelenlétében.
9: Becsületemre és lelkiismeretemre fogadom! Hogy Magyarországhoz és annak alaptörvényéhez hű leszek!
8: A mai nap ünnep Magyarországnak, mivel mától tehetséges magyar fiatalok állnak szolgálatba, fogalmazott a miniszterelnök a tisztavató ünnepségen. Magyar Péter azt mondta, a fiatalok elkötelezték magukat a hazájuk mellett, amely éppen most tanulja újra, mit jelent a szabadság, a szolgálat, a rend és a becsület. Magyar Péter kiemelte, fontos, hogy a magyar rendvédelem újra a szakmai tudás közössége legyen. A hivatás becsületét ne politikai lojalitás, hanem a szolgálati teljesítmény, tisztesség és az emberség adja.
9: Magyarország miniszterelnökeként azt üzenem önöknek és minden hivatásosnak, szolgáljanak becsülettel, tisztességgel, a törvény, valamint a hazánk iránti hűséggel. Legyen bátorságuk felszólalni, ha törvénytelenséget látnak. Legyen tartásuk jelezni, ha méltatlan parancsot kapnak. És legyen erejük kiállni, ha a hivatásuk becsülete sérülne. Nem annak kell félnie, aki a törvényt betartja és betartatja. Annak kell félnie, aki visszaél a helyzetével.
8: Magyarország számít a rendvédelmi dolgozókra, és a kormány azon munkálkodik, hogy ők is számíthassanak a hazájukra, jelentette ki a miniszterelnök. Hangsúlyozta, ez a hivatás nem tartható fenn puszta lelkesedésből, ha közben méltatlan anyagi megbecsüléssel kell szembenézniük.
9: A hazánk tartozik a rendvédelemnek. Tisztességesebb bérekkel, kiszámítható életpályával, korszerű felszereléssel, emberhez méltó körülményekkel és olyan vezetőkkel, akik megtartják, támogatják a rájuk bízott embereket. Ezt az adósságot a magyar állam lépésről lépésre törleszteni fogja. Önöknek és az egész magyar rendvédelemnek.
8: A végzős hallgatók részéről Kókány Anna pénzügyőr mondott beszédet, aki kifejtette, hogy egy rendkívül gyorsan fejlődő korszakban kezdik meg tiszti pályafutásukat. A technológiai fejlődés, a digitalizáció és az új típusú biztonsági kihívások folyamatos alkalmazkodást igényelnek. Ugyanakkor fontos iránytűként szolgálnak azok az értékek, amelyekre felesküdtek. A haza és a szolgálat iránti elkötelezettség, a szakmai felkészültség és az egymás melletti kiállás, fogalmazott a végzős hallgató.
10: Ettől a naptól kezdve nem csak munkánkkal, hanem magatartásunkkal is képviseljük azokat az értékeket, amelyekre felesküdtünk. Hisszük, hogy a közszolgálata nem egyszerűen munkát, hanem hivatást jelent, amelynek középpontjában mindig az ember áll.
8: Az eseményen 173-an tettek tisztiesküt.
2: Azonnali belső vizsgálat elrendelését kéri a honvédelmi miniszter a vezérkari főnöktől az Újdörögdíj gyakorlótéren tavaly márciusban történt kézigránát baleset miatt.
3: Ruszin Szendi Romulus azt mondta, ők és a sérült sem ért egyet az ügyészséggel. A honvédelmi miniszter szerint nem lehet következmények nélkül lezárni egy olyan esetet, amelyben valaki mind a két kezét elveszíti. Hozzátette, a vizsgálat körülbelül 60 napig tart, az eredményét nyilvánosságra fogják hozni.
11: Meg kell állapítanunk, hogy van-e benne katonai, szakmai felelősség, és van-e benne politikai felelősség. Én azt gondolom, hogy nem csak a sértetnek, hanem a katonáknak és az egész társadalomnak szüksége van, hogy ezekre a kérdésekre végre választ kapjanak.
2: Éjfélkor hatályba lépett a benzin- és gázolajár szabályozást megszüntető törvény. A 95-ös benzin literenkénti átlagára jelenleg 580 forint, a gázolaj 593, vagyis a védett árnál is alacsonyabb a piaci helyzet kedvező hatásainak köszönhetően. Sokan azonban arra számítanak, hogy ez nem sokáig marad így, és hamarosan ismét emelkedni fog az üzemanyagok ára. Mészáros László összeállítása.
12: A holtankoljak.hu adatai szerint a benzin 15, a dízel 22 forinttal kerül kevesebbe a megszűnt hatósági áraknál. Egyes kutakon ennél is nagyobb lehet a különbség. Bár a sofőrök zsebében most több marad, a jövő miatt még sokan aggódnak.
13: Pillanatnyilag ez ragyogó, ha úgy tetszik. Hogy a később ennek milyen hatása lesz, az egy más kérdés.
12: A hatósági üzemanyag árakat az Orbán kormány március 9-én vezette be. A cél az volt, hogy a magyar fogyasztókat megvédjék az elszabadult világpiaci árak miatti drágulástól. Ehhez a stratégiai kőolajkészletek felszabadítására is szükség volt. A Tisza kormány is megtartotta a szabályozást a hivatalba lépése után. A kivezetés hátterében kedvező piaci folyamatok állnak. Az amerikai-iráni békemegállapodás híre nyomán a kőolaj ára jelentősen mérséklődött. A szoros körüli feszültség csúcsán a Brent hordonkénti ára rövid időre 100 dollár fölé kúszott. Ma azonban már 72 dollár körül jár. A forint hónapok óta erősödő pályán mozog, az euróval szemben csaknem 4 éves csúcsra erősödött. Ilyen szinteket utoljára 2022. februárjában láthattunk. A múlt héten az euró árfolyama 355 és 349 forint között mozgott. Az országgyűlés kedden 130, igen 36 nem szavazattal és 5 tartózkodás mellett fogadta el a védett ár kivezetéséről szóló javaslatot. A törvény ugyanakkor felhatalmazza a kereskedelem politikáért felelős minisztert arra, hogy szükség esetén rendeletben ismét hatósági árat állapítson meg. A parlamenti vita nem volt egységes. A Fidesz szerint korai a lépés. Bencsik János a törvényjavaslat tárgyalásán arra figyelmeztetett, hogy a hormuzi szoros átjárhatósága még nem teljes mértékben biztosított.
14: Egyelőre nincs végleges megállapodás.
12: A Mi Hazánk képviselője a kisbenzinkutak érdekeiért szólalt fel. Apáti István azt kifogásolta, hogy a törvény bármikor lehetőséget ad a kormánynak a hatósági árak visszavezetésére. Szerinte ez elsősorban a legkisebb üzemeltetőket hozza hátrányos helyzetbe.
15: Ők rendelkeznek a legkisebb lobbyerővel.
12: A Független Benzinkutak Szövetsége pénteken egynapos figyelmeztető sztrájkot tartott. A szervezet szerint a hatósági ár március óta mintegy 7,5-8 milliárd forint veszteséget okozott a magyar családi tulajdonban lévő kis- és középvállalkozásoknak. A veszteségek ellentételezését és a törvényi szabályozás átdolgozását követelik. Különösen azt sérelmezik, hogy a Tisza kormány nem hajtja végre az előző kabinet által megígért kompenzációs programot.
16: Nem találtuk a költségvetésben.
12: Kapitány István gazdasági és energetikai miniszter leszögezte. A Fidesz kormány nem különített el külön forrást a kis benzinkutak megsegítésére a költségvetésben. Hozzátette ugyanakkor, hogy a hatósági árak kivezetése kifejezetten kedvező a kisebb üzemeltetőknek, mert nyereséges működést tesz lehetővé számukra.
16: A felelősség arról szól, hogy egy olyan gazdaságot építsünk, ami elkezd dinamikusan növekedni, de közben tudjuk megvédeni, hogyha krízis lesz. És mi ezt tudjuk ígérni, hogyha előfordul még egyszer egy olyan krízis, mint a hormuzi szorosban, természetesen, ha a lakosság védelme, a vállalatok, a vállalkozások védelme ezt megköveteli, ezt meg fogjuk tenni.
12: A kedvező világpiaci környezet és az erős forint egyelőre stabilan tartja az árakat a korábbi hatósági szint alatt. A törvény pedig biztosítja, hogy ha a helyzet mégis változna, a kormány tájékoztatása szerint gyorsan közbe tudnak lépni, így a fogyasztók védelme ezúttal is adott.
2: Megszűnt az MTVA és a Duna Média Szolgáltató vezérigazgatóinak, valamint a média tanács tagjainak megbízatása a ma hatályba lépett médiatörvény módosítás alapján, közölte a kultúráért felelős miniszter.
3: Tar Zoltán azt írta, az Országgyűlés Művelődési Bizottsága várhatóan szerdán dönt az ideiglenes vezetőről, akit addig a helyettes vezérigazgatók irányítják az intézményeket. Hozzátette, az átmeneti időszakban társadalmi és szakmai egyeztetés indul a közmédia jövőjéről. Az új vezetőket nyilvános pályázaton választják majd ki, a médiatanács tagjait pedig az Országgyűlés jelöli ki.
2: Délután óta tart a 31. Budapest Pride. A résztvevők az Operától indultak az Erzsébet hídon át a Vérmezőig, ahol a fellépők színpadi műsorokat adtak elő. Karácsony Gergely főpolgármester az Európai Unió humanitárius segítségnyújtásért felelős biztosával egyeztetett a felvonulás előtt. A főpolgármester a találkozó után azt mondta, A választópolgárok április 12-én lezárták azt a korszakot, amikor a politika gyűlöletre és a kirekesztésre épített. Ambrus Róbert összeállítása.
17: Szivárvány színű zászló, szivárványos póló és szivárvány színű napernyő. Nem kímélte az időjárás az idei Budapest Pride résztvevőit, de így is nagyon sokan gyülekeztek az Andrássy úton. Pontban 3 órakor indult el a tömeg, idősebbek és fiatalok egyaránt ott voltak az idei Budapest Pride-on. Az Erzsébet hídon keresztül vezetett az útjuk a vérmezőre, ahol színpadi műsorok kezdődtek. Délelőtt Karácsony Gergely az Európai Unió humanitárius segítségnyújtásért felelős biztosával egyeztetett. A főpolgármester a találkozó után arról beszélt, a választópolgárok április 12-én lezárták azt a korszakot, amikor a politika a gyűlöletre és a kirekesztésre épített.
18: Hogyha elérjük ezt a közös célunkat, abban a történelemkönyvben, amely leírja a befogadó Európa megépülésének történetét, a Budapest Pride, a tavalyi Budapest Pride, biztos vagyok benne, hogy nagybetűkkel lesz megemlítve.
17: Tavaly nem Budapest Pride volt a rendezvény neve, hanem büszkeség menete. Az Orbán kormány a gyermekvédelemre hivatkozva olyan jogszabályt hozott, amivel el akarták érni a Pride betiltását. Ezzel azonban azt érte el az akkori vezetés, hogy soha nem látott tömeg ment el a felvonulásra. Magyar Péter már korábban jelezte, hogy a szervezők megtarthatják az idei Budapest Pride-ot. A miniszterelnök azt mondta, a kormány nem akar beleszólni az emberek magánéletébe.
19: Nem akarunk bemenni senkinek a hálószobájába, mi elmondtuk világosan, hogy a mi felfogásunk szerint mindenki azt szeret, amit, akit akar, azzal él, akivel akar, hogyha nem sért jogszabályokat.
17: A Telex egy videóban mutatta be a Medián felmérését, amit a háttértársaság megbízásából készítettek.
20: Az Orbán kormány kommunikációs gépezete a melegekből is ellenséget csinált volna, de nem jött össze.
21: A Fidesz, én szerintem ezt is túltolta.
17: Ebből kiderül, az emberek 2/3 ma már támogatja azt, hogy az azonos nemű párok házasságot kössenek, illetve gyermeket fogadjanak örökbe. A háttértársaság ügyvivője szerint ez az arány 2007 körül csak 30% volt.
2: Ma van a Nemzetközi Parlagfőnap, minden évben a csillagászati nyár első szombatján a gyomnövény káros hatása elleni küzdelem fontosságára hívják fel a figyelmet.
3: A parlagfő virágpora súlyos allergiát okozhat, amelynek tünetei csak gyógyszeres kezeléssel csillapíthatók. Magyarországon a parlagfő írtása kötelező, ennek elmulasztása pénzbüntetéssel jár.
22: Autós percek.
3: Az Útinform tájékoztatása szerint szalagkorlátnak hajtott egy autó az M35-ösön az M3-as felé, a 12-es kilométernél, a külső sávot lezárták. Frontálisan karambolozott 2 autó a 3-as főúton a 154-es kilométernél, a főutat lezárták, a forgalmat elterelik. Árokba csúszott egy autó a 32-es főúton a 79-es kilométernél, félpályás korlátozás van érvényben.
2: Fővárosi információkkal folytatjuk.
23: Jó napot kívánok! A fővárosban a rendezvény miatt lezárták a Kóskáros sétányt, az Állatkerti körúti szakaszát, a Hősök terét körben, valamint a Kacsó-Pongrácz úti felüljáró Városliget bevezető sávját holnap hajnalig. Ma este 8 órától éjfélig lezárják a Dózsa-György utat a Hősök terénél, valamint az Andrássy utat a Hősök tere és az Izabella utca között. Az érintett BKK járatok módosított útvonalon fognak közlekedni. Szép Csilla, BKK Info.
24: Időjárás jelentés.
25: Jó napot kívánok! Napos idő lesz, kevés gomoly felhővel. Ma a csapadék nem várható, vasárnap egy-egy helyen már kialakulhat kis eséllyel zápor. A légmozgás többnyire gyenge vagy mérsékelt marad. A hőmérséklet hajnalban általában 15 és 21 fok között várható, de a hidegre hajlamos helyeken ennél pár fokkal alacsonyabb, a nagyobb városokban, illetve vízpartok mentén magasabb értékek is lehetnek. A csúcsérték vasárnap 35 és 40 fok között alakul. Fehér Balázs, Hungaromet.
2: Kedves hallgatóink, az esti krónika véget ért, a szerkesztő Király Erzsébet, a hírszerkesztő Fehérvári Petra, valamint a technikai munkatársak nevében is köszöni figyelmüket Ceglédi Edit és Néveri Igor. Viszont hallásra!
26: A műsort a Duna Média Szolgáltató Nonprofit ZRT megbízásából készítette az MTVA.
27: Kossuth Rádió. Otthon a világban.
3: 18 óra, a híreket Fehérvári Petra szerkesztette. Megdőlt a hőmérsékleti rekord. Budakalászon délelőtt 40 fokot mértek. A harmadfokú hőségriadó keddi éjfélig érvényben marad. A magas Duna vízhőmérséklet miatt csökkenteni kellett a paksi atomerőmű teljesítményét, de ez nem veszélyezteti Magyarország villamosenergia ellátását, közölte Kapitány István. Megszűnt az MTVA és a Duna média szolgáltató vezérigazgatóinak, valamint a médiatanács tagjainak megbízatása a ma hatályba lépett médiatörvénymódosítás alapján. Azonnali belső vizsgálatot kért a honvédelmi miniszter az Újdörögdi gyakorlótéren tavaly márciusban történt kézigránát baleset miatt. Oroszország és Ukrajna újabb hadifogoly cserét hajtott végre, három kárpátaljai férfi is hazatérhetett. Folytatódik a napos idő, kevés gomoly felhővel, holnap egy-egy zápor, kis eséllyel előfordulhat, éjszaka 15-21, holnap napközben 35-40 fok valószínű.
27: Műsorajánlat. Vasárnapi újság.
0: Országépítés. Lezárult az évtizedes munka, újra régi pompájában ragyog a Diósgyőri vár. Védőnők a gyerekekért. Kampány az okostelefonmentes gyermeknevelésért. Ötlettár. Értékeljük az alkotmányváltoztatásokat. Olajhelyzet. Hogyan kerül a hormozi szoros a magyar benzinkutakra? Euró 2030. Megvan a csatlakozás céldátuma, de vajon csábító-e az, amihez csatlakozni akarunk? Magyarok országos gyűlése. Közösség, hagyomány, szabadság.
27: Vasárnapi újság. Közéleti magazin vasárnap reggel 6 órától és válogatás este 7 óra után a Kossuth Rádióban.
1: Titkok tengere. Új sorozat. Minden nap 16 órától a Dunán.
27: Határok nélkül Szerda T. Fannival.
4: Kolozsvári tanár, frankofón bölcsész, aki kulcsszerepet játszott az erdélyi irodalom újjászervezésében. 95 éve hunyt el Kunc Aladár. Nem csak festett, hanem feljegyzésekkel dokumentálta is a II. Világháború utáni helyzetet. Brósz Irma emlékkiállítás nyílt Kolozsváron. Zengővárosok, a reformkor zenéje. A klasszikus magyar zene létrejöttének története Marosvásárhelyen. Három a tánc, mint halálig. Folk maratont tartottak Csíkszentdomonkoson. Ez a mai műsor kínálata. Köszöntöm Önöket határokon innen és túl. És most mindezekről részletesen. Az első világháború kitörésekor Franciaországban rekedt. Éveket töltött internáló táborokban, majd élményeiből a magyar irodalom egyik legkülönlegesebb regényét írta meg. 95 éve, 1931. június 24-én hunyt el Kunc Aladár író, kultúraszervező, európai gondolkodó és az erdélyi magyar irodalmi élet egyik meghatározó alakja. A tanár, író és szerkesztő Aradon született, és bár korán elkerült a marosparti városból, az utókor nem felejtette el, és aradiként tiszteli. Két regénye jelent meg, mégis egykötetes íróként emlegetik. 2017-ben az Aradi Kölcsei Egyesület emléktáblát és domborművet állítatott neki Budapesten, az erdélyi gyülekezet református hitközségnél. Kunc Aladár munkásságáról a Kölcsei Egyesület elnökével, Berecz Gáborral beszélgetett Pataki Lehel Zsolt.
5: Kunc Aladár 1885. december szilveszterének estéjén született, de a hivatalos okmányokban 1886. január 1-e szerepel. Nem volt olyan felkapott, mint mondjuk Babits Mihály, Kosztolányi Dezső, Ady Endre, Móri Zsigmond vagy más kortársai, mert ő az ellenzéknek volt a munkatársa.
6: Azt tudjuk, hogy Aradon született, de az utókor mennyire büszkélkedhet vele, mint aradi íróval, szerkesztővel?
5: Kunc Aladárral mi aradiként büszkélkedünk. Kunc Elek fia volt. Kunc Elek az aradi főgimnáziumnak volt az igazgatója, és még ma is létezik az iskola keretén belül az az épület, ahol ő született. De tekintettel arra, hogy az édesapját tankerületi főigazgatónak áthelyezték Kolozsvárra, Kunc Aladár is egész kisgyerek korában az egész családdal átkerült Kolozsvárra. Ott járt iskolába, a piarista gimnáziumba, és ott is végezte el később az egyetemet, a magyar-francia-latin szakot, illetve az ötvös kollégiumnak is tagja volt. Aradra visszaemlékezik egyes írásaiban, mégpedig a főgimnázium folyosóján hogyan szaladgált, édesapjával látogatta a Simai fürdőt, ezen kívül az aradi Marospart volt nagy csalogató, és a Marospart melletti park. Pályafutását miután az egyetemet elvégezte, 1908-ban kezdte meg Pesten a 6. kerületi főgimnáziumba. De ő még 1907-ben megírta a doktori értekezését a nagy magyar irodalom történész Toldi Ferenc életművéről. Rendkívüli hatással voltak rá a tanárai közül Lucien Bezard, a francia szakos, illetve az igazgató, a fizika tanár Bartonyek, és ők hívták fel a figyelmét a francia irodalom mestereire, Gustave Lansonra, Gaston Paris, Émile Faguet és Brunetierre. Fiatal tanárként 1909-től minden nyári szünidejét vagy Párizsban, vagy franciaországi üdülőkben töltötte.
6: Franciaországban érte a világháború kitörése is, ha jól tudom.
5: Igen, éppen akkor is nyári szünidő volt, és amikor 1914-ben kitört az első világháború, akkor internálták a nem francia állampolgárokat. És így került ő először a perigői karanténba, onnan helyezték át a Noirmoutier-i börtönbe, és végül Île-Dieu szigetére került, és onnan szabadult 1919 áprilisában.
6: Ezek az évek ihlették a Fekete Kolostor című regényét is.
5: Tulajdonképpen ő nem is akarta megírni hosszú időn keresztül, de aztán barátai hatására. 1929-ben hozzá is fogott, hogy megírja visszaemlékezéseit, és könyve 1931-ben nem sokkal halála előtt jelent meg. Az olvasóvilág igencsak a Fekete Kolostort ismeri, de ezen kívül van neki még egy regénye, a Feleg a város felett, amely már halála után jelent meg 1931-ben. Úgy is foglalhatnánk össze ezt a regényt, hogy a kolozsvári impériumváltást. A Fekete Kolostorból is annyit ért meg, hogy az első példányait láthatta, de a közönségre történt hatását már nem érzékelhette. Betegágyánál nagy nevek próbálták könnyebbé tenni napjait, Babits Mihály, Lackó Géza, Németh Andor, Móri Zsigmond, Kosztolányi Dezső, Ápili Lajos, Benedek Marcell, és később aztán, amikor a gyász már elkerülhetetlen volt, akkor a Kerepesi úti temetőben Kós Károly, Móri Zsigmond, Krenner Miklós, Söflin Aradár és Mohácsi Jenő búcsúztattak. Lackó Géza, aki tulajdonképpen a legjobb barátja volt, Zádori Oszkár szobrásszal, akivel Kunc Aladár együtt volt a Noirmoutier-i fogolytáborban, készített egy sírkövet, amelyet 1933-ban Lackó avatott fel, és amelyre egy latin szöveget írtak, Pro gladio vinculum obtenuit, vagyis magyarul kard helyett bilincset kapott. 1923-ban került Kunc Aladár az ellenzékhez. Az ellenzéknek volt egy irodalmi melléklete, amelyet ő hosszú idő keresztül szerkesztett. Majd amikor 1928-ban Ápéli Lajos Magyarországra költözött, ő vette át az Erdélyi Helikon szerkesztését, és a megüresedett helyre szintén Aradit ajánlott Krenner Miklós személyében, aki Spectator néven vált ismerti. Ha figyelembe veszi Kunc Aladárnak a munkásságát, akkor elmondhatjuk, hogy rendkívül körültekintő volt, tapintató szervező, és a magyar értelmiséget jól össze tudta fogni. Az erdélyi szellem kiváló ismerője volt. Az 1931-ben megjelent Fekete Kolostorát a Times és a New York Times még abban az évben méltatta. Legelőször angol nyelvre fordították le 1934-ben, Black Monastery címen, majd a következő francia nyelven 1937-ben, Le Monastère Noir címen. Alexander Tolstoy valószínűleg ezt a francia fordítást olvasta el. Tolstoyjal fiatal korában ismerkedett meg Párizsban, és amikor a nagy író elolvasta ezt a Kunc művet, akkor remek műnek minősítette. 1939-ben megjelent az olasz fordítása, Monastero Negron címen, 49-ben török fordítás, Karamanastir, de közben a 30-as évek végén megjelent egy rövidített kiadás német nyelven is. Aztán később még megjelent lengyel fordítás, 1971-ben pedig a Monastir Nyagra román nyelvű fordítás, melyet Cornélio Kodárcsa és Nikolai Krisán fordítottak.
4: Tragédiákkal és megpróbáltatásokkal teli életút jutott a Kovásznán született Brósz Irma festőművésznek, akinek élete, tanári és művészi pályája Kolozsvárhoz köthető. A művész munkásságát bemutató kiállítást tartottak a kolozsvári Györkös Mányi Albert emlékházban. Brósz Irma életútja és művészete sokszorosan összefonódik az erdélyi magyar képzőművészet 20. századi történelmének drámai fordulataival. Ahhoz a művész nemzedékhez tartozott, amelyet a háború, a határváltoztatások és az új, későbbi elnyomó ideológiák bizonytalan pályára sodortak. A kiállítás megnyitóján Tibori Szabó Zoltán újságíró mutatta be a művész életpályáját, akinek előkészületben van egy brószírmáról szóló monográfiája. Vele beszélgetett Ferenc Ádám.
7: 1911-ben született, tehát gyermek volt még, amikor az impériumváltás megtörtént, és ugye Erdélyben 1920 után a magyar értelmiségnek nagyon sok lehetősége nem volt, hiszen a román hatalom azzal volt elfoglalva, hogy elsősorban közigazgatásilag át tudja venni ezt a hatalmas területet, ami nagyobb volt, mint az orromániai terület. Most ebben a kontextusban eszmélt Brósz Irma, akinek ebből a szempontból szerencséje volt, mert ő mégis a Székelyföldön járt, ugye Kovásznán elemi iskolába, aztán onnan Brassóba került, onnan meg Marosvásárhelyre, és aztán a 20-as évek végén jön el Kolozsvárra, és felvételizik a Szépművészeti Főiskolára, ahogy ők ezt becézték a Beleártra. Tehát, hogy ebbe a közegbe eszmélt Brósz Irma is, és generációs társai is, akiknek miután elvégezték az iskolát, hogy az iskola csődbe ment 33-ban, akkor egy része a diákságnak elköltözött Temesvárra, ahova az iskola átköltözött, egy másik része pedig Bukarestbe ment. Ezek között volt Brósz Irma, ő ott tanult a Bukaresti Akadémián, és kapott először művészi, aztán tanári oklevelet is egy évvel később, és visszatér 38-ban Kolozsvárra, és akkor hát Nagyváradon kap helyet, egy iskolába talál magának állást, és ott fog tanítani, de hát nem sokáig, mert ugye jön a bécsi döntés, és akkor megint minden megváltozik. Tehát ez az a generáció, amelyiknek a határtologatások az életét rendesen derékba törte. Ez az a generáció, amelyik hát gyenge iskoláknak a kiárása után soha nem kapta meg azt a lehetőséget, hogy elmenjen Olaszországba, Franciaországba, Németországba megnézni múzeumokat, meglátogatni műtermeket. Csak az albumokra voltak rábízva, amelyek azok is ritkán érkeztek, és a saját tudásukra, és a saját kreativitásukra. Ehhez képest én azt mondanám, hogy az ő termésük nagyon bő volt, és Brósz Irma és néhány társa még abban is szerencsétlenül járt, hogy ugye a háború után kezdtek megalakulni ezek az új művészeti szervezetek itt Erdélyben is, amelyek már ugye magukon kezdték viselni az új világnak a szovjet típusú lenyomatát is. Tehát Brósz Irma és néhány társa nem erre a vonalra helyezte, ők polgári elemek voltak elsősorban, és független művészek akartak lenni, és ez kimutatkozott abba is, hogy a művész társadalom Kolozsváron a kezdeti viták után rögtön két részre szakadt, ugye az úgynevezett hivatásos művészek, illetve a független művészek. Hát Brósz Irma a független művészek közé tartozott, és ezt ő hangoztatta is, még a sajtóban megjelent nyilatkozataiba is, hogy ő semmilyen függőséget nem ismer el. Nyilvánvaló, hogy ez nem volt neki egy jó pont a később konszolidált baloldali hatalom szemében. Úgyhogy 1958-ban őt és néhány társát kizárták örökre a Képzőművészek Országos Szövetségéből. Ez nem csak azt jelentette, hogy támogatásokat nem kapott, hanem azt is, hogy nem engedték be a munkáit kiállításokra, és végül nyugdíjat sem kapott ugyanolyan mértékűt, mint azok, akik a Képzőművészeti Szövetségben tagok maradtak.
8: Pont az a megalkuvásra képtelen hozzáállás, amiért Brósz Irmára fel lehet nézni, pont azt tette az életét viszontagságossá, és az életútját végül is tragikussá.
7: Nyilván tragikus volt az élete, mert végül az öngyilkosságot választotta, és elég fiatalon, 65 éves korában elhunyt, de hát egy egységes hagyatékot, művészi hagyatékot hagyott ránk, ami szerintem fontos, hogy fel tudjuk mutatni, és éppen most, amikor 150. évfordulója volt a születésének, és 50. évfordulója a halálának, aktuálissá vált egy ilyen kiállítás, kutatás, amelyikben úgy válogattuk össze a képeket, hogy legyen három olyan munka, ami az első híres 1939-es nemzedékváltás jellegű kiállításon már itt Kolozsváron megmutatkozott, ugye a 15-ök kiállítása Barabás Miklós cég fiataljaiként léptek először színre, és hát van ott három munka a mostani kiállításon, ami akkor is ezen a kiállításon 39-ben is ott volt, és közülük van kettő, amelyik mutatja, hogy Brósz Irma mennyire nyitott ember volt, hogy egy polgári környezetből származott, egy erős nemzeti érzésű családból, és egy nagyon vallásos családból. Ehhez képest ő festette meg a baloldali, marxista, teoretikus vonalon mozgó, de persze a polgári elemek felé is nyitott korunk három üldözött szerkesztőjének a portréját. Ez is bizonyítja azt, hogy mennyire nyitott volt, sőt, bújtatott baloldali üldözött embereket. De ez is mutatja azt, hogy neki az ember számított, nem a politikai orientációja vagy sem, viszont azt sem tűrte, hogy neki diktáljanak valamilyen fajta politikai orientációt. Azt hiszem, hogy nagyon sok mindent tanulhatunk az ő példájából.
4: Milyen zene kísérte a reformkort? Vörös Marti Petőfi aranykorát, amely a zenében is forradalom volt. Aki csak tehette, kereste a magyar zene új és önálló hangjait. Erkel Ferenc és Liszt Ferenc ennek a pezsgő időszaknak a legnagyobb alakjai, de rajtuk kívül a teljes zenei társadalom az alkotás lázában égett. A marosvásárhelyi Teleki Téka beszélőkönyvek művelődés történeti sorozata idei évadának záró rendezvényén Sófalvi Emese kolozsvári zenetörténész tartott előadást Zengő városok, a reformkor zenéje címmel. Ez az időszak a klasszikus magyar zene létrejöttének, a magyar zenei szaknyelv kialakulásának és a zenei képzés intézményesülésének a korszaka is, hangsúlyozta a muzikológus, akivel Erdei Eri Zsuzsána beszélgetett.
9: Ez egy nagyon izgalmas időszaka a nemzeti zenén kialakulásának, egy olyan időszak, amelyben tulajdonképpen megszületett az a klasszikus magyar zene, amelyből utána Bartók és Kodály is táplálkozott, és valamilyen szinten a magyar műzenei hagyománynak egy ilyen betagozódása történt. Azért a városokat választottuk, mert a klasszikus zenei hagyománynak valahogy ezek a centrumok adtak teret. Itt alakult ki a reformkorban az a magyarok által nagyon vágyott intézményrendszer, zenés színházi előadások, zenei intézmények, például konzervatóriumok, és elindult a zenei polgárosodásnak egy folyamata. Egyre szélesebb rétegek számára vált elérhetővé a zeneoktatás, és élvezhetővé maga a zene.
10: Vannak-e erdélyi sajátosságai ennek a korszaknak?
9: Bizonyos szempontból elsőbséget élvezett Erdély, hiszen Kolozsváron létesült a régió első kőszínháza, az a kőszínház, amelyben magyar nyelven hangoztak fel előadások és zenei előadások is, és hát a vándor színészek itt leltek otthonra, úgyhogy a zenei előadások is itt lettek gazdagabbak. Másrészt viszont ez az időszak a vándor zenészeknek a bevándorlásának időszaka is. Az Európából errefele jövő muzsikusok, nem csak az osztrák zenészek, hanem cseh, morva muzsikusok, olaszok, franciák, mind megfordultak itt, és vagy megmaradtak, és gyakorlatilag átvették a helyi nyelvezetet, vagy tovább mentek egy-egy gazdag orosz grófnak az udvarába. Úgyhogy nem beszélhetünk egy teljesen különálló erdélyi zenei nyelvezetről, beszélhetünk azonban a helyi sajátosságokról. Ez azt jelentette, hogy már a reformkorban a helyi zenés színházi társulatok igyekeztek akár román szöveggel felhangzó dallamokat, karénekeket a helyi bolyárságnak a tiszteletére előadni, úgyhogy minden alkalommal tulajdonképpen igazodtak a helyi arisztokráciához, a helyi közönséghez.
10: Milyen alkalmak kínálkoztak leginkább a közös zenélésre, a zenei eseményekre?
9: Az 1800-as évek elején még szinte arisztokrata kiváltság volt a házi zenélés, és a szélesebb közönség a zenés színházban találkozhatott szimfonikus művekkel, vagy nagyobb zenei apparátust igénylő darabokkal. És ez a reformkor az 1830-as évekre nagyon szépen látszik, hogy hogyan alakult át. Tulajdonképpen megjelentek a polgári társulások, házi zenekörök, zenei egyesületek, ismertek ezek a különböző európai egyesületek muszikfarájnak mintájára. Ezek az egyesületek hát egyrészt zeneművelésre és másrészt zeneoktatásra tették fel a létesítésüket, és nagyon sok hozadékuk volt. A kis helyi zenei egyesületek teremtették meg tulajdonképpen a koncert repertoárnak a feltételeit és azt a koncert kultúrát, amelynek ma is részesei vagyunk.
10: Ebben a korszakban kezd intézményesülni a zenei képzés is.
9: Büszkék lehetünk, hogy Európában hatodikként, magyar nyelvterületen elsőként Kolozsváron alakult 1819-ben nyilvános zeneiskola, amelybe nemtől és felekezeti tartozástól, valamint nemzeti hozzátartozástól függetlenül jelentkezhettek a 10-18 éves zenét tanulni vágyók. Ez az intézmény, a Kolozsvári Muzsikai Konzervatórium egy hát alapköve lett aztán az erdélyi zenei kultúrának. És a Muzsikai Konzervatórium mintájára alakultak aztán a különböző erdélyi városokban, Aradon, Szebenben, Lugoson, Temesváron, és így tovább a zenei egyesületek a reformkor során egészen 1846-ig.
10: Melyek voltak a legnépszerűbb zenei műfajok?
9: A reformkorban a kultúra is egyfajta nemzeti mérlegen mérettetett meg, és az egyik legfontosabb ismérve az az anyanyelvűség volt, tehát magyar nyelven kellett felhangozzon a zene. Ez mindenféle fantasztikus fordításokat is eredményezett, például Mozart operáját tündérsípként fordították a helybéliek, és hát maguknak a szerzőknek a nevét is fonetikusan magyarul írták le, vagy fordították le. Ez azt is jelentette, hogy mindig fel kellett hangozzon valami magyar nyelvű dallam, vagy egy szövegátirat, és azt is jelentette, hogy ebben az időszakban alakult ki a zenei szaknyelv. De ma már nem mondjuk azt, hogy nyirettyű a vonóra, nem azt mondjuk, hogy üteny a lüktetésre, és nem azt mondjuk, hogy előütet, hanem azt mondjuk, hogy előke, sem azt, hogy hanglajtórja, vagy hanghágcsó, amikor skálákról van szó. De ebben az időszakban így keveredtek ezek a kifejezések, és mindenki valamilyen módon igyekezett lefordítani a zene nyelvét magyarra.
10: Kik voltak a leghíresebb erdélyi zeneszerzők, előadó művészek?
9: Ebben az időszakban kismesterek működtek Erdélyben, tehát nincs egy olyan hatalmas zeneszerzőnk, akinek a neve fémjelezni ezt a korszakot, és ez teljesen természetes. Ki kell emelnem Ruzicska György nevét, aki Bécsből érkezett, de hát cseh felmenőkkel rendelkező családból származott, és ő teljesen magyarrá vált ebben az időszakban. Vásárhelyen lévén nem feledkezhetünk meg a Bújaiakról, akik mind a ketten nagyon híres hegedűsök hírében álltak, és hát Bújai János, ez a különc zseni, ő Paganini műveket elsőként szólaltatott meg Erdélyben. De itt volt velünk Erkel Ferenc, például Kolozsváron, és ebben az időszakban vált nemzetközi hírnevűvé a Magyar Opera másik megalapítója, Sodelnyi Klein Rozália, aki szintén kolozsvári születésű, Erkelnek a munkatársa lett, és hát tulajdonképpen kettejük közös erőfeszítéseinek köszönhetően születtek meg az első nemzeti operáink.
10: Ezen az előadáson nem csak muzikológusként, hanem előadó művészként is bemutatkozott a marosvásárhelyi közönségnek.
9: A terem inspirált. Azt képzeltük elő, hogy milyen zene szólalhatott meg ebben a teremben az 1800-as évek elején, és két olyan hangszeren játszunk a kolléganőm Melgerét Jolánnal, amelyekben a reformkorban egy nő nem tehette rá a kezét. Ez a fuvola és a hegedű, ez a két hangszer a férfiak kiváltsága volt. Korabeli műveket játszunk, vagyis azokat, amelyeknek a recepciója Erdélyben is bizonyított, François Duvien fuvola művésznek egy trióját és egy Mozart tükörkánont, valójában a Liebhaber, vagyis a jókedvű amatőr muzsikusok, a dilettánsok szeretetével, hiszen valóban csak színesíteni akartjuk az előadást.
11: Mint a mesében, reggeltől másnap estig tartott a mulatozás Csíkszentdomonkoson, az Erdélyi Hagyományok Háza és partnerei által szervezett folk maratonon. Az eseményen mintegy 30 néptánccsoport 500 táncosa lépett színpadra, a talpalávalóról pedig 10 népi zenekar gondoskodott. A népzenétől, néptánctól és népviseletbe öltözött fiataloktól hangos óriás mulatság ezúttal a lakodalom hagyományait állította középpontba. Az eseményen Bíró István tudósítónk járt. Az ő összeállítása következik.
12: A székelyföldi Csíkszentdomokoson szinte mint a mesében három éjjel három nap tart a mulatság. Demeter Arnold az Erdélyi Hagyományok Háza munkatársa.
13: Ez most már a harmadik alkalommal kerül megszervezésre, és ez egy ilyen közös munka, hiszen a domokosi önkormányzat és meg annyi mások is részt vesznek, úgyhogy ez nem csak a mi eseményünk, hanem ez egy nagyon szép csapatmunka. És részben az, hogy tényleg életre hívjuk azokat a hagyományokat, azokat a szokásokat, amik szépen körvonalazzák egy falunak a mi voltát, és akkor minden évben próbálunk egy tematikus vonalon is menni. Tehát, hogy megvannak az állandó programjaink, ami a kézművesség és a meghívott tánccsoportoknak a fellépései, de ugyanakkor ott van az állandó táncház, ugye?
12: A központban most a háttérben énekelnek, mesét mondanak, kézműves foglalkozásokat tartanak, és azt is mondhatnánk, hogy lakodalom van a mi utcánkban, mert hogy az idei téma a lakodalom.
13: A gyerek lakodalom. A gyerek lakodalom, igen, az nemrég ért véget, hát itt porzott az udvar, és meg annyi gyermek, meg voltak rá, és a násznagyok, a kikérők, a menyasszonyok, az örömszülők, gyerekekre le volt osztva a szerepek, és akkor ez megtörtént, meg tudott történni.
12: Honnan és hány néptánccsoport érkezett?
13: 25 tánccsoport érkezett, és ezek a meghívott tánccsoportok állandóan megtöltik a tánctelet, és aktívan részt vesznek a programokon, és ez mellett a 25 tánccsoport mellett 10 erdélyi népi zenekar vesz részt, és nem csak a régióból, hanem az erdélyi magyar területekről mindenhonnan.
12: Mi az üzenete ennek a rendezvénynek?
13: Nem a kirakatba való a néphagyomány, hanem egy aktívan, interaktívan átélhető millió, amelyikből kivehessük a részünket, és hozzá is tehetünk. Pont azáltal, hogyha kivegyük a részünket, és folyamatosan vigyük tovább, akkor így hozzá is tudunk adni. És ez a folkmaraton is valamilyen szinten ezt képviseli. És hogy jó megcsinálni. Látszik az embereknek az az öröm az arcán, ami elégtétel után ott van.
12: Itt a településen csak részben múlt idézés, hiszen Csíkszentdomokos még az a felcsíki település, ahol élik hagyományaikat, ahol táncolnak. Ugyan változtak a szokások, hogyha csak az esküvőt, a lakodalmat nézzük, de hogy az idősebb generáció, a középkorúak még így házasodtak, így éltek.
13: Igen, nagyon nagy szerencsénk volt azzal, hogy mikor kiválasztottuk ezt a témát, ez alapján a tematika után, akkor olyan emberekkel tudtunk az eseményt megelőzően beszélgetni, akik aktívan részt vettek a régi lakodalmakban, vagy gazdaként, vagy szakácsnőként, vagy a saját lakodalmukról tudtak mesélni, és hogy ezek az élő adatközlők számunkra olyan információkat, olyan kincseket tudtak átadni, aminélkül nem tudna ennyire élővé válni ez az egész.

0: Fontaneszter vagyok. Többféle kézműves foglalkozás van jelenleg. Van nemezelés, szövésfonás és bőr-ostorfonás.
1: Ennél a sátornál szőni tanulnak a fiatal lányok.
0: Igen, itt felállítottunk egy szövőszéket, ahol kipróbálhatják a rongyszőnyeg szövést, és amellett szátfán szövés, kötélverés, nyaklánt készítés, karkötőkészítés van.
1: A rongyszőnyeget említette, a régi idők stafírungjában egyik fontos elem volt.
0: Igen, itt van egy hozományos láda is, amiről adatközlők beszélnek.
1: Fiatal lányokkal foglalkozik, nehéz szőni, nehezen tanulják.
0: Van, aki fogékonyabb rá, van, aki kevésbé, de mindenki felfogja a lényeget, és azt szerint tudnak szőni általában a fiatalok. Attól függ, hogy hány évesek, hogy leérje a lábuk a lábítót.
1: A Csíkszeredai Borsika Néptánc csoport tagjai az imént jöttek le a színpadról. Mit jelent önöknek ez a folk maraton?
2: Melles Endre vagyok, junior primadíjas és kétszeres arany sarkantyús táncművész. A fiataloknak ez egy remek alkalom, hogy találkozzanak, és a népi anyanyelvükön egymásnak megmutassák, hogy mit tudnak, és ők is egymást megnézik, ismerkednek, találkoznak. Ez egy olyan közösséget épít, ami hosszú évekig fenn fog maradni, és olyan barátságok kötetődnek, amik a jövőben is folytatódni fognak.
1: Mit tapasztal? Szívesen tanulnak a fiatalok néptáncot?
2: Igen, ha van egy olyan közeg, ahol azt látják, hogy ez egy jó dolog, vagány dolog, igenis vonzó tud lenni. És hát egy nagyon jó közösség tud lenni, ami biztonságos, és szerintem nem annyira zárt, csak ki kell próbálni.
3: Urkó Rebeka vagyok, új Tusnádról érkeztem a Borsika Tánc Együttessel, és kiskoromban már táncoltam, viszont azért elkezdtem újra, mivel eddig otthon meg volt színve a táncegyüttesünk.
1: Miért szeretsz táncolni?
3: Mert imádom a magyar kultúrát.
1: Mi az, amit nyújt számodra a tánc?
3: Örömet. Most jöttünk le a színpadról, tehát azt nem lehet elmagyarázni, amíg az ember nincs színpadon táncol.
4: Ezzel a Határok Nélkül mai adása véget ért. Holnap is hallgassanak minket, korábbi műsorainkat pedig visszahallgathatják a mediaclick.hu-n. Munkatársa Pór István nevében is köszöni figyelmüket a szerkesztő Szerda T. Fanni. Viszont hallásra, Határok Nélkül.
5: Ön a Kossuth Rádió műsorát hallgatja. Népzene Határok Nélkül.

Szatmári táncdallamok Oláhos és Kondás tánc indította, a tiszakóródi idősebb Horvát András és zenekara muzsikált, az egyik legrégiesebben és legvirtuózabban hegedülő szatmári prímás, kinek játékát többek között Tímár Sándor is rögzítette. Az általa 1958-ban alapított Bartók tánc együttesben első, a szabadtáncra épülő, azaz a későbbi Tímár módszer alapján megtanult táncfolyamatokból alkotott koreográfiája is e vidék táncanyagából született. A Kossuth díjas koreográfusra, táncfolkloristára, táncpedagógusra, a nemzetművészére, aki oly meghatározó szerepet játszott a 20. század második felének magyar táncművészeti életében, egy 2008-ban készült beszélgetéssel emlékezünk, de előtte szóljon még egy eredeti felvétel, most a Galgavidékről, Bagról, Szénási Tibor, Bece Nevin, Toskó és zenekara előadásában, hisz Tímár Sándor, vagy ahogy mindenki hívta, Mesti, első gyűjtő útjai a Galga mentére vezettek, és első koreográfiája a Bihari együttes számára az itt gyűjtött anyagból készült. Sőt, táncos barátja, kutatótársa Martin György táncfolklorista szerkesztésében a Néptáncosok kiskönyvtára sorozatban meg is jelent a Bak táncai és táncélete című kötet Tímár Sándor gyűjtései alapján.

június 19-én 95 éves korában elhunyt Tímár Sándor 1930. október 2-án egy Szolnok melletti tanyán született. A Molnár István táncművész, koreográfus vezette Szott művész együttesben kezdett táncolni, ahol megismerkedett Martin György táncfolkloristával, akivel később a ma már világhírű táncházmódszert kidolgozták. Ez a nyelvtanuláshoz hasonló módon közelít a néptáncoktatáshoz, azaz a legkisebb motivikai egységtől kiindulva jutnak el a hosszú táncfolyamatok megismeréséhez, melyben nagy szerepe van mindvégig a táncos egyéniségének, improvizációs készségének. A módszert először Tímár Sándor az általa 1958-ban alapított Bartók táncegyüttesben alkalmazta, s az 1970-es évektől kezdve ez az együttes lett a Tímár Sándor nevével fémjelzett új folklorista táncművészeti stílus kialakulásának központja. Az együtteshez

0: Zenészként csatlakozott Halmos Béla és Sebő Ferenc, így a táncegyüttes a népzenei megújulás gyújtópontjává is vált. Innen indult útjára többek között a Virágvölgyi, a Muzsikás, a Téka vagy a Jánosi együttes. A hivatásos néptáncos képzés 1971-ben indult az Állami Balettintézetben Rábai Miklós, az Állami Népi Együttes akkori művészeti vezetője kezdeményezésére. Az első évfolyam vezetésére Tímár Sándort és Györgyfalvai Katalint kérték fel. Tímár ekkorra már jó részt kialakította pedagógiai módszerét, így az első évfolyam növendékei a Tímár módszer szerint tájegységekre részletesen lebontva anyanyelvként ismerhették meg néptáncainkat. 1981-től 96-ig Tímár Sándor a Magyar Állami Népi Együttes művészeti vezetőjeként dolgozott. Ebben az időszakban a táncházmozgalom eredményeire támaszkodva megújította a társulat arculatát. 93-ban feleségével Tímár Böskével együtt alapította meg a Csillagszemű Gyermektánc Együttest. Pedagógiai munkásságát összefoglaló Táncnyelven című kötete 1999-ben jelent meg. A Kossuth díjas, a Nemzetművészet címmel kitüntetett Tímár Sándor hangját, gondolatait egy 2008-ban készült beszélgetéssel idézzük fel.
1: Hogyha az ember most megnéz egy tánctanítást, akkor nehezen tudja elképzelni, hogy mi lehetett az a forradalmi újdonság, amit ön Tímár Sándor bevezetett a néptáncoktatásban, hiszen olyan logikusnak tűnik, hogy megtanulok 10 lépést, 15 lépést, abból aztán én magam próbálok valamit kialakítani, de ez a 60-as években, 70-es évek elején, ez egy nagy újdonság volt. Mihez képest? Milyen volt előtte a tánctanítás?
2: Gondoljunk arra, hogy hogyan tanuljuk meg a beszédnyelvünket, mert a beszédnyelv, táncnyelv, zenei nyelv az párhuzamba állítható. A beszédnyelvben is először szavakat tanulunk, aztán kettőt egymás mellé illesztjük, aztán előbb-utóbb eljön az, hogy egy mondatot is ki tudunk mondani. De most az volt a baj, hogy azzal, hogy ez a bizonyos nagy változás történt a mezőgazdasági életben, a parasztság életében, az egész rend felborult, és kezdett minden feledésbe merülni. Eljött az az időszak, amikor a gyerek nem tudta ezt ilyen természetes módon megtanulni, mint ahogy én is csináltam, lestem a nagyapám, hogy táncolt, vagy ha lakodalom volt, hogy ki mit csinált, hogy forgatta a nőt, mit csinált. Viszont mégis megalakultak együttesek, hát gondoljunk a Honvéd együttesre először, aztán az Állami Nép együttesre, és abban az időben bekerültem Budapestre, aztán az ott művész együttesbe, és én is láttam, hogy hogy csinálja Molnár István, és kíváncsi voltam, hogy Rábai Miklós hogy csinálja. Úgy volt, hogy leültette a felvett filmek elé a táncosokat, és mondta, hogy fiókáim, nézzétek, és akkor ki mit lelesett, jó, ez jó lesz, ebből 4 lesz, a tiéd az is nagyon jó, abból 6 lesz, és te innen jössz be a színpadra, te onnan jössz be.
1: Tehát akkor ilyen apró töredékekből állt össze egy
2: korábban. Így állt össze. Nagyon tehetséges rendező volt Miklós bátyám, csak akkor még ő se ismerte, de még Molnár István se, hogy tulajdonképpen ugyanolyan nyelvtani szabály van a táncnak is, mint a beszédnyelvnek. Hát emlékszem rá, hogy a Szótművész Együttesben Molnár István tanított nekünk kalotaszegi legényeseket, figurákat, és akkor azt mondta, na most akkor táncoljátok szabadon, mert én így láttam a faluba is. De hogy milyen szabály szerint, azt ő nem tudhatta még akkor, bár a filmeket ő készítette, csak nem volt még arra lehetőség, hogy sok-sok filmet leírjunk, és akkor észrevegyük, hogy jé, hát ennek ilyen szabálya van. Molnár István szobrász is volt, sportoló volt, balettáncos is volt, modern táncos is volt, és kialakított egy új tánctechnikát, úgy hívjuk mai napig is, hogy Molnár tánctechnika. Abban modern táncelemek, balettelemek, forgások, ugrások, ez az amaz minden benne volt, és egy-egy néptánc motívum is. És miért és hogyan? Molnár István Kolozsvárot született, és eljutott a világ különböző pontjaira, főleg Párizsban volt, ott csinált műsorokat, és egyik alkalommal hazament Kolozsvár, és mondták, hé, itt van Pista bátyám, megyünk egy lakodalomba, egy kalotaszegi faluba, és kimentek, mikor meglátták a táncművészet, azt mondták, jé, itt a táncművészet, húzd rá a legényest! És elkezdték a legényest muzsikálni, és Pista bátya azt mondja, hogy én elsápadtam, mert én ilyet nem tanultam, én balettot, meg ezt, azt tanultam, de ezt nem. Azután, mikor visszament Párizsba, vásárolt egy filmfelvevőgépet, akkor még csak ilyen tekercselős masinát lehetett venni, megvette, és aztán Erdélyben is, Magyarországon is elkezdett gyűjtögetni. Itt is van a polcomon az a könyv, amit ő maga irogatott le, és megfigyelte az alaptörvényeket, de még azt a részletes elemzést, amit Martin Györgyék csináltak, táncos társam és Lány Ágoston lejegyezte ezeket a táncokat. és kiderültek az alapszabályai táncnak, hát ez nagyon nagy dolog volt. Mikor a Szotművész Együttes megszűnt, egy darabig még Budapest Tánc Együttes elődjeként egy csapattal együtt dolgoztunk, és Molnár István is ott volt, bár Martin György táncostársa már azt mondta, hogy neki az egyetemre kell járni, ő nem foglalkozhat most a táncolással már így, hogy színpadra megy, de a tánckultúrával igen, azzal, mint néprajzgyűjtő. Sajnos én nem mehettem egyetemre, apám 24 hol földje miatt. Szóval így alakult az élet, és ez az együttes aztán kapott állami támogatást is. Nagyon nagy turnékot csináltunk. A legnagyobb egy 3 hónapos afrikai kis-ázsiai turné volt. Ez 1956-ban volt, és éppen az egyik egyiptomi szállodába hozzák az újságot, hogy ott vannak a tankok Budapesten. Na, aztán nagy nehezen hazakerültünk Görögországba, szerepeltünk még Bulgáriába, 2-3 hetet ott töltöttünk, mert a határ zárva volt, mikor visszajöttünk. Vásárhelyi László, az is táncostársam volt Molnár Istvánnál, azt javasolta, hogy te Sándor, a vegyipari szakszervezetnek szeretnének csinálni egy központi táncegyüttest, elvállalnád a vezetését? Mondom, igen, elvállalom. Nagyon sokat emlegettem már ezt is, hogy a Szolnoki Versegi Gimnáziumban ismerkedtem meg Bartók Béla és Kodály Zoltán világával, és úgy döntöttem, hogy ez lesz a Bartók Béla táncegyüttes.

0: megalakul a Bartók Tánc Együttes, és ahogy a nevekből hallom, Martin György, Tinka, Vásárhelyi Laci bácsi, a korszak nagy táncosai, akikből később nagy kutatók is lettek, néprajzkutatók, tánckutatók. Tehát volt egy olyan közeg, amiből így utólag megint csak visszanézve talán könnyű volt elindulni. Kapott egy olyan szellemi kört, egy olyan kutatói táncos bázist, akikkel talán könnyű volt elindulni egy úton, vagy segítséget adtak ehhez.
1: Tímár Sándor.
2: Voltak könnyű lépések is, de voltak nehéz lépések is, de az tény igaz, hogy ha ez nem lett volna így, hogy ilyen társaim lettek volna, mint Martin, Vásárhelyi, Pesovár Ernő, Pesovár Ferenc. Sajnos Ernő bátyánk is most elment.
0: Most halt meg március elején.
2: Így van. Mikor a Bartók Együttes megalakult, ott még táncolgattak. András Favé Bertalan is itt volt, meg a Pesovár Feri. Nagyon fontos volt az, amit említett, hogy Martin Györgyék ezt az elemző munkát elkezdték, ebben volt ugye sok segítőtársuk is. Én is a gyűjtőutakban részt vettem, Martin György egyébként azt ajánlotta, mikor ő abba hagyta a táncolás, hogy te táncolj még, és foglalkozzál a táncpedagógiával és a koreográfiával, mert te úgy látom, hogy ebben járatos vagy. Hát így alakult meg a Bartók Együttes, és hadd mondjam el, hogy az első 8-10 évben még abban a pedagógiai szellemben működtünk, ahogy a mestertől, Molnár Istvántól tanultam, de akkor jöttek ki ezek az új könyvecskék, amit Martinék megírtak, már sokat írt meg ő is, hála Istennek, és ennek alapján rádöbbentem arra, hogy hopp, itt valami nagyon fontos dolog alakul ki. Hadd mondjam el, hogy mi adott bennem egy döntő változást, az, hogy a Népművelési Intézet, akkor így hívták.
0: Mostani hagyományok.
2: Így van. Szerveztek olyan találkozót Budapesten, ahol budapesti csoportok is táncoltak, és ugyanazokat a csoportokat, a hagyományozőket is meghívták. Nálunk már volt egy szatmári tánc, a Varga Zoltán tanítványom csinált egy ilyen szatmári táncot, és Molnár technikával dolgoztunk, egy próbán 3 óránk volt, ebből 1 órát Molnár technikára fordítottunk, és szuper táncosok voltak a bartókosok, nagyszerűen járták a szatmári táncot, mégis, amikor jöttek a nagyecsedi szatmáriak, idős bácsik, élőben bebizonyították, hogy a szabad rögtönzött tánc az milyen nagy hatással van a nézőre, azért, mert egy tehetséges idős bácsi táncos azt a lelkét kitárhatta a világ elé, és ez nagyon megtetszett a közönségnek. Ettől kezdve a Bartók Együttesbe most már a táncszabályait jól ismerve elkezdtük a szabad táncot bevezetni, és nagyon sok táncot, akármilyen vidékről volt szó. Úgy tanítottuk meg, hogy a lépéseket, és aztán a nyelvtani szabályokat is elmagyaráztuk a táncosoknak, és először kisebb adagba, aztán nagyobb adagba csinálták ezt. Az első táncom úgy szintén szatmári tánc lett, ez nagyon régen volt, és abban volt ilyen, hogy a szabad rögtönzött táncot, amit szólisták, vagy esetleg nagyobb csapatok is csináltak, egy kötött koreográfia keret ölelt kívülbe, mint egy képet a keret. Attól kezdve nagyon nagy sikerült ezekkel a dolgokkal elérni, és nagyon sok táncban, ahol erre lehetőség van, lehetőséget teremtük a tehetséges táncosoknak, hogy ők a tehetségüket kibontakoztathassák. A koreográfus adja hozzá a keretet, de ő már szabadon csinálja a táncot.
0: Hogyha végignéz egy táncház találkozón, mert szerintem minden egyes táncház találkozón ott volt, akkor biztos megfordult a fejébe, hogy gondoltam volna én ezt a 70-es évek elején, hogy itt 11 néhány ezer ember fog táncolni. Azért jön ide minden évben, és ki nem hagyna egy táncház találkozót sem, mert itt mindenkivel találkozhat, itt mindent megtalálhat, és ezzel foglalkozni akar, ezzel a kultúrával. Megfordult ez a fejében?
2: Nekem is egy óriási élmény, pedig mindegyiken majdnem ott voltam, kivéve amikor külföldre kellett utazni, vagy az államegyüttessel, vagy tanítottam kint. Szóval az az érdekes, hogy így szépen fokozatosan fejlődött ez ki, és egy táncház találkozó egy óriási tálcán kínálja a sok lehetőséget, és kinek mi tetszik, azt választja. És az az érdekes, hogy nem csak mi magyarok vagyunk ezen jelen, hanem annyi sok külföldi vendég van, alig várják, hogy legyen ez a táncház találkozó, mert számukra is ez egy óriási élmény, és ez példa világ számára. Nagyon sajnáljuk, hogy nem láthatják, nem lehetnek velünk itt Kodály Zoltán és Bartók Biláit, és nem élvezhetni azt, hogy a kicsi gyerekek, a nagyok, az idősebbek is, akik ezelőtt 30 évvel elkezdték a táncolást, a mai napig is jönnek és csinálják. Van, aki már bizony lassabban mozog, de akkor is ott van, és nagyon élvezi, hogy újra együtt lehet az a nagy közösség, amelyek ezt a kultúrát ápolja és létrehozta.
0: 30 év múlva hol fog tartani ez a mozgalom? Hiszen akkor már a mostani fiatal generáció lesz az adatközlő, vagy hát nem is tudom, hogy hívjuk őket. Tehát már csak felvételekről lehet majd megtanulni egy-egy eredeti anyagot, felvételekről lehet látni azokat a paraszt embereket, akik ezt mindennapi kultúrájuk részeként élték meg, a zenét és a táncot. hova fejlődhet ez az elsősorban városi mozgalom, a táncház mozgalom?
2: Én nagyon bízok abban, hogy nem akad el a folyamat. Ahogy a faluban is úgy volt, hogy mindig egy kicsit alakult, változott. Mikor itt nézegetek egy-egy felvételt, hát akkor látom, hogy jé, a Zsiga bácsi ezt nem egészen így csinálja.
0: Karsai,
2: igen. Jön a másik bácsi, az megint egy kicsit másképp csinálja. De az azt jelenti, hogy mindenkinek megvan a maga ötlete, aztán az is nagyon érdekes, hogy egy régebbi felvételben még nem látunk olyan új figurákat, mint amit esetleg a náluk 20-30 évvel fiatalabbak csináltak már. Tehát állandó fejlődésbe, átalakulásban van az egész. Van, amit mert nem tetszik annyira, azt elfelejtenek, viszont kialakul esetleg egy újabb forma is.
0: Lehet, hogy akkor a városi közösségben is megjelenik ez a folyamat, hogy egyszerűen új lépések, új táncfolyamatok születnek, amit a városi közösség, a táncházas közösség vagy elfogad, vagy nem. Tehát, hogy átkerül a faluból ez a klasszikus átadási, átvételi folyamat a városi fiatalokhoz.
2: Így
0: tehát
2: van.
0: Mi fogjuk alakítani, mondjuk például Karsai Zsigmondról volt szó, a Lőrincrévei táncrendet.
2: Igen, igen, így lesz, mint ez régen.
0: De hozzányúlhatunk? Hiszen úgy gondolná az ember, hogy azok a táncfolyamatok, amik a felvételen ott vannak, azok szentírások, ahhoz nem lehet hozzányúlni, az az eredeti.
2: Most mondok név nélkül egy kis történetet. Volt egy konferenciánk, és az egyik neves szakértünk azon háborodott fel, hogy a táncházba megengedjük a legényest, ahogy akarja, úgy táncolja, tehát az eredetit, de ahogy ő gondolja, szabadon rögtönözve. Hát ezen úgy csodálkoztam. Hát ha én követelném azt, hogy mindenki egyformán táncolja, akkor inkább elmennének egy sörre, és nem a tánccal foglalkoznának. Viszont amikor látja az egyik táncos meg a másik is, hogy ő mit csinál, akkor gyarapítja maga ismeretanyagát. Mikor gyűjteni voltam, például Kalotaszegen is mondták, hogy én sokszor átmentem a másik faluba, elnéztem a figurákat, és hoztam haza a mi falunkba, és aztán már én is azt csináltam. Nem lett az teljesen azonos, mint amit ő elhozott, de ő is formálta. Azzal, hogy elindult a táncház mozgalom, reméljük, hogy egy sok évszázadra kiterjedő folyamat alakult ki, ami egyébként is példa a világ számára, mert kivéve Ausztráliát minden földrészen jártam és tanítottam, és mindenütt nagyon tetszik a magyar táncanyag, de mindig hozzáteszem, de nem kötelező ám, hogy ti ezt csináljátok, hanem ezzel a pedagógiai módszerrel újítsátok fel a magatok hagyományát, és éljetek vele, mert így lesz a világ kultúrája a táncban is nagyon gazdag és nagyon szép, mint ahogy az irodalom, a festészet, az építészet, stb. Stb.
1: A június 19-én elhunyt Tímár Sándorral, azaz Mestivel egy 2008-ban készült beszélgetést hallottak Népzene határok nélkül című műsorunkban. A beszélgetés közben a Békés Csabai Talléros zenekar muzsikált eleki román táncdallamokat. Ahogy a most elhunyt alkotó életművét bemutató Tímár archívumban olvashatjuk, Tímár Sándor 1954-ben egy 10 napos gyűjtőút során végigjárta a magyarországi román lakta településeket, hogy képet alkothasson a hazai román kisebbség tánckultúrájáról. Ettől az úttörőnek számító feltáró munkától kezdve évtizedeken át többször visszatért gyűjteni, elsősorban elekre és mékkerékre. Segítette az ottani hagyományőrző együttesek munkáját, emblematikus koreográfiái épültek ezekre a tánchagyományokra. A táncház mozgalom elindulása és Tímár Sándor színpadi művészetének új folklorista fordulata után újabb szempont került a gyűjtő terepmunka homlokterébe. A fiatal táncosok számára közvetlenül tapasztalhatóvá tenni a néptáncot és a népzenét eredeti közegében és funkciójában. Ebben a korszakban tanítványok kisebb-nagyobb csoportjának kíséretében indult útnak, számos fiatal tanítványa kapcsolódott be a gyűjtő munkába, elsősorban a Balettintézet néptáncos osztályainak hallgatói. A 20. század második felének magyar táncművészeti életében meghatározó szerepet játszó, a színpadi néptáncművészetet alapjaiban átalakító új folklorista irányzat elindítójától, a Tímár módszer megalkotójától, aki, ahogy kortársa, Novák Ferenc koreográfus fogalmazott, alkotásaiban magát a tiszta forrást állította színpadra, azaz Tímár Sándortól széki zenével búcsúzunk. A 96. életévében június 19-én elhunyt Mesti első nagy port kavart koreográfiája, mely a Tímár módszer alapján született emezőségi falu táncait vitte színpadra, és az itteni táncalkalom volt a mintája az első városi táncházaknak, amiből aztán kivirágzott a táncházmozgalom, melynek indulásában és immár nemzetközi sikerében Tímár Sándornak elévülhetetlen érdemei voltak. Horsa István, Vörös Máté és Jó Bence muzsikál. Vasvári Anna Máriát hallották. Műsorunkat a Duna Média Szolgáltató Non-Profit ZRT megrendelésére az MTVA készítette 2026-ban, melyet újra meghallgathatnak a mediaclick.hu internetes oldalon.

0: Kossuth Rádió. Otthon a világban.
1: 19 óra, jó estét kívánok a hírszerkesztő Fehérvári Petra nevében is. Magyarország csatlakozott az energiatárolás európai bővítését célzó megállapodáshoz. Erről tett közzé bejegyzést a gazdasági és energetikai miniszter. Kapitány István azt írta, 22 tagállam azt vállalta, hogy 45 gigawatt tárolói kapacitást hoz létre 2028-ig, ehhez hazánk 700 megawattos új kapacitás kiépítésével járul hozzá. A tárcavezető hangsúlyozta, hogy a megállapodás erősíti az ellátásbiztonságot, megkönnyíti a megújuló energia hasznosítását, és hozzájárulhat az energiaárak csökkentéséhez. A háromoldalú megállapodásban a tagállamokon kívül uniós intézmények és iparági szereplők vesznek részt. A kormány hivatalosan is kezdeményezte a Budapest-Belgrád vasútvonal beruházással kapcsolatos titkosítás feloldását. Ezt a közlekedési és beruházási miniszter közölte közösségi oldalán azzal kapcsolatban, hogy tegnap találkozott a Kínai Népköztársaság budapesti nagykövetével. Vitézi Dávid úgy fogalmazott, a titkosítás feloldásához a kínai fél beleegyezésére is szükség van, mivel a projekt a két ország között kötött kétoldalú megállapodás alapján zajlik. Megszűnt az MTVA és a Duna Média szolgáltató vezérigazgatóinak, valamint a média tanács tagjainak megbízatása a ma hatályba lépett médiatörvény módosítás alapján, közölte a társadalmi kapcsolatokért és kultúráért felelős miniszter. Tarr Zoltán közösségi oldalán azt írta, az Országgyűlés Művelődési Bizottsága várhatóan szerdán dönt az ideiglenes vezetésről, addig a helyettes vezérigazgatók irányítják az intézményeket. Az új vezetőket nyilvános pályázaton választják majd ki, a média tanács tagjait pedig az országgyűlés jelöli ki. Harmadfokú hőségriasztás van érvényben az országban, az extrém forróság miatt 20 vasútvonal egyes szakaszain, valamint a hévvonalakon sebességkorlátozást rendeltek el, a forgalmasabb állomásokon palackos ivóvizet osztanak. Az ország 109 pontján van érvényben vízkorlátozás. Megdőlt a mai napra vonatkozó maximum hőmérsékleti rekord, közölte a Hungaromet. Budakalászon késő délelőtt 40 fokot mértek, a korábbi legmagasabb hőmérséklet Örkényben volt 1994-ben, akkor 37,5 fokot mutattak a hőmérők. Vízi trafipaxokat helyeztek üzembe a Tiszatavon. Mától a rendőrök hajóból, vízből és a partról is mérik a vízi járművek sebességét. Egyebek mellett a gyorshajtó jetskisek és a nagy hullámokat keltő végbordozó hajók miatt vezették be az intézkedést. Az ellenőrzések célja a baleset megelőzés és a csendesebb vízisportot űzők védelme. Rongálás gyanúja miatt indított eljárást a rendőrség az ellen a 4 fiatal ellen, akik péntek éjszaka a szivárványos zászlókat dobtak az Erzsébet hídról a Dunába, közölte a BRFK. A rendőrök perceken belül elfogták őket. Közben megerősítették, eljárás folyik amiatt is, hogy szerdán a magyar zászlót dobta be valaki a Dunába. Még egy hétig látogatható a Vágatlanul törékeny fényképek valósága című kiállítás a Néprajzi Múzeumban. A tárlathoz kapcsolódva elindítottak egy közösségi kutatási kampányt is. A Találd meg a családod nevű projekt célja az, hogy a látogatók segítségével megtalálják a múzeum több mint 25 ezer darabos üvegnegatív gyűjteményében lévő fotókon szereplő ismeretlen emberek nevét, történetét. Megkezdődött a 23. alkalommal megrendezett Muzsikál az Erdő Mátrai Művészeti Napok programsorozat. Július 5-éig 9 helyszínen várják az érdeklődőket klasszikus és népzenei koncertekkel, néptánc bemutatóval, kézműves foglalkozással, valamint gyermekprogramokkal. A rendezvény célja az, hogy az erdő, a zene és a művészet erejével a fenntartható életmód irányába mozdítsák el az embereket. Híreink végén a várható időjárásról. Tovább fokozódik a hőség, holnap sok napsütés várható kevés gomoly felhővel, egy-egy zápor kis eséllyel előfordulhat. A szél többnyire gyenge vagy mérsékelt marad, a hajnali 15-21 fokról 35 és 40 fok közé melegszik majd a levegő. Keddig továbbra is rekkenő hőségre kell készülni, majd a hét közepétől záporok, zivatarok hozhatnak majd pár fokos enyhülést. Kedves hallgatóink, híreinket hallották 19 óra múlt 5 perccel.
0: Műsor ajánlott.
2: Egy hajléktalan férfi a kutyájával. Egy a boltból kirobbanó fiatalember, aki odalép hozzájuk. Egy 20 dekás csomag, amit odaad. Párizsi. Nem az embernek, a kutyának. Együtt nézik a soványka állatot. Aztán készfogás, tovább szalad. Egy gesztus, egy pillantás, egy egészen emberi pillanat. Pedig nem történt semmi különös, csak az, amit így hívnak, empátia.
0: Családok, történetek. Vasárnap 14 óra után a Kossuth Rádióban.
3: Természet, történelem, hagyomány. Idén-nyáron ismét vár a Kárpát-medence. Minden nap 17 óra 50 perckor a Dunán. Nyár 26. Hétfőtől szombatig 10 órától, vasárnap 6 óra 45 perctől a Dunán.
0: A következő műsor termékmegjelenítést tartalmaz. Örökzöld. Zenék, filmek, történetek. A házigazda Balogh Tamás.

azt, hogy a korabeli rádióslágerek filmzenék vagy tánczenék dallama dalszövege időtálló, mi sem bizonyítja jobban, hogy a melódiákból számtalan feldolgozás készült. Ezekből is hallhatnak jó néhányat hétről hétre, hiszen ez az örök zöld. Köszöntöm Önöket! Amíg a klasszikus táncdal fesztivál már 1966-ban beköltözött az otthonokba, addig az Euróvíziós Dalfesztivált évtizedekig csupán hírből ismerhették a magyarok. Ám a nemzetközi megmérettetése mégsem kellett 1994-ig várni. A köztes utat az 1986-ban életre hívott Interpop Fesztivál jelentette, amelyen a hazai versenyzők mellett határon túli művészek is megcsillogtathatták zenei hozzáértésüket. Múlt heti műsorunkból kiderült, mi volt a szervezők célja a nemzetközi fesztivál megrendezésével, és szót ejtettünk egyebek mellett arról is, hogy milyen nem várt események kísérték a könnyű zenei vetélkedőt a siófoki helyszínen. Ma este eljött az idő, hogy részben összehasonlítás gyanánt felidézzük az 1988-as Interpop Fesztivált a döntős versenydalok segítségével. Kezdésként szóljon a Fanfan dala. A szerkesztő Toldi Szabolcs nevében is jó szórakozást kívánok. Tartsanak velünk! We'll be right back.

0: Papa, ne prédikálj! A Fanfan együttessel indult ma esti zenei időutazásunk, amelynek helyszíne nem más, mint Siófok, ahol az 1988-as Interpop Fesztiválra váltunk jegyet vendégünkkel, dr. Csatári Bence történésszel, a Nemzeti Emlékezet Bizottságának tudományos kutatójával. Jó estét kívánok!
1: Jó estét kívánok én is!
0: Egy fontos kérdés. Mi történt 1987-ben? Azon a nyáron ugye nem rendeztek semmilyen fesztivált, semmilyen zenei megmérettetést.
1: Igen. Azért ez egy kis ország, és bármennyire is nemzetközi volt ez a megmérettetés, azért kellett még egy ilyet várni. Szerintem jól tették a szervezők, hogy erre adták a voksukat. Csak ne felejtsük el, 86 előtt meg 5 évig nem volt ez a fesztivál.
0: Jogos.
1: És igazából még az is jogos volt, mert nagyon sok minden akkor nem alakult úgy a magyar könyvzene életben, hogy egy fesztivált lehetett volna szervezni. És 86 és 85 között pedig eltelt 2 év. Szerintem így vált gyakorlatilag valóság az, hogy jöttek újabb és újabb tehetségek, akiket meg lehetett mutatni.
0: Ugye a második Interpop Fesztivált 88. július 19-e és 23-a között rendezték. A korábbitól eltérően élőben közvetítette a televízió. Palcsó Brigitta, Geszti Péter műsorvezető páros alkotta, ugye, tehát ők voltak az est házigazdái. Már ez is egy újítás volt, tehát hogy női-férfi műsorvezető. Igen. Nagyon sok érdekes animációt használtak, tehát megint a modern kor technikai vívmányaiból mindent elővettek. Tehát megnéztem ezt a döntőt is, és azt mondtam, hogy te jó ég, 88-ban ilyeneket tudtak csinálni.
1: Igen, mert azért azt ne felejtsük el, hogy Győrben, Sopronban, Szombathelyen, amit az előző adásban is említettünk múlt héten, hogy 87-től tényleg valósággá vált az, amit az MSZNP központi bizottságának, Agitprop bizottsága döntött, hogy valóban beengedték a konkurenciát a magyar televízióra, és az MTV-t akár már Ad Absurdum lehetett is volna, hogy legalábbis a nyugati zenei csatornák közül valamit, vagy nyugati videoklippeket már láttak az emberek. Abban a nem elhanyagolható
0: kis... VHS-en is hozták be egyébként.
1: Hatásában, és akkor arról nem is beszélünk, hogy VHS-en, a hungarokamionoknak az aljában, vagy akár sportolók különböző, hát akik nemzetközi vérkeringésben jobban ott voltak, külkereskedők is, tehát lehetett ezt pekete piacon is látni, és így aztán persze a magyar televízió is tudta, hogy mihez igazodjon, milyen nemzetközi trendek igazodjon, és mi az a látványvilág, amit nagyjából elvárnak. Egyébként ez az előbb említett férfi-női műsorvezetés is nagyjából innen datálható, és a mai napig tart tulajdonképpen ez a trend.
0: De igen,
1: a konkrétan. Televíziózásban a mai napig igyekeznek arra, főleg a reggeli műsorokban hangsúlyt fektető, hogy egy férfi és egy nő páros műsorvezetésével adják át az információkat. Ez nagyjából a Palcsó-Geszti párossal kezdődött a magyar televíziózás történetében.
0: Mennyire várták az emberek ezt a zenei versenyt? Tehát volt hírverés egyáltalán? Talán vagy már tudták, hogy lesz.
1: Igen, azért egyfajta védjegyé vált, mert az Interpop ugye 86-ban már azért sok sikeres dalt kitermelt, azóta ugye meg lehetett venni kislemezeken, a Magyar Rádió ontotta ezeket a dalokat, mármint a 86-os döntőbe jutott dalokat, sőt ugye még az elődöntősök közül is többen már ugye lemez közelbe kerültek, és innentől kezdve tulajdonképpen azt kell, hogy mondjam, hogy lógott a levegőben az, hogy kéne egy második Interpop fesztivált is szervezni. És aztán, hogy miért nem lett tovább, ugye fel lehetne tenni utána ezt a kérdést is megelőzve a kérdést, ott pedig már a rendszerváltás jött közbe. És mivel az országos rendezőiroda egy kommunista monopolcég volt, ezt építsük, innentől kezdve nem volt már jogalapja annak, hogy csak ők szervezzék, és úgy látszik, hogy az átmeneti időszakban pedig még a demokrácia hajnalán még nem volt erre kapacitás, hogy a kultúrpolitika erre is odafigyel, aztán utána persze Bayer Friderika 94-ben majd megmutatja Oroszlán Körmeit.
0: 1986-os Interpop Fesztiválon láthatta a közönség Falusi Mariant, aki igen, végül nem jutott be a döntőbe. Igen. Nem úgy, 88-ban, amikor Lang Györgyivel én már a padödő tagjaként ott volt a mezőnyben, mennyire okoztak kedves meglepetést, vagy éppen meghőkölést, hogy ezzel a különleges sziporkázó, mindenen át gázoló stílusokkal tényleg, még én nagyon imádtam.
1: A szó fizikai és átvitt értelemében egyenlet. Nyilvánvalóan most az udvariatlanság valóság vágyát is elkerülve, azért meg kell mondani, hogy egy ilyenfajta látvány az szokatlan volt. Magyarországon ugye mindenki megszokta, hogy konzius a vékony, meg modellalkatú.
0: Hosszú hajuk van, igen.
1: Előadó
0: művészek van. Befésülve,
1: és ők meg egyfajta fütyiszt mutattak, mint a Rolling Stones nagyjából 60-as évek közepén. Ők ugyanezt csinálták, vagy ha megkockáztatom, hogy egy ilyen alter punk stílust, mármint ami a ruházkodásokat illeti, valósítottak meg, és valóban egyébként két nagyon képzett hangú énekes hölgyről van szó, Lang Györgyi és Falusi Marian, egyikük sajnos már nincs is közöttünk, és ne felejtsük el, hogy ők már korábban is megmutatkoztak, vagy megmutatták magukat, ahogy jól elhangzott ezelőbb, hogy 86-ban már ugye Falusi Marian énekelt egyet, de például a Hobo Blues Band Vadászatán is, ők párosban már énekeltek a dupla lemezen, háttérvokálban. Úgyhogy volt már elő életük, és itt meg aztán persze egy ilyen óriási, nyilvánvalóan megrökönyödést is keltett megjelenésükkel. A szám egyébként, ez most megint csak az én szubjektív véleményem, ennél azért volt jobb padödő szám is, mint amit itt az Interpol Fesztiválon előadtak. Nyilvánvalóan mindent visz a Bye Bye Sasa, amit ugye Novai Gábor írt, sokan nem tudják, de ezt a Hungária basszusgitáros írta nekik ezt a dalt. Ugyanakkor pedig ez megint csak egy üde színfolt volt ez az Interpol Fesztivál 88-ban.
0: Ugye ezt a dalt a Tengerész címűt Lár András írta, igen. És azt nyilatkozta Lang Györgyi ezzel kapcsolatban, hogy Lár András kellőképpen nem volt normális. Ő írta nekünk a Tengerész című számot, hogy ezzel indultak és a döntőben végeztek, és az előadásban is ugye, hogy tengerész, akkor víz, és a legvégén elővesznek egy úszógumit, és már nem tudom melyiküknek, konkrétan csak a combjára jön fel, és igen. Megőrül a közönség, tehát mert hogy ilyet még nem láttak, igen. Hogy két csaj ennyire vagányan, és bátran, és színes hajjal, és tele...
1: felvállalják azt, hogy ők nem a igen. Modellalkatóak igen. Közül való.
0: Igen, igen, igen. Következzen a padödő, a Tengerész című dallal.
2: A kicsit nyomott a hangulatom, mert friss kenyér helyett.

0: sokszor azok a dalok maradnak fenn, amelyek valójában nem is kaptak semmilyen díjat. Ilyen a következő is, amelyet a mai napig énekelnek, kiváltképp nagyobb családi összejöveteleken, lakodalmakban, pedig valójában egy táncdalról van szó. Se veled, se nélküled élni nem lehet. Az a Dobos Attila szerezte a slágert, akinek a nevéhez például a Kövek a vízparton című sláger is kötődik. Minek tudható be, hogy alul maradt Gyuri, vagyis Hoffer György a versenydallal, miközben generációk éneklik a slágert, és ahogy kimondom, hogy se veled, se nélküled, ott van a dallam a fejemben mögötte.
1: Ez egész biztos, hogy így van. Ez az, amire azt szoktam mondani, hogy a Schusterinás is, az utca egyik oldalról a másik lehet menve simán fütyül az első taktus után is, mert ez az, amikor a dallam rögzülésről beszélünk, tényleg nem tudja az ember még kiverni se a fejéből. És azért hozzá kell tenni, hogy itt azért a dal sikeréhez hozzájárult a magyar néplélek. Azt hiszem, ebben egyet értetünk, hogy a mulatós rock, meg a lakodalmas rock, a 3+2, meg a Kadlott Karcsi, és Metli Dú és társai után azért nem volt annyira meglepő, hogy egy ilyen stílusú dal bekerült az Interpol Fesztiválnak a döntőjébe. Valahogy meg kellett azt is mutatni, hogy ilyen is van, és ez bizony egy nagyon-nagyon fontos része volt akkoriban a könyvzenei életnek. Nyugodtan mutatjuk, hogy a Hungária meg az Omega sikereit most leszámítva, azért itt több százezres példányszámban keltek el kazetták, akár más voltak ezekkel a dallamokkal, és hogy egy kis politika történetet is csempészek bele, nagyon érdekes, hogy ennek volt egy olyan vetülete, hogy miért is engedték ezt meg az akkori hatalom birtokosai, mert a korabeli megyei pártbizottsági elnök főtitkárok, tehát első titkárok egészen pontosan, tehát 19 volt ebből, az egyik gyűlésen valamelyik elvtárs elkiáltotta, hogy hát nekünk csak piramisunk van, meg hobó blues bandünk, meg neotonunk, nem tudunk mulatni. Nincs mulatós zene. És akkor erre föl azt mondták, hogy jó, akkor odaszóltak, nyilvánvalóan ez már csak így működött a pártállami rendszerben, odaszóltak a pártközpontból a Hungaroton vezetőinek, és nyilvánvalóan megengedték azt, hogy legyen ilyen. És egyébként azért ez megint egy nagyon fontos adalék, amit most fogok mondani, hogy 86 után azért a hanglemezgyártóknak a monopóliuma is megszűnt. Tehát itt már előjöhettek a kazettagyárosok is, és el tudták adni. Nyilván ez még nem volt teljesen legális, de kiadót lehetett alapítani. Tehát itt a redőnkészítő kisiparostól a sütődő tulajdonoson át nagyon sokan lemezkiadókat alapítottak. Tehát 88-ban ezzel már kezdünk szembesülni. És itt már a Borsenyó, az Erős Péter már nem feltétlenül tudja nyomon követni ezt a fajta változást. Nekik nyilván megvan a maguk lemezgyára, tehát azért azt még nem lehet megtenni, hogy valaki egy lemezgyárat is alakít, bár egyébként Mohácson egy farosgyárból már kialakítottak egy olyan eszköztárat, amivel talán lehetett ezt is megvalósítani, de azért még a dorogi lemezgyárat még nem tudtak megkerülni, de a lemezterjesztést, meg a lemezkiadást már magáncégek is vitték.
0: Igen, nagyon érdekes dolog, hogy Olaszországban erre olyan iparág épült, amiből egy film is készült, az Erri kazettái, hogy kazetta másolás lett annyira gazdag egy fiatal srác a testvéreivel, hogy a maffia bekopogtatott hozzájuk, mert nem értették, hogy mi az üzlet a háttérben. Kanyarodjunk vissza, akkor Hoffer Györgyhöz következik. Gyuri, se veled, se nélküled.

0: Ez az örökzöld, amelyben ma este az 1988-as Interpop Fesztivált elevenítjük fel vendégünkkel, dr. Csatári Bence történésszel, a Nemzeti Emlékezet Bizottságának tudományos kutatójával. Egy újabb döntős dal, mégpedig a Casablanca nevű formációtól. Mi az ő történetük?
1: Ugye a Casablanca nyilvánvalóan kezdő zenekarnak számított, és egyetlen lemezig egyébként el is jutottak, tehát egy ilyen egylemezes zenekarról van szó, akik a mondjuk azt a rendszerváltás forgatagában elérték azt, hogy tudnak nagylemezt kiadni. Erdélyi Elemér volt nekik az egyik ilyen éces géberük, aki egyébként a Hungária Együttesnek is, nem is mondom, hogy menedzsere, de nagyon benfentes embere volt. Többek között az ő nevéhez köthető, hogy 1995-ben újra összeállt a Hungária, Novai Gábort és Fenyő Miklóst ő hozta újra emberileg egy tető alá, egy zenei platformra. De a lényeg az az, hogy ők egy ilyen nagyon vidám, happy, és nyilvánvalóan egy picit a Hungáriától nem is tudtak nagyon elvonatkoztatni, de egy nagyon életörömet sugárzó, egy életig elő zenekart hoztak létre, ugye még lányok is közreműködtek benne, tehát sőt, ugye nyugodtan mondhatjuk, hogy frontemberi szinten. Tehát a Casablanca egy ilyen érdekes, mondjuk azt, hogy üde színfoltja volt a magyar rock történetnek egy lemez erejéig. Uh-huh. És az Interpop Fesztiválon egyébként megcsillogtatták ott is a tudásukat.
0: Olyannyira, hogy elnyerték a, hát borzasztó ez a név, hogy idegen forgalmi propaganda és kiadó vállalat külön díját. Igen. Igen, az IPV külön díját. Ez mit jelentett, hogyha valaki nyert egy ilyen csodálatos IPV díjat?
1: Azóta már a történettudományi kutatások megállapították, hogy az IPV ez egy fedő szervezet volt. Ha. Igen, tehát ez egy írszerző tevékenységet végző kádári cég volt, és hát Siklósi Norbert volt a vezetője, ő volt az, aki ennek a totum factuma volt. Élet és halál urai voltak bizonyos szempontból, hogy kiket hova küldjenek ügynökként, akár nyugatra, akár keletre.
0: Én meg itt vicceskedek vele.
1: Igen. Ne tegye, kedves műsorvezető úr, mert azért még visszanyolhat a fagyi 40 távlatában is, de a lényeg, hogy tényleg ez egy ilyen pártállami személy. Nyilvánvalóan azért adtak ki könyveket, de nem ezért hozták
0: De mi közük volt az Interpop Fesztiválhoz?
1: Hát nyilvánvalóan például a propaganda. Tehát azért az ifjúsági lapokban megjelent a reklámja az Interpop Fesztiválnak, a híradás. Azért az a hír, mint a híradás, mint a negyedik hatalmi ág, azért az már akkor is elég jól körvonalazódott, hogy ez nagyon fontos szempont a szervezők számára, és hát nyilvánvalóan rakhattak még bele egy kis pénzt is. Tehát azt hiszem, a pénzről még fogunk is beszélgetni az Interpop 88-as fesztiváljuk kapcsán.
0: Fogunk meg botrányokról, igen, is, igen. De előtte a Casablanca zenél jön a Harcolj értem.

0: Ez a Kossuth Rádióban az Örök Zöld, amelyben ma este az 1988-as Interpop Fesztivál döntős verseny dalaiból válogatunk. Sok művészünk esetében elmondhatjuk, hogy a dalaiban tovább élnek. Az viszont, hogy egy előadó sok évvel a halála után is napi szinten beszédtémát adjon, meglehetősen egyedi jelenség. Zámbó Jimmyről van szó, akinek az életét és a munkásságát a közelmúltban még egy sorozatban is feldolgozták. Az Interpop Fesztivál mennyire volt meghatározó állomás Jimmy életében? Ugye, ha már a sorozatot szóba hozta, akkor ott láthattuk, hogy ő úgy élte meg, mint manapság egy színész az Oscar-díjat.
1: Igen, igen. És ez azért nem is volt teljesen félreértelmezés az ő részéről, mert aki díjat kapott, az ugye kapásból az előszobájába jutott Erdős Péternek, és igazából ott már nagylemez várományosnak is tekintették. Nagyon jól visszaadja a film egyébként azt, hogy Gyabrunka József alakítja Erdős Pétert, és mondja, hogy attól függetlenül, hogy te most itt díjat nyertél, öcsikém, nézd meg, hogy kik tárgyalnak lemezszerződésén, és ott mutatták a Padödőt és társaikat, jó, hogy jön. Őt bepróbálták kihagyni a buliból. Zábó Jimmy egy kicsit a 80-as évek végén Kratics Bélája volt, aki nem akart kompromisszumot kötni az elején, és szerintem az volt a nagy szerencsé, hogy ezért voltak mellett. Kratics Bélával ellentétben neki voltak menedzserei, és ő volt az, aki őt egy kicsit fel tudták úgymond építeni, nem csak image szempontjából, hanem diplomácia szempontjából is, mert nem lehetett úgy beszélni Erdős Péterre, mint ahogy egyébként ő valójában tényleg egyszer-kétszer állítólag megtette. Azért ide is hadd fűzzek egy rocktörténeti érdekességet. Sokan nem tudják, de ezt Korda Gyuri bácsitól én megtudtam, hogy ő volt az, aki felfedezte Zámbó Imrét, Zámbó Jimmit, némi túlzással legalábbis, és megint nem hagyhatjuk ki az Orit, ugye ahhoz, hogy valaki felépessen ezeken a fesztiválokon, azért az Orinál vizsgáznia kellett, nyilván egy előadó művészi jogosítványa kellett ahhoz rendelkeznie.

0: nem akarták megadni az ori vizsgát. Ezek a pártaparacsikok, mert ők ugye tényleg nem értettek hozzá. És akkor Korda György felszólalt, bármint nyilvánvalóan nem az Ábrahócsi mielőtt, hanem miután ugye kiküldtek mindenkit, és értékelték a teljesítményeket, azt mondták, hogy ha ő nem kapja meg az ori vizsgát, akkor ő lemond a zsűri tagságáról. Nagyon karakán kiállás volt ez a Gyuri bácsi részéről, és arra hivatkoztak, hogy nem jó a megjelenése, milyen arca van, mennyi, egyébként is úgy megy, mint elefánt a porcelánbútba, nem lehet vele rendesen kommunikálni, és aztán végül Korda György hatására végül is megkapta a belépőt a nagyok közé. Ori vizsgásan már ugye fix gázsért, amit az előbb is beszéltünk erről, felléphetett, és meglett az OSK vizsgája is, az Országos Szórakoztató Zenei Központi vizsgája is, ahol mivel meg különböző bárokba mehetett a énekel, és egyébként tudjuk is, hogy mi a filmből is, hogy milyen kalandos úton fogadta el egyik másik felkérést. A lényeg, hogy ő azért egyrészt megjárta a hadakútját, másrészt pedig azért kiárta az előadó művészeknek az iskoláját. És neki már volt egy pici kis előélete, kb. 3-4 éves előélete mindenképpen volt, amikor a 88-as Interpop Fesztiválon szerintem elsőprő sikert aratott.
1: Valahol búzsdal szól. Igen. Hallgatjuk Zambó Jimmy-től.
2: Szép volt

0: Az 1988-as Interpop Fesztivál kapcsán újra és újra szóba kerül az úgynevezett Ori botrány. Tehát az országos rendező irodában kezdődött a történet, de miatta a szabálysértés alapját.
1: Tulajdonképpen nyílt titok volt az, hogy milyen korrupciós ügyekbe keveredett az Ori. Az hozzá kell tenni, hogy ennek azért a meleg ágya maga a rendszer volt. Nagyon kevés fix gázsit kaptak a zenészek mindig, már 60-as évektől elkezdve egészen 80-as évek végéig. Annak ellenére, hogyha akár több ezer fős művöldési házakban, klubokban léptek föl, nem beszél a sportcsarnok koncertekről. Tehát aki 30 ember előtt lépett föl, meg aki 30 ezer ember előtt lépett föl, ugyanazt a gázsit kapta. Ez 88. május 1-én megszűnt, tehát lett egyfajta gázsi szabadság, de ezt nem úgy kell elképzelni, hogy rögtön a mai viszonyok jöttek létre, hanem kicsit megemelték, kicsit lehetett többet kapni, de túlságosan sokat a zenészek nem kaptak. Itt akik nagyot kaszáltak, mai szóval jövve, a bevételből azok az Ori ügyelők, és leginkább persze az Ori vezetői, nyilvánvalóan, de mind a mellett pedig az Ori összes alkalmazottja valahogy egy bizonyos szint fölött azért már anyagilag is érintett volt, egy érdeket volt abban, hogy valamelyik produkció jól szerepeljen. Itt olyan cikkek láttak napvilágot, hogy az Ori fizeti a Maxim takarítónőjét. Ez arra utalt ez a cikk, hogy áll szerződésekkel, így mondanak, hogy színlelt szerződésekkel egy takarítónőnek fizettek ki gázsikat.
0: Tehát a gázsikat.

0: most visszakapják az őri vezetők a pénzt. Csak hogy mondjak egy konkrét példát, a 88-as Mari szervezésű Interpop Fesztiválon fellépett több előadó, tehát mint Gála Misabaj, a Neoton is fellépett, és a lényeg, hogy egyet egy alkalomra adtak 12.500 forintot az MHV vezetőinek az Ori részéről. Nyilvánvalóan abban volt, akarták érdekelté tenni az MHV vezetőit, hogy utána minél több lemezt kiadjanak, minél többet lehessen ebből profitálni. Erdős Péter azért, mert a Neotont színpadra állította, most a hallgatók nem hallják, de nem látják, de én mutatom, hogy idézőjelben mondom, 12.500 forintot kapott, az akkoriban 2,5 havi tanári és orvosi fizetés volt. És közben nem csinált semmit. Tehát gondoljuk bele, hogy ez egy álszerződés volt. Mit kellett a Csepregévának, vagy a Pásztor Lászlónak megmondani, hogy jobbról-balra menjen, vagy balról-jobbra adja át a mikrofont. Ugye ezt megkapta a Wilpert Imre is, és a Boros Lajos is. Egyébként, amikor Boros Lajossal beszélgettem erről, nyílt színen egy pódiumbeszélgetés kapcsán, ugye a szemembe letagadta ezt az össze. Nem emlékszik. Én mutattam azért a papírt. Tehát azért ennek megvannak a levéltári nyomai. Igen. A retinámba égett ez a 12.500 forint, ez csak a jéghegy csúcsa, és nyilvánvalóan sok száz ilyen volt, nincs mindegyiknek nyilván dokumentuma, illetve lehet, hogy ezek a számlák már lassan selejtezésre kerültek, hiszen a gazdasági számlákat nem feltétlenül őrzik meg a levéltárak sem az idők végezetéig. És a lényeg az, hogy itt rengeteg ehhez hasonló pénzügyi visszaélés volt.
1: Tehát akkor nem is annyira közismert művészek voltak érintettek, hanem az ori dolgozók, akik ugye fiktív előadókat béreztek.
0: Hát igen, vagy pedig tényleg olyan produkciókért kaptak horribilis összeget, nyugodtan mutatjuk, amit nem végeztek
1: amit
0: el.
1: Amit nem végeztek el, világos.
0: Nem elvégzett munkáját, és ez azért tovább gyűrűzött. Ugye a kommunista rendszerben volt egy olyan szervezet, ami ezeket a pénzügyi visszaéléseket a bíróságon túlmenően, főleg, hogyha pártaparancsnokok követték el, akkor ellenőrizték. Tehát a párt vezetőit is ellenőrizte egy szerv, ez volt a Központi Népi Ellenőrzési Bizottság. KNEB, így hívták. És ez a Központi Népi Ellenőrzési Bizottság volt az, amelyik a különböző visszaéléseket megpróbálta felgöngyölíteni. Ez szovjet mintájára jött létre, és itt a KNEB is jelezte azt, hogy ez milyen nagy volumenű probléma volt, hogy itt már tulajdonképpen a forradalom felfaja saját gyermekét. Az egyik kommunista próbálta ugye kiteríteni, hogy a másik kommunista hogyan és miként élt vissza a hatalmával, és ennek volt a csúcsa az, ami ugye közvetlenül az Interpop Fesztivál után be is következett, 1988-ban, hogy kiugrott az ablakon az a Bulányi László, aki egyébként a Jimmy filmben is szerepel. 88. november 4-én történt mindez, amikor már annyira folytogató volt ez a légkör, és annyira lehetett tudni, hogy itt most vagy börtönbe küldik őket, vagy pedig valahogy menekülni kell.
1: Vasúti sínt építeni. Igen.
0: Igen, hogy ez az ember ez kiugrott. Bulányi László egyébként annyit tudni kell, ekkor ő volt az országos rendezőirodának a főigazgató, vagy igazgatója, hogy ő azért rendelkezett egy KGB-s igazolvánnyal is. Tehát ő a Szovjetuniónak, ha már az előbb az IPV-t megjöttük, akkor itt azért nyugodtan mondta, hogy vannak itt titkosszolgálati szálok az Interpop Fesztiválon. Tehát egy KGB tiszt volt az ori vezetője, aki egyébként megszervezte ezt a 88-as Interpop Fesztivált.
1: Hát hogy ezen gondolkodom, igen, hogy kanyarodtunk ide, hogy jutottunk ide, Interpop Fesztiváltól egészen a KGB-ig. Na most akkor egy nagyon nagy kanyarral vissza. Hollandiát egy színesbőrű előadó Lou Prince képviselte az 1988-as Interpop Fesztiválon. Vajon mekkora meglepetést okozott a közönségnek, hogy Hollandiából már a megjelenésében is eltérő nemzetiségű énekes érkezett?
0: Igen, azért ekkor még nem voltak a színesbőrűek annyira elterjedtek, főleg orvostalgatók voltak Magyarországon, akik Afrikából érkeztek. Ugye nyilvánvalóan Hollandiának meg a tengeren túli gyarmatai miatt lehetett az, hogy valaki kreolbőrűként, holland állampolgárként érkezett Magyarországra. Úgyhogy ez nyilvánvalóan megint szó szerint színfolt volt a fellépés az Interpol Fesztiválon, és szerintem még szükség is volt egy ilyen, hogy megmutassuk, hogy lám-lám, mi ennyire a nemzetközi vélkeringés része vagyunk, hogy akkor Hollandiából nem is akárkit, hanem egy színesbőrű énekest fogadunk a színpadunkra.
1: Ugye a dal címe I Love You, mennyire éreztük, vagy érezte ilyenkor a közönség, a zsűri, illetve mindenki, hogy ú, ez a nyugat, mert hogy megint angol szót hallok.
0: Igen. Azért itt még egy kicsit vissza kell utaljuk a 60-as évekre, mert a 60-as években is már akár Charlie, vagy akár Fenyő Mikék is, hát angolul énekeltek. Nagyon sokan megpróbálkoztak, hogy az Omega együttes. Leszették a külföldi számokat,
1: tehát 88-ban már nem volt ez egy ilyen nagy dolog, hogy valaki angolul énekel?
0: De mindenképpen, és pont ezt akartam mondani, hogy a 60-as években nem jutott ebbe a tévébe ezekkel a számokkal az egyértelmű. Tehát itt klubkoncertek szintjén, nyilván legendássá vált klubkoncertek szintjén volt ez igazán izgalmas. És az volt ebben az igazán novum, hogy valóban, ahogy azt ön is említette, most már a széles nyilvánosságban, tehát az első nyilvánosságban is megjelent az, hogy lehet angolul énekelni egy pop dalt, és ad abszolútom még akár egy magyar előadó is, hogyha külföldi színpadokon szerepel, nyugodtan énekelhet angolul. De ez már akkor nem volt annyira kivetni való. Miközben egyébként meg mégiscsak előnyére vált az ő meghívása Magyarországon.
1: Első nemzetközi díj, ugye Hollandia, kapta Lou Prince jó voltából ez az I Love You, és még egy érdekesség, hogy Lou Prince a mai napig aktív, és a show műsorait bárki megrendelheti.

0: Rózsaszín bombázók. A csapat két évvel korábban alakult több hazai tehetségkutató versenyen indultak, a legtöbbet kiváló eredménnyel, győztes helyezésekkel zárták. 1987-ben megjelenik első bakelit kislemezük, ugye, majd 1988-ban indultak az Interpop Fesztiválon is, ahol egyedül ők játszottak élőben. Ha mindez nem lenne elég, akkor elmondom, hogy Keresztes Ildikó volt az énekesnőjük, és amikor Ildikóval beszélgettünk...
1: Igen,
0: és amikor Ildikóval beszélgettünk az Örökzöldben, akkor ahogy kimondtam, hogy rózsaszín bombázók, láttuk az arcán, hogy egy millió emlékélmény így belehasít. És
1: hát azért neki ez volt az első olyan zenekar, amivel tényleg országos sikert ért el, és talán ennek a zenekarnak a tagjaként lett ő igazából ismert énekesnő, már csak azért is, mert előtt ugye szólóban ő nem énekelt. Tehát ez egy nagyon nagy jelentős lépés volt az ő karrierjében, igen.
0: Egy idézet Zorántól 1990-ből. Az a véleményem, hogy az értékes zene megmarad, és a tehetséges előadó is talpon marad. Sok nagy név évtizedek óta tartja magát. Hogy a maiak közül ki tetszik? Talán a rózsaszín bombázók. Igényes hangszerelésű, jó ízlésű zenéjük van. Ezt ugye megmutatták Siófok városában is, egyébként Siófok város külön díját kapták. Igen. És mennyiben hatott másképp, hogy ők tényleg kiálltak oda, tépték a húrokat, ütötték a dobot?
1: Ez azért fontos kérdés, és nagyon is jó, hogy ez most szóba került, mert a televíziós közvetítéseknél azért ez oltatlan mindig egy ilyen technikai probléma, hogy akkor most élőben játszunk, vagy sem. Ha élőben játszunk, akkor nagyon egy kockázatot válnak, és teljesen tényleg a lutrivá válik az, hogy most sikerül ezt a dolgot előadni, vagy sem. Nyilvánvalóan itt biztonságra törekedtek a rendezők is. Az országos rendező és a Magyar Rádiós Televízió is szerették volna ezt, hogy ez lemenjen egyébként mindenféle stiklés bukás nélkül. Talán ezt még meg kéne kérdezni Keresztes Ildikót, hogy hogy tudták ők azt elérni, hogy ezt a dalt ők tényleg élőben játsszák el. Ez egy nagyon nagy kérdés, és ez őket dicséri, hogy ezt el tudták érni. Az is lehet, hogy egy szám erejéig bevállalták a rendezők, hogy akkor jó, akkor legyen így. Az is lehet, hogy volt valami olyan különleges zenei oka, amivel úgy gondolták, hogy ezt csak élőben lehet megtenni.
0: Éppen erre gondoltam, hogy minden csapatnak külön beállás kell, de lehet, hogy voltak vele egy csapatnak akkor.
1: Egy csapat beállás, hát kibírja a produkció, kettőt már nem.
0: Igen.
1: Voltak a szerencsések, igen.
0: Igen. Következik akkor a Siófokváros külön díjas, a rózsaszín bombázók, és ha nem tehettem róla.

0: Angliát Ann Turner képviselte az Interpop Fesztiválon a One Day Love című dalával, keveset tudni az énekesnőről. Minden esetre ugye jól szerepelt nálunk, hiszen a fesztivál nagy díjasa lett nemzetközi kategóriában.
1: Igen, de azért azt hozzá kell tenni, hogy lehet, hogy volt egy nagyon jó dala, ez a dal egyébként tényleg megüti a mértéket, és aztán utána lehet, hogy több más dalla meg nemzetközi szinten a porondon nem tudott érvényesülni. Úgyhogy azt gondolom, hogy ez az ő életében, művész életében biztos egy nagyon fontos állomás, és az emlékében egészen biztos, hogy meleg szívvel él az, hogy 88-ban az Interpol Fesztiválon megnyert a külföldieknek kell egy díjat, de ettől függetlenül azért nyugodtan leszögezhetjük, hogy ő nem vált szintén világsztárra.
0: De például Ann Turner hogy került Siófokra?
1: Ez nyilvánvalóan úgy működött annak idején, hogy a különböző monopol intézmények közül az előbb már említett Interkoncert megpróbálta felvenni a különböző nyugati menedzsmentekkel a kapcsolatot, hogy kiket tudnának ajánlani. És persze ez nem úgy működött, hogy akkor jó, most felveszik a telefont, és 88-as Interpop Fesztivál, jó napot kívánok, szeretnénk kérni ajánlatot, hanem ezek már hosszú évtizedes múltra visszatekintő kapcsolatok voltak. Tehát attól függetlenül, hogy volt egy vasfüggöny, azért ez az Iron Curtain, ez sokszor inkább nylon curtain volt, mert az Interkoncert, bocsánat a szó viccét, de ezt egyébként a történészek szokták használni, az angol szakirodalomban szerepel, hogy nylon curtain volt, és pontosan ez is egy ilyen ezt alátámasztó gondolat, hogy az interkoncertesek azért jártak sűrűn nyugatra. Annak ellenére, hogy nem mindenkit, és nem mindig engedtek ki nyugaton fellépni, a magyar zenészek közül, ettől függetlenül ők azért úgynevezett üzletszerző utakon voltak. Sőt, Penz Zsolt, a könyvzenei osztály vezetője nyilatkozta egyszer nekem, hogy ők fél évente jártak két-két hetekre, hogy kimenjenek Hollandiába, az akkori NSZK-ba, Franciaországba, a tengeren túlon már nem annyira, hogy tudják a zenétrendeket figyelembe venni. A minden fesztiválon mindig ott voltak az interkoncertesek, ugye ez minden év január végén, február elején volt megrendezve, tehát tulajdonképpen azért, ha nem is a fősodorra, de mégiscsak rajta tartottuk az ütőerőkön a kezünket, és lehet, hogy egy ilyen kapcsolat kapcsán, de most csak én is csak találgatok, de szerintem ez a megoldás, hogy egy ilyen módon becsatornázott énekesről van szó, hogy énekesnőkről, akár a többiek esetében is, a nyugatiak esetében ezt meg lehet említeni. Hát. Szóval az Interkoncertnek lehet, hogy még ezeket meg is köszönhetjük.
0: Igen, nagyon jó választás volt, hiszen ugye a fesztivál nagy díjasa nemzetközi kategóriában Ann Turner, aki énekli, hogy One Way Love.

0: korabeli újságcikket tartok a kezemben, az Interpop Fesztivál 88-ról, Somogyi Néplap, amelynek az alsó részén itt van Anita. Csak ennyit írtak, hogy Anita, aki egyébként ugye az Interpop Fesztivál nagydíjas a magyar kategóriában, Sárközi Anita, Maradj meg nekem című dalával. Nem nagyon ismert számomra az énekesnő, bevallom őszintén. Még így, hogy elolvastam ezt a cikket.
1: Olyan?
0: Igen.
1: Ő tulajdonképpen szerintem méltán megnyerte ezt a vetélkedőt, mert hogy azért volt egyfajta kisugárzása a művésznőnek, és egyébként azt hozzá kell tenni, hogy ő még a rendszerváltás után is létezett. Tehát ő nyilvánvalóan akkor nagyjából 65-ös születés, ha jól tudom, tehát 25 éves volt, amikor volt az Interpop Fesztivál 88-ban, tehát egy pályakezdőnek minősült, és 2000-ben, 2003-ban, 2009-ben is voltak még lemezei. Tehát létezik Anita a mai napig is. De a lényeg, hogy ő azért letette a névegyét, és szerintem az egy vállalható nóta volt, amit ő ott előadott.
0: Érdekes, lehet, hogy csak így elkerültük idézőjelesen egymást.
1: Persze, a művészt, ilyen van.
0: Nővel van ilyen, igen, mert még azt sem mondhatom, hogy felkészületlenség lenne, hiszen megnéztem ezt a döntést. Őt is, tehát, hogy visszanéztem a 88-as versenyt, és valahogy nem tudtam összerakni, de én nagyon örülök neki egyébként, hogy ennyi információt megtudunk ezekről az énekesekről, énekesnőkről, akiket ugye vagy teljesen elfelejtett a szakma, vagy ők léptek ki maguktól, hiszen ilyenről is hallottunk, vagy a mai napig aktívak, és akár lehet műsor
1: csak
0: is rendelni.
1: Csak széttöredezett a mai popvilág azért, ezt Kovács Kati szokta mondani, hogy akkor voltak 100-an az énekesek, most meg vannak szerintem több ezeren. Tehát legalább 3-4 ezer. És hát így aztán lehet, hogy sok bábak közt elvész a gyerek, ahogy pontosan, szokták mondani.
0: Pontosan. Az Interpop Fesztivál nagy díjasával zárjuk tehát műsorunkat magyar kategóriában. Sárközi Anita, Maradj meg nekem, mert hogy ez volt az Örökzöld, amelyben ma este Siófokig és az 1988-as Interpop Fesztiválig utaztunk vissza a döntős versenydalok segítségével. Dr. Csatári Bence történésznek, a Nemzeti Emlékezet Bizottság tudományos kutatójának köszönjük, hogy ezúttal is az útitársunk volt.
1: Én pedig köszönöm szépen, sok szép kérdést, és további jó rádiózást kívánok én is a hallgatóknak.
0: Önöknek pedig köszönjük a figyelmet, műsorunkat újra meghallgathatják a mediaclick.hu oldalon. A szerkesztő Toldi Szabolcs, a hangmérnök Németh László és a gyártásvezető Mali Andrea nevében is köszönöm figyelmüket. Balogh Tamást hallották.

0: Krónika. A Kossuth Rádió hírműsora.
1: 20 óra, jó estét kívánok, a mikrofonnál Néveri Igor. Főbb híreink először röviden. Harmadfokú hőségriadó van érvényben kedd éjfélig. Több nyugat-európai országban is sorra dőlnek meg a melegrekordok. Azonnali belső vizsgálatot kért a honvédelmi miniszter az újdörögdi gyakorlótéren, tavaly márciusban történt kézigránát baleset miatt. Tovább fokozódik a hőség, holnap sok napsütés várható kevés gomoly felhővel. Következnek a részletek. Harmadfokú hőségriadó van érvényben kedd éjfélig. Szakemberek azt javasolják, hogy az extrém melegben ne menjünk a szabadba, és figyeljünk a folyadékbevitelre. Csüri Fanni Noa összeállítása.
2: A vízbe, ha bemegyünk, akkor jó.
3: A strandokon is különösen oda kell figyelni magunkra. 10 perc kint tartózkodás esetén is súlyosan le lehet égni. Hívta fel a figyelmet Lengyel Zsuzsanna bőrgyógyász. Hozzátette, viseljünk kalapot, napszemüveget, és használjunk több mint 50 faktoros napfényvédő krémet.
4: Nem csak gyerekeknek javaslom, hanem felnőtteknek is, hogy UV-szűrős felsőket viseljenek.
3: Rovács Melinda házi orvos emlékeztetett, nem elég csak vizet inni, fontos az elektrolitok pótlása is.
5: Elkezd fájni a fejünk, szédülünk, gyengének érezzük magunkat, nagyon verejtékezünk, majd utána megszűnik a verejtékezés, akkor azonnal segítséget kérjünk.
3: A hőség komoly egészségi kockázatot jelent, írta közösségi oldalán az egészségügyi miniszter. Különösen veszélyeztetettek az idősek, a várandósok, a kisgyermekek, a szív- és érrendszeri betegségben érintettek. Számukra Hegedűs Zsolt azt javasolja, hogy a kánikula idején ne vegyenek részt szabadtéri tömegrendezvényen. Az élő környezetért felelős miniszter az összefogásra hívta fel a figyelmet. Gajdos László a többi között arról írt, hogy magunk is tehetünk a környezetünk védelméért, például egy tál friss víz kihelyezésével a szomjazó állatoknak. Csökkentik a paksi atomerőmű teljesítményét a magas Duna vízhőmérséklet miatt. A gazdasági és energetikai miniszter Kapitány István azt írta, a lakosság ebből közvetlenül semmit nem fog érzékelni. Magyarország villamos energia ellátása továbbra is biztonságos és folyamatos.
1: Hárman tűntek el ma a Dunában, egyikük holttestét megtalálták. A rendőrség közölte, egy fiatalember Iváncsánál merült el, az életét már nem lehetett megmenteni. Még keresik azt a férfit, aki a Kopaszigátnál tűnt el, valamint azt a fiatalt, aki Bajánál ment a vízbe, majd elmerült. A rendőrség ismét arra figyelmeztet, hogy kijelöletlen fürdőhelyeken és folyóvizekben senki ne fürödjön. Több nyugat-európai országban is sorra dőlnek meg a melegrekordok. Franciaországban alkoholtilalmat vezettek be a hatóságok, és a tömegrendezvényeket is törölték. A római Kolosseumnál vízágyúval hűtötték a turistákat. A belga fővárosban pedig a rendőrök is vizet osztanak. Kanalas Lili összeállítása.
6: A hőség miatt a francia hatóságok alkoholtilalmat rendeltek el, hogy ezzel is csökkentsék a kórházak túlterheltségét. A hétvégi tömegrendezvényeket is törölték, köztük Párizs egyik legnagyobb rockzenei fesztiválját is, ahová ez idén több mint 200 ezer embert vártak. Megtartják viszont a szabadtéri koncerteket az Egyesült Királyságban annak ellenére, hogy az elmúlt napokban újra és újra megdőlt a júniusi melegrekord a Szigetországban. Hollandiában is szokatlannak számít a 40 fok közeli hőség. Rómában vízágyúval hűtötték a tömeget a Kolosseumnál, az idősek pedig ingyen látogathatják az uszodákat az olasz fővárosban. Belgiumban több utas is hőgutát kapott, amikor egy vonat meghibásodott Löwen közelében. A vasúti kocsikban rövid idő alatt 50 fokig emelkedett a hőmérséklet. A hőség a belga rendőröknek is plusz munkát ad, elsősorban hajléktalanoknak segítenek olyan helyet találni, ahol hűsölhetnek.
1: Három nappal az ország történetének egyik legsúlyosabb természeti katasztrófája után újabb nagy erejű földrengés rázta meg Venezuelát. A 4,9-es erősségű rengést a fővárosban Caracasban is érezték. Muntean Erik beszámolója.
7: Tovább folyik a túlélők keresése. Ez egy összedőlt 6 emeletes ház volt, egyetlen embert tudtunk kimenteni, de vannak még mások is a romok alatt, magyarázta az egyik mentőcsapat tagja. Kutyákkal és drónokkal kutat a túlélők után a Salvadorból küldött különleges mentőcsapat. Az a célunk, hogy a lehető legtöbb a romok alatt csapdába esett embert kimentsük, ezért megpróbáljuk telefonon felhívni azokat, akik a házban laktak, hát ha valamelyik kicsörög és valaki reagál rá. A törmelék alól is lehet hallani a gyereksírást és a kiabáló embereket, mondta az egyik mentő. Az Egyesült Államokból is megérkezett egy mentőcsapat, amely több tonna élelmet és felszerelést hozott magával. Az Egyesült Királyságból és Törökországból is útnak indult egy-egy alakulat. Az adományokat is folyamatosan gyűjtik. A földrengés epicentrumába azonban még nem jutott el elegendő ellátmány. A nélkülöző lakosság ezért nekilátott kifosztani az összeomlott boltokat. Az emberek szemetes zsákokba raktak annyi ételt és italt, amennyit csak elbírtak.
0: Krónika a Kossuth Rádióban.
1: Kárpátaljai katonák is hazatérhettek a legutóbbi fogolycsere során. Közben folyamatos a harc az orosz és az ukrán hadsereg között. Részletek Iváncsik Attilától.
8: 40 helyi lakos sebesült meg a déli herszoni régióban, amikor orosz támadás érte a térséget. A dél-ukrajnai Zaporizsában és a keleti Harkivban üzemanyag töltőállomásokba csapódtak orosz drónok. Az ukrán haderő válaszul ezúttal az oroszországi Volgograd megyét vette célba, ahol hadigyárakban keletkeztek jelentős károk. A Krím is célpont volt, robbanások rázták meg Szevasztopolt, ismét lezárták a félszigetet Oroszországgal összekötő Kercsi hidat. Az ukrán hadsereg egy olyan olajátemelő állomást is eltalált, amelynek kulcs szerepe van Moszkva üzemanyag ellátása. Volodymyr Zelenszky ukrán elnök szerint ezekkel a csapásokkal próbálják csökkenteni Moszkva katonai erejét, illetve bizonyítják a nyugati szövetségeseknek, hogy az ütőképes ukrán fegyveres erő támogatásra érdemes. Közben három kárpátaljai férfi is hazatérhetett az orosz-ukrán fogolycsere során, amikor összesen 160 ukrán hadifoglyot engedett szabadon Moszkva ugyanennyi oroszért cserébe.
1: Keretmegállapodást írt alá a tartós és hosszú távú békéről Washingtonban Izrael és Libanon. A részletek még nem ismertek, az egyeség után azonban Benjamin Netanyahu izraeli kormányfő bejelentette, hogy a zsidó állam kivonja haderejét a dél-libanoni területekről. Marco Rubio, amerikai külügyminiszter pedig azt hangsúlyozta, nem a libanoni polgárok, hanem a Hezbollah terrorszervezet a felelős az Izrael és Libanon közti konfliktusért. Minden hivatásos szolgáljon becsülettel, tisztességgel, a törvény, valamint a hazánk iránti hűséggel. Ezt a miniszterelnök mondta a Nemzeti Közszolgálati Egyetem Rendészettudományi Karának és Katasztrófavédelmi Intézetének tisztavatás ünnepségén. Magyar Péter azt kérte a végzett hallgatóktól, hogy legyen bátorságuk felszólalni, ha törvénytelenséget látnak. Legyen tartásuk jelezni, ha méltatlan parancsot kapnak, és legyen erejük kiállni, ha a hivatásuk becsülete sérülne.
9: Aki a Ludovika szellemében indul el, annak tudnia kell, mit is jelent a haza. A haza az idős ember, aki segítséget kér. A haza a gyermek, aki biztonságra vágyik. A haza a bajba jutott család, az árvíz ellen védekező település, az éjszakai szolgálatban védett utca település, a határon őrzött nyugalom. A haza mindig emberekből áll, és önök mostantól őket szolgálják.
1: Azonnali belső vizsgálat elrendelését kéri a honvédelmi miniszter a vezérkari főnöktől az új dörögdi gyakorlótéren tavaly márciusban történt kézigránát baleset miatt. Ruszin Szendi Romulus azt mondta, ők és a sérült sem értenek egyet az ügyészséggel. A honvédelmi miniszter szerint nem lehet következmények nélkül lezárni egy olyan esetet, amelyben valaki mind a két kezét elveszíti. Hozzátette, a vizsgálat körülbelül 60 napig tart, az eredményét nyilvánosságra fogják hozni.
10: Meg kell állapítanunk, hogy van-e benne katonai, szakmai felelősség, és van-e benne politikai felelősség. Én azt gondolom, hogy nem csak a sértetnek, hanem a katonáknak és az egész társadalomnak szüksége van, hogy ezekre a kérdésekre végre választ kapjanak.
1: A hőség miatt mentőautók kísérték a 31. Budapest Pride felvonulóit. A résztvevők az Operától indultak az Erzsébeti hídon át a Vérmezőig, ahol fellépők színpadi műsorokat adtak elő. Karácsony Gergely főpolgármester azt mondta, a szabadságért akkor is ki kell állni, amikor a dolgok jobban alakulnak.
11: Nagyon fontos, hogy a tavalyi Pride óriási sikere egy olyan siker, amit folyamatosan meg kell erősítenünk, mert a szabadságért akkor is ki kell állni, amikor a dolgok jobban alakulnak, hogy mindig is jól alakuljanak. Mert nagyon örülök, hogy most is ilyen sokan vagytok, hogy sokan vagyunk. Budapest egy sokszínű és büszke város.
1: A felvonulás előtt kétoldalú találkozót tartott a főpolgármester az Európai Unió humanitárius segítségnyújtásért felelős biztosával. Karácsony Gergely kiemelte, választópolgárok április 12-én lezárták azt a korszakot, amikor a politika a gyűlöletre és a kirekesztésre épített.
0: Időjárás jelentés.
1: Tovább fokozódik a hőség, holnap a sok napsütés várható majd kevés, komoly felhővel, egy-egy zápor kis eséllyel előfordulhat. A szél többnyire gyenge vagy mérsékelt marad. A hajnali 15-21 fokról 35 és 40 fok közé melegszik majd a levegő. Keddig továbbra is rekkenő hőségre kell készülni, majd a hét közepétől záporok, zivatarok hoznak pár fokos enyhülést. Ez volt a Krónika, hamarosan kezdődik a Családi Sáv, benne az esti mesével. A hírszerkesztő Fehérvári Petra, valamint a technikai munkatársak Dancsó Mária és Rozbora Zoltán nevében is köszöni a figyelmüket Néveri Igor. Viszont hallásra!
12: Műsorajánlat. Holnap reggel 5 órától Hajnaltáj.
13: 100 éves a személyszállítás a Mátra vasúton. Jelentős szerepet játszott és játszik ma is a térség turizmusában.
14: Róla azt kell tudni, hogy egy 1954-ben gyártott Resica típusú gőzmozdony, ami teljes körű felújítást kapott. Őt meg tudtuk őrizni, hogy a mai napig üzemképes legyen, és tudjunk vele csinálni ilyen nosztalgia járatokat.
15: Bakos Csaba vagyok, várom Önöket.
12: Hajnaltáj, a Vidék magazinja 5-től 6-ig Kossuth Rádióban.
16: Igazás, sláger, akkor ez az!
17: Idén-nyáron a Duna színes élményekkel várja.
18: Milyen nyár vár rád?
17: A legjobb zenék, nyári történetek.
19: Fölfedeztük a hazai várakat, kastélyokat.
17: Különleges ízek.
20: Nem akarsz minden nap főzni rá?
17: Izgalmas programok.
21: Fantasztikus!
17: Emlékezetes találkozások.
22: Na, elmondom, mik a legendák.
23: Mondjad.
17: A Kárpát-medence 1000 csodája. Csak önre vár. A nyár minden színét, a nyár minden pillanatát. Élj át velünk a Dunán!
12: Esti mese.
24: Kedves gyerekek! Páparelli, Foltocska és Bársonytalp című meséjét Váradi Hédi mondja el.

0: A csodálatos meleg nyári napoknak hirtelen vége szakadt. Eső esett, szél fújt, és sárgulni kezdtek a fák levelei. Itt ott egy-egy pajkos szellő lesodort már egyet-kettőt a földre, és utánuk szólt. Nem sokára minden levél sárga és pirosas tarka színt ölt. Nem sokára a fák leveleit is mind lefújja a szél a földre. De a mi tűleveleink itt maradnak. Zúgták az örökzöld fenyők. Így is történt. Mi azonban nem fáztunk, sűrűsödni kezdett a bundánk, egy cseppet sem éreztük a hideget, mert ilyenkor őszidőben, így mesélte jó nyúlmamánk, minden nyúlnak, őznek, szarvasnak, sőt, még a gonosz rókának is megsűrűsödik a bundája. A madarak tolla alatt megsokasodnak a puha tolpihék, és így még azok a madarak sem fáznak, melyek nem röpülnek el melegebb vidékre. Hát a mókusok... érdeklődött nyuszi húgom bársonytalp. Nekik is megsűrűsödik a bundájuk, így ők sem érzik a tél hidegét, felelte jó mamánk. Egész nyáron át együtt jártunk nyúlmamánkkal. Én, Foltocska, bátor szívű nyúlfiú, és bársonytalp a szelíd nyuszi húgom. Együtt mentünk élelmet keresni, a messzi rétekre, a közeli tisztásokra. Együtt futottunk fel a dombtetőre, és végig hancúroztunk a finom zöld fűben. De egyikünk sem feledkezett meg arról, hogy esténként ne gyakorolja a gyors nyúlfutást. Futottunk az egyenes erdei utakon, végig futottunk a tisztáson, átugrottuk az árkokat, és most már végig ugrottuk át a csörgedező patakot is. A lapulás is jól ment mindkettőnknek, sőt, talán bársonytalp nyuszi húgom, talán még ügyesebb volt a lapulásban, mint én. Megtanultuk azt is, hogyan szimatoljunk finom nyúlnak való füvek után, és így már nem kellett jó nyúlmamánknak annyit fáradnia. Bársonytalp, aki egyszer tavasszal beleesett a patak vizébe, most már semmitől sem riadt vissza, még ott is átugrotta a patakot, ahol a legszélesebb volt a medre. Dicsérte is őt nagyon nyúlmamánk. Ügyes lányka vagy, bársonytalp, nyugodtan nézhetsz elibe a nyúlvizsgának. Bársonytalp nagyon szerette, ha dicsérik. Bevallom azonban, én sem bánom, ha valakinek eszébe jut, miként futottam át tavasszal a sötét erdőn, és így szól hozzám. Hallottam, hogy milyen bátor szívű nyúlfiú vagy, Foltocska. Hallottuk, hogy helyén az eszed is, szíved is. Egy napon felfedező útra indultam. Amíg mentem, az járt az eszembe. Mi is lesz majd télen? Mit eszünk majd, ha elsárgul a keserű fű, lehullatja levelét minden bokor, minden cserje? Milyen jó lenne, ha rátalálnék a csodarétre? Erről a csodarétről álmodtam az előző éjszaka. Sűrű bokrok övezték, és ezen a sűrűségen csupán én tudtam átjutni. Át is jutottam egy könnyen, és lám, hirtelen megpillantottam az örökzöld keserű füvet és az örökzöld cserjéket. Ide jövünk majd nyúlmamánkkal egész télen át. Ide jövünk lakmározni, amikor lehull a hó, és betakar minden fellelhető nyúl eledelt. Amikor ideértem tegnapi álmomban, felébredtem. Rögtön elmeséltem az álmomat bársonytalp húgomnak, és azt mondtam. Délután aztán felkerekedem, hogy megkeressem azt a csodarétet. De hiszen csak álom volt, kiáltotta a bársonytalp. De azért mégis megígérte, hogy nem szól jó nyúlmamának, amíg meg nem találjuk ezt a csodarétet. Először egyedül megyek, mert felfedező útra jobb, ha nem jössz velem, mondtam bársonytalpnak. Szipogni kezdett, végül mégis otthon maradt. Elindultam. Már nagyon messze jártam, amikor feltűnt nekem a végtelen csend körülöttem. Ezen a vidéken még sohasem jártam életemben. Hirtelen nagyon dobogni kezdett a szívem. No, Foltocska, te bátor szívű nyúlfiú, csak nem félsz? Szóltam magamban. Egy bokor alján meglapultam, és akkor a fejemre pottyant valami. Ilyetten ugrottam talpra, és már futásra állt a lábam, amikor megszólalt felettem egy hang. Mak-mak! Hé, te nyúlfiú! Mit keresel itt, ahol nyúlnak semmi helye? Nem tudod, hogy erre van a rókkalak?
1: Róka? Hol a róka?
0: Ilyettem be, alig jött ki hang a torkomon. Szedd a lábat, hiszen azért pottyantottam a fejedre a magyarót. Szaladj!
1: Futni kezdtem, de nyomomban most már biztosan tudtam, ott futott a róka. Ó, mennyire örültem most, hogy gyors futásban első díjat nyertem a nyúlfiak között. Hátra nézni, nehogy ismertem. Futottam, amilyen sebesen csak tudtam. A róka meg utánam. Végem van. Soha többé nem látom a mamámat, soha többé nem látom bársony talpugocskámat. Hirtelen magam sem tudom hogyan, de éreztem, hogy nem fut utánam már senki sem. Megmenekültem. Elfutotta a szívemet az öröm, amikor megláttam az ismerős fákat, az ismerős bokrokat, amikor meghallottam Harkály doktor vidám, szorgalmas kopácsolását. Ilyen boldogságot talán még sohasem éreztem életemben. A nagy tisztáson szembefutott velem a mamám és vele a szomszédunk, a mindig morgolódós Nyiszke úr. Itt vagyok, mamám, kiáltottam már messziről. Nyiszke szomszéd a mamához fordult. Ugyan mondtam, szomszéd asszony, hogy foltocska nem vész el. Nem, hát kiáltottam, de akkor már mellettem trappolt bársonytalp is. Együtt indultunk hazafelé.
2: Megtaláltad a csoda rétet? Kérdezte bársonytalp. Ki mesélt neked a csoda rétről? Ijedezett az én nyúlmamám, mert ezt a mesét csupán az a ravaszdi róka eszelhette ki, hogy oda csalja a hiszékeny kis nyulakat. Álmodtam róla, és mert féltem, hogy télen nem lesz mit ennünk, hát elindultam, hogy megkeressem. Nyúlmamám magához szorított. Te kis oktondi nyúlfiam, azért álmodtál róla, mert bizonyára hallottad valahol ezt a mesét. Ne aggódjatok, fiókáim, lesz élelmünk télen is, mint eddig is. Így mondta, nagyon szelíden. Nem szidott meg sem dorgált. Talán eszébe jutott, hogy réges-régen, kis nyuszi lányka korában, ő is álmodott a csodarétről, mert neki is meséltek róla. Talán egy szép őszi napon ő is elindult megkeresni azt az örökzöld fűvel benőtt, cserjékkel körülölelt csodarétet. Ezen az estén nem mentünk el a patak partjára. Elfáradtunk, mind a hárman. Én a hosszú és izgalmas kaland után nem kívántam a patak partra menni, és jó nyúlmamánk, no meg bársonytalp is kimerültek az izgalmaktól.

Pápa Relli Foltocska és Bársonytalp című meséjét Váradi Hédi mondta el. Szerkesztette Fenyő Katalin, rendezte Vadász Ilona. A hangfelvétel 1972-ben készült. Műsorunkat újra meghallgathatják a mediaclick.hu oldalon. Hamarosan a Vers napról napra műsora következik itt a Kossuth Rádióban.

Ön a Kossuth Rádió műsorát hallgatja. Most következő műsorunk 6 éven aluliaknak nem ajánlott. Vers napról napra.

Pannónia földje küldött hozzád zsenge koromban, onnan, amerre, hogy majd a Dunába elvegyítse nevét és hullámait, a kövér számtókat már csendesedő örvényléssel szeli át a Dráva. Írta egyik szép versében János Pannonius, magyarosan Csezmicei János. Nevét egész Európában ismerték. Költészetének anyaga, nyelve és hangulata az olasz humanizmus talajából nőtt ki. Költészetében a vallásos eszmék helyett megjelenik Magyarországon s azonnal európai színvonalon a reneszánsz gondolkodás és életérzés. Nagyra értékeli a földi életet, a békét, a kultúrát, a természetet és a költői halhatatlanságot. János Pannonius Pannonia dicsérete a Mars Istenhez békességért és egy Dunántúli Mandulafáról című versét Szilágyi Tibor, Mádi Szabó Gábor és Gáti József mondja el. A verseket Berceli Anzem Károly, Kardos Tibor és Vörös Sándor fordította.

0: Eddig Itália földjén termettek csak a könyvek, és most Pannónia is küldi a szép dalokat. Sokra becsülnek már, a hazám is büszke lehet rám, szellemem egyre dicsőbb, s általa híresebb föld.
1: Ötöt szférán hatalmas, súlyos léptű úr, kinek sisaktaréja véres fényt sugárzik. Szaturnusz sarja, nagy Junónak gyermeke, te égi őr, te nagy titán rettegtető, te préda éhes, úr hadaksa békes orsán, te férfit ékesítő, héroszt szentelő, te súlyos léptű, talpig vasba öltözött, határt kipusztító, várost leromboló, kiáltal árva lesz a föld, és telt a Tartarusz. Te szörnyű vérivó, halottra éhező, te férfi romlás, asszonyoktól átkozott, szegénynek kincset adsz, kifosztasz gazdagot, te békegyűlölő, vad éhhalál szülője, szerzője rettenetnek, pánik indító, atyánk, kíméld meg fáradt Pannon népemet.
2: Herkules ilyet a Hesperidák kertjébe se látott, hősi Ulisszes sem Alkinoosz szigetén. Még boldog szigetek bőrétjein is csoda lenne, nemhogy a Pannon föld északi hűsörögein. S íme virágzik a mandulafácska merészen a télben, ám csoda szép rügyeit zúzmara fogja be majd. Mandulafám, kicsi Fillis, nincs még fecske tájon, hogy hát oly nehezen vártad az ifjú tavaszt.

0: János Pannonius, Pannonia dicsérete, a Mars Istenhez békességért és egy dunántúli mandulafáról című versét Szilágyi Tibor, Mádi Szabó Gábor és Gáti József mondta el. A műsort Duba Szilvia, Farkas Dávid és Talics Péter készítette.
1: A műsor újra meghallgatható a mediaclick.hu oldalon.
2: Magyar útravaló. Mai gondolatunk Jász Gézától származik. Az egyén nem egy külön láncszem, de a korábbi nemzedékek láncolatának szervesen összefüggő része. És így ő a családnak és hazának nem csak jelenét, de a múltját is képviseli. Jász Géza a 19.-20. századi filozófus író gondolata, az ember helyét jelöli ki az időben. Az egyén nem elszigetelt létező, nem önmagából fakadó kezdet, hanem örökség hordozója. Mindaz, amit gondolunk, mondunk és teszünk, magában viseli az előttünk élők tapasztalatát, munkáját és felelősségét. A család és a haza nem csupán jelen idejű közösség, hanem folytonosság, emlékezet, hagyomány és vállalt sors. Amikor az ember él, dönt és cselekszik, nem csak önmagát képviseli, hanem mindazokat is, akik előtte jártak. Ez a felismerés nem teher, hanem tartás. A múlt nem visszahúz, hanem megtart. Irányt ad a jelenben, és mércét állít a jövőnek. Jász Géza üzenete ma is időszerű. Felelősek vagyunk azért, hogyan kapcsolódunk bele ebbe a láncolatba. Mert amit továbbadunk, az már nem csak a mi sorsunk része, hanem azoké is, akik utánunk jönnek.
3: A műsorszámot a Magyarság Kutatóintézet készítette.
4: Ön a Kossuth Rádió műsorát hallgatja. Jelenlét. Roma közéleti magazin.
5: Dévliszerek haftumén romali, Noroksi Szenetácsi Buna, köszöntöm a hallgatókat. A mikrofonnál a szerkesztő Nagy Nikolett. Néhány szó mai műsorunk tartalmából. A jelenlét ereje. Konstantino Mária Manuela, a Szent Ferenc Szegényei Alapítvány szakmai vezetője, családokért és közösségekért dolgozik a Nógrád vármegyei Ságújfalun. Cigány misszió református szemmel. Gregus Nébuzás Irén lelkipásztor mesél a tiszántúli református egyházkerület küldetéséről. A következő percekben egy olyan szakemberrel beszélgetünk, aki nap mint nap azokért dolgozik, akiknek a legnagyobb szükségük van a segítségre. Konstantino Mária Manuela, vagy ahogyan mindenki ismeri, Nella, a Szent Ferenc Szegényei Alapítvány szakmai vezetője, valamint a Ságújfalui Jelenlétpont vezetője. Munkája során gyermekekkel, családokkal és idősekkel foglalkozik, közösséget épít, programokat szervez és segíti a hátrányos helyzetű emberek mindennapjait. Mesélj arról egy picit, kérlek, hogy te milyen szerepet töltesz be a Szent Ferenc Szegényei Alapítványnál.
6: Hát itt az alapítványnál én a jelenlétpont vezető vagyok Ságújfalun, illetve az alapítvány szakmai vezetője vagyok most már 3 éve.
5: Hogyan tudnád jellemezni, mi az alapítványnak a küldetése is? Mióta vesz részt a FETE program megvalósításában?
6: Az alapítvány 2020 óta vesz részt a FETE programban. Hát így az alapvető küldetése, felesettek felkarolása, különösképpen a gyermekekre koncentrálunk, nagyon nagy figyelemmel, tekintettel és családkíséréssel igyekszünk támogatni, követni leginkább a gyermekeket, de ezáltal így a családokhoz is hozzájuk tudunk jutni, vagy könnyebben elérjük őket is.
5: Melyek voltak a legfontosabb helyi szükségletek, amelyekre a program választ kíván adni?
6: Azt gondoltuk így a kezdetektől már, hogy nagyon fontos, hogy a gyerekeknek egy olyan helyet biztosítsunk, ahol minőségi időt kapnak, valami pluszt így a szabadidejükben az iskolán túl.

0: jönnek el, és akkor így görgetnek fel régebbi ügyeket is. Korábban nagyon nagy számmal elindult nálunk a falusicsok tevékenysége is. Házak felújításában volt család, akinek lakhatást is másik településen sikerült ingatlant vásárolni. A mindennapokban még a mosás, a ruhaszárítás, amivel felkeresik a házainkat, ami ugye még szintén fontos volt, vagy így elindult szépen a magáncsőrök ügyintézése. Még ezeken felül ugye vannak nyilván a krízis kezelések, hogy igyekszünk azért ezekben is gyorsan, hamar reagálni, akár élelmiszercsomag, ruházattal, festékkel. És délutánonként, 3 óra után mind a két településünkben, a jelenlét házunkban megtelik a gyerekekkel, az iskola után jönnek át, különböző foglalkozásokra, korepetálás, tanulássegítés, kézműves foglalkozás, ifjúsági hittan.
1: És jelenlétpontvezetőként neked kell kitalálni ezeket a programokat, vagy ötleteket adni?
0: Nagyon stabil csapatunk van most, már a kezdetektől megtaláltuk azokat az embereket, akikkel így együtt tudunk dolgozni, és igazából így mindig közösen ötletelünk, hogy mikkel lehetne akár ilyen tematikus hetet kialakítani, vagy most a nyári táborunkra is mindig közösen ülünk össze, hogy mik legyenek, mivel színesítsük a napokat, a táborokat.
1: És hogyan alakul most a nyár ilyen szempontból, a táboroztatás szempontjából?
0: Két tábort is szervezünk idén is, az egyik a napközis táborunk, annak a szalmatercsi jelenlétpontunk fog helyszínt adni. Oda nem csak a szalmatercsi gyerekek és a ságújfalusiak, hanem oda el szoktak jönni a környező településről, és így hozzávetőlegesen ilyen 70-80 fős tábor szokott ez lenni. És a nyár vége felé, hogy haladunk, ott pedig mindig szervezünk egy kamasztábort, Pilismaróton, az egy bentalvos tábor az ottani parókián.
1: Hogyan fogadták a helyi lakosok a kezdeményezést? Most nem csak a gyerekprogramokra gondolok, hanem a felnőttekre is.
0: Először azért úgy nagyon sok intenzív volt az elején is, nagyon már a családlátogatás, tehát a személyes megszólítás. És akkor így sokan tudtak kérdezni is, hogy mégis mi ez, hogy kell ezt az elképzelni, hogy előtte itt nem volt, de a környező falvakban sem volt ilyen, és a családlátogatások során tudtuk így egy kicsit úgy lerakni az alapokat, hogy mit is jelent ez az egész.
1: És amióta elindult a program, azóta milyen eredményeket láttok?
0: Hát a megnövekedett gyermeklétszám, tehát hogy most már két tónusban jönnek Ságújfalun a gyerekek, Szalmatercsen is, tehát hogy egyre duzzadnak a gyerekfoglalkozásaink, mi ezt abszolút annak, illetve azért azt gondoljuk, hogy tényleg a településeken mindenkinek, amiben tudtunk, nyilván nem mindig tudunk mindenben, de amiben tudunk, abban a kollégák és a munkatársak azok rendelkezésre állnak és segítséget nyújtanak, úgyhogy mi ezeket abszolút eredménynek, hogy bizalommal fordulnak hozzánk, vagy mernek idejönni és elmernek mondani olyan dolgokat is, amit tudnak, hogy innen nem fog kijutni.
1: Ugye említetted most a gyerekeket, mint ugye a legnagyobb réteget, akit megszólítotok, a felnőtteket, és még az a kérdés, hogy az időseknek van esetleg valamilyen külön célzott program, vagy foglalkozás, bármi, ami külön őket érinteni?
0: Idős klub szokott lenni, ez inkább így havi egyszer szokott megjelenni jelenlétponton. Az idős klub, illetve vannak szűrőbusz, volt a korábban hallásvizsgálat és ingyenes hallásvizsgálat, és Budapesten kellett átvenniük a hallókészüléket, ahova a kis buszunkkal szállítottuk őket el, mert nekik kellett személyesen átvenni. A szállításban is segítettünk, illetve két hetente jár ide szűrőbusz is, amelyen vérvétel, EKG, mindenféle vizsgálatot tudnak így kiegészítik egy kicsit a házi orvos munkáját még, vagy besegítenek ebbe, és akkor ezt ők is igénybe tudják venni.
1: A két település között egyébként van bármilyen különbség, vagy hasonló nehézségekkel, hasonló megoldásokkal kell szolgálni?
0: Van azért különbség, van, amiben hasonlók, van, amiben vannak közös pontok, de van, ami specifikusan mondjuk Ságújfalun vagy Szalmatercsen másabb, és oda más módszerek váltak be. Például a gyerekfoglalkozásokban is látszik, ott a gyerekek később érnek, tehát ott egy teljesen más módszert kellett kialakítani. Nálunk már hamarabb itt tudnak lenni, nyilván ez fizikai adottság is, mert az iskola mögött van Ságújfalun a jelenlétpontunk. Szalmatercsnek például nincs iskolája és óvodája, ezért ott egy kicsit máshogy kellett kialakítani a gyerekfoglalkozásokat.
1: És milyen nehézségeket tudnál még említeni, ami így a program során, vagy akár a kezdeti időszakban, vagy most is, nem tudom, amilyen kihívást jelentett számodra, vagy számotokra?
0: Hát a kezdeti időszakban az a kihívást jelentett itt Ságói falun 2020-ban indult, hogy mondtam, az a Covid időszaka volt. Nehéz volt kapcsolatot építeni, felvenni a családokkal, úgyhogy sajnos volt itt halálesetek a településen, abban az időszakban több is, azért az ott úgy nehezebben tudta elindítani a foglalkozás a

0: csoport ugye nem is lehetett, tehát hogy itt tényleg akkor nagyon ezen az utcán megszólítani az embereket, kint lenni, és itt tudtuk őket tájékoztatni a programról, itt tudtak ők is érdeklődni, és aztán ahogy haladtunk előrébb is, ugye elment ez a Covid hullám, és akkor azért be tudtunk nagyobb erővel indulni. Ami pedig így a mai napok, vagy így a napjainkban szerintem úgy kihívás, ezt lehet, hogy mondhatom így a kollégáim nevében, és azért az az, amikor ugye az érdektelensége, vagy a céltalan családokkal találkozunk, akiknek úgy közösen kell elindítanunk, hogy mi a céljuk az életükben. Vannak ebben sikerek is, vannak kevésbé sikerek is, mert van, aki azóta se találta ezt így meg. Ez abszolút így kihívást tesz elénk, hogy akkor velük hogyan tovább. Hogy...
1: Akkor kicsit ilyen pályaorientációt is végeztek így a felnőttek körében, hogy mi az, amit érdemes lenne keresni, vagy milyen lehetőségek vannak akár ott a környéken, a környezetben, ahol...
0: Aki erre nyitott és együttműködő ebben, az annak abszolút, igen, igen. A nehézség az ott kezdődik, ha valaki nem nyitott erre. Uh-huh. Pedig látjuk, hogy szüksége lenne, és próbálkozunk mindenféle módszerrel, de az nehéz. Illetve pont ezért vannak a gyerekfoglalkozásaink ilyen nagy hangsúlyban, hogy már a felsősöknek már azért most így próbáljuk ezeket így elültetni a szülőkbe, hogy hogyan is mint, merre tovább szeretnének, ki mit szeretne, ki az, aki tudja, hogy mi az, ami neki az útja, vagy amit szeretne.
1: És az iskolások, kisiskolások körében, hogy látod, ez már egy fókuszáltabb, tudatosabb dolog az életükben, hogy jobban látják, hogy mi lesz az ő céljuk?
0: Akik most már így évek óta járnak hozzánk, őnekik azért van most már egy határozott elképzelésük. Ők most már ilyen negyedik, ötödik, hatodikosak lesznek ezek a gyerekek, és a kezdetben óvodásként kerültek be a látókörünkbe a foglalkozásokra, ők nekik azért van egy határozott elképzelésük, igen, igen. Akik meg pedig így újak, mert mindig vannak szerencsére újak is, azok még azért most így ebben úgy keresgélnek, de ebben igyekszünk támaszuk lenni nekik is, meg a szülőket is, hogy hogyan próbáljanak nekik segíteni.
1: A programnak nektek milyen terveitek vannak a következő időszakra?
0: Most ugye nyár küszöbén vagyunk, itt a nyári foglalkozások, a gyerekekre való, hogy a nyáron is bent tartsuk őket, tehát hogy akkor is egy olyan programot tudjunk nekik hozni, ami miatt itt legyenek, köztünk legyenek, a szemünk előtt legyenek, a továbbra is fontos. Mi ezeket a programokat, amiket eddig elindítottunk, az nekünk továbbra is célunk, hogy ezeket tudjuk vinni.
1: Egy picit a te személyes oldaladra is kíváncsi vagyok, hogy te mit kapsz ettől a munkától, mi az, ami motivál így a mindennapok során?
0: Mindig a gyerekekről beszélek, de tényleg csak azért, mert ők nagy motivációt jelentenek nekünk. Tehát azt, hogy náluk látszik az, hogy nyitott fülekre, nyitott szívre találunk bennük, és hogy érteklődnek, és hogy szeretnek visszajönni. Az, hogy megölelnek minket, megköszönik esetleg, vagy az, hogy már amikor van egy metódusa, van egy menete a foglalkozásainknak, és ők ezt már így tudják, hogy közösen imádkozunk, együtt étkezünk, megint imával lezárjuk a délután. És ezt úgy mindig van jól nézni, ezt úgy már kívülről is, hogy van itt gyümölcsának, amit itt elkezdtünk, még hogyha lassan is érik be, de hogy ennek van értelme. Vagy amikor egy anyuka, aki kicsit úgy elvesztette volt így az életviharaiban, és akkor most egy teljesen kitisztult életképe van, és jövőképe van, és elindult ezen az úton, és megköszöni azokat a tanácsokat, vagy beszélgetéseket, amiket itt nálunk kapott. És ezek azért így a nehezebb napokon, mert van nehézség, vannak kihívások, de akkor azért ez így sokat jelent, hogy hagyni, hogy a jó Isten, amit rajtunk keresztül tud segíteni ezeken a családokon, gyerekeken. És ez úgy mindig feltölt, hogy ennek ilyen eszköze lehetek.
1: Ezt a segítő szándékot, érzékenységet, a közösségért való tenni akarást, ezt te otthonról hozod? Ilyen családban nevelkedtél, ahol ezek az értékek meghatározóak voltak?
0: Igen, édesanyukám részéről én ezt láttam már így kamaszként, kisgyermekként, hogy anyukám is szociális szférában dolgozik. Ezt láttam, igaz, hogy én kamaszként azt mondtam, hogy én biztos, hogy nem fogok ebbe a munkakörbe, vagy egy ilyen munkát végezni, nem szeretnék, mert én azt láttam ebből, hogy vasárnap ebédelünk is jönnek hozzánk az emberek, de hogy ennek ellenére most már 6 éve a nyugdokaiban vagyok.
1: Akkor jó, jó példa volt előtted, amit tudsz így követni.
0: Abszolút, igen, igen.
1: Mit kívánnál a két település közösségének a jövőre nézve?
0: Hát, hogy mindig van remény, nem szabad feladni, és hogy igenis közösségben lenni, együtt lenni, megosztani az élményeket, a nehéz napokat, erre szükségünk van. Tehát, hogy nem szabad elmagányosodni, és céltalannak lenni. Tehát, hogy mindig kell, hogy legyen célja. Egyéni célok, meg közös célok is legyenek.
1: Legyen így akkor. Nagyon szépen köszönöm a beszélgetést, és kívánom, hogy ugyanilyen lelkesedéssel és sikerrel folytasd a munkád is a programot ott Szalmatercsen és Ságújfalun. Köszönöm szépen, hogy megosztottad a gondolataidat.
0: Én is köszönöm.
1: magyarországi református egyház egyik küldetése, hogy minden ember származására és társadalmi helyzetére való tekintet nélkül megtapasztalhatja Jézus Krisztus evangéliumának befogadó, gyógyító és újjáteremtő erejét. Ennek jegyében hívták életre az Országos Református Cigány Missziót, amely 2013 óta segíti szervezetten a magyarországi református egyház gyülekezeteinek cigányok közötti szolgálatát a Református Szeretett Szolgálat ernyője alatt. A tiszántúli református egyházkerület cigánymissziós központjában Gyarmati Péter járt.
2: Esztári asszonyok ültek engem körbe hárman, Irénke, Aranka és Eszter. Debrecen mellett Debrecen Domboson beszélgetünk. Ez a Dombos, ez egy eldugott része Debrecennek. Az út mellett, a fák között körülbelül 1000-1100 ember él itt, össze-vissza egy kis erdei tanyákon. Szorvány település, szorvány része ez Debrecennek. És önök nem is idevalók, hanem messziről utaznak ide, a vármegye másik részéből, Esztárból. Esztár már inkább a román határ közelében van, a Berettyó folyó partján. Milyen messze van ez ide, Aranka?
3: Hát egy óra hossza.
2: Egy irányban?
3: Igen.
2: És mit keresnek az esztári asszonyok Domboson, a református egyháznak a misszióházában?
3: Azért, mert mi a református egyház gyülekezet tagjai vagyunk, cigánymisszió. Regusné Irénke a lelkésznünk, akit nagyon szeretünk, és nagyon örülünk neki, hogy ad nekünk munkát, mivel nagyon kevés pénzeket kapunk. És hitbejáró emberek vagyunk, és Isten minden nap az életünkbe cselekszik. Ha megkérjük, hogy megadja nekünk, amit kérünk, nem egyből adja meg, csak legyünk kitartóak az imába, és Istent nagyon szeressük, és nem akarjuk őt elhagyni. Így Dombostanyán tudunk munkálkodni, és akkor van segítségünk, hogy a lelkésznő valamennyit mindig tud nekünk adni.
2: Esztert is kérdezhetem? Mit csinálnak itt Domboson? Miért járnak ide? Egy órát ide, egy órát meg vissza.
4: Tevékenykedünk, van kert, kertészkedünk, és termelünk krumplit, zöldségfélét, ilyesmit.
2: Az előbb láttam, hogy felszereltek az asztalra egy tészta készítőgépet.
4: Igen.
2: Zsúrnak tésztát
4: igen,
2: is?
4: Igen, azt is csinálunk, igen.
2: És mi lesz a zöldséggel, a száraz tésztával, Irénke? Kapnak belőle?
3: Nem, hanem szét szoktuk adományba adni. Csináltunk zakuszkát, azt is szétosztottuk a lelkészeknek Debrecenbe.
2: És ön miért jött, miért vállalta az utat meg a munkát?
3: Hát én is szeretek ide járni.
2: Otthon Esztárban van munka? Vagy a környéken? Ugye ott arrafelé Pocsalja szomszéd település.
3: Igen, van munka Esztárban, ott dolgozok a Savanyítóban.
2: Ott is van egy.
3: Igen.
2: Kinek hogy van családja, gyermeke, erről igen, tudunk beszélni?
3: Igen, van egy 22 éves lányom és egy 6 éves unokám. Én nekem nincsen sajnos. 44 évig éltünk pedig együtt a párommal, de nem jött össze.
2: Azt mondta akkor, mikor még nem kapcsoltam be ezt a magnót, hogy a férje meghalt.
3: Igen.
2: Ápolta?
3: Igen, 5 évig ápoltam, pellenkáztam.
2: Az igen.
3: Igen.
2: Akkor sokat tett érte.
3: Sokat, bár most is tennénk még érte.
2: És Eszternek?
4: Nekem hat gyermekem van, 3 fiú, 3 lány, sikrek is vannak. Rengeteg unokám, 30 unokám van most is.
2: 30 unoka?
4: Igen.
2: Akkor van kinek
4: igen.
2: Szétosztania
4: van, igen.
2: A nyugdíjat?
4: Van, igen.
2: Azt mondta Aranka, amikor elkezdett beszélni, hogy azért szeret ide jönni, mert kapnak a jó Istentől segítséget, támogatást. De én azért azt gondolom, hogy önöknek is kell valamit tenni azért, hogy kapjanak cserébe valamit. Hát aki csak otthon ül és malmozik a kezével, meg igen. Várja a sült galambot, mindig ezt mondták az én nagyszüleim, hogy a sült galamb nem fog csak úgy a számba repülni, szóval azért valamit tenni is kell. És önök azért akkor ezek szerint tesznek is valamit, esztári asszonyok.
3: Amit elbírok, azt megteszem, mivel beteg vagyok.
2: Mi a betegség?
3: Inzulinos vagyok.
2: Akkor akármit nem is ehet?
3: Nem.
2: Miről volt a legnehezebb leszokni, Irénke?
3: Hát én nem szoktam semmit.
2: Ugyanúgy eszik mindent?
3: Nem mindent, de mindenből egy kicsit.
2: Aranka, mi az, amit megtenne még azért, hogy jobban menjen
3: hát,
2: a dolog?
3: Hát, hogyha egészséges lennénk, mert én sem vagyok az, sajnos most derül ki, hogy gerincsérves vagyok, de nem az az ember vagyok, aki otthon ül, aztán keresztbe tesz a lábát, hanem én olyan vagyok, hogy én kimennénk a világba, főleg mikor munka van, például olyan, hogy gyógynövényszedés, vagy akármilyen munka van, én megyek nagyon szívesen.
2: Akkor nem az, aki otthon ül?
3: Nem.
2: És várja.
3: Hála Istennek, így van. És megköszönöm Isten ennek azt, hogy erőt ad nekem a mindennapjaimban, hogy velem van, már egyedül vagyok.
2: Még azt mondják, hogy nem szeretnek dolgozni az emberek.
3: Mink nagyon, nem tudom, hogy ki hogy van vele, de az biztos, hogy az esztári emberek azok ilyen hajrák, hogy akármilyen munka van, ők mennek.
2: Így van vele ön is?
4: Én nagyon, mert én addig dolgozok, még a két kezemet fel tudom emelni. Én is oda járok dolgozni, járva, mikor van ez a szezon. Most, hogy nekem elmentem nyugdíjba, azután is eljárok dolgozni.
2: Azt mondta, hogy a roma közösségből jöttek.
3: Igen.
2: A lelkészük pedig nem roma. Hogyan tudnak együtt dolgozni?
3: Lelkésznőt úgy veszük, mint család. tagot. Már jönnek ide magyarok is innent
5: Dombosról,
3: és akkor olyan szeretet van, ilyen csodálatos ez. Mindenkinek meg kell, hogy tapasztalja, most komolyan, hogy én mikor elkezdődik a misé, már egyből sírok, nem tudom miért vagyok ilyen síros, és akkor érzem a szeretetet, az emberi szeretetet, átöleli az ember, hogy egy család vagyunk, meg mikor itt leülünk vacsorázni, hát ez nagyon csodálatos, és mindenkinek azt tudom ajánlani, hogy Isten közelébe legyik, ismerje meg Istent, és nyissa meg a szív ajtaját, már nem sok időnk van hátra.
2: Igazat mond?
6: Igazat. Így van. Hát már 15 éve ismerjük Irénke lelkésznek. Az nem kis idő.
2: Annyi idő alatt már meg tudták ismerni, hogy milyen ember.
6: Így van, hát nagyon szeressük.
2: A fiatalabbak eljönnek?
6: Van.
2: Hát lehet mondani ezt egy fiatal cigánylánynak, fiúnak, hogy gyertek el, mert higgyétek el, jó lesz itt.
6: Igen, szoktak jönni fiatalok is elég jó számmal.
3: Meg van bibliaiskola, itt szoktuk tartani.
2: Mi a terv? Meddig fognak ide járni még?
3: Hát nem így tudunk
4: járni. Hát mert ezt nem tudjuk abba hagyni, ezt nem lehet. Ez nem lehet, mert Isten elhívott bennünket.
3: Ámen.
2: Gregusné Búzás Irénk, református lelkipásztor. Azt mondta, hogy jó lenne világítani itt.
7: Jó lenne, igen.
2: Fényt mutatni.
7: Igen.
2: Nyilván allegória ez. Hogy kerültek ide Dombosra missziót vezetni?
7: Először is azt mondom el, hogy korábban voltak interjúink, és akkor tanoda programot csináltunk gyerekeknek, akiket igyekeztünk fölzárkóztatni az iskolában. Pályázati pénzből csináltuk ezt a tanoda programot, aztán voltak családi rendezvények, és ezek után, a programok után a missziónak nem volt egy központja, tehát nem volt egyszerűen hol összegyülekezni. Tehát mindig bérleményben voltunk, amíg a Dorcas Camping még működött.
2: Debrecen mellett a Bekeri tónál van a Dorcas Camping.
7: Köszönöm. És ott béreltünk termet, oda tudtunk menni nyári táborozni, és tehát evangelizációkat tartani, viszont egy állandó helyünk nem volt. És akkor jött a helyi kollégámtól, a dombostanyai lelkész kollégámtól, Tárnok Tamástól megkeresés, hogy ők megkapták az iskola épületét, illetve az óvodát is az önkormányzattól használatra, és hát mindkét épületet nem akarják használni, az egyiket szívesen rendelkezésünkre bocsátják, hogy mi is használhassuk. És így jöttünk ide ki. Hát itt is nagyon sok hátrányos helyzetű ember él. Cigány kisebbség többségi társadalomhoz tartozó egyaránt, sokan elváltak egyébként, és hétvégi házakban laknak, amiket nagyon nehéz télen fölfűteni. És akkor úgy kezdődött a munka, hogy először is rendbe kellett rakni ezt a volt iskola épületet, mert nem volt szinte használható mosdó, fürdőszoba, semmi, konyha.
2: Itt beszélgetünk most, és ebből semmi nem látszik.
7: Igen.
2: Szépen rendbe hozták.
7: Nagyon-nagyon sok munka van, és tényleg azt mondhatom hálaadás, hogy Isten megsegített bennünket. Úgy indult az egész, hogy mellé vettünk egy kertet is, mert a cigány testvérek elkezdték azt mondani, hogy nincs munkahely, ugye sokan, akik nem rendelkeznek 8 általánossal, nagyon nehezen kapnak egyébként munkát. Viszont a kerti munkához értenek, és például az a kert, amit megvettünk, ott állt egy vikendház, egy hétvégi ház, és mondták a testvérek, hogy ők azt le tudják bontani. És gyönyörűen szépen lebontották, a betont fölverték, nekem csak annyi volt, hogy elmentem a szerszám kölcsönzőbe, és kikölcsönöztem a betonveréshez a gépet, néztek is a szerszám kölcsönzőbe, hogy ez a kis nő hova viszi ezt a nagy gépet, és aztán meglepődtek, amikor tényleg visszatértem vele szépen, és el is lett végezve a munka, és így haladtunk apránként előre, nagyon szépen. Aztán jött a következő lépés, mert kerti munkát ugye csak nyáron lehet főleg csinálni. Mit csináljanak a férfi testvérek télen, mit csináljanak az asszony testvérek itt téli időszakban, úgyhogy jött aztán a tésztagyúrás, tehát most is éppen az asszony testvérek itt készítik a tésztát, és nyári időszakban pedig jött egy nagyon-nagyon jó ötlet itt a testvérek részéről, hogy ők tudnak zakuszkát készíteni. És elkezdtek zakuszkát készíteni, tehát nagyon-nagyon finomakat. A férfi testvérek pedig kezdték a fát fölvágni, amit maradt egyébként az épület felújításából, ilyen régi, a kollégiumból kihorták a régi bútor, szekrényajtókat, meg lambériát, amit itt leszettek, azt mi mind fölvágtuk fűrészsel, itt a testvérek, és abból fűtünk. Aztán ugye a fűtés nem volt megoldva, egy teremben tudunk itt fűteni gázzal, és akkor mondta az egyik cigány testvére, illetve többen is, hogy ők tudnak cserépkályhát építeni. Úgyhogy ők beépítettek oda szépen egy nagy cserépkályhát, és amikor itt vannak egyébként evangelizációk, nagyobbak, tehát nagyobb rendezvényeknél, karácsonykor, húsvétkor, pünköstkor, akkor befűtjük a cserépkályhát, és a testvérek otthon érzik magukat, ismerik ezt a környezetet, szeretnek is ide jönni. És lényegében ezek a programok működnek, tehát van egy ilyen foglalkoztató program, ha valaki ide bejön és jelzi, hogy neki valamilyen foglalkozásra lenne szüksége, és tudunk ezért támogatást is adni. Tehát ha élelmiszerre van szüksége, akkor élelmiszerre, ha esetleg gyógyszer szeretne kiváltani, akkor abban, de mindenképpen tudja a református egyház segíteni, és ők maguk is tesznek ezért nagyon-nagyon sokat. És ami még fontos, hogy a kert program, ami folyik, oda adományból kapjuk a palántákat, és ezeket a cigány testvérek is hazaviszik, amiket kapunk adománypalántákat, tehát ők maguk is megmunkálják a kertjüket.
2: De nem csak dombosi romákkal és nem romákkal foglalkoznak, egészen messziről jönnek ide néhányan.
7: Így van.
2: Hány egyház megyét fognak össze?
7: Hát a cél az lenne, ugye itt a tiszántúli református egyházkerület cigány missziója az lényegében, amihez 9 egyházmegye tartozik. És ezek nem egységesek a közigazgatási megyéket, tehát nem azonosak, de hasonló egyébként az elhatárolódás a területe. Egészen délen nem tudjuk már elérni az embereket, tehát mondjuk Csongrád megyébe, ott a helyi cigány missziós lelkészek csinálják ezt a munkát, vagy igyekeznek csinálni. Ami számomra egy nagyon-nagyon fontos és kiemelendő tény, hogy pár évvel ezelőtt az egyházkerületi közgyűlés megszavazta azt, hogy minden egyházmegyében, tehát itt a tiszántúli református egyházkerületen belül, minden egyházmegyében legyen egy ilyen cigány missziós központ, ahol be tudnak menekülni az emberek. Tehát tudják azt jelezni, hogy nekem szükségem lenne egy kis segítségre. Tehát megszorultan, nincs tüzelőm otthon, nincs élelmiszer, nem tudom kiváltani gyógyszert, stb. Akkor ezt tudja jelezni ott a központban annak a lelkésznek, tudjon valamilyen munkát, foglalkozást kapni, és tudja megkapni ért a segítséget is, vagy a támogatást. És ilyen módon ez a Debrecen közelében Domboson működő cigány missziós központ közvetlen közelről 3 egyházmegyét tud jól lefedni. Messzebbről ide utazni szinte nem érdemes, mert az úti költség is nagyon sokba kerül. Viszont ide rendszeresen jönnek, tehát a mai napon az esztári testvérek vannak itt valóban, holnap bodaszőlőek jönnek időnként Nyiradonyból, Pocsajból, Bagamérból, tehát több egyházmegye részéről, mindazok, akik jelzik, hogy problémájuk van, és szeretnének egy ilyen munkát, vagy egy ilyen foglalkozási lehetőséget kapni arra napra. Emellett működik még egyébként bibliaiskola is itt, tehát ide a lelkészek delegálják azokat a testvéreket, akik hitben már előrébb vannak egy kicsit, azt mondom, tehát alkalmasak arra, hogy a lelkészel együtt végezzék a cigány missziót, tehát segítsék a lelkész munkáját. Azoknak folyik ez a program, hogy bibliaiskola is van, és a bibliaórák az természetesen kint van a településen, tehát ha esztárba kell menni, akkor esztárban megtartjuk, ha bodaszőlőre, akkor bodaszőlőn, illetve a lelkész kollégák is ezeket végzik velem együtt. Úgyhogy hálaadással mondom el, hogy kicsin kezdett, ahogyan a Bibliában volt, hogy Nehémiás is építette ott újra a templomot, de azt gondolom, hogy a kicsin kezdetet nem szabad elvetni, vagy megvetni, mert az sok őszinte dolog van mögött, és az a fontos, hogy természetes legyen, és ne egy látszat program.
2: Mikor lenne elégedett egy lelkipásztor mindazzal, ami itt van? Jó így, ahogy van? Jó ezt fenntartani? Vannak-e még olyan lépések, célok, amiket meg kell tenni? Vagy kicsi lépésekkel haladni tovább előre?
7: Sokan látták szerintem a hallgatók közül is Schindler listáját. És ott a végén azt mondja Schindler, hogy mennyi mindenkit meg lehetett volna még menteni. Tehát bennem mindig ez van, hogy még többet tenni, még többet. Tehát nekem nagyon-nagyon fontos lenne, hogy minden egyházmegyében valóban jöjjön létre az a cigány missziós központ, ahol tudunk embereken segíteni, illetve még a tavalyi közgyűlésnek hadd említsem már meg azt a javaslatát, amit megszavazott és elfogadott a közgyűlés, hogy jó lenne olyan iskolákat létrehozni, ahol a gyerekek egyébként egy kicsit játékosabb formában, kicsit a Waldorf módszerhez hasonlóan tudnának tanulni. Laikusnak számítok ezen a téren, és mind a Waldorf módszer, mind pedig a Montessori módszer szerintem nagyon-nagyon alkalmas lenne a cigány kisebbségi gyerekek oktatására, és nagyon sok többségi társadalomhoz tartozó gyerek oktatására is már. Miért? Tehát azért, mert ugye a technika világát éljük, nagyon sok gyereket elvisz egyébként a telefon, meg az internet világa, és ott olyan jó módszerekkel tudnak oktatni, és ha ezt meg tudnák keresztény tartalommal tölteni, háttértartalommal, akkor ez egy olyan sikerélmény lehetne a gyerekeknek, hogy szeretnének oda járni. Itt az egyházkerületen belül egyébként van két nagyon jó iskola, az egyik Kántor Jánosiban van, a másik Magyar Csanádon, ahol kifejezetten foglalkoznak cigány gyerekekkel, rájuk koncentrálnak, hangolódnak, és nagyon jó eredményeket érnek el, én nagyon becsülöm az ottani kolléganők munkáját. És azt szeretném kiemelni, hogy nekem ez lenne még az álmom szintén, hogy ilyen irányba kellene haladni, mert nagyon sok mindent tudnánk még tenni, és ha ezt megszavazta a kerületi közgyűlés, és pedagógusok kidolgoznák ennek a tantervét, mondom, akár Montessori, akár Waldorf módszerrel és keresztény tartalommal megtöltik, akkor nagyon sok sikert el lehetne még érni ezen a téren, és azzal is, hogy a testvéreknek ugyanúgy nem csak a gyerekek mögé adunk támogatást, hanem a felnőtteknek is adunk támogatást, tehát hogy ilyen foglalkoztató programok minden egyházmegyében lehessenek, bibliaiskolák minden egyházmegyében lehessenek, evangelizációk, ilyen hatalmas nagy rendezvények, itt is ezeket a termeket ilyenkor megtöltik a testvérek, és öröm látni. Tehát a kicsi lépések mellett én azt gondolom, hogy jó látna nagy tömegeket is, amikor ide betérnek a dombostanyai testvérek, és a többségiek szoktak ilyenkor bejönni, és azt mondják, hogy ők szeretnek ide járni a cigány testvérek közé, mert itt élet van, és tényleg más a spiritualitás. Tehát aki ide jön, és megérzi az őszinteségét annak, hogy milyen mélyről kerültek föl emberek, tehát alkoholizmusból, vagy éppen börtönből, vagy prostitúcióból, mert nagyon sokan vannak olyanok is, akik ilyen élet háttérrel rendelkeznek, és bizonyságot tesznek, azon azt szoktam figyelni, hogy egyaránt szoktunk cigány testvérek és nem cigány testvérek megkönnyezzük az ilyen bizonyságtételeket, és azt mondjuk, hogy de jó így együtt lenni, és megérezni Isten jelenlétét.

0: Ez volt a Jelenlét, Roma Közéleti Magazin. Műsorainkat megtalálhatják az interneten is, a www.mediaclick.hu oldalon. Pór István hangmérnök nevében is megköszönöm figyelmüket, Nagy Nikolett szerkesztő műsorvezetőt hallották. A műsort a Duna Média Szolgáltató Nonprofit ZRT megrendelésére készítette az MTVA 2026-ban. Most a krónika következik. Ásin Devlesa, Fitzanatos, viszont hallásra!
1: Kossuth Rádió. Otthon a világban.
2: 21 óra, jó estét kívánok a hírszerkesztő Fehérvári Petra nevében is. Meghaladta az 1400-at a venezuelai földrengések halálos áldozatainak száma. Több mint 3200 sérültről tudnak, és mintegy 54 ezer embert eltűntként tartanak nyilván. A mentők több túlélőt emeltek ki a romok alól, köztük egy 15 éves lányt és egy 18 napos csecsemőt az édesanyjával együtt. Közben a túlélők felkutatásához 1600 szakember csatlakozott, és a következő 24 órában további segélyszállítmányok érkezése is várható. Az Egyesült Államok 150 millió dolláros segítséget ajánlott fel, és katonai eszközökkel is támogatja a mentést. Távozik tisztségéből a szerb köztársasági elnök. Alekszandar Vučić néhány héten belül nyújtja belemondását, de közölte, hogy pártja kérésére részt vesz a következő parlamenti választási kampányban. Szerbiában másfél éve tartanak azok a tüntetések, amelyeken a szerb elnök távozását követelik, azután, hogy 2024 novemberében leszakadt az újvidéki vasútállomás előtetője 16 ember halálát okozva. A sajtóban megjelent információk szerint azonban Alekszandar Vučić azért távozik, hogy a szerb haladó párt színeiben ismét induljon a miniszterelnöki posztért. Harmadfokú hőségriasztás van érvényben az országban. Az extrém forróság miatt 20 vasútvonal egyes szakaszain, valamint a hévvonalakon sebességkorlátozás rendeltek el, a forgalmasabb állomásokon palackos ivóvizet osztanak. Az ország 109 pontján van érvényben vízkorlátozás. A hőségriasztással kapcsolatos legfrissebb információk a kormány.hu/hőség oldalon, valamint a kormány közösségi oldalán találhatók. Magyarország csatlakozott az energiatárolás európai bővítését célzó megállapodáshoz. Erről tett közzé bejegyzést a gazdasági és energetikai miniszter. Kapitány István azt írta, 22 tagállam azt vállalta, hogy 45 gigawatt tárolói kapacitást hoz létre 2028-ig, ehhez hazánk 700 megawattos új kapacitás kiépítésével járul hozzá. A tárcavezető hangsúlyozta, hogy a megállapodás erősíti az ellátásbiztonságot, megkönnyíti a megújuló energia hasznosítását, és hozzájárulhat az energiaárak csökkentéséhez. A szabadság közös felelősséget is jelent, erről beszélt a főpolgármester a Budapest Pride felvonulás záró rendezvényén. Karácsony Gergely a Vérmezőn azt mondta, a visszanyert szabadságnak és demokráciának csak akkor lehet érvényt szerezni, ha az emberek aktívan részt vesznek a közéletben. Hozzátette, továbbra is hatályban vannak azok a jogszabályok, amelyek alapján tavaly megpróbálták betiltani a Pride-ot. Hárman tűntek el ma a Dunában, egyikük holttestét megtalálták. A rendőrség közölte, egy fiatalember Iváncsánál merült el, az életét már nem lehetett megmenteni. Még keresik azt a férfit, aki a Kopaszigátnál tűnt el a Dunában, valamint azt a fiatalt, aki Bajánál ment a vízbe, majd elmerült. A rendőrség ismét arra figyelmeztet, hogy kijelöletlen fürdőhelyeken és folyóvizekben senki ne fürödjön, mert az erős sodrás és a víz alatti akadályok a jó úszók számára is veszélyesek lehetnek. Híreink végén a várható időjárásról, tovább fokozódik a hőség. Holnap a sok napsütés mellett gomoly felhőkre számíthatunk, egy-egy zápor előfordulhat. A hajnali 15-21 fokról 35 és 40 fok közé melegszik majd a levegő. Kedves hallgatóink, 21 óra múlt 4 perccel.
1: Műsorajánlat. Korkóstoló. Tájak, ízek, történetek.
3: Egy DJ, aki a lemezjátszókat kovászra cserélte. Afrikai ízek Kongóból, gyilkosságokkal fűszerezett borokat is érintő történetek, és egy borvidék, amelyről többet gondolunk tudni, mint amennyit valójában ismerünk. Különleges életutak és konyhák, valamint izgalmas történetek a Korkóstolóban.
1: Korkóstoló. Vasárnap délelőtt 9:30 után a Kossuth Rádióban.
4: Oda nézek a...
5: Kuruc sziget a Labanc világ közepén.
6: Katonailag nem komoly.
5: Az utolsó hős.
7: 100 aranyat ér a fejed.
8: A meg a dicsőség.
9: Élve van, ahova te el kell foglunk!
5: Akit az ellenség fenyeget.
10: Egy halc, rebelis, kutya!
11: Engedelmével egy kicsit késő.
5: Ám az igazi betyár mindig kivágja magát.
12: Megölhetném, de nem teszem.
13: A császár nevében gyűjtsen!
5: Zente Ferenc.
14: Hogy írja Balázs az üzenetet?
15: A szentjes kapitánya.
5: Dupla részekkel. Vasárnap 16 óra 50 perctől a Dunán.
1: Sportvilág.
2: Rozbora Zoltán nevében is köszöntöm Önöket, Virányi Zsolt vagyok. Óriási csatában 2 óra 20 perces mérkőzésen Kecskeméten 3-2-re kikapott a magyar női röplabda válogatott Svédországtól. Az Európa Liga elődöntőjének első mérkőzésen a visszavágót jövő szerdán Svédországban Örebróban rendezik. A Mercedes-es George Russell indulhat az érről a Formula 1-es osztrák nagydíjon holnap délután. A brit mögött a két Ferrari következett, Charles Leclerc és Lewis Hamilton sorrendben, míg a VB érlovas Mercedes-es olasz Antonelli a negyedik lett. Az első ötös Max Verstappen zárta, aki a végén falnak ütközött a Red Bull-lal. A világbajnoki ezüstérmes öttusázó Szép Balázs világkupa döntős Budapesten. Úszás Márton Riárd 200 méteres pillangón Európa-bajnoki szintes idővel második lett a hét domb elnevezésű római nemzetközi versenyen.
1: Ez a Sportvilág.
2: 1-0-ra kikapott Spanyolországtól, így nem jutott tovább a labdarúgó világbajnokság csoportköréből Uruguay. A kétszeres VB győztes dél-amerikai csapat így akár csak 4 éve, ezúttal sem lesz ott az egyenes kieséses szakaszban. Míg Spanyolország csoport elsőként került a legjobb 32 közé. Szintén a H-jelű négyesben Uruguay vereségének is köszönhetően a története első világbajnokságán szereplő zöldfoki köztársaság óriási meglepetésre veretlenül csoportmásodikként lépett tovább, miután gól nélküli döntetlent játszott Szaúd-Arábiával, amely csapat így búcsúzott a tornától, mármint Szaúd-Arábia. A G-csoportot Belgium nyerte, miután 5-1-re legyőzte az így kieső Új-Zélandot. A négyes második helyen Egyiptom végzett, amely 1-1-es döntetlent játszott Iránnal. Egyiptom biztosan ott lesz a legjobb 32 között. Ma este és holnap hajnalban 6 mérkőzést rendeznek a labdarúgó világbajnokságon a tengeren túlon, tehát az Egyesült Államokban, Mexikóban és Kanadában zajlik a foci VB, ezzel be is fejeződtek a csoportkör küzdelmei. Az E csoportban 23 órától Anglia Panamával, Horvátország pedig Gánával mérkőzik. A K-jelű négyesben hajnali 1:30-tól Kolumbia Portugáliával, a Kongói Demokratikus Köztársaság pedig Üzbegisztánnal csap össze. Míg a J-jelű négyesben holnap hajnali 4 órától Algéria Ausztriával, Jordánia pedig Argentinával mérkőzik. Lionel Messi csak csere lesz a már biztos csoport első argentinok utolsó összecsapásán. Ezt Lionel Scaloni árulta el, tehát az argentinok szövetségi kapitánya a sajtótájékoztatón. Most térjünk vissza a 23 órakor kezdődő Anglia-Panama mérkőzéshez, hiszen ezzel kapcsolatban mondta el az érzéseit, a gondolatait a korábbi 22-szeres magyar válogatott Lackó Zsolt, aki a Leicester Cityben is focizott. Szóval az esélyekről kérdezte őt Balog Bence a Nemzeti Sport Rádióban, valamint itt a Kossuth Rádióban is.
16: A horvátok ellen azt gondolom, hogy egyértelmű volt a fölény, tehát az angoloknak a játék az egyértelmű kijött, amit szerettek volna azon a meccsen. A Gánának maga a védekezése, a szervezettsége, a fizikalitása, az agresszivitása, a gyorsasága azért az egyetlen egy válogatottnak sem könnyű ellenük játszani. Én így látom az első két mérkőzést, nem gondolom, hogy probléma lenne az angol csapatjátékkal, hanem itt azért látni kell, hogy az ellenfelek is milyen haditervet választanak. Az angolok ellen nem biztos, hogy a legjobb haditerv, vagy stratégia, hogy nagy területet adni nekik, hiszen nagyon sok olyan játékosok van, akik a játék gyorsításában felelősek, akár egyéni megoldásokkal, akár összjátékkal. Szóval ebből a szempontból a Gána jó taktikát választott. Nyilván itt az ellenfelektől is majd függ. Nem egyszerű egyébként föltörni ilyen szervezet, rendezett védekezést, mint a gánai. Itt azért több csapatnál lehet látni a világbajnokságon, hogy sok csapat nagyon közel a kapujához védekezik, és főleg van pár csapat, aki ebben agresszív is. Tehát itt például Gánánál ugye azt lehetett látni, hogy persze szervezettek, visszaálltak, de agresszívak is. És talán az angoloknak ez sem fekszik, ez a fajta labdavesztés utáni visszatámadás, ez az agresszivitás, ez a fizikális játék, ez a gyors játék. Valószínűleg most tudott erre készülni az angol csapat. Tehát, hogy ugye a Gána ellen találkoztak egyfajta játékkal, most a Panama is hasonló játékot fog látni. Valószínűleg a Panama is tanult abból, hogy a Gána hogy szerzett pontot az angolok ellen, de viszont az angoloknak most több idejük volt gyakorolni erre.
4: Szintén az elcsoportban 23 órakor Horvátország-Gána a párosítás. Luka Modricék formájáról a Horvátországban élő Lovrencsics Gergő osztotta meg gondolatait, továbbra is Balogh Bence a riporter.
6: Még azt mondom, hogy nem nincsenek úgy egybe, mint ahogy voltak a selejtező során is. Még nem éreztem 100%-osnak ezt a csapatot, de egyre jobb formát mutatnak. Szerintem nagyon jól játszottak az angolok ellen, de hát az angolok azért látszik, hogy a cserepadon is tehát olyan világklasszisok ülnek, akik meccseket tudnak eldönteni. Egy nagyon jó meccs volt, de az angolok azok most ugye bizonyították a papírformát és beúzták. Hát Panama ellen meg igazából nyerni kellett. Tehát lehet ez a kis nyomás, ez érezhető volt a játékosokon, de ugye azt nyerni kellett, megnyerték 1-0, úgyhogy én bízom benne, hogy ma Gána ellen azért jobb játék lesz és győzelem. Gána egy erős csapat, én azt mondom, hogy nagyon nehéz meccs lesz a horvátoknak, de szerintem nem fognak kikapni. Tehát ismerve Modricot meg a többieket, tehát biztos vagyok benne, hogy 100%-ba onnan fogják rakni magukat, és fejben fizikálisan is rendben lesznek, és szerintem nem fognak kikapni. Nem szabad őket egyáltalán leírni, de az biztos, hogy senkinek nem szabad félváról venni őket, hiszen megvan az a kvalitásuk minden egyes poszton, amivel el tudják a saját javukra dönteni a mérkőzést, és mondom, hát oda a maestro ott van, ugye Luka személyében, aki tényleg tudja azt, hogy hogyan kell győzni. Kis kulisszatitok ugye innen kintről, itt megáll az élet, amikor a horvátok játszanak. Tehát itt most nyár van, itt nagyon sok kültéri futszál tornát szerveznek, tehát öreg fiúknak, fiataloknak egyaránt. Tehát itt igazából Splitben is van 5-6 ilyen torna, meg itt a környező falvakba, városokba, és ilyenkor megáll az élet. Tehát hiába, hogy napi szinten mennek a mérkőzések, itt Horvátországban olyankor mindenki a meccset nézi. Tehát eufória van, és tényleg mindenki szurkol a válogatottnak. Amiket barátokkal beszélgetek, amiket hallok, tehát túl nagy elvárásaik nincsenek, szeretnék, hogy minél tovább jussanak, de azért ők is látják, hogy ugye Luka már nem a fiatalabbak közé tartozik, ugye Perisicse. Nem mondják azt, hogy biztos megint négybe fogunk jutni, vagy döntőt fogunk játszani, vagy harmadik helyért, vagy nem tudom. Mérkőzésre gondolkodnak, és tényleg, amikor meccs van, akkor itt mindenki kim van az utcákon, kávézókba, sörözőkbe is, és tényleg torkaszakadtából szurkolnak a csapatnak.
4: Lovrencsics Gergőt hallották, a horvát Hajduk Split korábbi magyar válogatott játékosát. A folytatásban Öttusa, ugyanis a világbajnoki ezüstérmes Szép Balázs bejutott a budapesti világkupa döntő holnap délutáni fináléjába a mai elődöntőből. A bokcsarnokban Kreisz Bálint kérdezte Szép Balást.
17: Nagyon boldog vagyok, hogy bejutottam a döntőbe. Kicsit meglepőből jött ez a VK döntő, mert a budapesti világkupa ugye nem is sikerült túl jól. Úgy volt, hogy nem indulok a VK döntőn, de szóltak, hogy mégis van lehetőség. Nagyon örültem neki, úgyhogy fejben, fizikálisan próbáltam nagyon oda tenni magam, ami szerintem sikerült is, úgyhogy nagyon örülök, hogy ilyen jó napot tudtam teljesíteni minden számban.
18: A jó ívás alapozta meg ezt az egész napot? Adott egyfajta extra magabiztosságot?
17: Igen, az nagyon sokat számít, hogy indul a nap. Nyilván, hogyha az ember kikap az első asszójában, akkor az rá tudja nyomni a bélyegét a napra, hogy jaj, rosszul indult a nap, úgyhogy nagyon örültem, hogy sikerült nyernem egy asszót, utána már felszabadultabban vívtam, úgyhogy nagyon örülök tényleg minden számnak.
18: Mindenkinél visszatérő téma, de nem lehetem mellett elmenni. A hőséget hogy viselted, azt, hogy a 40 fokból kimentél a 25-be, aztán visszajöttél, és ezt megtetted a verseny alatt ötször?
17: Igazából edzésem, mert ugyanígy edzünk, nagyjából ugyanebben az időben próbálunk azért melegben is futni, úgyhogy nem ért meglepetésként, abszolút jól viseltem.
18: Mi az, amit kitűzöl holnapra, hogyan akarod ezt a váratlan lehetőséget kimaxolni?
17: Igazából nincsenek konkrét terveim, hogy melyik számon milyen időt szeretnék teljesíteni, hanem szeretném élvezni a napot, úgy, mint ma, és nyilván lazán szeretnék versenyezni, felfogni olyan lehetőségként, hogy nem kell teljesítenem, mert nem számít sehova, úgyhogy tényleg csak élvezni szeretném a napot.
19: Ez a Sportvilág.
4: Pontosan egy év múlva kezdődik a budapesti vízes világbajnokság 2017 és 2022 után immáron harmadszor. A pénteki sajtótájékoztatón Kálnoki Attila sportért felelős államtitkár bejelentette, hogy a vízes VB szervező bizottságának operatív igazgatója Szántó Dávid lesz a helyettes államtitkár. A sajtótájékoztatót követően Szántó Dávid a Nemzeti Sportrádió Hazafutás című műsorában Elpap Istvánnal beszélgetett.
19: Na most ezt a kettőt, mert most a riporterségtől szakadjunk le, ezt az operatív igazgató és a helyettes államtitkár az előttünk álló egy évben párhuzamosan miként hogyan tud megférni egymás mellett, mert gondolom ez a te agyadban is azért egy égető kérdés.
20: Ez így van, szeretettel köszöntök én is mindenkit. Hát állítólag a klónozás már tart olyan szinten, hogy meg lehet próbálkozni ezzel is, de komolyra fordítva, az biztos, hogy komoly kihívás lesz majd a kettőt együtt csinálni, de én mindenképpen szeretném, mert ez a világbajnokság 2017 óta igazából annyira közel áll a szívemhez, és azt gondolom, hogy az a csapat, amelyikkel mi csináltuk az elmúlt években ezt a rengeteg világversenyt, az is annyira közel áll a szívemhez, és annyira profi csapat, hogy nagyon nehéz lenne őket otthagyni egyfelől. Másfelől pedig, és ezt nem én mondom, de szerintelenül azért vállalom ezt, másoktól, nemzetközi szövetségtől, a vezetőktől hallottam, hogy azért bíznak bennem. Úgyhogy az, hogyha én ott vagyok ezzel a csapattal, akkor az valamilyen szinten garancia arra, hogy a megfelelő színvonalon kerül majd megrendezésre ez a VB.
19: Hozzávetőlegesen mire számíthatunk? Hány sportoló érkezik? Hány a versennyel kapcsolatos ember érkezik? Mert itt edzőktől, vezetőktől kezdve médiáig megint egy külön kaszt. Hány szurkoló érkezik? Ugye itt Masters VB is lesz, tehát mindent összevetve ez egy óriási logisztikai feladat. Magyarországra külföldről nagyjából, akik kizárólag a VB, de most mindegy, melyik sportágról beszélgetünk, sőt, még az is mindegy, hogy elitről vagy szeniorról, hány turistát, hány vendéget várhatunk? Mert gondolom nem keveset.
20: Na jó, mindjárt akkor elkezdjük a matematika órát, ha van egy kis idő. Ugye a Masters-t jó, hogy említetted, mert ez például egy újítás lesz. Ilyet korábban nem csináltak, valamiért mi jó ötletnek tartjuk ezt.
19: Öreg fiúk, csak hogy magyar, öreg fiúk, öreg lányok, csak
20: igen,
19: hogy magyarul
20: öreg
19: fogalmazom.
20: Öreg, magyarul Masters.
19: Igen.
20: Szóval elvileg kötelező a rendes világbajnokság után megrendezni a Masters világbajnokságot. Ez már hosszú-hosszú évek óta így van, és általában az úgy szokott történni, hogy kicsit több mint két hét az elit VB, utána van egy hét ilyen átalakítás, fellélegzés, rákészülés, és utána még egyszer mondjuk 10 nap a Masters világbajnokság. Így az egész az valamivel több mint egy hónap szokott lenni. Mi gondoltunk egy merészet, és azt mondtuk, hogy miért nem csináljuk egyszerre a kettőt, miért nem csináljuk párhuzamosan. Bízunk magunkban, bízunk a létesítményeinkben, meg bízunk a szervező csapatban, mert megvan az a csúnya szóval know-how mindenkiben, hogy képesek legyünk ezt bevállalni. Úgyhogy, és ez sikerült a Nemzetközi Szövetségen is átverni, ezt a kezdeményezést úgy fog kinézni, hogy miközben zajlanak az elit versenyek, azzal párhuzamosan jönnek ezek a master sportolók, és hát nagyon trükkösen úgy találtuk ki az időbeosztást, hogy mondjuk a Masters úszás befejeződik, nem tudom, egy szombati napon, és vasárnaptól kezdődik az elit úszás. Feltételezzük, hogy azok a sportolók, Masters sportolók, akik élnek, halnak az úszásért, és családdal jönnek ide egyébként, ők itt akarnak majd még maradni, a világ legjobbjait megnézni, ha már csak plusz néhány éjszakát ki kell fizetni, úgyhogy ezzel nézőt is nyerünk, potenciális nézőket, mindegyik sportágban egyébként, nem csak az úszásban, másfelől meg azért rengeteg bevétel is jön majd Magyarországra. Na és akkor számoljunk, tehát a Masters-re legalább egy ilyen 10 000 sportolót várunk, majd meglátjuk, könnyen lehet, hogy meg kell majd húznunk.
19: Az egy nyári olimpiának
20: azzal az apró kis megjegyzéssel, hogy a nyári olimpián mindenki nagyon fegyelmezett, és arra koncentrál, hogy ő most jól teljesítsen, a master sportolók meg városnézni jönnek, jól érezni magukat, és mindemellett még egyébként nagyon komoly sport teljesítményt is letesznek az asztalra, de mégiscsak más az a közeg. Na, és akkor ők hoznak magukkal általában családot is, mert nyáron van egy kellemes desztináció, jöjjünk akkor közösen szurkolni apukának, anyukának, nagymamának. Úgyhogy most hányan érkeznek így a 10 000 sportoló fölött, azt gondolom legalább 2-vel, hanem 3-mal meg kell szorozni. És akkor ott van az elit, amire sportolók, sportvezetők, edzők, masszőrök, stb. Az legalább egy ilyen 5 000-es létszám. A média az még 1000-1000, legalább ugye beleértve a különböző televíziós társaságokat is. A VIP vendégek, az is egy komoly szám.
19: És a szurkoló, aki nem master.
20: Na, és akkor jön az, hogy mindenki látni szeretné ezt az eseményt. Azért is, mert olimpiai kvalifikáció lesz a legtöbb sportágban, tehát ténylegesen nagyon-nagyon magas színvonalú lesz, meg azért is, mert szeretik ezeket a sportágokat. Nyilván a vízilabda az nálunk speciális, sokkal több lesz a magyar szurkoló, mint a külföldi, de mondjuk szinkronúszásban, műugrásban, vagy úszásban is rengeteg-rengeteg külföldi szurkolóra számítunk.
0: Jó, ezt most nem fogok utána számolni, de egy bődületes nagy szám jön ki, és ez nem is csak a szervezőbizottságnak a feladata, hanem szerintem a fővárostól kezdve ebbe rengeteg mindenkinek lesz majd szerepe. Na, akkor nézzük a helyszíneket. Hát mindjárt az MVM Domba volt ma a sajtótájékoztató. Az MVM Domba, ami eddig ugye egyáltalán nem volt része a budapesti vizes VB-k történetének, már csak azért sem, mert 22 januárjában a férfi kézi EB-vel debütált. Most viszont hangsúlyos központi szerepe lesz a világbajnokságon. Ez pontosan hogy is néz ki? Azt azért rögzítsük, hogy ez mondjuk egy 20 000-es, durván, sőt több, de egy durván 20 000-es lelátó, nyilván Közép-Európa legnagyobb rendezvénycsarnokáról beszélgetünk.
20: Jó, szerintem ne kerülgessük az elefántot a szobában, tehát ez egy visszatérő kérdés, hogy miért nem a Duna Arena, vagy miért MVM lett a Duna Arena helyett. Ezt mindig kijavítom, hogy nem helyette, hanem mellette. És azt gondolom, hogy ebben az országban kevesen szeretik nálam jobban a Duna Arénát. Volt alkalmam sokszor feltérképezni, és szerintem minden négyzetcentiméterét ismerem már, de jelenleg arra alkalmatlan, hogy sok-sok-sok ezer szurkolót be tudjunk engedni.
0: Most nem lehetne úgy visszaépíteni, mert a World Aquatics-et is ott építik, ugye? Mert az meg ide költözik, vagy költözött Budapestre.
20: Igen, hát ha vissza szeretnénk építeni, az elképesztően sok forintba kerülne, tehát történtek már egyébként, voltak vizsgálatok ezzel kapcsolatban, nagyon-nagyon-nagyon sok pénzbe kerülne, tehát őszintén többszörösében, mint mondjuk az MVM Dómot kibérelni, és oda a mobil medencét felépíteni, többszörös. Másrészt meg időben, egyszerűen kicsúsztunk már az időből, tehát azt, hogy újra kinyissuk a Duna Arénát, oldalt, hogy beférjen a Nemzetközi Szövetség által megkövetelt nagyjából 10 000 ember, azt mondjuk legkésőbb márciusban el kellett volna kezdeni, hogy kellő időben befejeződjenek a munkálatok. Tehát opció volt ez, de elvetettük ezekből az okokból kifolyólag. Úgyhogy amit mondtam, hogy a szurkolók jelen helyzetben nagyjából 1500 szurkolót tudnánk beengedni mondjuk egy vízilabda döntőre. Hát a hajós Alfréd uszodában, ahol rendeztük a vízilabdát korábban, fürtökben lógtak az emberek, amikor a magyar válogatott játszott, és simán megteltek a 6-8 000-es lelátók. Akkor most mondjuk azt, hogy bocsánat, de 1500-nál meghúzzuk a vonalat, ugyanez az úszásra. A Kós Hubert vagy akár Mirák Kristóf döntőt úszik, ebben az országban a mai napig 10 000-ek kíváncsiak rá. Akkor mondjuk azt, hogy sorsolunk, és majd a szerencsések jöhetnek, vagy esetleg emeljük föl a jegyárakat az egekben. Nem, mi azt szeretnénk, hogy minél több ember részese legyen ennek az élménynek.
0: Hát arra az MVM Dóma a legalkalmasabb,
20: ez tény. Ez így van. Még úgy is, hogy beteszünk egy mobil medencét, és ezáltal nagyjából az alsó karét elveszítjük, így is 10 000-esre tehető majd az a létszám, aki szurkolhatott minden egyes nap. Ugye vízilabdával kezdtünk, tehát lemegy 2 hét vízilabda, és utána majd 9 nap úszás. Tehát így jön ki, hogy összesen 23 napos lesz a világbajnokság, ami egyébként ugye volt szó róla, hogy ha külön rendeznék, akkor több mint egy hónap lenne. Nálunk egy ilyen kompakt esemény lesz 23 nap alatt, viszont igen, csak impozáns helyszín, és nagyon bízom benne, hogy mindenütt telt házzal. És akkor a Duna Arena, hiszen...
0: De bocsánat, még annyi közvágás, hogy mégiscsak megszólalt belőled az úszó, hogy a Duna Arena úszás, tehát a pólósoknak, ugye a póló Marakkánája, az a Margit-sziget, ugye így szokták emlegetni, tehát ők meg nyilván azt mondják, hogy de hát nem pont ők, de biztos van olyan vízilabda szurkoló, vagy akár játékos is, hát miért nem a Margit-sziget? Na de ők is több néző előtt persze, nagyon elit, nagyon impozáns helyszínen fognak pólózni.
20: Szerintem mondhatom nyugodtan, hogy Madaras Norbertel, a Vízilabda Szövetség elnökével abszolút egyetértünk abban, hogy minél többen lehessenek részesei egy ilyen élménynek, és az MVM Dóm az abszolút adott. Ott tényleg minden adott ahhoz, hogy rengetegen legyenek, és olyan hangulatot teremtsenek, amilyet mondjuk a hajósban, vagy amilyet mondjuk Belgrádban megtapasztaltak már a mieink.
0: Na, Duna Arena, nem marad versenyek nélkül a Duna Arena sem.
20: Abszolút nem, hiszen ott lesz a műugrás, meg ott lesz a szinkronúszás. Tehát végig üzemben lesz majdnem a teljes világbajnokság ideje alatt, és azt gondolom, hogy azt meg is fogjuk majd tudni tölteni rendesen. Nagyon-nagyon sok külföldi jön majd, és egyre többen érdeklődnek a műugrás meg a szinkronúszás után itthonról is. Tehát az lesz a másik központi helyszíne, és ezt a World Aquatics is így kommunikálja, mi is így kommunikáljuk, hogy nem helyette, hanem mellette lesz majd.
19: A teljes schedule-t nem néztem, de a miugrás, miúszás gondolom az a nagyjából a vízilabda idejére esik, vagy az úszással is vannak átfedések? Mondjuk részletkérdés, mert nem ugyanabban...
20: A szinkronúszás ott lesz majd átfedés az úszással, a műugrás meg a vízilabdával lesz nagyjából átfedésben.
19: Na, óriási látványhelyszínek voltak elsőbb a 17-es VB-n, azért ne felejtjük, ott a Hősök terén volt, ugye a szinkronúszásnak kialakított hihetetlen kulisszák előtt a versenymedencéje, hát az óriás toronyugrás az a Parlamenttel szemben, ugye a Batthyány térnél fantasztikus kulisszák, és az pont az egyik olyan versenyszám, ahol az országimás, ha már behozzuk, mert kénytelenek vagyunk, meg kell is, az nagyon nagy lökést kap mondjuk egy ilyen óriás toronyugrásnál, és akkor még a nyílt vízről se beszélgettünk, de ugye a jó tudom, itt még nincs is leütve pontosan, hogy mi lett, az óriás toronyugrással kezdjük. Alkalmasabb helyszín nem hiszem, hogy van, mint ahol volt 17-ben. Kérdés, hogy egy, van-e? Kettő, bármiről tudhatunk-e, ami a nyilvános, egyáltalán milyen lehetséges helyszínek versenyeznek, mert azért mondom, az országimás meg látvány szempontjából egy elsőrangú versenyről beszélgetünk.
20: Az biztos, hogy ez fantasztikus volt, és jó, hogy behoztad ezt az országimás, ország marketinget, mert meggyőződésem, hogy az óriás toronyugrás az erről szól, hogy behozták.
19: Olyan, de a maratoni futás az atlétikában, a város legszebb pontjain futnak, hogy mindent megmutathassanak.
20: Igen, de ezeket a elnézést a kifejezésért cirkuszi artistákat nem egy nagy csoportról beszélünk, tehát pár tucat óriás toronyugról van a világon, úgyhogy a sportértékben nem tud vetekedni a úszással, vízilabdával, nyílt vízi úszással, viszont mégis az egyik legnézettebb a World Aquatics világbajnokság alatt, nem véletlenül. És bolond az ország, vagy az a város, amelyik nem használja ki ezt a fajta érdeklődés nézettséget. Volt olyan egyébként az elmúlt években, volt olyan város, amelyik nem foglalkozott az országimázsal. Szerintem butaság. Éppen ezzel tudod még jobban eladni az adott várost, megmutatni a szépségeit. Ebből a szempontból nyilvánvalóan a helyszín, ahol 17-ben volt, az egészen különleges. Azt gondolom, hogy lehet hasonlót találni egyébként az országban. Még nincsen lecsapva. Tehát jelenleg is több terv van az asztalon.
19: Az országban, az azt jelenti, hogy nem is feltétlenül Budapesten?
20: Nem feltétlenül Budapesten. Nyilván Budapest a hivatalos helyszíne a világbajnokságnak. Meglátjuk majd, hogy ebből mi lesz. Azt tudom ígérni, hogy nagyon-nagyon hamarosan lezárjuk, hogy mik a helyszínek. A World Aquatics részéről is most már azért van nyomás, hogy egy évvel vagyunk az esemény előtt.
19: Ők is tudják.
20: Igen. Velük is egyébként folyamatos egyeztetésben vagyunk. Sokszor jártuk már be közösen is a város nézve a különböző lehetőségeket. Egy kis türelmet szeretnék még kérni, vagy akkor kialakuljon, hogy pontosan hol lesz ez az ország marketingnek nagyon jót tevő óriás toronyugrás.
19: Na, de a nyílt vízi úszás az nem csak az ország marketingnek fontos, hanem az jó kézzelfogható érmek szempontjából is fontos, mert az egyik legeredményesebb sportágunk, és vélhetően az lesz jövőre is, de a várakozásokat tekintve biztos. Ugye ott már az előző két VB-n is, ugye egyszer úsztak a Balatonban, aztán úsztak a Lupatóban, de már hallottam én Kopaszigátról, sőt, még a Matyér is felvetődött valamikor, hát nem biztos, hogy az olyan feltétlenül volt sok valóságtartalma az egész történetnek, de amíg ugye nincs hivatalos, addig szóbeszéd viszont van. Szóval melyik irányba tartunk? Ugye ott sincs még hivatalos helyszín, vagy az titok, hogy egyáltalán mik jönnek szóba?
20: Ezek mind szóba jöhetnek, amiket mondtál, de akkor még szóbeszédek lesznek egy darabig, amíg nincs hivatalos helyszín, te mondtad, addig lesznek. Dolgozunk rajta, most nyilván nem mondom, hogy nulláról el kell kezdeni mindent, mert nem, de az ismert okok miatt azért sok mindent át kell gondolni, többek közt azt is, hogy akkor milyen helyszíneket vonunk be, a lényeg az, hogy költséghatékony legyen, a lényeg az, hogy transzparens legyen, azt gondolom, hogy ezt a szervezőbizottság nevében tudom vállalni, hogy ez így is lesz, úgyhogy...
19: Hát, mindestre az államtitkárság részéről egy elég erős kontroll alatt lesz a történet, úgyhogy...
20: Ez biztos, igen.
19: Jó, és aztán az sem mindegy, hogy ne legyen fertőző az a víz, mert ha már nyílt víz, akkor ugye ez egy állandó témát, Párizs óta azt tudjuk, hogy ott, de most Fábián Bettina éppen most panaszkodott arra, hogy áldatlan állapotok vannak. Magyarország talán ebből a szempontból nem olyan drámai a helyzet, de azért nyilván erre is figyelni kell.
20: Persze, és egy dolog itt Fábián Bettivel kapcsolatban, hallgattam a Sportrádióban Gyurta Gegéig beszélgetését, egy fontos dolog azért nem hangzott el, hogy elvileg minden szervezőnek megvan határozva, hogy milyen időközönként kell vízmintát vennie. Ez le van írva, hogy x héttel előtte, aztán x nappal előtte, még a versenynapja előtt is közvetlenül kell vízmintát, és akkor azt be kell vizsgáltatni. Most Szingapúrban például, a világbajnokságon 2025-ben, ott halasztani is kellett emiatt a versenyeket, mert egy teljesen váratlan dolog történt, és az adott napi vízminta azt mutatta, hogy már pedig ebben nem egészséges úszni. Úgyhogy nyilván nem tudom, hogy Setúbában hogyan történt a mintavétel, hogy ügyesen arrébb vitték a hajóval azokat, akik vették a mintát, vagy mi
3: valami volt, az biztos.
20: De azért erre mi nagyon-nagyon-nagyon odafigyelünk, és hál' Istennek azért ezt megúsztuk eddig Magyarországon.
4: Szántó Dávid Ota, a jövő évi vizes világbajnokság szervezőbizottságának operatív igazgatóját hallották, aki Kálnoki Kis Attila, sportért felelős államtitkár mellett helyettes államtitkár is. Köszönöm a figyelmüket, viszont hallásra!
21: A sportvilágot hallották.
1: Ön a Kossuth Rádió műsorát hallgatja. Rádió Színház.
22: Kész vagyok, Marló.
23: Itt búcsúzom el magától.
22: Itt ez a táska, van benne egy üveg jó pia terri, meg pizsama, meg holmig. Az egész cucc teljesen jellegtelen. Ha nincs rá szüksége, adja be a megőrzőbe, majd dobja a fenébe.
23: Jól van, testvér. Maga a góré. Ha szorul a kapca, nem kell tekintettel lennie rá. Márszor összejöttünk, megittünk jó pár zsitront, összebarátkoztunk, és sokat beszéltem magamról. És köszönök mindent. A segítséget, a barátságunkat. Isten vele, Márló.
22: Jó utat és sok szerencsét. Isten vele, Terry.
24: A hosszú búcsú. Raymond Chandler Elkéstél Terry című regényét Pap Zoltán fordítása alapján rádióra alkalmazta Hámor János.
25: És azt sem mondtam, hogy dohányozhat.
26: A cellában szabad dohányozni. Akkor itt miért ne lehetne?
25: Mert ez a vizsgálóbíró szobája. Itt az van, amit én megengedek. Jelenleg részletes tanúvallomásra van szüksége. Most csak fölvesszük Magnóra, és holnap majd leírjuk. Ha a főügyésznek tetszeni fog a vallomása, talán szabadon bocsájtja. Azzal a feltétellel, hogy nem hagyhatja el a várost. Na gyerünk!
26: Mi a vád?
25: Terry Lennox feleségét meggyilkolták Encioni házukban, a vendégházban. Lennox lelétszelt, legalábbis pillanatilag nem található, úgyhogy gyilkossággal vádolunk valakit. Megelégszik ennyivel?
26: Akkor miért engem hozatott ide? Soha nem jártam abban a házban.
25: Mert Lennox szobájában a maga telefonszámát találtuk egy jegyzettömbön. Biztos, hogy 1954. július 6-án hétfőn írta fel. Dátumozott jegyzettömről van szó. A hétfői napot kitépték ugyan, de a telefonszám lenyomata kivehető az alatta levő lapon. Nem tudjuk, mikor hívta magát, nem tudjuk, hová ment, miért és mikor. Ilyenkor aztán fogjuk magunkat és kérdezősködni kezdünk. Ugyan, kis pajtás.
26: Miért épp a vendégházban?
25: Valószínű, hogy éjszakánként gyakran lejárt.

0: Marnik nem ismerte meg az arcát. A hölgynek ugyanis nem volt arca. Egy majmot ábrázoló bronzfigurával zúzták péppé.
1: Terry Lennox nem képes ilyesmire. A felesége persze megcsalta, ahogy a nagykönyvben meg van írva. Nem hiszem, hogy Lennox boldog lett volna, de ilyesmire nem képes. De most még egyszer kérdem, ellenem mi a vád?
0: Bűnpártolás. Közbűntény. 5 mázsát kaphat.
1: Okosabban teszik, ha előbb elkapják Lennoxot.
0: Terry Lennoxot nem könnyű eldugni. A legtöbb embernél egy éles fényképre is szükség van, de olyan srácnál, akinek a félarca tele van forradásokkal, fölösleges. Arról nem is beszélve, hogy 35 éves és a haja ősz. 4 tanunk van már.
1: Mire van tanuljuk?
0: Ne szórakozzon, Marlo! Egy törvényszéki főbíró feleségestül történetesen épp ahhoz a légijárathoz kísérte ki a fiát meg a menyét. Mind a 4 látták Lennoxot. A bíró felesége még a kocsit is látta, amelyikben a repülőtérre érkezett. És azt is látta, hogy ki volt vele. Ne hívjak papot?
2: Gyönyörű, hogy szedte össze őket?
0: Külön közlemény a rádióban és a tévében, alapos személyleírás, semmi több.
2: Jól hangzik. De hát egy kicsit kevés kell, Miss Grant. El kell fogniuk Lennoxot, hogy rábizonyítsák a gyilkosságot. Aztán meg azt is be kell bizonyítaniuk, hogy tudtam róla.
0: Gondolom mégiscsak iszom egyet. Sokat éjszakáztam. Már jobb. Sokkal jobb. Sajnálom, de amíg őrizetben van, nem kínálhatom meg. Hát igen, van mit bizonyítanunk. De most aztán megkapom a tanúvallomást, mi cimbora?
2: Nem.
0: Annyira szeret ott a börtönben?
2: Nem olyan rossz hely az. Jobb emberekkel persze ritkán találkozhatok, de hát ki a fenének hiányoznak. Legyen ezek rendszvizsgáló bíró úr. Ha be akar szervezni Spitzlinek, kár a motalkóért. Lehet, hogy konok vagyok, sőt, szentimentális, de ugyanakkor gyakorlati is. Magándetektív vagyok, tudja. Ki fordulna azok után hozzám, ha megtudná, hogy beköptem a barátomat.
0: Ez az ügy jó ideig kísérteni fogja, szép fiú. Vele megy sétálni, vele ül az asztal mellé, vele kell és vele fekszik. Most pedig olyasmit kell tennem, amitől émelyeg a gyomrom. A szabad lábra helyezését írtam alá. Köztisztviselő vagyok, kellemetlen kötelességeim is vannak. Kíváncsi rá, miért írtam alá?
2: Majd megmondja, ha akarja.
0: A Terry Lennox ügy le van zárva, Mr. Marlowe. A Lennox ügy nem létezik. Ma délután, miután részletes vallomást írt, Mexikóban a hotel szobájában főbe lőtte magát. Maga szabad. Holnap már mehet is az irodájába.
3: Piti! Nagyon piti ez az iroda. Mennyit keresel egy hónapban? 750 lehet egy hónapban a plafon. Fal melletti játékos vagy, Marlow. Egy gubis. Egy senki. Olyan kicsi, hogy nagyító alatt se látszol. Csóró, aki csóró módon érez. Fölcsiped a tagot, Lennoxot. Haverkodsz vele, iszol vele itt-ott, elmondod a vicceidet, dohányt adsz, amikor le van égve, és kész. Mint egy iskolás gyerek. Tudod, ki vagyok én? Csórikám.
2: Menendez. A fiúk Mendinek szólítják. A varieté szakmában működik.
3: Igen. Tudod, hogy lettem ilyen nagy menő?
2: El se tudom képzelni. Gondolom, egy mexikói kuplerájban kezdte, mint strici.
3: Nagy dohány csöprög be! Kénytelen vagyok nagy dohányt bezsebelni, hogy megkenhessem azokat a fiúkat, akiket azért kell kennem, hogy a nagy dohányt behúzzam. Van egy házam Belerben, 90 rongyot ér. Van egy kedves platinaszőke feleségem, meg 2 kölyköm, akik magániskolában tanulnak. A feleségemnek csak kövekben 150 rongya.

0: van, a másik 75 szörmékben meg ruhákban. Van egy komornyikom, két szobalányom, egy szakácsom, sofőröm, nem számítva azt a gorillát, aki mindenhova elkísér. Most is kint áll az irodád ajtaja előtt. Van egy házam Floridában, egy tengerjáró jaktom 5 főből álló legénységgel. Neked mit van?
1: Nem sok. Az idén van lakásom, külön lakásom.
0: Asszony?
1: Csak magam. Ehhez még, amit itt lát, meg 1200 a bankban, hozzá 4000 papírokban, meg van elégedve?
0: Krisztusom, hogy lehet valaki ilyen csóró?
1: Adja a badurust, és ki vele mit akar?
0: Háború volt. Hárman voltunk haverok. Egy ürgelyükben kucorogtunk, ettünk. Hideg volt, mint a fene, körös körül hó. Csak konzervet ettünk. Erősen lőttek ránk, gránáttal és tüzérséggel. Kékek vagyunk a hidegtől, tiszta kékek. Randy Starr, meg én, meg Terry Lennox. Mit tesz Isten, egyszer csak egy gránát potyog ránk, és furcsa módon nem robban. Ezek a fricek nem fogynak ki a trükkökből. Fárasztó humoruk van. Néha azt hiszed, döglött, azt a 3 másodperc múlva mégiscsak robban. Terry elkapja, és még mielőtt én meg Randy Starr fölneszelnénk, már kin is van vele az űrgelyükből. Irtó gyorsan, mint egy jó csatár. Hasra vágódik és elhajítja. Az meg már robban is a levegőben. Nagy része elsüvít a feje fölött, de egy repeszt elkapja a fél arcát. Abban a pillanatban a germánok rohamra lendülnek, és mire magunkhoz térünk, már ott sem vagyunk.
1: Kösz, nagyon érdekes történet.
0: A néni kétel humorizálj, Marló, aztán jól tűri. Randy meg én megbeszéltük a dolgot, és úgy találtuk, hogy ami Terry Lennox-szal történt, az bárkinek szétzilálta volna az agyát. Hosszú ideig azt hittük, hogy meghalt. De nem. Elkapták a fricek. Jó másfél esztendeig szórakoztak vele. Pénz kellett hozzá, míg rájöttünk, és arra is, amíg megtaláltuk. Egy új arc, fehér haj, meg súlyos idegbaj. Ennyi haszna lett Terrynek abból, hogy megmentette az életünket. Rákapott a piára, hol itt, hol ott szedték fel. Szép lassan kezdett lerohadni. Valami ült az agyán, de sohasem tudtuk meg, hogy mi. Egyszer csak azt halljuk, hogy elvette egy újságkirály lányát, és nagy menő lett. Elválik tőle, megint rákap a nedűre, megint elveszi, aztán a nő megmordel. Randy meg én egy lépést sem tettünk az érdekében. Amikor nyakig van a lekvárban, nem hozzánk jön, hanem elmegy egy magatfajta csóró magándekáshoz. Aztán ő is megmurdel, búcsú nélkül és anélkül, hogy törleszthetnénk az adósságból. Olyan kapcsolataim vannak Mexikóban, hogy az életben sem lelnének még a kihűlt nyomára sem. Gyorsabban kivihettem volna ebből az államból, mint ahogy egy zsugás hamisan keveri a paklit. De ő hozzád megy, egy csóróhoz. Egy magándetektívhez, akit macerálhatnak a kíberek.
1: A kíberek bárkit macerálhatnak. Mit akar tőlem?
0: Szállj le róla.
1: Miről szálljak le?
0: A Lennox ügyről. Arról, hogy dohányt vagy népszerűséget próbálj csinálni belőle. Vége. Lehúzták rá a redőnyt. Terry meghalt, és azt akarjuk, hogy senki ne piszkálja az ügyet. Eleget szenvedett a srác.
1: Érzelmes bandita, hát ettől le vagyok döbbenve.
0: Vigyázz a szádra, csórikám! Vigyázz a szádra! Mendi Melendez nem vitatkozik! Mendi Melendez kijelent valamit, és az úgy is van!
1: Miért jó az magának, hogy idejön az irodámba és macerál? Meguntam. Mint a kártyát, ha olyan paklival játsszák, hogy csupa ász van benne. Magának mindene megvan, még sincs semmije. Nem csoda, hogy Terry nem magától kért segítséget. Úgy érezhette volna, hogy egy kurvától kapott kölcsönt.
0: Egy kurva. Csík!
2: Önök?
0: Ez itt a testőröm, Csík.
3: Jól nézd meg, Csík, hogy biztos ráismerj, ha úgy hozza a sors.
0: Talán hamarosan dolgotok lesz egymással.
2: Már megnéztem, főnök. Nem lesz baj vele.
0: Hát akkor viszlát, csórikám.
2: Majd még találkozunk. Nevem Csik Agostino. Gondolom ismer.
1: Mint a kidobott rongyot. Majd szóljon ne, hogy a képére lépjek.
2: Oké. Egyébként épp most hozta a kézbesítő ezt a vastag borítékot. Magának van címezve, Mr. Marlowe.
1: Itt ülök az emeleti ablakban, egy nem túl tiszta hotelszobában, egy Otatokla nevű kis hegyi faluban, Mexikóban. Azt akarom, hogy ez az 5000 dolláros a magáé legyen, nekem nincs rá szükségem. Fogadja ezt bocsánatkérés helyett, amért annyi bajt csináltam magának, maga nagyon rendes rác. Mint általában most is mindent rosszul csináltam, de a pisztoly, amit elutazásom reggelén látott nálam, még megvan. Lehet, hogy én öltem meg, és talán én is tettem, de arra a másik dologra soha nem volnék képes. Az a fajta brutalitás nem az én esetem. Úgyhogy valami sántít, de ez most nem érdekes. A fő dolog most az, hogy elkerüljünk egy szükségtelen botrányt. Sem az apja, sem a nővére Linda nem vétettek ellenem. Nem Szilvia csinált belőlem alkoholistát, már az voltam. Nem tudom, hogy miért jött hozzám feleségül Szilvia, felteszem puszta szeszélyből. Legalább fiatalon szépsége teljében halt meg. Írtam egy vallomást. Hány ingerem van és félek. Ilyen helyzetről könyvben olvas az ember, de a könyvek nem az igazságot írják. Amikor az ember benne van, amikor nincs más, csak egy pisztoly a zsebében, csak egy választása marad. Higgy el, pajtás, nincs abban semmi felemelő, semmi drámai, egyszerűen undok, mocskos, szürke és kiábrándító, úgyhogy felejtse el és felejtsen el engem is, de előbb igyon az egészségemre egy zsitront a Viktorban, és aztán felejtse el az egészet. Terry Lennox kész, el van intézve, Isten vele.
4: Botrányosan elkéstem.
5: Bocsánatot kérek. Ez a tömött aktatáska az oka mindennek. Nevem Howard Spencer. Az öné nyilván Marlowe. Három vadonatúj regény van nálam kéziratban. Kellemetlen volna elveszítenem, amikor vissza is utasíthatjuk őket. Gyengébb a gin narancslével. Tényleg hülye egy ital. Velem tart? Jó. Két gin narancslével.
1: Onnan tudja, hogy vissza fogják utasítani.
5: Hát, ha valamennyire jók lennének, az írók nem adták volna le személyesen a szállodámban.
1: Akkor miért fogadta el?
5: Részben azért, hogy ne legyen belőle sértődés. Részben meg ezer az egyhez, hogy a kiadónak megéri. De gondolom, magát nem nagyon érdeklik a kiadói problémák.
1: A munkámhoz szükséges, hébe-hóba olvasok egy-egy könyvet. Egészségére.
5: Egészségére. Egyik legjelentősebb írónk él itt ebben a városban. Talán olvasott tőle. Roger Wade. Értem, magát nem érdeklik a történelmi regények. De a közönség falja.
1: Mondja csak, van valami köze ennek a Wade nevű pasasnak a problémájához?
5: Az a helyzet, hogy komoly bajban vagyunk Roger Wade-del. Képtelen befejezni a könyvét. Vadivások következnek, majd vaddükitörések. Nemrég ledobta a feleségét a lépcsőről, aki 5 törött bordával került a kórházba. Ha iszik, beszámíthatatlan. El kell érnünk, hogy befejezze a könyvét. Igen, nagy szükségünk van rá. Valami nagyon komoly dologról van szó. Engem látni se akar, pedig miatta jöttem. Tudom, hogy ez úgy hangzik, mintha ideggyógyász kellene mellé. Mrs. Wade nem így véli. Megvan róla győződve, hogy a férje teljesen egészséges, csak valami halálosan aggasztja. Talán valami régi dolog még a házasságuk előttről. Nem tudjuk, mi lehet. Esetleg zsarolás. De tudni akarjuk. És hajlandók vagyunk jól megfizetni. Ugyanakkor Mrs. Wade is oltalmat igényel. Lehet, hogy legközelebb már megöli. Az ember sose tudhatja.
1: Maguknak nem magándetektív kell. Maguknak varázsló kell. Mi a fenét várnak tőlem? Ha véletlenül épp a kellő időben ott vagyok, És ha nem sokkal erősebb nálam, legfeljebb leütöm, és az ágyába fektetem, de ez ott kell lenne.
5: Maga végig ott lehet.
1: Nem ápoló vagyok, hanem detektív.
5: Ápoló nem teszi meg. Roger Wade nem az az ember, aki megtűrné maga mellett. Nagyon tehetséges pasas, csak felőrülöttek az idegei. De az írót egyedül az írás képes megváltani. Ha maradt még benne szufla valami jóra, akkor most kijön belőle.
1: Fenoménról van szó. De amellett írtó veszedelmes fickó. Bűnös titkot rejteget és alkoholba fogy. Nem nekem való probléma ez, Mr. Spencer.
5: Értem. Azért ne átkozzon, hogy megpróbáltam.
1: Na jó. Elmegyek és megnézem magamnak azt az embert, ha annyira akarja. Beszélek a feleségével, de úgy sejtem, ki fog hajítani a házból.
6: Nem, Mr. Marlowe.
1: Nem
6: hiszem, hogy kihajítaná. Ellenkezőleg valószínű, hogy meg fogja kedvelni önt. Tudom, hogy kötelességem bocsánatot kérni magától, de nagyon fontos volt, hogy mielőtt bemutatkozom, szemügyre vehessem. Eileen Wade vagyok.
5: Nem érdekli az ügy, Eileen.
6: Ellenvéleményen vagyok.
1: Nem azt mondtam, hogy nem érdekel az ügy, Mrs. Wade. Nem hiszem, hogy hasznomat vernék, és részemről marhaság volna még csak megpróbálni is, hogy csak kárt okoznék maguknak.
6: Nagyon hamar döntött. Nem ítélhetünk meg senkit a tetteiből. A lényéből kell kiindulni, ha egyáltalán ítélkezünk. Ennek alapján kell megítélni az embereket. Isten vele, Mr. Marlowe. A névjegyem. Arra az esetre, ha mégis megváltoztatná a véleményét. És köszönöm, hogy eljött.
1: Hát ez csinosan összehozta, Mr. Spencer, bár egyszer-egyszer azért át kellett volna pillantani a másik asztalhoz. Ki hiszi el magának, hogy 20 percig üldögél itt, és nem vesz észre egy ilyen gyönyörű nőt, pláne, hogy én egész idő alatt alig bírtam levenni róla a szemem.
5: Elszúrtam, mi? Az embereknek fura elképzelésük van a magándetektívekről. Ha arra gondolok, hogy ott van vele a lakásámban...
1: Egyelőre ne gondoljon arra, hogy a lakásán vagyok vele. Az embernek előbb feltétlenül ki kell találnia egy másik mesét, jobbat, hihetőbbet. Nem azt, hogy valaki akár józanon, akár részegen lehajít a lépcsőn egy ilyen pazardőt és eltöri 5 bordáját. A Mrs. Wade fél a férjétől, költözön el. Senki sem védelmezhetik napi 24 órán át a férje ellen. A tetejében maga még ennél is többet akar. Arra is kíváncsi, hogy miért és hogyan és mikor balhézott a tag, és aztán biztosítani akarja, hogy elő ne fordulhasson vele még egyszer ilyesmi, legalábbis addig, míg be nem fejezi a könyvét. Lássa be, maga túl sokat akar.
5: Ez az egész probléma kicsit túl bonyolult a maga munkamódszeréhez. Nem így gondolja, Mr. Marlowe? Hát akkor Isten vele. Este visszarepülök New Yorkba.
1: Jó utat!
6: Tudom, hogy nem kellett volna itthon zavarnom, Mr. Marlowe. Nyilván nem is reggelizett még. Nem volt kedvem az irodájába menni. Telefonon nem szeretek személyes dolgokról beszélni.
1: Nyilván, fáradjon be, Mrs. Wade. Mit szólna egy csésze kávéhoz? Éppen most készültem hozzá.
6: Köszönöm, kérek. Cukor nélkül. Ez igen. Prima kávét főzött. A férjem 3 napja eltűnt. Fogalmam sincs, hol lehet. Azért jöttem, hogy megkérjem magát, keresse meg, és hozza haza. Ilyesmi persze megesett már vele. Legutóbb egy magán, de feltehetően nem valami jó nevű szanatóriumba ment. Nem mondta, hogy hol volt, csak annyit, hogy kikúrálták, és rendbe jött.
1: A férje egyetlen nevet sem említett?
6: Semmit.
1: Rendben van. Megpróbálom előkeríteni Mr. Wade-et. Még nem tudom, hogy, de megteszem, ami tőlem telik.
7: Maga Kieber? Hogy talált rám?
1: Az ember érdeklődik itt-ott, ettől-attól.
7: Úgy bánt velem, mint egy csecsemővel. Közeledünk. Itt forduljon jobbra. Vagy tudja?
1: Tudom, Mr. Wade.
7: Egyébként még a nevét sem tudom.
1: Philip Marlowe.
7: Jó név. Mondja csak. Nem maga keveredett bele a Lennox ügybe?
1: De igen.
7: Ismertem az asszonyt. Lennoxot sose láttam. Furcsa história ez. A törvényességi fiúk a vastagján kezdték, mi? Talán nem szeret róla beszélni?
1: Talán. Miért érdekli?
7: Há, fennébe is. Író vagyok. Kitűnő történet.
1: Adjuk mára. Magának is elég a baja.
7: Jó van, Márló, értem én. Maga nem bír engem.
1: Nem erről van szó, nem is ismerem. A felesége megkért, hogy keressem meg és vigyem haza. Hogy miért éppen engem kért meg, azt nem tudom. Számomra ez munka volt.
7: Óriási köszönettel tartozom. Nagy volt kis pajtás, meg sem érem az egészet.
1: Ez csak hangulat, el fog múlni.
7: Rokon szenvezem magával, olyan, mint én. Köp az egészre.
1: Boldogul egyedül?
7: Persze! Nem iszik velünk valamit?
1: Nem, kösz, most nem. Megvárom, amíg beír a házba.

0: Gitront keserű nélkül.
1: Ilyesmit errefelé írtó ritkán isznak. Mármint Gitront.
0: Volt egy tag, ő kedveltette meg velem.
1: Fix, hogy angol volt.
0: Miért?
1: A citromlé miatt. A citromlé angol dolog. Ezért kapták a citromfalló nevet.
0: Azt hittem, az valami trópikus ital. Indokínai szokás lehet.
1: Lehet, hogy magának van igaz.
0: Nem angol volt. Gondolom a háború alatt járhatott Angliában. Eljöttünk ide egyszer másszor. Korán, mint most. Mielőtt megtelne.
1: Milyen tájt jó itt. Bárban alig, ha nem csak ezek az órák elviselhetők. Lehet, hogy ismertem a barátját. Hogy hívják?
0: Lennoxnak.
1: Jól ismertem. Talán nagyon is jól.
0: Hozzon még néhány ilyen italt valamelyik boxba. Parancsoljon. Ez megfelel?
1: Köszönöm, jó lesz.
0: A nevem Marlo.
1: Az enyém Linda Loring. Maga egy kicsit szentimentális, igaz?
0: Mert idejöttem meginni egy gitront. És maga?
1: Talán mert én szeretem.
0: Igen. Én vagyok az a tag, aki ismerte Terry Lennoxot. Szerettem, és néha együtt ittunk. Soha nem jártam nála, nem ismertem a feleségét.
1: Azért nem csak ennyi volt az egész, igaz?
0: Talán. Érdekelt a fiú. Még mindig érdekel. Maga hogy van vele?
1: Én nagyon jól tudtam, mi minden történt vele, míg ide jutott. De nem kellett volna okvetlenül gyilkolnia.
0: Egyetértek.
1: Tetejébe meg is lógott. Maga segítette. Gondolom büszke rá.
0: Én ugyan nem. Pénzért csináltam.
1: Nem valami szívderítő, Mr. Marlowe. Őszintén szóval nem tudom, miért ülök itt magába.
0: Ezen könnyű segíteni, Mrs. Loring. Véletlenül nem a Potter család valamelyik tagjához van szerencsém az ön személyében?
1: Sylvia Lennox a testvérem volt. Azt hittem, tudja.
0: Ahogy a kedves papája, az öreg Harlan Potter lepiszegte az ügyet, tulajdonképpen szerencsésnek mondhatom magam.
1: Apám alig, ha ilyen nagyhatalmú ember, és Terryt szerette.
0: Hadd mondjak valamit. Terry beszélt az öregével azon az éjszakán, amikor Sylvia meghalt. Miről? Mit mondott az örege? Szaladj csak le Mexikóba, jó fiú, és lőd főbe magad. Családban marad. Tudom, hogy a lányom szajha. Te annak idején lejmoltál. Itt az idő, háláld meg. Mi csak azt akarjuk, hogy a Potter név szűz maradjon, mint a hóvirág. Feleségül ment hozzád, de csak úgy falaz neki. Hát akkor, ha elkapnak, töröld magad az élők sorából. Viszont látásra a hullaházban.
1: Maga tényleg azt hiszi, hogy az apám így beszél?
0: Csiszolhatunk a szövegen, ha azt hiszi, ez segít.
1: Szeretném figyelmeztetni magát. Ha ilyen embernek hiszi az apámat, és ha kikürtöli az imént kifejtett gondolatokat, a maga karrierje ebben a városban, a maga foglalkozásában igen kurta lesz. És nagyon gyorsan véget ér.
0: Erről van szó, Mrs. Loring, éppen erről. Ezt kapom a törvénytől, a gengszterektől, a szakmától, más szavakkal, de az értelmük ugyanaz. Dekkolj, fiú, ide jövök, megiszom egy gitront, és még itt is. Gyakorlatilag a csontkamrában vagyok.
1: Jó ét, Mr. Marlowe. Nagyon kellemes együttlét volt, nem de?

0: hangfelvétel 1980-ban készült.
1: A következő részt holnap hallgathatják meg.
0: A Rádiószínház műsorával legközelebb holnap 1 óra 3 perckor jelentkezünk itt a Kossuth Rádióban. Véleményüket, észrevételeiket várjuk a radioszinház@mtva.hu elektronikus posta címen.
1: A műsor újra meghallgatható a mediaclick.hu oldalon.

0: Krónika. A Kossuth Rádió hírműsora.
1: 22 óra, jó estét kívánok! A nap legfontosabb híreinek összefoglalója következik, a mikrofonnál Néveri Igor. Harmadfokú hőségriadó van érvényben kedd éjfélig. Több nyugat-európai országban is sorra dőlnek meg a meleg rekordok. Távozik tisztségéből a szerb köztársasági elnök. Alekszandar Vučić néhány héten belül nyújtja be lemondását. Azonnali belső vizsgálatot kért a honvédelmi miniszter az Újdörögdi gyakorlótéren tavaly márciusban történt kézigránát baleset miatt. Tovább fokozódik a hőség, holnap sok napsütés várható kevés gomoly felhővel. Következnek a részletek. Harmadfokú hőségriadó van érvényben kedd éjfélig. Szakemberek azt javasolják, hogy az extrém melegben, akinek nem muszáj, ne menjen a szabadba. Figyelni kell a megfelelő folyadékbevitelre és a napfényvédelemre. Részletek Csüri Fanni Noa összeállításában.
2: Így mondjuk a vízbe, ha bemegyünk, akkor jó.
3: Sokan vízparton próbálják meg átvészelni a kánikulát. A harmadfokú hőségriadó alatt azonban a strandokon is különösen oda kell figyelni magunkra. Az UV-sugárzás mértéke ugyanis extrém magas lehet, és akár 10 perc kint tartózkodás esetén is súlyosan le lehet égni. Hívta fel a figyelmet Lengyel Zsuzsanna bőrgyógyász. Hozzátette, viseljünk kalapot, napszemüveget, és használjunk több mint 50 faktoros napfényvédő krémet.
4: Fizikai fényvédelmet is alkalmazhatunk, ami maga a ruházatot jelenti. Aki esetlegesen strandol, nem csak gyerekeknek javaslom, hanem felnőtteknek is, hogy UV-szűrős felsőket viseljenek.
3: A szakemberek azt javasolják, hogy ilyen hőségben inkább maradjunk klimatizált helyiségben. Amennyiben mégis útra kell kelnünk, vigyünk magunkkal megfelelő mennyiségű folyadékot. Rovács Melinda házi orvos emlékeztetett arra is, hogy nem elég csak vizet inni, fontos az elektrolitok pótlása is.
5: Hogyha azt veszük magunkon észre, hogy elkezd fájni a fejünk, szédülünk, gyengének érezzük magunkat, nagyon verejtékezünk, majd utána megszűnik a verejtékezés, akkor azonnal segítséget kérjünk.
3: A hőség komoly egészségi kockázatot jelent, írta közösségi oldalán az egészségügyi miniszter. Különösen veszélyeztetettek az idősek, a várandósok, a kisgyermekek, a szív- és érrendszeri betegségben érintettek. Számukra Hegedűs Zsolt azt javasolja, hogy a kánikula idején ne vegyenek részt szabadtéri tömegrendezvényen. Az állatok is szenvednek a forróságban. A Hortobágyon például rendszeresen zuhanyozzák a lovakat. Tájékoztatott Boros Sándor, a Hortobágyi Nonprofit ZRT ménes vezetője.
6: Próbáljuk locsolni a listáló folyosókat, vannak ventilátorok felszerelve a megfelelő szellőztetést, illetve éjszakára az ajtók, ablakok nyitva tartásával az listálók hűtését, légcseréjét próbáljuk biztosítani.
3: Az élő környezetért felelős miniszter az összefogásra hívta fel a figyelmet. Gajdos László a többi között arról írt, hogy magunk is tehetünk a környezetünk védelméért, például egy tál friss víz kihelyezésével a szomjazó állatoknak. Csökkentik a paksi atomerőmű teljesítményét a magas Duna vízhőmérséklet miatt. Erről a gazdasági és energetikai miniszter tett közzé egy bejegyzést. Kapitány István azt írta, a lakosság ebből közvetlenül semmit nem fog érzékelni. Magyarország villamos energia ellátása továbbra is biztonságos és folyamatos. A kormány.hu tájékoztatása szerint a Nemzeti Vízművek ZRT ellátási területén az ország 109 pontján van érvényben vízkorlátozás. A legfrissebb információk szerint pedig a Baranyavár megyei Siklós nagyfalu 150 fogyasztási helyén szünetel a vezetékes ivóvízszolgáltatás.
1: A hőségriadó miatt megváltozott munkarendben dolgoznak az államigazgatás több szervénél hétfőn és kedden. Vannak intézmények, ahol otthoni munkavégzést rendeltek el, máshol pedig rövidített nyitvatartással várják az ügyfeleket. Csüri Fanni Noa összeállítása.
7: A kormány az államigazgatásban, az állami cégeknél otthoni munkavégzést, home office rendel el a hétfői és a keddi napra, ott, ahol ez lehetséges.
3: Jelentette be a kormányfő, aki mindenkitől azt kérte, hogy folyamatosan kövesse a rendkívüli hőséggel kapcsolatos híradásokat. Magyar Péter hozzátette, az információkról a kormány.hu/hőség oldalon, valamint a kormány és a miniszterelnök közösségi oldalain lehet tájékozódni. A harmadfokú hőségriadó miatt a hét első két napján a Magyar Honvédség és a Honvédelmi Minisztérium egyes dolgozói is otthonról láthatják el a feladataikat, közölte a területért felelős miniszter.
8: Nem csak a vezérkar és az alárendelt katonai szervezetekre vonatkozik, hanem vonatkozik az állandó iskoláinkra, és vonatkoznak azokra a háttérintézményekre, ahol mindenki azért dolgozik, hogy a honvédelem ügyét tudja támogatni. Tehát nem csak a katonák, hanem mindenki, aki a honvédelem nagy családjához tartozik.
3: Ruszin Szendi Romulus hangsúlyozta, a készenléti és készültségi szolgálatok továbbra is a megszokott módon végzik a munkájukat. A Nemzeti Adó és Vámhivatal légkondicionált központi ügyfélszolgálatai a szokásos nyitvatartással várják az ügyfeleket a hőségriadó alatt is, számolt be az intézmény kommunikációs főosztályának vezetője.
9: Ez azt jelenti, hogy hétfőn egészen este 6-ig lehet menni ügyet intézni, másnap pedig 12 óráig. Az ügyfélszolgálatok, amint mondtam, van légkondicionálás, úgyhogy a munkatársaim arra is fölkészültek, lesz víz, úgyhogy akinek nagyon melege van, és éppen valamilyen adóügye még rendezetlen, nyugodtan bemehet az ügyfélszolgálatra, segítünk.
3: Nincs Mayer Szilvia hangsúlyozta, a kisebb, nem klimatizált ügyfélszolgálatokon viszont rövidített munkarendben dolgoznak a kollégák. Ezeken a helyszíneken hétfőn is csak délig lehet ügyet intézni. Kiemelte, az online ügyintézés a hőségriadó alatt is zavartalanul működik, és a NAV telefonos infóvonalát is a megszokott üzemidőben lehet tárcsázni.
1: A rendkívüli hőség az egyik fő témája a kormány háromnapos kihelyezett ülésének, amelyet Pilisszentkereszten tartanak. Az extrém meleg miatt elrendelt összehangolt védelmi tevékenységet a miniszterelnök irányítja, aki szombati posztjában is arra kért mindenkit, kiemelten figyeljen a gyermekekre, az idősekre és az utcán élőkre. Több nyugat-európai országban is sorra dőlnek meg a melegrekordok, sok helyen a legmagasabb hőségriasztás van érvényben. Franciaországban alkoholtilalmat vezettek be a hatóságok, és a hétvégi tömegrendezvényeket is törölték. A római Kolosseumnál vízágyúval hűtötték a turistákat. A belga fővárosban pedig a rendőrök vizet osztanak a hajléktalanoknak. Kannalas Lili összeállítása.
10: Párizsban az emberek többsége a Szajnaparton próbálja átvészelni a napok óta tartó kánikulát. A hőség miatt a francia hatóságok alkoholtilalmat rendeltek el, hogy ezzel is csökkentsék a kórházak túlterheltségét. A korlátozás szerint a közterületeken nem lehet szeszes italt fogyasztani a hétvégén, és a boltok sem árusíthatják ezeket. Én szerencsés vagyok, mert légkondicionált irodában dolgozom, de kínszenvedés hazamenni a felhevült lakásomba. A hétvége jelentene enyhülést, amikor nézzük a labdarúgó világbajnokságot. Megünnepeljük a barátom születésnapját, miközben esténként egy kicsit enyhül a hőség, vélt egy fiatal nő. A francia hatóságok a hétvégi tömegrendezvényeket is törölték, köztük Párizs egyik legnagyobb rockzenei fesztiválját is, ahová az idén több mint 200 ezer embert vártak. Megtartják viszont a szabadtéri koncerteket az Egyesült Királyságban annak ellenére, hogy az elmúlt napokban újra és újra megdőlt a júniusi melegrekord a Szigetországban. Pénteken Kelet-Angliában 37,3 fokot mértek. Az északi-tenger túlpartján Hollandiában is szokatlannak számít a 40 fok közeli hőség. Amsterdamban a helyiek és a turisták is a város egyik kikötőjének vizében kerestek menedéket a forróság elől. Szokatlan módon hűsöltek az emberek Rómában is. A párakapuk és ventilátorok mellett vízágyúval hűtötték a tömeget a Kolosseumnál. Emellett minden nap locsolják az utcákat, az idősek pedig ingyen látogathatják az uszodákat az olasz fővárosban. Belgiumban több utas is hőgutát kapott, amikor egy vonat meghibásodott Löwen közelében. Az Eurostar Kölnből Brüsszelen át Párizsba tartó szerelvénye leállt. A hőség miatt a vasúti kocsikban rövid idő alatt 50 fokig emelkedett a hőmérséklet, több utas is elájult, őket végül a mentőcsapatok szabadították ki. Nekünk azt mondták, hogy a nagy feszültségű vezeték hibásodott meg, és a mozdony vezető megpróbálja újraindítani a vonatot. A légkondicionáló akkor még működött, így 30 percig türelmesen vártunk. Aztán, amikor a klímaberendezés leállt, a hőmérséklet a vonat belsejében nagyon gyorsan emelkedni kezdett, mondta egy utas. A hőség a belga rendőröknek is plusz munkát ad. Brüsszelben külön munkacsoportot állítottak fel a hatóságok, hogy vizet és tájékoztatókat osszanak a rászorulóknak. Elsősorban hajléktalanoknak segítenek olyan helyet találni, ahol hűsölhetnek.
1: Újabb nagy erejű földrengés volt Venezuelában. Hajnalban egy csaknem 5-ös erősségű földmozgást mértek az ország északi részén. Ez alig 3 nappal a szerdai 2-ös földrengés után történt, amelynek már csaknem 1000 halálos áldozata van, és több mint 3000-en sebesültek meg. Az ENSZ szerint legalább 50 000 ember eltűnt. Bálics Éva összeállítása.
11: A 4,9-es erősségű szombat hajnali rengés középpontja Észak-Venezuelában Maracaytól 61 kilométerre északnyugatra volt. A földrengést a fővárosban, Caracasban is érezni lehetett. Eközben tovább folyik a hétközepi pusztítás utáni károk felmérése és a túlélők keresése. Ez egy 6 emeletes ház volt. A rombjai alól egyetlen embert tudtunk kimenteni. De vannak még mások is a törmelékek alatt, magyarázta az egyik mentőcsapat tagja. A rokonaimat keresem, az anyámat és az öcsémet. Csak annyit tudok, hogy a lakásban voltak, én pedig nem voltam itt. Próbálunk találni bármit, legalább valami apróságot, aminek a segítségével megérthetnénk, hogy mi történt velük, mondta az elkeseredett férfi. Kutyákkal és drónokkal kutat a túlélők után a Salvadorból küldött különleges mentőcsapat. A természeti csapások utáni munkálatokra kiképzett alakulat egyszerű, mégis hatékony technikákat használ. A lehető legtöbb a romok alatt csapdába esett embert akarunk kimenteni, ezért megpróbáljuk telefonon felhívni azokat, akik a házban laktak. Hát ha valamelyik kicseng és valaki reagál. A törmelék alól is lehet hallani gyereksírást és kiabáló embereket. Mindent kipróbálunk. Hőkameráink, drónjaink és kutyáink is vannak, magyarázta az egyik mentő. Péntek este az Egyesült Államokból is megérkezett egy mentőcsapat, amely több tonna élelmet és felszerelést hozott. Az Egyesült Királyságból és Törökországból is útnak indult egy-egy alakulat. Az adományokat is folyamatosan gyűjtik. A földrengés középpontjába azonban még nem jutott elegendő ellátmány. A nélkülöző lakosság ezért nekilátott kifosztani az összeomlott boltokat. Az emberek szemetes zsákokba raktak annyi ételt és italt, amennyit csak elbírtak. A térségbe közben már annyian indultak el segélyszállítmányokkal, hogy forgalmi dugó alakult ki a La Guairába tartó úton. Szombat reggel az ügyvezető elnök köszönte meg a nemzetközi támogatást. Venezuela nincs egyedül. Épp most ért ide az olasz mentőcsapat. Giorgia Meloni-tól pedig pár órája kaptam üzenetet, amelyben arról írt, mennyire megrendítették a földrengés képei. Fogalmazott Delcy Rodriguez hozzátéve, hogy a következő órákban további 10 ország szakemberei érkeznek, hogy segítsenek. Szintén szombaton érkezett Caracasba a francia polgári biztonsági szolgálat, több mint 80 szakembere. A nap folyamán ők is csatlakoznak a mentéshez.
1: Kárpátaljai katonák is hazatérhettek a legutóbbi fogolycsere során. Közben folyamatos a harc az orosz és az ukrán hadsereg között. Részletek Iváncsik Attilától.
12: 40 helyi lakos sebesült meg a déli herszoni régióban, amikor orosz támadás érte a térséget. A dél-ukrajnai Zaporizsában és a keleti Harkivban üzemanyagtöltő állomásokba csapódtak orosz drónok. Az ukrán haderő válaszul ezúttal az oroszországi Volgograd megyét vette célba, ahol hadigyárakban keletkeztek jelentős károk. A Krím is célpont volt, robbanások rázták meg Szevasztopolt, ismét lezárták a félszigetet Oroszországgal összekötő Kercsi hidat. Az ukrán hadsereg egy olyan olajátemelő állomást is eltalált, amelynek kulcs szerepe van Moszkva üzemanyagellátása. Volodymyr Zelenszky ukrán elnök szerint ezekkel a csapásokkal próbálják csökkenteni Moszkva katonai erejét, illetve bizonyítják a nyugati szövetségeseknek, hogy az ütőképes ukrán fegyveres erő támogatásra érdemes. Közben három kárpátaljai férfi is hazatérhetett az orosz-ukrán fogolycsere során, amikor összesen 160 ukrán hadifoglyot engedett szabadon Moszkva ugyanennyi oroszért cserébe.
1: A konfliktusokat emberhez méltó módon kell megoldani, nem erőszakkal. Erről beszélt 14. Leópápa a Vatikánban tartott bíborosi tanácskozás megnyitó misén. A katolikus egyházfő hangsúlyozta, a háború soha nem méltó az emberhez, és nem részesül Isten áldásában. A kétnapos tanácskozáson a békéről, a közjóról és az egyházi jövőjéről egyeztetnek a bíborosok. Távozik tisztségéből a szerb köztársasági elnök. Alekszandar Vučić néhány héten belül nyújtja be lemondását, de közölte, hogy pártja kérésére részt vesz a következő parlamenti választási kampányban. Szerbiában másfél éve tartanak azok a tüntetések, amelyeken a szerb elnök távozását követelik azután, hogy 2024. novemberében leszakadt az újvidéki vasútállomás előtetője 16 ember halálát okozva. A sajtóban megjelent információk szerint azonban Alekszandar Vučić azért távozik, hogy a szerb haladó párt színeiben ismét miniszterelnök lehessen.
0: Krónika a Kossuth Rádióban.
1: Nemzeti Közszolgálati Egyetem rendészettudományi karának 173 hallgatója tett tiszti esküt az Egyetem Ludovika kampuszán. Magyar Péter miniszterelnök az eseményen azt mondta, tisztességesebb bérekkel, kiszámítható életpályával, korszerű felszereléssel és emberhez méltó körülményekkel tartozik Magyarország a rendvédelemnek. Nagy Viktória összeállítása.
13: A Szent Koronának és a történelmi zászlóknak tiszte leg!
14: A Szent Korona másolata és a történelmi zászlók előtt tették le a tiszti esküt a Nemzeti Közszolgálati Egyetem rendészettudományi karának végzős hallgatói, az ország vezetőinek és a rendvédelmi szervek tábornoki karának jelenlétében.
15: Becsületemre és lelkiismeretemre fogadom, hogy Magyarországhoz és annak alaptörvényéhez hű leszek.
14: A mai nap ünnep Magyarországnak, mivel mától tehetséges magyar fiatalok állnak szolgálatba, fogalmazott a miniszterelnök a tisztavató ünnepségen. Magyar Péter azt mondta, a fiatalok elkötelezték magukat a hazájuk mellett, amely éppen most tanulja újra, mit jelent a szabadság, a szolgálat, a rend és a becsület. Magyar Péter kiemelte, fontos, hogy a magyar rendvédelem újra a szakmai tudás közössége legyen. A hivatás becsületét ne politikai lojalitás, hanem a szolgálati teljesítmény, tisztesség és az emberség adja.
15: Magyarország miniszterelnökeként azt üzenem önöknek és minden hivatásosnak, szolgáljanak becsülettel, tisztességgel, a törvény, valamint a hazánk iránti hűséggel. Legyen bátorságuk felszólalni, ha törvénytelenséget látnak. Legyen tartásuk jelezni, ha méltatlan parancsot kapnak. És legyen erejük kiállni, ha a hivatásuk becsülete sérülne. Nem annak kell félnie, aki a törvényt betartja és betartatja. Annak kell félnie, aki visszaél a helyzetében.
14: Magyarország számít a rendvédelmi dolgozókra, és a kormány azon munkálkodik, hogy ők is számíthassanak a hazájukra, jelentette ki a miniszterelnök. Hangsúlyozta, ez a hivatás nem tartható fenn puszta lelkesedésből, ha közben méltatlan anyagi megbecsüléssel kell szembenézniük.
15: A hazánk tartozik a rendvédelemnek. Tisztességesebb bérekkel, kiszámítható életpályával, korszerű felszereléssel, emberhez méltó körülményekkel és olyan vezetőkkel, akik megtartják, támogatják a rájuk bízott embereket. Ezt az adósságot a magyar állam lépésről lépésre törleszteni fogja. Önöknek és az egész magyar rendvédelemnek.
14: A végzős hallgatók részéről Kókány Anna pénzügyőr mondott beszédet, aki kifejtette, hogy egy rendkívül gyorsan fejlődő korszakban kezdik meg tiszti pályafutásukat. A technológiai fejlődés, a digitalizáció és az új típusú biztonsági kihívások folyamatos alkalmazkodást igényelnek. Ugyanakkor fontos iránytűként szolgálnak azok az értékek, amelyekre felesküdtek. A haza és a szolgálat iránti elkötelezettség, a szakmai felkészültség és az egymás melletti kiállás, fogalmazott a végzős hallgató.
16: Ettől a naptól kezdve nem csak munkánkkal, hanem magatartásunkkal is képviseljük azokat az értékeket, amelyekre felesküdtünk. Hisszük, hogy a közszolgálata nem egyszerűen munkát, hanem hivatást jelent, amelynek középpontjában mindig az ember áll.
14: Az eseményen 173-an tettek tiszti esküt.
1: Azonnali belső vizsgálat elrendelését kéri a honvédelmi miniszter a vezérkari főnöktől az Újdörögdi gyakorlótéren tavaly márciusban történt kézigránát baleset miatt. Ruszin Szendi Romulus azt mondta, ők és a sérült sem értenek egyet az ügyészséggel. A honvédelmi miniszter szerint nem lehet következmények nélkül lezárni egy olyan esetet, amelyben valaki mind a két kezét elveszíti. Hozzátette, a vizsgálat körülbelül 60 napig tart, az eredményét nyilvánosságra fogják hozni.
17: Meg kell állapítanunk, hogy van-e benne katonai, szakmai felelősség, és van-e benne politikai felelősség. Én azt gondolom, hogy nem csak a sértetnek, hanem a katonáknak és az egész társadalomnak szüksége van, hogy ezekre a kérdésekre végre választ kapjanak.
1: Magyarország csatlakozott az energiatárolás európai bővítését célzó megállapodáshoz. Erről tett közzé bejegyzést a gazdasági és energetikai miniszter. Kapitány István azt írta, 22 tagállam azt vállalta, hogy 45 gigawatt tárolói kapacitást hoz létre 2028-ig, ehhez hazánk 700 megawattos új kapacitás kiépítésével járul hozzá. A tárcavezető hangsúlyozta, hogy a megállapodás erősíti az ellátásbiztonságot, megkönnyíti a megújuló energia hasznosítását, és hozzájárulhat az energiaárak csökkentéséhez. A háromoldalú megállapodásban a tagállamokon kívül uniós intézmények és iparági szereplők vesznek részt. A kormány hivatalosan is kezdeményezte a Budapest-Belgrád vasútvonal beruházással kapcsolatos titkosítás feloldását. Ezt a közlekedési és beruházási miniszter közölte közösségi oldalán azzal kapcsolatban, hogy tegnap találkozott a Kínai Népköztársaság budapesti nagykövetével. Vitézi Dávid úgy fogalmazott, a titkosítás feloldásához a kínai fél beleegyezésére is szükség van, mivel a projekt a két ország között kötött kétoldalú megállapodás alapján zajlik. Éjfélkor hatályba lépett a benzin és gázolajár szabályozást megszüntető törvény. A 95-ös benzin literenkénti átlagára jelenleg 580 forint, a gázolajé 593, vagyis a védett árnál is alacsonyabb. Ez a piaci helyzet kedvező hatásainak köszönhető. Sokan arra számítanak, hogy hamarosan ismét emelkedni fog az üzemanyagok ára, azonban a jogszabály biztosítja, hogy szükség esetén a kormány beavatkozhat a fogyasztók védelmében. Megszűnt az MTVA és a Duna Média szolgáltató vezérigazgatóinak, valamint a média tanács tagjainak megbízatása a ma hatályba lépett médiatörvénymódosítás alapján, közölte a kultúráért felelős miniszter. Tarz Zoltán azt írta, az Országgyűlés Művelődési Bizottsága várhatóan szerdán dönt az ideiglenes vezetésről, addig a helyettes vezérigazgatók irányítják az intézményeket. Hozzátette, az átmeneti időszakban társadalmi és szakmai egyeztetés indul a közmédia jövőjéről. Az új vezetőket nyilvános pályázaton választják majd ki, a média tanács tagjait pedig az Országgyűlés jelöli ki. 31. alkalommal rendezték meg a Budapest Pride-ot. A résztvevők az Operától indultak az Erzsébet hídon át a Vérmezőig, ahol fellépők színpadi műsorokat adtak elő. Az Erzsébet hídnál ellentüntetők fogadták a résztvevőket, és volt egy olyan felvonulás is, amin patrióta érzelmű emberek vettek részt, és nemzeti színű lobogókat lengettek. Ambrus Róbert összeállítása.
18: Szivárvány színű zászló, szivárványos póló és szivárvány színű napernyő. Nem kímélte az időjárás az idei Budapest Pride résztvevőit, de így is nagyon sokan gyülekeztek az Andrássy úton. Pontban 3 órakor indult el a tömeg, idősebbek és fiatalok egyaránt ott voltak az idei Budapest Pride-on. Az Erzsébet hídon keresztül vezetett az útjuk a Vérmezőre, ahol színpadi műsorok kezdődtek. Délelőtt Karácsony Gergely az Európai Unió humanitárius segítségnyújtásért felelős biztosával egyeztetett. A főpolgármester a találkozó után arról beszélt, a választópolgárok április 12-én lezárták azt a korszakot, amikor a politika a gyűlöletre és a kirekesztésre épített.
19: Hogyha elérjük ezt a közös célunkat, abban a történelmi könyvben, amely leírja a befogadó Európa megépülésének történetét, a Budapest Pride, a tavalyi Budapest Pride, biztos vagyok benne, hogy nagybetűkkel lesz megemlítve.
18: Tavaly nem Budapest Pride volt a rendezvény neve, hanem büszkeség menete. Az Orbán kormánya a gyermekvédelemre hivatkozva olyan jogszabályt hozott, amivel el akarták érni a Pride betiltását. Ezzel azonban azt érte el az akkori vezetés, hogy soha nem látott tömegment el a felvonulásra. Magyar Péter már korábban jelezte, hogy a szervezők megtarthatják az idei Budapest Pride-ot. A miniszterelnök azt mondta, a kormány nem akar beleszólni az emberek magánéletébe.
20: Nem akarunk bemenni senkinek a hálószobájába, mi elmondtuk világosan, hogy a mi felfogásunk szerint mindenki azt szeret, amit, akit akar, azzal él, akivel akar, hogyha nem sért jogszabályokat.
18: A Telex egy videóban mutatta be a Medián felmérését, amit a háttértársaság megbízásából készítettek.
21: Az Orbán kormány kommunikációs gépezete a melegekből is ellenséget csinált volna, de nem jött össze.
22: A Fidesz, én szerintem ezt is túltolta.
18: Ebből kiderül, az emberek kétharmada ma már támogatja azt, hogy az azonos nemű párok házasságot kössenek, illetve gyermeket fogadjanak örökbe. A háttértársaság ügyvivője szerint ez az arány 2007 körül csak 30% volt.
1: Itt a Krónika. 3 tűntek el ma a Dunában, egyikük holttestét megtalálták. A rendőrség közölte, egy fiatalember Iváncsánál merült el, az életét már nem lehetett megmenteni. Még keresik azt a férfit, aki a Kopaszigátnál tűnt el, valamint azt a fiatalt, aki Bajánál ment a vízbe, majd elmerült. A rendőrség ismét arra figyelmeztet, hogy kijelöletlen fürdőhelyeken és folyóvizekben senki ne fürödjön. Vízi trafipaxokat helyeznek üzembe a Tiszatavon. A rendőrök hajóból, vízből és a partról is mérik majd a vízi járművek sebességét. Egyebek mellett a gyorshajtó jetskisek és a nagy hullámokat keltő végbordozó hajók miatt vezetik be az intézkedést. Az ellenőrzések ma kezdődtek, mondta a Sarudi Élményfalu ötletgazdája. Kücsön Gyula hangsúlyozta, cél a balesetek megelőzése és a csendesebb vízisportot űzők védelme.
2: És azt tapasztaljuk, hogy a Tiszató egyébként egyre inkább egy evezős paradicsommá kezd válni egy aktív turisztikai központtá. Miután elkészültek a kilátók, több ezeren keresik fel ezeket a kilátókat evezősökkel, vitorlásokkal, akiknek egyébként a hajózási szabályzat szerint elsőbségük lenne, és őket nem lehetne zavarni. A néhány magamutogató kedves motoros viszont erre a nagy évben fityet hány, és hullámokat keltenek, veszélyeztetik őket, és félelmet okoznak az emberekben. És ezzel együtt természetesen rombolják a Tiszató környezetét is.
1: Rekkenő hőségben vágtak neki a résztvevők a 9. Balaton átevezésnek Zamárdi és Tihany között. A megmérettetésre több mint 4000-en jelentkeztek. A forróság ellenére a leggyorsabbak csak néhány perccel maradtak el a tavalyi 30 perces szintidőtől. A versenyzők egészségére és biztonságára számos vízimentő és biztosító hajó vigyázott, tájékoztatott Vida Gergely, a Magyar Kajakkenu Szövetség szervezési és marketing igazgatója.
4: A vízimentők locsolják friss balatoni vízzel a résztvevőket, sorbanállásnál is hűtjük őket, plusz árnyékolás technikával készültünk, úgyhogy azt gondolom, hogy minden feltétel adott ahhoz, hogy megelőzzünk bármiféle rosszulétet. Az országos mentőszolgálat itt van velünk, úgyhogy felkészültünk.
1: Vágatlanul törékeny fényképek valósága. Ez a címe annak a kiállításnak, amely jövő vasárnapig látogatható a Néprajzi Múzeumban. Az intézmény kurátora elmondta, a tárlathoz kapcsolódva elindítottak egy közösségi kutatási kampányt is. A Találd meg a családod névre hallgató projekt célja, hogy a múzeum több mint 25 ezer darabos üvegnegatív gyűjteményében szereplő, ismeretlen személyeket ábrázoló fotókhoz nevek és történetek kerüljenek a látogatók segítségével. Bata Tímea hangsúlyozta, a múzeum arra biztatja az érdeklődőket, hogy hasonlítsák össze saját régi fotóikat a kiállításon vagy az online adatbázisban látható felvételekkel.
5: Ezt 72 darab vidéki település fényképészétől hozták be ide a múzeumban nagyon rövid idő alatt, ami azt jelenti, hogy ezeken többségében családi képeket látunk, amelyek az 1890-es évek között, de a többsége az első világháború idején készült.
1: Ma van a Nemzetközi Parlagfűnap. Minden évben a csillagászati nyár első szombatján a gyomnövény káros hatása elleni küzdelem fontosságára hívják fel a figyelmet. A parlagfű virágpora súlyos allergiát okozhat, amelynek tünetei csak gyógyszeres kezeléssel csillapíthatók. Magyarországon a parlagfűirtása kötelező, ennek elmulasztása pénzbüntetéssel jár.
0: Időjárás jelentés.
1: Tovább fokozódik a hőség, holnap sok napsütés várható kevés gomoly felhővel, egy-egy zápor kis eséllyel előfordulhat, a szél többnyire gyenge vagy mérsékelt marad. A hajnali 15-21 fokról 35 és 40 fok közé melegszik a levegő. Keddig továbbra is rekkenő hőségre kell készülni, majd a hét közepétől záporok, zivatarok hoznak pár fokos enyhülést. Budapesten 21 órakor 32 Celsius fokot mértek, a tengerszintre átszámított légnyomás 1018 hektopaszkál, alig változik. A késő esti krónika véget ért, hamarosan kezdődik a sportvilág. A hírszerkesztő Fehérvári Petra, valamint a technikai munkatársak nevében is elköszön a műsorvezető Néveri Igor, viszont hallásra.
0: Műsorajánlat. Új világ.
23: Gödöllőn a Király kastélyban fogott kezet és ígért újrakezdést a hét elején a visegrádi együttműködés, a V4-ek, mind a négy kormányfője. A visegrádi négyek együttműködése visszatért, fogalmazott Magyar Péter kormányfő. Andrej Babis cseh miniszterelnök pedig fontosnak tartotta azt hangsúlyozni, hogy a V4-ek, idézem, ismét egy hajóban neveznek. Londonban bejelentette lemondását Keir Starmer. Az Egyesült Királyság kormányfője a Szigetországnak új miniszterelnöke lesz. Nagyon nagy valószínűséggel Andy Burnham, manchesteri polgármester személyében. Bukarestben pedig a román államfő második miniszterelnök jelöltje is visszaadta a megbízatását. Elhúzódik a kormányválság Romániában. A hét nem jelentéktelen eseményeit idéznem, interjúink és helyszíni tudósításaink, riportjaink, e heti témáit is. Tartsanak velünk!
6: Új világ. Külpolitikai magazin vasárnap reggel 8:30 után a Kossuth Rádióban.
7: Az EU Observer egyik közelmúltbeli kutatása azt mutatta ki, hogy az összes európai uniós ország közül a románok a leginkább Amerika pártiak. Ez egy nagyon komoly politikai tőkét jelenthet annak a román pártnak, amelyik az Egyesült Államokkal jó kapcsolatokat tud kialakítani, és jelenleg ez úgy tűnik, hogy az AOR.
8: Világpont Járai Judittal, keddenként új részekkel a Mediaklikken és a YouTube-on.
6: Sportvilág.
9: Szongó Domen tengeren túli játékjogát a Buffalo Sabres foglalta le, az észak-amerikai profi jégkorongliga az NHL épp a Buffalo-ban megtartott a draftján. Rozbora Zoltán nevében is köszöntöm Önöket, Virányi Zsolt vagyok. Óriási csatában, 2 óra 20 perces mérkőzésen Kecskeméten 3-2-re kikapott a magyar női röplabda válogatott Svédországtól. Az Európa Liga elődöntőjének első mérkőzésen a visszavágót jövő szerdán Svédországban Örebróban rendezik. A Mercedes-es George Russell indulhat az érről a Formula 1-es osztrák nagydíjon holnap délután. A brit mögött a két Ferrari következett, Charles Leclerc és Lewis Hamilton sorrendben, míg a VB érlovas Mercedes-es olasz Antonelli a negyedik lett. Az első ötös Max Verstappen zárta, aki a végén falnak ütközött a Red Bull-lal. A világbajnoki ezüstérmes öttusázó Szép Balázs világkupa döntős Budapesten. Úszás Márton Riárd 200 méteres pillangón Európa-bajnoki szintes idővel második lett a hét domba elnevezésű római nemzetközi versenyen.
6: Ez a Sportvilág.
9: Megvan a negyedik magyar felnőtt jégkorongozó, akinek a játékjogát draftolta egy NHL klub. Szongó Domen tengeren túli játékjogát a Buffalo Sabres foglalta le, az észak-amerikai profi jégkorongliga az NHL épp a Buffalo-ban megtartott a draftján. A 18 éves 34-szeres felnőtt válogatott csatár a negyedik magyar születésű hokis, aki elkelt az amatőr fiataloknak tartott választáson. A finn Kohoko légiósának játékjogát az 5. körben összesítésben a 156. helyen foglalták le. A 2025-26-os idényben a még ifjúsági korú Szongot a junioroknál 44 mérkőzésen 28 pontot szerzett, saját korosztályában 3 alapszakasz és 7 rájátszás mérkőzésre szállt be, és összesen 12 pontot termelt, 6 gól, 6 gólpassz. A magyar válogatottban az elitvében a britek ellen gólt ütött a világbajnokságon, ami fontos volt, mármint a britek elleni győzelem a bennmaradáshoz. Az elmúlt 2 szezonban rendre szerepelt Szongot a magyar ifjúsági, junior és felnőtt nemzeti csapat VB-jén. A 34 felnőtt válogatott találkozóján 12 pontnál jár. Az NHL-be ezt megelőzően 3 magyar születésű játékost draftoltak. 1999-ben Gröslő Tamás játékjogát a 9. kör 256. helyen az Edmonton Oilers, 2000-ben Super Levente játékjogát a 4. kör 116. helyen a Calgary Flames, 2002-ben Vas János játékjogát a 2. kör 32. helyen a Dallas Stars foglalta le, végül egyikük sem lépett jégre a ligában. Super Levente 9-szer ott volt a cserepadon, de nem lépett jégre, tehát nincs NHL mérkőzése. Spiller István, az MT jégkorong szakírója így reagált a friss hírre.
24: Balatonszászon nyaran Szongó Domán, amikor egyszer csak megcsörren a mobiltelefonja, felhívja a menedzsere, hogy mi a helyzet. Akkor Domán azt hitte, hogy hát most akkor nem fog elkelni, mert biztos azzal hívja, hogy majd akkor a jövő évi drafton, mert az életkora plán a jövő évi drafton is érdekelt lehetett volna, de csak vált a menedzser, aki egy kanadai egyébként, azt mondja neki, hogy gratulálok, a Buffalo Sabres elválasztotta a játékjogát. Domán már azt hitte, hogy hát nem, nézte már kora délután, magyar idő szerint délután 5-től megy a draftnak a második napja, nem kelt el, egyszer csak az 5. kör összesen 156. helyen viszont a Buffalo elvitte, és amikor az ügynökével beszélt, akkor ugye időeltolódás meg a műholdas dolgok miatt egy körülbelül egy fél

0: címén. A repülőjegy reggel 9 óra valahány perckor már Toronto érintésével Buffalo-ba kell repülnie. Úgyhogy Domán, ahogy letette a telefont, először a szobájába a szászói nyaralóban, összepakolt, kocsiba vágta magát, most megy a budapesti otthonába, hogy összepakolja a hoki cuccát, közben megígérte nekem az édesapján keresztül, hogy visszahív, hogy amiket most a kedves hallgatók tudnak, azt mind a Domántól tudom most már, aki ezekben a percekben éppen úton van Pest felé, de reggel 6 fele már kint lesz a Liszt Ferenc téren, és gyakorlatilag...
1: A repülőtérről indul Toronto érintésével.
0: Toronto érintésével, mert Toronto Buffalo az kocsival néhány óra út, ha nincs nagy forgalom a határon, de nagyon szép út, Elizabeth Highway, Niagara vízes, és úgyhogy jó helyen lesz, és vasárnap estétől már vannak hivatalos programok, és a jeges edzés hétfőket szerda, és csütörtökön pedig csapaton belüli mérkőzések lesznek, úgyhogy ez egy 4-4 és fél napos komplet út, de már úgy van, hogy másodika, harmadikán már jöhet is haza, tehát ennyire profi egy ez a rendszer, már beszélnek, már ott a repülőjegy. Na most meg lehet nézni, hogy ez kb. Milyen szervezést igényel, milyen hátteret, hogy teljesen profi az egész, hát ez az NHL. Tehát jelen pillanatban egy ötödik körösünk van, ugye Domán, Grosnyi Tamás, Szuper Levent és Vas János után a negyedik magyar születésű, akit draftoltak, nem tudom kinek, hogy tetszik ez a szó, tehát ez azt jelenti, hogy ha NHL-ben szeretne játszani a Domán, akkor csak a Buffalo-n keresztül teheti meg. A Buffalo ilyenkor ezzel a joggal élhet, tehát el is cserélheti, alá is írhat, és ha jövő nyárig nem kötnek vele szerződést, akkor még egyszer draftolható lesz, de mivel még nagyon fiatal, ezért meg a következő évben is bőven van lehetőség, ilyenkor majd megnézik, és a szakmai stáb eldönt, hogy a fejlődésének a szempontjából hol a legjobb, hogy Finnországban marad junior, akár felnőtt szinten, vagy aláírnak vele, és akkor mondjuk leküldik először a farmligába, de mindenféle táborba már, tehát most a úgymond a fejlesztő táborban, ez angol development camp, utána a draftoltaknak külön van egy prospect camp, az ígéreteknek, de már gyakorlatilag ez már házon belül, klubon belüli, és utána a szezon elején is, szeptember elején, még az NHL szezon elején szintén lehet egy nagy tábor, arra is meghívhatják őt, de gyakorlatilag innen a Buffalo egyfolytában figyelni fogja az ő képzését, fejlesztését, fejlődését, bár és a Buffalo el tudja mondani a finn klubjának is, hogy mit tart helyesnek, és akkor nyilván van egy döntés, hogy ő a következő szezonban hol a legjobb az ő szempontjából, hogy hol játszik majd. A következő hetek, hónapoknak, de szeptemberig eldől, hogy merre tovább.
2: Ez a Sportvilág.
1: 1-0 kikapott Spanyolországtól, így nem jutott tovább a labdarúgó világbajnokság csoportköréből Uruguay. A kétszeres VB győztes dél-amerikai csapat így akár csak 4 éve, ezúttal sem lesz ott az egyenes kieséses szakaszban. Még Spanyolország csoportelsőként került a legjobb 32 közé. Szintén a H-jelű 4-esben Uruguay vereségének is köszönhetően a története első világbajnokságán szereplő zöldfoki köztársaság óriási meglepetésre veretlenül csoportmásodikként lépett tovább, miután gól nélküli döntetlent játszott Szaúd-Arábiával, amely csapat így búcsúzott a tornától, mármint Szaúd-Arábia. A G csoportot Belgium nyerte, miután 5-1-re legyőzte az így kieső Új-Zélandot. A 4-es második helyen Egyiptom végzett, amely 1-1-es döntetlent játszott Iránnal. Egyiptom biztosan ott lesz a legjobb 32 között. Ma este és holnap hajnalban 6 mérkőzést rendeznek a labdarúgó világbajnokságon a tengeren túlon, tehát az Egyesült Államokban, Mexikóban és Kanadában zajlik a foci VB, ezzel be is fejeződtek a csoportkör küzdelmei. Az E csoportban 23 órától Anglia Panamával, Horvátország pedig Gánával mérkőzik. A K-jelű 4-esben hajnali 1:30-tól Kolumbia Portugáliával, a Kongói Demokratikus Köztársaság pedig Üzbegisztánnal csap össze. Míg a J-jelű 4-esben holnap hajnali 4 órától Algéria Ausztriával, Jordánia pedig Argentinával mérkőzik. Lionel Messi csak csere lesz a már biztos csoportelső argentinok utolsó összecsapásán. Ezt Lionel Scaloni árulta el, tehát az argentinok szövetségi kapitánya a sajtótájékoztatón. Részletes összefoglalót Kreisbernintól hallhatnak majd.

0: Előbb azonban folytassuk a nap legfontosabb híreivel, eseményeivel, reakcióival.
1: Ez a Sportvilág.
0: Magyarország, Svédország 2-3 a női röplabda Európa Liga elődöntőjének első mérkőzésén Kecskeméten, 140 perces drámai mérkőzésen, amilyenk 2-1-re is vezettek. Az első játszmát a svédek nyerték meg. Német Anett, a válogatottunk legponterősebb játékosa lett a mérkőzés legeredményesebbje, 35 ponttal. A visszavágó jövő szerda este Örebróban lesz, ha a svédek nyernek, döntőbe jutnak. A mérkőzés után Kecskeméten Török Olivér szólaltatta meg Német Anettet.
2: Hát a meccs előtt azt jósoltam, hogy ez egy izgalmas mérkőzés lesz, főleg a szurkolók számára, ez tényleg így sikerült. Kicsit sok hibával kezdtük az elejét, kicsit sok hibával fejeztük be a végét is, de alapvetően nagyon büszke vagyok a csapatra, tényleg egy nagyon jó mérkőzés játszottunk, ez volt az első mérkőzésünk egy ennyire komoly ellenfél ellen. Második, harmadik, negyedik szedben hihetetlen jól dolgoztunk, talán egy kicsit fáj a negyediknek a vége, ott egy picit elcsúszott, ott már kezdtünk szerintem nagyon fáradni. De nagyon büszke vagyok a csapatra tényleg, és gratulálok a svédeknek, megérdemelték. Most is voltak olyan alkalmak, amikor talán tudtam a legjobb döntéshez ide, ezt én mindig így gondolom. Alapvetően elégedett vagyok, hogy így tudtam segíteni a csapatot, és dolgozunk tovább, hogy a visszavágón ez egy még szebb eredmény legyen.
3: Volt egy kis versenyfutás a svédek sztárjával, Isabel Hockkal, aki szerez több pontot a mai meccsen. Látom, hogy itt a végén beszélgettetek.
2: Alapvetően azért nem, nyilván mind a ketten a posztunkból, mert talán tapasztalatunkból adódóan 20 embereink a válogatottunknak, úgyhogy most gratuláltunk is egymásnak, és igazából csak pont ezt beszéltünk meg, hogy igazából ugyanaz a dolgunk, feladatunk a csapatban, és azért kemény, de hát ez ilyen.
3: Mi várható a visszavágón?
2: Ez szerintem egy hasonlóan kiélezett mérkőzés, talán egy kicsit hűvösebb időjárás, hiszen Svédország egy kicsit éjszakabbra van, mert ma nagyon meleg volt, de bízom egy nagyon jó mérkőzésben, és bízom abban, hogy ki tudjuk javítani hibáinkat, és ezt az eredményt egyébként megfordítani.
0: Úszás. Márton Richárd 200 méteres pillangón Európa-bajnoki szintes idővel második lett a hétdomb elnevezésű római nemzetközi versenyen. Öttusa. A világbajnoki ezüstérmes öttusázó Szép Balázs bejutott a budapesti világkupa döntő holnap délután fináléjába a mai elődöntőből. Kreisz Bálint kérdezte a tavalyi VB-n 5. helyezett sportolónkat a bokcsarnokban.
4: Nagyon boldog vagyok, hogy bejutottam a döntőbe. Kicsit meglepőből jött ez a VK döntő, mert a budapesti világkupa ugye nem is sikerült túl jól. Úgy volt, hogy nem indulok a VK döntőn, de szóltak, hogy mégis van lehetőség. Nagyon örültem neki, úgyhogy fejben, fizikálisan próbáltam nagyon oda tenni magam, ami szerintem sikerült is, úgyhogy nagyon örülök, hogy ilyen jó napot tudtam teljesíteni minden számban.
3: A jó ívás alapozta meg ezt az egész napot? Adott egyfajta extra magabiztosságot?
4: Igen, az nagyon sokat számít, hogy indul a nap. Nyilván, hogyha az ember kikap az első asszójában, akkor az rá tudja nyomni a bélyegét a napra, hogy jaj, rosszul indult a nap, úgyhogy nagyon örültem, hogy sikerült nyernem egy asszót, utána már felszabadultabban vívtam, úgyhogy nagyon örülök tényleg minden számnak.
3: Mindenkinél visszatérő téma, de nem lehetem mellett elmenni a hőséget. Hogy viselted azt, hogy a 40 fokból kimentél a 25-be, aztán visszajöttél, és ezt megtetted a verseny alatt 5-ször?
4: Igazából edzésen ment, ugyanígy edzünk, nagyjából ugyanebben az időben próbálunk az melegben is futni, úgyhogy nem ért meglepetésként, abszolút jól viseltem.
3: Mi az, amit kitűzöl holnapra? Hogyan akarod ezt a váratlan lehetőséget kimaxolni?
4: Igazából nincsenek konkrét terveim, hogy melyik számban milyen időt szeretnék teljesíteni, hanem szeretném élvezni a napot, úgy, mint ma, és nyilván lazán szeretnék versenyezni, felfogni olyan lehetőségként, hogy nem kell teljesítenem, mert nem számít sehova, úgyhogy tényleg csak élvezni szeretném a napot.
0: Hogy mi történt a labdarúgó világbajnokság a 23. foci VB legutóbbi teljes játéknapján, a 16. játéknapon, az is kiderül Kreisz Bálint összeállításából hamarosan. Előjáróban csak annyit mondok, hogy tegnap 21 órakor a franciák 4-1-re legyőzték a tartalékos Norvégiát, a csoport másik meccsen pedig Szenegál 5-0-ra kiütötte ellenfelét Irakot, amely csapat 10 fővel fejezte be a mérkőzést. Ezekről most nem, de az azt követő, a magyar éjszakába és hajnalban nyúló mérkőzésekről, tehát Kreisz Bálint következik. Elsőként Erdély Márk összefoglalóját halljuk.
5: Megvan az első igazán komoly kiesője a világbajnokságnak Törökország után, Uruguay is búcsúzik. Spanyolország, Uruguay 1-0. A 42. percig kellett várjunk az igazi első óriási lehetőségre, akkor ide-oda pattant a labda a spanyol jobb szélen, majd a jó ütemben érkező Jorente középre közelította azt, ahol 15 méterre a kaputól Baena átvette, és egy pattanás után félfordulatból tüzel. A pattogós lövése ugyan középre ment, de ahelyett, hogy Muslera fogta volna ezt a labdát, éppen kijött öklözte volna oldalra, ehelyett beütötte a kapuja jobb alsó sarkába. Végül tehát ezzel az 1-0-ás vezetéssel mehettünk a második félidőre 1-0-ás spanyol vezetéssel, ahol aztán szintén nem történt sok említésre méltó momentum. A 86. percben a csereként beállt Ferran Torres kapott középen egy jó labdát, szépen le is fordult és így szembe került a kapussal. Ugyan lőtt is, de a labdája a felső lécről fölé pattant. Majd újabb 9 perccel később megérkezett az a várva várt piros lap, amelyet itt a második félidőben már azért lehetett várni, lehetett rá számítani. Canobbio volt az, aki nyújtott lábbal csúszott rá Cubarsira, ezt követően szerencsére a spanyol játékos jól van, tudta folytatni a mérkőzést, de Canobbionak ez a találkozó véget ért. Nagyjából neki ez volt a 6. vagy a 7. szabálytalansága a mérkőzésen, amely után még lapot sem kapott, végül pedig ezek összegyűltek, és egy piros lett belőle. Utána a játékvezető még egy percig engedte a játékot, de az állás már nem változott, ami végül így eredménnyé alakult. Spanyolország, Uruguay 1-0.
6: A spanyol rádió így közvetítette a mérkőzés egyetlen gólját, amelyet Muslera segítségével Alex Baena szerzett.
7: A ver, Marcos Llorente van centro, interior del área, el balón de Baena!
8: Muslera! Vamos Muslera, que bueno eres, que grande eres!
9: Madre mía! Es Muslera!
8: Gracias Muslera!
6: Az ötfoki köztársaság gól nélküli döntetlent játszott Szaúd-Arábiával, így harmadik mérkőzésén is veretlen maradt. Sőt, 3 pontjával megerőzte a 2 egységgel rendelkező Uruguayt, és csoport másodikként továbbított. A spanyolok Uruguay elleni találkozóját így látta Vukovics László.
10: A második fél időben teljesen más Uruguayt láttunk, nagyon jó mentalitással jöttek ki. Igaz, hogy nem volt más választásuk, mint hogy gólt rúgni, mert különben búcsúznak a világbajnokságtól. Szép támadásokat vezettek, többször próbálkoztak helyzetbe kerülni. Igazi nagy 100%-os helyzetet nem tudtak kialakítani, viszont már voltak több szögletrugásuk, kerültek a védelem mögé, utolsó passzos szituációk, amiben benne magába hordozta a gólszerzés lehetőségét, ezt az első fél időben nem tudtuk elmondani, viszont a 86. percben itt már több csere volt, Ferran Torres bejött a spanyoloknál, és a 86. percben egy szép kényszer ütő után ajtóablak helyzetbe állt Rocheval szembe, de fölé lőtt, úgyhogy a kapufa érintésével fölé ment a labda. A végén kezdett nagyon eldurvulni a mérkőzés, az uruguayiak, ugye tudjuk a dél-amerikai mentalitást, nagyon keményen játszottak, Canobbio nem bírt az idegei, és a hosszabbításban rácsúszott a spanyol játékosra, azonnali piros lappal kiállították. A vége nem volt szép, Uruguay búcsúzik a világbajnokságtól, tehát Spanyolország Uruguay 1-0.
6: A győztes gólt szerző Alex Baena így nyilatkozott. Tudtuk, hogy ez egy nehéz mérkőzés lesz, meg kellett mutatnunk, hogy tudunk küzdeni. Az életben maradásért ment Uruguay, és nekünk erre kellett készülni. Nem most játszottunk a legszebben, de ezúttal ez a taktika kellett. Ez a harmadik gólom a spanyol válogatottban, lehet, hogy az egyik legfontosabb is, de az biztos, hogy nagyon büszke vagyok rá. Csoportgyőztesként jutottunk tovább, várjuk az egyenes kieséses szakaszt. Az Uruguayt irányító Marcelo Bielsa önkritikusan értékelte a lefújást követően.
11: Nem beszéltem külön Muslerával, és nem én döntöttem a cseréjéről, hanem ő maga. Nem szeretett volna kijönni a második félidőre. Valverdét viszont én akartam lehozni, szerettem volna megerősíteni a támadó játékunkat. Viszont ez nem sikerült, nem tudtam kihozni a maximumot a játékosaimból.
6: Az ötfoki köztársaság történelmet írt. Első VB részvételük tökéletesen alakul eddig, 3 mérkőzés után veretlenek, és bejutottak az egyenes kieséses szakaszba. Így kommentálták ezt a sikert Európa különböző rádióiban. A szurkolóknak sokat jelent ez az eredmény. A következő néhány másodpercben a stadion melletti ünneplés hangulatát mutatjuk be. Hallgassuk meg a mérkőzés legjobbjának választott zöldfoki Leroy Duarte-t, aki nem mellesleg a Puskás Akadémia játékosa.
9: Egy álomban élek, hogy őszinte legyek. Kisgyerekként arról álmodtam, hogy egy világbajnoksága játszak, és a mérkőzés legjobbja legyek. Hihetetlen, hogy ez most sikerült. Történelmet írtunk, amit néhány hete még nem gondoltunk volna. Most itt az idő ünnepelni, majd elkezdünk készülni az argentinok elleni mérkőzésre. Azt hiszem, már bizonyítottuk, hogy bárki ellen képesek lehetünk meglepetést okozni.
6: A H-csoport végeredménye: első Spanyolország 7 ponttal, a második a Zöldfoki Köztársaság 3 ponttal, harmadik Uruguay 2 ponttal, és negyedik Szaúd-Arábia szintén 2 ponttal. Biztos, hogy ebből a csoportból nem jut tovább a harmadik helyezett. Spanyolország a J-csoport második helyezettje ellen kezdi majd az egyenes kieséses szakaszt, míg a Zöldfoki Köztársaság Argentina ellen folytathatja menetelését. A játéknap zárásaként a G-csoport utolsó két mérkőzését is lejátszották. Új-Zéland Belgium ellen, míg Egyiptom Irán ellen lépett pályára. Az Óceánia és az európai csapat találkozójáról Regős László Pál tudósít.
12: Csoport elsőséget ért az első belga győzelem, Új-Zéland Belgium 1-5. Belga fölénnyel kezdődött a mérkőzés. A 12. percben Trossard a kapufát találta el, majd néhány perccel később Doku került helyzetbe, az ő lövését Krokom védte. Aztán a 28. percben egy szögletet követően megszerezte a vezetést Belgium. Az ötösön belül lepattant a labda. Kevin De Bruyne szögletét követően arra lecsapott Trossard, és közvetlen közelről bevágta a belga vezető gólt. Az első félidő hajrájában még De Ketelaere közeli lövését is Krokomnak kellett védenie. A belgák kicsit átadták a területet az új-zélandiaknak, és több gyors kontrával próbálkoztak. A második félidőben az 52. percben Trossard kapott egy remek labdát De Bruyne-től. Az első lövése még levágódott, aztán visszakerült hozzá, és egy átvétel után 6 méterről a kapu jobb oldalába lőtt. A 67. percben Kevin De Bruyne is betalált 17 méterről középről, ballal lőtte a bal alsóba a harmadik belga gólt, ezzel pedig már a csoport első helyén álltak a belgák átmenetileg. Viszont a túloldalon is akadtak helyzetek, Elijah Just volt a legaktívabb új-zélandi játékos, akinek voltak lehetőségei, de vagy Courtois védett, vagy blokkoltak a védők. Aztán a 84. percben már se Courtois, se a védők nem tudtak semmit se tenni. Egy szögletet röviden ütött ki a belga kapus, Just átvette és 15 méterről a kapu közepébe vágta. Ez pedig azt jelentette, hogy az új-zélandi gól, hogy gólkülönbséggel Belgium visszacsúszott a második helyre nagyjából 2 percig, mert hogy a csereként beálló Raskin beívelését a szintén csereként beálló Lukaku az új-zélandi kapuba fejelte, ezzel visszaállt a 3 gólos különbség, majd a 94. percben ez 4-re nőtt, mert hogy Salamakers is betalált 15 méterről, ezzel 5-1-re győzött Belgium, és csoport elsőként jutott tovább a következő körbe, ami azt jelenti, hogy egy harmadik helyezett ellen játszik majd a legjobb 32 között, míg Egyiptom Ausztráliával találkozik a következő körben, Iránnak pedig még várnia kell, hogy megvan-e a továbbjutás. Új-Zéland búcsúzott a világbajnokságtól, de roppant szimpatikusan búcsúztak, a végén még a szurkolóikkal ünnepeltek is egy picit közösen. Új-Zéland Belgium tehát 1-5.
6: A belgák szövetségi kaptánya Rudi Garcia így nyilatkozott az 5-1-es siker után.
13: Gratulálunk, Garcia úr! Sikerült megnyerni a mérkőzést, a csoportot. Hogy érzi magát? Nagy az öröm? Nyertünk, éppen lejutottunk a legjobb 32 közé. Erre koncentrálunk jelen pillanatban, egy újabb ellenfél. Meg kellett nyerni ma ezt a mérkőzést. Megnyertük, ráadásul szépen. Ez számít, több gólt is tudtunk szerezni. Jobb lett volna, hogyha nem kapunk, de ahogy látható volt, Irán legyőzte Egyiptot, nekem is akkor még így tűnt, úgyhogy minden eredmény nagyon nehéz, amit itt el lehet érni. Egy olyan meccset játszottunk, amit vártam a játékosaimtól, bíztam benne, minden rendben van. Nagyon sok pozitívumot lehet ebből a mérkőzésből levonni, mire a legbüszkébb. Hát itt a hatékonyságra ez a nagy különbség az előző meccshez képest. Most kezdődik a torna, ezt mondhatjuk? Nem, hát ez a torna megkezdődött már 3 mérkőzéssel ezelőtt. Visszafogottabban kezdtünk, éreztük azt, hogy tudunk gyorsítani, nyugodtnak kell lennünk, egész egyszerűen csak tovább jutottuk a csoportba, más nem történt.
6: Az új-zélandiakat irányító Darren Beasley következik.
13: Hogy érzitek magatokat? Már egy kicsivel azért kövesebb volt. Hát igen, az eredmény az fáj. A munkára teljesen büszke vagyok. Egy nagyon jó csapattal játszottuk, és tartottuk egész jól a meccsben sokáig magunkat. Idegesítő az első gól. Rögzött helyzet szöglet után kaptuk. Hogyha ott jobban ment volna, hogy kellett volna a szünetben 0-0 a meccsben, vagyunk még jobban. Amikor kaptunk egy gólt, akkor kikeltettünk a játékunkat, sokat változtattunk. A lehető legtöbb támadott a pályára küldtük, hogy valahogy visszajönk a mérkőzésbe, de hát amikor kinyílsz egy ilyen csapattal szemben, amelyek ennyire minőségi, akkor azért nehéz. Kaptunk még két késői gólt is. Ez csalódást keltő, de a srácok nagyon keményen dolgoztak, mindent megtettek. Tényleg megpróbáltak visszajönni, megmutatták, hogy kik is valójában. De hát ez nem volt a mi esténk, de hogyha visszanézzünk, tudjuk, hogy eléggé jól teljesítettünk, Irán ellen is vezetők jutommal szemben. Tudom, hogy nehéz pozitívokat találni egy ilyen este során, de az a csapat 16 év után tért vissza a világbajnokságra. Mekkora motivációtól ez a következő 4 évre. Nagyon sokat. Ezek közös srácok az nagyon sokan térhetnek vissza. A tapasztalat ennek a VB-nek pedig csak jobbá tesz bennünket azokban a pillanatokban, amelyeket most nem tudtunk jól megoldani. A következő tornán szerintem sokkal, de sokkal keményebbek leszünk. Sokkal megértjük a történéseket, ezeket a pillanatokat, hogy mennyire meghatározóak, és jobbak leszünk. Ez egy elég hosszú út lesz haza, és fáj is, mert szerettük volna tovább itt a csoportból, nem sikerült, pedig volt rá esélyünk.
6: A Nemzeti Sportrádió szakértője Bene Ferenc így látta az Új-Zéland-Belgium mérkőzést.
14: Rendkívül domináns játékkal nyitott Belgium, és gyakorlatilag teljes mértékben az új-zélandi térfélen zajlott a játék. Ennek meg is lett az eredménye, 28. percben Trossard góljával vezetés szerzett Belgium. Mindvégig kreatívan és nagy tempóban futballozott a belga válogatott, és onnantól kezdve, hogy megszerezték a vezetést, egy nagyon kellemes szituációba kerültek, hiszen az új-zélandi válogatottnak egy esetleges továbbjutásért 2 gólt kellett volna szerezniük. Az új-zélandi válogatott reális kockázat vállalt, szerette volna megnyerni a mérkőzést, de nem volt olyan képesség a játékosaiban, hogy ezt érvényesíteni tudja. A belgák részére pedig egy nagyon kedvező mérkőzés szituáció alakult ki. Visszazártak a saját térfelükre a középső harmadba, letámadták az új-zélandi játékosokat, és ez kedvező lehetőséget teremtett a kontrajátékra. Onnantól kezdve egy nagy területük volt rendezetlen új-zélandi védelemmel szemben. Természetesen ezeket ki is használták, hogy az lenni is szokott, teljesen megérdemelten ilyen arányban is nyert Belgium. Ugyanakkor azt is kiemelném, hogy megérdemelten nyerte meg a csoportot, és várhat egy kedvező bágon a sorsolást.
6: Az Egyiptom-Irán összecsapás ennél sokkal izgalmasabb volt. Most Szalai Kristóf tudósítását hallják.
15: Egyiptom-Irán egy-egy drámai körülmények között végződik a G csoport találkozója. Az első félidő jól zajlott, izgalmasan kezdődött a mérkőzés. Az 5. percen Saber révén megszerezte a vezetést Egyiptom válogatottja, és úgy nézett ki, hogy Szalaik egy sima meccsen legyűrik az ázsiai csapatot. A 11. percben egy ki nem kényszerített hiba, a 16-oson belül faltolták Megdi Taremit, a 11-est ítélt Simon Marcinak játékvezető, az olimpiákos csatára állt a labda mögé, azonban Taremi hibázott, és kivitte Saber kapus a labdát, maradt tehát az 1-0. De nem egész 2 perc múlva Razeian betört a 16-oson belülre, egy lepattanó lövésre igyekezett, és nagyon éles szögből, 1 méterről, de be tudta tenni Saber feje fölött a labdát, így a 14. percben már 2 gól is született, és 1-1-re állt ekkora mérkőzés. Az első félidőben további esemény vagy gól már nem történt, viszont nagyon lassan és komótosan csordogált a mérkőzés a második félidőben. Én azt mondtam szó szerint, hogy ellaposodott sajnos ez a találkozó, holott Egyiptomnak mennie kellett volna a győzelemért, hiszen a belga meccs alapján, hogyha Szaláék betaláltak volna, akkor ők lettek volna a csoport elsők. Ha már Szalá nevét említem, nem volt jó mérkőzése, nem volt kapura lövése sem a Liverpool korábbi legendájának, 57. percen le is cserélték. Viszont jött a 90. perc, és onnantól indult a show. Először is az irániak gólt szereztek. A 94. percben Kalizadeh révén megszerezte a vezetést Irán, ekkor néhány másodpercig 2-1-et mutatott az eredményjelző tábla, azonban Simon Marcinak ezt les miatt anulálta ezt a találatot, jött a dráma. Később pedig még felső létszer is veszélyeztetett Irán, Ezatolahi révén mindent megtettek az ázsiaiak, de végül nem sikerült legyőzniük Egyiptomot. Így tehát a G csoportban Egyiptom, Irán 1-1-es döntetlennel végződött.
6: Az 1-1-es döntetlen után így értékelt az egyiptomi kapusa Mustafa Shoubir.
9: Először is ez egy nagyon nehéz mérkőzés volt, de történelmet írtunk, és erre nagyon büszke vagyok. Sikerült egy 11-est is kivédenem, amire elég sokat szoktam gyakorolni, és ez most kifizetődött. Egyiptom még soha nem járt az egyenes kieséses szakaszban, és ez most megváltozik. Minden játékos 100%-ot nyújtott, és most büszkék lehetünk arra, amit elértünk. Az irániak csapatkapitánya Mehdi Taremi a könnyeivel küzdve állt a kamerák elé a lefújást követően. Nem értem, miért kerül el minket ennyire a szerencse. Négyszer vagy ötször is olyan helyzeteink voltak, amelyekből szinte mindig gól születik. Rengetegszer találtuk el a felső lécet. Tovább juthattunk volna a csoportból helyezés alapján is. A szurkolóink igazán megérdemelték volna. Mindent megtettünk a sikerért. Készen álltunk arra, hogy meghalljunk a pályán, boldoggá akartuk tenni Irán népét. Az elmúlt három hónapban mindent feláldoztunk a sikerek szereplésért.
16: امیدوارم به حقتون برسیم و امیدوارم که با صعود کنیم بتونیم ذره دلتون شاد کنیم خیلی خیلی مخلصیم
9: A G csoport végeredménye: első Belgium 5 ponttal, második Egyiptom szintén 5 ponttal, harmadik Irán 3 ponttal és nullás gól különbséggel, negyedik Új-Zéland 1 ponttal.
0: Most köszönöm a figyelmüket Kreisz Bálint összeállítása után, hamarosan a Nemzeti Sportrádióban meghallgathatják a foci VB épp aktuális mérkőzéseit, ahogy megnézhetik az M4 Sporton is. További jó rádiózást kívánok, viszont hallásra Virányi Zsolt búcsúzik.
1: A sportvilágot hallottam.

0: Kossuth Rádió. Otthon a világban.
1: 23 óra hírek a Kossuth Rádióban, a mikrofonnál a szerkesztő Jávor Miklós. Meghaladta az 1400-at a venezuelai földrengések halálos áldozatainak száma, több mint 3200 sérültről tudnak, és mintegy 54 000 embert eltűntként tartanak nyilván. A mentők több túlélőt emeltek ki a romok alól, köztük egy 15 éves lányt és egy 18 napos csecsemőt az édesanyjával együtt. Közben a túlélők felkutatásához 1600 szakember csatlakozott, és a következő 24 órában további segélyszállítmányok érkeztek. Is várható. Az Egyesült Államok 150 millió dolláros segítséget ajánlott fel. Távozik tisztségéből a szerb köztársasági elnök. Alekszandar Vučić néhány héten belül nyújtja be lemondását, de közölte, hogy pártja kérésére részt vesz a következő parlamenti választási kampányban. Szerbiában másfél éve tartanak azok a tüntetések, amelyeken a szerb elnök távozását követelik azután, hogy 2024 novemberében leszakadt az újvidéki vasútállomás előteteje 16 ember halálát okozva. A sajtóhírek szerint azonban Alekszandar Vučić azért távozik, hogy a szerb haladó párt színeiben ismét induljon a miniszterelnöki posztért. Irán drónokkal támadta Bahreint és egy újabb hajót is a Hormuzi szorosban. A csapások valószínűleg válaszlépések a pénteki amerikai légi csapásokra. A bahreini külügyminisztérium kirívó fenyegetésnek nevezte az ország elleni támadást, és hangsúlyozta, joga van az önvédelemre. Közben a brit haditengerészet arról számolt be, hogy a ma megtámadott tanker legénysége biztonságban van, és egyenlőre nem tudnak környezeti károkról. Idehaza a hőségriadó miatt megváltozott munkarendben dolgoznak az államigazgatás több szervénél hétfőn és kedden. Otthoni munkavégzést rendeltek el például a Magyar Honvédség, illetve a Honvédelmi Minisztérium egyes háttérintézményeinél, közölte a területért felelős miniszter. Ruszin Szendi Romulus hangsúlyozta, a készenléti és készültségi szolgálatok a megszokott módon végzik a munkájukat. A Nemzeti Adó és Vámhivatal légkondicionál központi ügyfélszolgálatai a szokásos nyitvatartással várják az ügyfeleket, de a kisebb, nem klimatizált ügyfélszolgálatokon rövidített munkarendben dolgoznak. Magyarország csatlakozott az energiatárolás európai bővítését célzó megállapodáshoz. Erről tett közzé bejegyzést a gazdasági és energetikai miniszter. Kapitány István azt írta, 22 tagállam azt vállalta, hogy 45 gigawatt tárolói kapacitást hoz létre 2028-ig, ehhez hazánk 700 megawattos új kapacitás kiépítésével járul hozzá. A tárcavezető hangsúlyozta, hogy a megállapodás erősíti az ellátás biztonságot, megkönnyíti a megújuló energia hasznosítását, és hozzájárulhat az energiaárak csökkentéséhez is. Hárman tűntek el ma a Dunában, egyikük holttestét megtalálták. A rendőrség közölte, egy fiatalember Iváncsánál merült el, az életét már nem lehetett megmenteni. Még keresik azt a férfit, aki a Kopaszi gátnál tűnt el a Dunában, valamint azt a fiatalt, aki Bajánál ment a vízbe, majd elmerült. A rendőrség ismét arra figyelmeztet, hogy a kijelöletlen fürdőhelyeken és folyóvizekben senki ne fürödjön, mert az erős sodrás és a víz alatti akadályok a jó úszók számára is veszélyesek lehetnek. Elkezdődött a szegedi szabadtéri játékok 75. jubileumi évada a Dóm téren. Az eseményt a Szegedi Szimfonikus Zenekar koncertje nyitotta meg. Az augusztus közepéig tartó rendezvénysorozatot ezúttal is a műfaji sokszínűség jellemzi. Fellép mások mellett a Magyar Nemzeti Táncegyüttes, a Budafoki Dohnányi Zenekar, valamint musicalek, könnyű zenei koncertek és színi előadások várják az érdeklődőket. Híreink végén a várható időjárásról. Tovább fokozódik a hőség. Holnap sok napsütés várható kevés gomoly felhővel. Egy-egy zápor kis eséllyel előfordulhat. A szél többnyire gyenge vagy mérsékelt marad. A hajnali 15-21 fokról napközben 35 és 40 fok közé melegszik majd a levegő. Keddig továbbra is rekkenő hőségre kell készülni, majd a hét közepétől záporok, zivatarok hoznak párfokos enyhülést. Kedves hallgatóink, hírösszefoglalóval legközelebb éjfélkor jelentkezünk itt a Kossuth Rádióban. A pontos idő 23 óra 5 perc.
0: Műsorajánlat.
2: Vasárnapi újság.
3: Országépítés. Lezárult az évtizedes munka, újra régi pompájában ragyog a diósgyőri vár. Védőnők a gyerekekért. Kampány az okostelefonmentes gyermeknevelésért. Ötlettár. Értékeljük az alkotmányváltoztatásokat. Olajhelyzet. Hogyan kerül a hormuzi szoros a magyar benzinkutakra? Euró 2030. Megvan a csatlakozás céldátuma, de vajon csábító-e az, amihez csatlakozni akarunk? Magyarok országos gyűlése. Közösség, hagyomány, szabadság.
2: Vasárnapi újság. Közéleti magazin vasárnap reggel 6 órától és válogatás este 7 óra után a Kossuth Rádióban. Korkóstoló. Tájak, ízek, történetek.
4: Egy DJ, aki a lemezjátszókat kovászra cserélte. Afrikai ízek Kongóból, gyilkosságokkal fűszerezett borokat is érintő történetek, és egy borvidék, amelyről többet gondolunk tudni, mint amennyit valójában ismerünk. Különleges életutak és konyhák, valamint izgalmas történetek a Korkóstolóban.
2: Korkóstoló. Vasárnap délelőtt 9:30 után a Kossuth Rádióban.
5: Egy hajléktalan férfi a kutyájával. Egy a boltból kirobbanó fiatalember, aki odalép hozzájuk. Egy 20 dekás csomag, amit odaad. Párizsi. Nem az embernek, a kutyának. Együtt nézik a soványka állatot. Aztán készfogás, tovább szalad. Egy gesztus, egy pillantás, egy egészen emberi pillanat. Pedig nem történt semmi különös, csak az, amit így hívnak, empátia.
2: Családok, történetek. Vasárnap 14 óra után a Kossuth Rádióban.
6: Természet, történelem, hagyomány. Idén-nyáron ismét vár a Kárpát-medence. Minden nap 17 óra 50 perckor a Dunán.
2: A következő műsor termék megjelenítést tartalmaz, és 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
7: Rádió Kabaré a Tália téli kertből. A házigazda Vida Péter. Köszöntöm Önöket a Rádió Kabaréban, a Tália téli kertből. Mai házigazdájuk Vida Péter vagyok. Kedves közönség, ahogy Önök azt már megszokhatták, a Rádió Kabaré minden adásába hívunk egy-egy sztár vendéget, aki életmeséivel színesíti az amúgy is változatos árnyalatokban játszó műsorainkat. Mai sztár vendégem pályája során feltűnt a geodéziai vállalat figuránsaként, volt textilipari gépkezelő, erősítette a Fáraó, a Teenager és a Forma 1 zenekart, tehát nem lehet más, mint... Na, ez az, hát... Ketten rögtön tudták, pedig még el sem mondtam, hogy Kartágó, Szenátor, East, Dirty Blues Band, majd Dirty nélküli Blues Band, pontosan, hölgyeim és uraim, ahogy Önök azt két emberként kiáltották, az utánozhatatlan Takács Tamás.
8: Köszönöm szépen, hogy meghívtatok, mert ez nekem tényleg nagyon megtisztelő, mert gyerekkorom óta a Rádió Kabaré egyik kedvenc műsorom a Kossuth Rádióban, és irigyen hallgatom, hogy milyen vicces emberek vannak itt, és milyen jó vicceket mondanak nekem, egy se jut soha eszembe. És én ide soha nem fogok meghívást kapni, de ezek szerint eljött az idő, és köszönöm.
7: Hát mi köszönjük, de annak idején gyerekként azt ígérted apukádnak, hogy nem fogsz cigizni, piálni és csajozni, aztán valahogy ez másként alakult.
8: Csajozást nem ígértem meg.
7: Csak a cigarettát, meg a piálást. Igen. Na jó, mert a rock and roll lett a fősodor, előtte versenyszerűen úsztál.
8: Igen, egyrészt úsztam, de aztán vízilabdáztam is, és az volt a legviccesebb, mikor a kapura törtem teljes erővel, majd meglóbáltam a labdát, és teljes erővel bombáztam a kapu fölé 5 méterrel, és Spéci bácsi beüvöltött, hogy Takács, minek szült anyád? Kemény világ a vízilabda világa.
7: Voltatok Németországban turnézni, még a Kartágóval.
8: Igen, Szigeti Feri volt a sofőr, ötten ültünk egy zsiguliban, és mentünk valahol Kelet-Németország északi tengerpartja felé, és kerestük Neuenbrandenburg gyönyörű városát, mitél 20 óra utazás után, és a Feri időnként megállt valahol a látott élő embert, és kérdezte, hogy wo is Neuenbrandenburg, és akkor bambán néztek rá, hogy was... és a végén én annyira ideges lettem, hogy lehúztam az ablakot, és mondom, nem érted? Wo ist nein Brandenburg? És erre a pasas így rám néz, és azt mondja, ah, nein Brandenburg! Ist nicht in Sacht. És akkor rögtön értette, azt hittem, hogy én cikizni fogom, de nem. Ugye, ők így beszélnek.
7: Milyen fontos a helyes akcentus, igen. Ugye? Lehet, hogy nem is blues band, akkor blues band.
8: Blues band.
7: Yeah. Ővel, mint a Bill. Blue.
8: Igen, Bill mondja jól, így van.
7: Kőbánya blues.
8: Azaz. Kőbánya blues. És egy kicsit blues. Így lefelé kell kanyarítani.
7: Ez na hát jó, hát ez már egy másik szakma.
8: Továbbképzés.
7: Egy másik idegen nyelvtudás fontosságára figyelmet felhívó edukációs jellegű történet a Szovjetunió beli fellépésetekhez kapcsolódik.
8: Szovjetunióban az európai nyelv nem az angol, hanem a francia nyelv, ők francia műveltséggel bírnak, és a szovjet turnén a helyi pártitkár fogadta a Kulturdeszántot a kelet-európai testvérországból, Magyarországból, és a koncert után volt egy nagy fogadás, és tartott egy rövid beszédet, természetesen, mivel magyarul nem tudott, oroszul meg nem akart minket vegzálni, ezért franciául mondta a beszédet, és mondta, je conlevete zőt, persze semmit nem értettünk abból se, de a Kocsándi Miki fölállt, és mondta, hogy ó, je plete fond le grand, je te, és a csávó így ránk nézett a pártitkár, és mondta, je me le kesszé, tehát senki nem tudott franciául. Én is felugrottam, és mondtam, hogy Zsalikóra lefeszé szatik! És akkor a pártitkár, nő, zsomelle fá! És körülbelül 10 percig beszélgettünk, anélkül, hogy bármelyikünk tudott volna franciául.
7: Akkor sem okozott gondot az idegen nyelvtudás, amikor a Felvidéken turnéztatok vonattal.
8: De ez nem a vonaton történt. Érsekújváron voltunk, eléggé el nem ítélhető módon koncert után iszogattunk valamit, és beleszívtam a cigarettámba, és kipöcköltem a nyitott ablakon. Midőn lentről ordítást hallok. Mint később kiderült, két pasasot beszélgetett békésen az utcán, és elkezdtek ordítani, hogy Nyebráski de Gocské, Máté, és akkor kiléptem az erkélyen, és mondtam, hogy Ranyicska leke kóti, Zrimásko blövdje, fezetás nyinyá! És szerintem azóta is így állnak.
7: Hiszen, ha jól figyelnek, ez a harmadik idegen nyelv, amelyen Tamás nem beszél, de ha kell, akkor tud.
8: Persze. Bulgáriában egy haverom oda ment a tengerparton a sörsátorhoz, és mondta, hogy kérek két sört. És akkor azt mondta, hogy jó, kérek kettő sört. Nézett rá, sört. Majd megfordult, és azt mondta, nem szolgálnak ki a külsőm miatt. Volt a Hol van már az ezüst nyár című LGT dal. Sose értettem egy kukkot se, különösen a verzéből. És nekem volt egy saját átiratom, úgy hangzott, hogy én sose kérdem, hogy a fárogó lépó mélyben oly sok a magfény, hogy a puncogó rógó magfény. Én ezt értettem Presser Gábor szövegéből. A Hol van már az ezüstnyár, tudtam, de azt rögtön átraktam, hogy Praznyik búgyem legyistám, ónyik legyistám, na na na na na na na.
9: Annyira jó dolog népszerűnek lenni egyébként, mert például akkor találkozik az ember olyan emberekkel, hogy oda jön és azt mondja, hogy Tamás, te vagy az. Mondom, anyám szerint én vagyok, szoktam ilyenkor mondani. Azt, hogy tudtam, mert legnagyobb rajongód vagyok. Hát mondom, ez nagyon megtisztelés, köszönöm. Tomi, te ahogy azt a homok a szélben énekel. És így ránéztem, te figyelj, a homok a szélben nem én énekelem. Azt mondja, nem te vagy a Hevesi Tamás. Hát ez a népszerűség átka.
7: Hölgyeim és uraim, a Rádió Kabaré színpadának kislánya zongoránál előadója Patkó Béla, a francokat, a blues band énekese Takács Tamás.
8: Köszönöm szépen.
7: A nagy történetek után most apróságokkal várjuk Önöket itt a Rádió Kabaréban. Szabados Gábor állandó rovatának legújabb csokrát már is átnyújtja Önöknek Györgyi Anna, Elek Ferenc és Széles Tamás.
10: fizetett a feleségének egy hajóútra.
11: Mentek valahová a nyáron?
12: Én nem, de a nejemnek befizettem egy hajóútra.
11: És hová fizettél be neki?
12: A Hormuzi szorosba.
11: Kimentette a vagyonát.
12: Velem ezek nem tudtak kibabrálni. Kimentettem Dubajból az összes vagyonomat.
10: Mármint, hogy itthonról kimentetted a vagyonodat Dubajba?
12: Nem. Dubajból hazahozattam az egészet, és meg is ettem mind az 50 dekát.
10: Mit tettél meg?
12: Az 50 deka dubai csokoládémat.
10: Klassz karórája van.
12: Hú, te! Micsoda klassz órád van? Új?
11: Nekem igen. Tegnap loptam.
12: Rosszban vannak a décülők.
11: Hogy vannak a décüleid?
10: Hál' Istennek egészségesek, de borzasztóan rossz a viszony közöttük. Politikai okokból. Óriási az ellentét közöttük.
11: Nem már. Ilyen öregen. Gondolom az egyik Orbánra esküszik, a másik meg Magyar Péterre.
10: Nem. Az egyik Kossuthra, a másik Széchenyire.
12: Kérdez a gyerek.
11: Anya, ha szeptembertől megint iskolába kell járnom.
10: Igen, kisfiam, de már csak 3 évig.
11: Mi lesz 3 év múlva?
10: Akkor végre nyugdíjba mehetsz, mint az iskola eddigi igazgatója.
11: Nem vált be a WC-spré.
10: Te milyen WC-sprét használsz?
12: Nekem nem vált be egyik se, úgyhogy visszatértem a papírhoz.
10: Egyirányú utca.
11: Mara! Nem látod, hogy ez egy egyirányú utca?
12: Barom! Nem látod, hogy egy irányba megyek?
11: Tudományos előadás.
12: Eljössz az előadásomra, amit arról tartok, hogy mi magyarok a Siriusról származunk?
10: Persze, nagyon érdekel. Hol lesz?
12: A Siriuson.
7: Egy idős bácsi ellenőrző vizsgálatra megy az orvoshoz, kérdi tőle az orvos, hogy van.
13: Nagyszerűen érzem magam, doktor úr, 1/2 éve újra házasodtam, új feleségem 20 éves és 3 hónapos terhes. Na, mit szól ehhez a doktor úr?
7: Hát, hadd mondjak el egy történetet. Ismerek egy vadászt, aki sosem hagy ki egyetlen idényt sem, egyszer azonban véletlenül az esernyőjét viszi magával a puskája helyett. Szembe találja magát egy medvével, ráfogja az esernyőt, céloz, meghúzza a ravaszt, vagyis hát megnyomja a nyitógombot, puff, a medve abban a pillanatban elterül a földön.
13: Ez lehetetlen, doktor úr. Hát biztos valaki más lőtt.
7: Na látja, nekem is ez a véleményem. Mindezek ellenére nem győzzük hangsúlyozni, milyen fontos a rendszeres orvosi ellenőrzésekre és szűrő vizsgálatokra preventív célzattal eljárni. Így tett Jolika is. Hölgyeim és uraim, Bach Szilvia!
14: A starizom a sitot. 2015. március 7-én délelőtt 10 órakor bejelentkeztem én az éves nőgyógyászati szűrővizsgálatra, úgyhogy tegnapra kaptam időpontot. Na most azt tudni kell, hogy nálunk a hagyományban nem olyan egyszerű ez a művelet, mert ugye azt már sztoriztam, hogy Kálmán olyan féltékeny, ha csak átmegyek tojásért a szomszédba, Edith-hő, mikor hazaérek, hallott körbe szimatol, vizslat, hogy van-e rajta idegen hajszál. Egyszer nem talált hajszálat, de akkor is meggyanúsított, hallod? Azt mondja, mi van Jolán? Már skinheadekkel is összefegyszerte. Na most képzeld el, ha nőgyógyászhoz kell gyanázni, ahol azért ugye benéznek a blendébe. Kálmán igen érzékeny erre a témára, nem bízik bennük, mert azt mondja, hogy mind alkesz, mind a kocsmába jár. Kérdem, miért menne már mind a kocsmába, te szerencsétlen zsírsertés, te? Azt mondja, azért... mert ott végre arcokat lát, Joli. Na, hát indultunk a dokihó. Jaj, Kálmán is gyűn mindig én velem, tudod? Jaj, rajtam a nagy rózsás csador persze, nála egy rambókés. Na, reggel 8-ra már ott ültünk, D-be megszólalt Kálmán bele, gyerekek, atomórát hozzá lehet igazítani. Hallod, olyan hangosan korgott, hogy több kismamánál beindult a szülész. Hát ráültem a műanyag dobozba elhozott pacalra, mondom, főmelegítem, halózzá. Este 6-ra már pompásan benn is voltunk a dokiná. Kérdi, mi a panasz? Ó, mondok, ha azt én felsorolnám, jaj, doktor úr, anyuka saját mellével fallabdázik. Jenniferke véletlenül a mikróba írta a pinkodját, azóta forog. A uram meg a háta mögött télezi a rambókést. Kálmán megszólalt, doktor úr, a feleségem nem vetkőzik deréktől lefele, nem fog itt kámaszutrászkodni magával. Értve vagyok, vagy úgy kupán vágom, hogy infúzióba eszi a bundás kenyeret, mátó? Na, valahogy felfeküdtem a vizsgálóágyra, szegény doki hálót, félve húzta oda a széket, meg a távcsövet, meg azt a kukucskálót. Úgy fejt, érted, remegett a keze. Ó, mondok, Kálmán, ijeszgess csak még egy kicsit a dokit. Ha nem kellett neki kétszer mondani, azt mondja, na most már elég, húzza ki a fejét a feleségemből. Hallod, a doki halál sápadtan bújt ki a szoknyám alól. Én boldogan rebegő térdekkel lekászálódtam. Nem mertem Kálmára nézni, mert ha meglátja a bagzó macska szememet, többé nem lesz rákszűrés. Én már azon gondolkodtam, hogy jöhetnék holnap is egy ilyen vizsgálatra. Persze Kálmán nélkül, mikor is azt mondja a doki, hogy a vizsgálat eredményét e-mailbe kapják meg, teljesen ingyenes, ha megígérik, hogy hozzám soha a büdös életbe nem jönnek. Na, Kálmán kifele tót, örült azért a potya vizsgálatnak, nem kellett dellázni, én is. Hazafelé azért beszólt. Azt mondja, Joli, nem kérdeztem a dokitó, de szerintem belülről szebb vagy. Na, csumi!
7: A kult alkotásnak számító Zimmer Feri óta tudjuk, hogy a magyar vendéglátásnak nincs párja a világon. Ha valakiben mégis maradt volna kétség, akkor Horváth Tibor Főszezon című írása garantáltan eloszlatja azt. Akik pedig mindezt felszolgálják önöknek, Elek Ferenc és Széles Tamás.
15: Jó napot!
16: Mit óhajt?
17: Ebédelni szeretnék.
15: Én is, ha nem enne ide a fene 10 percenként egy vendéget.
17: Ha gondolja, ehetek a szomszédos étteremben is.
15: Azt kétlem, ugyanis tegnap húzták le a rolót. Nem tudtak szakképzett munkaerőt szerezni. Megjegyzem, nálunk is összesen ketten vagyunk. Én meg a Józsi, a szakács. De felhívnám a figyelmét, hogy ő se szakképzett. Most tanulja az alapokat. Na, mit hozhatok?
17: Azok után, amit elmondott, kérek egy babujást, azt nem lehet elrontani.
15: Maga alá becsüli a Józsit.
17: Jó, mégis mit ajánl?
15: Hát mit szólna egy puncsos töltött káposztához?
17: Hogy lehet egy töltött káposzta puncsos?
15: Hát úgy, hogy a Józsi főzés közben fagyit evett, én meg véletlenül meglöktem a könyökét.
17: Ja, te jó ég. Hát milyen konyha van maguknál?
15: Hát inkább ne nézze meg. Na.
17: Itt az áll, hogy pikáns szűzérmék, az valami különleges fűszerezés?
15: Nem. Nálunk a pikáns azt jelenti, hogy maga eszi a szűzérméket, én meg közben disznóvicceket mesélek.
17: Ha már a Balatonnál vagyunk, van valami halétel?
12: Pontyfilé rántva. De nagyon óvatosan egye.
17: Miért kéne óvatosan ennem, hiszen benne van a nevében, hogy filé. Abban nincs szálka.
12: Szálka az nincs, de hármas horog igen. Hozhatok helyette esetleg egy autentikus Cézár salátát?
17: Mitől lesz autentikus egy Cézár saláta?
12: Attól, hogy Józsi 23-szor szúrta meg magát a késsel, amíg elkészítette.
17: Akkor inkább passzolom. A rablóhúsuk milyen?
12: A karajt jól kiklopfoljuk, forró olajban megforgatjuk, párolt rizssel, kovászos uborkával tálaljuk.
17: Ne vicceljen, ennek semmi köze a rablóhúshoz.
12: Ennek nincs, de az árának igen. Tudja mit? Kóstolja meg a pásztor szeletet szénégető módra.
17: Hát nem is tudom, a neve minden esetre jól hangzik. Mit jelent az, hogy szénégető módra?
12: Józsi nyílt lángon sütni kezdi a húst, aztán megfeledkezik róla.
17: Csodás. Akkor inkább kérek egy újházi tyúkhúslevest gazdagon. Gondolom, azt tele van hússal és zöldséggel.
12: Ha figyelmesen keresgél, talán akad benne.
17: Ez őrület. Nincs egy normális ételük. Tudja mit? Kenjen nekem egy szimpla zsíros kenyeret.
12: Egy pillanat, már itt is vagyok. Hoztam néhány ecetes almapaprikát is.
17: Az remek lesz. Csípős?
12: Csak akkor, ha nem tudja róla elzavarni a darazsakat. Ja, és még valami. A zsíros kenyér ingyen lesz, de a szervizdíjat a szemközti gumisnak mindenképp ki kell majd fizetnie.
17: Miért kéne nekem szervizdíjat fizetnem a szemközti gumisnak?
12: Mert valami hülye gyerek teleszórta az étterem előtt az úttestet szögekkel, és maga épp az egyiken parkol. Na jó étvágyat!
7: Kedves hallgatók, műsoridők véges, úgyhogy most fokozzuk a tempót. Móricz Tamás 5 másodpercesei következnek. A tűzijátékszerűen pukkanó sziporkákat előadják Györgyi Anna, Elek Ferenc és Széles Tamás.
10: Közúti ellenőrzés.
15: Kérem, húzódjon le! Jogosítványt, forgalmit kérek. Mondom, jogosítványt. Hát most meg hová bújt? Azonnal jöjjön elő! Ó, hogy az a... A héten ez már a harmadik önvezető autó.
17: Meglepetés.
12: Hello, drágám. Kicsit hamarabb hazajöttem.
10: Szia.
15: Te, figyú, a hálószobában a függöny mögött van egy pucér fekete férfi.
10: Tudom, gondolhatod én, hogy meglepődtem.
15: Tudós sors.
17: Rubik Ernő annak idején belépett a Műszaki Egyetem szijátszó szakkörébe, de annyira kocka volt, hogy kirakták.
10: Új szurkolói beszólás.
15: Régen az volt, hogy szemüveget a bírónak, most meg az, hogy új szoftvert a VAR-nak.
17: Fogós kérdés.
10: Az dicséret vagy kritika, ha egy halastóra azt mondják, hogy kifogástalan?
15: Baleset.
17: Te a kereszt miért csukták le?
10: Beállt egy rokkant parkolóba a böhöm nagy terepjárójával.
17: Azért nem szoktak lecsukni.
10: De a parkolóhelyen már állt egy trabant.
15: Aggódó barát.
17: Úristen. Hogy nézel ki szegényként? Az a szemét férjed volt, mi?
10: Jaj, dehogy! Csak ma tükör nélkül sminkeltem.
15: Hivatás.
17: Férjed most mivel foglalkozik?
10: Árubeszerző.
17: Melyik cégnél?
10: Szabadúszó, annál, amelyik éppen nem őrzi rendesen az árut.
17: Dilemma.
16: Barátnőmnek vettem ajándékba ilyen gyönyörű, ünnepi csomagoló papírt a kedvenc virágos motívumaival. De ez most mi a fenébe csomagoljam be?
10: Már akkor is.
12: Régészek megtalálták az ókori olimpiai játékok legnagyobb bajnoka, a rodoszi Kallianis sírját. A stadionfutás hatszoros bajnokának maradványait megvizsgálva azonban kiderült, hogy akkoriban tiltott doppingot, azaz fügével töltött bárányszemet fogyasztott, így megfosztották bajnoki címeitől. A hírt kissé túlreagálva lemondott a görög olimpiai bizottság elnöke.
17: Kutyafuttatóban.
10: Ugye ez a szép, hatalmas kutya nem fogja széttépni az én kis kutyulimat?
12: Á, dehogy. Mindent lenyel egyben.
7: Belegondoltak már, milyen változatokban képes pompázni a mi csodás magyar nyelvünk? Itt van például a köpés, ami általában illetlen és randa dolog. Már akinek, mert a kisbagoly ugye alig várja, hogy az anyja a vadászat után meglepje egy köpettel. Aztán tudunk téglákról is, akik köptek. Sokan ismerünk olyan embert, aki kiköpött apja. Néha előfordul, hogy már megint itt van a szerelem, és akkor köpni kell, ahogy a bizottság megénekelte. Nem ritka, hogy a közmosdó állapot a köpedelem. Aki viszont azt hinné, hogy a köpönyegnek is köze van mindehez, mondván, hogy az az égi köpet, vagyis az eső ellen való, az téved. Mert a köpönyeg szó a török kepenekből származó jövevény szavunk. Bár a köpönyeg forgatókat néha azért kedve támadna leköpni az embernek. Állandó szerzőnk Heckl Krisztina ebből a sok negatív képzett társításból kitörve mégis képes volt pozitívvá formálni e mostoha sorsú szavunkat. Pő című írását előadja Elek Ferenc.
17: Minden egyes nap köpködöm. Bárki megnézheti. Eddig még senki sem botránkozott meg rajta, sőt, általában élvezik. Engem nem zavar. Néha persze elgondolkodom azon, hogy másoknak miért jó a köpködés. Miféle perverzió ez? Egyáltalán milyen lelkület kell hozzá, és vajon miért élvezik ennyire? A hang vagy a látvány ilyen kielégítő? A megfelelő hangot hosszú idő alatt csiszolgattam tökéletesre. Ez túl férfias és gusztustalan lenne, ugye? A ti pedig lányos és kényeskedő, úgyhogy pö. Így inkább aranyos, mégis megőrzi fiús jellegét. Nem zsebkendőbe köpök, a kezemet sem emelem arcom elé szemérmesen, még sincs kifogásuk ellene. Végignézik nagymamák, nagypapák, dédszülők, sőt, az édesanyák ilyenkor behívják az udvarról a gyerekeket. Még utánoznak is. Mondják utána, hogy mivé fajult ez a világ, és még mivé fog? Az senkit sem érdekel, hogyan élek, hogy mit csinálok amúgy, meg hogy mennyire vagyok magányos, mert magányos vagyok nagyon. Csak a köpködés. Na, az kell nekik. Kell valami, hogy köpni tudjak. Szerencsére akad elég motiváció. Annyi reklámot adnak, hogy ilyen problémám nincs. Körömgomba kenőcs. Inkontinencia betét. Egy idő után az ember szervezete annyira hozzászokik a gyomorforgató ingerekhez, hogy több kell. Újabban a kora esti híradóval stimulálom magam. Késelések, véres leszámolások, roncsok és sérültek, állorvosok, csalók, élelmiszerbotrányok. Én néha szeretnék rendes munkát, mondjuk egy autószerelőit, esetleg klímást, az is jól fizet. Irodában biztosan nem ülnék be. Pont elég az a képes könyv, amit naponta kiolvastatnak velem, és már rohadtul unom. Nem tudom, meddig lesz rám igény, és azt sem tudom, mi lesz velem, ha már senkinek sem kellek. Bedobozolnak és feltesztek a polcra, esetleg múzeumba kerülök, vagy egyszerűen csak kiraknak az utcára lomtalan.

0: őszinteségemet. A HR-es meglepődik. Nem hiszem, hogy az őszinteség rossz tulajdonság lenne. És ki a francot érdekel, hogy te mit hiszel? Bálint Endre most következő jelenetében is egy állás iránt érdeklődik a főhős. Előadják Györgyi Anna és Vida Péter. Halló, jó napot kívánok! Állásügyben érdeklődnék.
1: Mi nem hirdettünk semmiféle állást.
0: Őszintén szólva nem akartam megvárni, amíg meghirdetik, mert akkor már rendszerint késő. Addigra elpasszolják a haveroknak.
1: De uram, hová gondolsz?
0: Tudom én, hogy megy az ilyesmi.
1: Megmondtam, uram, nálunk nincs semmiféle üresedés.
0: De hamarosan lesz.
1: Honnan veszi ezt?
0: Van egy ember, aki megmondta. Sőt, nap mint nap ezt mondja.
1: Miféle ember?
0: Elég határozott ember.
1: És maga hisz neki?
0: Azt is megmondta előre, hogy hamarosan üresedés lesz a miniszterelnöki székben. Hát nem bejött neki. Ha akkor ideje korán jelentkezem, ma én lehetnék a miniszterelnök.
1: Maga bolond?
0: Dehogy kérem, majdnem teljesen beszámítható vagyok.
1: És mondja csak, nálunk milyen állásra pályázna?
0: Csak is az elnökire természetesen.
1: Tudja, hogy a köztársasági elnök hivatalát hívta?
0: Persze, hogy tudom, ne tessék engem bolondnak nézni. Mondtam már, hogy majdnem teljesen beszámítható vagyok. Orvos szakértő is megmondta.
1: És komolyan azt hiszi, hogy maga lehet az új köztársasági elnök Súlyog Tamás után?
0: Miért ne? Pontosan tudom, hogy mi lenne a feladatom.
1: Maga szerint mégis micsoda?
0: Fenntartani a fékek ellen Súlyog rendszerét. A férj boxmeccset néz a tévében, a felesége olvasgat mellette. Mikor az egyik boxolót az első menetben kiütik, a férj mérgesen felkiált. Hát ezt nem hiszem el! Még egy perc sem telt el, és már is vége! Mire a felesége, pontosan tudom, mit érzel. Aradi Tibor most következő írása is az ökölvívásról szól, pontosabban az első box edzésről. A piros sarokban a szerző, a kék sarokban pedig a ringek vérszomjas fenevada, Vida Péter. Üdvözlök mindenkit, hadd mutatkozzak be néhány szóban. Raptor Tamás vagyok, az edzőjük. Törvénytelen házasságból születtem, apám Arnold Schwarzenegger, anyámat meg a Godzilla című filmből ismerhetik. Üdvözlöm az új szenior tagokat. Hogy hívják?
2: Harmat László.
0: Miért választotta az ökölvívást?
2: Gyerekkoromban egy hónapig ökölvívó voltam, de csak az árnyékboxolás ment, mert embert egyszer se találtam el, csak az árnyékát.
0: Jó van, akkor 40 guggolás.
2: Bocsánat, 54 éves vagyok, és utoljára 20 éve sikerült guggolásból magamtól felállni, amikor egy erdei túrán rám jött a hasmenés, és sikló volt az avarban.
0: Na gyerünk, gyerünk, lássam azt a szabályos fekvényomást! Még 4! Nyomja, döcsém, mert olyat kapsz, hogy beszalsz!
2: Hát az már múlt idő. Azon már túl vagyok.
0: Jól van már, nagy dolog!
2: Így van, pontosan, nagy dolog, így. És most a kis dologhoz készülök, úgyhogy álljon odébb. Bocsánat, még új vagyok itt, nem tudod véletlenül, hol találom az ugrókötelet?
3: Ott van a Gabi már, kérd el tőle.
2: És melyik az a Gabi?
3: Látod a bejáratnál azt a nagy recepciós pultát?
2: Nem.
3: Na, mert a Gabi eltakarja, ott keres.
2: Basszus, mekkora ez a Gabi gyerek, te jó Isten. Este benne leszek a híradóban, hogy egy ugrókötél miatt haltam meg. Bocsánat, szia Gábor.
4: Gabriella.
2: Húha. Bocsánat, én azt hittem, hogy...
4: Sokan hiszik azt. Vagyis hitték, mert már nem élnek.
2: Pedig szerintem kifejezetten szép vagy, csak hát nagy területen, ugye?
4: Ne akarjál nekem udvarolni, nem szeretem a sovány férfiakat. Mióta aktus közben eltűnt bennem egy...
5: Szia! Bocs, de nem tudom kivenni a fogaidat, mert rajtam van a kesztyű. Semmi baj, én sem. Hogy vagy, család, feleség?
6: Igen, fájó volt a múlt heti.

0: vereség, és veled mi újság, hogy már kiúzták a fogat, mert már be volt gyúrazva. Van kedved egyet ütögetni?
1: Nem hiszem, hogy van itt gél, hát így nem tudom sütögetni. Különben sincs nálam húzi.
0: Kisala?
1: Húzi.
0: Ja, a gyuszi? Nem üres ma a gyuszi.
1: Jó, melyek én is.
2: Szia, Barbara vagyok.
3: Arnold, én leszek a személyjegyződ.
2: Bocs, csak a lakcikártyámat hoztam el, a személyem nincsen nálam.
3: Te agyfogyó kúrán vagy?
2: Nem, most az van, hogy csinálok egy ilyen méregtelenítő kúrát, ami 6 hónapig tart. Nem ehetek semmit, amiben cukor van, vagy szénhidrát, tejtermék és élesztő. Szörnyű, komolyan mondom, mert teljesen lelkibeteg vagyok tőle, olyan nehéz tartani.
3: Aha, és mióta csinálod?
2: Holnap kezdem.
3: Mi pont az ökölvívást választottad?
2: Hát fogyni szeretnék, nézd a hasamon ezt az úszógumit.
3: Látom, de miért nem vetted le a strand után?
2: Ja, tényleg? De azért tudsz valamit, ami fogyaszt?
3: Ott az az öreg hűtőszekri.
2: Aj, nem áll, valami zsírégető kéne.
3: Tepsi?
2: Egy alakformálót szeretnék, na.
3: Van egy szobrász haverom, tudok neki szólni.
2: Na jó, tessék, hány futópadotok van?
3: Mi egyszerre több padon akarsz futni?
2: Csak azért kérdezem, mert ha csak egy van, akkor az biztos mindig foglalt.
3: WC-d is csak egy van, mégsem ülsz rajta egész nap. Viszont van szaunánk.
2: Na, hol?
3: Kimész az ajtón és megvárod a nyarat.
2: Te azt hiszed, hülye vagyok?
3: Inkább tudom.
2: Na jó, Szoli van?
3: Zoli ma nincs bent.
2: Úgy értem, szolárium.
3: Ja, az van, ugyanott, ahol az előbb a szaunát mutattam. Figyelj, akkor kezdjünk egy IQ-teszttel.
2: IQ-teszt? Hát az minek?
3: Minek kijön 80, de egy 20-as simán letagadhatsz. Na csá!
4: A pipázó öreg székelyhez odasonfordál a fia.
3: Nagyabba, idesapám.
4: Azt mi? Kérdi az öreg. Kölcsön adtam 10 000 lejt Áronnak, de nem írtunk róla papírt, úgyhogy akár le is tagadhassa.
3: Ki?
4: Vágja rá az öreg. Akkor csak egyet tehet el. Írd meg neki, azonnal adja vissza neked a 20 000 lejt, amivel tartozik.
3: És? Hát majd visszaír, hogy vágjon meg a villám, mert csak 10 000-et adtál neki, így aztán lesz róla papírod.
4: Ebből is látszik, hogy érdemes a népi bölcsességekre támaszkodni, melynek eszenciáját leginkább közmondásaink hordozzák. Spányik Miklós verses formában aktualizálta ezeket, rímszedetét pedig már is előadja a magyar színjátszás lírai átéléseinek titánja, az önök előtt mégis szerényen meghajló Vida Péter. Ne kösd az ebet a karóhoz, ha szabadul, mehetsz a szabóhoz. Aki másnak vermetás, nem történik semmi más. Ajándéklónak ne nézd a fogát. Pattanj a hátára, úgy menjél tovább. Addig jár a korsó a kútra, míg el nem fárad a nagy útba. Ha sokat akar a szarka, biztos, hogy bírja a farka. Ki mint veti ágyát, úgy rúgja meg párját. A hazug embert akkor éred utol, ha egy sánta kutya mellett paraszol. Farra hány borsó, ez a pohár volt az utolsó. Lassan járj, tovább érsz. Orvoshoz járj, tovább élsz. Jó az öreg a háznál, ha rád jön, hogy papáznál. Megállja a sarat, és benne is marad. Két cég közül a pad alá esik, se baj, a munkások visszateszik. A puding próbálja az evés, akkor van baj, hogyha kevés. A magyarok nyáron utaznak, nem véletlenül hívjuk mi ezt nyaralásnak, hiszen egyikünk sem szokott telelni, tavaszolni vagy őszülni. Már ha csak valakinek ettől az okfejtéstől be nem indult ez a folyamat.
3: Kincses Zoltán két állandó figurája, Gazsi és Pesta is e témát imbolyogja körül a most következő új írásban. Hölgyeim és uraim, a Rádiókabaré színpadán Elek Ferenc és Vida Péter.
5: Szasz, Pesta! Hova mész ilyen lobogó hajjal?
6: Az utazási irodába.
5: Oda meg minek? El akarsz utazni?
6: Én nem, a Margit.
5: De hova?
6: Magaslati levegőre vágyik.
5: Mászom fel az eperfára.
6: Hát én is ezt mondtam neki, meg hogy felmehet a tetőre is. Úgyis meg kell igazítani a kúpcserepeket.
5: Na ugye.
6: De hiába, menni akar.
5: Támogatandó.
6: De azt akarja, hogy én is menjek vele.
5: Te, aki a kis kulacsnál messzebbre nem mentél.
6: Na, hát ez az, ez az.
5: Hát akkor vidd fel, jó magasra. Vidd fel arra, mondjad már, na, izé, a csomóra.
6: Milyen csomóra?
5: Hát tudod, a csomó lungmára.
6: Ja, hát ez jó lesz, ez jó magas.
5: Az, de azért ne adjál rá fehér ruhát.
6: Miért?
5: Mert még valaki havasi yetinek nézi.
6: Havasi yetinek? Ahhoz nem kell neki fehér ruha.
5: Miért? Lehet, hogy befogadják maguk közé.
6: Á, de hogy ha meglátják közeledni, fejveszve menekülnek le a hegyről.
5: Ha nem, hogy az anyósodat vinnéd.
6: Mi azt? A kis sámira nem tud felmenni, nem hogy egy hegyre.
5: Ha pedig el tudnám képzelni egy működő vulkánnal.
6: Én inkább benne. A Vezúv legyen a dzsakuzia.
5: Hallod-e, Pesta, mégis hová akartok menni?
6: Hát mondom, hogy én sehova.
5: Hát akkor az asszony akar, hová akar?
6: Azt mondta, jó lesz neki az Alpok.
5: Hát de mit akarod csinálni?
6: Azt mondja, síelni akar.
5: Azt, síelni.
6: Hát mondom, hogy azt.
5: Pedig lecsúszásban te vagy az erősebb.
6: Nagyon vicces.
5: És tud síelni?
6: Persze, hogy nem.
5: Hát akkor hogy akarja?
6: Azt mondja, csak lesz ott valami jóképű síoktató.
5: De miért nem gyakoroltok itthon?
6: De hogy?
5: Rákötsz a lábára két cseréplécet, azt lelököd a nyeregtetőn.
6: Hát nem is rossz gondolat. Pont alatta van a komposztáló. Még puhára is esne.
5: Hát, ha ez szempont...
6: Nem annyira.
5: Ha mi nem mentek inkább valami homokos tengerpartra?
6: Azt kérem én csak nekem, hogy az asszony meg az anyósom fürdőruhában mutogassák magukat.
5: Hát, ha elragadja őket valami jóképű cápa.
6: Nem született még meg az a pöröly, amelyik az anyósommal elbírna.
5: Elég, ha csak belelép a vízbe, túloldalon mindent visz a cunami.
6: A mi?
5: Cunami, szökőár.
6: Ja, hát előle még az ár is elszökik. Te, Gazsi.
5: Mondjad, Pesta.
6: Mi lenne, ha ti is velünk jönnétek a hegyeljöve?
5: Aztán mi mit csinálnánk ott? Én nem akarok síelni.
6: Na hát azt én se. Az asszonyok hadd csúszkáljanak. Mi meg megvárjuk lent őket a büfében.
5: Ha minek ahhoz elmenni? Ugyanezt meg tudjuk csinálni a kiskulacsból.
6: Hát az igaz, de így elmondhatjuk, hogy világot láttunk.
5: A büféből.
6: Onnan.
5: Akkor nézzünk is egy jó helyet.
6: De hogy?
5: Ha van itt nekem egy app.
6: Már megint?
5: Ja. Ütöm is be, azt mondja, meleg helyek.
6: Az anyját,
5: A fenne se tudja.
6: De gusztusalom, lépje már ki innen.
5: Ha jó van, már csinálom. Na,
6: amúgy is büfét kerestünk.
5: A má igaz. Nem tudod, hogy mondják németül azt, hogy kis kulacs?
6: Kleine kulacs. De... Mit akarsz vele?
5: Hát menjünk tutira.
6: Ja, hát ami beváltozó, ne változtassunk.
5: Na, begépeltem. Kleine kulacs. Itt is van, na.
6: Te, ez a mi kis kulacsunk.
5: Ha meg hogy lehet?
6: Hát ezt nem tudom, de így van.
5: Szegény Margit.
6: Mi van vele?
5: Itt kell neki síelnie egész nyáron.
6: Na, akkor hozom a cseréplécet.
3: Hölgyeim és uraim, most pedig kapcsoljuk csátot, ahol a falugyűlés résztvevői ismét összeültek, hogy megvitassák közös dolgaikat. A rádiókabari színpadára érkezik Kökényesi Ági, Csúlya Imre, Nádas György, Sirkó László, Vida Péter és a szerző Ihos József.
7: Tisztelt falugyűlés, kedves polgárok, polgárasszonyok és polgárkomaasszonyok, emberek! Ezúttal ide a csáti fognyúvasztó csárda Bunyós Pityúról elnevezett termébe hívtam össze magukat, hogy megbeszéljük a faluval kapcsolatos észrevételeiket. Mert el kell ismerni, hogy az utóbbi időben a csáti életforma is nagy változásokon ment keresztül.
8: Bizony, manapság már a falusi gyerekek is ritkán láthatnak házi állatokat. Szamárüvöltést csak akkor hallanak, amikor a katonéni ura jön haza a kocsmából.
9: Igaz, ami igaz, karácsonykor már mi is digitális térbe vágtuk le a disznót.
10: Azt hogyan kell csinálni?
9: Hajnali öszkor letöltöttem az internetről 2 liter fogópálinkát. Majd a közösségi oldalon ismerősnek jelöltem egy hízó disznót. Az visszajelölt. Majd 2-szer megbögtem. A tűzfalon megperzseltem, a hurkát kolbászt letöltöttem, és a kóstolót megosztottam üzenőfalon a rokonság között.
10: Az ízlett nekik?
9: Volt, aki lájkolta, volt, aki azonnal letiltott.
7: A szakkönyvek szerint célszerű a hasonló tulajdonságú állatokat együtt tartani.
5: Én a némakacsákat meg az emukat tartom együtt.
8: Miért? Miben hasonlítanak a némakacsák az emukhoz?
5: Emukkocse szónak.
7: Azért a lakástámogatási kölcsönökkel valamelyest javult a falu demográfiai helyzete, viszont a fiatalok még mindig késő házasodnak. A katonéri fiú unokája már kész férfi, de nem értem, hogy miért nem udvarol már valakinek.
5: Hát azt mondja, nem tud udvarolni.
7: Miért?
5: Mert nincs ilyen applikációja a telefonjában. Bezzeg, mi az urammal applikáció nélkül is összekerültünk, az 50 évig el sem mozdult mellőlem.
8: A hűség tartotta maga mellett?
5: Nem, a reumája.
7: Visszatérve a falu ügyeire, lényeg az, hogy tanult emberek legyenek az önkormányzat tagjai.
10: Mi? Magának a marxista egyetemen kívül milyen végzettsége van?
7: Benne van a Wikipédiában, hogy 2 hétig jártam a bölcsészkarra, és még arra is emlékszem, hogy egy ázott mosogató szivacs hajú lány volt a pattársam, akinek olyan ólábai voltak, hogy járás közben kijött belőlük az olimpiai 5 karika.
8: Ad egy! Az ázott mosogató szivacs fejű lány az ólábakkal én voltam. Át 2. Valóban járt 2 hétig a bölcsészkarra, de azt elfelejtette beírni, hogy ebbe a 2 hétbe benne volt a tavaszi szünet is.
7: Sajnos szomorú tény az is, hogy amióta a katonéni vezetni tanul az utcán, egyre fogy a falu lakossága.
8: Ez igaz, viszont el kell ismerni, hogy a mennyei a gomba pörköltje.
10: Ez is lenni igaz, mert aki enni belőle, hamarosan kerülni mennyibe.
5: Én mindenféle gombát főszörök, ami az utamba kerül, de még sose lesz semmi bajom.
8: Ez hogy lehet?
5: Úgyhogy eladtam mindet a városi piacon.
9: Én megvettem a piacon tojást a kotlósom alá. De szerintem igencsak génkezelt tyúkok tojhatták.
10: Miért? Mi kelt ki belőlük?
9: Rántott csirke uborka salátával.
7: Ha már az ételeknél tartunk, meg kell dicsérnem a Li urat, mert az éttermében a jászfriss görényköldökben mindig a vendég kívánsága az első.
10: Bizony, nálam Kínában is mindig az ember állni középpontban.
8: Ott is vendéglátós volt?
10: Nem, Elvirácska, ott mesterlövész.
7: Apropó, hogy sikerült a nyári retro filmfesztivál a felújított Csáti moziban?
8: Ó, igazi retro hangulatot teremtettünk.
7: De mit vetítettek?
8: A Tenkes kapitányát. Mégpedig azt a részt, amikor a főszereplő a fogaival felemel egy borral teli kupát, kiissza, majd a háta mögé hajítja.
11: Hát nem azért mondom, de ezt én is meg tudom csinálni. Azzal a kis különbséggel, hogy én nem a kupát, hanem a fogsoromat hajítom hát.
7: Mi Csátiak is próbálunk lépést tartani a technikával. A Liu éttermében már mesterséges intelligenciával működik, még a mellékhelyiség is.
10: Úgy lenni, nálam a toalettpapírt is számítógépre van tervezve.
8: Ezt hogy kell érteni?
10: Minden szeletjére rá lenni nyomtatva, hogy biztos, hogy törölni akárja?
7: Tisztelt falugyűlés, ha nincs más észrevétel, akkor a mai ülésünket ezennel bezárom. Menjenek haza békével. Mit akar még Szilinger?
11: Csak annyit, hogy kedves polgáriasan mesterkedő uram, azért lassan magának is el kéne gondolkodni az utódlásom.
7: Ugyan már mit öbörög megint? Voltam én már itt tanástitkár, pártitkár, szakszervezeti titkár, kismama klub titkár.
11: Látja, ez a baj, hogy ami eddig volt, az mind kárral végződött.
7: Én csak annak adom át a helyemet, aki ebben az ellenségeskedő világban egyetértést tud teremteni a csáti lakosok között. Ilyen nincs a látóhatáron.
10: Elnézést, bocsánat, én tudni teremteni egyetértést csáton.
7: Maga ugyan már kisember, aztán hogyan?
10: Mivel most egy kocsmában vagyunk, ezért kérdezni, hogy mindenki fröccöt kérni?
12: Igen.
10: Na látja, lenni itt egyetértés, csak jó kell tudni kérdezni.
13: Kedves hallgatóink, a Rádió Kabarét hallották. A házigazda Vida Péter volt. Kreatív vezető Vida Péter. Gyártásvezető Koller István és Sándor Csaba. Hangmérnök Hammer Zsolt és Jávorka Ádám. Vezetőíró Kenderesi Attila. Rendező Csizmadia Tibor. Munkatársak Berta Zsolt, Honti Ibolya, Kaiser Hajnal, Kovács Zsófia, Svébis György. Csatornaigazgató Siklósi Beatrix. Az adást meghallgathatják a mediaclick.hu oldalon. A Duna Média Szolgáltató Nonprofit ZRT megrendelésére készítette az MTVA 2026-ban.
14: Hölgyeim és uraim, a megújult Rádió Kabaré 2025. szeptember 6-i első adása óta vendégünk volt Aradi Tibor, Ágoston Péter, Badár Sándor, Bak Szilvia, Balázs Andrea, Balogh Tamás, Balsai Móni, Barabás Botond, Abebe Dániel, Bellus István, Benk Dénes, Bertalan Ági, Bezerédi Zoltán, Bodrogi Gyula, Bokor Barna, Bozó Andrea, Csankó Zoltán, Csatlós Klaudia, Cserna Antal, Csínos Molnár László, Csőre Gábor, Csúlya Imre, Darvas Ferenc, Domokos László, Elek Ferenc, Elek Péter, Eperjes Károly, Esztergályos Cecília, Fabó Tibor, Fandl Ferenc, Faragó András, Topi, Felméri Péter, Földes Tamás, Fülöp Viktor, Füzi Gábor, bárzongorista, Gál Dániel, Gubás Gabi, Györgyi Anna, Győri Péter, Hajdú Balázs, Harsányi Levente, Hernádi Judit, Homonnai Zsolt, Huszárik Kata, ifjabb Jászai László, Ihos József, Janza Kata, Jaskó Bálint, Kaszás Gergő, Kautsky Armand, Kerekes József, Pubi, Kertész Rihárd, Kis Endi, Korda György, Kovács Lehel, Kránic Balázs, Kéri Kitti, Kökényesi Ági, Lipit Zsolt, Lorán Barnabás, Mackó Ádám, Major Melinda, Maksa Zoltán, Mikó István, Mészáros Máté, Mózes András, Müller Péter Sziámi, Nádas György, Nagy Sándor, Nagyváradi Erzsébet, Nemcsák Károly, Noébex, Nyári Oszkár, Németh Kristóf, Orosz György, Ónodi Gábor, Petridis Hristos, Gredenszki Marcsi, Revicki Gábor, Schneider Zoltán, Schnell Ádám, Sirkó László, Straub Dezső, Szabó Erika, Szacsvai László, Szani Roland, Szarvas József, Széles Tamás, Szeregnyei Béla, Szikra László, Szobácsi Gergő, Szulák Andrea, Szép Bence, Szőke András, Szücs Sándor, Takács Tamás, Timko Eszter, Trokán Péter, Tóth Augusta, Tóth Edu, Török Ádám, Varga Ferenc József, Zajzon Zsolt, Zelei Gábor. Most rövid időre búcsúzik önöktől a felelős szerkesztő Kaiser Hajnal, vezetőírónk Kenderesi Attila, állandó rendezőnk Csizmadia Tibor. Őszintén remélem, hogy ősszel találkozunk, addig hallgassák a nyári ismétlőadásokat a szokott időben. Tartalmas és pihentető kikapcsolódást kíván a 100 éves Rádió Kabaré kreatív vezetője, aki egyben mai házigazdájuk is volt, Vida Péter. A viszonthallásra.

0: Az elhangzott műsor termék megjelenítést tartalmazott.
1: Kedves hallgatóink, elhangzott műsorunk a délutáni adásunk ismétlése volt.
0: Éjfél van.

0: Éjfél múlt 2 perccel jó estét kívánok, hírek a Kossuth Rádióban, a mikrofonnál a hírszerkesztő Jávor Miklós köszönti Önöket. Harmadfokú hőségriasztás van érvényben az országban. Az extrém forróság miatt 20 vasútvonal egyes szakaszain, valamint a hívvonalakon sebességkorlátozást rendeltek el, a forgalmasabb állomásokon palackos ivóvizet osztottak. Az ország 109 pontján van érvényben vízkorlátozás. A hőségriasztással kapcsolatos legfrissebb információk a kormány.hu/hőség oldalon, valamint a kormány közösségi oldalán találhatók. A hőségriadó miatt megváltozott munkarendben dolgoznak az államigazgatás több szervénél hétfőn és kedden. Otthoni munkavégzést rendeltek el például a Magyar Honvédség, illetve a Honvédelmi Minisztérium egyes háttérintézményeinél, közölte a területért felelős miniszter. Ruszin Szendi Romulus hangsúlyozta, a készenléti és készültségi szolgálatok a megszokott módon végzik a munkájukat. A Nemzeti Adó és Vámhivatal légkondicionált központi ügyfélszolgálatai a szokásos nyitvatartással várják az ügyfeleket, de a kisebb, nem klimatizált ügyfélszolgálatokon rövidített munkarendben dolgoznak. Továbbra is kitart a hőség Európa országaiban is. Németországban szinte az egész országra riasztást adtak ki, és víztakarékosságra kérték a lakosságot. Dániában közben a mérések óta a legmelegebb 37 fokos hőséget mérték. Csehországban megdőlt az abszolút rekord. Egy Prágától északra fekvő faluban alig maradt 41 fok alatt a hőmérséklet. A hőhullám miatt csaknem 20 olaszországi városra adtak ki vörös riasztást. Köztük van Milánó, Róma, Torino, Velence, Genova, Firenze és Bologna. Meghaladta az 1400-at a venezuelai földrengések halálos áldozatainak száma, több mint 3200 sérültről tudnak, és mintegy 54000 embert eltűntként tartanak nyilván. A túlélők felkutatásához 1600 szakember csatlakozott, és további segélyszállítmányok érkezése is várható. Az Egyesült Államok 150 millió dolláros segítséget ajánlott fel, és katonai eszközökkel is támogatja a mentést. Távozik tisztségéből a szerb köztársasági elnök. Alekszandr Vučić néhány héten belül nyújtja be lemondását, de közölte, hogy pártja kérésére részt vesz a következő parlamenti választási kampányban. Szerbiában másfél éve tartanak azok a tüntetések, amelyeken a szerb elnök távozását követelik, azután, hogy 2024 novemberében leszakadt az újvidéki vasútállomás előteteje 16 ember halálát okozva. A sajtóban megjelent információk szerint azonban Alekszandr Vučić azért távozik, hogy a szerb haladó párt színeiben ismét induljon a miniszterelnöki posztért. Irán drónokkal támadta Bahreint és egy újabb hajót is a Hormuzi szorosban. A csapások valószínűleg válaszlépések a pénteki amerikai légi csapásokra. A bahreini külügyminisztérium kirívó fenyegetésnek nevezte az ország elleni támadást, és hangsúlyozta, joga van az önvédelemre. Közben a brit haditengerészet arról számolt be, hogy a tegnap megtámadott tanker legénysége biztonságban van, és egyelőre nem tudni környezeti károkról sem. Idehaza minden hivatásos szolgáljon a törvény és a haza iránti hűséggel, jelentette ki a miniszterelnök a Nemzeti Közszolgálati Egyetem rendészeti karának tisztavató ünnepségén Budapesten. Magyar Péter azt kérte a végzett hallgatóktól, legyen bátorságuk felszólalni, ha törvénytelenséget látnak, legyen tartásuk jelezni, ha méltatlan parancsot kapnak, és legyen erejük kiállni, ha a hivatásuk becsülete sérülne. A Nemzeti Közszolgálati Egyetem rendészettudományi karának 173 hallgatója tette le a tiszti esküt ünnepélyes keretek között a Szent Korona másolata és a történelmi zászlók előtt. Magyarország csatlakozott az energiatárolás európai bővítését célzó megállapodáshoz. Erről tett közzé bejegyzést a gazdasági és energetikai miniszter. Kapitány István azt írta, 22 tagállam azt vállalta, hogy 45 gigawatt tárolói kapacitást hoz létre 2028-ig, ehhez hazánk 700 megawattos új kapacitás kiépítésével járul hozzá. A tárcavezető hangsúlyozta, hogy a megállapodás erősíti az ellátásbiztonságot, és hozzájárulhat az energiaárak csökkentéséhez is. A kormány hivatalosan is kezdeményezte a Budapest-Belgrád vasútvonal beruházással kapcsolatos titkosítás feloldását. Ezt a közlekedési és beruházási miniszter közölte, miután pénteken találkozott a Kínai Népköztársaság budapesti nagykövetével. Vitézi Dávid úgy fogalmazott, a titkosítás feloldásához a kínai fél beleegyezésére is szükség van, mivel a projekt a két ország között kötött kétoldalú megállapodás alapján zajlik. A szabadság közös felelősséget is jelent. Erről beszélt a főpolgármester a Budapest Pride felvonulása záró rendezvényén. Karácsony Gergely a Vérmezőn azt mondta, a visszanyert szabadságnak és demokráciának csak akkor lehet érvényt szerezni, ha az emberek aktívan részt vesznek a közéletben. Az Erzsébet hídnál ellentüntetők fogadták a résztvevőket. Mátrafüreden megkezdődött az idei Muzsikál az Erdő Mátrai Művészeti Fesztivál. Bő egy hét alatt összesen 9 helyszínen várják az érdeklődőket, klasszikus és népzenei koncertekkel, néptánc bemutatókkal, kézműves foglalkozással, fotókiállítással és gyermekprogramokkal. Vasárnap Gyöngyöspatan nagy parlagon várják az érdeklődőket. Jelenleg is zajlik az Anglia, Panama, a Horvátország, Gána, valamint a Portugália, Kolumbia és a Kongói Demokratikus Köztársaság Üzbegisztán mérkőzés a labdarúgó világbajnokságon. Ezután hajnali 4 órától Algéria, Ausztria, valamint Jordánia, Argentína mérkőzéssel folytatódik a torna. A világbajnoki ezüstérmes öttusázó Szép Balázs bejutott a budapesti világkupa döntő ma délutáni fináléjába az elődöntőből. Magyarország-Svédország 2-3 a női röplabda Európa Liga elődöntőjének első mérkőzésén Kecskeméten. A visszavágó jövő szerdán lesz Örebróban. Márton Rihárd 200 méteres pillangóúszásban Európa bajnoki szintes idővel második lett a Hét Domb elnevezésű római nemzetközi versenyen. Híreink végén az időjárásról. Folytatódik a kánikula, csak elszórtan lehetnek záporok. A szél többnyire gyenge vagy mérsékelt marad. A hőmérséklet hajnalban általában 15-21, napközben 35 és 40 fok között alakul majd. Kedves hallgatóink, éjféli hír összefoglalónk végére értünk. Hírekkel legközelebb éjjel 1 órakor jelentkezünk itt a Kossuth Rádióban. Búcsúzik Önöktől a hírszerkesztő Jávor Miklós. További jó rádiózást, jó éjszakát kívánok!
1: Műsort a Duna Média Szolgáltató Nonprofit ZRT megbízásából készítette az MTVA. Kossuth Rádió. Éjszaka is önnel. A következőkben az országjáró múlt heti adásából hallhatnak válogatást. A következő műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. Országjáró szombat délután a Kossuth Rádióban.
2: Kellemes délutánt kívánok, Cifra Szilvia vagyok. Szerkesztőtársammal, Domokos Istvánnal, Szolnok szívéből, a Tiszavirág Fesztivál helyszínéről jelentkezünk. Régi repülőgépek, repüléstörténeti emlékek, relikviák, szimulátorok, vezető nélküli repülők és helikopterek, szárnyaló történelem, égbetörő repülő kiállítás több ezer négyzetméteren, már is a szolnoki reptár különleges kincsei között is teszünk egy tiszteletkört, már is kiderül, milyen különleges kalandok várnak ma a reptárba érkezőkre a múzeumok éjszakája apropóján. Lesz egyébként zseblámpás éjszakai tárlatvezetés, éjszakai kincskeresés, és ma olyan repülőgépekhez is lehet beszállókártyát kapni, amelyekbe amúgy a szürke hétköznapokon nem lehet beülni. Ízekbe zárt történelem címmel extrém programot ígérnek. A múzeum séfje állítólag a kiállító térben rejtette el azokat az alkotó elemeket, amelyekből ma este valami csodás kalandot főznek ki. Hogy pontosan miről is van szó, már is kiderül, tartsanak ma is az országjáróval, Szolnokra hívjuk Önöket.

0: Élmények, feltöltődés magyarországos vényein, országjáró vándorbot.
1: Szolnok városába is elhoztuk az országjáró vándorbotot, a Tiszavirág Fesztivál helyszínén vagyunk, az időjárás kitűnő, a tiszai hajósok terén jártam, keltem, és nagyon sokan voltak a tegnapi este folyamán, és valószínűleg így lesz ez most is. No, de itt van mellettem Kovács Ákos, a Szolnoki Repülő Múzeum, hétköznapi nevén a Reptár ügyvezető igazgatója, rendezvény főszervezője, és a kezében egy szalag, az a szalag, amit fölkötünk az országjáró vándorbotra. Ezen a szalagon van egy jelmondat, ami az önök számára fontos, de mi az?
2: Minden évben csak egyszer virágzik, ugye ez a Tiszavirág Fesztiválnak a jelmondata, és ez való igaz, ugye maga a rendezvény kicsit hasonlatos a tiszavirágzáshoz. A tiszavirágzás egy gyönyörű természeti jelenség, minden évben kíváncsi az ember rá, minden évben csak egyszer pár napig tart, csak úgy, mint a fesztivál, mindig ugyanaz, és mindig kicsit változatos.
1: Próbálják összehangolni a tiszavirágzást, mint jelenséget a fesztivál idejével, no, de ez nem egyszerű.
2: Hát igen, sose. Ugye nem lehet előre tudni, hogy mely időszakban fog a tisza kivirágozni. Az elmúlt években elég sokszor sikerült a díszvendégeinkkel együtt tartani a Tiszavirág Fesztivált. Az idejében egy kicsit előbb virágzott a rendezvény, de hát ez az ünnep, ez ugye nem csak a természetről szól, ahogy említetted a közösségi találkozásról, az, hogy az emberek Szolnok városában ilyenkor jönnek össze, hogy olyan minőségű környezetet tud biztosítani a fesztivál, ahol mindenki nagyon jó hangulatban, nagyon jól tudja magát érezni.
1: Beszélgettem emberekkel, ismerősökkel találkoztam, családi találkozás is ez egyben.
2: Abszolút, sőt, egy generációkon átívelő rendezvényről beszélünk, hiszen 21 éve létezik valaki, amikor 21 évvel ezelőtt egyedül jelent meg, most már nagypapaként tolja itt az unokáját. Ennek a fesztivál közösségének az építésében mindenki részt vett. Nem azért jön ki valaki, hogy kilátogasson egy koncertre, hanem hogy kilátogasson a Tiszavirág Fesztiválra. Sokkal inkább fesztivált keresik az emberek, a hangulatot, mint az, hogy éppen adott esetben milyen program vagy fellépő, de itt azért hozzátenném, hogy a fellépőknek a névsora is az a nemzetközi nagy fellépőktől a hazai mainstreamből válogatott zenekarokon keresztül, tényleg a feltörekvő előadókig mindenki. Rajta van a nagyon színes zenei palettánk.
1: És a helyszín, itt van a közelünkben a Tisza, meg maga ez a park is adja, a gesztenyefák hűvös lombjában, nagy melegben is hozzáad valamit.
2: Természetesen, ugye az, hogy a természet közel élmény, tényleg az, hogy a rendezvénynek sok mikrotere van. Parkmozink van, kézműves vásár, vannak kerékpártúrák, város ismertető túráink vannak, nagyon szép színes a programunk, és valóban ez a városnak a legfontosabb esemény az évben.
1: A Szolnoki Repülő Múzeumot is vezeti, amikor nem fesztivál, akkor oda is lehet látni. Ott több napot is el lehet tölteni akár.
2: Most idén 10 éves a Reptár Interaktív Repülőmúzeum. Az a célra jött létre a múzeum, hogy Szolnoknak egy igazi turisztikai vonzereje, turisztikai mágnese legyen. Sikerült is teljesíteni a múzeumnak. Nagyon sok díjat elnyert a múzeum, de nem csak mint múzeum, hanem mint rendezvényhelyszín. És hát a látogatói visszaigazolások, hogy nekünk évente vidéki múzeumként közel 70-80 ezer látogatónk van. És ez nagyon szép eredmény, nagyon szép szám, nagyon bízunk abban, hogy az ide látogató vendégek fognak tudni olyan még plusz olyan attrakciókat is meglátogatni a városban, ami akár több napos itatózkodást is fog majd eredményezni, hiszen a turizmus mérőszáma azért a vendég éjszaka, de nagyon büszkék vagyunk a Reptár Interaktív Repülőmúzeumra.
1: Aki még nem járt itt soha, milyen érdekességgel találja magát szembe?
2: 65 ezer négyzetméteren van az a helyszín, 56 repülőeszköz van kiállítva, interaktív élményelemek vannak, még 29-es szimulátortól kezdve, a 4D mozin keresztül, katonai akadálypályáig, egészen a 2 éves kortól 99 plusz korig kínálunk ott olyan élményeket, amivel egy egész napot el tudnak tölteni az odalátogatók. A reptar.hu honlapon meg lehet nézni, hogy mik azok az események, amelyek idén a múzeumban kerülnek megrendezésre, és hogy mi az, amivel tudjuk várni a látogatókat.
1: Köszönjük szépen, és akkor már zárásképpen mondjuk el még egyszer azt a jelmondatot, ami fölkerül az országjáró vándorbotra is.
2: Minden évben csak egyszer virágzik.

0: Barláné Kulánda Krisztina Múzeum pedagógus érkezett meg hozzánk. Hát valamit nagyon kifőztek, és akkor ott a főzés szón a hangsúly. Mit lehet egy múzeumban kifőzni?
1: Ízekbe szárt történetek, ez a szlogen a mostani múzeumok éjszakáján, és próbáltunk, hát hogy úgy mondjam, az étlapra minden változatos kínálatot hozni, kicsiknek, családoknak, szakértőknek, felnőtteknek, mindenkinek. Kifőztünk minden kiállításban valamit, méghozzá rendhagyó tárlatvezetéseket és előadásokat, csendélet, kompozíció, festés, Király György festőművészet, mézes kalácsa díszítés.
0: 9 féle állandó kiállítás van, és ugye a néprajzi kiállításban tudom én leginkább a mézes kalácsot elképzelni.
1: Teljesen jól kapcsolódik hozzá, hiszen az első különleges és rendhagyó tárlatvezetésünk, és dr. Gecsi Annabella, aki a néprajzi osztály vezetője, a kenyérről fog mesélni, a kenyér szerepéről a palaszti kultúrában, de az emberek életében ugye mindennapi kenyerünk, és az ő előadását színesíti egy gyakorlati bemutató is, Balogni Borbé Brigitta kolléganőnk kenyérsütési technikákat is bemutat, illetve egy kis kóstolóval is készül a látogatóknak. A nemzetközi vizekre is evezünk, lesz egy Formosa aranykincse, Tajvan sziget egy csészetején keresztül. A régészeti osztályvezetőnk F. Kovács Péter fog tartani erről egy előadást, nem csak előadást, hanem az érzékekre is hatunk, hiszen meg lehet kóstolni ezeket a tejákat, akik ellátogatnak hozzánk. Elvezünk még a francia konyha felé, az Escoffier lovagrendnek a tagjai érkeznek hozzánk, hogy egy kicsit a francia konyháról és magáról, a Escoffier-ről, akiről a lovagrend a nevét kapta, meséljenek nekünk egy picikét.
0: Izgalmas programokat mond. Miért pont a gasztronómia lett idén a hívószó? Minden évben próbálnak valami csomópontot ragadni, amiből aztán jönnek a különféle leágazások?
1: Igen, ez a hivatalos központi tematika volt, ugye a gasztronómia volt meghatározva, hiszen a gasztronómia az a kulturális életünknek, az élettörténetünknek egy lenyomata, hiszen nem csak a receptek hordoznak történeteket, de a tárgyak, gondoljunk iparművészeti tárgyaktól kezdve, néprajzi kiállításokban használt tárgyakon át történetekre, vagy a festményeken kezdve, hogy mennyi festményen szerepel étkezés, közös étkezés.
0: Én azt figyeltem itt a múzeumok éjszakája apropóján, hogy a muzeológusok, a történészek is megélénkülnek, fölpesdülnek. Megnéztem például a Domjanics János Múzeum Facebook oldalát, és egy szenzációs párost láttam, és utóbb kiderült, hogy Krisztina az egyik kosztümös hölgy, aki a séfet, aki szintén egy muzeológus kolléga, kíséri a látogató térben, és játszanak, és gyűjtik az alapanyagokat. Tehát egy szenzációs kis videó született. Tehát én azt gondolom, hogy ilyenkor a muzeológusok is egy kicsit úgymond lendületet kapnak, és próbálják színesíteni sóval, borssal, mindenféle fűszerekkel édesíteni, ízesíteni a kiállítást.
1: Igen, ez így van. A kis filmet Székely Szidoné a kolléganőm, neki a PR marketing munkatársunk köszönhetjük. Short videókat készítünk, és hát a kollégáknak, amikor az ötletet elmondta Szidoné, akkor nyilván benne voltunk mindannyian ebben, hogy elkészüljön a film.
0: Mert hogy nagyon fontos, hogy a short videókat említett manapság, mindent visz a kép, a mini videó, az egy perc, amiben minél több információt kell belesűríteni, hogy a fiatalok, a tinédzserek, vagy akár még az egészen fiatalok is kedvet kapjanak a múzeumba ellátogatni. Hát gondolom azért az év többi napján is interaktívak.
1: A múzeumpedagógia nagy hangsúlyt kap nálunk, rengeteg csoport érkezik hozzánk, és minden múzeumpedagógiai foglalkozásunknak is az interaktivitás, vagy a tárlatvezetéseink nagy része is teljesen interaktív. Igen, ezekre nagyon-nagyon törekszünk, hogy bevonzuk a fiatalabb korosztályt is, hogy mindig elmondom, hogy múzeumba járni menő és jó dolog, és ezt mindig ezzel szoktam az óráimat is zárni, hogy jöjjenek, mert a múzeum nagyon sok jót adhat.
0: Ugyan a nyári szünet felé kacsingattak már a diákok sok helyen, gyakorlatilag majdnem mindenhol kicsöngettek. De azért ilyenkor is vannak olyan napok, amikor a családok kirándulnak, vagy összekötik a nyaralást a kulturális élmények gyűjtésével, tehát nyitva van a múzeum, gondolom a nyár során is.
1: Így van, nyitva vagyunk, várjuk is a látogatókat. Minden hétköznap 2-től vasárnapig, hétfőn van egyedül ez a hivatalos szünnap, ami minden múzeumban az. És az is nagyon jó dolog, hogy táboros csoportok nagyon sok helyről érkeznek hozzánk, az ország több területéről, de innen Szolnokról is, tehát hogy táboros programokat is kínálunk külső helyszínként.
2: Barangolás, kalandozás, találkozás. Országjáró a Kossuth Rádióban.
3: A helyi értékek találkozása sok-sok csodákra képes, erről is beszélgetünk itt a folytatásban. Fróna Katalinnal, az Abba Novák Agora Kulturális Központ térségi feladatokért felelős módszertani munkatársával kezit csókolom. Szóval amikor egy kis településen a csodák előkerülnek, a felszínre kerülnek és azt megmutatják, az nagyon értékes tud lenni.
4: Kimondhatatlanul nagyon értékes tud lenni, és mi nagyon büszkék vagyunk erre a feladatra, nagyon nagy szeretettel gondozzuk, és nagyon hálások vagyunk azoknak a szervezeteknek, azoknak a partner településeknek, akik tagjai ennek az agóra műhelynek, ennek az agóra tanácsnak. A mi feladatunk főleg az, hogy az ő helyi értékei segítsük bemutatni a nagy közönség számára.
3: Mert sokszor úgy van az, hogy mindig természetes, ami ott van, elmegyünk mellette, és nem is tudjuk felmérni, hogy az mennyit ér. Akár egy nagy öreg fa, több száz éves, vagy annak is megvan az értéke, meg a legendája. Lehet rá építkezni.
4: Pontosan ezeket a helyi értékeket, és a helyi közösségi kezdeményezéseket, és a jó gyakorlatokat mutassuk be. Ezért jött létre a látópontok hálózata, Kárpát-medencei szinten végzi a tevékenységét, és pontosan ez a cél, hogy megmutassuk, hogy mik vannak a településeken, milyen közösségi kezdeményezések. Akkor, amikor elkezdtük ezt az egész programot, akkor sokan azt mondták, hogy mit mutassunk meg, nincs itt semmi. És amikor elkezdtünk beszélgetni, és mondtuk, hogy dehogy nem, hát ez is van, meg ez is van, ja, és tényleg.
3: A látópont kicsibe tovább megyünk Martfűre, mert hogy érkezett hozzánk ide Darida Andrea, Martfői Városi Művelődési Központ és Könyvtár közművelődési szakembere, könyvtáros, kezét csókolom, mert azért Martfűről sok mindent hallottunk már, mondjuk a Tisza cipőről biztos, hogy hallottunk, a cipő az ott a király. És éppen ezért erre épül egy cipőkirály birodalom, ez egy mese?
5: Igen, Martfű nagy kihívás elé lett állítva, hiszen egy nagyon fiatal város, éppen ezért ugye nincsen régmúltra több száz évre visszanyúló történelme, mondhatni egy történelmet kellett írjunk magunknak, de ezt inkább viccesen mondanám, hiszen addig, amíg másoknak ugye néphagyományai voltak és tájházai voltak, addig nekünk volt az említett tiszacipőnk, és ahhoz, hogy minél több emberrel megismertessük, és főleg a helyi lakosokban az identitás tudatot erősítsük, így született meg 2017-ben a Cipőkirály Birodalma című mese, amely lényegében egy könyvtáros, a muzeális közgyűjtemének a vezetője, egy írónőnk és egy grafikus bevonásával készült, és ez egy nagyon különleges eszköz, az úgynevezett papír színházra lett kitalálva. Minden alkalommal múzeum pedagógiai óráink részét képezi. Miután mi 2021-ben megpályáztuk a Látópont címet, és el is nyertük ezt a címet, amire nagyon büszkék vagyunk, így ennek is egy nagyon fontos elemévé vált, úgyhogy a hozzánk látogató csoportoknak elsőként szoktuk ezt bemutatni. Azóta egyébként gyarapodott a mesetárunk, nagyon sok generációt felölelve tudja bemutatni a mi értékeinket, Martfű várossá válásának a történetét.
3: De ez hogyan kezdődik ez a mese, hogy egyszer volt, hol nem volt, és akkor is szépen ez folytatódik, és hogy kapcsolódik ehhez a papírszínház? Ezt hogyan kell elképzelni?
5: Ezt úgy kell elképzelni, hogy maga a papírszínház egy fából készült, mondhatni egy ölben elférő kis színházt imitáló szerkezet, amelybe minden oldalra egy grafikus elem kerül. Ahogy a mese olvasásra kerül, ezek a kis fotók kihúzgálásra kerülnek, nem tudom, ez vizuálisan mennyire elképzelhető, és valóban a mese így kezdődik, hogy hol volt, hol nem volt, egy nem is annyira távoli ország, egészen a kezdetektől, ugye Jan Antonin Batya, akiről szólnunk kell annyit, hogy ugye ő a cseh cipőgyáros, aki lényegében megtalálta Martfűt, hogyha nagyon röviden szeretném ezt elmesélni, és amikor megálmodta ide a gyárát, a cipőgyárát, akkor egy várost is álmodott köré. Lényegében ez a mese erről szól, erre pedig múzeumpedagógiai elemekkel tűzdelve tovább fűzzük, és a látópontunkon, illetve természetesen iskolás csoportoknak és rendezvényeinkhez kötődően mindig elmeséljük, ha tehetjük, Martfű város történetét.
3: Köszönjük szépen, és én gyorsan Tisza cipőt húzok a lábomra, és átmegyek, majd Kőtelekre meg is érkeztünk. Itt van mellettem Lovász Tibor polgármester. Az önök is települése arra büszke, hogy van egy herba körük. Tehát itt a gyógynövény az, ami középpontban van.
6: Egy pár hölgy a könyvtárban elkezdett gondolkodni azon, hogy mennyi természeti érték van a településen, a településünk környékén, és utána megalakították ezt a csoportot. Utána kibővült, most már 16-18 főből áll a csoport, és a településen levő gyógynövényeket gyűjtik a falu határába, a faluban. Mikor az első kirándulásokon elindultunk, hogy megnézzük, hol lehetne tapasztalatokat szerezni, bejöttünk ide Szolnokra, a kampuszra, Szabó Gyuri bácsinak az előadását meghallgattuk, és itt kapott egy inspirációt ez a kis csoport, hogy gyerünk el Bükszentkeresztre is, és nézzük meg Gyuri bácsinál, hogy működik ez a bemutató kert. Ennek mintájára Kőtelken a tájháznál is csináltunk egy kis bemutató kertet, ahol az érdeklődők megismerhetik a gyógynövényeket, személyesen megtapasztalják, meg lehet dörzsölni egy picit, meg lehet az illatát szagolni, és itt szoktunk interaktív előadásokat tartani gyerekeknek, valaki eljön megnézni a tájházunkat, lehet játékosan egy kis üvegcséből megdörzsölni ezt a gyógynövényt, és akkor rájönne, hogy ez milyen gyógynövény, meg lehet a kertbe keresni ezeket a gyógynövényeket. A herbakör tagjai a településen levő gyerekeknek, iskolásoknak, óvodásoknak szoktak ismeretterjesztő előadásokat tartani, a környező településekre is el szoktak menni a rendezvényeikre, próbálják a természetudatos életmódra rászoktatni az embereket, megismertetni vele, mert régen sem a patikába jártak elsőként az emberek, gyógyszerek, hanem ahogy mondták, hogy fűben fában az orvosság, és ezt próbáljuk kihasználni mi is.
3: A gyógynövények a középpontba kerültek köteleken, sokkal büszkébbek az ottaniak, mondjuk elmesélik másoknak, és akkor nagyobb a tekintély.
6: Igen, természetesen. Mi is Látópont cím birtokosok lettünk, Noszfajon mi is megkaptuk Marthűvel közösen ezt. És most az idejében például nekünk is volt egy látóútunk köteleken, ahol az ország különböző pontjairól eljöttek, megnézték a mi jó gyakorlatainkat, bemutattuk nálunk, hogy működik. A legtávolabbi település Pápateszér volt, ami több száz kilométer, és eljöttek, kíváncsiak voltak, hogy a közösségfejlesztés hogy működik köteleken.

0: Ichirigo helyett van, aki egérkékkel érkezik. Méghozzá majdnem hatalmas méretű egérkékkel, nem mondanám, hogy egérméretűvel, inkább kisbaba méretű egérkékkel érkeztek hozzánk a Tisza Virág báb csoport tagjai, Telekiné Ildikó, illetve Urbán Mária. Na meg hát azért ott a szatyorban megbújik egy királyfi, meg egy királylány. Szóval a bábozásnak különféle módjait viszi a Tisza Virág báb csoport. Gondolom, ez két mese hősei, ugye? Az egérkék, meg a király, meg a királylány. Kérdezem én ezt Ildikótól, Telekiné Ildikótól.
1: Igen, a Tisza Virág báb csoport először a magyar népességre építette föl az előadását, de nagyon szerettük volna, hogyha nem veszik kárba, nem felejtjük el Urbán Gyulának is a Mindenegér szereti a sajtot című meséjét is.
0: Kedvenc gyerekkori mesém, Istenem, de szerettem, még lemezen is annyit hallgattam, Bakelit lemezen.
1: Igen, tehát muszáj ennek a történetnek is átadni az élvezetét a gyerekeknek, tehát hogy ne csak megnézzék, hanem utána a könyvet is elolvassák.
0: És így van ez, hogy még a könyvhöz is oda lépnek, a könyves polchoz, hogyha már volt egy jó élményük, egy film, egy bábjáték, vagy bármi más?
1: Maga a bábozás végül is erről szól. Minél közelebb vinni a gyerekeket a mesék szeretetéhez. Sajnos kezdjük elfelejteni a magyar népmeséinket. A népmeségben benne van minden kincs, a mesetarisznyában minden megoldás benne van, hogy hogyan működik az élet. Tehát ezt a mai gyerekeknek is meg kell tanulniuk.
0: És hát nagyon fontos, hogy az Agórában, az Abanovák Agórában, kulturális központban különféle bábcsoportok is vannak. Tehát vannak felnőtt bábcsoportok, akik játszanak és báboznak a gyerekeknek, de egész pici gyerekeket is várnak. Gondolom Urbán Mária terelgeti őket is.
2: Igen, tehát 2017-ben döntöttünk úgy az Abanovák Agórában, hogy a bábozást, mint műfajt felkaroljuk. Szeretnénk, ha minden rendezvényünkön megjelenne ez a műfaj, és szeretnénk egy olyan értő közönséget megtalálni, aki később majd jó színházba járó közönség lesznek, és ennek az alapja a bábozás. Ennek érdekében létrehoztuk a Tisza Virág báb csoportot 2017-ben. Óvónénükből, könyvtárosokból, pedagógusokból, akik egyébként is nagy szakmai tapasztalattal érkeztek hozzánk, volt bábos tapasztalatuk, illetve elkezdtünk együtt dolgozni a gyermek báb csoportokkal, indítottunk egy mentorálási programot, és a környező településeken lévő báb csoportoknak szakmai segítség nyújtottunk.
0: Miért jó bábozni? Én azt mondtam, hogy talán azért, mert egy kicsit az introvertált, befelé forduló személyek is meg tudják valahogy mégis áttételesen mutatni magukat, mert a báb az általam mozgatott eszköz, de mögé is lehet bújni.
2: Nagyon nagy bátorságot ad azoknak a gyerekeknek is, akik egy kicsit félszegebbek, bátortalanabbak, hiszen a báb az kimondhat olyan dolgokat, amit ő nem biztos, hogy megfogalmazna. A báb paraván mögé, hogyha el tud egy kicsit bújni, mégis azért meg tud jelenni a bábjáték során a személy.
0: A Tisza Virág Fesztiválon is volt bábjáték?
1: Már harmadik éve jelen vagyunk, és ez egy hatalmas nagy megtiszteltetés számunkra, hogy visszahívnak mindig minket, és a közönség újra vár minket ezen a fesztiválon is. Most az Osztozkodik a Róka című mesénket hoztuk, a két kis medvebocsunkat, meg a rókát, aki megpróbálta elfelezni a sajtot, de aztán sajnos megette. És hát erre kerestük a megoldást a mese végén.
0: Élőszavas mesemondás, meg a bábozás, meg a bábjáték, az minden gyereket rabul ejt. Valahogy ugye a belső lényegünk nem változik.
1: Én is ezért csatlakoztam ehhez a bábcsoporthoz, mert 55 éves vagyok, ez nem titok, de nagyon szeretek bábozni, tehát amikor a bába kezemre kerül, annyira jó felnőttként letenni a mindennapi problémákat, a bajokat, a nyűgöket, és amikor elkezdek bábozni, akkor annyira jó újra gyereknek lenni, visszagondolni arra, amit a szüleimtől, nagyszüleimtől, a fatövében nagypapától kaptam.

0: Ezzel a császári udvarnak komoly adóbevételt tudtak teremteni. No, de milyen fontos is volt egy sóházi Szolnokon, meg másutt is, mert mikor 1848-ban a forradalom kitört, Petőfi megérkezik ide, és ennek a hírét, vagy legalábbis a legenda ezt tartja, egy sóházra annak az ajtajára tűzték ki. Hogy ez igaz vagy nem? Hát erről is beszélgetünk Bajnai Zsolt idegenvezetővel, mert hogy elkezdjük itt az országjáró sétánkat.
1: Hát tulajdonképpen igen, itt, ahol mi most állunk, 200 év, 250 évvel ezelőtt itt álltak a szolnoki sóházak. Ez nekünk szolnokiaknak azért különösen fontos, mert ugye a nagy szolnoki költő, aki a Marseillaise-t először fordítja magyarra, Versegi Ferenc itt született, az egyik sótisztnek volt a gyermeke, és a sótisztek, a Szolnokon lakó sótisztek, bár német ajkúak voltak közök nagyon sokan, azért is fontosak, mert például a belvárosi nagy templom építését ők kezdeményezik. És igen, hát ez volt itt ezen a részen a császári központ, a birodalomnak a jelképe ezek a sóházak, és amikor 1848. március 16-án immár vonattal Szolnokra megérkezik a forradalom híre, akkor a fekete-sárga zászlókat itt piros-fehér-zöldre cserélik a legenda szerint, hogy akkor Petőfi itt volt-e vagy nem, azt nem tudjuk, de hogy később a vasút miatt egész biztonsan járt erre, ez ne legyen kétségünk.
0: De hogyha a híreket tovább akartuk adni, és mondjuk az információt kifüggeszteni, az egy sóház esetében az egy jó helyszín.
1: Igen, ez valószínűleg azért is működött, mert hogy 1848-ban járunk még, Szolnok akkor még nem megyeszékhely, majdnem 30 évvel később lett megyeszékhely, egy földszintes pici megye vagy városházája van még egy piac téren, és igazándiból a vár, ahol a híres 1552-es ostrom, majd a Rákóczi szabadságharc idején is, és utána 48-49-ben is fontos csaták zajlanak, még inkább az a város központja. Itt, ahol mi állunk, itt a sóházak környékén, ez még jó 150 évvel ezelőtt is egy poros, elhanyagolt rakparti terület volt, különböző állatvásároknak adott hely.
0: Egy császári terület, amit majd később megvásárolt a város.
1: Így van, amikor Szolnokból megyeszékhely lesz 1876-ban, éppen a 150. évfordulóját ünnepeljük, akkor a város úgy dönt, hogy ezt a területet megvásárolja, és nagyon okosan gazdálkodik vele a 19. század végén, mert hogy ebből a területből nagyon sokan kapnak ingyenesen, hogy építkezzenek, így például a mellettünk magasodó református templomot 1894-ben egy ilyen ingyenes telekre építik fel, de ugyanilyen telekre épül a velünk szemben lévő Versegi Ferenc gimnázium épülete 1887-ben, de majd még 1912-ben is van itt üres telek, a város tud adni ahhoz, hogy a Dunától keletre eső területek utolsó kőszínháza itt Szolnokon felépüljön.
0: És ha tovább megyünk, ugye nem messze itt van egy valamikor szebb időket megélt szálloda is.
1: Az a szálloda, az már később épül az első világháború után, 1926-ban az úgynevezett Speyer kölcsönből. Ezt nagyon sok város felveszi akkor, ez egy amerikai kölcsön volt, és ebből építkezhet a város, hogy legyen beruházása, legyen majd pénze, és így épül meg ez a bizonyos Tisza szálló, aminek a különlegessége 1928-ban az volt, hogy termálvíz és egy török fürdő is készül hozzá, és hát közel 80 éven keresztül ez a szolnokiaknak és az ide látogatóknak egy nagyon fontos központja.
0: És még néhány esztendővel ezelőtt láttam magam is, hogy ott vizet vettek emberek, elvitték, ez ma is így van?
1: Sajnos a vízkifolyó már most éppen nem működik, a szolnokiak nagyon szeretnék, hogy ez újra működjön, mert hogy ez egy nagyon híres víz volt, az áldás víz, amit Pólya Tiboréka művésztelep, kicsit bohém festői neveztek el egy görbe éjszaka után, amikor a pocakjukat lapogatták, hogy áldás ez a víz egy ilyen este után.
0: És hogyha ezt a városrészt, amiről most beszélünk itt Szolnokon, a stílusában, jegyeiben akarjuk összefoglalni, akkor mit lehet elmondani erről?
1: Ha egy dolgot kellene megemlíteni, akkor azt mondanám, hogy a Tisza partján vagyunk, egy közel egy kilométer hosszúságú zöld parkos területen, nincsenek magánépületek, itt szinte végig középületek vannak, közparkok vannak, ami szerintem ritkasága az országban, egészen a torkolatig, az Agyvés a Tisza torkolatáig eljuthatunk, és ott azon túl is még parkokat találunk, úgyhogy ha stílust kell mondani, akkor azok az angol parkok, amit egyébként meg az eredetiét Rerik Béla tervezi meg az első világháború után, és ez a Tisza park is, ahol itt állunk, ez is akkor kezd kiépülni.
0: Milyen fákkal ültették be ezt a
2: teret.
1: Ugye ezt mindig olyan fákkal ültették be, amit az akkori klíma elbírt. Nagyon szép gesztenyes sorunk van a Tisza szálló és a belvárosi Tisza híd között. Sajnos ezeken már azért látszik, hogy a klíma ezeknek nem igazán felel meg, de itt, ahogy a parkba is körülnézünk, azért még ezekből a gesztenyékből nagyon sok.

0: megvan, úgyhogy ha valaki ősszel egy nagy gesztenye kutatást szeretne, vagy a gyerekekkel gesztenyét találni, Szolnok erre a legalkalmasabb.
1: Barangolás, kalandozás, találkozás. Országjáró a Kossuth Rádióban.
2: A folytatásban érkezik hozzánk Papp Béla, helyi rock legendák őre. Ahogy itt beszélgettünk, az idegenvezető Bajnai Zsolt szokta mondani, hogy rock gondok, ugye?
3: Igen, igen.
2: Ez honnan jön, hogy ez a rock szeretete, meg annak ápolása itt a jelenben, hogy valakinek ennyire szívügye lehessen?
3: Érdekes módon a katonatiszt apukám is föltette nekem ezt a kérdést, és nem akartam neki bevallani, hogy valószínűleg egyfajta kamaszos ellenállásból fogad, ami ott a 70-es évek elején megkövetkezett. Mindig vonzott a rockzene. Igazából 1980-ban kezdtem itt a helyi művelődési központban népművelőként dolgozni, majd 84-ben megismerkedtem egy hölgyel, akiről azt gondoltam, hogy helye van a színpadon, és elkezdtünk zene.
2: A feleségem?
3: Konkrétan igen. És ez pont elég motiváció volt ahhoz, hogy onnantól intenzíven mindenféle dologgal foglalkozzunk. Mindenféle túlzás nélkül állíthatom, hogy amit biztosan mondhatok, hogy összeszámoltam, 61 néhány helyszínen csináltam koncerteket Szolnok. Számításaim szerint legalább egy olyan 1500-2000 élőzenei rendezvény. Ebben benne van a Szolnokiak által jól ismert 27 évet megért Örökség Világzenei Fesztivál is.
2: Ebben akkor mondhatjuk, hogy a zenei örökség megmentése is a szívügye.
3: Tulajdonképpen mindenképpen. A több barátomban mindenképpen kell említeni László Béla barátomat, aki a korai korszakkal, tehát az 50-es, 60-as, 70-es évekkel, amikor ő volt kanasz, foglalkozik. Én nagyjából az ő vonalát követve már a 80-as, 90-es évek dolgaival is.
2: Hozott hozzánk jó néhány olyan dolgot, ami már hát erekje, bár kezdi ismét reneszánszát élni a bakelit. A bakelitből nem tudom, mi az, amit most sikerült előhalászni.
3: Tulajdonképpen majdnem minden kiadványomat, ezek egykori szolnoki zenekarok, illetve szolnoki zenekarok válogatása, már 1992-ben Szolnoknak kettő címen megjelent egy anyag, annak tudatában, hogy biztosan össze lehet szedni a Magyar Rádió Szolnoki stúdiójából olyan felvételeket, amit 92 előtt készült.
2: Ez óriási nagy dolog.
3: Abszolút. Csak 30 évet kellett rá várni, és egyébként mégis van, sikerült megtalálni egy pár felvételt, miközben azt azért el kell, hogy mondjam, hogy sajnos a rádió összes zenei anyagát elvitték való a Pestre, és valami pincében megy az enyészetnek. Nem baj, mi akik itt élünk, próbáljuk fenntartani, megőrizni a kultúrának ezt a szelletét is, mert mindent lehet mondani, csak azt nem, hogy az embereket nem érdekli a könnyű zene.
2: És mostanában ilyeneket szokott szervezni, rendezni, nagy rock találkozókat, bakelit lemez előkerül.
3: Most egy picikét a maga az élőzenei szervezés az kicsit visszafogott lett. Akit említettem, barátomat László Bélát, ő 15 éven keresztül minden évben szervezett az elhunyt szolnoki zenészek emlékére egy koncertet, ez teljesen unikális egyébként az országban. A 27 évig tart Örökség Világzenei Fesztiválban emeltem be mindent, ami világzene, ami nagy tárgyfogalom, oda aztán sok minden belefér, és most akkor utóbb főleg azzal foglalkoztam, hogy olyan zenekaroknak a bakelit kiadványait csináltam meg, akik megérdemeltek volna egyfajta országos ismertséget a 90-es években.
2: És könyvet is írt, tegyük hozzá, és mondjuk el, ami hát azért is fontos, mert itt a zenei élet, Szolnok környéke azért nagyon erős.
3: Ez egyenesági folyamánya mindannak, amit eddig is csináltam, végre időm is akadt, meg eljutottam oda szintén László Béla barátom hatható segítségével, hogy megírjam 1954 és 2000 között a város zenei történetét, de inkább azért a rock és a keményebb dolgok, tehát nem a diszkó világát, hogy kutakodtam, több száz fényképünk van, olyasmiket fedeztem fel, hogy nem is gondolná az ország zenét kedvelő közönsége, hogy mennyi rengeteg szolnoki zenész van jelen a hazai könnyűzenei életben. Csak mondok egy dolgot például. Ha azt mondom, hogy Kis Judit, szerintem senkinek fogalma sincs, hogy kiről beszéltem, de ha azt mondom, hogy a Groove House-ból a Judy, ő maga is szokott egyébként rendszeresen megjelenni, és most nem kezdem elsorolni, de sokan mások nevesebbnél nevesebb zenekarokban játszanak.
2: És hogyha előveszünk itt egy lemezjátszót, és egy bakelit lemezt teszünk föl, egy nagy kolongot, akkor melyik muzsikát hallgatnál szívesen? Szóval mi az, ami a szívéhez közel áll?
3: Régi klasszikus rockzenét, tehát tényleg a klasszikusokat, a Led Zeppelintől a Black Sabbathon át. Mi pöpölt nyilván egy picit a keményebbeket, bár hozzáteszem, hogy tavaly volt egy 50. éves érettségi találkozónk, ahol a hölgyek kimondottan mondták, hogy oké, hogy 71-75 között zenék, de szeretnének olyan slágereket hallani, ami akkor slágerek voltak, úgyhogy volt.
1: Országjáró a Kossuth Rádióban.
4: Ez a helyzet olyan, mint a gomba mese. Itt a Kossuth Rádió sátránál összegyűltek jó sokan, mert hogy ránk szakadt az ég, ugye a nyári zápor megérkezett az előző hőség után. Jól is esik egy kicsit, na de hát az embernek egészen más lesz a hangulata, és megérkezett hozzánk Demény István is, fotográfus. Volt olyan nagy eső valaha az életében, különböző országokban járt, ugye fényképezni, amilyen nagyon emlékezetes, akár még egy képnek is az ihlet adója lehetett?
5: Volt ilyen, Malajziában ért utol egy ilyen trópusi eső közel az egyenlítőhöz. Rengeteg majom volt a környékben, és azok elhúzódtak volna, de megáztak. Most gondoljuk el, hogy a szőre lecsúszik a testén, és ázott veréb úgy néztek ki, hát le is fényképeztem őket.
4: Nagyon sok felé járt Demény István, ugye azt mondta nekem, hogy 120 országban fordult meg?
5: Igen, hát 120 ország volt, ahol voltam, fényképeztem. Az összes földrészt bejártam, hál' Istennek, és nagyon sokféle élményt gyűjtöttem össze.
4: Hát biztos vagyok benne, hogy ha egyszer ezt könyvbe megírhatnál, milyen szép fotóalbum is kerekedhetne belőle. Volt már erre példa? Elkezdte már így gyűjtögetni, vagy akár már jelent is meg olyan fotókönyve, amiben a történetek is ott vannak?
5: Előadásokon, élménybeszámolókon adom tovább az ismereteimet, élményeimet. Próbálom érzékeltetni, hogy merre jártam olyanokkal, akik sose jutnak el ilyen helyekre, és akkor én azt megpróbálom a környékbeli városokban továbbadni.
4: És miért indult el a nagyvilágnak? Persze egy kicsit azért, hát ugye álszent a kérdés, mert hát mindenki szeretné megismerni a világot. Na de hát a 120 országot úgymond legyűrni, meg megtenni ezeket az utakat, az persze sok-sok élmény, de sok-sok fáradtság is.
5: Munkámmal kezdődött valamikor, Szolnokon moziüzemi vállalatnál dolgoztam, és 126 mozi tartozott hozzám, úgyhogy a megyének minden zegébe, zugába, minden városába, tenyő központjába eljutottam. Így kezdődött, aztán Magyarországra, aztán talán beszéltünk a múltkorról, hogy idegenvető is vagyok, akkor a magyarországi, meg a környékbeli országokban is, turista központokban is megfordultam. Hát ez persze megjött az étvágy.
4: Melyik volt a legtávolabbi pont, ahová eljutott a világba a bolygónkon?
5: Hát úgy gondolom, hogy az Antarktisz volt a legtávolabbi, de többször körbe utazhattam, vagy repülhettem volna már a földgolyót, mert a legutóbb is olyan 20 ezer kilométernyit utaztam távol-keletre, Malajzia, Szingapúr, Tájföld.
4: Akkor rábök a térképre, hogy na ott még nem jártam, legközelebb oda utazok, hogy szerveződik az út, mi az, ami ihletet ad, vagy mi az, ami elhívja ezekre a távoli földrészekre, országokba?
5: Engem tulajdonképpen minden érdekel, mindenféle emberek, állatok, növények, de úgy nézem most már, hogy a világörökség része, ahol található, ott szívesebben megyek, vagy valami olyan egzotikus hely, ami bennem érdeklődést kelt.
4: Van-e következő terv? Nem olyan régen az év elején tért haza egy nagy távol-keleti útról. Van-e következő állomás, ahová utazni fog István?
5: Van terv, csak arról nem szoktam beszélni.
4: Majd, ha megvalósul,
5: majd
4: ugye?
5: Visszajöttem.
4: Egyébként csodálatos fényképeket hozott, nyilván ezek csak ízelítők a világ különböző tájairól. A Kossuth Rádió Facebook oldalán párat megnézhetnek a hallgatók is. Melyik volt a legjobb hely, ahová bármikor visszamenne? Még akár úgy is, hogy egy másik állomást most egy kicsit tovább csúsztat, és nem oda utazik, hanem oda visszamegy.
5: Hát nekem nagyon tetszett Tájföld, az Andamán tengernek a szigetvilága, ahol karsztos szigetek vannak, és teljesen kicsipkészte a tenger a szigeteknek az alját. Ez egy különleges, ahol a James Bond sziget is van, többek között a Koh Samui és a többiek, tehát az egy nagyon szép és nagyon, nagyon barátságos hely. Egyébként a tájföldiek úgy köszönnek, hogy légy te is mosolygós.

0: Nyári zápor mossa az utunkat, mi is így jártunk szó szerint. A folytatásban pedig egy fiatal festőművész, tájfestő érkezett hozzánk, debreceni Fanni, majd hogy nem egy ilyen rögtönzött kiállításnak lehetünk részesei. Majd a Kossuth Rádió Facebook oldalán láthatják az alkotást is, de mit hozott magával?
1: Köszöntöm a kedves hallgatókat, és nagyon köszönöm a felkérést. Két tájképet hoztam magammal, amiknek az a titka, hogy ezek plener készültek, erdélyi tájat ábrázolnak, egy picit elvontabb kivitelezésben.
0: Tehát... De mi ebben az elvont? Ha az ember ránéz, akkor a szemnek olyan pihentető.
1: Tulajdonképpen nem topografikus hűséggel ábrázolom a tájakat, hanem csak kiindulok a látványból.
0: Érzelmi pontosságok vannak benne, akkor fogalmazzunk így.
1: Érzelmi, érzeti és szimbolikus tartalom.
0: És milyen színeket használt erdélyi tájak, szóval itt tényleg látszódik. Benne van a tűz, meg a varázs.
1: A tüzesség az szerintem jellemző az én koloritomra. Szeretem használni színeket. Ez az egyik célja is a festészetemnek, hogy használjam a színeket.
0: És ezeket a képeket, amiről most beszélünk, hova tudja elképzelni? Tehát milyen környezetben, ha nem egy kiállításon vagyunk?
1: Van ezeknek a képeknek egy kisugárzása, üzenete, és hogyha az ember a hétköznapjaiban ezt a környezetébe beépíti, nem feltétlenül egy múzeumban vagy a műterem sarkában pihennek, tulajdonképpen betöltik a funkciójukat, bár nem azért készülnek alapvetően, hogy ki legyenek állítva, vagy valahol legyenek, ezek belső indítatás.
0: Az alkotó kifejezze magát.
1: Van. Tulajdonképpen kikristályosodásai valamilyen belső mondani valónak, de ha valakinek ez tetszik, és a saját életterébe elképzeli, és a mindennapjaiban ezt nézi, akkor ez egy plusz pozitív dolog, én úgy gondolom.
0: És ez a fajta művészet, ami ugye a festészet, az ön világa, ez hogyan kerül az ön látókörébe, hogyan kapcsolódik erre itt a szolnoki művészteletnek is van köze mindenhez?
1: Abszolút. Ugye Szolnokon elég nagy hagyománya van ennek. 1902 óta létesült itt művésztelep. Azóta is folyamatosan kisebb megszakításokkal, de folyamatos alkotó munka zajlik rajta. Belecsöppentem középiskolás koromban ebbe a környezetbe. Már amikor fogékony voltam arra, hogy szeretnék ilyen irányú tanulmányokat végezni, folytatni, és egy olyan szellemi környezetbe csöppentem a szolnoki művésztelepen, ami nagyon-nagyon jó módon hatott rám.
0: És kik, akik mesterek, akik ott vannak a sorba, és azt mondja, hogy az ő nyomdokain indult el, és onnan próbálja magát megtalálni, formálni?
1: Tulajdonképpen az alföldi festészet hagyományból bárkit említhetnék, akik esetleg Szolnokon is jártak, és nagyon kiemelni Mednyánszky László mindenképpen, vagy Koszta József, Tornyai József. Tehát az alföldi festészet képviselői mindenképpen hatottak rám, és én mindig azt mondom, hogy nem hiába születtem oda, ahova születtem.
0: Szolnokra?
1: Így van, így van. Úgyhogy ezeket a hagyományokat követem én is. Erre rátaláltam, és próbálom ezt egy kortárs környezetben fogalmazni, és tovább vinni.
0: Nagyon szolnokias, hogyan tud lenni az ember?
1: Tiszának és az Agyvának a közelsége, hogyan alakul az én festészetemben. Nekem a szívem csücske az Agyva, és előszeretettel festem, előszeretettel választom témaként. Ha mondjuk Dunántúlra születek, vagy a Balaton környékére, akkor valószínű, hogy a Balaton lenne az a tájjelem, amit szívesen felhasználni.
0: És hogyan dolgozik? Kimegy a helyszínre, ott van, vagy fényképezőgép, és hazavisz, és utána majd ott szépen elmélkedik meg magában feldolgozva, hogy mi az, amit megpróbál önmagából kiadni, visszaadni a vásznak.
1: Ez mind a kettő érvényes. Nagyon szeretek vázlatolni a szabadban. Ezt hívjuk ugye plener festésnek. Kimegyek a tájba, pár órát eltöltök ott, magamba szívom azokat a benyomásokat, amelyek ott vannak, és gyorsan megfestem a képet. Ugye hát itt kisméretű képekre van lehetőség, vagy vázlatok készítésére. Később ezeket a vázlatokat beviszem a műterembe, fotózok is, és ezek alapján a vázlatok, a benyomások és a fotók alapján tovább dolgozom, tovább érlelem magamban dolgokat, és aztán nagyobb méretű képeket is létrehozok ennek nyomán.
0: Ön egy gyors alkotó, tehát könnyen elkészül a kép, vagy pedig elteszi, előveszi, igazít rajta?
1: Na, ez is mind a kettő meg szokott valósulni. Természetesen, amikor az ember kint van és kint dolgozik, akkor rendkívül gyorsan kell dolgozni. Pillanatok alatt megvan a kép.
0: De van annak is ugye egyfajta felhajtó ereje, ha az ember rákényszeríti a külső körülmény, hogy alkosson, mert akkor ott fontos, hogy itt mindent egyszerre ráfókuszál.
1: Abszolút. Ilyenkor a koncentráció az rendkívül módon kiéleződik, és ez egy nagyon fontos tényezője egyébként a képkészítésének. A műteremben pedig többször előveszem, többször dolgozok rajta, és az is előfordul, hogy akár egy évre vagy két évre félreteszek egy képet. Érlelődik, dolgozom magamban, gondolkodok. Nem feltétlenül van meg elsőre a megoldás, de hogyha később előveszem, akkor előfordul, hogy rögtön tudom, hogy mit kell rajta.
0: Az érdekes, elteszi, akkor van valami képzelete, gondolatvilág arról az alkotásról, lehet, hogy azt mondja, hogy nem is annyira jó ez, amiért ön kigondolt, de ha előveszi két év múlva, akkor azt hogyan látja? Mennyiben változik meg ez a két év alatt mondjuk az ítélet arról a képről, alkotásról?
1: Nagyon sok képet egyébként van, hogy félbehagyok, azért, hogy a frissességét megtartsam, és amikor előveszem, akkor úgy vélem, hogy tulajdonképpen kész is van.
0: Nagyon szépen köszönjük, hogy itt volt.
1: Én is köszönöm.
2: Ezzel a gondolattal, ezzel a színes képpel hagyjuk most el Szolnokot. Volt ma itt kánikula, forróság, nyári zápor, sok-sok minden, gólyalábas, vásári komédiások, festészet, bábjáték, Tiszavirág, Tiszavirág Fesztivál, ugye ez volt a helyszín. De az országjáró csapata most tovább robog. Egyébként holnap majd keressék a Kossuth Rádió Facebook oldalán mai képes beszámolónkat, jövő héten pedig új játékkérdésünket. Jövő héten pedig a szőregi rózsa ünnepre hívogatjuk majd önöket délelőtt 10-től és délután 14:30-tól. A mai műsort itt Szolnokon készítették a gyártásvezető Szarka Szilárd, munkatársunk volt Pete Lilla, Karai Aladár, Misányi Olivér, Tóth Attila, Ludas Dezső és Halupa Gábor, hangmérnök kollégáink Kuklis Béla, Galló Dániel és Súlyog Bálint. A zenéket Radics Zsuzsa szerkesztette, az adást egyúttal is a felelős szerkesztő Domokos István szerkesztette. Köszönjük, hogy ma is velünk utaztak országjáró jövő szombaton. Cifra Szilviát hallották, jövő szombaton várjuk önöket.

0: Az elhangzott műsor termékmegjelenítést tartalmazott.
1: Egy óra hírek a Kossuth Rádióban, a mikrofonnál a szerkesztő Jávor Miklós. A hőségriadó miatt megváltozott munkarendben dolgoznak az államigazgatás több szervénél hétfőn és kedden. Otthoni munkavégzés rendeltek el például a Magyar Honvédség, illetve a Honvédelmi Minisztérium egyes háttérintézményeinél, közölte a területért felelős miniszter. Ruszin Szendi Romulus hangsúlyozta, a készenléti és készültségi szolgálatok a megszokott módon végzik a munkájuk. A Nemzeti Adó és Vámhivatal légkondicionált központi ügyfélszolgálatai a szokásos nyitvatartással várják az ügyfeleket, de a kisebb, nem klimatizált ügyfélszolgálatokon rövidített munkarendben dolgoznak. A Duna vizének magas hőmérséklete miatt csökkenteni kellett a paksi atomerőmű teljesítményét, de ez nem veszélyezteti Magyarország villamos energiaellátását, közölte a gazdasági és energetikai miniszter. Kapitány István hangsúlyozta, a lakosság ebből semmit nem érzékel. A bejegyzésben arra is kérte a fogyasztókat, hogy a hőhullám idején lehetőség szerint takarékoskodjanak az energiával. Távozik tisztségéből a szerb köztársasági elnök. Alekszandar Vučić néhány héten belül nyújtja be lemondását, de közölte, hogy pártja kérésére részt vesz a következő parlamenti választási kampányban. Sajtóhírek szerint Vučić a szerb haladó párt színeiben ismét elindul a miniszterelnöki posztért. Meghaladta az 1400-at a venezuelai földrengések halálos áldozatainak száma, több mint 3200 sérültről tudnak, és mintegy 54000 embert eltűntként tartanak nyilván. A mentők több túlélőt emeltek ki a romok alól. Közben a túlélők felkutatásához 1600 szakember csatlakozott, és további segélyszállítmányok érkezése is várható. Az Egyesült Államok 150 millió dolláros segítséget ajánlott fel. Gyalogosok közé hajtott egy autó Londonban. 5 ember megsérült, egyikük állapota sem súlyos. Az autót vezető 34 éves szomáliai férfi elhajtott a helyszínről, elfogása után gyilkossági kísérlet és közúti veszélyeztetés gyanújával vették őrizetbe. Indítékait vizsgálják a hatóságok, azonban egyelőre nem kezelik terrorcselekményként az esetet. Magyarország, Svédország 2-3 a női röplabda Európa Liga elődöntőjének első mérkőzésén Kecskeméten. A visszavágó jövő szerdán lesz Örebróban. Folytatódik a kánikula, csak elszórtan lehetnek záporok. A szél többnyire gyenge vagy mérsékelt marad. A hőmérséklet hajnalban általában 15-21, napközben 35 és 40 fok között alakul majd.
0: Ön a Kossuth Rádió műsorát hallgatja. Most következő műsorunk 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Rádió Színház.
2: Jókai Mór, és mégis mozog a föld.

0: 23. rész.
1: A 12 év határa közeledett már, melyet az egykori krónikásuk maguk elé tűztek, hogy akkor Magyarország fővárosában ismét összejönnek. És adjuk meg nekik az igazat, bizonyára valamennyien vissza is emlékeztek erre a fogadásukra. Kettő bujdosni volt közülük, Barkó és Borcsai. Az orientalista abban az időben az angol Geographical Society és a Club of Travellers tagja, az angol kormány pártfogoltja és Tibet előkelő tudósa. A másik volt Borcsai Mihály, művészi nevén Bányavári. Hárman pedig Pesten laktak, Jenői Kálmán, Bíróci Sándor és Csuka Feri. Az akkori hírlapoknak kevés gondjuk volt ugyan még személyi hírekre, hanem Jenői Kálmán mégis sokkal nevezetesebb alak volt már azon időben, mint sem el lehetett volna hallgatni róla azt a hírt, hogy veszélyesen beteg. Megtudta ezt Bíróci is, és Bányavári. Bíróci Triestben volt, egy kereskedelmi per fölvétele végett. Bányavári égtársasága pedig Miskolcon tanyázott. Bíróci, amint ügyvédi föladatát bevégezte, sietni szándékozott haza Pestre. Bányavári pedig úgy intézkedett, hogy Miskolcról egész társaságával idején átköltözik Egerbe, hogy Pesthez közelebb legyen. S onnan aztán az emlékezetes határnapon feleségestől átmehet Pestre. Dacára Kálmán tilalmának, ki azt mondá neki, te nem jöhetsz hozzám, mert meghaltál. Már előre ki is csinálta magában az élces beköszöntőt, melyben halottaiból feltámadását bejelenti Kálmánnak. Csuka Ferinek nem kellett utazni, ő most is házfelügyelő volt a decséri palotában. Ekkor aztán a sors egy fekete keresztet húzott az egész számításon végig. Legelső volt Bíróci, aki egy gyászkereszt ágában fennakadt. Mikor Triestből a horvát határszélre ért, fegyveres határőrök fogták körül kocsiját.
2: Szálljon le, itt fog maradni, 40 napig vesztegzár alatt.
3: Ki parancsolta így?
1: Egy nevet mondtak neki, melyet akkor hallott először Európa.
2: A kolera.
1: E láthatatlan rém, melynek minden lépése egy temető, akkor járta be először e világrészt. A népírtó angyal, kinek elég a kimondott nevétől megrettenni és meghalni. A csodálatos pusztító, aki békét hagy annak, aki szeme közé nevet, s átlép azon, aki dacol vele. Nem bántja. Az országok határain kordont húztak ellene keresztül Kasul, hanem a fekete vonalakon a halál angyala átment, csak az emberek akadtak fenn rajtuk. Felső Magyarországon már dühöngött a vész. Zemplénből, Abaújból, a dökhalál borzalmával együtt közeledett a kitört porlázadás iszonyata. Ekkor kerekedett fel Bányavári csapatjával együtt, hogy Miskolcról átköltözzék Egerbe. Miskolci ismerőseik váltig marasztották, hogy ne menjenek. Jó emberük volt a városbíró is. Tréfáskedélyű, bátor szívű ember, ki csak nevetett azon, hogy valaki meg tudjon halni dinnyétől, uborkától.
4: Folytassák előadásaikat. Minden nap vígjátékot adjanak. Hadd felejtse félelmét a gyönge szívű nép. Mulassanak, mint eddig az avason.
3: Megyünk.
1: Első nap eljutottak Mezőkeresztesig. Már ott is vették észre, hogy nemigen nagy vendégszeretet tárja eléjük a kapukat. Hanem azután, mikor Eger alá megérkeztek, ahol az a jó vörös borterem, ahol a színészeket mindig olyan jól fogadják, minden ház nyitva előttük, ott egyszerre körülfogták a város határán az érkező truppot puskás és vasvillás emberek. Le sem hagytak szállni senkit a szekérről, hanem minden pereputtyostól behajtották őket a városi bitang marhák rekeszébe, s hivatalosan tudtokra adák, hogy onnan be nem bocsát a városba, amíg a két heti vesztek zárt ki nem állják. Bányavári könyörgött, rimánkodott. Reggelig annyi gráciát nyertek, hogy a bikarekezből kibocsátották őket azzal a föltétellel, hogy menjenek vissza oda, ahonnan jöttek.

0: szörnyű áldások között újra útnak eredett a karaván vissza Miskolcra. Negyed nap estéjére kerültek ismét az Avas közelébe. A város sorompójához érve aztán tökéletes lett a meglepetés. Ahonnan 4 nap előtt áldomással bocsáták el őket, most szuronyszegzett puskák meredtek eléjük. Bányavárjék nem ismertek rá a 4 nap előtti jó barátokra. Azok polgárőrségi egyenruháikban csákósan, kardosan álltak a sorompónál. A városbíró kegyetlen tekintetű arccal osztá parancsait.
1: Vissza! Ide nem szabad bejönni! Ide be nem hozzátok a kolerát! Már a szomszéd Zsolcán van!
2: De hiszen mi az ellenkező irányból jövünk. Eger délnek esik!
0: De azok maradtak a visszautasításnál. Ez már Bányavárinak sok volt. Elkeseredésében fölébredt benne egy adag Coriolanus, s kivont szabjával rohant neki a sorompónak. Szerencsére a szuronyszegzett puskák okos emberek kezében voltak, akik ügyeltek rá, hogy meg ne szúrja benne magát. S így Bányavári vitézül elfoglalta a sorompót, felnyitotta karavánja előtt, s diadallal vezette azt be az elfoglalt városba.
1: Jól van, csak tréfáltunk.
0: Bányavári azonban kiadá rendeletben a színészeinek, hogy senki meg ne próbáljon halni közülük kolerában, mert akkor a többit agyonverik. Szerencséjükre másnap, mikor a kolera kiütött, Zsolca felől jött be. De még nagyobb szerencséjük, hogy az egész halálvész alatt egyetlen színésznek sem lett semmi baja. Pedig duskáltak a drágasok dinnyében s gyümölcsben, amit más halandó ember megfogni sem mert. Fél is a színész valamitől. Hanem egy napon mégis beteg lett valaki, és az éppen Cilike volt. Valószínűleg meghűlt, és görcsöket kapott. Ő titkolni akarta baját, de Bányavári meg volt miatta rettenve, és sietett az orvost elhívni. Már akkor nagy volt a halálozás a városban, és nem volt ellene gyógyszer sem kertben, sem patikában, sem imádságos könyvben. Az orvos nagy későre érkezett el Bányaváriékhoz. Egy pálcát tartott maga elé, annak hasított végébe volt csiptetve egy szelet füstölgő papíros, melyet úgy forgatott maga előtt, mint egy szélmalmot, hogy a vészes miazmát elhárítsa magától. Nem is kérdezte Cilitől mi baj, csak ránézett az arcára, s azzal a háta mögött tintával, papírral ácsorgó kancellistához visszafordulva diktálta hivatalosan.
3: Írja, Mice! Kolera! 132! Nem lehet rajta segíteni!
0: Azzal betette az ajtót, megtörülte az arcát kámforos ecetes zsebkendőjével, és odább ment. Másnap halva volt. Az orvos. Cilike pedig kialudta magát, és fölkelt éppen. Ketten tehát már nem lesznek ott a találkozón Kálmánnal. Bíróci és Borcsai.

0: halálvészrém híre Pestet is felzavarta. A magas uraságok előre kivonultak jószágaikra. Hanem Csollánné számára nem maradt más. Katinka azt vette a fejébe, hogy ő ezekben az időkben ugyanazt a szerepet fogja eljátszani, amit Boccaccio Decameronjának hősnői a florenci halálvész idején. Minden nap víg társaság volt nála. Késő estig kihallatszott az utcára a cigányzene, víg kacaj és pohárcsörgés. Egy reggel aztán jött a rémhír, hogy itt a kolera.
1: Az első halott fekszik a ravatalon.
2: Hol?
1: Itt, a Csollánné házával átellenben, a Decséri palotában.
3: Kicsoda az?
1: A házfelügyelő, Csuka Ferenc. Tegnap még erős, izmos férfi.
0: Hogy eltűnt egyszerre az egész florenci társaság? Estig 12 halottat számlált a város. Katinka egyedül maradt. Mikor ennyire egyedül maradt egyszerre, akkor kezdte meglepni azon gondolat, hogy senkije sincs, és hogy egyedül neki nincs hová elmenekülnie a városból. Ekkor eszébe jutott valami. Éppen azon időben tudta meg, hogy Bálvándi elvált a nejétől.
4: Még egy lépés, és egészen közel lehetünk egymáshoz.
0: Levelet írt neki, aki akkor Aradon volt.
4: Adja el nekem azt a bizonyos zsibói házat. Most már én is el vagyok számba. A köteléket széttépti, mely engemet egy gyűlölt férj fogjává tesz. És azután nem állant közöttünk semmi akadály, hogy örökre egymáséi lehessünk. Siessen Pestre, itt tárt karok várják.
0: Ezt a levelet nem lehetett a postára bízni. Abban az időben nagy fátumuk volt a leveleknek. A postán vasvillával keresztül juggatták, megfüstölték valamennyit, a gyanúsokat fel is bontották, elolvasták, úgy pecsételték le újra. Katinka tehát aszályit készítette fel az útra, rábízva a levelet, hogy vigye el azt maga személyesen Bálvándinak. Aszályi éppen ilyen küldetésekhez való ember volt. Meg is érkezett szerencsésen Aradra, ott azt tudta meg, hogy Bálvándi kin időzik Magyaráti kolnájában. De Aszályi híven utána kocsikázott oda is a szépasszony levelével.
5: Jó napot! Pestről jöttem.
0: Az ispán le sem hagyja szállni a szekérről, hanem négy markos olá legény előugrik, lekapják Aszályit a szekérről, levetkőztetik tetőtől talpig, s egy kád vízbe ott a Kolna folyosóján beledugják, megbuktatják.
5: Ezek emberevők, elébb pácba tesznek, hogy puhább legyen a húsom.
0: Mikor aztán jól kiszívatták a bőrit az ecetes vízzel, akkor jön egy ötödik kannibál, egy írtóztató, nagy serpenyű, izzó parázzsal.
5: Már megsütnek.
0: Azok pedig a legnagyobb komolysággal kiemelik az ecetes vízből, kezénél lábánál fogva a parázs fölé tartják, a parázsra köménymagot és fenyőmagot hintenek, s Aszályit úgy felfüstölik rajta, mint valami kassai sonkát. Akkor aztán megjelenik a belső házból Inas és Komornyik. Hoznak Aszályi számára újdonatúj ruhákat, felöltöztetik tetőtől talpig kényelmes úri gyapott szövetekbe, amik illatoznak az ott kolontúl.
6: Azt a Isten, tessék besétálni! A báró úr odabenn van!
5: No, ez mondhatom, hogy furcsa neme a vendéglátásnak.
7: Egy kis prezervatíva, kedves barátom, hogy valaki ide ne hozza magával a kolerát. Ha már olyan kedves akart lenni, hogy ebben a veszedelmes időben hozzám vendégül szálljon. Hát micsoda fátum hozta önt ide?
5: Ő nagysága Csollánné levelével jövök.
7: Még levél is? A levél legjobban elhordja a miazmát. Hey, Komornyik! Valaki keresse elő a ténsúr zsebéből azt a levelet, aztán kéngyertya füst fölé kell tartani, meg klórmészbe mártani, úgy hozni be.
0: Hanem a klórmésznek az a sajátsága van, hogy a tintának elveszi a színét. Minden három szó közül kettő volt csak olvasható, ami az eszmék szépségét egészen lerontá. A lényegét az indítványnak azonban mégiscsak megérté belőle a báró. Hanem egészen furcsa kedvében találta most ez a levél, házassági rózsakötelékről beszélni annak, aki éppen most tépett le magáról egyet, amit messziről a legkedvesebbnek hitt, éppen annyi, mintha Szilvával kínálnának valakit, akit éppen a hideg lel. S akit éppen a szép Madonna arctól lel a hideg, s aki a világ élvező szép delnőt már olyan nagyon ismeri. Doroteát nagyon sajnálta, midőn végképp elveszté, s éppen oly mértékben fanyalodott el attól a gondolattól, hogy már most Katinkát nyerje meg végképp. Valami bolondos ötlete támadt. Bálvándi ahhoz az iskolához tartozott, melyet Csollán Berti alapított meg. Különben is tartozott még Katinkának egy ilyen csintalansággal, viszonzásul a párizsi letartóztatásért. Azt nem feledhette el, mert az egész fordulat családi életében a vállópörig mind ezen az egy feltréfáltatáson alapult. A Katinkának hozott udvarlás azóta csak a decséri család iránti bosszú volt, felhangolva mindennapi érzéki vágyaktól. Most, hogy a decsériék ismét idegenek lettek ránézve, Katinka számára nem maradt szívében más, mint az unottság. Tehát ez a bolondos ötlet azon kezdődött, hogy azt mondá Aszáinak.
7: Jól van, édes barátom, a szép asszony meg akarja tőlem venni azt a bizonyos zsibói házat. Ön sejti talán, hogy miért?
5: Igen, hogy 6 hét alatt véget vessen a vállóperének Erdélyben.
7: Kitalálta. A ház iránt majd megegyezünk, a többiről pedig, ami a levélben foglaltatik, majd beszélünk ebéd után.
0: Bálvándi gondoskodott róla, hogy pompásan megvendégelje tisztelt látogatóját. Magyaráti pincéje híres volt, s Aszályi nem volt idegen a jó bortól. Ebéd alatt brudersaftot ittak, ki tudja hányadszor.
7: De hát tudod-e, hogy mit ír nekem most a levelében?
5: El akar válni Bertóktól, azt tudom, de rögtön.
7: És férjhez akar menni rögtön?
5: Ne.
7: Ne tedd magad, te ravasz kópé, hiszen jobban tudod, mint én. Hiszen te hozzád fog menni.
5: Én hozzám? Hát ne tessék tréfálni.
7: Te meg ne fintoríts ilyen Pilátus képeket, hiszen itt a levélben megírta az egész dolgot nekem.
0: Azzal kivette zsebéből Katinka levelét, s csak a végsorokat engedély Aszályinak olvasni.
5: Szóljon ön Aszályinak őszintén. Ő nekem egyedül hívem. Mégis hihetetlen, hiszen igaz, hogy Katinka szentem mindig igen nyájas szokott lenni hozzám, sőt, megengedi, hogy toalettjénél jelen legyek, de ezt a szerencsét mégsem értem.
7: Kedves barátom, őszinte akarok hozzád lenni. Tudhatod, hiszen nyílt titok volt, hogy én Katinkának legbensőbb tisztelői közé tartoztam. Hát, hogy meggyőzelek őszinte jó akaraton felől, sok szót nem szaporítok, hanem cselekszem. Először a zsibói házat átengedem Katinkának ingyen. Azután pedig átadom neked a Szelencét. Ebben vannak Katinkának minden hozzám írt levelei. Ezeket általad visszaküldöm neki mind, a legutolsót kivéve.
0: Aszályi mindent értett. Részeg volt, nyakába borult kedves barátjának, nyakon, fülön csókolta azt, és sírt, melodrámai jelenet volt.

0: A száj sorsával kibékülten érkezett vissza Katinkához. Már akkor a szép úrnő kétségbe volt esve a magány, az unalom és a rémület miatt. Minden nap 30 halottat vittek el ablaka alatt. Aszáit megérkeztekor a legnagyobb örömmel fogadta.
1: Szerencsésen járt-e?
2: Barátunk mindent elmondott nekem, ahogy nagycsát kívánta hozzáírt levelében. Nemes lelkűen beleegyezett mindenbe.
1: No, és?
2: Azután pedig...
1: Nos-nos...
2: Itt küldi nagycsádnak hozzáírt leveleit.
1: A leveleimet? Minek?
2: Annak jeléül, hogy mindenbe beleegyezik.
1: Beleegyezik?
2: Ő helyesli nagycsád elhatározását, és azon túl semmi sem áll a boldogságunk útjában.
0: Aszályi ennyilatkozatnál szétterjeszté karjait, s extázisra torzított pofával mosolygott az úrhölgyre. Katinka most fogta csak fel, minő kegyetlen tréfának tették áldozatává. Aszályi még akkor is úgy állt, mikor a komornyik belépett a csengetésre.
1: Ezt az embert, ha még egyszer idejön, ki kell dobni az ajtón.

0: Kálmán egyedül feküdt kórágyán. Egyedül a népe fogyott fővárosban, ismeretlen szűk tanyáján, betegen. Ez a költők, művészek és szeretők kiváltságos halála, kik meghalnak, mert alkottak, mert szerettek. A mellbetegek nem félnek az egyedül léttől. Lelkük távolba látó. Meg tudják látni azokat, akiket szeretnek. Meg tudják álmodni azoknak a gondolatjait, akik nincsenek jelen. Csak ketten ápolják a mellbeteget, az iparos házigazda és vén cselédje. A költő beszél nekik csoda álmokat, mikkel azokat vigasztalja.
1: Nem jön a nagyanya unokáját végnapjaiban meglátogatni. Akar jönni, de nem lehet. A halál harangszó zúg minden faluban, s az visszariasztja. Szegény béni bácsi, hogy mosdik minden nap 20-szor erős borecetben, hogy visel elől-hátul nyakába kötve kámforos zacskókat, hogy issza féltében az erős pálinka félét, s kényszerű bőjtel sanyargatja testét. Nagyanyja biztosan nyugtalankodik Pesten maradt unokája miatt. Készül is az útra, de olyankor kétségbe esettem borul nyakába a vén gyerek. Mamám, ne hagyjon itt magamra. Ne menjen Pestre. Ne hozza ide a kolerát. S az öreg asszony elodázza jövetelét. Majd holnap.
0: A beteg látnoki képzelme így mondja el ezt. A másik nő arcképét el nem hagyja soha. Előveszi, mikor egyedül marad, s elmereng vonásain. A beteg néha fölkelhet nappal, s egy vázolt kép alakjain dolgozik tovább. A falusi lak az, csendes, otthonias szobájával. A családdal körülült asztal. Csak egy nincs még bevégezve rajta. Saját alakja.

0: napfényes délután örömsugárzó arccal jön be a vénházigazda.
1: Tudtam én, hogy ez az egy el fog jönni.
0: Kálmán arcán még pirosabbra gyúltak a halálbetegség rózsái.
2: Melyik jött el?
1: Ez aztán az asszony, aki ilyenkor bemer jönni a kolerás pestbe, hogy kedves betegét meglátogassa.
2: Melyik asszony? A nagyanya vagy a régi eszménykép?
0: S kinyílik az ajtó. Betekint rajta nem is egy, de kettő mosolytól ragyogó arc. Tóth Máténé asszonyom, s leánya Erzsike. Nem a nagyanya, nem az eszménykép, a hajdani cselédleány, a durva paraszt családja érkezett meg. Sára asszony beteg vigasztaló kedélyességgel siet oda Kálmánhoz, egészséges két tenyerébe fogja annak átlátszó kezét.
3: Nézze meg az ember, hisz mi azt olvastuk az újságból, hogy maga nagy beteg, pedig hát olyan jó színben van, mint a szakasztott rózsa. Szaladj mindjárt, feleség, azt mondja az uram, hozzátok el abból a dögletes pestből.
4: És mégis mozog a föld. Jókai Mór regényének rádióváltozata. A 23. részt hallották. Narrátor Vita Péter. Jenői Kálmán, Katona Péter Dániel. Katinka Szabó Erika. Bálvándi Kelemen József. Aszály Mózes András. Borcsai Jámbor Nándor. Cseresnyés Hunyad Kürti István. Biróci Jaskó Bálint. Tótné Udvarias Anna. Közreműködött Gali Petra, Bede Fazekas Szabolcs, Domokos László, Hevesi László, Nagy Viktor, Szabó Győző, Zajzon Zsolt. Zenei szerkesztő és hangmester Borbé Gábor. Rádióra alkalmazta és rendezte Vita Péter. A Duna Média Szolgáltató Nonprofit ZRT megrendelésére készítette az MTVA 2025-ben. A műsor újra meghallgatható a mediaclick.hu oldalon.
5: A sorozat következő részét a zene után hallgathatják meg.

0: következő műsorunk 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Rádió Színház.
1: Jókai Mór, és mégis mozog a föld.

0: 24. befejező rész.
1: Szaladj mindjárt, feleség, azt mondja az uram, hozzátok el abból a dögletes pestből.
2: Azzal odaölelte Keblére Kálmánt.
1: No, hát ölelje meg ezt a leányt is. Úgyni. Azért hoztam ám magammal, hogy segítsen, ha egymagam el nem tudnám innen vinni. Kedves Kálmán úrfi, azután sem eresztjük. Ott marad mi velünk. Majd meglátja, milyen egészséges lesz ottan. Lesz ott szép, csendes lakása, ahol elfestegetheti azokat a megszólaló szép képeit, s írhatja azokat a gyönyörűséges költeményeit. Ugye, hogy eljön mi velünk?
2: Kálmán csak szomorúan ingatta szép eszmeterhes fejét.
1: Szólj hát neki, te leányom, kérte őtet. Talán a te szavadra majd jobban hallgat.
3: Legyen ön a mi fiunk.
4: Az Isten áldjon meg téged a te jóságodért, kedves szép húgom, amiért bátyádnak fogadtál engem. A te szavad volt, aminek utoljára örültem a világon. Ami bennem lélek, veletek megy. Ott fog köztetek lenni mindig. Megtalálsz virágait között, mikor elhervadnak. Megtalálsz a falevélben, mikor lehull. Meghallasz az esti harangszóban, mikor elenyészik. S mikor megemlékezel rólam, mindig arccal szemközt fogok veled állani. Ide festem majd a képre saját arcomat is közétek, s aztán mindig otthon leszek. Hanem ez az én roskatag alakom itt marad ezen a helyen, és itt sem sokáig már.

0: Isten hazasegíti majd bátyádat. Engemet is elsegít valahová. S mi mind olyan boldogok leszünk, ahogy megérdemeltük.
1: Én, Istenem! Mikor az ölemben hordtam, mint kisgyermeket, milyen jó gyermek volt akkor.
2: Aztán, mikor látta, hogy már csak el kell menni, búcsút vett Kálmántól Erzsikével együtt, de a konyhában állomást tartottak. Főzelék, friss vaj, tojás, aszalt gyümölcs került elő a szekérből, amit a halálvész alatt nem lehetett kapni Pesten. Sára asszony maga neki gyürkőzött a főzésnek. Lassan beszéltek, hogy a szó be ne halljék, meg ne tudja a beteg, hogy ők mégis itt vannak. S csak azután, hogy a beteg igen jó ízűen vacsorált, alig hagyott meg valamit a finom becsináltból, akkor ültek fel a szekerükre. A kolera egyre aratott, a kaszált rend meglátszott odakin a három temetőben. Ez a három sirkert volt, a Váci úti, Kerepesi és Ferencvárosi. Kálmán betegségében látszólag javulás állt be. A végbefejezés előpostája. A szenvedő úgy érzi ilyenkor, mintha egészen magához tért volna. Fájdalmai megszűnnek, keble megmenekül szorongásaitól, fel tud kelni, s vágyik ki a szabadba. Jótékony nemtő, ki az élet állarcát teszed fel, mikor a halált hozod. Hanem Kálmánt a halál angyal nem ámíthatá el. Tudta jól, hogy ez a végnek a kezdete. Készen volt rá régen. Műveit befejezi, nem hagyott félben semmit. Irodalmi műveit átnézte, kijavítá, nagy festményén megtette az utolsó ecsetvonást. Cs akkor azt mondá Cseresnyés uramnak.
3: No már most gyerünk el szállást nézni.
4: Szállást nézni? Hová?
2: Végigmentek a hosszú országúton, túl a ház sorokon terül a Váci temető. Abba tértek be, körül járták. Ott pompás síremlékek sorakoztak egymás mellé.
3: Ez nagyon is pompás szállás nekem.
2: Másnap megint azt mondá házigazdájának.
3: Menjünk szállást keresni másfelé.
2: Elmentek aztán hárman a Kerepesi temetőbe.
3: Ez nagyon közel van a városhoz.
2: S azzal hazatértek. Harmadnap ismét.
3: Menjünk szállást keresni.
2: E délután elvitte kísérőit a Ferencvárosi temetőig. A közepén volt egy kőfeszület.
3: Ez jó hely itt, de még ez is nagyon közel van.
2: S azzal kiszámlált 200 lépést keletnek.
3: Itt lesz jó, de még ez is nagyon közel van.
2: Azután odahívatta a sírásót, s kialkudott vele ott azon a helyen egy sírnak való területet. Ki is fizette neki az árát. Akkor visszamentek a kőkereszthez.
4: Miért mondá ön, hogy még ez is közel van?
3: Mert nem akarom, hogy álmomban háborgassanak.
4: Ó, uram, ki háborgatna bennünket a csöndes helyen?
3: Azok, akik ezután születnek. Ez a hely itt egykor város fog lenni, és porainkat összekeverik a paloták vakolatával. Ez a nagy homokpuszta itt körülünk paloták hosszú sorával lesz beépítve. S a sírokat beépítik utcasorokkal. A hosszú Dunapartot fejedelmi házsorok koszorúzzák. A királyi Duna tükrét álló hidak ölelik át. És lesz népünk, amely hazájának örül, mely nevének díszére munkál. Lesznek nagy embereink, kiket a világ bámulni fog. És az utókor írójának nem kell költeni, hanem csak a valót leírni, hogy dicsőítse hazáját.
2: Másnap nem bírt Kálmán az ágyból fölkelni. Minden órában megkérdezte, hogy senki sem jötte, mintha várt volna valakit.
4: Senki.
2: Ki jöhetne most te hozzád, elhagyott ember az elhagyott városból? Mentül a láb hanyatlott a nap, nyugtalansága annál inkább növekedett.

0: kételkedett. Mindig az ajtót nézte.
1: Senki sem jön-e?
2: Senki.
0: Az alkonyodó nap már égetőn kezdett besütni ablakán, hogy a függönyt eléje kellett húzni. Kálmán kérő tekintettel nézett az ablakra. Elérték Néma kérését, félrehúzták a függönyt, kinyitják az ablakot, hadd jöjjön be friss lég és meleg napsugár. Olyan volt már az arca e napsugárban, mint az aranyozott alabástrom.
2: A posta hozott egy levelet Jenői Kálmánnak.
1: Kedves, örökké szeretett
3: Kedves, Kálmánom. Örökké szeretett Kálmánom. Ha megbocsáthatsz szenvedéseidért, miket én okoztam, úgy irgalmasabb lész irántam, mint az Isten, ki oly súlyosan büntet engem envétkemért. Mindent eldobtam magamtól, hogy téged visszanyerhesselek. Egyetlen imám van, hogy te boldog légy. S ha én adhatok valamit boldogságodhoz, az egyetlen üdvöm lesz a földön. Lelkemet kínozza a hír, hogy te beteg vagy. Sietek hozzád, de feltartóztat az országos vész. Vesztegzár alatt vagyok. Levelemet küldöm előre, hogy mondja el helyettem, mennyire szeretlek, mennyire szenvedek. Várj rám, és fogadj megbocsátva. Örökkön örökké, Dorotea.
0: Amíg végigolvasá az édes szavakat, megdicsőült mosoly ragyogta körül dicsfénybe boruló arcát. Azután lehunyta a szemeit, és nem is nyitotta fel többé.

0: E házban lakik Jenői Kálmán.
1: Kicsoda ön? S miért keresi Jenői Kálmánt?
0: Az én nevem Barkó Pál. Keresem Jenői Kálmánt azon fogadás végett, melyet 12 év előtt tettünk egymásnak, hogy e napon Pesten összejövünk. 5 jó barát. Én eljöttem Tibetből. Cseresnyés uram bevezeti a jövevényt a hátulsó szobába.
1: A sírkő kész, a halottas szekér itt van. Hatósági parancs szerint sietni kell az eltakarítással. Mehetünk.
0: Mikor a koporsót fölemelték a fekete hintóra, Cseresnyés uram a sírkövet is föladatta. Egyik lapjára ez volt bevésve: volt, nincs, lesz. A másikra a halott neve és az évszám. Így hagyta el a haza fővárosát nemzetének legfényesebb költője. A halott hordók leeresztették a sírba a drága terhet. Barkó Pál letűzte bambuszbotját maga elé, arra tette hosszú süvegét, s keresztjéni módon elébb elimádkozá a mi atyánkot magyarul, azután perzsául, azután arabul, azután tatárul, utoljára szanszkrit nyelven.
1: Segíts, uram, a sírkövet felállítani!
0: És azután Cseresnyés uram felállítá a sír elé a márványkockát, úgy, hogy a név aláfelé lett fordítva, lekerült a földbe. Felül maradt e három szó: volt, nincs, lesz. Akkor Barkó Pál elővevé övéből a delejtűt letette a sírkőlapjára. Azután bambuszbotjával megmérte, hány sing távolságra van ez a kő a nagy kereszttől a dombon.
1: Hová megyünk most?
0: Te, jó ember, mégy haza a Magyar utcába. Én is megyek haza, Lasszába.
1: Vannak-e Magyarországon kívül magyarok?
0: Még nem találtam meg őket, de én hiszem, hogy vannak. Hát Magyarországon belül vannak-e még magyarok?
1: Nem találom őket, de én hiszem, hogy lesznek.

0: Ugyan pusztán maradt a magyar utcai kislak, de semmit meg nem szabad mozdítani a helyéről. Ott hever a toll az asztalon. Ott vannak elszórva az ecsetek a festőtábla mellett. Nem szabad senkinek hozzájuk nyúlni. Naphosszat elüldögél a szobában cseresnyés mester, s újra meg újra elolvassa Kálmán költeményeit, s úgy beléjük merül, hogy azt sem veszi észre, hogy valaki rányitja az ajtót.
1: Hol van Kálmán fiam?
2: Az égben van, nagyasszonyom.
1: Hiszem Isten irgalmától, hogy ott van. Most sírját keresem. Vezessen ön el hozzá.
2: Nem vezetem el önt oda.
1: Nem?
2: Nem.
0: Az öreg asszony végig tudakozta a város minden parókiáját. Jenői Kálmán neve nem fordult elő semmi halotti anyakönyvben. Sorba vette a temetőket, a sírásoknál tudakozódott.
2: Keresi most? Csak hadd keresse. Majd visszajön és sírni fog itten.
0: E napokban egy finom levelet is kapott cseresnyés mester, melynek szélén gyászkerete volt kívül belül. Ezt a levelet Dorotea grófnő írta a kézművesnek.
3: Könyörgém nagy alázatosan, hogyha az elhunyt Jenői Kálmánnak hagyatéka között megtalálható volna egy elefántcsontra festett női arckép, azt én, drága kincsek árán, megváltanám.
2: Keresi ő is. Csak hadd keresse.
0: Írt aztán megnyugtató választ a grófnénak.
2: Ne aggódjék az elefántcsontra festett arckép miatt. Ott nyugszik az eltemetettek keblén. 6 láb mélyen a föld alatt, és vele együtt azok a száraz nefelejtsek, mik egy kis fehér szalaggal voltak összekötve, és az a levél is, amin utolsó tekintete megtört. Mind együtt feküsznek a költő szívén, és együtt alusznak vele boldogan.
0: De hogy hol, azt vele sem tudatta. És nem sokára megjött ismét a nagyasszony.
1: Kedves jó uram, könyörgök, vezessen el szeretett Kálmánom sírjához engem.
2: Nem, asszonyom.
1: Ön iszonyú kegyetlenséget követel velem.
2: Tudom, úgy akarom. Én láttam, mit szenvedett ő éveken át. Már most szenvedjen ön. Én láttam. Hogy küzdött ő az élettel? Most küzdjön ön, már az ő halála emlékével. Én nem vezetem el az ő sírjához sem önt, sem a most élő ivadékból senkit. Hogy ne állíthassanak fel hamvai fölé kőrevésett hazugságokat. Ne háborgasson többi asszonyom.
0: Mindent megkísértett az öreg asszony, hogy megtudja, amit keres. És azután maga minden nap végtől végig járta a temetőket, sorban elolvasva a legkisebb sírkeresztnek feliratát is. Egy sem beszélt az ő Kálmánjáról, pedig 10-szer is elment mellette. 10-szer is elolvasá a márványkocka felső lapjára írt 3 szót. Volt, nincs, lesz. És nem tudott meg belőle semmit. És e bolyongásaiban többször találkozott össze egy másik gyászruhás hölgyel. Az is keresett egy sírt, melyen nincsen név. Az is sokszor elment a márványkocka mellett. Az is elolvasá sokszor a sejtelmes 3 igét.
3: Volt, nincs, lesz.
0: De annak megsúgott annyit a szíve, hogy valahányszor a sír mellett elhaladt, mindannyiszor leszakítson egyet azokból a sírhalmokon otthon lakó sárga virágokból, amik tán a halottak ne felejtsei. S egy percig elgondolkozott rajta, vajon ki lehet az a boldog, akiről azt mondja a kő, hogy volt, nincs és lesz.

0: 13. évre keletkezése után csak ugyan eldűlt a Csollánék pere. A házasság felbontatlan marad, a nő tartozik férjéhez visszamenni, a férj pedig tartozik őt visszafogadni. Van egy rettentő nemezis a szép asszonyokra nézve, ez pedig az, hogy jön egy idő, amikor csak a cím marad. Katinkát Bálvándi kíméletlen tréfája költé fel, ekkor vette észre, hogy kezd a szépsége kimenni a divatból. Tapasztalá, hogy a halálvész elmúlta után is kerülik a házatáját. A nevetséges élet asszonyt jobban kerülik, mint a rossz hírű nőt. Most már maga sem bánta, hogyha a vállóperében hozott ítéletet a legfőbb törvényszék is megerősíti. Vágyott a birka bégetés után. Csollán úr a törvények iránti legmélyebb tisztelettel, s a szép nem iránti legbuzgóbb hódolattal veti magát alája az ítéletnek. A 13 év utáni törvény parancsolta találkozás. Méltó volt a tisztes párhoz. Mikor Katinka meglátta a pompás hintót, fehér parókás kocsist és a bakon álló szerecsent, egy kissé megdúzta az orrát.
1: Nem vagyunk Bécsben. Itt Pesten nagyon megnézik az embert emiatt.
0: A jármű szerencsésen eljutott a vörös ökörig. Annak az udvarából kihozott egy béres, két szép csákós szarvú ökröt. Azokat odaakasztotta a lovak elé. Egy olálegény kihozott két derék fekete bivajt. Ezeket meg az ökrök elé csatolták.
2: Ó, uram, hisz ez csúfság.
3: Nix csúfság. Én nékem az ítéletben van meghagyva, hogy minden uraságomtól kitelő pompával szállítsam haza a feleségemet. Tudom én, hogy mi az én kötelességem.
0: Aztán legvégül még két szép szürke csacsit hozott elő egy cigánygyerek, azokat meg a bivajok elé kötötték. Katinka sírt, dühöngött, mérgében kijött minden asszonyi formájából. Nincs eszményibb rút, mint egy dühöngő asszony. De menekvésre nem volt mód, és azzal megindult a csodálatos nyolcas fogat. Katinka a hintó mélyén fátyolát háromszorosan vonta arca elé, de mégis hallania kellett azt a vidám hújjahót, mely kísérte, s lehetetlen volt a nagy zsivajon keresztül föl nem ismernie aszályi, éles rikács hangját.
4: Alá szolgálja, drága nagysád! Szerencsés utat kívánok!
0: Katinka megérzi a költő átkát.
5: Éljen ön addig, amíg nevetségessé fog lenni, asszonyom!

0: 40 év múlt, ahogy a költő megálmodá, minden emelkedik az ég felé. Házak, népek, szellemek. 4-5 palotája van már a fővárosban a hazai színművészetnek, s mindannyi versenyez egymással külső-belső ragyogásban. Nem idegen többé a honfi honában. Saját nyelvét hallja az ország a trónon, a törvényhozó testületben, s a tudósok ünnepe országos ünnep. 34 nyomda működik a fővárosban, s naponként 100 000 hírlapot küld szét a sajtó az ország népeinek minden nyelvén. Szabad a vallás, nincs többé páriája a lelkiismeretnek. Megtízszereződött a főváros lakossága, s emelkedésével nem süllyedtek alá a megyék székvárosai, együtt emelkedtek vele. E pursi muove! A hazátlan koldusok, a költők, a művészek, a tudósok a szellem előharcosainak jelszava megy teljesedésbe. A művelt nép ismeri a kegyeletet. Panteont építenek, szobrokat emelnek, amikben megdicsőítsék azokat, kik előre mentek. Hogy ne hangzanék azok között Jenői Kálmán neve? Szobrot emeljetek e sír fölé! Rég halva az egyetlen honpolgár, ki őt eltemette, s sírjának titkát magával vitte a sírba. És a hírlapokban nagy értekezés folyt afelett, hol lehetnek-e drága hanvak eltemetve. Ekkor érkezik a Tudományos Akadémiához egy levél Kelet-Ázsia belsejéből, a Himalája hegylánc alól, egy vén tudóstól, Barkó Páltól, kiről már azt hitte mindenki, hogy meghalt. Menjetek el a ferencvárosi temetőbe, a Kőkereszttől a dombon 110 singet kelet-északi irányban. Ott találtok egy négyszögű követ, azon e három szó, volt, nincs, lesz. E követ emeljétek fel, talapján megtaláljátok, amit kerestek. Aj, milyen üdvriadal volt az, mikor a keresett név napfényre került. Haj, milyen nemzeti pompa volt az, mikor a drága hanvakat aranyozott érckoporsóba áttéve elszállíták por és por tanyájából a fényes üdv leldébe. Minő úri néptömeg, minő lelkesült szónoklatok. És midőn a szobrot leleplezik, a város kiált, az ország zeng, és szava elhallik az égi szférákig. Késő alkonyig hullámzik körüle a nép, de mikor már mindenki eltávozott, egy alak maradott. Egy gyászruhás úrhölgy, oda tapadva két összekulcsolt kezével a szobor talapzatához, s néma bámulattal tekint fel az érc alak fennkölt arcára.
1: Decséri Dorotea, te összetörtél, ő pedig örökké ifjú maradt.
0: Hát a többiekkel mi történt? Hová lettek az első szellemi harc többi bajnokai? A tudósok, a költők, a művészek, kik azon töviseket szedték Jenői Kálmánnal. Ki tudja azt? No de minden jó lesz. Ha meghaltak, pompásan eltemetik őket, s mindegyiknek szobrot emeltetnek. A föld pedig, melyet ők megmozdítottak, csendesen fordul előre, tovább.
2: És mégis mozog a föld. Jókai Mór regényének rádióváltozata. A 24. befejező részt hallották. Narrátor Vida Péter, Jenői Kálmán, Katona Péter Dániel, nagymama Molnár Piroska, Dorotea Kövesi Csenge, Katinka Szabó Erika, Cseresnyés Hunyadkürti István, Tótné Udvarias Anna, Csollán Berti Tamási Zoltán, Haszályi Mózes András, Közreműködött Sóvári Fehér Anna. Zenei szerkesztő és hangmester Borbé Gábor. Rádióra alkalmazta és rendezte Vita Péter. A Duna Média Szolgáltató Nonprofit ZRT megrendelésére készítette az MTVA 2025-ben. A műsor újra meghallgatható a mediaclick.hu oldalon.
3: A Rádiószínház műsorával legközelebb 21 óra 30 perckor jelentkezünk itt a Kossuth Rádióban. Véleményüket, észrevételeiket várjuk a radioszínház@radio.hu elektronikus posta címen.
4: 2 óra hírek a Kossuth Rádióban, a mikrofonnál a szerkesztő Jávor Miklós. Harmadfokú hőségriasztás van érvényben az országban. Az extrém forróság miatt 20 vasútvonal egyes szakaszain, valamint a hévvonalakon sebességkorlátozást rendeltek el, a forgalmasabb állomásokon palackos ivóvizet osztottak. Az ország 109 pontján van érvényben vízkorlátozás. A hőségriasztással kapcsolatos legfrissebb információk a kormány.hu/hőség oldalon, valamint a kormány közösségi oldalán találhatók. Továbbra is kitart a hőség Európa országaiban. Németországban szinte az egész országra riasztást adtak ki, és víztakarékosságra kérték a lakosságot. Dániában a mérések óta a legmelegebb 37 fokos hőséget mérték. Csehországban megdőlt az abszolút rekord. Prágától északra alig 41 fok alatt maradt a hőmérséklet. A hőhullám miatt csaknem 20 olaszországi városra adták ki a vörös riasztást. Idehaza azonnali belső vizsgálatot